nehogy valami árokba szaladjak, hogy ezt valaki ilyen tisztán, világosan elmondja, hogy a mai ember szétbombázta a teret, tehát a teret nem tiszteli, mert a tér az az, hogy van egy otthonom, az otthonomba hazatérek, kicsit kipihenem magam, utána lefekszem, kialszom magam, és reggel új erővel tudom folytatni az ezt, szétbombázták. Az időt, hogy nézzük meg, hogy a mi időnkben emlékezem, hogy 8 órakor nekem le kellett feküdni. De nem is kívántam fönt lenni. Talán említettem önöknek, hogy egy zavaró tényező volt, hogy édesapám még a 8 órai híreket mindig meghallgatta a Kossuth Adón, és a 60-as években állandó szereplője volt a híreknek De Gaulle. És én azt De Gaulle-nak vettem. Így, ahogy tetszenek hallani. De Gaulle-nak. És én nem tudtam, hogy a rádió miért beszél annyit a De Gaulle, miért a dögöknek miféle ólját kell nekem minden este hallgatnom. Ilyen kis primitív falusi gyerek voltam én. De aztán apukám akkor lezárta 8 óra 5 perckor a híreket, és attól a pillanattól fogva nekünk szépen aludni kellett. És nem is álltunk meg reggel 7 óráig, és kipihentük magunkat. És minden reggel csodálatos frissességgel ébredtünk, pedig hideg volt a szoba, mert cserépkályha volt, nem hideg lavorba mosakodtunk, ugye gyorsan a reggelire azért időt szántunk, és elindultunk az iskolába. De igen, a modern élet felbontotta a teret, az időt és a viszonyokat. Ma tele vagyunk alvászavaros emberekkel, tele vagyunk depressziós emberekkel, lelki problémák halmozódnak. Miért? Azért, mert a helyes életmódra szoktatás a családokban nem valósul meg. A gyerek nem 8-kor vagy 9-kor fekszik le, hanem ott hagyják a televízió előtt, és jobb esetben valakinek eszébe jut, hogy már 10 órakor vagy 11-kor be kellene parancsolni az ágyba. Mit lát az a gyerek, tessenek nekem megmondani? Mit lát az 10-11 órakor a televízióban? Ugyan mit néz az a televízióban, és a nyugodt lélekkel alszik el, de egyáltalán a családtagok, hogy emlékszem, amikor felnőtté váltunk, már úgy 18 évesek lettünk, akkor is 10 órakor gyere haza. 10 órakor. Szóval nem volt West-Balkán, na de nem volt haláleset sem. Tessenek gondolkozni egy kicsit. Az életnek megvan a maga rendje, megvan a maga ritmusa. Aztán szeretnék foglalkozni azzal is, hogy reggel ma nem szokása a családoknak a reggelizés. Ez kiment a divatból. Mindenki rohan. Senki nincs megalapozva folyadékkal, reggelivel, ami hát azért a népek ősi közmondás gyűjteményében én csak ilyeneket olvastam, hogy reggelid legyen olyan, mint a királyé vagy a császári. Meg kell alapozni a napot. Ezért adtunk ki mi alapítványilag egy könyvsorozatot, eddig 6 kötete jelent meg, az első kötetet rögtön ezzel kezdtük. Hogy mi az, ami reggel az embernek dukál? Miért kell gyümölcsöket fogyasztanunk, mézet, kását, miért kell olyan könnyen emészthető szénhidrátokat és cukrokat, tehát fruktózt, amivel el lehet kezdeni a napot. És miért adtuk ki a következő füzeteinket azzal kapcsolatban, hogy igen, meg kell várni az 5-6 órát, és akkor ebédre lehet kenyeret fogyasztani, pástétomot, lehet házi kenyeret sütni, és lehet egytál ételeket készíteni, és salátát, és sok zöldséget, stb. Stb. A Magyar Televízióban is tartottam erről előadást, fönt van az M1 honlapján egy 25 perces előadás arról, hogy a Biblia mit tanít, hogy mikor, mit és hogyan étkezzünk. De ez olyan ismeretlen dolog, hogy ezt el nem lehet mondani. A gyerekeket hozzászoktatták a nassoláshoz. A gyerekekkel nem itatnak elég vizet, hanem ezeket a teljesen egészségtelen, cukrozott szörpöket adják a gyerekeknek, vagy kólaféréket, amelyek kimondottan károsak az egészségre. Azt olvasom a Világ helyzete című könyvben, hogy ma a világ zsír és cukor függőségben él. Ma a gyerekeket már rászoktatják arra, hogy később majd kávévók, alkoholfogyasztók legyenek. Ezt már a gyerekkorban leteszik sajnos ennek az alapjait. Ezért tartunk most bemutatót, és a mai előadás után, és a szombati előadás után önök, hogy betetszettek jönni, találkoztak.

0: játszhatnak olyan, olyan készítményekkel, amelyek például beállítják az embernek a normális cukorszintjét. A normális cukorszintet ugye a savanyú káposztán kívül a csicsóka állítja be a legtökéletesebben. Bárcsak az emberek ismernék, hogy mi az, hogy csicsóka. Most is benne lehet hagyni a földben, tehát minden nap kivesz valaki egy szem csicsókát, minden nap egészséget vesz magához, de Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök kikísérletezett ilyen csicsóka sűrítményt, minden nap kétszer vagy háromszor egy mokkás kanállal kell fogyasztani, és ez beállítja a szervezetnek az optimális cukor szintjét, szükségletét és szintjét. Én is az országban viszem és mutatom mindig, hogy a jó vizen kívül, mert a vizet nem tudjuk felülhaladni. És egy családban otthon igenis töltsük ki a csapvizet, vagy tisztított csapvizet egy korsóba, és tegyünk annyi két decis poharat mellé, ahány családtag van, és szoktassuk rá a családtagokat, hogy óránként egy két deci vizet fogyasszanak el. Vagy hogyha valami gyümölcslevet kell inni, Magyarország, amely szőlő nagyhatalom, ezt az egyetlen egy mustot készítik Magyarországon, nem hevített állapotban, hanem tiszta, tehát nyers állapotban, ezt az Izsáki Állami Gazdaság Európa legnagyobb borkombinátja volt, oda kell most elmenni, hogy ezt az alkoholmentes mustot, amit megint csak elhozunk ide, meg lehet kóstolni, majd meg lehet vásárolni, hogy tessenek a gyerekeket hozzászoktatni, ne a műitalokhoz, ne a műanyagokhoz, hanem a természetes, a 100%-os dolgokhoz, amelyek sem nem drágábbak, sem nem elérhetetlenebbek, mint más. Én ebben az évben voltam először Angliában, és Angliában sem mentem el ugyan a nagy áruházakba, de kértem ott az ismerőseimet, hogy mutassák meg nekem, hogy ma az angol gyerekekkel és fiatalokkal ott Angliában mit helyeznek előtérbe, hogy mit egyenek a gyerekek, a Milka csokoládét reklámozzák? Én ott nem láttam egy Milka reklámot sem. De láttam viszont zabszeletet, ez is szégyen, hogy ezt az angolok találták ki, és nem mi magyarok. Ebben van szárított gyümölcs, egy, zab, kettő, és nátszukor, három. Ez a három dolog. Ott a fiatalokkal például ezt reklámozzák, és aztán hoztam is meg, itt láttam, hogy Magyarországra is hoznak, és én úgy gondolom, hogy ez a 400-450 esetenként 500 kalória, ami ebben van. És ami természetes, ami jó, ami helyes. Én azonban úgy látom, ha elmegyek egy-egy kirakat előtt, hogy ott a csokoládék tömege roskadozik, és hát a gyerekeket cukorfüggőségbe hozzák, és mondom, a cukorfüggőség kifejleszti aztán az alkoholfüggőséget, az alkoholfüggőség aztán kifejleszti a kábítószerfüggőséget, tehát így adja a kirincset egymásnak ez a sok gonoszság. Aztán szeretném még fölhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon általában filteres teákat vesznek az emberek, mert úgymond az gyors, és azzal nem kell annyit bajlódni. A mi alapítványunk 25 éve terjesztett, tehát ez egy vér- és értisztító tea, egy kalocsai főgyógyszerésznek a találmánya, ami idősebb korban azért is jó, mert az érelmeszesedés, érszűkület ellen hat, kalocsáról származik. Én azt gondolom, hogy azt a 10 percet oda kellene áldozni minden nap, hogy a víz mellett, vagy a 100%-os gyümölcslevek mellett egészséges jó teákat, ne filteres, és ne aromásított, és ne manipulált teákat fogyasszunk. A tea fogyasztás egyébként is azért előnyös, mert hogyha a teát nem ízesítjük, tehát se mézzel, se cukorral nem ízesítjük, akkor, hogyha megisszuk, ugyanúgy viselkedik, mint egy pohár víz. Tehát ekkor a gyomor nem indul működésbe. Márpedig a gyomornak azért az 5 óránkénti evés bőséges időt biztosít arra, hogy pihenjen. Szellemi munkát végzőknek mi csak a napi kétszer étkezést ajánljuk, de az olyan legyen a reggeli, mint a királyi, az ebéd olyan, mint a polgári, a vacsora olyan, mint a koldusé. Kétszer étkezésből meg lehet élni, a fizikai munkát végzőknek nyilván háromszor étkezés, gyerekeknek, cukorbetegeknek, vagy más egyéb alkalmakkor lehet 4-5-ször, de ezt is be kell állítani az embernek a maga ízlése szerint, és a Bibliában ilyen ige is van, hogy a nemes ember a test erejéért eszik. Tehát akkor eszik, amikor valamit pótolni kell. Ha nem kell pótolni és nem éhes, ki lehet hagyni egy étkezést, majd fogunk áprilisban foglalkozni a bibliai gyógymódokkal és a Biblia orvosi tanácsaival. Ott az egyik legfontosabb tanács az, hogy a koplalás vagy a böjtölés, ez a kés nélküli operáció. Ez valóban így van. Ha az ember kihagy egy-egy étkezést, vagy egy-egy napot, vagy két napot, a szervezet immunrendszerét hozzásegíti ahhoz, hogy jobban működjék, és önmagunk le tudjuk győzni a bajokat, nem kell ehhez sokszor orvosság, vagy más egyéb külső eszköz. Kedves hallgatók, a helyes életmóddal majd külön fogunk foglalkozni, mert ez egy óriási terület, és sokan nem ismerik azt, hogy a Biblia első fejezetében fölhangzik ez a mondat, amit mi is a könyvsorozatunk címéről választottunk, hogy mi legyen nekünk eledelül. Mi legyen nekünk eledelül. A Biblia első fejezetében, Mózes első fejezet, első könyve, első fejezet, 29. verse azt mondja, gabonafélék és gyümölcsfélék. Ezek legyenek nektek eledelül. Gabonafélék, gyümölcsfélék. Utána a harmadik fejezet, 18. verse, tehát egyet kell lapoznunk a Bibliánk elején, a harmadik fejezet, 18. verse azt mondja, a bűneset után mondja Isten az első emberpárnak, és egyed a mezőnek füvét. Tehát a bűneset után, és csak is a bűneset után a gyógyító erőre való hivatkozással Isten a zöldségféléket és a gyógynövényeket is az ember rendelkezésére bocsátja. Ugye valami megütötte a fülüket, hogy mi hiányzik ebből. Ami ebből hiányzik, Isten az özönvíz után engedi meg. Az özönvízig az emberek húst nem fogyasztottak, 1700 évig az emberiség a magas életkorokat ennek köszönhette. Ma is kísérleti tény az, hogy azért halunk meg jóval korábban, mint ahogy lejárna az életidőnk, mert egyszerűen a zsír és húsfélék rossz hatással vannak a szervezetünkre. Isten bennünket elsősorban növényi életrendre tanított. Az özönvíz után, amikor megengedi Isten a húsfogyasztást, azért engedi meg, mert az emberiség étvágya, egyáltalán a vágyai már az embereknek annyira elkorcsosulnak, hogy Isten itt a határt eltolja egy kicsit, de a határt akkor lecövekeli, és azt mondja, hogy a húsok között viszont különbséget teszek, tiszta és tisztátalan állatok között. És Mózes harmadik könyve, 13. fejezete közli azt, hogy melyek a tiszta állatok, és melyek a tisztátalan állatok. Jézus soha nem fogyasztott tisztátalan állatokat. A tiszta állatokból itt csak évente egyszer vagy kétszer, de ez megfelel az ókori, sőt még a középkori átlagnak is. Az emberek régebben sokkal kevesebb húst fogyasztottak. Ennek nagyon egyszerű oka is volt persze, mert egy hús előállítása rendkívül drága. Ma is egy kiló hús előállítása a világ viszonylatokban legalább háromszor, négyszer többe kerül, tehát a vegetariánus étkezés alapképlet szerint egy harmada, negyede annak, ami a hús alapú étkezés, tehát ennek ez is az oka. A modern világ az utóbbi 100 év fejlesztette azt ki, hogy a húsok elképesztő mennyiségben kerülnek az üzletekbe. Én mint nyelvészetileg azon szoktam derülni, hogy a hús üzletnek is megváltozott a jelentése, és sokan nem ismerik, hogy mi a különbség például a hentes meg a mészáros között. Nem biztos, hogy itt a teremben a fiatalok ezt ismerik, hogy mi a különbség a hentes meg a mészáros között. Most nagy vonalon azt írják, hogy hús üzlet. Régen a mészárosok azok csak tiszta húsokat árultak, tehát baromfi, aztán marhahús, birkahús, stb. A hentesek foglalkoztak a tisztátalan húsokkal. Petőfi Sándor édesapja ugye mészáros volt. Később is így írták ki, hogy egy kapu egyik részén volt a hentes, a másik részén volt a mészáros, véletlenül se keverték össze, de aztán később aztán jött hús és hentes áru, stb. Összekavarták, összezagyválták a dolgokat. Én nem azt mondom, hogy egy kukoricán nevelt csirke ma is sokkal egészségesebb lehet, mint bármi más húsnemű, de olyan tapasztalatom is van magyar városokról, hogy például Abasár, ami nagyon húsevő falu, a lakosai közül kb. 25 évvel ezelőtt sokan miért határozták el, hogy soha többet húst nem fognak enni. Ennek nagyon egyszerű oka volt. Egy óriási kamion az Abasár környéki árkokba fordult, kijött az a sok disznó belsőség, amit vittek bizonyos csirke üzemekben a csirkék táplálására, és akkor a derék magyar abasári emberek elkezdtek gondolkozni, hogyha ők csirkék címén is disznóhús belsőséget fogyasztanak, akkor tulajdonképpen mit esznek? És az egyszerű kérdés, hogy mit eszünk, amikor mi megvásároljuk különböző üzletekben azokat a sokat manipulált és ilyen-olyan szerekkel kezelt szerencsétlen állatokat, nem akarok itt részletekbe bocsátkozni, a családban kell példát mutatni arra, hogy mi a helyes életmód. Én is szégyenkezve mondhatom, hogy a gyerekeink mondták kisgyerekkorukban, hogy ne erőltessük beléjük a húst. És akkor feleségem a fejéhez kap, és azt mondja, hogy tényleg, hát én is ezt mondtam, amikor gyerek voltam, csak aztán annyira belém erőltették, mert megmagyarázták, hogy kislányom, ha erős akarsz lenni, meg a vas, meg minden, hát akkor kell fogyasztani a húst. És aztán, amikor a gyerekeink már imánkodtak, hogy jobb lenne hús nélkül, és elkezdtük körülbelül egy 28 évvel ezelőtt a családunkban, hogy a családunk összeült, megtárgyaltuk barátainkkal, ismerőseinkkel, a Bibliát is forgattuk, a bibliai irodalmat is forgattuk, és én úgy látom, hogy ha reklámozni akarnám ezt a nevelési modellt, akkor azt mondhatnám, hogy a három gyermekünknek mind a 32 foga megvan. 32, 30 és 24 évesek, megvan minden foguk, nem furták, faragták őket, nem a csokoládé, cukorka, a finom liszt, a nem tudom én mi nem tette őket tönkre, migrénjük, gyomor problémájuk nem volt, de nem a reklám helye ez, csak fel akarom hívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Biblia a helyes életmód tankönyve is. A Bibliában olyan táplálkozási, életmódbeli törvényszerűségek vannak, amit mindenki a saját javára fölfedezhet és alkalmazhat. De befejezésül, ha bár nem utolsó sorban, szeretnék önöknek hivatkozni arra, hogy mi az utolsó, az minden eddigi alapelvet megkoronázó bibliai alapelv a gyermeknevelés tekintetében, ez a személyes hitre nevelés. Eddig is arról beszéltem persze, hogy a gyerekeinket hozzá kell segíteni, hogy a maguk urai legyenek, tehát ne veszítsék el magukat, legyen önfegyelem, tudjanak tekintettel lenni más emberekre, segítsenek embereket, megtanulják a munkát, hogy magukat fent tudják tartani, és ne naplopásból vagy másokból éljenek, hogy rendet tudjanak tartani, fel tudjanak készülni majd a családi életre, hogy helyes életmódot folytat, hogy megismerjék a helyes életmód törvényszerűségeit. De a legfontosabb alapelvet azért hagytam a végére, mert úgy gondolom, hogy ez koronázza meg a bibliai nevelési elveket, mert tulajdonképpen mitől vagyunk mi emberek? Ki nevezhető igazán és jó szándékkal olyan embernek, aki rászolgál erre a névre, amit egy katonember, amikor elővezette Jézus, azt mondta, íme az ember. Íme az ember. Egy nagyon nagy mondat volt, hogy íme az ember. Ebben benne van az, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő nem csapkod, ő nem dacos, ő nem sértődik, ő nem vág vissza, nem indulatoskodik. Itt áll előttetek, őt embernek tudom nevezni, bár csak néhány órája ismertem meg. Itt van még Barabás, akit ti nagyon jól ismertek, köztörvényes bűnöző. Itt van egy embernek nevezhető lény, ez a názáreti Jézus, és itt van egy tolvaj, gyilkos és haramia. Melyiket bocsássam el most? Jön a húsvéti ünnepek során amnestiát lett. Melyiket bocsássam el? Kedves hallgatók, nagyon szeretném hinni, hogy mi, akik itt vagyunk, ne Barabásra szavazzunk. Tehát tetszenek ismerni, ugye Karinti Frigyes híres novelláját az első világháború végén írta. Novella arról szól, hogy Krisztus miután föltámad, visszamegy azokhoz az emberekhez, akik Barabásra szavaztak. És meggyőzi őket arról, hogy menjünk újra Pilátus palotájához, ismételtessük meg a szavazást, és szavazzatok érem, mert hát én jót akarok nektek, az életemet adtam értetek, mondja ott Karinti ebben a Barabás című novellában, azóta meg mióta szabadlábra engedték, Barabás már többeteket kifosztott. Hát most újra meg lehetne ismételni a szavazást. Gondoljátok végig, és másítsátok meg az ítéleteteket. A tömeg kíséri Jézust Pilátus palotájához, és szépen írja le Karinti, hogy Pilátus palotájának tornácán Pilátus és Barabás étkezik. Zsíros falatokat esznek, és nehéz borokat isznak. Jön a tömeg Jézussal, és Jézus mondja, hogy szeretnénk megismételtetni Pilátus a szavazást, hogy a nép meggondolta magát. Pilátus azt mondja, semmi probléma, veszi a kendőt, megtörli a szárt, leteszi, kiáll a tornászra. Na hát akkor mit akartok, hogy kibocsássak el a Jézust, akit Názáretinek neveznek, vagy Barabást. És most jön a novella utolsó mondata, ami így hangzik, bár személyesen mindenki Jézusra szavazott, az egész tömegből mégis ez hangzott ki, Barabást. Amikor az ember tömeglény, akkor nem ura önmagának. Az emberi élet legértékesebben személyes élet. A személyes ember a legerősebb ember, az egyedi ember. Amikor valaki beleolvad egy tömegbe, valami párttag lesz, szakszervezet, kimegy az utcára tüntetni, vagy milyen ártatlannak látszó dolgokat mondjak még, elveszíti önmagát. Elveszíti önmagát. Szent Ágoston ezt nagyon szépen írja le a Vallomások című művében, amikor elment a gladiátor játékokra, már mélyen nem értett egyet a gladiátor játékokkal, mert befogta mind a két fülét, csak hogy ne hallja ott azt az üvöltözést, az állatok meg az emberek küzdelmét, tehát hiába fogta be mind a két fülét, ott valami iszonyú robajjal mozgott minden. Ne menjünk bizonyos helyekre, gondolkozzunk, személyesen döntsünk, mindenki a saját sorsának a kovácsa, mert ezt Isten mindannyiunk számára biztosítja, hogy olyan emberek leszünk, ahogy gondolkozunk és amiképp döntünk. Van ilyen mondat is a Példabeszédek könyvében, ahogy az ember gondolkozik, az ő maga. Mindenkit a maga gondolkozásmódja, döntései, választásai tesznek olyan emberé. Mindenki azt az életsorsot éli, amit maga választ magának. Ne higgyük el, hogy a világ cibál bennünket ide-oda, csak akkor cibál bennünket a világ ide-oda, hogyha nincs személyes meggyőződésünk. Akkor lehet. Akinek nincs biztos, alapos, személyes meggyőződése, egyszer jobbra cibálják, egyszer balra cibálják, egyszer ide-lökik, másszor oda-lökik. Azt lehet vele tenni, mint egy bogáncsal. Ne legyünk ilyen emberek. A Dániel könyve 3. fejezete a legfontosabb rész, amit a kedves hallgatók figyelmébe tudok ajánlani. Dániel könyve különben és minden fejezetében példátlan nagy könyve a Bibliának. De ez a 3. fejezet, amikor a Nabukodonozor király a maga dicsőítésére a saját szobrát leplezteti le, ó, milyen modern történet, mintha egy Lenin vagy Stalin szobor leleplezésénél állnánk, teljesen modern dolog, hiszen a 20. századi diktátorok is Babilóniából vették ezt az ócska kultuszt, ezt a szobort állítunk magunknak kultuszt, hogy ezt a babiloniak találták ki 2600 évvel ezelőtt. És Nabukodonozor, amikor leleplezi a szobrát, ez csak nem úgy megy, hogy leleplezek, hát akkor fölvonultatja az énekeseket, tudásokat, citrásokat, mindenféle zeneszerszámosokat, és amikor fölhangzik ugye ez az ünnepélyes nagy csinnadratta, akkor az én parancsolatomra, mondja Nabukodonozor, a szobrom előtt mindenkinek térdet kell hajtani. És aki nem hajt térdet, azt az égő tüzes kemencébe fogjuk bevetni. Erről szól Dániel könyve 3. fejezete. Tessenek sokszor elolvasni, mert mindenki térdet és fejet hajtott, kivéve Sidrákot, Misákot, Abednégót, azt a 3 héber ifjút, akit otthon arra neveltek, hogy tiszteljétek az államhatalmat, minden ember tiszteljetek, de olyat senkinek ne tegyetek meg, ami egyedül Istennek jár ki. Leborulni, imádni, erre csak az Isten méltó. Ember előtt soha ne boruljunk le, még gondolatba se, és embert soha ne imádjuk, még gondolatba se. És ez a 3 héber ifjú nem borult le, de mindenki leborult. Utólag persze sok a partizán, tudom, de a Biblia úgy írja le a történeteket, ahogy megtörténtek, itt sajnos az kell, hogy mondjuk, hogy mindenki leborult, kivéve ezt a 3 héber ifjút. Nabukodonozor magából kikelve hivatja őket a palotájába, hát hogy én azért világosan megparancsoltam, és a szankciót is megmondtam, most az égő tüzes kemencébe akart. Tehát miből áll ez, hogy egy kicsit térdet hajtani és fejet hajtani? Azért csodálatos ez a 3. fejezet, mert a héber ifjak megszólalnak, király, örökké élj. mi téged tisztelünk, de nekünk van olyan Istenünk, aki számunkra az Isten, előtte hajtunk térdet és fejet, és hogyha te azt mondod, hogy ezért az égő tüzes kemencébe vettetsz bennünket, nekünk van Istenünk, tehát mi hiszünk az Istenben, ő meg tud bennünket menekíteni az égő tüzes kemencéből. De, ha nem tenné is, ó, milyen szép ez a mondat, ha nem tenné is, mert nem tudta a három héber ifjú, hogy Isten most mit dönt. De nem attól tették függővé a személyes hitüket, hogy most ők elvesznek vagy életben maradnak, ők akkor is kitartottak Isten mellett, hogyha ezért a következmény az lett volna, hogy az égő tüzes kemencébe vetik őket. De ha nem tenné is, mi a te szobrod előtt térdet és fejet nem hajtunk. Nabukodonozor bevetteti őket az égő tüzes kemencébe, le is szalad a palotája alak sorába, hogy megnézi a porrá égésüket, de amikor benézott nyilván bizonyos ablakon keresztül a kemencéből, ahova bevetették a három héber ifjút, akkor azt mondja a király, hogy nem, de hármat vetettünk be. Hát ki az a negyedik, akinek az ábrázata olyan, mint az Istenek fiái? Kedves hallgatók, az Ószövetség olvasásakor soha ne tessenek elfelejtkezni, mert majdnem egy tucatszor van benne az Ószövetségben, hogy az emberiség megváltója, mielőtt megszületett volna Betlehemben, többször megjelent már emberi formában, hiszen Jézus nem Betlehem óta létezik, Jézus Betlehem előtt már Istenként a mennyben az Atyával létezett, és az Ószövetség idején többször megjelent, például megjelent Ábrahámnak, megjelent Jákobnak, megjelent Mózesnek, és mondta neki, hogy vedd le a saruidat a lábaidról, mert ahol áll a szent, az a helyen égő csipkebokor közepéből jelent meg neki, megjelent Józsuénak, a hadvezérnek, megjelent az előbb idézett Sámson szüleinek, de megjelent Dániel próféta három társának is, és az égő tüzes kemencében ezért látott ott Nabukodonozor egy negyedik alakot. És a három héber ifjú nemhogy szénné nem égett, de amikor kihozták őket a tüzes kemencéből, két külső ember halt meg a kicsapó hévségnek a melegétől, őnekik azonban a hajuk szála nem perzselődött meg, és a ruhájuk nem vette át a bűzt. Szoktam fizikusokat kérdezni, hogy magyarázzák ezt meg. Eddig még senki nem tudta nekem megmagyarázni, hogy ekkora nagy hőségbe, forróságba, izzó kemencébe vetnek. De kedves hallgatók, hogy ahol Jézus Krisztus van, ahol Isten van, Isten jobban ismeri a törvényeit, amiket megteremtett, mint mi magunk. Ismerik Newtonnak a mondását, hogy ő egy tengerparton játszó kisgyerekhez tudja magát hasonlítani. Összefog néhány kis kavicsot, néhány kis kagylót. Mi ez ahhoz képest, ami a hatalmas nagy tenger, ami hogy zúg vele szemben? Azt mondja Newton, én ennyit ismerek, de én meghagyom azt, hogy az Isten az egész tengert ismeri. Én ezt az egy-két dolgot ismerem. A három héberi fiú azonban ragaszkodott a hitéhez, ragaszkodott a meggyőződéséhez. Nem gondolkozott úgy, hogy hát most engedményt teszünk. Mi az, hát egy 20 centit meggörbítjük a lábunkat, aztán utána mi sem történt volna, nem emlékezzünk már a dologra. Nem, ez a három héber ifjú olyan nevelést kapott, hogy a szülei nem vallásosságra nevelték, vagy nem a zsidósághoz való tartozásra nevelték őket, őket a személyes Isten megismerésére nevelték. A személyes hitnél nagyobb dolog nincsen. Ha valakinek hite van, mindene van. És engedjék meg, hogy a bibliai történet után most már tényleg a legvégső befejezésre egy olyan nagyon rövid történetet mondjak el önöknek, amit három nappal ezelőtt hallottam. Egyik kecskeméti előadásom alkalmával megismerkedtem egy olyan emberrel, akit 1956-ban halálra ítéltek, és tényleg, amikor már vezették ki a bitófához, akkor jött meg egy felettes parancs, hogy mégis életfogytiglanra változtatják az ítéletet. Tehát egy túlélő volt, most már 80 éven felül van, és azóta én nagyon meleg baráti kapcsolatot ápolok vele, és most, ahogy a héten jöttem erre délkelet irányba, és megálltam Kecskeméten, őket is meglátogattam, egy idős házaspár, és most mondta el nekem a következő, és egy nagyon aranyos történetnek találom. Ugye 56 után, 56-ban nem végezték ki, börtönbe került. És az egyik börtönben egyszer bent van már, hogy 58-at, 59-et írhattak, és egyszer csak nyílik a kis ablak, de csodák csodájára a foglár jön, a börtönőr jön, és az mond neki valamit. És nekem most mondta el ez a Feri bácsi, azt mondta, tudod, mit mondott nekem ez a börtönőr? Azt mondta a börtönőr nekem, hogy tessék már nekem megmondani, hogy hogy neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. A börtönőr látta a foglyok viselkedését. Látta, hogy a foglyokban nincs dac, nincs keserűség. Látta, hogy a foglyok emberi módon álltak mindenkihez hozzá. És amikor egy börtönőr ezt mondja, hogy egy rabnak, egy politikai elítéltnek ezt mondja, amikor együtt van vele, és nincs senki ott a közelben, és kinyitja a kis zárka ablakot, tessék megmondani, hogy hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. Becsületesek, tisztességesek, egyenesek. Én azért tartom ezt nagy történetnek, mondtam is neki, hogy miért csak most mondjam, már 10 éve ismerem, hát ez az életed egyik legnagyobb története. Hát ezt írd meg, most ne azt írd meg, hogy ütöttek, folyt a vér, mert ugye ezt már megírta, már 2 könyvbe is megírta, volt együtt Göncz Árpáddal is egy, azt is megírta, mindent megírta, mondom, ez az életed nagy története. Én azt veszem észre, kedves hallgatók, hogy embereket érhet bármi baj, nyomorúság, de ha jók a gyerekeik, az mindent elfeledtet. Ha felnőttek úgy tudnak gyerekeikre, hozzátartozóikra gondolni, hogy ezek egyenes, becsületes, rendes emberek, ezekben van önfegyelem, segítőkészség, rendes emberek, ezek személyes meggyőződésük van. Én azt gondolom, hogy valóban a legnagyobb kincs a jellem. Erről beszéltünk a decemberi sorozatunk során. Most is ezt szeretném aláhúzni. Ne tessenek ezt olyan kis dolognak tartani. Ne tessenek az erre való törekvést olyan kis dolognak tartani. Amivé válunk, abban van benne a lényegünk. Amivé leszünk, azok vagyunk mi. És hogyha egy életfolytiglanra elítéltől ezt kérdezi a börtönőr, hogy én hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint ön, akkor ez valamit kifejez. És ezért hatalmas nagy dolog, hogy a Biblia kezünkben lehet, mert a Biblia segítségével, a bibliai nevelési elvek segítségével valóban nem csak a gyerekeinkre, unokáinkra, de mindenkire olyan hatást gyakorolhatunk, hogy az emberekben ott legyen az a belső elismerés, hogy jó volt ezzel az emberrel együtt élni. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb és szebb minősítés nincsen. Én megköszönöm a figyelmüket.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Folytatjuk tovább a római levél tanulmányozását, és én azzal szeretném bevezetni ezt a ma esti előadást, hogy a hitáltali megigazulás gondolataival foglalkozunk, tehát azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogyha nagyon egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, hogy hogyan válhat a mi életünk mássá, hogyan szabadulhatunk meg negatív jellemvonásainktól, hogyan formálódhat át az ember azzal, amivé szeretne a lelke szerint válni, hogyan tanulhatunk meg igazságot követni a gyakorlati életünkben. Pál apostol ezt a gondolatkört három fő lépésben fejti ki a levélben, és azt kell mondjam, hogy mi az első két lépésen túljutottunk már, és a mai alkalommal a harmadik gondolati egységre térünk a hitáltali megigazulás gondolatainak a kifejtésénél. Ugye az első gondolati egység arról szólt, hogy kinek van szüksége a hitáltali megigazulásra, vagy ha nem kérdésként fogalmazom meg, akkor úgy lehetne fogalmazni, hogy arra mutat rá az apostol, hogy az evangélium örömüzenet annak az embernek fog megszólalni, aki rádöbben arra, hogy segítségre szorul, aki rádöbben arra, hogy baj van vele az életben, és kegyelemre szoruló ember. A második gondolati egységben, ami a harmadik fejezet 21. versében kezdődött, és az 5. fejezet végéig tartott, Pál apostol arról szólt, hogy milyen alapon élhet az ember, milyen alapon nyerhet az ember bocsánatot az Istentől, bűnbocsánatot, és milyen áldásokat kap az ember, az az ember, aki személyes hittel ragadja meg az Isten kegyelemről szóló üzenetét. Ugye ez előző alkalom szólt erről a kérdésről. Azon az alapon élhetünk mi, hogy Jézus Krisztus helyettes, elfedező áldozatot hozott értünk, ami bűnünk büntetését nem mi szenvedjük el, nem mi szenvedtük el, hanem Jézus Krisztus az ember helyébe lépett, és az ember bűnének a büntetését magára vette. Ilyen egyszerű megoldást kínál fel az Isten az ember számára. Aki szeretne kegyelmet nyerni, szeretne élni, annak egyszerűen el kell fogadnia ezt az ajándékot, ezt az ingyen ajándékot, hogy az Isten azt mondja, hogy én megajándékozom az embert, kegyelemből, szeretetből, megajándékozom az embert azzal az igazsággal, amely az élethez szükséges. És ha valaki ezt az ajándékot örömmel fogadja, ha valaki rádöbben, hogy neki szüksége van erre, és igényli ezt, megragadja bizalommal az Isten ígéretét, akkor röviden úgy összegezhetjük, hogy annak az embernek egy szeretett szövetség jöhet létre az Istennel, egy olyan béke szövetség jöhet létre az Istennel, amelyben mint gyermek mehet az Istenhez, mint gyermek mehet az ő szerető édesapjához, és hívhatja segítségül az Istent, kérhet tőle segítséget, és az Isten olyan segítségről gondoskodik, és olyan ígéreteket ad az embernek, amiben belekapaszkodva az ember a nehézségek és megpróbáltatások között is bizalmat tud tanúsítani az Isten iránt, és győztessé tud válni a hit által. Mindent, amihez szüksége van, mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy megváltozzon az élete, az Isten az embernek ajándékozta, bármilyen szükséglete merül fel az embernek, a kegyelem királyi székéhez mehet, bizalommal mehet az Istenhez, mert az Isten nem a bűneink szerint bánik velünk, hanem az ő kegyelmében, mint szeretett gyermekekre tekint. És bár igaz az, hogy Ádámban minden ember hátránnyal indul ebben a földi életben, igaz az, hogy Ádám bűnének van egy következménye, van egy kihatása, amely mindegyikünk életére kihat. És ezt mindannyian tapasztaljuk, és az emberi természetnek a bűnrehajlását, az emberi gyengeséget. De ugyanakkor az is igaz, hogy az Isten kegyelme viszont minden ember életében biztosítja azt, hogy ha az ember vágyakozik arra, hogy megváltozzon, akkor minden segítséget megkap ehhez. Tehát nem kell nekünk Ádámra tekintenünk, és nem kell Ádámra mutatnunk, hogy ő miatta vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk, mert amennyire igaz az, hogy Ádámban minden ember vétkessé válik, legalább annyira, sőt sokkal inkább igaz az, hogy Krisztus áldozata nyomán, Krisztus engedelmessége nyomán minden emberi életre elhat az élet megigazulása,
Minden embernek lehetősége van összekapcsolódni az Isten hatalmas segítségével, és ezért nem kell Ádám bűnére tekintenünk és kétségbe esnünk, mert Krisztusban bőséges segítséget találhat minden ember, mindazt a segítséget megtalálja, amire szüksége van. Na de a gyakorlatban hogyan változik meg az ember élete? Ez a harmadik fő rész, amiről az apostol beszél. A 6. fejezet első versétől a 8. fejezet 27. verséig mondhatjuk így, hogy most már erről az egy kérdésről fog szólni a levélben, hogy a gyakorlatban hogyan tud az ember megváltozni. Ugye ez az eszmei alapja, az az ember tud megváltozni, aki elfogadja a kegyelmet, és aki él az Isten segítségével. De ez a gyakorlatban az ember részéről, vagy az emberi életben mire van szükség, hogy ez valósággá válhasson, hogy hogyan élhet az ember ezzel a segítséggel. Két egyszerű gondolatról lesz majd szó, és ebből a mai alkalommal az első gondolatnak az első részével foglalkozunk, amit egészen egyszerűen és egészen röviden így fogalmazhatunk meg, hogy csak annak az embernek az élete változik meg, aki eljut arra a döntésre, hogy meg akar változni. Ennél többet nem kell mondanom ma este, erről fog szólni az egész előadás. Pál apostol az egész 6. fejezetet ennek a kérdésnek szenteli. Annak az embernek az élete fog megváltozni, aki eljut addig a döntésig, hogy ő meg akar változni. Ő meg akar változni az életben. Az Isten tiszteletben tartja az ember választását, és az akarata ellenére senkit nem fog megváltoztatni, és senkit nem fog üdvösségre vezetni. Na de nézzük, hogy ezt a gondolatot az apostol hogyan fejti ki. A 6. fejezetet 3 részre tagolhatjuk. Figyeljük meg, majd most fel fogom olvasni az egész 6. fejezetet, figyeljük meg ezt a 3 jól elkülöníthető részt. Az első versben felveti az alapvető kérdést, és onnantól kezdve a 14. versig tart az első nagy szakasz. A 15. verstől ugyanazt a kérdést veti fel, amit az első versben. A 15. verstől a 18. versig tart a második érvelése, és a 3. érve, vagy a 3. nekifutása ugyanennek a kérdésnek a 19. verstől a 23. versig olvasható. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halála hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk, tudván, hogy a mi óemberünk ő vele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenül jön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer. Hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? Vétkezzünk, nem vagyunk törvény.

az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyelletek, mert azoknak vége halál. Most pedig, miután felszabadítattatok a bűn alól, és szolgáivá tétettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre. A vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez tehát az a fejezet, amit a mai estén szeretnénk végig gondolni, és Pál apostol közvetlenül fűzi a gondolatmenetet. Az előző szakaszban arról szólt, hogy az emberi történelemben két fordulópont van, vagy két jelentős esemény van. Ádám vétke, amikor kisiklott az emberiség történelme, és az engedetlenség útjára tértünk, és Jézus Krisztus engedelmessége és váltsághalála, amely a helyreállítás lehetőségét teremtette meg az ember számára. Ez a két döntő fordulata az emberiség történelmének, ezért beszélhetünk reménységről, ezért beszélhetünk jó kilátásokról. Közben bejött a törvény, de a törvény nem tudott változást hozni. Az Isten törvénye az csak tükörként tud működni, meg tudja mutatni az embernek, hogy milyen a valódi állapota, de nem tudja megváltoztatni ezt az állapotot. Ádám vétke és Krisztus áldozata között az Isten feltárta a törvényt, behozta a törvényt, ami által lelepleződött a bűnöknek a sokasága, és ennek a fényében meg lehetett látni azt, hogy a kegyelem mekkora. Mert ahol a bűn sokassága meglátszódott, ott tudja az ember értékelni az Isten kegyelmét, az igazság ajándékát. De most Pál apostol, ismerve az ember gondolkodását, ismerve az ember kényelem szerető, változásra nagyon kevéssé hajló gondolkozását, fölteszi azt a kérdést, mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Ugye ez a gondolat már a harmadik fejezetben is fölmerült. A harmadik fejezetnek a 8. verse hasonló gondolatot fogalmazott meg, amikor arról szólt, hogy az Isten igazsága, ami bűneink által öregbül, az ő dicsősége mutatkozik meg abban, hogy mi engedetlenek vagyunk, és mégis megvalósul az ő jó terve. És föltette a kérdést, hogy hát akkor ne cselekedjünk én rosszat, hogy abból jó származzék. Már ott is felmerül ez a kérdés, most ismét ugyanez a kérdés merül fel a levélben, mert ismerve az emberi természetet, hatalmas nagy készsége van az embernek arra, hogy elfogadja a kegyelmet, de ne változzon meg. Ezért fel kell tenni a kérdést az apostolnak. Hát hogyha azt mondhatjuk, hogy ahol megnövekedik a bűn, ahol a bűnnek a sokasságát, minél egyre több bűnt lát meg az ember, és ennek fényében egyre nagyobb kegyelmet lát meg az ember. Hogyha megnövekedik a bűn, a megnövekedett bűn még nagyobb kegyelmet hoz elénk, akkor ne maradjunk meg a bűnben, hogy még nagyobb legyen a kegyelem? Hát ne cselekedjünk minél több rosszat, hogy annál nagyobb legyen az Isten kegyelme? Az ember hajlik erre a gondolkozásra. Hajlik arra, hogy azt mondja, hogy az az Isten dolga, hogy megbocsásson. Hajlik arra, hogy a kegyelmet elfogadja, és éljen ugyanúgy tovább, ahogyan addig élt. És ezért teszi fel a kérdést az apostol. Elképzelhető az, hogy egy ember elnyerve a kegyelmet továbbra is a bűn útján haladjon, és a bűnben éljen? Lehetséges az, hogy valaki elfogadja a kegyelmet, és nem változik meg az élete? A választ a második versben fogalmazza meg. Azt mondja, távol legyen. Szó sem lehet róla. Szóba se jöjjön ez a lehetőség. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? A kegyelem elnyerése az azt jelenti, hogy az ember meghal a bűn számára. Hogyan élhetne tovább az ember abban, aminek meghal?

Hát aki meghalt, az nem él. Aki meghalt a bűnnek, az nem tud tovább élni a bűnben, mert meghalt a bűn számára. Pál apostol ezzel az egy képpel, a halál képével fejezi ki annak az embernek a bűnhöz való viszonyulását, aki elfogadja a kegyelmet. A kegyelem befogadása nem jelent mentséget a bűnnek, nem jelenti a bűnnek az átmentését, nem jelenti azt a lehetőséget, hogy megmaradjon az ember ugyanazokban a bűnökben, amik miatt a kegyelemre szüksége volt. A kegyelem elfogadása egyúttal azt is jelenti, hogy az ember nem tud tovább élni a bűnben. De vajon miért? Hogyan fogja Pál apostol ezt a kérdést megmagyarázni, kifejteni? Hogyan lehetséges ez, hogy egy ember valóban meghalljon a bűnnek a kegyelem tapasztalata során, a kegyelem meglátása, átélése során? Erre hozza magyarázatként a harmadik verstől a 14. versig összegző megjegyzésekkel, a harmadik verstől a 11. versig, és utána az összegzés jön, a keresztségnek, a bibliai keresztségnek a képét. Tehát Pál apostol ezt a gondolatot, hogy mikor tud meghalni egy ember a bűn számára, hogy mi a titka annak, hogy bibliai összefüggésben gondolkozva, az Istent igazán megismerve nem lehetséges az, hogy egy ember gondtalanul él tovább a bűnben, miközben elfogadja a kegyelmet, az Isten áldozatán nyugvó kegyelmet. A bibliai keresztség képét olvashatjuk itt, Pál apostol ezt mondja a 3.-4. versben, avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. A bibliai keresztség képe az a bemerítés keresztsége, a vízbe való bemerítésnek a keresztsége, amelynek itt Pál apostol ebben a 4. versben 3 döntő részére mutat rá. Az első döntő része, hogy akik megkeresztelkedtek, akik bemerítettek, azok Krisztus halálába merítettek bele, ami azt jelenti, hogy eltemettettünk ővele együtt a keresztség által a halálba. A keresztségnek az első mozzanata, a keresztség jelképének, szertartásának az első mozzanata, hogy azt az embert, aki szeretne szövetséget kötni az Istennel, szeretné az új szövetséget megkötni, azt az embert hanyat döntve belemeríti egy prédikátor, a keresztelő személy a vízbe. Ez a mozzanat, hogy hanyat döntve belemerítik a vízbe, ez a mozzanat fejezi ki azt, hogy meghal a bűn számára. Krisztussal együtt meghal az óembernek, meghal a bűn számára, és nem él tovább a bűnben, és nem él tovább a bűn számára. Ugye maga a kép az az, hogy eltemettetik a hullámsírba, belefullad a vízbe. A képnek a második része, hogy viszont nem maradott. Nem csak meghalásról beszél tehát ez a kép, nem csak arról van szó, hogy meghal valaki, megtagad valamit az életében, megtagadja a bűnt és a bűnkövetését az életében, hanem van egy második része ennek, amit így olvasunk, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Később a versekben részletesebben kifejti ezt a képet, és ott ezt is kihangsúlyozza, hogyha mi vele együtt, az ő halálának hasonlósága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Krisztus halála és feltámadása nem választható külön a Bibliában. Az evangélium üzenete nem csak azt mondja el, hogy Krisztus meghalt, hanem azt, hogy az Isten feltámasztotta Krisztust, és ezzel bizonyságát adta a bűnbocsánatnak. A keresztség képe nem csak annyit mond el, hogy az ember meghal a bűn számára, hanem azt is, hogy egy új életet kezd el. Feltámad egy új életre, amely életnek a lényege az, hogy ezután ő az Istennek él, az Isten akaratára szánja oda az életét. Ez tehát a második döntő mozzanat, hogy ebből a testhelyzetből kijön az az ember, kiemeltetik az az ember, nem marad ott a hullámsírban, nem csak egyszerűen nemet mond valamire, és nem pusztán tagadásból áll az élete.
Ez egy elég nehéz élet lenne. Hanem az Isten útján való járásra feltámad és oda szánja magát. És a negyedik versben Pál apostol az egész folyamatot elmondja, amiről majd a 8. fejezet 27. verséig beszélni fog, mert azt mondja, hogy meghal az ember, de új életre feltámad az ember Krisztussal együtt, de van még egy fontos mozzanat ebben a negyedik versben, azt olvassuk, hogy amiképpen, azonképpen. Miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atya dicsősége által, azonképpen jár az új életben. A keresztség képe, tehát nem egyszerűen annyi, hogy van egy ember, aki magát belefolytja a vízbe, és utána kijön, és a maga erejéből feltámad. A szertartásnak, a jelképes cselekedetnek fontos része az, hogy ezt nem magától teszi egy ember, hanem egy külső személy, egy külső hatalom végzi el ezt az ő életében, az a személy, aki keresztel dönti bele a vízbe, és nyomja víz alá, és az a személy emeli ki. És ezért fontos, hogy ez a jelképes cselekvés, ez egy hanyad döntésből áll. Abból a testhelyzetből, el tudjuk talán képzelni valamennyire, abból a testhelyzetből, amikor az ember hanyad belekerül a vízbe, és ott van a víznyomás, és ő hanyad döntve van. Nem tud a maga erejéből kijönni. Abból a testhelyzetből nincs az az erő, amivel ki tud jönni, segítségre van szüksége. Arra van szüksége, hogy ki emeljék a vízből, és ezzel mutatja be az apostol azt, hogy se a meghalás, se az új életben való járás nem a maga erejéből történik az embernek. Amiképpen feltámasztatott Krisztus az atya dicsősége által a halálból, azonképpen új életben járjunk. Jézus Krisztus, amikor meghalt, a halála előtt letette az ő életét. Azt mondta az utolsó mondatával, hogy Atyám, a te kezedre bízom az én életemet, az én lelkemet, az én életemet. És ezután meghalt. Jézus magát nem tudta volna feltámasztani a halálból, mert ő odaadta az életét miértünk. Ő egészen odaadta az életét értünk. Ezért az Istennek kellett angyalt küldeni, és az Atya dicsősége által támasztotta föl halálból Krisztust. És ahogyan Krisztus a sírból az Atya dicsősége által támadt fel, és nem a maga ereje által támadt fel, úgy valósul meg a hívő ember életében, hogy meghal a bűnnek, és él az Isten számára, és valóságosan új életet él, a bűnt megtagadva az Istennek való engedelmesség életét éli. Tehát az alapvető gondolat, ez a két mozzanat, amiről tulajdonképpen az elkövetkező három előadásban szó lesz, az, hogy az embernek az akaratában változás kell, hogy történjen. Az embernek az akaratát oda kell szánni az Istennek, és el kell vonni a bűntől. Meg kell halni a bűn számára, és élni kell az Isten számára. Ez az egyik gondolat. A másik gondolat, hogy de ezt az ember nem magától teszi. Ehhez az ember az Istentől kap segítséget, ezt az Isten munkája ki egy ember életében. Ez a két döntő gondolat, ami a gyakorlati megváltozásnak a titka. Az emberi akarat és az Isten hatalma, az Isten ereje. Ez a kettő szükséges ahhoz, hogy megváltozzon egy ember élete. De nézzük akkor ezt a képet, amely tehát az emberi akaratnak a kérdését fogja feszegetni, amely a bűnnek való meghalás kérdéséről szól. A keresztségnek, amint említettem, az első része a bemerítés a bűnnek, a meghalás a bűnnek, a bemerítés a vízbe. És itt szeretnék megállni, és feltenni azt a kérdést, hogy mit is jelent az, hogy valaki meghal. Szeretnék felolvasni két bibliai részletet a halállal kapcsolatban, hogy amikor azt mondja az ige, azt mondja Pál apostol, hogy Krisztussal együtt meghalt a bűnnek, hogy a vízbe való bemerülés, bemerítés az azt jelenti, hogy meghalt a bűn számára, akkor mit jelent a halál fogalma ebben a gondolatkörben? Hogyan fog viszonyulni az az ember, aki meghalt a bűn számára, a bűnhöz? Ez a kérdés.
Prédikátor könyvében a 9. fejezetben a következőt olvashatjuk. Prédikátor könyve 9. fejezetében a 6-tól 8. verset és a 12. verset szeretném idézni. Mert akárkinek valaki minden élők közé csatlakozik, van reménysége. Mert jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak. És azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedd, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a sírban, ahová menendő vagy. Elég világos beszéd? Ugye maga a kép, amivel indít. Jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Azért ez egy nagyon drasztikus ellentét. Egy élő ebb jobb, mint a megholt oroszlán. Miért? Mert aki meghalt, az semmit nem tud. Annak többé része nincs a földön történő dolgokban, annak nincsen szeretete, nincsen gyűlölete, nincsen indulata, nincsen cselekedet és okoskodás tudomány a sírban, ahova az ember megy. A másik igevers Zsoltárok könyvében, a 146. Zsoltárnak a 4. verse, amit még szeretnék idézni, a 146. Zsoltár 4. verse ezt mondja, a 3.-4. verset olvasom, hogy érthető legyen. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Kimegy a lelke, visszatér földjébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Ez a gondolat, hogy a halottak nem élnek, hogy a halottaknak nincsenek indulataik, nincsenek érzelmeik, nincsenek vágyaik, nincsenek gondolataik, nincsenek terveik. Ez a gondolat, ez következetes tanítása a Bibliának. Akkor most alkalmazzuk a halál képét a bűnhöz való viszonyra. Mit jelent az, hogy valaki meghalt a bűn számára ennek fényében? Azt jelenti, hogy nincsenek a bűnhöz kötődő tervei. Nem tervez a bűnben. Nem tervez a bűn ideig, óráig való gyönyörűségében élni. Nincsenek vágyai, amelyek a bűnhöz kötik, hogy most ezt azért még megteszi. Nincsen indulata, nincsen gerjedelme, vágyakozása, nincsen szeretete, ami a bűnhöz kötné, mert meghalt a bűn számára. Ez azért egy nagyon drasztikus kép. Semmilyen gondolata, semmilyen vágya, semmilyen vonzalma, semmilyen terve nincs a bűnben. Ezt jelenti, hogy meghalt a bűn számára. Mert a halál az ezt jelenti. A halál az azt jelenti, hogy az az ember nem érez, nem gondolkozik, nem vesz részt a hétköznapi dolgokban, hanem nyugszik a sírban, ahogyan a Biblia ezt megfogalmazza. Ez egy hatalmas nagy dolog. Lehet így visszanyúlni a bűnhöz? Létezik ilyen viszonyulás, amikor egy ember nem tervezget, nem játszik el még gondolatban sem, nem megérinthető belül, mert nincsen vágyakozása és nincsenek érzelmei. Nem kötődik érzelmileg a rosszhoz. Ez egy nagyon nagy ajándék. Hogyan jöhet ez létre? Hogyan valósulhat meg ez, hogy valaki meghal a bűn számára, és nem él tovább a bűn számára, és nem megszólítható ezért a bűn számára? Az elmúlt nyáron a főiskolai táborban, azt hiszem soha nem fogom elfelejteni a kérdést, ültünk egy beszélgetésen, és az egyik diák azt mondta, hogy ő most már kezdi érteni, hogy miért hangzik el az előadásokon az, hogy könnyebb üdvözülni, mint elveszni. Ő most nem erre szeretne kérdezni. Ő csak azt az egy kérdést szeretné feltenni, hogyan lehet meghalni az önzésnek. Ő csak azt az egy kérdést szeretné feltenni, hogy ami a bűn lényege, mert ez a bűn lényege. A bűnnek a lényege, hogy ez ember önző.
A szeretet törvényének az ellentéte az az önzés. Ez a lényege a bűnnek. Hogyan lehet meghalni az én számára, az önző énem számára? Ugyanez a kérdés tehát. Hogyan lehet eljutni arra, hogy az ember ilyen viszonyban legyen a bűnnel, így viszonyuljon a bűnhöz? Nem érez, nem táplál terveket, reménységeket, vágyakat, nincsenek cselekedetei a bűnben. Hogy lehet ide eljutni? Nézzük meg, hogy mit mond erről Pál apostol ebben a szakaszban. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy élettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal együtt, hisszük, hogy élünk is ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Hogyha megfigyeltük ezt a szakaszt, akkor volt egy visszatérő gondolata az apostolnak, amit újra és újra kihangsúlyozott. Ezt pedig így olvashatjuk, hogy ővele együtt temettettünk el a keresztség által a halálba. Az 5. vers, az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy élettünk. Az ő halála hasonlatosságában mi ővele együtt egy élettünk. A 6. vers, a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett. 8. vers, meghaltunk Krisztussal együtt. Az apostol tehát azt hangsúlyozza ki, hogy ez a változás, ez a meghalás, ez nem önmagában történik. Az ember nem egyedül hozza létre magában ezt a változást. Megmondja az utat, hogy mi hozza létre ezt a változást. Amikor az ember Krisztussal együtt feszítetik meg a kereszten. Amikor az ember Krisztussal együtt van a kereszten. Az ő halálának hasonlatossága szerint hal meg. Mit jelent ez? Az egyik dolog, amire felfigyelhetünk, hogy a görög szöveg alapján mondjuk, hogy az ember döntése az, hogy meghal-e vagy sem. Mondhatnám így, hogy az egy törvényszerűség az életben, hogy mindenképpen meg fogunk halni. A bűn következményeként mindenképpen meg fogunk halni. De bibliai képpel élve eldönthetjük, hogy mikor akarunk meghalni. Most akarunk meghalni a bűnnek? Most akarunk meghalni az önző életünknek? Vagy pedig majd az ítélet fogja elvenni tőlünk az életet. Ezt az ember dönti el. Ezt nem az Isten dönti el, hanem az ember dönti el, hogy most adja halálra magát, vagy védi a maga életét, ragaszkodik a maga életéhez, és ezért az Isten nem tud neki örök életet adni, kénytelen az életjogát visszavonni. Ugye Jézus is megfogalmazta ezt a gondolatot. Aki elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Aki gyűlöli az életét a világon, és elveszti, én értem, az megtalálja azt. Aki viszont ragaszkodik a maga életéhez a világon, az el fogja veszíteni azt. Az egyik tehát, amire föl kell figyelnünk, az ez a jelenség. Mi döntjük el, hogy meghalunk. Ezt a görög ige úgy fejezi ki, hogy az ige alak olyan alakban van, ami azt arról szól, hogy az ember maga dönti el, maga teszi meg. Halálra adom magamat, vagy nem adom magamat halálra? Ez a kérdés. Ez az egyik része. Az embernek döntési joga van, az embernek része van abban a tekintetben, abban a kérdésben, hogy bekövetkezik-e a meghalás, vagy sem. Jézus mondott egy képet, és én ezt a képet szeretném ideidézni még. Azt mondta Máté evangéliumában, ha valaki erre a kőre esik, szétzúzatik, és akire ez a kő esik rá, az összetöretik.
szétlapítatik. Jézus azt mondta, hogy ez az ember választási lehetősége. Most ráveti magát Krisztusra, és összetörik rajta, vagy megvárja, mindig az a kis kő, az a kőszikla eljön, ahogy Dániel próféta könyve második fejezete fogalmaz, amikor látja a világ történelmet, látja az emberiség történelmét egy szobor formájában. És azt látja, hogy ezt a szobrot egy kő leüti a lábairól, és összetöri teljesen. Amikor Jézus Krisztus eljön, hogy hatalommal átvegye az uralmat, hogy a bűn uralmát megsemmisítse, hogy a bűnt megsemmisítse, az ő megjelenése vagy élet, vagy halál lesz az ember számára. Azoknak, akik Krisztusban meghaltak, akik Krisztusban elveszítették az önző énjüket, azok számára az örök élet hajnala, az örök élet tényleges megkezdése lesz. Akik viszont menekültek azelől, hogy meghalljanak az énjüknek, akik menekültek azelől, hogy megtagadják magukat, akik nem akartak Krisztusra esni, és rajta összetörni, azok számára Jézus tolvajként jelenik meg, és még amiről azt gondolja az ember, hogy van, tudnélik, hogy van élete, még azt is el fogja venni. Nem élhetnek örökké azok az emberek, akik az önzés törvénye szerint élnek. Ez tehát az egyik ebben a gondolatkörben, ebben a képben, amit Pál apostol beidéz. Mi döntjük el, hogy mikor halunk meg? Valamikor meg fogunk halni. A meghalás fájdalommal jár. De mi döntjük el, hogy erre mikor kerül sor? Ráesünk a kősziklára, és ott törünk össze, vagy a kőszikla fogja agyonzúzni a mi életünket, és megsemmisíteni bennünket. Ez az ember választási lehetősége. Igen ám, de nagyon sokszor találkozom azzal a gyakorlati életben, saját életemben is, és emberekkel beszélgetve is, hogy valaki azt mondja, hogy én nem szeretnék ebben élni. Én meg akarok halni a bűn számára. Na de hogyan tehetem ezt meg? Na de hogyan jöhet ez létre? És erre azt mondja az apostol ebben a szakaszban, hogy Krisztussal együtt jön létre. Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt tud az ember. Maga a saját életében nem tudja elérni ezt a változást, hanem Krisztus szeretete fogja létrehozni ezt a változást az ő szívében. Az ember tehát azt döntheti el, hogy foglalkozik ezzel a szeretettel, és az Isten szeretete kiégeti belőle a bűn szeretetét, vagy menekül az Isten szeretetével való szembesülés elől, és ezért nem jön létre ez a változás az életében. De a bűnnek meghalni csak Krisztussal együtt lehet. És ezt mondja Pál apostol, hogy ezt sem akárhogyan, hanem csak egyetlen egy módon. Ő vele együtt a keresztség által a halálba, az ő halálának hasonlatossága szerint kell vele egyé lennünk. Krisztussal a kereszten kell megfeszítetnünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent Krisztussal együtt meghalni a kereszten? Amikor egy ember Jézus Krisztus keresztjét szemléli, amikor egy ember feltekint a keresztre, akkor mit lát meg? Ott látja Krisztust, aki nem követett el bűnt. És amikor megszólal az evangélium számára, és azt mondja ez az evangélium, hogy azt, aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette, te érted, hogy ne neked kelljen ott lenni, hogy ne neked kelljen meghalni a kereszten. Ezért van ő ott. Amikor egy ember számára így szólal meg az evangélium, amikor egy ember a saját életére kimondott isteni ítéletet látja meg a kereszten haldokló Krisztusban, amikor egy ember saját magát látja meg a kereszten, hogy én vagyok ott, az én bűnöm miatt történt ez, amikor egy embert megrendít az a szeretet, hogy én azért nem vagyok ott, mert Krisztus helyettem oda került, akkor meghal a bűn számára. Én ezt a folyamatot nem tudom jobban elmondani. Ezt a folyamatot átélni lehet. Ezt a folyamatot mindazok az emberek átélik,
akik ezzel a személyességgel tekintenek Krisztus kereszt áldozatára. Akik nem azt mondják, hogy a zsidók ölték meg, nem azt mondják, hogy a rómaiak ölték meg, hanem akik azt mondják, hogy én vagyok az oka, mert helyettem kell szenvednie. Amikor egy embert így érint meg Krisztus áldozata, amikor valahol a lelke legmélyéig behatol ez az üzenet, hogy úgy szeretett az Isten téged személy szerint, téged, hogy az ő saját fiát adta oda, hogy ne kelljen neked meghalni, és ne kelljen elveszíteni az életet, az örök életet. Amikor egy ember nem megrántja a vállát, és nem azt mondja, hogy hát az a dolga az Istennek, hogy megbocsásson. Amikor nem azt mondja, hogy ez olyan magától értetődő dolog. Amikor az ember megáll és elgondolkozik azon, hogy én lennék ott. Hogy az a büntetés, ami nekem jár, az a büntetés ott van a kereszten, és így tekint fel. Akkor létrejön ez a változás az életében. Nem tudjuk Krisztus áldozatát szemlélni, ebben a személyes vonatkozásban szemlélni, és közben a bűnben tovább élni. Ez nem megy. Ez lehetetlenség. Ahhoz, hogy az ember tovább élhessen a bűnben, ahhoz hátat kell fordítani ennek az áldozatnak. Ahhoz az embernek el kell felejtenie, hogy érte történt ez a dolog. Viszont amikor egy ember ezt teszi, amikor egy ember odafordul a kereszthez, és semmi mást nem tesz, mint feltekint. Feltekint így, ahogyan az előbb elmondtam. Akkor azt fogja átélni, hogy eltörik. Eltörik az a valami, az a varázslat, eltörik az a megkötözöttség, ami a bűnhöz kötözte őt. Így fogalmazta ezt meg valaki tegnap előtt, amikor beszélgettem vele, hogy ő úgy éli át, hogy elpattan a húr. Elpattan a húr. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy eltörik a bűnhöz való kötözöttségem. Én nem tudom megmagyarázni, hogy hogy történik ez. Ezt átélni lehet. Én csak azt tudom, hogy az Isten szeretetét megérintve az Isten szeretetétől nem tudok tovább élni abban, amiről megértettem, hogy a halálát okozta Krisztusnak. Ez nem lehetséges. Egyetlen egy módon lehet ezt megtenni. Hátat kell fordítani a keresztnek. És ez az én döntésem. Az én döntésem, hogy szemlélem az Isten szeretetét, vagy becsukom a szememet, és nem gondolkozok róla. Ha egy ember rátekint a felfeszített Krisztusra, a megfeszített Krisztusra, hogyha egy ember látja a felemeltetett Krisztust, akkor Jézus szavai teljesülnek az életében. Amikor én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ekkor történik meg az, amit egy erdélyi prédikátor, vagy az igével szolgáló cigányember mondott olyan nagyon egyszerű képként, hogy a mi szívünkben van egy kereszt, és van egy trón. Ha az énünk van a trónon, akkor Krisztus a kereszten van. Hogyha az énünk a keresztre kerül, akkor Krisztus van a trónon. Akkor uralkodhat Krisztus az ember életén.

Kedves táborozóink, tisztelt gyülekezet! A délelőtti sorozatunkban Jézus jellem tulajdonságairól beszélünk. Szó volt Jézus kedvességéről, szelídségéről, alázatos szívűségéről. Programunk szerint egyébként ma a harmadik témánk az lett volna, hogy Jézus bánkódott embereken, noha sok gonoszságra a megfelelő határozott válaszokat is megadta, ez majd a holnap délelőtti téma lesz. És hogy hirdettem, a mai délelőtti témánk az a negyedik pontunkkal egyenlő, tehát Jézusnak a nagy lelkűségéről szeretnék beszélni. És a Bibliát kutatva arra a kérdésre szeretnénk választ találni, hogy mi is a nagy lelkűség, és hogyan is sajátíthatjuk el Jézustól, és miért nélkülözhetetlen a nagy lelkűség. Egy alapigét olvassunk közösen János evangélium a 13. fejezetéből. Nyissuk meg közösen Bibliánkat, és János evangélium a 13. fejezetében a 6. és a 7. verseket olvassuk el közösen. Tehát János evangélium a 13. fejezetében, az utolsó vacsora történetében, annak az első részében, János 13. fejezetében, a 6. és a 7. versekben ezt olvashatjuk. Ment azért Jézus Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosodé meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Ugye az úrvacsorának a kiegészítő története, János evangélium a 13. fejezetében a lábmosás története, és innen idéztem egy részletet Péter és Jézus Krisztus beszélgetéséből, amikor Jézus odament a tanítványok elé, letérdelt, és minden tanítványának a lábát megmosta, amikor Simon Péterhez ért, Péter el akarta hárítani. És azt mondta, hogy Uram, te mosodé meg az én lábaimat, hiszen ez a tanítványok közül egynek, vagy valaki szolgának lett volna a feladata, és Péter a maga megütközésének, megdöbbenésének adott kifejezést. És a 7. vers az, ami tulajdonképpen, amiből én szeretnék kiindulni, Jézusnak egy nevezetes mondása, ami azonban nem csak Péternek szólt, nem csak erre a helyzetre vonatkozott, hanem az egész életünkben oly sokszor hallhatjuk ezt a mondást az Isten részéről, amit én most cselekszem, te nem érted, de ezután majd megérted. Olyan sokszor nem értjük az Istent. Nem értjük, hogy mit miért enged meg nekünk, nem értjük, hogy miért következik be az életünkben. Olyan sokszor ott van a mi szívünkben is az, hogy nem értjük az Istent. Sokszor talán még ki is mondjuk, hogy ha én lennék az Isten helyében, ezt nem engedtem volna meg, ezt nem így csináltam volna, én nem így terveztem volna el ennek az embernek a jövőjét. És Jézus szava olyan egyszerű mondat, de olyan sokat ígér, ahogy ezt végig gondoljuk, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Honnan tudta Jézus azt, hogy Péter meg fogja érteni? És honnan tudja most a jó Isten a részünkről, hogy mi meg fogunk érteni valamit holnap és holnap után? Minden esetre ez a magatartás, hogy valaki valahogyan gondolkodik és cselekszik, és nem ért valamit, és egyik fal után a másikba ütközik, és valaki mégis azt mondja, hogy most nem érted, jó, most nem jut el a tudatodig, most nem tudod felfogni, hogy ez miért következett be. De ezután majd megérted. Micsoda bizalom ez? Micsoda nagy lelkűség ez? Tulajdonképpen ez a nagy lelkűség. Az emberi világban is kitartunk nagy lelkűnek, aki nem a szemei látása szerint és nem a fülei hallása szerint ítél. Így mondja ezt a Biblia, hanem aki túllát a dolgokon. Aki észreveszi azt, hogy ebben a gyerekben több van, vagy ebben az emberben több van, most nem érti. De ezután majd megérti, reménykedem benne, bizalommal vagyok iránta. Az emberi világban is nagyon jó találkoznunk nagy lelkű emberekkel, akik nem csapnak le ránk, nem olvassák ránk az esetlenségeinket, a vétkeinket, a hibáinkat, hanem olyan jóságosan, olyan megértően közelednek felénk, hogy most ő nem érti, de ezután majd megérti. Ugye a negyedik gyermek lévén a családban én élveztem ezt a nagy lelkűséget,
nem annyira az idősebb testvéreim részéről, nem is annyira az édesanyám részéről. Édesapám már idősebb ember volt, amikor én megszülettem, és hogy felnövelkedtem. Hát ugye, mint minden gyerek sok rosszat, csintalanságot, esetlenséget elkövet. Testvéreim mindig is rám támadtak, hogy most már meg kell fegyelmezni ezt az öcsit, vagy már meg kell fenyíteni ezt a gyereket, ha velünk így bántál volna, mi nem ilyenek lennénk. Szegény édesapám mindig ezt szokta mondani, hogy hát vegyétek észre, még nem nőtt be a feje lágya, még gyerek, majd lesz ő jobb is, majd magára talál. Nagyon sok pofont és nagyon sok fenyítést ezzel tudtam elkerülni, hogy éreztem, hogy az édesapám bízik bennem, hogy valóban a nagy lelkűség, hogyha tapasztaljuk ezt, főleg már gyermekkorunktól fogva, olyan sokat segíthet, hogy valaki bízik abban, hogy végül is fejlődő lények vagyunk. Holnap többek lehetünk, mint ma, holnap után meg még többek, és ha senki nem lát még meg bennünk semmit sem, de egy-két ember valamit meglát. És Péternek Jézus ezt fejezte ki, pedig Péter már azért egy felnőtt 40-50 év közötti ember lehetett, amit én cselekszem, te most nem érted. Most nem érted. De ezután majd megérted. Mire alapozva mondta ezt Jézus? Bizonyára Jézus látta azt, hogy Péterben milyen lelki hajlandóság van. Tulajdonképp kétféle embertípus létezik. Az egyik embertípus, aki azért problémákat lát az életében, nem csinálja a problémát, csak meglátja a problémát, és igyekszik megoldani a problémát. Igyekszik önmagával küzdeni, tulajdonképpen a legnagyobb küzdelmet az önmagával való küzdelemnek tartja. A másik embertípus az úgy hagyja magát sodortatni az élettel, ami jön az életben. Egyszer ilyen vagyok, másszor olyan vagyok, túl nagy problémát nem csinál az életből. Nyilván az első embertípusnak nagyon sok problémája lesz az életben, hiszen nem csak a világgal gyűlik meg a baja, hanem legfőképpen önmagával. De mindannyiunknak, én remélem, hogy ilyen emberek szeretnénk lenni, akik nem hunyjuk be a szemünket a rossz előtt, a bennünk levő fogyatékosságok előtt, hogyha mi meg akarjuk oldani az életünk kérdéseit, vagy előre akarunk jutni az életünkben, mi is számolhatunk ezzel, hogy Jézus azt mondja, hogy amit cselekszem, amit most cselekszem veled, amit most megengedek az életedben, talán most nem érted. De ezután majd megérted. Ez az a nagy lelkűség, ami Istent mindenben vezérli, és mindannyiunkkal kapcsolatban vezérli. Hadd tegyem föl azt a kérdést, hogy az Isten szemében mi milyenek vagyunk. Egy szülő szemében én milyen lehettem, több évtizednyi különbséggel az édesapám szemében milyen lehettem. De most ezt a kérdést hadd vessem fel, hogy az Isten szemében milyenek az emberek. Van erről a Bibliában több leírás, én egyet szeretnék a sok közül, hogyha közösen elolvasnánk, ez a Római Levél 3. fejezetében a 10. és 18. verse között szerepel. Lapozzuk fel a Római Levél 3. fejezetét, és ott elolvashatjuk, hogy az Isten kendőzetlenül elmondja, méghozzá egy nagyon érdekes módon ószövetségi igéket összegyűjtve, mondja el itt Pál apostol által, a Római Levél 3. fejezetében, a 10. verstől, hogy az Isten szemében mi milyenek vagyunk, azért nézzük meg, hogy az Isten kik iránt nagy lelkű. Római Levél 3. fejezet 10. versétől ezt olvashatjuk. Amint megvan írva, hogy nincs csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. Szájuk telve átkozódással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik. Nincs isteni félelem az ő szemük előtt. Kedves gyülekezet, ezek vagyunk mi. Tetszik vagy nem tetszik, íme egy látlelet. A röntgenlelet sem mindenkinek tetszik, de hogy meggyógyuljon, jó kézbe venni és jó hallgatni arra, aki majd alkalmazni fogja a terápiát. Az Isten azt mondja, hogy mindannyian elhajlottunk. Nincs ő előtte egy igaz sem, és nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent.
főleg a beszédünkkel mennyire sokat vétkezünk, azt mondja, nyitott sír a torka az embereknek, áspis kígyó mérge van az ajkaik alatt, szájuk tele átkozódással, keserűséggel, a békességnek útját nem ismerik. Kedves gyülekezet, ilyen emberek iránt nagy lelkű az Isten. Ezek vagyunk mi. Az Isten lát bennünket, mindannyiunkat látja, mindannyiunk alkatát ismeri. És az Isten az ilyen emberekre mondja azt, amit Péter apostolnak is mondott, hogy amit most cselekszem veled, te azt nem érted, most nem érted, de ezután majd megérted. Isten mindannyiunkat ki akar hozni ebből a helyzetből. Isten mindannyiunkat valami más életre hívott el. Na de hogyan kövessük mi az Istent? Amikor ennyire megrögzöttek vagyunk a magunk dolgaiban, amikor ennyire makacsul ragaszkodunk ahhoz, hogy csak az a jó, amit mi elképzelünk és követünk. Hogyan tud a jó Isten ebből bennünket kisegíteni? Azt mondta már Dávid is a 130. Zsoltár 3. versében, hogy ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg, kicsoda állhat meg előtted? Hát, hogyha az Isten minden nap mondjuk számadást végezné, és azt mondaná, hogy ezt a napot most miért töltötted el az én világomban? Mit csináltál most egy nap alatt? És hogyha az Isten számon tartaná, hogy mi az elmúlt időszakunkban, amióta itt vagyunk a Földön, Jézus így mondta az egyik példázatában, hogy amikor kimegy a mennyei atya a vincellérével, a szőlős kertjébe, és látott egy terméketlen fügefát, na de ott is tanácskoznak, és mindent latra vetnek, hogy miért nem hoz már évek óta termést ez a fügefa. Akkor elhangzik ez a mondat, miért foglalja a földet is hiába. Ez mindannyiunkra nézve elhangozhatta. Miért éltünk mi itt a földön? Mit keresünk mi itt ezen a földön? Mi minden rosszat összehalmozunk mi az életünkkel, akaratlanul is, hát nem mindig szándékosan tesszük a rosszat, távolról sem. És nem mindig akarunk mi a másik embernek bántalmat szerezni, de hányszor és hányszor megsértünk, megsebzünk embereket, és az Isten tőlünk is ezt kérdi, illetve a szőlősgazda a vincellértől, miért foglalja a földet hiába? Hol van az életében a gyümölcs? Hol van az, amire teremtettem, hogy másokat szeressen, másokat gazdagítson? És Isten évezredek óta így tekint le az emberiségre, és Isten évezredek óta eltűri ezt. És az Isten ezt mondja minden nap az ő szívében, hogy amit cselekszem, te most nem érted, de ezután majd megérted. És ugyanitt ebben a fejezetben, a Római Levél 3. fejezetében, azt mondja a 25. verstől, itt van nyitva a Bibliánk, folytatom egy kis kihagyással a felolvasást. Római Levél 3. fejezet 25. versében azt mondja Pál apostol, hogy az Isten előre rendelt valakit elengesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Az Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Milyen érdekes a 25. versben ez a kifejezés az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Mi a nagy lelkűség? Elnézni valakinek a visel dolgait, elnézni azt a sok rosszat, amit elkövet, és mégse azzal azonosítani őt. Mégis fönntartani a reményt, hogy tovább is küzdök érte. A fügefa eddig nem hozott termést, de még egy évet várjunk, hogy körülásom, megtrágyázom, megkapálom, és talán majd a következő évben hoz termést, és nem foglalja a földet hiába. Az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt az Isten így tekint mindannyiunkra, és az Isten nagy lelkűsége tulajdonképpen az az előlegezett bizalom, az az előlegezett szeretet, ami olyan jól esik minden ember részéről. Ha egy kicsit elgondolkozunk, ha egy ember nagy lelkű velünk, azt rögtön észrevesszük. Azt rögtön méltányoljuk, rögtön valami úgy megbizsergeti a szívünket, hogy lehet így is viselkedni, meg valaki így bánik velem. Az emberi nagylelkűséget nagyon gyorsan észrevesszük, de más a helyzet az Isten nagylelkűségével. Úgy gondolom, hogy

de az Isten nagylelkűségét észre sem vesszük, és ezért az Isten nagylelkűsége még több, mint az emberi nagylelkűség, mert az Isten nem csak nagylelkű, hanem még az is hozzátartozik a nagylelkűségéhez, hogy várakozik, hogy ezt valamikor vegyék észre, és viselkedjenek úgy az emberek, a teremtményei, hogy annak megfelelően viszonyuljanak ő hozzá és az élethez, hogy ezt a nagylelkűséget vegyék észre. Pál apostol, amikor Athénban fölállt és pogányoknak hirdette az evangéliumot, akkor olyan nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy ti ilyen és ilyen életformát tartotok, ilyen és ilyen életben éltek, de az Isten a tudatlanság idejét elnézi. Az Isten nem korholt titeket, nem vádolt titeket. Ha valamiről nem tudhattatok, az Isten nem kérje számon rajtatok. Az Isten a tudatlanság idejét elnézi, de vegyétek észre, hogy az Isten elküldött valakit, rendelt egy férfiút, így mondja, nem is mondja ki Jézus nevét, mert annyira tekintettel van, hogy hát nem zsidó emberekről van szó, nem Bibliát ismerő emberekről van szó, pogány aténiak állnak ott előtt az Areopágoszon, azt mondja, rendelt egy férfiút, aki által a földkerekség bűneit magára veszi, és megítéli, és önmagát ítéli meg először az Isten, és ő maga hal meg azokért a bűnökért, amelyekért nekünk kellene jogosan meghalnunk. Ő vette magára jogtalanul, ártatlanul ezt a büntetést. És az Isten nagy lelkűségében még ez a csodálatos, amellett, hogy várakozik a Jóisten, és emberi életekben elmúlnak nem csak évek, évtizedek is. Tegnap este is hallottunk történetet az esti igeszolgálat után, hogy valaki a lábamputálás után és a halálos ágyán hogy vette észre azt, visszamenőleg is, hogy valaki rajta hogyan segített. Nem csak ez a különbség, hogy nem vesszük észre, hanem az is sokszor a különbség, hogy nem akarjuk elfogadni, mert olyan különös szeretetnek látszik a nagy lelkűség. Úgy gondoljuk, hogy aki nagy lelkű, az túloz. Az valahogy vagy nem igazságos. Hány és hány ember mondja, hogy Isten magára vette a bűneinket, ezt én nem értem. Vagy hogy Isten meghalt érettünk, hát ez hogyan is lehetett, ez nem túlzás, hát ez a mi részünkről persze nagy lelkűség és kegyelem, de hát Jézus Krisztus iránt viszont igazságtalanság. Hát ha ő nem követte le azokat a bűnöket, akkor a mennyei atya miért kérhette tőle, még örök időknek előtte, amikor békesség tanácsa volt kettejük között, akkor miért kérhette, hogy ő vegye magára ártatlanul a bűneinket? Hát igen, ez egy nagy lelkűség, de hát ez nem egy túlcsorduló nagy lelkűség, ami önmagát hozza veszély. És vajon ez a nagy lelkűség, ez nem egy kicsit igazságtalan? Hányszor és hányszor kellett hallanom fiataloktól is, iskolásoktól is, felnőttektől is, hogy amikor erről a nagy lelkűségről Jézus beszélt a tékozó fiú példázatában, és amikor a hallgatóság elé tárjuk a tékozó fiú példázatát, sokan úgy megrendülnek, elgondolkoznak, de aztán megszólalnak az első ellenkező hangok, és azt mondják, hogy hát igen, az apa megbocsátott ennek a fiatalabb gyereknek, na de hol a pénz, amit elvert? Hol az életéből az évek vagy az évtizedek már nem tudja visszahozni. Biztos, hogy ez igazságos is volt. Nem csak szeretetteljes, hanem igazságos is. Nincs annak az idősebb fiúnak mégis igaza? Nem ott van az igazságos nagy lelkűség. Itt valami túlcsorduló, valami szinte már értelmetlen nagy lelkűségről van szó. Hogy lehet bízni abban, aki minden pénzt elvert, az életét eltékozolta? Hogy lehet itt még nagy lelkű valaki, és hogy bízhat a gyermekében, és feltétel nélkül hogy fogadhatja vissza, amikor a tékozó fiú megbánást tanúsít? De zsülekezet, szeretném arra is fölhívni a figyelmet, hogy az Isten nagy lelkűsége az nem csak szeretet és irgalom. Az Isten nagy lelkűsége, abban igazság és igazságosság is van. Néhány igét vegyünk sorra, amelyek a Bibliának alapvető igéi az Isten nagy lelkűségéről. Először Mózes második könyve 33. fejezetéhez lapozzunk, és Mózes második könyve 33. fejezetében a következőt olvashatjuk a 18. és 19. versekben. Tehát Mózes második könyve 33. fejezetében a 18. és 19. versekben. És mondta Mózes, kérlek, ugye

Istenhez fordult így Mózes, kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És mondta az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét, és könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Nagyon sokszor rossz hangsúlyozással olvassák ezt az utóbbi mondatot, azt így hangsúlyozzák, hogy könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Mint hogyha az Isten csak bizonyos embereknek szeretne könyörületet és kegyelmet adni, ez nem így van. Az Isten mindannyiunknak szeretne könyörületet adni és kegyelmet. Isten mindannyiunk iránt nagy lelkű. Isten mindannyiunknak ezt mondja, amit Péternek, hogy amit cselekszem, most nem érted, de ezután majd megérted, hogy ennél jobbat nem lehetett volna veled cselekedni. Ennél nagyobb szeretetet nem kaphattál volna tőlem, hogyha sok rossz volt is az életedben, sok nehézség, megpróbáltatás, én eközben szerettem volna neked megmutatni az én könyörületemet és szeretetemet. Ezt nem úgy kell hangsúlyozni, hogy Isten csak bizonyos embereken akar könyörülni és kegyelmezni, hanem ezt úgy kell hangsúlyozni, hogy Isten mindenki iránt könyörületes, Isten mindenki iránt nagylelkű, és aki engedi, hogy könyörüljön rajta az Isten, annak könyörül. Aki engedi, hogy kegyelmezzen neki az Isten, annak meg fog kegyelmezni. Az emberen áll a dolog, mert sokszor mi nem fogadjuk el a nagy lelkűséget, mi nem fogadjuk el a kegyelmet, mi nem fogadjuk el a könyörületet, eltaszítjuk ezt, és azt mondjuk, hogy nekünk nem kell ilyen szeretet, nekünk nem kell a megbocsátás, majd mi rendbe hozzuk az életünk dolgait. Ez az, ami nem megy. Hát ez az, ami nem megy. Ezért mondja az Isten, hogy ő nagy lelkű, de ő addig is vár, hogy úgy mondjam, addig is nagy lelkű, ameddig valamit észreveszünk ebből, hogy ő szeretne könyörülni, és Jézus Krisztusban mindenkinek felajánlotta a kegyelmet és könyörületet, csak hogy rajtunk áll a dolog, hogy ezt észrevesszük-e és elfogadjuk-e. És ez a könyörület, ez nem csak szeretet, tehát az Isten, amit tesz, abban nem csak szeretet van, egyáltalán nem is lehetne úgy beszélni a jó Istenről, hogy csak szeretet, mert az igazi szeretetben mindig igazság és igazságosság is van. Egy másik igét is itt az Ószövetségből lapozzunk fel, az Ézsajás könyve első fejezet 27. versében van egy egyszerű és nagyon rövid ige, hogy az Isten, amikor könyörül, amikor kegyelmes irántunk, akkor az nem annyit jelent, hogy félretenné az igazságosságát, hiszen azért kellett Jézusnak meghalnia is, különben nem kellett volna meghalni, akkor csak az Isten azt mondaná, hogy bennünket szeret és nagy lelkű. Ézsajás könyve első fejezetében, a 27. versben ezt a nagyon rövid mondatot találjuk, hogy Sion, tehát a Sion az mindig az Isten népének a jelképe, ugye Sion Jeruzsálem hegye, hogy a Sion, tehát Ézsaiás 1.27, a Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által. Tehát amikor az Isten könyörül, akkor ebben nem csak a szeretet fejeződik ki, ezt én így szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy ő megkönyörülhessen rajtunk, hogy gyakorolhassa a könyörületét, a nagy lelkűségét, ahhoz az Istennek a bűnöket rendeznie kellett, magára kellett vennie a bűneinket. Jézus halála volt a feltétele annak, hogy az Isten könyörülhet rajtunk. Ha Jézus nem szenvedte volna el a mi bűneink büntetését, az Istennek milyen joga lenne rajtunk könyörülni? Csak azért, mert ő Isten, ő kijelenthetné, hogy eltekint a bűn következményétől, a Róma 6.23-tól, hogy a bűn zsoldja a halál, az Isten egyszer csak azt mondja, hát játék volt az egész, mégse lesz a bűn zsoldja a halál, hanem mindenkin könyörülök, mert én úgy gondoltam, ne ilyen isteni szeszélyt gondoljunk el a jó Istennel kapcsolatban. Az Isten, amikor szeret, amikor nagy lelkű, ugyanakkor az igazság mértékének is meg kell, hogy feleljen a magatartása, tehát ő neki a bűnök büntetését magára kellett vennie, és el kellett szenvednie. Miért? Hogy egyrészt, hogy itt a földi életben más életünk legyen, azért, hogy a bűnök végső büntetésére ne a mi megítélésünkkel kerüljön a sor, tehát ne nekünk kelljen elszenvedni a bűneink végső büntetését, és még egy harmadik dolgot is említ a Szentírás, hogy ha valaki az üdvösségre jut,
akkor ne hallja a kárhoztatást, ne hallja a bűnei felsorolását. Jézusnak azért kellett elszenvedni nem csak a Golgotai keresztet, hanem előtte, mint tudjuk, Jézus 6 kihallgatáson ment át, és ott vádolták, kárhoztatták Jézusnak, ezt is el kellett szenvedni. Miért? Igazság által, hogy mi nekünk ne kelljen elszenvedni majd a végső ítéletkor azt, ha az üdvösségre jutnánk, akkor se, hogy felemlítsék a bűneinket, hogy tudomásunkra hoznák a hibáinkat. Kedves gyülekezet, az Isten nagy lelkűségében tehát nem csak szeretet, jóság, irgalmasság van, hanem ott van az igazságosság is. Itt ugye az igében is látjuk, hogy Sion jogosság által váltatik meg, megtérői igazság által. És ez az igazság az, hogyha mi elismerjük azt, hogy milyenek vagyunk, elismerjük azt, hogy egyetemben megromlottunk, hogy áspiskígyó mérge van a nyelvünk alatt. Ha elismerjük azt, hogy tényleg könyörületre szoruló és nagy lelkűségre szoruló lények vagyunk, csak ennyit kell elismerni, csak ez a kis elismerés, ez a kis őszinte megvallás, és erre az Isten már is gyakorolhatja a nagy lelkűségét, és adhatja számunkra a kegyelmet. Ezeket a nagy isteni dolgokat, igazságosság, jóság, irgalmasság, kegyelem, hatalmas isteni tulajdonságok, sokszor jó emberi példákon keresztül elgondolni. Én sokat olvasom, az ifjúságunk kiad egy folyóiratot, az a címe, hogy Útjelző. Ebben a számban, amit itt a kezemben tartok, megjelent egy csodálatos kis visszaemlékezés. Egyik fiatalunk visszaemlékezett arra, hogy az iskolai tanulmányai során, talán általános iskolai tanulmányait idézi fel, mi történt vele. Ez egy kis miniatűr történet, de rendkívül jól van megírva 2-3 oldalon, és amikor én ezt elolvastam, akkor heurékát kiáltottam, hogy végre, én ilyen történetekre vágyom, ezeket lehet hasznosítani, a nagy, súlyos bibliai összefüggéseket illusztrálandó. Szóval a történet arról szól, hogy van egy jól tanuló gyermek. Jól tanul, jól felel. Egyik nap is kihívják felelni, és 5-ös kap biológiából. De a pattársának elveszett a könyve, és azt mondja a pattársa, te úgyis jó tanuló vagy, te ma úgyis feleltél. Add kölcsön a könyvet, mert hát holnapra én is szeretnék tanulni, mert biztos feleltetni fog a tanárnő. Kicsit habozik ez a jól tanuló gyerek, de hát minden valószínűség azt mutatja, hogy ha már egyszer feleltem, egyébként is jó tanuló vagyok, hát kölcsön adtam a könyvet, majd valahogy megúszom a holnapi órát. Jön a másnap, és a tanárnő feleltet, nagyon rosszul felelnek a gyerekek. Egyes, másik is egyes. De már jó tanulókat is kellene feleltetni. És kihívja még egyszer felelni azt a valakit, aki kölcsön adta a könyvét a másiknak. És hát persze közben az óra alatt próbálta ő is bepótolni azt, meg nézte a könyvet, meg próbált odafigyelni, de hát ha valaki nem tanul, ha jó tanuló is, hát akkor nem tanult. Kimegy, és hát nem tud felelni a tanárnő kérdéseire. De a tanárnő megkérdezi, hogy te nem tudsz felelni. Jó tanuló vagy, érted az anyagot, tegnap az előző anyagból jó jegyet kaptál. És akkor ő elgondolkozik, hogy mit mondjon. Megmondja az igazságot? Mert hogyha nem mondja meg az igazságot, hát akkor eleve reménytelen a helyzet. De ha megmondja az igazságot, akkor is elég reménytelen, mert ezt ugye kihiszi el már egy rossz felelet után, hogy nem volt nálam a könyv. De azért ő megmondja az igazságot. Megmondja, hogy tanárnő, hát kölcsön adtam a könyvet. Tanárnő nem kérdez semmit se, pedig firtathatná a dolgot, hogy kinek adtad, miért, hogyan. Nem kérdez semmit. Kölcsön adtam a könyvet. Tanárnő csak annyit mond, hogy menj a helyedre. Gyerek elindul a helyére, tele félelemmel és aggodalommal, és ahogy lenni szokott, kicsit úgy megfordul, amikor a katedrához ér, hogy a tanárnő mit ír be az osztálynaplóba. Beírja az egyest, vagy nem írja be az egyest? Hát, ez bennünket is nagyon érdekelt, amikor nem kaptunk bizonyos választ. Beírja az egyest, vagy nem írja be az egyest? És akkor következik, és ezért csodálatos ez a kis elbeszélés, akkor jön az egész történetünknek a csúcspontja, ami ugye a Jóisten eljárására, az ő nagy lelkűségére enged majd következtetni. Tanárnő fölkapja a fejét, és azt mondja,
ne kukucskálj. Ne kukucskálj. Azt mondtam, hogy menjél a helyedre. Nem mondtam meg, hogy milyen jegyet kapsz. Azt mondtam, hogy menjél a helyedre. Gyerek a helyére megy, aztán persze csak lesik az alkalmat a diákok, hogy a tanárnő mikor hagyja kint az osztálynaplót szünetbe, vagy máskor, hogy belelessen pillantani. Szóval egy szó, mint száz, ő nem írta be az egyest. De miért nem írta be az egyest? Azért, mert tudta, hogy az illető jó tanuló, tudta, hogy törekvő tanuló, tudta jól azt, hogyha ő azt mondja, hogy kölcsön adta a könyvet, ő nem hazudik. Nem azért mondja, hogy kölcsön adta a könyvet, mert most hazugsággal akarja kivágni magát. Ő elhitte, rögtön elhitte. Ez ebben a történetben a csodálatos, és azért idézem fel, mert a Jóisten is a nagy lelkűségét mire alapítja. Az Isten elhiszi az őszinte szót. Elhiszi azt, hogy mi azt mondjuk, hogy Istenem, leteszem a fegyvert. Nem olyan vagyok, mint aminek gondoltam magam. Amit tudok, az egyes. De én ezt bevallom. Nem tudok semmit. Itt állok előtted. A kezedbe helyezzem a megítélésemet. És hadd tegyem föl a kérdést, hogy ennyit vár tőlünk a Jóisten, nem többet. Isten nem azt várja tőlünk, hogy helyrehozzuk az életünket, és majd kicsinosítva magunkat megjelenhetünk előtte, és akkor ő majd beírhatja az ötöst. Ez ilyen soha nem fog bekövetkezni. Isten csak annyit vár tőlünk, hogy azt mondjuk, hogy Istenem, hibáztam, ezt is elrontottam, meg az életem is, hogy mondja Jób, útvesztőbe jutott. Nem ilyennek kellene lenni az én életemnek. Nem ez a helyes élet. Nélküled éltem, de ezután nem akarok nélküled élni. Csak ennyit kell elmondani, hogy Istenem, ezt őszintén bevallom. Persze nagyon jól tudom, hogy az őszinteség és a bizalom teljes hang ellen nagyon sok minden erő vonul fel, de ezt nem emberek előtt kell mondanunk, ezt négy szem közt, amikor egyedül vagyunk, csak annyit kellene mondanunk, hogy Istenünk, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ezt mondja a Jézusi példázatban Lukács evangélium a 18. fejezete szerint a farizeus és vámszedő példázatában a vámszedő. A farizeus azt mondja, hogy Istenem, én vallásos ember vagyok, íme megjelentem most is a gyülekezetben, hetente kétszer böjtölök, tizedet is adok, ez vagyok én is. Nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. És a vámszedő pedig nem meri a tekintetét az égre emelni, a mellét veri, és azt mondja, Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. Kedves gyülekezet, nagyon kevés dolog kell ahhoz, hogy az Isten nagy lelkűsége gyümölcsöt érleljen a mi életünkben. Isten erre vár. Nem vár többre a Jóisten, csak erre vár, hogy az ember el tudja mondani, hogy nem tanultam. Bukásra érdemes lény vagyok. Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek, és erre az őszinte szóra az Isten már úgy tudja gyakorolni a nagy lelkűségét, mert addig is gyakorolta, de akkor már úgy tudja gyakorolni, hogy mi azt észre is vesszük, mi azzal együtt is tudunk működni, mi az Isten szövetséges társává tudunk válni. Ma délelőtti Biblia tanulmányunkban, ugye itt ebben a csoportban nem olvastam fel, de volt egy megjegyzés, különös mondat, hogy az állásfoglalás kevés. Isten mellett, hogy állást foglalunk, az nagyon szép dolog, de kevés. Isten arra vár, hogy együttműködjünk, hogy szövetségre jussunk ő vele, és az Isten mindig kész megújítani a nagy lelkűségét, mindig kész megújítani az irgalmát, és az Isten az őszinte szóra mindig kész mindent odaadni, és nem kell kukucskálnunk, hogy most az Isten mit tesz. Ha mi őszintén az életünket a Jóisten elé visszük, akkor biztosak lehetünk abban, mint ez a gyermek is, aki felidézte a múltbeli történetet, hogy nem írja be az egyest. Vagy nem írja az összes egyes, ami ott lehetne az elmúlt idők során, azt ő nem írta be, nem írja be, mert az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére is eljusson. Isten az ő nagy lelkűségével nem csak szeret, hanem igazságos is. És mi nem csak szeretetből és irgalomból vágyakozhatunk örök életre, hanem igazságból is. Jézus ezt a hegyi beszédben egy nagyon egyszerű kijelentésben mondta el Máté evangéliuma 5. fejezete szerint, ami így hangzik, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Az Isten erre a nagy lelkűségre azt kéri tőlünk, hogy mi is legyünk nagy lelkűek mások iránt.
Ha az Isten megbocsát nekünk 10 000 talentumnyi tartozást, mi is meg tudjuk azt a pár dénár tartozást bocsátani, és el tudjuk engedni. És az Isten azt mondja, hogy ha mi irgalmasok leszünk, ha mi is megtanuljuk a nagy lelkűséget, mi is úgy tekintünk az embertársainkra, ahogy ő tekint mi ránk, akkor ő igazság által is adhat nekünk örök életet. Az örök élet persze kegyelemből van, irgalmasságból van alapvetően, mert hiszen ki az közülünk a 130. Zsoltár 3. versének szavával, ha a bűnöket számon tartott, kicsoda maradhat meg, egyikünk se maradhatna meg. Egyikünk se juthatna el az örök életre. De hogyha mi látjuk azt, hogy nekünk az Isten érdemteleneknek megbocsátott, és ilyen nagy bizalommal volt, és amikor még nem ismertük akkor is, amikor már kezdtük megismerni akkor is, amikor csetlünk, botlunk az ő követésében akkor is, ha az Isten ennyire szeret, akkor mi is kötelesek vagyunk a másik embert úgy szeretni, ahogy az Isten szeret bennünket. És akkor az Isten igazság által ad nekünk örök életet. Szóval ez igazság. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ha te irgalmazol a másik embernek, akkor az Isten is irgalmazni fog néked. Ez igazság is. Csodálatos dolog az Istennek a nagy lelkűsége. Csodálatos dolog ez, amikor az apostolok ezt megértették, és az életük egészen megváltozott, egészen megújult. Nem véletlenül tudtak ezek az apostolok szinte minden apostoli levél végén az irgalomra, a nagy lelkűségre, a könyörületességre való buzdítás van. A római levél 12. fejezetéhez lapozzunk befejezésül, hogy láthassuk, hogy az Isten a nagy lelkűséget nem azért gyakorolja, hogy őróla elmondhassuk, hogy ő nagy lelkű, bennünket is nagy lelkű emberekké akar formálni. A római levél 12. fejezetében például ilyen verseket olvasok, mert az egész 12. fejezet erről szól. A 12. fejezet 10. verse azt mondja, tehát Róma 12. 10. verse, atyafiúi szeretettel egymás irány gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Ugye a címbe, amit kinyomtattunk a tábori meghívónkon, a nagylelkűség után oda vettük, hogy tisztelet. Jézus nem csak nagylelkű volt emberek iránt, Jézus tisztelte az embereket, ezért mondhatja például Péter apostol az első levele 2. fejezet 7. versében, hogy minden embert tiszteljetek. A nagylelkűség az tulajdonképpen a legmagasabb rendű tisztelete a másik személynek, mert olyasmiben tisztelem őt, ami még nincsen meg, amit én remélek, hogy meg lesz, de én már előlegezem, szóval ez egy bizalom és tisztelet is a nagylelkűség, és erre így szólít fel, hogy az atyafiúi szeretettel egymás irány gyöngédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők legyetek. Sokszor az ember elvárja maga iránt a figyelmet és a tiszteletet, de hogy egymás iránt megelőzők legyünk a tisztelet adásban, ezt nagyon sokszor elfelejtjük gyakorolni. Pedig állandóan erre és erre hív fel bennünket a Szentírás, hogy Krisztus áldozata, Krisztus szeretete és az Isten nagy lelkűsége erre sarkaljon bennünket. Például ugyanezt olvashatjuk itt a Római Levél 14. fejezetében, a 13. versben is, tehát Róma 14-13-ban is. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Ez is mennyire velőkig hasító ige. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk. Ugye Zakariás könyvében így olvasni a Bibliában kétszer is, egymás ellen a szívünkbe se gondoljunk gonoszt. Egymást ne kárhoztassuk. Ha az Isten mindannyiunk felől annyi jót gondol, és olyan nagy lelkű, akkor mi a másik ember iránt, akinek a szívében nem látunk bele annyira, mint a jó Isten, egymást többé ne kárhoztassuk. Milyen érdekes, hogy többé, mert az ember született természete során folytán állandóan úgy rosszat feltételez, rosszat gondol, vagy hát szóval a másikat megítéli a szívében kicsi dolgokért, nagy dolgokért, hanem mi csináljunk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy botránkozást. Azért tegyük mérlegre a cselekedeteinket, a szavainkat, összes megnyilatkozásunkat. Amikor én valamit tenni készülök,
akkor megütköztetem a másik embert, megbotránkoztatom a másik embert, vagy pedig jót teszek a másik emberrel. Hatalmas nagy felszólítás ez. És még egy befejező apostoli tanácshoz, az első Tesszalonikai levél 5. fejezet 15. verséhez is lapozzunk. Az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében a 15. vers így hangzik, tehát 1 Tesszalonika 5.15, vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Milyen döbbenetes kijelentés ez is. Vigyázzatok, tehát erre vigyázni kell, mert az emberi természetünknek is megvan a maga stratégiája, és ha nem figyelünk oda, ezt aztán akadálytalanul keresztül is viszi. És mi a mi emberi természetünknek a stratégiája? Hogy a rosszért rosszal fizessünk, de még megkockáztatnám azt is, sokszor mi a jóért is rosszal fizetünk. Ez telik ki az emberi természetből. A rosszért rosszal fizetünk, sőt egy még csúfondárosabb dolog, a jóért is rosszal fizetünk. A hálátlanság, a közömbösség, a nem törődömség. Azt mondja, vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Persze ezt a családban, egy közösségben lehet elsősorban megtanulni, de aztán az egész világban is, ahova vet bennünket az élet, tehát, hogy mindenki iránt legyünk nagy lelkűek, mindenki iránt legyünk készségesek a megbocsátásra, mindenki iránt legyünk elnézőek. Az utolsó gondolat ez, én azt hiszem, hogy a Biblia alapján ez kell, hogy legyen az életünk vezérfonala. A született ember önmaga iránt elnéző, mások iránt szigorú. A keresztény ember pont fordítva cselekszik. A keresztény ember maga iránt szigorú, és mások iránt elnéző. Ez a nagy lelkűség. Figyeljük meg, milyen az emberi természetünk. Az emberi természetünk olyan, hogy másoknál a hibákat rögtön észrevesszük, kegyetlen világossággal észrevesszük, magunknál ugyanazokat a hibákat annyi szerecsen mozdulásban részesítjük, ahány millió ember van Afrikában. Nem? Körülbelül így van. Másoknál igazságosak vagyunk, magunknál irgalmasok vagyunk. A Biblia arra tanít bennünket, hogy ennek a fordított irányba kell beállnia. Az ember mások iránt legyen mindig irgalmas, megértő, jóságos, a maga iránt viszont kérlelhetetlenül szigorú és igazságos. De ez egy félmondatot még hadd tegyek hozzá. A ne kukucskáljon jegyében. És a félmondat így hangzik, mások iránt legyél irgalmas és nagylelkű, és magad iránt legyél szigorú és igazságos, és itt most én veszőt tennék, és azzal fejezném be, mert akkor az Isten majd irgalmas lesz te hozzád. Nagyon egyszerű az élet erkölcsi alapja, ebben az egy mondatban összefoglalható. Tanuld meg ezt az Istentől, sajátítsd el ezt az Istentől, mások iránt legyél mindig nagyon méltányos, ezer védő ügyvédet állítsa a másik ember elé, amikor te szemben állsz vele. Ezer mentséget találj ki a számára. Bástyász körül mindenféle megértő, mindenféle megmentő érvel azt a másik embert. Magadnál viszont ezt ne tedd, mert láttad az indítékaidat, láttad, hogy mi van a szíved mélyén. Mondd azt, hogy most gonosz voltam. Most rossz voltam. Most akartam is a rosszat. Vagy máskor mondd azt, hogy most nem akartam a rosszat, de akkor is a rossz sült ki belőle, borzalmas. Legyél magad iránt igazságos, és majd az Isten akkor irgalmat, nagy lelkűséget fog gyakorolni irántad, és igazság által fog téged eljuttatni az örök életbe. Vagyis visszatérek az eredeti mondatomhoz. Jusson eszünkbe sokat ez az alapigénk, hogy amit most cselekszem, te nem érted, most nem érted, de ezután majd megérted. Úgy fogjuk ezeket a dolgokat megérteni, ahogy mi is Krisztus képmására alakulunk át. És a délelőtti sorozatunk ezért napról napra Jézusnak egy-egy jellemvonását szeretné elénk állítani, hogy biztosak lehessünk abban, hogy amit Jézus tett, amit Jézus cselekedett, és ha mi azt szemlélés által elsajátítjuk, elfogadjuk, engedjük megszületni az életünkben, biztosak lehetünk abban, hogy vár ránk az Isten, és vár ránk egy boldog, örök élet. Amen. Krisztus nevében,
hogy a te kegyelmedből és nagy lelkűségedből élhetünk. Köszönjük, hogy az eddigi életünkhöz is ez volt a biztosíték. Nem is érhettük volna meg a mai napot sem, hogy ha te nem lettél volna kegyelmes és nagy lelkű irántunk. Köszönjük az előbb elkövetett bűnök elnézését. Köszönjük azt, hogy te nagy lelkű lehessél, ez a te életedbe került, de te ezt nem sajnáltad. Neked megért mindent az, hogy mi ne vesszünk el. Köszönjük, jóságos Istenünk, hogy te azt szeretnéd, hogyha mi ne csak az emberektől vegyük észre azt, hogy jóságosak, elnézők, nagy lelkűek, hanem felismerjük a te valódi igazi lényedet, a te valódi szeretetteljes, jóságos lényedet, hogy azáltal mi teljesen megváltozzunk, azáltal mi ténylegesen más életet élhessünk, hogy szeretetből, kegyelemből meg tudjál váltani bennünket, hogy észrevegyük azt, amit eddig nem vettünk észre, és ne csak melletted döntsünk, hanem veled együtt éljünk, járjunk, és szövetségben éljünk te veled. Köszönjük, jóságos Istenünk, hogy bennünket is arra nagy lelkűségre akarsz tanítani, amit Jézus olyan jóságosan mondott el Péternek, hogy mi is így tudjunk tekinteni embertársainkra, gyermekeinkre, más emberekre, akiktől talán nem sok jót kaptunk az életben, hogy majd valamikor megértik, valamikor eljön az üdvösség napja, a kellemetes idő a számukra, valamikor ők is fölfelé tekintenek, és bárcsak a mi magatartásunk ehhez hozzájárulhatna, a mi szeretetünk, nagy lelkűségünk és kegyelmezni tudásunk, amikor te oly sok bűnt elnéztél nekünk, oly könnyű ez, hogy mi azt annak a töredékét a másik embernek megbocsássuk. Segíts bennünket erre a jóságos, megbocsátó, nagy lelkű lelkületre, hogy ezt gyakorolhassuk mind magunk, mind pedig a kívülvalók iránt. Segíts, hogy a mi táborunkban is megerősödjünk mindannyian, és itt ebben a gyülekezetben is, a földi élet küzdelmei során megerősödhessünk abban, hogy neked minden terved arra irányul, hogy ezt a lelkületet bennünk felneveld, és egészen az örök élet elnyeréséig növeljed. Legyél áldva ezért, Istenünk! Legyél áldva a sok jóságért, a sok kegyelemért, a sok rosszban, amit el kell szenvednünk itt a földön. Mi is elmondhatjuk Dávid királlyal, a te kegyelmed több, mint az egész élet. Hogy téged megismerhettünk, hogy téged követhetünk, ez többet jelent az egész életnél, és annak minden ajándékánál. Hiszen te adod a legnagyobb ajándékokat, és te vagy a mi legnagyobb ajándékozónk. Fogadd el ezért hálánkat, köszönetünket, Jézusunk kegyelméből. Amen.

Vegyük elő a Bibliánkat, és olvassuk a Szentírásból János evangéliuma 8. fejezetéből a 12. verset. János evangéliuma 8. fejezetéből olvassuk a 12. verset. Így hangzik. Tehát János evangélium a 8. fejezetéből a 12. verset olvasom. Ismét szólt azért hozzájuk Jézus mondván: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Kedves gyülekezet, Jézusnak ez az ígérete igen-igen értékes számunkra. Így mondta Jézus, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Azt mondja, lehetetlen, annak azt a sötétség nem tudja körülvenni, nem tudja hatalmába keríteni, aki engem követ. Nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Hát gondolom, mindnyájan sejtjük, hogy ez jelképes beszéd. Jézus teremtette a napot, ugye, ami világunknak a világossága fizikai értelemben, így is ő ajándékozta nekünk a világosságot. De itt arról van szó, hogy Jézus lelki, szellemi értelemben a világ világossága. És azt mondja, aki őt követi, az nem járhat sötétségben. Az mentes lesz a sötétségnek a hatalmától. És természetesen itt a sötétség szó is jelképes értelemben szerepel. Ugye fizikai értelemben sem szeretjük a sötétséget. A sötétség kellemetlen, a sötétség félelmetes, még ha éjszaka jó is, hogy megpihenhetünk benne, de egyébként a sötétség az, amiből csak örülünk, mikor kijövünk a világosságra, és amikor felvirrad. De a lelki-szellemi értelemben vett sötétség az még rettenetesebb. A Biblia nagyon sokszor használja a sötétség szót jelképes értelemben. Például azt írja Pál apostol a Kolossé beliekhez írt levélben, hogy Isten kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt minket az ő szeretett fiának országába. Hát a sötétség hatalma, az kinek a révén uralkodik a mi földünkön? Jézus egyszer hogy beszélt Sátánról, akit a világ fejedelmének is nevezett máskor? Azt mondta, ő és az ő angyalai az élet sötétségének a világ hatalmai. Ők terjesztik és tartják fenn a sötétséget ezen a világon. És gondolom, mindannyian találkoztunk már az életben megrázó módon lelki sötétséggel. Olykor mondjuk egy-egy emberre, milyen sötét lelkű, és úgy megborzadunk tőle. Vagy látunk egy ilyen zavaros, zűrös szellemi irányzatot, és akkor azt mondjuk, hogy milyen borzasztó sötétség. És emberek hogy nem látják, hogy ez milyen sötétség, ez a gondolkozásmód, vagy ez az eszme, vagy ez a vallási irányzat, vagy ez a vallási tévejgés. De ezek még mind rajtunk kívül álló dolgok. De szeretném megkérdezni, a sötétség az nem lehet úrrá saját magunkon? Vajon az élet sötétségének a világhatalma és Sátán és az ő démonai nem tudják azt elérni, hogy esetleg a sötétség hatalmába kerítsék a mi lelkünket? Talán nem egészen, ugye? Mert hála Istennek, az nem megy olyan gyorsan, hogy valaki, aki Isten szereti, vagy Istenhez ragaszkodik, a sötétség mindenestől hatalmába kerítse a lelkét. De azért nem elég az, hogyha egy kis területet talál a lelkünkben, és valahol egy sötét folt van, ahol nem látunk tisztán. Nem elég az, hogyha az életünknek egy területén, vagy bizonyos vonatkozásban a sötétség van a lelkünkben, a gondolkozásunkban, és egyszerűen nem látjuk tisztán a valóságot és az igazságot. Bizony, ez rendkívül veszélyes dolog. Szeretném olvasni Máté evangélium a 6. fejezetéből, hogy Jézus a hegyi beszédben hogyan szólt erről, hogy nagyon vigyázzunk, hogy a sötétség a gondolkozásunkban, a lelkünkben benne hatoljon, és ott el ne foglaljon bizonyos területet, és úrrá ne legyen. Így olvasom Máté evangélium a 6. fejezetében az ígét. Máté evangélium a 6. fejezetéből olvasom a 22. és a 23. verset.
Ezt mondta Jézus, a test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Ugye egy hasonlatot használt Jézus, a test lámpása a szem. Ugye hát szoktuk is mondani, vigyázz, mint a szeme fényére, hát milyen fontos, hogy lássunk magunk körül, tájékozódni tudjunk magunk körül. És átvitt értelemben mi a belső szem, amiről itt Jézus beszélt, hogy ha az gonosz lesz, ha az besötétedik. Az értelmünk és a lelkiismeretünk. Az értelmünk és a lelkiismeretünk az, ami a belső szemünk. És azt mondja, hogy ha a külső szemre vigyázunk, hogy az éles fényben jól lássa a dolgokat, mert az veszélyes, ha homályosan látunk, és nem tudunk jól tájékozódni, akkor gondoljunk arra, hogy legalább ennyire kell vigyázni a belső szemre, az értelemre, a lelkiismeretre, az egész lelki világunkra, az érzelmeinkre is, mindenestől a lelki világunkra, mert ezt kormányozza az embert, hogy itt a sötétségben ne vegye magát. Mert Jézus azt mondja, ha az, aminek világítani kellene, aminek minket vezetni kellene és irányítani, a sötét lesz, akkor mekkora ott a sötétség. Lukács evangélium is följegyzi Jézus hegyi beszédének ezt a részletét, és ott még azt a megjegyzést is olvassuk, vigyázz, hogy a benned lévő világosság sötétségé ne legyen. Ez egy nagyon komoly óvás. Tehát azt jelenti, hogy senki sincs biztonságban, akinek mondjuk a lelki világát most elárasztotta Krisztus fénye, mint a világ világossága, aki most nagyon élesen tudja látni magát, nagyon pontosan, helyesen tudja megítélni magát, körülötte a dolgokat, az Isten igéjét, aki most ebben a pillanatban tisztán és élesen lát a belső szemével, egy pillanatig se biztos, hogy holnap is így lesz. Jézus azt mondta, vigyázz, hogy a benned lévő világosság sötétségéne váljon, mert ahogyan a szem nagyon érzékeny, a külső szem, a belső szem még érzékenyebb, nagyon sérülékeny az ember lelki világa, és az, hogy abban ne legyen sötétség, és a sötétség fejedelmének ne legyen köze hozzánk, ez nagyon nagy dolog. És Jézus azt mondta, hogy egyetlen biztosíték van erre, aki engem követ, mondta, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Én nem tudom, kedves testvérem, ti hogy vagytok, mitől szoktatok félni? Én úgy gondolom, hogy egy hívő ember a legjobban attól fél, tudja, hogy ez a legnagyobb veszedelem, ami a jelen és az örök életét veszélyezteti, és a jelen boldogságát is, és kockáztatja az ő életét, hogy valahol sötétség benne vegye magát a lelkünkbe. Valahol a tisztánlátásunk, a belső tisztánlátásunk elhomályosodjon. Elsősorban önmagunkra néz, vagy magunkat nem látjuk jól. Ez egy nagyon, nagyon veszélyes dolog. És én azt mondom, hogy semmitől se féljünk jobban, mint hogy én valamit rosszul látok. Én valamiben elfogultá válok, valahol az önzés engem úgy hatalmába kerít, hogy akár emberi kapcsolatokban nem látok jól valamit, akár magamra nézve nem látok valamit jót, akár az Isten dolgaira nézve nem látok valamit jól. Valahol a sötétség meghomályosította a látásomat, és nem látom olyan tiszta, éles fényben valamit. Lehet az egy hitbeli kérdés, lehet az egy emberrel való kapcsolatom, lehet ez a saját életem, az pillanatnyi állapotom. Semmitől ne féljünk jobban, mint hogy valahol a szemünk nem tiszta, nem őszinte belül, valahol nem látjuk tisztán magunkat és a dolgainkat. Erre kell a legeslegjobban vigyázni. Szeretnék nektek idézni egy ima formulát, amit én nagyon sokszor hallottam, és nagyon tanulságos róla elgondolkozni. Valószínű, ti is ráismertek. Ez valahogy úgy van, hogy sokszor úgy eltanuljuk egymástól, hogy valaki az imádságában mond valamit, és akkor ugyanazt a formulát mi is mondjuk az imádságunkban. Na, mindjárt rá fogtok ismerni, ha mondom. Elhangzik egy imádság, és így hangzik. Hálát adunk néked, jó Istenünk, hogy ma is tanítottál minket. Hálát adunk néked, hogy nem hagysz bennünket a sötétségben, hanem mindig bölcsességre tanítasz minket. Ugye ez úgy tűnik, hogy ez egy hibátlan, egy nagyon szép ima mondat, de tudjátok, mi tükröződik benne? Az a téveszme, hogy azt gondoljuk, hogy akkor van bennünk világosság, ha jól értjük az ígét, és jól ismerjük az Isten beszédét, és ha bölcsek vagyunk az Isten beszédeiben, akkor ez biztosítja, hogy mi nem járunk sötétségben, mert nem ezt fejezi ki?
Hálát adunk néked, hogy mindig tanítasz minket, bölcsességre tanítasz, és nem hagysz minket a sötétségbe. Mintha a sötétség hatalmától rögtön megszabadulnánk azzal, hogy nagyon jól értjük a

Én ennyit is, ennyit tudok, és ma is tanítottál engem, és ma is nőtt bennem a világosság. Testvérem, vigyázzunk, ne ilyen egyszerűen gondolkozzunk a sötétség és a világosság felől, mert nagyon eltévedhetünk. Szeretnék nektek erre konkrét példát idézni, ugye a Laodicea üzenetet mindnyájan ismerjük. És a Laodicea üzenet miről is szól? A Laodicea üzenetben egy olyan gyülekezetről van szó, amely pontosan az idők végén élő hívő egyházat jellemezte így Jézus, ugye tudjuk. Arról szól, hogy a gyülekezet nagyon elégedett, úgy gondolja, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és Jézus minősítése szerint mennyire járnak a világosságban. Azt mondta, hogy nem tudod, hogy te vagy a szegény vak, tehát vaknak mondja, és mezítelen, és mit tanácsol a gyülekezetnek? Szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. Tehát szemgyógyító kenőt sem van szükséged, beteg a szemed, gyógyítani kell a szemedet, mert nem látsz világosan, nem látsz jól. Kedves gyülekezet, ez egy nagyon komoly intelem nekünk, hogy ne ringassuk magunkat abba, hogy mi hálát adhatunk azért, mert sokat és jól tudunk, hogy mi nem vagyunk a sötétségben, mint egyéb emberek körülöttünk, és hogy mindig nő bennünk a világosság a növekvő tudással, mert Jézus a végidő hívő gyülekezet így figyelmezteti, hogy vigyázat, te nem tudod, hogy vak vagy, és azt tanácsolom, hogy a szemgyógyító írral kend meg a szemedet, hogy láss. Akkor most figyeljünk csak még egyszer Jézus igéjére, amit alapigeként felolvastunk. Hogy is hangzott ez az ige? Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem én vagyok a világ világossága, mondta Jézus. Ebből logikusan következik, hogy aki engem követ, aki a világ világosságával ilyen követő szoros kapcsolatban van, az nem járhat sötétségben, ez egy abszolút lehetetlenség, hanem ővé lesz az élet világossága. Akkor kedves testvérem, ki van világos, ki van biztonságban, hogy nem jár sötétségben, és a sötétség bizonyos területet se tud elfoglalni benne. Ki van egyedül biztonságban? Az, aki ismeri a Biblia tanításait? Nem. Aki követ engem. Azt mondta Jézus, aki engem követ cselekedetben, valóságban, az nem járhat világosságban, az biztonságban van. Egyedül az az ember van biztonságban, hogy a szeme mindig tisztán fog működni, a belső szeme is, az átvitt értelemben vett szeme is helyesen, tisztán tudja megítélni a dolgokat. A nagy hitetű, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, nem tudja megcsalni, és nem tudja elhitetni őt semmiben. Akkor, kedves gyülekezet, gondolom, jó lenne egy kicsit figyelmesebben elgondolkodnunk azon, hogy mit jelent Krisztust követni. Ugye ezt nagyon találóan mondta valaki, hogy a kereszténységet azt két rövid szóban össze lehet foglalni. Krisztust követni. Ez biztos kereszténység, 100%-os kereszténység. Ezzel a két szóval mindent megmondtunk. Aki ezt komolyan veszi, hogy a kereszténység egyenlő követni Krisztust, tehát minden pontosan úgy tenni, ahogy ő tett, mindenben ő utána mindent úgy tenni, ahogy ő tett, ez a biztos kereszténység. És Jézus azt mondta, azok vannak csak biztonságban, hogy nem járhatnak sötétségben. De akkor még egy kicsit közelebbről nézzük meg, melyek azok a dolgok, hogy össze tudnánk-e foglalni egész röviden, hogy a Krisztus követés az, hogy így mondjam, miben összegeződik, vagy miben tudjuk egész röviden, de mégis egy kicsit konkrétabban meghatározni, mit jelent Krisztus követni. Melyek voltak Krisztus életének a legkiemelkedőbb jellemzői? Innét induljunk el. Mi volt az, ami Jézus életében a legkiemelkedőbb volt, és amire határozottan azt mondta, hogy ebben kövessetek engem? Hát nézzük meg, én négy dolgot szeretnék említeni, mindegyikről csak egész röviden szeretnék szólni, de aztán nézzünk ebbe a tükörbe, hogy mi tényleg követjük-e őt a világosságát ezekben a dolgokban, mert ha követjük, akkor biztonságban vagyunk, nem járhatunk sötétségben. De ha valami hiányosságot fedezünk fel ezekben a dolgokban, akkor vigyázzunk, mert veszélyeztetettek vagyunk, és egyáltalán nem biztos, hogy a belső szemünk helyesen működik. Tehát az elsőként említeném Jézusnak azt a vallomását, amit idézek János evangélium a 6. fejezetének a 38. verséből. János evangélium a 6. fejezetében a 38. vers így hangzik. Ezt mondta Jézus. Így olvasom. Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Mi az első vonatkozás, amelyben nekünk Jézust követnünk kell?

0: az ő atyához való viszonya, Jézus Istenhez való viszonya, amikor emberfiaként élt a Földön. Milyen volt Jézus viszonyulása az atyához, az Istenhez? Milyen volt, mikor ő emberfiaként élt a Földön? Azt mondta, hogy én nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki engem elküldött. Vagyis, bár ő Isten fia volt emberi testben, azt mondta, amikor az ember emberi természetben van, magára nem támaszkodhat. Ami biztosan az igazságnak, ami biztosan a jónak az útja, az egyedül az Isten akarata. Az ember nem hagyhatja magát a maga tévedő akaratára. Az embernek mindenben az Isten akaratát kell keresni, mert az az, ami biztosan jó számára. És az Istennek van, ami személyes életünkkel lebontott akarata, kedves, jó és tökéletes akarata, hogy János apostol fogalmaz, mondhatnánk így, hogy terve. És ez volt Jézusnak a viszonya Istenhez, az atyához, hogy semmiben sem a magam akaratát, hanem mindenben az én gondolataimnál jobbat, tökéletesebbet, az emberi természetben tévedő akaratnál tisztelmat, bölcsebbet, abszolút szentet, ami az Isten terve, ami az Isten akarata az én számomra. És Jézus ezt abszolút következetesen követte. Szeretnék idézni egy másik igét. Ez János Evangélium a 14. fejezetének a 30. verse. János Evangélium a 14. fejezet 31. verse. Ezt is mondta Jézus az atyáról való viszonyáról. De hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nékem. Hogy mondta Jézus, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint parancsolta nékem. Tehát Jézus miért tartotta meg mindenben az atya parancsolatát, az atya akaratát? Azt mondta, mert szeretem az atyát. Jézus jellemezte három szó az atya iránt. Tisztelet, abszolút tisztelet, feltétlen bizalom és szeretet. És mivel feltétlen tisztelet, bizalom és szeretet volt benne az atya iránt, ezért azt mondta, hogy én nem a magam akaratát keresem semmiben sem, hanem az atya tervét, az atya gondolatát, az atya akaratát. Én azért szálltam le a mennyből, és mivel szeretem az atyát, azért én megtartom az ő szavát, megtartom az ő parancsolatát mindenben. Kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni, mondta Jézus, hogy ebben kövessük őt? Hát a mi atyánkban hogy tanított imádkozni, hogy imádkozzunk? Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Maga Jézus milyen mintát adott nekünk az ezért való könyörgésre még? Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ugye? Hogy az ember a saját ösztönös akaratával követelő, az emberi természet követelő igényével szemben is az Isten tökéletes akaratát keresse. És megkérdezem tőletek, testvérem, követjük ebben Jézust? Azt mondta, csak az van biztonságban, csak az nem járhat sötétségben, és nem tud közelíteni hozzá a sötétség, aki semmiben sem a maga akaratát keresi, hanem az Isten akaratát, az Isten tervét ő ránézve, az Isten tanácsát, és aki szeretetből mindig az ő parancsolatai vonalán marad, és arról nem tér le. Kérdést, az életünk hány százalékát csináljuk, csak úgy a magunk feje után eszünkbe se jut, a Jóisten tanácsát kéne kérni. Úgy gondoljuk, ez a mi dolgunk, ezt nekünk kell elrendezni. Csak bizonyos nagy dolgokba, vagy kritikus dolgokba megkérdezzük az Urat, vagy segítségül hívjuk. De Jézus egész életének ez volt az alapmondata. Én nem azért szálltam le a mennybe, hogy a magam akaratát, és annak akaratát, aki elküldött. És én szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint ő parancsolta nékem. Na, Krisztus követni ugyanezt jelenti. Komolyan vesszük ezt, hogy legyen meg a te akaratod az én életemben, mint a mennyben. Komolyan vesszük, és így kérjük, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ez a valódi Krisztus követés. És mindezt nem vakon, hanem azért, mert teljes elménkből is tesszük, mert megértettük, hogy az Istennek az akarata, az Istennek a terve, az nekünk egy kiváltság, hogy az isteni bölcsesség tanácsát és terveit tudhatjuk meg a saját életünkre nézni, mert olyan jót, olyan tökéleteset nem tudunk a magunk számára kitalálni. És ezért mi teljesen arra akarunk támaszkodni. De szeretnék tovább lépni. Mi egy másik szembetűnő dolog Jézus életében, ami nagyon feltűnő volt. Még az előbbivel kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy figyeljük meg egyszer az evangéliumokat ebből a szempontból. Jézus lépten nyomon azt mondja, hogy az Atya akarata még nem jött el az én órám, mert az én Atyám így gondolja. Mert hogy most az Atya szavát akarom teljesíteni. Tehát az egész életét ezt áthatotta, hogy folyton ezt követte. És most egy másik dolog, ami nagyon szembetűnő volt Jézus életében, a kimondhatatlan és személyválogatás nélküli és messze menő ember szeretet, nem? Jézus valóban gyakorolta az igazi mennyei isteni szeretetet, személyválogatás nélkül, ellensége iránt is, gyengék iránt is, tévelygők iránt is, mindenki iránt. És megkérdezem, ezt is megmondta, hogy kövessük őt ebben? A híres ige, hát olyan egyszerű és olyan hatalmas ige János evangéliumában azt mondta, hogy arról fogja mindenki megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. És azt mondta, hogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Tehát mércét is adott hozzá ezzel a másfajta szeretettel. Szeretnék felidézni egy messiási jövendőlést az Ószövetségből, Ézsaiás könyve 42. fejezetéből, ahol az eljövendő messiásról egy nagyon szép hasonlattal így szólt előre az ige, hogy milyen lesz az ő magatartása. Így olvasom Ézsaiás könyve 42. fejezetében, ugye az első versben mondja, hogy az Úr szolgájáról, az eljövendő messiásról szól, és így olvasom a második verstől a negyedikig. Nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán, megrepett nádat nem törel, pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Gondolom rájövünk, hogy a jelképes beszéd mit akar. Azt mondja, hogy a megrepett nádat nem töröm. Mit jelképez a megrepett nád? Azt az embert, aki már az elesés vagy az elveszés veszélyében van. A pislogó gyertyabél, akinek a hite nem tökéletes és nem rendületlen, és az élete sem hibátlan. És azt mondja, hogy ő ezt nem oltja el, és most jön egy hatalmas mondat, a törvényt igazán jelenti meg. Testvérem, igazán jelentik meg a törvényt azok, akik mindig csak azt mondják, így van megírva, így van a törvényben, ennek így kell lenni, ha így nincs, és keményen ítéljük meg, aki nem így teszi, és azonnal kárhoztassuk, és tegyük a maga helyére. Nem. Jézus azzal jelentette meg a törvényt igazán, hogy a megrepett nádhoz, és a pislogó gyertyabélhez is nagy irgalommal, szeretettel és türelemmel hajolt le. Ugye ezt sorolhatnánk az életéből. Mária Magdaléna, Zákeus, Lévi Máté, meg annyi megrepett nádszál és pislogó gyertyabél, akikhez Jézus mind szeretettel hajolt le, vagy a házasságtörő asszony, vagy sorolhatnám. És ezzel a törvényt igazán jelentette meg. Értjük ezt a mondatot, hogy ezzel jelenti meg igazán? Hát mit mond az írás? A törvény betöltése a szeretet, mégpedig az az igazi isteni szeretet. De ugyanakkor azt is mondja Jézus, hogy ő maga meg nem reped, és nem pislog, még a földön törvényt tanít. Na látjátok, ez a tökéletes magatartás. Mikor valaki maga rendíthetetlen az igazságban, ő meg nem reped, és nem pislog, és ő rendíthetetlenül jár az Isten útjain, de ugyanakkor a gyengékhez, a tévelygőkhöz, az erőtlenekhez, azokkal nagy türelemmel, isteni megmentő szeretettel viszonyul, fenntartja a törvény érvényét, de a törvénynek a betöltése a szeretet, és tudja a törvénynek a világos szavait és a törvény erkölcsi mércéjét a maga helyén tartva megértő, türelmes, lehajló, segítő, megmentő szeretettel viszonyulni a gyengékhez és az erőtlenekhez. Csak ez a törvénynek az igazi megjelentése. Most szeretném megkérdezni tőletek, hogy egy pillantást vessünk magunkba, magunkra, követjük Krisztust? Ha ebben követjük Krisztust, hogy nekünk is ezt jelenti a törvény igazi betöltése, ha a mi életünkben megvan a fedhetetlen törvénybetöltés, a törvény erkölcsi mércéjéhez való megingathatatlan ragaszkodás, de ugyanakkor gyengék, tévelygők, elesettek, nagy szeretettel tudjuk a lélek sebeit kezelni, és segíteni abban, hogy kiki visszataláljon az Isten törvényével való összhangban, na akkor követjük Jézust, és akkor nem vagyunk sötétségben. De az ige ezt még annyira fontosnak tartja, hogy János első levelében külön elmondja, ha valaki gyűlöli az ő atyafiát, akkor a sötétségben van, sötétségben jár, és a sötétség megvakította az ő szemét. Hát ezt a szót nehezen ismerjük el magunkról, hogy valaki gyűlölök. De azért ugye tudjuk, hogy Jézus ezt nem úgy értette, hogy az csak kemény gyűlölet, mert azt is elmondta, hogy az, hogy ne ölj abba, az is beletartozik, ha valaki haragszik. Tehát akkor, ha valaki csak nem bír valakit, az is ebbe a kategóriába tartozik. Az, hogyha csak valakiről kemény ítélet él a lelkében, előítélet és elzárkózás, az is ide tartozik. És megkérdezem, abba a pillanatban beköltözik valahol a sötétség, legalábbis egy részébe vagy egy zugába a lelkünknek rögtön. De azt mondja az ige, ha valaki gyűlöli az ő atya fiát, vagy ha valaki nem szeret, akkor ott a sötétség betette a lábát. És Jézus azt mondta, csak akkor vagyunk biztonságban, hogy a belső szemünk tisztán működik, és nem járunk semmilyen vonatkozásban sötétségben. És nem torzul el a gondolkozásunk és az érzelemvilágunk. Csak akkor, ha követjük őt. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy ő szeretett minket. És ez kiterjed a gyengékre, az erőtelenekre, a méltatlanokra, az ellenségekre. Hogyha ez uralkodik a szívünkben, akkor nem tud az önzés megvakítani és tönkretenni. Aztán mondanék egy harmadik dolgot. Még mi volt feltűnő Jézus életében? Ugye így is fogalmazott, azt mondta, hogy ő azért jött, hogy ő szolgáljon. És Jézus élete tényleg szolgálat volt? Abszolút önmegtagadó szolgálat, végig másokért. Betegeket gyógyított, testileg, lelkileg betegeket, egyenként és együttesen emberek szükségleteinek a betöltéséért fáradozott szüntelenül. És hasonlítunk mi ebben ő rá? Követjük őt ebben? Gondoljunk csak arra, amit a főpapi imában mondott Jézus, így mondta, ahogy engem küldötte az atya a világra, úgy küldelek én is titeket a világra. Elég világosan megmondta, hogy mit jelent őt követni? Ahogy engem küldött az atya a világra, úgy küldelek én is titeket a világra. Tehát aki Jézust követi a tekintetben, arra mi jellemző? Az, hogy csupa szem és fül, és minden emberi szükségletet lát maga körül, és ugyan kell kenyérkereső munkát végezni, meg itt él ezen a világon, meg van családja, és arról gondoskodni kell, de az élete szüntelen szolgált a családjáért, és ennek az igazi szeretett szolgáltnak a szellemében fáradozik testileg, lelkileg, de azon túl a tágabb körben is. Mindenki, akivel az isteni gondviselés összehozza, mint rászoruló, mint testileg vagy lelkileg segítségre szoruló ember, ő azonnal készen van, hogy segítsen. Kedves gyülekezet, nézzük meg, hogy az életünk eddigi részében hány százalékban éltünk magunknak, mondjuk még a családunknak, mennyi hely jutott arra, hogy azt a küldetést betöltsük, amit ő mondott, hogy mi is szolgáljunk másoknak, ahogy ő szolgált. És végezzük azt a munkát, amit Jézus így mondta magáról, ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Elveszettekben nincs hiány körülöttünk, ugye ebben egyetértünk, rengeteg elveszett ember van körülöttünk. És vajon mi is keressük az elveszetteket? Ugye ez nem ugyanannyi, mint hogy ha hozzám jön, akkor kész vagyok neki valamit mondani, vagy netán valamit tenni érte, vagy valamit az időmből áldozni, vagy valamit vonatkozásban tenni érte, hanem ez azt jelenti, hogy keresd, egyenesen keresd az elveszetteket a környezetedben, mert Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. És azt mondta, hogy őt küldte az atya a világba, úgy küld minket bele a világba. Nem azt szabta nekünk Jézus, hogy éljünk a családi környezetünkben, meg éljünk a gyülekezeti környezetünkben, hanem azt mondta, úgy küldtem őket a világba. Van egy nagyon szép mondat Ellen White Krisztus példázatai című könyvében, amikor magyarázza a magvető példázatát, illetve a búza és a konkoly példázatát, és ott a búza és a konkoly példázatán ugye azt olvassuk, hogy a magvető az ember fi, aki a jó magot veti, és a szántóföld a világ. És akkor azt mondta, hogy a Jézus ugye, tehát, hogy a jó mag pedig az Isten országa fiai. Rakjuk csak tehát össze a szántóföld a világ, a jó mag az Isten országa fiai, és Jézus a magvető, aki veti. És akkor Ellen White ezt a szép mondatot fűzi ehhez, azt mondja, Jézus az ő tanítványait, az Isten országa fiait a világ inségének a barázdáiba akarja vetni. Egyezünk csak ezt meg a mondatot? Mi a Jézus szándéka? Jézus az Isten országa fiait, mint jó magot, a világ inségének a barázdáiba akarja vetni. Hogy mondta, elküldelek titeket a világba. Testvéreim, megint csak gondolkozzunk egy kicsit, mennyire élünk a családi vagy a gyülekezeti környezetünkben, és mennyi közünk van a világhoz, az elveszettek hatalmas tövegeihez. Én is azt mondom, hogy küldtem én is őket a világba. A világ ínségének a barázdáiba akarja vetni az Isten országa fiait. Nos, mennyit tudunk áldozni figyelmet, szeretetet, erőt? Ez csak egy olyan feladat, amiből időnként mozdítunk egy kicsit, vagy életelemünk, életformánk, mint ahogy Jézusnak életeleme és életformája volt. Hogy azt hiszem, látjuk, hogy a Krisztus követésbőnek mekkora hiányosságai vannak még az életünkben. És akkor mondanék még egy dolgot, mennyibe menjünk el az elveszettekért való fáradozásban. Jézus azt is mondta, aki én utánam akar jönni, a közém tanítványom, aki követ engem, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem minden nap. És ugye erről szoktuk azt mondani, hogy mi emberek hogyan tudjuk torzítani Jézus tanítását. Van egy ilyen kegyes keresztény mondás, hogy hát mindenki viseli a maga keresztjét, a maga családi bajait, a maga anyagi gondjait. De hát hol kereszthordozás? Ez Jézus életében mit jelentett a kereszthordozás? Azt, hogy a maga terheit cipelte? Nem. Azt jelentette, hogy mások nyomorúságát, mások ínségét, azt magára vette önként, kész volt önfeláldozóan is terhet viselni másokért. Kedves gyülekezet, meddig terjed a mi bűnösökkel, elveszettekkel való együttérzésünk, meddig terjed az önfeláldozásunk, vagyunk-e igazi Krisztus követő kereszthordozó tanítványok? Mennyit vállaltunk önként önfeláldozó szeretettel, hogy egy elveszetten segítsünk? Ugye többnyire azt szoktuk mondani, hogy annyit teszünk másokért, ami belefér a fizikai erőnkbe, ami belefér az időnkbe, ami belefér a lehetőségekbe, miután magunkról és a családunkról gondoskodtunk. Ne értsük félre, Jézus nem fanatikus dolgot kívánt tőlünk, nem erről van szó. Ő igen, azt mondja, törődj a családoddal, gondot viselj magadról, ez mind kell. De Jézus azt is mondja, hogy akinek van hitbeli bátorsága keresztet viselni, önfeláldozó módon is fáradozni az elveszettekért, azoknak az erejét ő megsokasítja. A fizikait is, a lelkét is, mondhatnám azt, még az idejét is megáldja és kamatoztatja. Azt ő neki kimeríthetetlen lehetőségei vannak erre, mert ő a teremtő. Kedves gyülekezet, négy vonatkozást említettünk, amiben szembetűnő, hogy a Krisztus követés ezt jelenti, ami Jézus életében a legszembetűnőbb volt. Egy, hogy Jézus mindenben az Atya akaratát kereste, mindenben az Atya tervét, az Atya gondolatait, és teljesen ezeket követte, abszolút rábízta az életét Istenre. És a tisztelet, a feltétlen tisztelet, bizalom és szeretet határozta meg az minden cselekedetét az Isten iránt. A második, hogy Jézus szerette az ellenségeit, szerette a gyengéket, a tévelyüket, egyszerűen árad belőle a feltétlen isteni szeretet, a nem viszont szeretet, hanem a méltatlanok iránt is megnyilatkozik mindenki iránt. Kedves gyülekezet, követjük ebben Jézust? Az igazi szívélyes, az igazi áradó szeretet, ami mindig keresi a tárgyát, az megnyilatkozik-e bennünk minden is mindenki iránt a környezetünkben? És egy harmadik dolog, amiről beszéltünk, hogy Jézus az elveszettek keresésére fordította az élete erejét, figyelmét. Ő a világba jött, hogy a világban keresse az elveszetteket. És mi mennyiben követjük ezt, hogy mennyiben működünk vele együtt az elveszettek keresésére, mennyiben megyünk ki a világba, hogy ezt tegyük, és ott minden kapcsolatot felhasználunk, és építünk ki azért, hogy ezt tehessük. És negyedszer, mi készek vagyunk-e még a kereszthordozásra is, önként és szívesen, még az önfeláldozás mértékéig is, hogy elveszetteken segítsünk. Képesek vagyunk-e a bűnösökkel és a téveigékkel együtt érezni, és szinte velük együtt hordani az ő terhüket, hogy segíthessünk rajtuk. Ez az igazi Krisztus követés. Aki ezekben a vonatkozásokban követi Krisztust, arról szól az ígéret, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Annak az embernek a gondolkozása tiszta lesz. Adnak az embert az önzés, az igazságtalanság, a kritikus előítéletek emberi tévedés alapján álló ítélkezések, ezek nem tudják megközelíteni. És még egy, mindig tisztán, éles lelkismerettel fogja látni saját magát. Soha se lesz elfogult önmaga iránt, soha se fog megvakulni, hogy ne lássa meg, a még mindig miben különbözik Krisztustól. Ugye ez egy olyan egyszerű dolog, minél közelebb van az ember Krisztushoz, ha ő a világ világosság, akkor ebben a világosságban annál jobban látja magát. Ugye nagyon régen hallottam fiatal koromban egy prédikációt, de még ma is emlékszem rá, Lenk bácsi tartotta, egy nagyon kedves, igazán, ő tényleg Krisztust követő prédikátor volt életében, nagyon megértette, hogy mi a Krisztus követés lényege. És egyszer arról prédikált, hogy mikor Jézus feltámadt, akkor ugye beszélt arról, hogy mi lesz a jövője Péternek, és akkor Péter rákérdezett Jánosra, és azt mondta, hogy ő pedig mint lészen. És Jézus azt mondta, mi között hozzá, te kövess engem. És akkor azt mondta a Lenk bácsi, azt mondta, Jézus csak tornasorba vagy libasorba szabad követni. Mindjárt tudjuk, milyen az egy elől és utána. Azt mondta, hogy ha én Krisztust ilyen tornasorban követem, akkor mindig őt fogom látni magam előtt, meg azokat, akik előttem vannak a Krisztus követésében, és soha nem nézek hátra, mint ahogy Péter hátrafordult, és megkérdezte János, hogy ő pedig mint lészen. Sohasem fogom elbízni magam, mert ha Krisztust látom magam előtt, meg azokat, akik hozzá jobban hasonlítanak, mint én is, és közelebb vannak a Krisztus követésében hozzá, akkor sohasem fogom elbízni magamat is. És az tőle rám áradó világosság, mindig fogom látni, hol vannak a fogyatékosságaim és a hiányaim. Testvérem, értékes ez a biztonság, hogy ne járjunk sötétségben. Kell nekünk félni attól, hogy valahol megsötétül a szemem, és egyes dolgokban talán látok világosan, de máshol besötétül a gondolkozásom, és a világfejedelme megtéveszt és eltérít, nagyon kell tőle tartani. Ezért egyetlen biztonságunk van, aki engem követ, nem járhat sötétségben, ez képtelenség. Ha a világ világossága megy előttünk, és mi követjük őt, szorosan, pontosan követjük őt, akkor a világosság, vagy a sötétség nem fér hozzánk, a sötétség nem tud behatolni, nem tud megvakítani bennünket. Akkor fénylő világosságban látjuk Istent, magunkat és a többi embereket körülöttünk, mindent a helyes viszonylatban, mindent úgy, ahogy az Isten látja, ahogyan az Isten érti. És tartsuk szem előtt ezeket a dolgokat, amelyeket olvastunk, hogy a Krisztus követés mindenek előtt miben áll. És ha ezeket szem előtt tartjuk, és azt mondjuk, ne így, amit eddig, hogy én így gondolom, én így akarom. A kis dolgokban, nagy dolgokban, mindenben keressem az Isten tanácsát, az Isten akaratát, az Isten terveit, és szeretetből kövessem az ő akaratát, az ő parancsolatait. Ápoljam a feltétlen tisztelet, szeretet, bizalom kapcsolatát Isten iránt. És az a bizonyos szeretet, az a csodálatos szeretet, az mindig szem előtt legyen. Jegyezzük meg, hogy a szeretet magától nem jön belőlünk, nem terem bennünk. De ha kérjük az Istentől, hogy öntse ki a szívünkbe a Szentlélek által, és ha mindig szem előtt tartjuk, hogy mindenki iránt, ellenségek iránt, gyengék, tévedők iránt, akkor mi is majd igazán jelentjük meg a törvényt az életünkkel. Nem paragrafusokat fogunk mondani, hogy ezek az Isten kívánalmai, nem azt fogjuk mondani, hogy ezek a gyülekezet szabályai, vagy ehhez hasonlókat, hanem akkor a törvényt igazán jelentjük meg, mint ami a szeretetnek a hibátlan, teljes és tökéletes betöltése. És egy harmadik dolog, hogyha mi is a világ inségének a barázdáiba vagyunk hajlandók, hullani, és hajlandók vagyunk az elveszetteket keresni, szívben, lélekkel együtt az Istennel, és még a kereszthordozás árán is fáradozni értük. A Jóisten segítsen meg bennünket abban, hogy igazi Krisztus követők legyünk. Ne úgy gondolkozzunk, hogy ha én ismerem a tanításokat, akkor én ugye hálát adok, hogy nem vagyok sötétségben, mint mások, mert csak akkor nem vagyunk sötétségben, ha őt követjük, és mindezekben követjük őt. A Jóisten segítsen meg ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.
1: Hozzájövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. És valóban, amikor a te közeledben vagyunk, akkor szinte érezzük annak a napnak a bennességét és világosságát, aki te vagy Istenünk. De bocsáss meg, hogy ebből a fényből mi aztán eltávolodok, és olyan könnyen beengedjük a sötétséget, ami lelkünkbe, vagy legalábbis a lelkünk egy részébe, és nem is számolunk azzal, hogy ez mekkora veszélyünk, hogy bejárást engedtünk a sötétség fejedelmének, és hogy milyen károkat okozunk addig, amíg sötétségben járunk is, milyen veszélynek teszünk ki magunkat, hogy nagyon munkás és gondolási kedvekezhet az életünkben. Kérünk Urunkat, hogy erre vágyakozzunk, és ez legyen a széltűzésünk, hogy semmi sötétséggel jövennünk, hanem járunk teljesen a te világosságban. Add, hogy féljünk és irtózzunk a sötétségtől, és féljünk, ami belső szemünket, ami lelki világunkat, értelmünket, lelkismertünket, az elfogultságtól, az elsötétedéstől. És segítsünk, hogy ezt a biztonságot megtaláljuk, úgy követünk téged szolgálatban. És tudjuk, Urunk, hogy a világosság örömet is, a világosság életet is jelent, és kimutatlan áldás. És attól hívjuk ezt, hogy semmi múlva nem mondunk le, hanem ellenkezőleg az életünk boldogságát találjuk meg, és a üdvösségünket veszük bizonyossá. Ha minden dolgokban követünk téged, Urunkat, hogy a szívünkbe vésődjék ez az ige, és legyen a mi életünk vezérelve, aki engem követ neve.

Kezdjük is mindjárt az elején a hatodik fejezettel, és azt látjuk az elmúlt fejezetekben, a hatodikat megelőző fejezetekben, hogy a Krisztusról szóló evangélium hirdetése nyomán a gyülekezet napról napra szaporodott üdvözülendőkkel. Ezt írja a Biblia, tehát nap mint nap gyarapodott a gyülekezet létszáma, és mindez állandó és növekvő terhet jelentett az apostolokra. Minekutána egyre több volt a teendő, egyre több volt a feladat, és Sátán is igyekezett egyenetlenséget és nézeteltérést behozni az induló gyülekezetbe, és éppen ezért nézzük meg az első és második fejezetet, apostolok cselekedete, hatodik fejezetének első-második versét, amelyben azt olvassuk, hogy azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodtak, támadt a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Annak okáért a 12 egybegyűjtvény a tanítványok sokaságát mondának. Nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgáljunk. Tehát azt látjuk itt az első két versben, hogy a zsidók két csoportja között, tehát a görögül beszélő zsidók és a helyben lakó zsidók között nézeteltérés támadt, és Sátán ezt megpróbálta kihasználni, és egyenetlenséget, széthúzást behozni a gyülekezet tagjai közé. És éppen ezért az apostolok a következőt fogalmazták meg itt a második vers végén, hogy nem helyes, hogy ők ezekkel a dolgokkal kötik le magukat teljesen, és éppen ezért megszületett az elhatározás a harmadik és a negyedik vers tanúsága szerint. A harmadik és negyedik versben azt olvassuk, hogy választatok azért atyám fiai, ti közületek 7 férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik szent lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk a könyörgésben és az ige hirdetés szolgálatában. Tehát az volt a javaslatuk, amit a közösség elé tártak, hogy ne kelljen minden üggyel nekik foglalkozni, mert ez elveszi az erejüket a legfontosabb teendőtől, az egyik legfontosabb teendőtől, az ige hirdetés szolgálatától, és ezért választanak 7 férfiút, majd mindjárt látni fogjuk, hogy milyen szempontok szerint, akik végzik azokat a teendőket, amik most pillanatnyilag az apostolokat kötötték le. És utána így ők felszabadulhatnak majd az ige hirdetésnek a szolgálatára teljes mértékig. És azt olvassuk, a harmadik versben azt olvastuk, hogy kiválasztottak 7 férfiút, akiknek milyen jellemzőik volt, mit olvastunk, miknek kellett megfelelniük? 3 jellemzőiknek kellett, hogy legyenek. Az egyik az, hogy jó bizonyságuk kell, hogy legyen. A második az, hogy szent lélekkel teljesek, és a harmadik, hogy bölcsességgel teljesek. Nézzük meg mindjárt az első feltételt, aminek meg kellett, hogy feleljenek ezek a diakónusok, ezek a szolgák, akik, ugye a diakónus, a szolga, a szolgálni szóból ered ez a szó, tehát akik ezeket a különböző teendőket majd ellátják. Az első, hogy jó bizonyságuk kellett, hogy legyen. Mit jelent ez? Hogy az életükben is meglátszódjék az, amit ők hirdettek a szavaikkal. Nem tudnak hitelesen szolgálatot végezni akkor, hogyha az életük mást mutat, mint a tanításuk, a prédikálásuk. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ma is csak az a hiteles ember, aki nem csak beszél a Bibliáról, a hitről, hanem aki meg is éli a mindennapi életben. Tehát a választásnak ez volt az első szempontja, hogy az életük is olyan legyen, amit hirdetnek az evangéliumból. A második az volt, hogy szent lélekkel kell, hogy teljesek legyenek. Mit jelent, hogy valaki szent lélekkel teljes? Ugye azt jelenti, hogy átadja magát teljesen Krisztus vezetésének, és a szent lélek élő kapcsolatba kerül vele, és erőt ad, és vezeti, irányítja az életét, nem a maga bölcsességére támaszkodik, hanem ezáltal az isteni vezetés érvényesülhet közvetlenül abban az emberben. Mennyire lényeges, ne feledjük el, vezetőket választanak. A közösség vezetőit választják meg. Jó bizonyságuk kell, hogy legyen az életükkel, és mennyei vezetés alatt kell, hogy álljanak, szentlélekkel kell, hogy beteljesedjenek. És mindennek következménye a harmadik kritérium, hogy bölcsek legyenek, bölcsességgel kell, hogy teljesek legyenek. És mindez mitől volt?
ha valaki az Isten lelkével betöltekezik, akkor bölcsességet nyer az Istentől. Felülről jövő bölcsességet, bölcsességet az irányításhoz, a vezetéshez, a döntések meghozatalához. Igen, mindez a Szentlélek jelenlétének az adománya az ember életében. Csak egy pillanatra álljunk meg. Ilyen volt az első gyülekezeti választás a kereszténység történelmében. Ez volt az első, hogy tisztviselőket, gyülekezeti vezetőket választottak. Milyen jó lenne, hogyha ma is minden egyes gyülekezeti választásnál ezek és kizárólag ezek a szempontok érvényesülnének. És mi volt a feladatuk ezeknek a vezetőknek, a diakónusoknak, a hét diakónusoknak? Gondoskodniuk kellett a szegényekről, a vagyon elosztásáról. Beszéltünk arról, hogy nagyon sok embert kiközösített a családja, és éppen ezért szükségessé vált a róluk való gondoskodás, és akik megtehették, vagyonaikat eladták, és ennek az összegét az apostolokhoz vitték, hogy az az összeg elosztásra kerüljön. Most ezt a szolgálatot, a szegényekről való gondoskodásnak a szolgálatát a hét diakónus végezte a továbbiakban. És azon túlmenően ez nem zárta ki azt, hogy ők továbbra is tanítsanak, az ígével is szolgáljanak. Éppen az ő jellemzésük, éppen az, hogy ők Szentlélekkel voltak teljesek, bölcsek voltak, éppen ez késztette és képesítette őket arra, hogy emellett az igével is tudjanak szolgálni. És nézzük meg, mi lett ennek a tervnek, és amit követett a megvalósítás. Az 5. versben azt olvassuk, hogy kiválasztottak 7 diakónust, az István volt az egyik, és felsorolja a másik 6-nak is a nevét, és mi lett utána ennek az eredménye a 7. vers szerint, olvassuk el. És az Istennek igéje növekedett, és sokasodott nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagy sokan követték a hitet. Mi lett az eredmény? Az eredmény az lett, hogy egyre szaporodott, növekedett a gyülekezet, növekedett a gyülekezetnek a létszáma, és nem csak a nép közül tértek meg, hanem azt olvassuk, hogy a papoknak is nagy sokasága követte a hitet. Tehát az Istentől tanácsolt terv, amit végrehajtattak, megvalósítottak, a gyülekezeti választás meghozta a maga eredményét, és ez volt az első keresztény szervezet gyülekezet, ami itt megalakult, és nézzük meg, mi volt a szervezetnek a célja. Az egyház szervezetnek mi volt a célja? Nagyon szeretném ezt a részt hangsúlyozni, hiszen apostolok cselekedetét úgy tekintjük át, hogy mindig a mának szóló tanulságot is levonjuk. Mi volt a szervezet létrehozásának a célja? Nem öncélú volt. Azt a célt szolgálta, hogy az evangélium terjedjen minél hatékonyabban, hogy ne legyen semmi hátráltató tényező az evangélium terjesztésében, és a tagoknak a lelki-testi szükségleteiről való gondoskodás. Ez volt a Szentlélek által indított első egyházvezetésnek és szervezetnek a célja. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez kell, hogy ma is a célja legyen minden szervezetnek, egyház szervezetnek. De mihelyt a Szentlélek vezetése nem tud maradéktalanul érvényesülni egy egyház szervezetben, mihelyt eltűnik a Szentlélek mindent meghatározó irányító szerepe, abban a pillanatban a szervezet torzul, a szervezet öncélúvá változik, az egyház szervezet, és nemhogy az evangélium hirdetését támogatná, hanem annak gátjává válik. Tehát az egyház szervezet csak akkor tud hatékonyan működni, hogyha valóban a Szentlélek irányítása érvényesül, és ez a két szempont van a vezetők előtt az egész egyházvezetésben, az ige hirdetés szolgálata minél nagyobb mértékig, és a másik pedig a tagoknak a lelki-testi szükségleteiről való gondoskodás. És ennek a választásnak az volt az eredménye, hogy a 7 diakónusok egyikeként kiválasztották Istvánt. És nézzük meg ezek után, hogy Istvánról mit mond a Biblia, az apostolok cselekedete 6. fejezet 5. verse. Először azt olvassuk, hogy tetszett ez a beszéd, tehát az a beszéd, hogy választanak diakónusokat, szolgákat, akik részt vesznek majd a teendőkben. Így olvassuk, tetszette beszéd az egész sokaságnak, és kiválaszták Istvánt, ki hittel,
és szent lélekkel teljes férfiú volt. Utána látjuk a többinek is a nevét, a többi hat diakónus nevét, de azt olvassuk Istvánról, őt külön megjegyzi a Biblia, hogy hittel és szent lélekkel teljes ember volt. És utána olvassuk tovább a jellemzését a 8-tól terjedő versben, és az ezt követő eseményeket is a 8-tól 10-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekedett a nép között. Álljunk meg itt egy pillanatra. Tehát nem csak, hogy hittel volt teljes, nem csak szentlélekkel volt teljes, ami az ige hirdetésén és a beszédén nyilván meglátszott, hanem az ő életében is megnyilvánultak a jelek és a csodák, ami által a szentlélek hitelesítette az ő hitét, az ő jellemét, és azt, hogy őt valóban az Isten választotta erre a szolgálatra. Tehát István teljes lévén hittel, erővel nagy csodákat és jeleket cselekedett a nép között. És most figyeljük tovább. Előállottak azonban némelyek, ahhoz a zsinagógához tartozók közül, mely a szabadosokénak, Ciréne beliekének, Alexandria beliekének és Cilíciából és Ázsiából valókénak neveztetett, kik Istvánnal vetekedtek. De nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, mely által szólt. Milyen szép ez a leírás. Szentlélekkel volt teljes István, így hirdette a Krisztusról szóló evangéliumot, és ennek a bölcsességnek ember nem állhatott ellene. Pedig jöttek jó néhányan, hogy vetekedjenek vele, megpróbálták cáfolni a tanításait, de nem tudták megcáfolni, amit az Isten lelke késztetésére prédikált. Szeretném, hogyha ellapoznánk az apostolok cselekedetétől, hagyjunk itt egy jelzőt, mert visszatérünk ide, hiszen ezt a szakaszt fogjuk részleteiben venni, de lapozzunk Lukács evangéliuma 21. fejezetéhez. Lukács evangéliuma 21. fejezetének a 14 és 15. versében egy jézusi ígéretről olvasunk, amely teljesedett István életében is. Így olvasom. Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre, mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. Jézus megígérte ezt az ő tanítványainak, az ő követőinek még életében, hogyha bármilyen élethelyzetbe kerülnek, hogy meg kell védeniük a hitet, Krisztusról kell prédikálniuk, és nehéz helyzetbe kerülnek, ne gondoskodjanak előre, hogy mit fognak szólni, mert a lélek megadja nekik abban a pillanatban, abban az órában megadja, hogy mit kell mondani. A Szent Lélek lesz az, aki rajtuk keresztül közvetlenül szól. És nézzük meg, mi volt az ígéret. Én adok nékcsességet,

hátra. Emberek, akik Krisztus ellenségei, nem fogadják el Krisztust messiásnak. Hallják, hogy az apostolok, a diakónusok, emberek, akik elfogadták Krisztust, erővel és hatalommal tesznek bizonyságot Krisztusról. Nem tudják őket érvekkel meggyőzni, nincs ellenérv. Nem állhatnak ellene a bölcsességnek, amellyel szól. Akkor hadd tegyem fel a kérdést, hogy milyen eszközhöz fognak folyamodni. Mit tesznek? Akkor hagyják annyiban a dolgot, hogy hát mégiscsak Istvánnak volt igaza? Nem. Nézzük meg a következő verset, a 11 és 12. verset. Akkor felbújtottak valami embereket, kik mondták, hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen, és felzendítették a népet, a véneket és az írástudókat, és reá rohanván magukkal ragadták őt, és vitték a tanács elé. Mennyire tipikus emberi magatartás, a gonosznak mennyire tipikus eszköze, ellenérvek nincsenek, cáfolni nem tud. De akkor hamis tanúkat hozunk, vádoljuk, mással vádoljuk őt, és viszik a magas tanács elé, hogy kihallgassák őt, és végre tudják hajtani azt, amit akartak, dühükben, az elnémittatást. Hogyha nem tudjuk megcáfolni, és be kellene, hogy lássuk, hogy nincs igazunk, azt nem látjuk be azért, de akkor hallgattassuk el, hogy ne szóljon, és hamis vádakkal, indokolatlanul próbáljuk ugye ezt megtenni. Törvénytelen volt az eljárás, ugye azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy a zsidók ugye ezt meg sem tehették volna, de ugye a rómaiakat rendszeresen megvesztegették, hogy ilyen esetekben szemet hunjanak a törvénysértések felett. És nézzük meg ezek után a 13. és 14. versben. És állattak hamis tanukat, akik mondták, ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni e szent hely ellen és a törvény ellen. Mert hallottuk, amint azt mondta, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a ceremóniákat, melyeket adott nékünk Mózes. Hozták a hamis tanukat, azzal vádolták, hogy Mózes ellen szól, a törvény ellen szól, a templom ellen szól. De nézzük meg, melyik törvény ellen szólónak vádolták őt. A ceremoniális törvény ellenszólónak. Nem az Isten erkölcsi törvényének ellenvetőjeként ítélték el, vagy itt akarják elítélni, hanem hogy a ceremoniális törvények ellenszól, és a templom ellenszól. Itt megint meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, és ki kell, hogy térjünk erre a részletre, mert az Ószövetségben végig azt látjuk, hogy maga az Isten adott utasítást a ceremoniális törvények formájában az áldozati rendszerre vonatkozóan. Az Isten elmondta, Mózes által kinyilatkoztatta, hogy a felépítendő szent sátor, ami aztán később kőből való épület lett, templomot építettek, hogy ott milyen módon folyjanak a szertartások, de az ószövetségi áldozati rendszernek, ceremoniális törvénynek egyetlen egy célja volt. És mi volt ez a cél? Előre vetítette Jézus Krisztust. Előre vetítette Jézusnak az áldozatát. Nem öncélú volt a ceremoniális törvény, nem a ceremóniákat magasztalta fel, hanem a ceremoniális törvényen keresztül, az áldozati rendszeren keresztül Krisztusra mutatott előre, és előre őt magasztalta fel, az Istennek ama bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Minden leölt áldozati bárány előre Jézus szimbolizálta. És amikor Jézus Krisztus meghalt, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy a templom kárpitja, a belső két részt elválasztó függöny tetőtől az aljáig ketté hasadt, ami azt jelentette, hogy a templomi szolgálat érvénytelenné vált, hiszen Jézus halálával bekövetkezett az igazi áldozat, nem volt értelme többé az előkép szolgálatnak, ami Jézusra mutatott, mert a valóság Jézus áldozata megtörtént. És innentől kezdve valóban hirdették az apostolok, hogy Jézus Krisztus a megígért messiás, ő benne teljesedett be minden messiási ígéret és jövendőlés, és fölösleges az áldozat bemutatás, mert a mi bárányunk megáldoztatott. És erre az emberek, a zsidó nép fölzendítik az egész népet, a zsidó nép vezetői, hogy István a ceremoniális törvény,

törvény ellen tanít, és ez szent hely ellen tanít, a templom ellen tanít. Álljunk meg megint egy pillanatra, mert ebben a mozzanatban is óriási tanulság van. Ebből az egyetlen egy mozzanatból is mi tűnik ki, hogy a zsidó nép többsége mihez ragaszkodott? A templomhoz és a ceremóniákhoz. Míg ellenben az apostolok és a Krisztust elfogadó hívők kihez ragaszkodtak? Istenhez és az általa küldött szabadítóhoz, Jézus Krisztushoz. Tehát ők a templomhoz, a ceremóniákhoz, a külső formaságokhoz, míg István és az összes többi apostol és a diakónusok és mindenki, aki elfogadta és megértette a megváltást, az evangéliumhoz ragaszkodott, Krisztust magasztalta fel, Istent dicsőítette, és nem egy intézményhez, egy templomhoz, egy ceremóniához ragaszkodott. És nézzük meg ezek után a 15. verset, Apostolok cselekedete 6. fejezetének 15. versét. Amikor a tanács elé vitték, akkor a következőt látták az őt kihallgató emberek. Szemeiket reávetvén a tanácsban ülők minnyájan, olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját. Vajon miért cselekedte Isten ezt, hogy István arca úgy fénylett, úgy ragyogott, mint egy angyal orcája? Az Úr miért cselekedte ezt ebben a helyzetben? Mert ez is egy nyilvánvaló csoda volt. Miért? Mert az Isten ezekért az emberekért, akik elvadult és elvakult dühhel védelmezték a ceremoniális törvényt, a templomot, a Krisztus nélküli templomot, mert Krisztus mit mondott, míg az ő élete idejében pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Az élő Isten jelenléte eltávozott a templomból. És Isten az ő lelke által ezekért az emberekért is küzdött. És István ezek után elkezdte az ő védőbeszédét, az ő utolsó beszédét, amellyel megszólította a magas tanács tagjait, és Isten mélyen a szívükre akarta vésni azokat a szavakat, amelyek hangzanak, és olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyal orcáját, hogy érezzék, hogy itt egy isteni erőnek a megnyilvánulásáról van szó, ezzel is érinteni akarta az ő elsötétedett és megkeményedett, félig meddig már, sőt, majdnem teljesen megkeményedett szívüket. És ezek után kerül sor Istvánnak a védő beszédére, és ebből a beszédből, a 7. fejezetből, mint ahogy említettem, 60 versből áll ez a védő beszéd. Nem fogjuk végig elolvasni mind a 60 verset, hanem csak néhány fő gondolatot szeretnék kiragadni. Vajon István, amikor az utolsó lehetősége nyílik arra, ugye az elején még nyilván nem volt ez teljesen egyértelmű, hogy mi lesz ennek az eseménynek a vége, de azért úgy következtetni lehetett a zsidók vakgyűlöletéből mindarra, ami ezután bekövetkezik. Gondoljunk bele ebbe a helyzetbe, ki áll István? Vajon miről fog beszélni? Egy ilyen helyzetben miről beszélhet? Mit kezd el majd nekik mondani, amivel megpróbálja a szemüket nyitogatni, az értelmükre, a szívükre hatni? Először nyilván nem Krisztussal kezdi a beszédét, mert hogyha egyből Krisztusról kezd el beszélni, akkor azonnal bedugják füleiket, és azonnal reárohannak, nyilván akkor szólni semmit nem tudott volna. István elkezdett beszélni azokról a bibliai hithősökről, az ős atyákról, akiket mindannyian az egész zsidó nép elfogadott. Elkezdte a zsidó nép történetét áttekinteni, amelyre ők nagyon büszkék is voltak, és ezzel kezdte István, hogy ezt a történetet, az egész zsidó nép történetét elkezdte áttekinteni, Ábrahámmal kezdve. Ábrahámot hívta el Isten a zsidó nép ős atyává. Mindenki tisztelte Ábrahámot. Ábrahámtól kezdte a zsidó nép történetének áttekintését. Utána megemlékezik Jákobról, utána megemlékezik Józsefről, majd utána Mózesről. De álljunk meg, és Józsefnél álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, mit mond erről a 7. fejezet 9 és 10. versében. Amikor Józsefet elkezdi, a József történetről néhány gondolatot mond, a pátriárkák pedig irítségből eladták Józsefet Egyiptomba, de Isten vele volt,
és megszabadította őt minden nyomorúságból, és adott néki kedvességet és bölcsességet a fáraó előtt, Egyiptom királya előtt, ki őt Egyiptom fölé és az ő egész háza fölé kormányzóul állatta. Tehát elkezdte a zsidó nép történetét, Ábrahámon végigment, Jákobon végigment, és Józsefnél már tesz egy kis kitérőt, és utal azokra az eseményekre, amelyek József életében megnyilvánultak, utal az irigységre, a többi pátriárka irigységére, mert ugye a 12 fia Jákobnak vált utána a 12 nemzetséggé Izraelben, és ugye Jákobnak a 11 fia, azaz 10 fia, ugye Benjamin akkor még egész kicsi volt, irigykedett és féltékenykedett Józsefre. És irigységből adták el őt aztán Egyiptomba. Már kezdi a történetet ebből a szempontból, Izrael népének a történetét ebből a szempontból megközelíteni, hogy azok a hithősök, akikre ők úgy fölnéznek, már az ő életükben is megnyilvánult ez, hogy az igazságot, az igaz életet nem tudták maradéktalanul elfogadni József életében, hanem irigyek voltak az ő tiszta jellemére, tiszta magaviseletére, és irigységből eladták őt Egyiptomba. És utána nézzük meg, hogy ez a gondolatmenet aztán majd a Mózesről való megemlékezésében csúcsosodik ki, és nézzük meg, hogy a Mózesről szóló részben mit mond el István. A 37. verset nézzük, elérkezik Mózeshez, ugye az Egyiptomból való kivonulás, szabadulás, és azt mondja a 37. versben, ez ama Mózes, ki az Izrael fiainak ezt mondotta, prófétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok. Mózesről kezd el beszélni. Mózesről a Szentírásban talán nincs még egy olyan bibliai személy, akiről annyi minden meg lenne örökítve az igében, mint Mózesről. A zsidó nép elfogadta Mózest, abszolút elfogadta, hatalmas tekintély volt előttük Mózes. És nézzük meg, amikor elkezd Mózesről beszélni, mi az első, amit megjegyez Mózesről? Akit ők elfogadtak, Mózest elfogadtak, Mózestől idézi a messiási proféciát, hogy már Mózes is kijelentette azt, hogy prófétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok. Tehát már elkezdít ezt a gondolatmenetet, hogy már Mózes is beszélt az eljövendő szabadítóról, az eljövendő messiásról. De nézzük tovább, a 38-tól a 41-ig terjedő verseket. Mit mond Mózesről? És tulajdonképpen valahogy ez a lényege az erről szóló bizonyságtevésének, azt mondja, hogy ez az, aki ott volt a gyülekezetben, a pusztában, a Sínai hegyen vele beszélő angyallal, és a mi atyáinkkal, ki élő igéket vőn, hogy nékünk adja. Akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszították maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordultak, ezt mondván Áronnak, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak. Mert ez a Mózes, ki minket Egyiptom földjéből kihozott, nem tudjuk, mi történt ő vele. És borjúképet csináltak azokban a napokban, és áldozatot vittek a bálványnak, és gyönyörködtek az ő kezeik csinálmányaiban. Gondoljuk végig ezt az ige szakaszt. Hivatkozik Mózesre, Mózes történetének a legdöbbenetesebb tanulságára. Azt mondja el, hogy Mózes, aki kivezette őket, az Izrael népét Egyiptomból, a szolgaság házából, és a Sínai hegyen élő igéket vett át az Istentől, az Úr a saját kezével írta fel a 10 törvényt a kőtáblára, és ezt vette át Mózes, és mit tett a nép Mózessel és a parancsolatokkal, amelyeket Mózes közvetített nekik? Akiknek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszították maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordultak.
Tehát azt mondja, hogy a Mózes által az Úr kinyilatkoztatta a törvényt, de a ti atyáitok már akkor is szembefordultak a törvénnyel, az Isten által kinyilatkoztatott törvénnyel. És elmondja a szomorú történetet, hogy Mózes, amíg fenn van a Sínai hegyen, amíg fönn van 40 napig a Sínai hegyen, addig itt a nép az alatt a 40 nap alatt borjúképet csináltat, és vissza akarnak vonulni Egyiptom földjére. Miért hangsúlyozza István Mózesnek a történetét? Miért hangsúlyozza? Teljesen nyilvánvaló a párhuzam. Mózes, aki számtalan csodát cselekedett a nép előtt, aki, ugye az Úr volt az, aki cselekedte a csodákat, emlékszünk rá, a fáraó előtt is cselekedte a csodákat, jött az egyiptomi tízcsapás, akkor vezeti őket az Úr felhő és tűzoszlopban, Mózes megy előttük és vezeti őket, a Veres-tenger ketté nyílik előttük, a manna hull, a kősziklából víz fakad, kézzel fogható jelei vannak az isteni vezetésnek, és a nép hogy reagál? Elfogadják Mózest? Nem, elvetik Mózest, állandóan szembefordulnak vele, lázadnak ellene, nem fogadják el őt. És hol van itt a párhuzam? Itt van az a rejtett párhuzam, hogy és ti mit csináltok? Itt volt előttetek Jézus. Egymás után cselekedte a csodákat. Félreérthetetlen, hogy ő a messiás. Ti is tudjátok, de a szemeiteket becsukjátok féltékenységből, irigységből. És ahogy a ti atyáitok a nyilvánvalóan Istentől elhívott Mózest nem fogadták el, állandóan lázadtak ellene, ugyanezt teszitek most Jézussal. Ugyanezt teszitek. Noha ő is egyértelművé vált az ő szolgálatában, hogy Istentől küldött messiás ti közöttetek. Igen, látták, az atyáik is a bizonyságot nem hittek, ugyanebben a hibában voltak az István kortársai és Jézus keresztre feszítői, a zsidó nép. Látták Jézust, tudták, látták az Istentől való küldetését, és mégis becsukták a szemeiket, nem akartak hinni neki, és szembefordultak vele. És nézzük ezek után a történetet tovább, mert ezek után, amikor itt Mózesről beszél, végig beszél itt arról a részről, hogy Mózes megkapja az Úrtól a parancsolatot, hogy csináljon egy szétszedhető sátrat, elmondja végig a legfontosabb állomásait ennek a történetnek, és utána azt mondja a 47. verstől kezdve, hogy Salamon épített pedig néki házat. Ugye Mózes egy szétszedhető sátor megépítésére kapott parancsolatot az Úrtól, és miután a nép letelepedett Kánaánban, már megerősödtek, akkor Dávidban fölmerült a gondolat, hogy ő házat akarna építeni az Úrnak. És az Úr azt mondta, hogy nem te fogod megépíteni a házat, a templomot, hanem majd Salamon fogja megépíteni. És ez volt Izrael népe életében az első kőtemplom, amit építettek. Ugye tulajdonképpen összesen csak 2 volt, mert volt a Salamoni templom, ami időszámításunk előtt 600 körül leromboltatott a babilóniaiak által, tehát a Salamoni templom, ami megépült, az körülbelül 400 évig állt fenn, utána lerombolták, és utána a fogságból való hazatérés után újraépült a templom, és az a templom állt még akkor is, amikor Jézus Krisztus itt a földön a tanítói szolgálatát végezte, és azt majd a rómaiak pusztították el Krisztus után 70-ben. Tehát erre az első templomra hívja fel a figyelmet, hogy Salamon pedig néki házat épített. De ama magasságos, nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja. A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámoja. Micsoda házat építhettek nékem, azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugalmamnak helye? Nem az én kezem csinálta é mindezeket? Hadd kérdezzem meg, hogy ez önmagában egy felháborító gondolatmenet, egy lázító gondolatmenet István részéről, vagy hogy értékeljük? Szinte alig lehet érteni, hogy mi történt ezek után, mert egy hatalmas fordulat következik be ezután a beszédben. Ezek után már István érzi, hogy alig van ideje, mert felízott a gyűlölet a zsidókban.
ennek a néhány gondolatnak az elmondása révén. Miért bőszültek fel ezen a zsidók? Miért? Miért volt az, hogy ezek után abba kellett hagynia ezt a történetet Istvánnak, nem folytathatta tovább a zsidó nép történetének áttekintését, és utána pillanatok alatt felgyorsultak az események, és majd látni fogjuk, milyen végkimenetelet mindennek. Miért? Mi volt ebben a beszédben? Mit mond ki itt István? István azt mondja ki, hogy az Úr nem köthető egy épülethez. A zsidók azt mondták, hogy a templom, a templom, a templom, mindenek felett a templom. De szem elől tévesztették azt a valakit, aki a templomot szentté tudja tenni az ő jelenlétével. Ők a templom, a külső vallásosság, ez volt az, ami számukra fontos volt. És amikor István megjegyezte, idézve Salamon templom szentelési imájából, nem új gondolatokat mondott, csak erre a bibliai igazságra rávilágított, hogy az Úr nem kézzel csinált templomban lakik. Egy épületet védeni, amelyet az Isten elhagyott, merő balgaság. Mert a templomnak nem a falai szentek, az épületnek nem a kövei szentek, hanem attól válik megszentelté, hogyha az Isten jelenléte ott van. És ez már az ő számukra Isten káromlásnak minősítetett. A templom ellen szól. Gondoljunk bele abba, hogy mennyire eltorzult vallásosság ez, mennyire eltorzult gondolkodásmód, milyen szomorú jelenség, hogy emberek inkább jobban tisztelik az embereket és az emberi intézményeket, felmagasztaló vallásokat, mint az élő Istent. Mennyire jellemző ez emberekre, hogy a falak, az épületek, a szervezet lelki tartalom nélkül, a külső formáknak való megfelelés. István pedig azt akarta mindezzel elmondani, hogy a lényeg az Isten jelenléte, a neki való szolgálat. És ha Isten nincs azon a helyen, akkor lehet az a leggyönyörűbb épület, lehet az a legfényesebb szervezet, bármi lehet, az önmagában még nem megszentelt. És nézzük meg, hogy ezek után egy közvetlen, dorgáló és feddő beszéddel fordul az őt kihallgatók felé, a magas tanács tagjai felé, mert pontosan érzékelte, hogy itt eldőlt az ő sorsa. Érezte, hogy már néhány gondolat, amit maximum el tud nekik mondani, és nézzük meg, hogy átvált egy más gondolatmenetre, egy nyílt, feddő beszédet mond ellenük. Ezt mondja az 51-től terjedő versekben, a 7. fejezet 51-től terjedő verseiben a következőt olvassuk. Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek, kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Nézzük meg ezt a három biblia verset részletesen. Először is azt mondja ennek a népnek, ezeknek az embereknek, hogy kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek, mint a ti atyáitok azonképpen. Szeretném, hogyha egy igét most itt elolvasnánk, vissza fogunk ehhez az ige szakaszhoz térni, csak nézzük meg a Római Levél 8. fejezet 28-tól 29-ig terjedő verseket. Ugye így kezdődött Istvánnak ez a feddő beszéde, hogy kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek. Ugye az Isten a zsidó néppel a körülmetélkedés által kötött szövetséget, azaz ez volt a szövetség egyik jele ő közötte és az ő népe között. És a zsidók erre a kiválasztottságukra rendkívül büszkék voltak. És nézzük meg Pál apostol, mit mond mindenről a Római Levél 2. fejezet 28-29. Versében. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az,
és a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Mit mond István? Ti kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű nép. Miért mondja ezt? Mert jól lehet, ők testileg körül voltak metélve, de mit mond Pál apostol? Semmit nem számít ez akkor, hogyha az ő szívük nincs körülmetélve. Hogyha az ő szívükben nem szeretik Istent, nem követik az ő akaratát és tanításait, akkor a külső formaságoknak a megtartása teljesen értéktelen. Ha a belső nincs összhangban az Isten akaratával, akkor a külső forma senkit meg nem ment. Ezért ez az első, amit hangsúlyosan mond nekik. Még egyszer nézzük meg az apostolok cselekedetében. Azt mondja, kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen. Igen, visszautal arra, amit az előbb mondott, hogy az atyáik is ugyanezt a magatartást tanúsították. Még egy igét szeretném, ha közösen megnéznénk, a Római Levél 8. fejezet 14. versét. A Római Levél 8. fejezet 18. versében Pál apostol a következőt mondja. Kik az Istennek fiai? Akiket az Isten lelke vezérel. Ők jogot formáltak a választott nép címre. Ők az Isten fiai, őket az Isten kiválasztotta. De minek utána a Szentlélek vezetésének és késztetésének ellene mondtak, ezért az Úr nem tekinthette őket fiainak. És ezt mondja Pál apostol, csak azok az Isten fiai, akiket az Isten lelke vezet, akik engedik, hogy az Isten lelke irányítsa és vezesse őket. Menjünk vissza az apostolok cselekedetéhez. A 7. fejezet 52. vershez. A következő gondolatot veti fel István, azt mondja itt a közepén az idézett ige szakasznak, hogy a proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Mit mond István? Fölteszi azt a kérdést, hogy gondoljátok végig. Az összes prófétát a ti atyáitok üldözték. Nem fogadták el a tanításaikat. Volt, akit kigúnyoltak, volt, akit emésztőgödörbe dobtak, volt, akit megöltek, volt, akit szétfűrészeltettek. Sorolhatnánk, hogy milyen kegyetlenséget tettek az ő atyáik azokkal a prófétákkal, akik kiről jövendöltek? Akik jövendöltek amaz igaznak eljöveteléről, Jézus Krisztusról jövendöltek, és az atyáik megölték a prófétákat, akik Jézusról jövendöltek előre. És utána mit mond? Ti pedig mit tettetek? Ti pedig megöltétek azt, akiről a proféciák szóltak, ti azoknak lettetek gyilkosaivá és árulóivá. István nem tehet mást, mint hogy határozottan megfeddi ezt a bűnüket, határozottan szembesíti őket az ő cselekedeteikkel. Ti vagytok Jézus Krisztusnak az árulói és gyilkosai. És utána azt mondja, kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Igen, büszkék voltak az ő törvényeikre. Büszkék voltak arra, hogy ők különböznek a többi néptől. A Római Levél 3. fejezet 2. versében olvasunk egy igét, a Római Levél 3. fejezet 2. versében, amelynek az előzménye az, hogy fölteszi Pál apostol a kérdést, hogy mi tekintetben különb hát a zsidó a többi embertől. És erre azt mondja, hogy mindest mi különbség van ugye a körülmetélkedett ember és a nem körülmetélkedett, tehát a zsidó és nem zsidó között. És utána Pál apostol így válaszol, hogy minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Igen, az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. És ők mit tettek ezzel a beszéddel? Ezt a beszédet nem tartották meg. Igen, ezt a határozott bizonyságot teszi róluk István, és ezek után nézzük a történet folytatását. A 7. fejezet 54. versében megint ugyanazt látjuk, amit az előbb láttunk, hogy nincs ellenérv.
Nem tudnak ezekre mit mondani. Ezek tények, igéből vett tények. Az ő kezükben is ott voltak a tekercsek. Nem tudnak erre mit mondani. És utána így olvassuk. Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködtek, és fogaikat csikorgatták ő ellene. Igen, István látta a szándékukat, tudta, hogy ennek mi lesz a következménye annak, amit ő mondott, és ezek után az 55-56. Verstől nézzük meg, nem tudják őt megfélemlíteni, nem tudják őt visszakozásra késztetni. Ezt olvassuk. Mivel pedig teljes volt szentélekkel a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől. És mondta, imé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát, az Isten jobbja felől állani. István, azt olvassuk, hogy szentlélekkel teljes volt. István megértette Jézus Krisztusnak a küldetését. Megértette, hogy Jézus mennyit szenvedett azért, hogy ő üdvözüljön. És István attól a szenvedéstől, ami rávár, tudta, hogy mi fog következni ezek után rá, ettől a szenvedéstől nem riadt vissza. Nem a félelem szavait látjuk, ami elhagyja az ő ajkát, hanem mit mond, nem foglalkozik azzal, hogy most perceken belül mi fog bekövetkezni az ő életébe. Ez másodlagos, harmadlagos, tizedrangú kérdés volt. Hanem mit olvasunk? Azt mondja, hogy mennybe függesztette az ő szemeit, és látta Isten dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, és mondta, imé látom az egeket megnyillani, és az embernek fiát, az Isten jobbja felől állani. Az Úr egy látomást adott neki, bepillanthatott a mennybe. Meglátta Jézust, azt a valakit, akiről ő prédikált. Megláthatta, és ez minden értelmet felülhaladó békességgel és örömmel töltötte el az ő szívét. És szeretnék itt megállni, és látni fogjuk, a történés elé nem akarok menni, de látjuk, Istvánt megkövezik, nem sokára olvasni fogjuk a történetnek a végét. De szeretnék itt megállni ennél a mozzanatnál, mert István az első keresztény vértanú. Őt ölik meg először Krisztus nevéért. De utána őt követték a későbbi századok folyamán a keresztények milliói. Körülbelül 50 millió ember halt meg Jézus Krisztusért a középkorban. Körülbelül 50 millió. És olyan sokszor az ember elgondolja azt, hogy hogy tudták átvészelni mindazt, hogy tudták átélni ezt a mérhetetlen szenvedést. De István életéből ez nem véletlenül került feljegyzésre, ez a mozzanat. A menny azokhoz van a legközelebb, akik vállalják a Krisztusért való szenvedést. Akik nem akarják elkerülni az érte való szenvedést, hanem még az életüknél is jobban szeretik Krisztust. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy István látta Jézust az Atya jobbján. És ez erőt és bátorságot adott neki. Nem tudjuk, hogy azok, azaz 50 millió ember utána mit látott, amikor a mágiát meggyújtották alattuk, vagy akármilyen módon kivégezték őket, de hogy az Isten jelenléte velük volt, az egészen bizonyos. És ugyanaz a lelkület volt bennük, mint Istvánban, aki megértette Jézusnak azt a tanítását, hogy a szolga nem nagyobb az ő uránál, és a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. A szolga, ugye mi mindannyian szolgái vagyunk Krisztusnak, nem emelkedhetünk Jézus fölé. Ha Jézus szenvedett mi érettünk, akkor ha mi szeretjük Jézust, nekünk is kell vállalnunk az érte való szenvedést. István megértette, és nem elcsüggett, nem önmagát sajnálta, hogy pont nekem, és miért pont velem, és miért nekem kell ezt átélnem, hanem a szemeit a mennybe függesztette, és teljes békével, és teljes örömmel vállalta a Krisztusért való szenvedést, és utána a megkövesztetést. És nézzük meg ezek után az 57. és 58. verset,
Amikor ezt mondja István, hogy imé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Nézzük meg, mit olvasunk az 57. és 58. versben. Felkiáltván pedig nagy szóval füleiket bedugták, és egy akarattal reárohantak. És kiűzvén a városon kívül megkövezték, a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Amikor ezt hallották, hogy látom az egeket megnyílni, és Jézust ott állani az atya jobbján, ezt olyan mérhetetlen Isten káromlásnak tekintették, hogy a füleiket bedugták, hogy csak ne kelljen ezt hallani. És egy akarattal rárohantak Istvánra, és kiűzték a városon kívül, és ott megkövezték. Szeretnék egy igét olvasni, a Péter első levele, 4. fejezet, 13-14. Verséből. Péter első levele, 4. fejezet, 13-14. Verséből. Így olvasom. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Igen, a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy ha részünk van a Krisztus szenvedésében, hogyha nem riadunk vissza ettől, akkor ne féljünk, hogy magunknak kell megállnunk, hanem ott van mellettünk az a valaki, aki mindenre képesíti az embert, minden erőt megad ahhoz, hogy a nehéz életet elviseljük. És azt mondja, hogy nem csak, hogy el fogjátok tudni viselni, de boldogok lesztek, megnyugvás lesz. Az Isten lelke nyugszik meg rajtatok. Megnyugszik az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. És térjünk vissza a történetnek a végéhez, Apostolok cselekedete 7. fejezetéhez. Azt olvassuk az 59. és 60. versben, hogy megkövezték azért Istvánt, ki imádkozott, és ezt mondta: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Térdre estvén pedig nagy szóval, nagy fennszóval kiáltott: Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. És ezt mondván elaluvék. Milyen képünk van egy emberi magatartásról, egy embernek a magatartásáról, akit megölnek, akit kivégeznek, akit megköveznek, vagy mágián égetnek el, mindegy milyen módon. Ez a kép, amit itt olvasunk Istvánról, mit sugároz? Egy minden értelmet felülhaladó békességet. Nem volt benne nyugtalanság, nem volt benne magaféltés, hanem kit féltett? Azokat az embereket, akik ővele ezt cselekedték. Mit mondtunk az elején? István Szentlélekkel teljes férfiú volt, és a Szentlélek kimunkálta benne a krisztusi képmást. Nézzük meg ebből a rövid igeszakaszból, mit látunk. Nem szitkozódik, nem fenyegetőzik. Jézusról mit olvasunk? Jézusról azt olvasunk a Péteri első levélben, hogy aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ezt látjuk Istvánnál? Ugyanezt a magatartást látjuk. Utána mit mond? Azt olvassuk: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Mit mond Jézus? A 7 szava, Krisztus 7 szava közül a halála előtt mi az egyik szava? Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, az én lelkemet. Ugyanazt mondja István is. És nézzük meg, Jézusnak egy másik szava mi volt a kereszten? Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. István ugyanezért könyörög. Valóban Szentlélekkel teljes ember volt. Krisztus képmását sugározta vissza. Igen, és így halt meg, és így olvassuk róla, hogy ezt mondván ő elaluvék. Nem kétségbeesve, nem szomorúan, hanem abban a hitben és reményben, amit Jób így fogalmaz meg: mert tudom, hogy az én megváltóm él,
és utoljára az én porom felett megáll. Igen, én most elalszom. Tudom, hogy meg fogok halni. Tudom, mi vár rám a következő pillanatban. De nem csüggedek. Mert ez az alvás, ez az öntudatlan állapot, ki tudja, mennyi ideig tart, de a következő tudatos pillanat, az a feltámadás pillanata lesz. És tudom, hogy az én megváltóm él. Tudom, hogy az a valaki, akiről bizonyságot tettem, Jézus, ő él. És ahogy ő föltámadt, engem is föl fog támasztani. És vele együtt leszek majd az örökké valóságban. És ebben a hitben, ebben az erőteljes bizalomban, csendben, nyugodtan elalszik István. De szeretnék befejezésül egyetlen egy kérdést feltenni, és egy rövid néhány gondolat erejéig annál a kérdésnél időzni, hogy Isten miért engedte ezt meg, ami Istvánnal kezdődően az egész középkoron keresztül végigvonult, a keresztények üldözését, mészárlását, meggyilkolását. Miért engedte meg ezt a számtalan kegyetlenséget? Vajon ez nem az evangéliumnak a kudarca? Ez nem vereség? Hát megölik Istvánt. Egymás után megölik majd az apostolokat is. Azt is majd csak úgy említi, és szintén fogunk erre visszatérni. János apostoltól eltekintve, akit szintén nagyon megkínoztak és kegyetlenül bántak vele, de az összes apostol természet ellenes halállal hal meg, kivégezték őket. Nem az evangélium kudarca és vesztesége ez? Azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. Ez a keresztnek a diadala. Miért? Milyen módon? Szeretnék visszatérni, amit az előbb már olvastunk egy igét, a 7. fejezetnek az 58. versére, 57-58. versében olvastunk egy ige szakaszt, és erre szeretnék még egyszer visszatérni. Azt olvastuk, hogy felkiáltván nagy fennszóval füleiket bedugták, és egy akarattal reá rohantak, és kivűzvén a városon kívül megkövezték, és amire most szeretnék kitérni, az így hangzik, hogy a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Miért említi meg az ige, hogy a tanúbizonyságok a ruháikat egy Saulus nevű ifjú lábaihoz rakták le? Két fejezet múlva, mert utána majd most jön a 8. fejezet, de majd a 9. fejezetnél fogunk erről a Saulusról részletesen olvasni. Ki ez a Saulus, akinek a lábaihoz letették a ruhákat? Ez a Pál apostol, a későbbi Pál apostol. És azt mondja az ige, hogy igen, ennél a jelenetnél ott volt Saulus is. Ő is hozzájárult a szavazatával István megkövezéséhez. Ő tevőlegesen nem vett benne részt, de teljesen egyetértett ezzel. És tanúja volt az egész jelenetnek. Tanúja volt István védőbeszédének, tanúja volt annak a lelkületnek, ami árad belőle, tanúja volt a halálának. És nézzük meg Jézus Krisztusnak egy ígéretét ezzel kapcsolatban. Lukács evangélium a 21. fejezet 12 és 13. verséből. Lukács evangélium a 21. fejezet 12 és 13. versében a következőt olvassuk. De mindezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe, és királyok, és helyi tartók elé visznek az én nevemért. De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Mit mond Jézus Krisztus? Hogy szól az ígéret? Igen, fogva visznek benneteket, a gyülekezetek elé üldöznek titeket, és bizonyságot kell majd különböző fórumokon én rólam tennetek, de mit mond? Ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Tehát ezek a tanúbizonyság alkalmai lesznek a ti számotokra. Nézzük meg, vonjuk le a következtetést. István halálából, pontosabban, ahogy ő viselkedett, amiket mondott, az a lelkület, amely árad belőle, élő bizonyság volt mindazoknak, akik ezt hallgatták, és így Saulusnak is, a későbbi Pál apostolnak, akinek a megtérésében döntő szerepet játszott ez a délután, vagy ez az este, vagy ki tudja a napnak melyik szaka volt ez. Ez az esemény kitörölhetetlenül ott maradt Saulus életében. És a megtérését munkálta később.
tehát kimondhatjuk, és ez bizonyította végig a történelem, hogy a fizikai üldözéssel, amikor keresztények életét vették el, nem lehetett az evangélium terjedését megakadályozni, nem lehetett megfélemlíteni hívőket, hanem az evangélium annál inkább terjedt. Azt látjuk végig a történelemben, hogy az üldözések idején annál inkább szaporodott a gyülekezet, nem a képmutatókkal, akik a falakban és a kövekben hittek, hanem az igazán hívő emberekkel, akik még az életüket is képesek voltak Krisztusért adni, Istenért odaáldozni. Igen, ezt látjuk végig a középkor történelmén. És István az első keresztény vértanú, aki az életét adta Krisztusért, de akinek a halálával, pontosabban az élete utolsó bizonyságtevésével és halálával is a legnagyobb prédikációt tartotta, ami a Saulusnak, későbbi Pálapostolnak a megtérését eredményezte. Én olyan sokszor elgondolkodtam azon, hogy István, amikor hát látta a jelenetet, szembe volt vele mindenki, ugye, aki aztán őt megkövezi. Ott van egy ember, aki őrzi a ruhákat, és István nem dühösködik, nem haragszik ezekre az emberekre, hanem imádkozik az ő megtérésükért. Micsoda találkozás lesz majd a mennyben, amikor István is feltámad, és Saulus is feltámad. Az a valaki is feltámad, akit megköveztek, és az is feltámad, akinek a szavazatával megölték őt, aki hozzájárult, és a ruhákat őrizte. Micsoda találkozás lesz. És minek az eredménye, hogy mind a kettőben olyan lelkület volt, amire Krisztus mutatott példát. És még egy dolgot szeretnék befejezésül megemlíteni, egy igét abban összefoglalni mindezt, amiről idáig szóltunk. Pál apostol a Korintusi második levél 13. fejezetének 8. versében a következőt mondja, a Korintusi második levél 13. fejezet 8. versében egy egész rövid igét olvasunk. Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Micsoda hatalmas nagy ige a Szentírásban. Semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Emberek ellene állhatnak Krisztus beszédének. Emberek üldözhetik azokat, megölhetik azokat, akik a Krisztusról szóló evangéliumot prédikálják, de feltartóztatni nem tudják. Az ő gonosz cselekedeteiket is Isten jóra fordítja, mint ahogy István megkövezését is jóra fordította. És István valóban alva, most ugye alszik, de az örök élet várományosa, és meg fogja majd ő is a saját szemeivel azt a valakit látni, akiről ő prédikált, akiről ő bizonyságot tett. Köszönöm szépen a figyelmet. Ennyit szerettem volna a 7 diakónusról és Istvánról, az első vértanúról elmondani.

Kronológiai szempontból először a holtengeri tekercsekről fogunk beszélni, amikor is azt vizsgáljuk meg a mai alkalommal, hogy mennyire tekinthetjük hitelesnek a ma kézben tartott Bibliánknak a szövegét. Nagyon röviden magamról, aki az előadásokat tartom, Nagy Viktóriának hívnak. Jó magam régészként ismertem már meg a Bibliát, és kezdetől fogva érdekelt, hogy a Biblia mennyiben tekinthető régészeti szempontból hiteles forrásnak. Egyáltalán mennyiben tekinthető történelmileg hiteles forrásnak. Én még abban a rendszerben jártam iskolában, amikor mi azt tanultuk, hogy a Biblia ilyen mitoszoknak, meséknek a gyűjteménye. Nagyon-nagyon kevés valóság alapja van, vagy valóság magja van ezeknek a történeteknek. Ugye mitosztalanítani kell a Bibliát, volt a múlt századnak is a híres jelszava. És hát ami fennmaradt belőle, egy-két tény, az vagy igaz, vagy nem, de nem kell annyira komolyan szóba állni ezekkel. És hát ahogy megismertem egyre jobban a közel-keleti régészetet, és hát annak is főleg már a 20. századi vívmányait, ami sajnos Magyarországon még kevésbé publikált, inkább angol-német nyelven lehet ezekről többet olvasni, de azt kell, hogy mondjam, hogy a 20. században rengeteg olyan régészeti feltárás történt, ami nagyon sok szempontból alátámasztja a Bibliát, mint történelmi forrást. Ugye a Biblia az egy hiteles történelmi forrásnak tekinthető. Ez azért is nagyon fontos szerintem így a 20. század végén, mert a múlt századtól kezdődően és ebben a században is nagyon-nagyon sokan élesen támadják a Biblia történelmiségét, és nagyon sokan állítják azt, hogy nem tekinthető jogosan semmilyen szempontból egy hiteles forrásnak. És ha most így megkérdeznék önök így a sorozat elején, hogy tudnék-e valamilyen perdöntő bizonyítékot az asztalra tenni, ami mondjuk a Biblia történelmi hitelességét bizonyítaná, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen nagy szenzációs felfedezése a régészetnek, mint bibliai régészetnek nincsen. Az én meggyőződésem szerint a mai napig nem találták meg Noé bárkáját, noha bizonyára önök is olvastak számos könyvet, vagy láttak esetleg videófilmeket. A mai napig nem került elő a frigyláda, ugye a zsidóknak az a szent erekéje, amit nagyon sokáig hurcoltak magukkal, aztán bent volt Salamon templomában, a szentek szentjében. Nagyon sok minden nem került elő, de nagyon sok minden viszont előkerült. Ezek általában kicsinek tűnő dolgok, de nagyon sok esetben ilyen kicsi helyeken erősítik meg a Bibliát, ami megint csak azt igazolja, hogy azért valami csak van ebben a könyvben, ha bár nagyon-nagyon régen íródott. Ha már itt tartunk, nem tudom, hogy tudják, hogy a Biblia hogyan keletkezett, és hogy összesen hány könyvből áll. Amikor így kezembe veszem ezt a kicsi könyvet, akkor tulajdonképpen egy mini könyvtárat tartunk a kezünkben, ugyanis a Biblia 66 könyvből áll. Önmagában egy könyv, de mégis 66 külön szerzője van többé-kevésbé. Ezek a szerzők hosszú korszakokon keresztül, évszázadokon, évezredeken keresztül írták ezt a könyvet. Egy kicsit furcsának tűnik, mert ez olyan, mintha valamikor 1500 évvel ezelőtt, vagy 2000 évvel ezelőtt valaki elkezdett volna írni egy könyvet, aztán valaki több generációval később folytatta, aztán több száz évvel később megint valaki folytatta, és ezt a könyvet napjainkig is csak írnák. Vannak közöttük pásztorok, vannak közöttük királyok, vannak közöttük írástudók, vannak köztük egyszerű halászemberek, és ez a könyv csak íródik. Az írásának ideje kezdődik Krisztus előtt olyan 1400 évvel ezelőtt. Az Ószövetségnek az első iratai körülbelül ekkor keletkeztek, tehát Krisztus előtt a 15. században. És az Ószövetség 39 irata íródik egészen a Krisztus előtti 4. századig. És aztán egy ideig szünet van, mint egy 400-500 éves szünet, és aztán a Biblia könyvei folytatódnak az Új Szövetség lapjaival, ugye a kereszténységnek a Bibliájáról beszélek most. És a Krisztus utáni első században megszületik egymás után 27 irat, és így áll össze 66 könyvünk egy könyvé, és ez a Biblia. És itt a 20. század végén, és ezért is ez az első előadásunknak a témája, joggal vetődik fel bennünk kérdésként, hiszen mindannyian gondolkodó emberek vagyunk, hogy vajon az a könyv, amit én most itt a kezemben fogok itt a 20. század végén, sőt lassan már ugye a 21. században. És aminek, ahogy mondtam is, az első könyveit már körülbelül olyan 3400 évvel ezelőtt megírták, sőt, még annál régebben, hogy ez a könyv vajon mennyiben olyan, mint amit mondjuk akkoriban leírtak, mondjuk 1000 évvel ezelőtt. Vagy mondjuk egy Pál apostol ugyanazt az Ószövetséget olvasta el, mint mondjuk én a napjainkban. És ugye nem egy ilyen faramuci kérdés ez, amit felteszek, hiszen a filológia, az irodalom tudomány igazolta azt, hogy a szöveg, ahogy évszázadokon keresztül öröklődik generációról generációra, a szöveg rengeteget torzul. Antik szerzőknél vizsgálták például, megint csak iskolai tanulmányokra próbálok így visszahivatkozni, ugye Homéroszt bizonyára mindannyian ismerik, vagy Hérodotoszt, ugye a nagy görög
szerzőket, költőket, irodalmárokat, ugye az ő műveik is töredékesen maradtak fent, és az ő műveikről is azt állapították meg, hogy az idők folyamán a szöveg rengeteget torzult. Tehát az a Homérosz, amit mi most gyerekek kezébe adunk, vagy amit mi magunk olvastunk, Odüsszea, Iliász, az nem biztos, hogy az a szöveg, amit annak idején Homérosz leírt. Hiszen a könyvnyomtatás, ne felejtsük el, csak a 15. századtól van, létezik. Azelőtt hogyan készítették a könyveket? Kézzel írták. Ugye nem egy egyszerű vállalkozás volt az, hogy szépen fogni egy papírt, és szépen írni, másolni. Ugye az ember általában gondatlan, és nem annyira pontos, mint amennyire mondjuk a könyvnyomtatás, és egymás után történtek a hibaejtések, szókimaradások, szóferdítések. És ezért az a szöveg, amit ma mondjuk Homérosztól kézbe veszünk, az nem ugyanaz, mint amit annak idején Homérosz leírt. És ezért van az, hogy az a Biblia, amit ma kezünkbe veszünk, hát kérdés, és fölmerülhet bennünk joggal a kérdés, hogy vajon az-e, amit annak idején valakik leírtak, vagy tényleg hitelesnek tekinthető a szövege. A múlt századtól kezdődően született egy irányzat, amit úgy neveznek, hogy bibliakritika. Ugye a középkor idején csak még egy picit nagyon röviden így a bevezetésben így áttekintésként, hogy a középkorban senki nem kérdőjelezte meg, hogy az a szöveg, ami a kezünkben van, az tényleg hiteles, az eredeti, az tényleg így írták meg valamikor. Aztán jött a felvilágosodás, jött a racionalizmus, jöttek a különböző tudományok, és hogy a tudományok fejlődtek, egyre többekben merült fel a kérdés, hogy vajon tényleg jó lenne most már a tudomány eszközeivel végigboncolni a Biblia szövegét. És a múlt században megszületett egy tudományág, ez volt a Biblia kritika, ami a modern tudománynak az eszközeivel kezdte boncolgatni a Biblia egyes könyveinek a szövegét. És ebben az időben jelentek meg úgynevezett szivárványos bibliák, amik hát ennek a kutatásnak az eredményei voltak, ugyanis filológusok pusztán irodalom történeti szempontból, vagy irodalmi szempontok alapján a szöveget felbontották egy eredeti szövegre, aztán egy másik színnel jelezték azt, hogy pár száz évvel stílus alapján úgy gondolják, hogy valaki ezt a szöveget kiegészítette, aztán esetleg 50 év múlva megint valaki beletoldott. Ézsaiás könyvét például, amit ma ugye egy könyvként olvashatunk a Bibliában, alapvetően három szerzője vezetik vissza a mai napig is. És csak azért jegyzem meg így előjáróban, mert ezért nagyon érdekes, hogy a modern régészeti feltárások viszont azt igazolták, hogy ezek a múlt századi hipotézisek, elképzelések alapvetően hamisak. Hogy miért is volt ez a nagy-nagy találgatás és bizonytalanság a Biblia iratait illetően, ezzel kapcsolatban egy kis ábrát raknék föl. Ugye itt láthatjuk, hogy itt élünk ugye ebben a korszakban, és a Biblia iratai, az Ószövetség iratai Krisztus előtti 1500-as évektől írottak időszámításunk előtt 400-ig, és aztán volt egy óriási nagy hézag, az időegyenesen láthatjuk, amikor alapvetően semmit nem tudunk, hogy milyenek voltak ezek az iratok, mi történt velük. Ebben az időszakban megíródtak, de ezek az eredeti kéziratok, az autografák nyilvánvalóan elvesztek. Ugye senki nem gondolja, hogy ennyi időn keresztül szerves anyagból készült iratok felmaradnak. Ezek az idő enyészetei vélettek. És jön egy nagyon hosszú időszakasz, körülbelül 1400 év, amikor semmit nem tudunk, nagyon sokáig nem tudtunk a Biblia kéziratairól. És aztán csak a Krisztus utáni, majdnem 1000 évvel később találták meg a Bibliának az első ószövetségi kéziratait. Itt elsősorban most az Ószövetség hitelességéről beszélnénk a mai alkalommal, illetve az Ószövetség szöveghűségéről. Tehát körülbelül a keletkezésük után egy 1400 évvel történt, hogy megtalálták az első kódexeket, amelyekben az Ószövetség egyes iratainak nyomára bukkantak. Ezek közül is csak egyetlen egy kódex volt teljes, ami a teljes Ószövetséget tartalmazta, és ez Krisztus után 1008-ból származott. Ezért volt tehát ez az óriási bizonyos szövege körül.

pontosan három szerző írta, mivel hogy bizonyára egy nem írhatta, és szépen kihozták, hogy Ézsaiás könyve gyakorlatilag majdnem Krisztus koráig folyamatosan íródott, nem is egy szerzőtől származik. Ugye ez azért fontos kérdés, így rögtön a sorozatunk elején, hogy ha most mi azt mondjuk, hogy a Biblia egy történelmi forrásként kezelhető, és már pedig mi így fogunk most hozzáállni négy alkalommal a Biblia lapjaihoz, akkor fontos, hogy megalapozódjunk abban, hogy amit ma olvasunk, az tényleg egy eredeti szöveg. Tényleg a szövege nem változott, nem torzult az évszázadok, az évezredek folyamán. És nagyon sokáig, még 1939-ben is egy nagyon híres filológus, egy Kenyon nevezetű professzor azt nyilatkozta, hogy sajnos semmi remény arra, hogy az Ószövetség hitelességét valamikor is biztosan meg tudjuk állapítani, hiszen ezeken a kódexeken kívül és ennél régebbi szöveg bizonyára nem fog előkerülni, mert lehetetlen. Lehetetlen azért, mert az iratok nyilván az idő folyamán tönkre mennek, lehetetlen, mert szegény zsidókat annyit üldözték az évszázadok folyamán, hogy hol ide hurcolták a szentkönyveiket, hol oda, egyszer elégették a zsinagógájukat, egyszer a zsidókat is elégették, mindenestől nem maradtak meg a szentirataik. Lehetetlen azért is, mert a zsidóknak volt egy nagyon merev, szigorú másolási szabálya, és egy nagyon szigorú törvény az ő másolási szabályaiban, miszerint, hogyha hibássá vált egy irat, vagy már egy kicsit is megrongálódott, már nem volt tökéletes, akkor azt az iratot meg kellett semmisíteni. A zsinagógáknak az aljában volt egy kézirat megsemmisítő hely, és az elhasználódott, vagy valamilyen szempontból meghibásodott kéziratokat ebbe a kézirat megsemmisítő helyre vitték, ez volt a Geniza, és így szépen az idő enyészetére bízták őket, ezek az iratok tönkrementek. Tehát ezért volt nagyon-nagyon kérdőjeles az, hogy valaha is tudjuk-e bizonyítani azt, hogy a Biblia ószövetségi része hiteles, a ma kezünkben tartott szöveg valóban az, amit annak idején leírtak. Ez a bizonytalanság tartott egészen 1947-ig, amikor is szenzációs felfedezést tettek a régészek. Albright, aki akkor a leghíresebb közel-kelet kutató amerikai professzor volt, azt nyilatkozta, hogy az évszázad legszenzációsabb kéziratlete került elő, a Holtenger északnyugati partján, Qumran közelében. Ezek a kézirat tekercsek korukat tekintve a Krisztus előtti első-második századtól kezdődően a Krisztus utáni első-második századig datálhatóak, mind a C14-es vizsgálatok alapján, tehát a rádiokarbonkor meghatározása alapján, amit a régészek ma már általában használnak, mind pedig az írásjegyeket tekintve, az írásképet tekintve. Nem tudom, hogy tudják-e például, hogy úgy is szoktak kort meghatározni. Ugye nagyon sokféle kor meghatározás van a régészetben, de az egyik fajta az, hogy a kézirat típusa alapján, tehát a kézirat régiségét tekintve is tudnak meghatározni időbeliséget. Időbeliség, tehát kézirat írásképe alapján is körülbelül erre az időszakra tehető be a kumráni tekercseknek a szövege. Ezért volt óriási szenzáció ez a felfedezés, és egy óriási várakozás előzte meg, hogy vajon a tudósok mit fognak kihozni ebből a kézirat leleteknek a tömkelegéből. 11 barlangból került elő 80 ezer tekercs darab, amit a hosszas, gondos, aprólékos összerakás után 15 ezer tekercs, nagyobb tekercs darabbá tudtak összeállítani, ami pedig összesen 900 tekercset adott ki, és ebből 200 volt bibliai kézirat. Tehát a kéziratoknak, az előkerült kéziratoknak a most általunk jobban érintett része, az 200 bibliai tekercs darab, tekercs töredék, ami nagyon szépen mutatja annak a bibliai szövegnek a képét, mienségét, ami körülbelül megfelezi azt az időtávolságot, ami az eredeti kéziratok és a modernkori biblia kiadások szövege között van. Tehát volt egy lehetősége a mai modern tudománynak arra, hogy tudományos eszközökkel megvizsgálják ezt a Krisztus élete körüli plusz-minusz 100 év körüli bibliai szöveget, hogy vajon ez a szöveg és a ma olvasható szöveg mennyiben különbözik, vagy mennyiben nem. Érdemes elolvasni, hogy hogyan vélekedett a korabeli sajtó, hogy milyen eredménye lesz a kutatásnak. Alexander Schick-nek a Csodálatos Qumran című könyve, amit nagyon tudok a figyelmükbe ajánlani, egy olyan valaki, aki önmaga nem kutató régész, de végig nyomon követte az ásatást, a feltárást és az egész tekercsek körüli mindenféle bonyodalmas történéseket. Ő az egyik fejezetben, a könyv egyik fejezetében összefoglalja, hogy a korabeli sajtó hogyan reagálta le a tekercsek megtalálásának hírét, és körülbelül mire számítottak, hogy mi lesz a kutatások eredménye. És a sajtó arra számított, hatalmas vízhangja volt, hogy végre itt lesz egy kézzelfogható bizonyíték, hogy megvizsgáljuk, hogy

kereszténység ősi irata a Biblia vajon mennyire hiteles. És hogy na most reszketnek a keresztények, mert most fog majd kiderülni, hogy át kell írni az egész Bibliát. Ugyanis Homéroszal meg Hérodotosszal mindig ezt kellett tenni, mert amikor egy újabb Homérosz töredék előkerült, vagy egy újabb Hérodotosz töredék, ugye antik szerzőkről lévén szó, a modern kiadásokat is mindig revideálni, mindig újra kellett hát átírni a minél régebbi kézirat alapján. És ugye mindenki erre számított, hogy itt is óriási eltérések lesznek, és akár egész bibliai könyveket kell átírni. Egy kicsit a leletekről, hogy mik is kerültek elő itt Qumránban. És most térnénk rá a diákra. Tényleg egy földrajzi térképét láthatjuk kivetítve. Palesztinának az egyik központi része a holttengeri vidék, majd ugye a következő eladásról lesz részletesebben szó arról, hogy Palesztinának milyenek is a földrajzi adottságai. Most a holttenger csak annyiban említem, és azért kapcsolódik ide, hiszen a holttenger partján találták meg Qumrán ókori település közelében a holttengeri vagy qumráni tekercseket. A holttenger egy nagyon-nagyon sajátos területe Palesztinának, ugyanis a tenger felszíne alatt húzódik ez a rész, mintegy 400 méterre. Maga a holttenger körülbelül 80 km hosszú és egy 17-18 km széles, és ami a nevét adta, illetve ami az érdekessége különösen ennek a vidéknek, az az, hogy a holttengernek rendkívül magas a sókoncentrátuma. Nem tudom, hogy mennyire járatosak a földrajzban, én is most néztem utána, hogy az előadásra készültem, hogy a tengerek, óceánok sókoncentrátuma mit gondolnak, hogy mennyi lehet? Hogy egy számjegyű vagy két számjegyű? Csak így ennyire, ha meg tudnák tippelni. Egy számjegyű, és a holttengeré pedig kettő bizony, 26%-os a sókoncentrátuma, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag szinte teljesen kihalt az élővilág, nagyon-nagyon kevés élőlény tud megmaradni benne. Hogyha a következő képet megnézzük, akkor azt is láthatjuk, hogy vannak olyan területei a holttengernek, ahol a só kicsapódik, és ilyen sórögök formájában jelenik meg. Ugye ez a sajátossága ennek a vidéknek, és 1947-ben, hogyha megyünk a következő képre, 1947 tavaszán egy beduin kis pásztorfiú, Mohamed Eddib, hajszolta a kecskéit legalábbis az ő elmondása szerint a hegyek között, és mivel a kis kecskéje eltűnt, hát elindult itt a hegyek között, hogy megkeresse az elkoborolt jószágot. És megpillantott egy üreget, ez volt az eredeti üreg itt a qumráni sziklás, ugye ez egy nagyon sziklás, nagyon kopár vidék, rendkívül szélsőséges időjárással. Ugye láthatjuk, hogy szinte az élet nyomai is alig-alig maradnak meg ezen a vidéken. És ez a kiárat, ez már a későbbiek folyamán, a feltárások folyamán készítették, csak ez a picike nyílás volt meg. És a fiú ki tudja miért, nem bedobott egy követ ebbe a nyílásba, azt gondolva, hogy a kecskéje betévedt. De hát a kecske bégetését nem hallotta, vagy mekegését, viszont azt hallotta, hogy valami agyagedény oda bent összetört. Ez a kis kamaszjú nagyon megijedt, hazaszaladt a beduin törzshöz, és elmondta, hogy mi történt, aztán később visszatértek, és hát bemásztak, és itt találták meg az első kézirat töredékeket. Rengeteg tekercs került elő. Ugye visszatért a fiú a törzsbeliekkel, és kivágták, ugye ők indították meg az első feltárást, nem a szakmabeliek, mint általában lenni szokott. Ugye két nyilást is vágtak az első barlangba, és összeszedték a tekercseket. Rengeteg tekercs darab került elő, ezek egy részét eladták egy kereskedőnek, aki orgazda volt, egy Kandó nevezetű cipésznek, aki a tekercsek egy részét cipős ládákba dugdosta, amiknek a nagy része sajnos tönkre is ment, egy részét eladta magánszemélyeknek, és csak egy egészen kicsi töredéke került ezeknek a tekercseknek régészek kezébe. A régészek aztán megkezdték a feltárásokat, megtalálták azt az első barlangot, ugye a beduinok elvezették oda őket, ahol hát ők korábban megtalálták a tekercseket, és maguk a régészek is elkezdték a feltárás munkáját, de bizony ők itt az egyes barlangban, ugye ezt nevezték el egyes számú barlangnak, csak nagyon kevés kézirat tekercset, kézirat töredéket találtak. Ezeknek a jó része is tulajdonképpen csak egy ilyen liturgikus szöveg, egy ilyen imádságos szöveg volt, de a fő leletek, itt került elő az egyes számú barlangból egyébként a legszenzációsabb lelet az egész qumráni felfedezésnek, egy teljes ézsaiási áltekercs, hosszas, bonyodalmas vándorlások után, mindenféle hányattatás után került csak szakemberek kezébe. Egy Trevor nevezetű fiatal régész volt, aki először a tekercseket, a kéziratokat kézbe vette, mint szakember, és megállapította róluk, hogy ezek az iratok nagyon régiek, és nagyon sok közte a bibliai irat. Ez a Trevor nevezetű fiatal ember, aki az amerikai régészeti keletkutató csoportnak a tagja volt,
elküldte Albrightnak, az akkori, amit már említettem, legnagyobb közel-keleti professzornak, és Albright küldte vissza az iratokat azzal, hogy azonnal meg kell kezdeni ezeknek az iratoknak a felkutatását, mert rendkívül értékes leletekről van szó. A kép felső sarkában láthatjuk azokat az agyag edényeket, amelyekbe rejtették valamikor a tekercseket, a kéziratokat, azok, akik ezeket a kéziratokat készítették. Ugye nagyon sokáig kérdőjel volt, hogy kik is készítették ezeket a kéziratokat. Ugye ezek ilyen henger alakú kis agyagedények, és mindegyiknek van egy kis teteje. És a sivatagi klíma, ugye itt láthatjuk, hogy milyen viszonyok között éltek hajdanában azok, akik készítették ezeket az iratokat, és hogy milyen messzire és milyen meredek helyekre fölmenekítették őket valami miatt, majd ugye azt is el fogjuk mondani, hogy mi miatt. És ide egészen fölmenekítették ezeket az agyagkorsókat, és ez a szélsőséges, rendkívül szálasz klíma és a korsóknak a minősége, illetve a fedele tette lehetővé, hogy gyakorlatilag ezek a kéziratok, amiknek különböző volt az anyaga, volt köztük papírus, pergament, hogy ezek a kéziratok fennmaradtak egészen a napjainkig. Mehetünk a következő képre. A hármas számú barlangban egy folyamatos feltárás folyamán jutottak a régészek egyre előrébb, és ahogy folyamatosan találták a barlangokat, sorszámozták őket. A kettes számú barlangnak a leletei nem jelentősek, ezért ugrottuk át őket, viszont a hármas számú barlangban előkerült két nagyon különleges tekercs. A különlegességük abból adódik, hogy vörös részből készültek a tekercsek, ez az egyetlen ilyen anyagból készült tekercs a kumráni leletek közül, és ami még az érdekesség, hogy nagyon nehezen lehetett ezt kibontani. Egy egész külön berendezést, apparátust építettek, mire nagy nehezen egy tükör segítségével tudták végül is kibetűzni a szövegeket, és nem tudom, hogy tudják, hogy mit rejtettek ezek a résztekercsek. Egy kincs lista lelőhely sor van rajta, amit úgy klasszikusan a kalóz regényekben el tudnak képzelni, hogy menj el X helyre, az X-edik fáig, ás le 300 métert, és ott találsz ennyi ezüstöt. Menj el erre a tóhoz, ott jobbra. Hát mondanom se kell, hogy 1960-61-ben egy hatalmas expedíció indult, mert összeadván a 64 lelőhelyet, ami a két résztekercsen volt, több mint 100 tonna nemes fém lett volna, úgy mindösszesen. És sokáig kérdés volt ez is, hogy egyáltalán kiknek a kincsei lehetnek itt elrejtve. És hát ugye a történet nem zárult le, ugyanis a résztekercsnek a legvégén, mire azt sikerült kibogozni, hát ott volt egy ilyen kis mellékzáradék, hogy valamilyen helyen, hogyha ott egy sírt megtalálnak, annak a sírnak az egyik gödrében el van rejtve ezeknek a résztekercseknek a folytatása, ami kiegészítést és pontosabb leírást adnak. Tehát önmagában ezek a résztekercsek nem vezették a kutatókat, hát sehová se. Mehetünk a következő képre, ez csak inkább érdekesség volt. A négyes barlang számít a kumráni leletek közül bibliai szempontból a legjelentősebbnek, a biblia szöveghűsége szempontjából. Ahogy folyamatosan haladt előre a régészeti kutatás, egy nemzetközi expedíció állt össze, aminek francia, angol, amerikai és német tagja egyaránt volt. Az egyik vezetője ennek a régészeti expedíciónak, De Vaux volt, egy francia katolikus pap, aki a francia biblia iskola jeruzsálemi tagozatának volt a vezetője. A másik pedig egy amerikai származású fiatalember, Trevor, akinek a nevét már említettem. És volt még egy harmadik is, aki a Jordániai Múzeumban dolgozott, akit Lancaster Hardingnak hívták. Az ő hármuk munkássága nyomán kezdték meg a Qumran környéki barlangoknak a rendszeres átkutatását, de bizony a régészek nem sok eredménnyel jártak. Ellenben volt a régészeknek egy konkurenciája, a beduinok. A beduinok ugyanis rájöttek, hogy rendkívül jó üzlet tekercsekkel kereskedni, és ezért fölhagytak a kecskepásztorkodásra, és ez tényleg nem vicc, mert volt egy egész törzs, aki gyakorlatilag ebből gazdagodott meg, hogy bejárták Qumran környékét, az összes barlangot. Figyeltek arra, hogy az öregek mit mesélnek a tábortűznél, és így találták meg például a négyes számú barlangot is. Egy öreg beduin egy este a pásztortűznél elmesélt egy történetet, hogy ő gyerekként talált valamilyen omladékon egy valamilyen bejáratot, és hogy ott is voltak ilyen nagyon régi tekercsek. És másnap néhány fiatal elindult, és így találták meg a négyes számú barlangot. Itt is ez volt az eredeti bejárat, vagyis az eredeti bejáratok itt voltak, és a beduinok, amikor jöttek, ők vágták már ezt a bejáratot itt fönn. Ugyanis már a régi bejárathoz vezető ösvényeket, hegyi ösvényeket elmosta a folyamatos esőzés. És a beduinok itt vágtak felül réseket, és itt láthatjuk, hogy milyen hatalmas üreget vágtak ki némi lépcsőfokkal. Gyakorlatilag két barlangot szakítottak össze,
Ez két külön barlang volt, maga a régészeti ásatás meg is különbözteti ezt a két barlangot, 4A és 4B barlangként tartják számon, de mivel a beduinok a leleteket összekeverték, ezért már nem lehet tudni, hogy melyik pontosan honnan került elő. Itt találhatók, vagy itt láthatók azok a pici tekercs töredékek, amik végül is a leletei ennek a négyes számú barlangnak, amiből mintegy 40 ezer töredék, bibliai, főleg bibliai szövegtöredék került elő. Négyes számú barlang onnan is a leghíresebb, nem csak azért, mert a legtöbb bibliai kézirat töredék került elő, hanem azért is, mert itt került elő a legrégebbi ószövetségi kézirat lelet. A mai napig is a legrégibb. Ez Krisztus előtt 4. században keletkezett, egy Sámuel könyve töredék, és ez azért nagyon érdekes, mert gyakorlatilag időben visszavezet minket az eredeti kéziratok koráig. Hiszen a Biblia legutolsó könyvei körülbelül ugyanebben az időben íródtak, mint amikor itt ezeket a kis Sámuel könyvetöredékeket megtalálták. Mehetünk tovább a következő képre. Mi lett utána a kéziratokkal, a kézirattöredékekkel? Hát ne gondoljuk azt, hogy olyan nagyon egyszerű összerakni ezeket a tenyérnyi, vagy sokszor csak néhány centiméter nagyságú kézirat leleteket, darabokat egészé. Itt láthatjuk a kutatócsoportot, ők is kisé, hát először tanástalanul álltak hozzá, hogy hogyan is lehetne ezeket a töredékeket egységes tekercsé összeállítani. Volt egy kis tálcájuk, amiben cinkes vizet raktak, és ezzel föllazították a tekercseknek az állagát, és amikor már megfelelő puhasságúak és többé-kevésbé olvashatóak voltak a szövegek, megkezdték a szövegeknek a durva szétválogatását. Alapanyag alapján, tehát hogy papír, papíruszra készült, pergamenre készült, papírusz minősége alapján, aztán a tinta színe alapján és a kézírás alapján. Tehát ez már egy durva választási lehetőséget jelentett. Ez alapján próbálták nagy kupacokba szétdobálni a kézirat töredékeket. Ha a következő ábrához megyünk, akkor láthatjuk, hogy a Jeruzsálemi múzeumban egy hosszas asztalokra terítették ki a kézirat töredékeket, amikor már a nagy durva szétválogatás megtörtént. Üveglap alatt pedig ilyen pici kis csipeszekkel kezdték összepasszítgatni a tekercs darabokat. És ahogy mondtam is, összesen 11 barlangot tártak fel folyamatosan a 40-es, 50-es évek folyamán, és a 11 barlangból, még egyszer elismételném talán a számot, ami már elhangzott, összesen körülbelül 80 ezer tekercs töredék került elő. Ezt ilyen nagyon gondos, aprólékos munka segítségével 15 ezer nagyobb tekercs darabbá állították össze, és megállapították, hogy a 15 ezer tekercs darab 900 teljes nagy tekercsnek a része, amiből 200 volt bibliai kézirat, vagy bibliai tekercs. Mehetünk megint a következő képünkre. Sokáig kérdés volt, hogy vajon kik lehetnek ezeknek a tekercseknek az elkészítői. A kumráni barlangok közelében, mint egy néhány száz méternyi távolságban csak, egy nagyon régi, még a római időkben elpusztult városnak a romjai húzódtak, ami már az ásatás előtt, tehát a régészeti feltárás előtt is látható romváros volt, de nagyon sokáig azt gondolták erről a településről, hogy egy római település, nincs semmi különösebb jelentősége. Viszont, hogy a kéziratok előkerültek, és megfigyelték, hogy a hegyekből, a kumráni hegyekből nagyon régi kitaposott utak és vízjárások, illetve vízvezetékek húzódnak ebbe a nagyon régi, ókorban elpusztult településben. Úgyhogy nyilvánvalóan felvetődött a gondolat, hogy fel kéne tárni ezt a települést, hiszen bizonyára kapcsolatban van a hegyekkel és a hegyekben elrejtett tekercsekkel. A település a régészeti feltárás folyamán, ami 1951 és 56 között folyt 5 ásatási szezonban, itt is de Vaux, az a francia katolikus pap volt az ásatásoknak a vezetője, azt állapították meg, hogy a település a Krisztus előtti 6. században létesült, ekkor egy erődítményre, egy izraeli erődítményre építettek rá egy várost, és aztán ezt a települést a Krisztus előtti 2. században egy új népesség foglalta el, vagy egy új népesség telepedett be, és ezek pedig nem voltak mások, mint az esszénusok. Kik is voltak az esszénusok? Az esszénusok egy vallási politikai párt voltak Izraelben, ugye a zsidó nép történetéből ismerhetjük őket. Történelmi források is szólnak róluk, ha bárki utána akar nézni, idősebb Pliniusnál, aki ugye római természettudós és geográfus volt, illetve Josephus Flaviusnál a Zsidó háború című könyvében lehet utánuk olvasni. Tehát egy vallás politikai párt voltak, méghozzá egy olyan erős politikai vallási párt, bár keveset tudunk róluk így ma már a történelem könyvekből,
akik a farizeusok után a második legerősebb politikai vallási párt voltak Izraelben. A farizeusokról sokat tudunk, Jézus rengetegszer emlegette őket az Új Szövetségből, ugye nagyon jól ismerjük őket. Ők 6000-en voltak Jézus idejében, az eszénusok Jézus idejében mintegy 4000-en voltak. A kialakulásuk is visszavezethető az időszámításunk előtti második századra. Ekkor ugyanis Izrael nem egy független államként létezett, hanem szír fennhatóság alatt állt. Talán sokan történetekből hallottak már IV. Antiochus Epifánész uralkodásáról, aki egy igen-igen kegyetlen szíriai uralkodó volt, és a zsidók semmiképpen sem tűrték az ő uralmát, ugyanis elkövetett ez az Epifánész egy borzasztó nagy butaságot, nem tudok rá jobb szót találni, politikai szempontból egy borzasztó ostoba lépést, meggyalázta a zsidók szentélyét. Na most a zsidókról egyet lehetett tudni, azt szerintem minden pogány uralkodó is tudhatta, aki a korabeli világban élt, hogy a zsidók rendkívül érzékenyek a szentélyre. Na most Epifánész ezzel mit sem törődve a jeruzsálemi szentek szentjéből, ami egy olyannyira szent területe volt a zsidóknak, hogy oda még a főpap is csak évente egyetlen egyszer tehette be a lábát, most Epifánész ezzel mit sem törődve saját maga lépett be a jeruzsálemi templom szentek szentjébe, fölállítatott ott egy Zeus szobrot, és hát mit kezdett, milyenféle áldozatokat kezdett bemutatni, mi az, ami a zsidóknak leginkább fájhatott, hogy a disznó áldozatokat kezdett bemutatni a Zeus oltáron. Na most a zsidók ezen annyira fölháborodtak, hogy egy hatalmas felkelés tört ki, ez volt a Makkabeus háború, ami egy 3 éves véres csata után el is érte az eredményét, egy nagyon rövid, önálló izraeli királyság teremtődött meg, és eközben a harcok folyamán kistályosodott ki az eszénusok pártja is. Az eszénusok is részt vettek ebben a felszabadító háborúban, de aztán, ahogy már sokszor lenni szokott a történelem folyamán, a nagy egységesülés, a nagy zsidó egység, amiben kivívták a függetlenségüket, a függetlenség kivívása után szétbomlott. Az eszénusok meghasonlottak Izrael politikai pártjaival, meghasonlottak azzal a királlyal is, aki hatalomra került Izraelben, és ők a törvény szigorú szabályait nagyon-nagyon rigorózusan megtartva azt mondták, hogy nem fogadják el ezt az új független királyságot, sem az új független királyság főpapját, és hogy mi volt az oka annak, hogy ők meghasonultak? Az, hogy a zsidó törvények szerint, ezt megint nem tudom, hogy ki tudja esetleg önök közül, ki lehetett csak főpap. Vagy kitölthetett be mondjuk, hogy a zsidó körében a főpapi tisztség az egy nagyon szent dolog volt. És főpapi tisztséget a zsidó törvények szerint csak a lévita törzsből, csak papi törzsből származó személy tölthetett be. Na most az új királyok ezzel mit sem törődve saját magukat nevezték ki főpapnak, és az eszénusok ezen annyira megbotránkoztak, hogy kivonultak a sivatagba, és idősebb Plinius, akire már hivatkoztam, a Természet Históriája című könyvében azt írja, hogy létrehoztak egy központot, és ez volt Qumran, a Holdtengernek az északnyugati partján. És ez az a romváros, amit itt a régészek 1951-56-ban feltártak. A település érdekessége, hogy gyakorlatilag csak közösségi termekből, közösségi célt szolgáló termekből áll. Itt látható a qumrani településnek a helyszínrajza a régészeti feltárás után. Itt egészen fönt láthatjuk a vízvezetékeknek, illetve víztárolóknak a sokaságát. Itt egy vízvezeték érkezik be a településbe, belefolyik egy vízgyűjtő medencébe, majd egy hatalmas víztárolóba fut. Aztán egy kis csatornán keresztül, amit mézhabarcsal, majd hogyha közelebb megyünk, most még nem, csak majd a következő képeken, ha közelebb megyünk, láthatjuk, hogy hatalmas kövekből építették az egész várost és a város minden helységét, és a vízvezetékeket, illetve a víztározókat meszes habarcsal töltötték ki. Ugye itt fut egy csatorna, és beletorkolik hatalmas medencékbe. Nem tudom, mennyire látszanak a számok, de akik esetleg elől ülnek, láthatják, a 6-os számmal jelzett helységek mind medencék. Rengeteg vízgyűjtő medencéjük volt ezeknek az embereknek, az eszénusoknak, mégpedig azért, mert csak a téli időszakban esett az eső a hegyekben, és ezért kénytelenek voltak az összes csapadékot összegyűjteni, ami hát egy évben folyt, és azt lehetőleg megőrizni a településükben. A település centrumában volt egy hatalmas, mint egy 5 méter átmérőjű ciszterna, ami rendkívül mély volt, és ez a vízgyűjtő, ez még a mai napig is funkcionál, a mai napig is működik. Milyen egyéb helységek voltak még? Itt oldalt láthatunk egy istállót, ahol különböző állatokat tartottak, ugyanis az eszénusok teljesen önellátóak voltak. Végeztek földművelést, végeztek állattartást is. Itt éléskamrák húzódtak, itt is különböző raktárhelyiségek voltak, itt volt a konyhájuk, saját maguknak főztek.
Itt volt egy őrtorony, ami védte a települést, illetve ami által tudták ellenőrizni a környéket, bár őszintén szóval ezen a környéken nem sok senki járt, mert hatalmas pusztaság, sivatag volt. És volt néhány közös helyiségük, egy kisebb tanácsterem, és itt volt az írnoki szoba, ahol készítették azokat a kéziratokat, amelyeknek a tekercseit a ballangokban megtalálták. Aztán érdekes helység, megemlítésre méltó a fazekas műhely, amelyet feltártak a régészek, megtalálták a fazekas kemencét és az edénytöredékeket is, és hát ugye mondanom se kell, hogy azok az edény darabok, amelyeket itt találtak, teljesen megegyeznek azzal, mint amiket a ballangokban, a korsó töredékeket, amelyek előkerültek. Mehetünk a következő képre. Ugye mondtam, hogy a víz központi szerepet játszott az életükben, az esszínusok életében, nem csak azért, mert nagyon kevés víz esett, hanem azért is, mert az esszínusok nagyon szigorú, rituális szabályok szerint éltek, rengetegszer kellett mosakodniuk egy nap. Nem pusztán a testi higiénia miatt, hanem még egyszer mondom, ez egy vallási szertartás volt náluk. Itt látható az óriási ciszterna, ami még az ásatás folyamán is megtelt vízzel, megint csak nem tudom, hogy hátulról mennyire látszik. Itt egy beduin ásatási munkás áll kicsit meghökkenve a ciszternában, ugyanis ásatás közben, ahogy elerett az eső, egyszer csak térdig vízben állt a munkálatok közben, mert a mai napig is annyira tökéletesen funkcionál a vízgyújtó rendszer, hogy pillanatok alatt összegyűjtötte a hegyekből és a település különböző vízvezetékein beáramló vizet. Aztán itt is jön egy vízvezeték csatorna a településen belül, itt is szabályosan látható a fehér mészkő habarc, amivel kitapasztották ezeket a vízvezetékeket. A víztároló medencékbe lépcsősorok vezettek le, itt láthatnak egy nagyon éles törésvonalat ebben a lépcsősorban, ez egy földrengésnek a nyoma. Josephus Flavius is feljegyzi a Zsidó háború című könyvében, hogy Krisztus után 31-ben a települést egy óriási földrengés rázta meg, és a település keleti része mintegy fél méterre belesüllyedt a földbe, és valószínűleg ekkor keletkezhetett ezen a lépcsőn is ez az óriási törés. Megint csak nem tudom, hogy hátulról mennyire látszik, de itt a lépcsősornak a felső részén kis osztó lécek vannak. Ezt nagyon sokáig nem tudták, hogy mire jó, de arra következtettek Josephus Flaviusnak az esszínusokról szóló leírásából, hogy az esszínusok különböző hierarchiai rangfokozatokban voltak jelen a közösségben, összesen 4 rangfokozatban lehettek jelen a közösségben, és nagyon mereven el kellett különülniük egymástól. Volt például egy ilyen kicsit meghökkentőnek tűnő szabályzatuk, hogyha egy alacsonyabb rangú és egy magasabb rangú esszénus véletlenül össze találkozott az utcán jövés menés közben, és egymáshoz értek, akkor mind a ketten, hát de elsősorban ugye a magasabb rangú tisztátalanná vált, és ezért egy rituális mosdást kellett végeznie. Tehát feltételezik, hogy valószínű, hogy másik oldalon mehettek vízbe az egyik rangfokozathoz tartozók, és a másik oldalon mehettek a vízbe azok, akik talán a másik rangfokozathoz tartoztak. Mehetünk a következő képre. Itt láthatunk egy bevezető utat a településre. Ez is egy régi vízvezetéknek a nyoma. Itt már a mészkős, habarcsos réteg már elveszett ugye az idők folyamán. Ezek nyitott felszíni vízvezetékek voltak, tehát nem olyanok, mint a rómaiaknak a vízvezetékei, hanem csak ilyen nyitottak, fedetlenek. Mehetünk a következő képre. Itt látható egy rekonstrukciós rajz, hogy mégis hogyan lehet elképzelni az esszínusoknak ezt a közösségét. Mindösszesen 100-an vagy 150-en élhettek ebben a kis településben. Ezt onnan tudják, hogy a közösségi termek befogadó képessége maximálisan ennyi volt, körülbelül 100-150 fő. Még egyszer mondom, hogy lakni nem itt laktak. Ugye felmerül a kérdés, hogy akkor hol laktak. A régészek a 90-es években, ezek egészen modern kutatási eredmények, a környező hegyeket vizsgálták végig, és a környező barlangokban, illetve a barlangok környékén a tisztásabb részeken sátornyomokat, illetve a barlangban is embernyomokat találtak. Tehát úgy tűnik, hogy a közösségi épületeket napközben használták, és aztán este hazamentek aludni. Nagyon szigorú szabályzatuk volt az esszénusoknak, ezt is Josephus Flaviustól tudjuk. Egész éjszaka volt köztük valaki, aki ébren volt. Felváltva ébren voltak, és a szentírást tanulmányozták, a kéziratokat tanulmányozták. Sőt, mindenkinek ezen felül kötelező volt az éjszaka egyharmadát ébren töltenie a kéziratok, a szent iratoknak az olvasásával. Napkelt előtt rituális mosdást kellett végezni, közben néma csönd volt, senki nem szólhatott senkihez. Aztán közösen kezdték egy imádsággal, majd közös étkezés után nekiálltak az iratok másolásának. De ne úgy képzeljük, hogy úgy Hübele Balázs módjára nekiálltak a kéziratok másolásának.
Itt is egy rituális mosdás után lehetett nekilátni a kéziratok másolásának, de ez is nagyon precíz, pontos szabályok alapján történt. Majd egy közös ebéd után délutáni pihenés, földeken való munkavégzés következett, és aztán ez zárta egy közös esti vacsora, megint rituális mosdásokkal, és aztán a nyugovóra térés. Nagyon hosszú novíciátusi idő volt, míg valaki eszénussá válhatott, nem lehetett beleszületni az eszénusságba, annál is inkább, mivel azkét a módon csak férfiak éltek együtt itt a településen, és általában magukhoz fogadta a kicsi gyerekeket, és a saját szabályzataik szerint nevelték őket fel, és valaki 3 év után szigorú, kemény vizsgakövetelmények teljesítése után válhatott eszénussá. A rituális mosdáshoz hozzátartozott a fésülködés is. Ez a kis csontból készült fésű a kumráni ásatások a település ásatása során került elő. Egy kicsit furcsa érzés lehetett kézbe venni, amikor régészként találtam bármit is, az ember olyan furcsán veszi kézbe ezeket a darabokat, hogy egy kicsit úgy talán képzeljük vissza magunkat egy pár ezer évvel ezelőtt, hogy valaki ezt kezébe fogta, és valaki ezzel minden reggel megfésülködött. Szóval ez egy kicsit emberközelivé hozza ezt a kort, és talán életszerűbbé teszi a bibliai időket. Mehetünk a következő képre. Ez pedig egy bőrsaru. Az eszénusok ruházatáról annyit tudunk, megint csak Josephus Flavius nyomán, hogy hófehér ruhát viselte, hogy a közösség kéziratai gyakran tartalmazzák, hogy ők voltak a világosság fiai. Ezt azzal is jelképezték, hogy fehér ruhát viseltek, kiválasztottaknak tartották magukat, és egyszerű bőrsaru volt a lábukon. Josephus azt is írja róluk, hogy amíg a ruha le nem kopott róluk, ők gyakorlatilag egy ruhát viseltek. Vagyonközösségben és szegénységben éltek, világi hívságra nem sokat költöttek, a vagyonukat beadták a közösségbe, és valószínű, hogy ez a bizonyos résztekercs, amin a kincslelőhely és a kincslista van, az az ő vagyonukat tartalmazhatja, mivel minden vagyonukat a közösségnek ajánlották föl. Mehetünk tovább. Nem tudom, felismerik-e, hogy mi ez? Egy napóra. Nagyon sokáig a régészek nem tudták, hogy mi ez. No, de nem így került elő, hanem nem volt benne ez a kis bot, hanem egyszerűen csak találtak egy lapos agyagból készült kis korongot. És hogy ott álltak tanástalanul, és valahol az 50-es, 60-as években jött rá valaki, hogy hát ez nem más, mint egy napóra. De nekik nagyon szükséges volt a napóra, hiszen a nap különböző szakaiban a szent iratok olvasásával kellett, hogy foglalkozzanak. 3 mély koncentrikus kör van belevésve ebbe a kis agyag napórába. A belső kört nyáron használták, a középsőt tavasszal és ősszel, a legszélsőt pedig télen, úgyhogy a napjárása különböző féleképpen ment az évszakoknak megfelelően, és így az árnyék, hát ugye a különböző évszakokban, a különböző koncentrikus körök mentén jelezte a pontos időt. Rendkívül bölcs találmány, és ugye a korabelieknek az értelmi képességét is mutatja. Úgy lehetett egyébként vízszintesebb állítani, hiszen ez csak akkor mutatta a pontos időt, ha vízszintes volt, hogy a kis mélyedésekbe vizet kellett önteni, és ebből tudták, hogy mikor áll vízszintesen ez a kis napóra. Mehetünk a következő képre. Mondtam, hogy éjszaka is az éjszaka egyharmadát olvasással kellett, hogy töltsék. Egy kis mécses, egy kis olajmécses, ami szintén a kumráni település feltárása közben került elő. Mik is voltak az eszénusok tanai, talán csak néhány szóban és nagyon-nagyon röviden. Az eszénusok tanai, az eszénusok azt tanították magukról, hogy ők az igazság fiai, a világosság gyermekei, az ő tanítójuk az igazság tanítója, és szemben állnak a templommal és a templomi papsággal, ugye adott történelmi szituációból kifolyólag. Alapvetően 12 ember vezette őket, de a 12-ből volt néhány kiválasztott, akik a főpapok voltak közöttük, és akik leginkább meghatározták a közösség életét. Alapvetően azt tanították, hogy szeresd barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Hogyha valaki közülük kikerült mondjuk a világba, nem missziózott, mint mondjuk a keresztények vagy a kereszténység, hanem mereven elzárkózott a külvilágtól. Azt tanították, hogy igazán eszénussá lenni csak kiválasztottaknak lehet, nem mindenkiből lehet eszénus. Az utcáról csak úgy nem lehetett besétálni, hogy én eszénus akarok lenni. Valamiféle predesztinációban, valamiféle eleve elrendelésben hittek. Nagyon várták a messiást. Az előkerült kézirataiknak csak egy része bibliai kézirat, egy másik része bibliai könyvekhez fűzött kommentár, és van egy része, ami pedig a közösségi szabályzatot és a közösségnek a különböző szertartásait tartalmazza, és rendkívül sokszor ismétlődik az irataikban, hogy ők az eljövendő messiást várják. Mehetünk a következő képre. Edények, ugye említettem, hogy megtalálták a fazekas műhelyt és az edényeket. Az eszénusok körében is divatos volt az, hogy közös vacsorákra gyűltek össze, amik sokszor vallási tartalommal együtt jártak.
Sokan össze szokták hasonlítani a keresztény úrvacsorával, de a kettőnek semmi köze egymáshoz. Bár kenyér és bor volt a terítéken, de nem az a vallási háttere volt az ő szertartásuknak, mint mondjuk az Új Szövetségben. Mehetünk tovább a következő képre. Ugye itt láthatjuk a fazekast, egy rekonstrukció, hogy hogyan készítette ugye egyszerű kis lábbal hajtható kis fazekas korongján ezeket a hosszú, magas, kb. 60 centis agyakkorsókat. És aztán még egy érdekes lület, betonszerű anyagból készültek azok a padok és asztalok, amik a településnek az írnoki szobájában kerültek elő. Mehetünk a következő képre. Itt egy rekonstrukciós rajz, hogy hogyan is nézhetett ki az írnoki szoba. A délelőtti órákat a kéziratok másolásával töltötték. Az asztaloknak a fedőlapjai nagyon keskenyek voltak, mint egy 30-40 centiek. Tulajdonképpen a kéziratok maguk is ilyen, a tekercs szélesség is, minden kumráni tekercs ilyen széles, kb. 30-40 centis. Picike alacsony padok voltak, nagyon akik kipróbálták, azt mondták, hogy rendkívül kényelmetlen volt rajta ülni, tehát nem engedte meg, hogy elbóbiskoljanak rajta ezek az eszénusok, hanem nagyon keményen dolgozniuk kellett. A kézirat másolás szigorú szabályok szerint folyt. Csak meghatározott tintával lehetett a kéziratokra írni, és speciális tintatartó, ami szintén előkerült az írnoki szobában. Az írnoki szoba egyébként az emeleten volt, tehát emeletes volt az az épület, ahol a könyvtár volt, illetve ahol a kéziratokat készítették. Speciális anyagból készítettek egy speciális színű tintát, és amikor a kézirat másolása történt, akkor ma már lehet, hogy kicsit nevetségesnek tűnik az, hogy miféle gonddal másolták ezeket a kéziratokat, de azt mondhatjuk, hogy ennek köszönhetjük, hogy azok a szövegek, amik előkerültek a felfedezések folyamán, nagyon-nagyon hasonlítanak, illetve gyakorlatilag ugyanazok a szövegek, mint amit ma kezünkbe tartunk. Hiszen a kutatásnak ez volt a fő kérdése, hogy vajon ezek a tekercsek, amik ezek által az emberek által születtek itt valamikor a másolások folyamán, mennyire azonosak azzal a Bibliával, amit ma a kezünkbe veszünk. És hát azt tapasztalták a tudósok, legnagyobb megdöbbenés, ezt nyilatkozta a tekercsek szövegértékelésével foglalkozó tudós ember a sajtónak, és a könyvében is ezt nyilatkozta, hogy döbbenetes az a felfedezés, amit tett, mert gyakorlatilag nyelvtani formákon és egy-két helyesírási hibán kívül a szöveg gyakorlatilag ugyanaz, mint amit ma olvasunk. Ilyen nincs. Szóval ez emberi logikával elképzelhetetlen volt, hiszen egy Homérosz, egy Hérodotosz sokkal kevesebb idő alatt torzult, és teljesen mássá vált a szöveg. Itt viszont azt tapasztalta, hogy gyakorlatilag ugyanaz a kettő szöveg. És ez bizony annak köszönhető, hogy ezek az eszénusok ma már kicsit nevetségesnek tűnő módon úgy végezték a másolást, hogy kezükbe vették az eredeti papírt, és kezükbe vették azt a papírt, amiről másoltak. Meghúzták a sorokat a tiszta papíron, megszámolták, hogy az a papír, amiről másolnak, azon hány sor van, azt beszámozták azon a papíron, amire a másolást készítették. Aztán megszámolták, hogy egy soron belül hány szó van, azt is ráírták az új papírra, a tiszta papírra. Aztán megszámolták azt is, hogy egy szó hány betűből áll, és aztán így kezdték el a másolást. És aztán azt se úgy végezték ám, hogy mondjuk le volt írva az, hogy bét, ami azt jelenti héberül, hogy ház, hogy akkor azt a szót megjegyzem, hiszen azért eddig terjed ugye a gondolkodásom, és akkor emlékezetből leírom azt a szót, hogy bét. Nem. A másolásnál így kellett tennie, hogy először megnézte azt a betűt, hogy B, ugye a bét betűt, azt szépen leírta, utána visszanézett a szövegre, megnézte, hogy a következő betű micsoda, azt megint leírta, tehát nem lehetett emlékezetből egyetlen egy betűt sem leírni. Amennyiben szerencsétlen másoló, mondjuk a közepén járt az írásnak, és három hibát vétett egymás után, amit nem tudott kijavítani, akkor bizony az egész kézirat mehetett a Genizába, a kézirat megsemmisítőbe, és az egész kezdődött előről. És így a Biblia lapjait lapról lapra tekercsről tekercse. Egy picit így házi feladatként ajánlanám mindenkinek, hogy unalmas óráinkban vegyük elő mondjuk a Biblia egyik könyvét, és kezdjük el betűről-betűről másolni. Csak azért, hogy értékeljük ezeknek az embereknek a fáradtságos munkáját, mert ők például ránk hagytak egy teljes Ézsaiás tekercset is, aminek az első betűjétől az utolsó betűjéig megtaláljuk a Bibliában, a mai Bibliánkban a megfelelőjét. Itt állt rendelkezésre a kutatóknak egy csodálatos lehetőség, hogy egy mai szöveget, egy 20. századi szöveget összevessenek egy több mint 1000 éves Ézsaiás könyvével. Majd elmondom, hogy mi lett ennek az eredménye, de menjünk tovább a következő képünkre. Itt láthatjuk magát a könyvtárt és a kézirat készítő helyet egy kicsit kinagyítva. Itt volt az írnoki szoba, aminek az előbb láttuk a rekonstrukciós rajzát. Itt voltak benne a padok, és itt görnyedtek egész nap a szerzetesek, és végezték a másolást.
Itt a narancssárga nyír mutatja, ez a hátsó helység szolgált a könyvtárnak a tárulására. Eredetileg itt voltak agyakkorsókban rejtve a kéziratok. Jeremiás könyve 32. fejezetének 14. verse tanácsolja azt Jeremiásnak, hogy zárja be azt a tekercset, amit a próféta elkészített és leírt, és tegye egy agyagedénybe, hogy megmaradjon az utókornak. Nos, az esszénusok is ezt a tanácsot követték, a tekercseket bezárták, lepecsételték és belerejtették agyakkorsóba. Egy ókori könyvtár egyébként, amit most maguk előtt látnak. Az ókori könyvtáros itt állt a falnál, és ezen a kicsi lyukon, ahol ez a fekete nyíl van, itt adta ki a tekercset, amit mondjuk tanulmányozni akart az esszénus. Ugyanis ők nem csak a tekercsek írásával, hanem a tanulmányozásával is foglalkoztak. És aztán itt kijött az ókori olvasóember, és itt leült a könyvtár olvasó termében, és a könyvtekercset kezébe vehette, de csak akkor, miután egy rituális mosdás végzett, ami itt volt egy pici csap, hát egy kicsi kis csapszerű medence, aminek a túlsó oldaláról töltötték be a vizet, és miután kezet mosott, helyet foglalhatott, és elkezdhette olvasni a könyvet. Hogy nem mese, és hát nem egy ilyen legenda, amit most fölvázolok, onnan tudhatjuk, hogy gyakorlatilag az ókori könyvtárak is így működtek nagyon-nagyon hosszú időkön keresztül. Itt láthatjuk egy kicsit kinagyítva ezeket a részeket. Itt van az a nyílás, amin keresztül a könyvtáros kinyújtotta a tekercset, itt láthatjuk, hogy valaki imitálja is ezt a mozdulatot. És itt látható az a kis mosdó, amiben a rituális mosdást kellett végezni. Mehetünk a következő képre. A kumráni feltárások legszenzációsabb lelete az az Ézsaiás tekercs, ami a teljes Ézsaiás könyvét tartalmaz az első fejezettől az utolsóig. Érdekes, és hogy persze világnézet kérdése, úgymond a sors érdekessége vagy fintora is lehet, hogy pont az a könyv került elő teljes épségben, amelyik könyvet szinte a legtöbbet vitattak. Még a legelején mondtam az előadásnak, hogy Ézsaiás könyvét a Biblia kritika a 19. században három részre szedte szét, és azt mondta, hogy három különböző szerző írta hosszú-hosszú évszázadokon keresztül. Most tényleg a sors egy fricskát nyomott a Biblia kritikusok orrára, ugyanis a teljes Ézsaiás tekercsben, amikor a régészek felbontották és végignézték a tekercset, ez egy 37 méteres tekercs volt, tehát ne olyan picikének képzeljük el, kb. Egy 37 méteres tekercs, ugye két oldalról felgöngyölve, 17 bőrdarabból volt összevarva, ez is tiszta bőrből készült, tiszta állat bőréből és tiszta állat ínyával voltak összevarva ezek a tekercs részek. Speciális tintával volt a szöveg írva, és ami az érdekes és fontos ebben az esetben, hogy a szöveg folyamatos. Sehol nem jelez törést, hogy na most itt egy új szerzőt kezdett írni a másoló, az 56. fejezetnél nincsen törés, ahol mondjuk a bibliakritikusok várták volna, sem pedig a 39. 40. fejezetnél, ahol megint csak a bibliakritika széttörte Ézsaiás könyvét. Egyetlen egy helyen van szövegtörés, a felezési pontnál. Ugyanis ez is szokása volt a másolóknak, hogy a könyvnek az összes betűjét miután összeszámolták, azért gondoljunk bele, micsoda iszonyatos energia lehetett, összeszámolták a könyvben található összes betűt, ugye a héber szöveg csak mássalhangzóból áll, és összeszámolták a mássalhangzókat, és a felezési pontot jelölték általában. És itt is csak ez az egy törés van a szövegben, a felezési pont, ami mutatja, hogy ezt a szöveget az esszénusok a Krisztus előtti első-második században egy teljes Ézsaiás könyveként ismertek, nem tudtak Deutero Ézsaiásról, nem tudtak Trito Ézsaiásról, ők azt tudták, hogy egy Ézsaiás próféta volt, akitől ezt a szöveget örökölték az őseiktől, és ezt a szöveget egy egységes hagyományként őrizték meg az utókornak. Ez a kép, amit láthatunk, Jeruzsálemben a könyv szentélye. A jeruzsálemi régészek létrehoztak egy külön múzeumot, ahol a Qumránban előkerült tekercseket állították ki. A tekercsek múzeumának a külső képe az agyakkorsóknak a fedeléhez hasonló. Egy ilyen kis picike, lapos kis agyakfedő, amit atombiztossá tettek, egy atombiztos bunkerré varázsoltak, és ennek a központi részében áll ez a tekercs szentélye, tulajdonképpen annak nevezik, ami a teljes Ézsaiás tekercset, az úgynevezett Ézsaiás áltekercset tartalmazza. A dolog érdekessége az, hogy ma már nem az eredeti Ézsaiás áltekercs van, ugyanis a modern technikai berendezések sem képesek életben tartani ezt az ézsaiási áltekercset, amit sok-sok évezeden keresztül az agyakkorsó megőrzött szinte érintetlenül és sértetlenül. Mehetünk tovább. Ezen a képen láthatunk ennek a bizonyos ézsaiás tekercsnek egy részéből egy töredéket kivetítve.
Ugye még egyszer mondom, hogy a szöveg teljesen folyamatos, és ami miatt fontosnak tartom, hogy ennél a résznél megálljunk, és tulajdonképpen valahol ez is legyen a lezárása a mai estének, illetve az előadás részének, az az, ami miatt itt érdemes megállni, hogy nem tudom, tudják, hogy Ézsaiás könyve miről híres. Mi van nagyon-nagyon sok Ézsaiás könyvében? Ugye egy nagyon-nagyon sokat forgatott bibliai irat, egyébként az esszínusok összes kéziratából, ami előkerült itt a barlangokban, a legtöbb kézirat Zsoltárok könyvéből, Mózes 5. könyvéből és Ézsaiás könyvéből került elő. Ugye miért pont Ézsaiást emelem ki, nem csak azért, mert egy teljes tekercs, hanem azért, mert Ézsaiás könyvében proféciák vannak. Méghozzá olyan proféciák, amik az eljövendő messiással foglalkoznak, az eljövendő messiásról szólnak. És ez egy picit már megelőlegezni majd az utolsó előadást is, ami Jézus Krisztusról fog szólni, hogy vajon mennyire hitelesek, vagy miről is szólnak ezek az ézsaiási proféciák. Hiszen ma már régészeti bizonyíték, hogy ezek az ézsaiási jövendőlések 200 évvel Jézus Krisztus születése előtt megvoltak. Lehet vitatni, hogy Ézsaiás proféta mikor élt, hogy tényleg Ézsaiás korában születtek ezek a proféciák, azt régészetileg bizonyítani nem tudjuk. Ugye Ézsaiásról azt mondja a Biblia, hogy Krisztus előtt olyan 7.-8. században élt. Ezt nem tudjuk ma még régészetileg bizonyítani, hogy ezek a proféciák akkor léteztek. De egyet tudunk bizonyítani. Azt, hogy Jézus Krisztus születéséről, haláláról, az ő életének körülményeiről szóló proféciák a Krisztus előtti 2. században már léteztek. Itt egy olyan töredéket látunk kivetítve, ami Ézsaiás könyve 52. és 53. fejezetéből levő héber szöveg, és ebben a könyvben, amit az előbb már ajánlottam a figyelmükbe, ennek az egy oldalnak a magyar fordítása is megvan. Azért olvasnék fel belőle néhány sort, hogy egy picit ízlelgessük, ugyanis esszénus korabeli, tehát Krisztus előtti 200 évvel leíródott, és hát akkoriban már ismert proféciák, a magyar fordítása az, amit most itt elolvasok önöknek. Aki esetleg utána akar keresni, hogy milyen a mai szöveg feldolgozása ugyanennek a bibliai proféciának, az elolvashatja otthon bármelyik bibliában az Ézsaiás 52. fejezete 13. versétől az 53. fejezet 9. verséig. Csak néhány mozzanatot szeretnék majd utána belőle kiemelni. Ímé eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Ahogyan sokan iszonyodtak tőled, úgy felkentem az ő orcáját, minden embernél feljebb, és alakját feljebb, mint az emberek fiaiét. Ezért megint majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki nem beszélt nekik, és olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ki hitte volnál, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint veszőszál sarjad ki ő előtte, mint a gyökér kiszikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, és mi láttuk őt, de nem volt olyan a külsej, amiért kedvelhettük volt. Megetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfi a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Bizony, ami betegségeinket viselte, és a mi bántalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt szegezték át, és bűneink miatt törték össze. Amikor kínozták, alázatos maradt, és száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint az anyajuk, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Nyomorúságból és ítéletből kivétetett, de ki fog megemlékezni az ő életútjáról, mert kiirtották a földön élők közül, mert népe miatt vétke érte a halál. A bűnösök közt adtak sírt neki, és a gazdagok között jutott kínos halál után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Csak ennyit olvasnék fel, ugye ez egy eredeti esszénus szöveg alapján történt magyar fordítás, és amit kiemelnék belőle, az csak egyetlen egy rész. Azt mondja itt az eljövendő messiásról, hogy a mi vétkeink miatt szegezték át, és bűneink miatt törték össze. Nagyon pontosan megjövendeli az eljövendő messiásnak a halálát, ami ugye az eredeti szöveg szerint, Jézus Krisztus halál előtt 200 évvel azt mondja ez a proféci, hogy az eljövendő messiást át fogják szegezni. Na most a szegzés, mint keresztre feszítés, mint kivégzési mód a római kor előtt nem volt ismert. És meglehetősen furcsa lehetett egy zsidó ember számára ezt leírni, hogy az az eljövendő zsidó király, akit őt várnak, az a messiás, akit ők istenítenek, az egy ilyen kínos halállal fog meghalni, ami a rómaiak által a legbrutálisabb és a leggonosztevőbb, kegyetlen embereknek fenntartott kivégzési mód.
Ők mégis ezt írták, bár én azt mondom, hogy ők nem igazán értették, de a proféciák alapján hűségesen ezt másolták generációról generációra, hogy az eljövendő messiást át fogják szegezni. És talán csak még egy apró mozzanat, mint profécia, amit majd az utolsó előadásban még vissza fogunk rátérni. A bűnösök közt adtak sírt neki, és a gazdagok közé jutott kínos halál után. Megint csak Jézus Krisztus életében az evangéliumokból tudjuk, hogy döbbenetes pontosan teljesedett. Ugye bűnösök között adtak sírt neki, hiszen gonosztevők között feszítették meg, és hát az ilyeneknek tömegsír járt volna úgy igazából. És mit tudunk a Bibliából? Azt tudjuk, hogy gazdagok közé jutott, méghozzá nem is akárkinek, az előkelő Arimatria Józsefnek a sírboltjába, aki egy nagyon előkelő körülmények között temettette el Jézus Krisztust. Nagyon apró kis mozzanatok, és erre mondtam azt, hogy a bibliai régészet és maga a Biblia sokszor nem látványos pontokon igazolódik, hanem ilyen kis apróságokban. De azért érdemes és elgondolkodtató, hogy Jézus Krisztus élete és halála előtt 200 évvel ezek a sorok már ismertek voltak az esszénusok körében, és ők gondosan, hűségesen másolták és adták tovább ezt generációról generációra. És tényleg csak lezárásképpen, hogy mi is történt az esszénusokkal. Az esszénusok ugye így szépen másolgatták az ő kis kéziratikat, és Krisztus után 68-ban a rómaiak nagy támadást indítottak a zsidók ellen egy sokadik felkelés után. Ugye a rómaiak igája alatt voltak már ekkor a zsidók, ugye a szegények nagyon rövid ideig tudtak csak függetlenek maradni. De mivel állandóan lázadoztak, már a császárok se bírták, hogy úgy mondjam, cérnával, és egy utolsó nagy légiót Vespázianus, akkor még nem császár, csak egy hadsereg vezér vezetés alatt küldtek Júda ellen. És Vespázianus csapatai szépen vonultak a Holt-tenger mellett, és 68-ban elérték Qumránt, és Qumránból kőkövön nem maradt. Most az esszénusok tudták, hogy mi vár rájuk, és ezért a kéziratokat kimenekítették a környező hegyekbe. És az, hogy közülük nem maradhatott életben senki, azt mi bizonyítja? Az, hogy senki nem ment vissza a barlangokba, és senki nem kereste meg ezeket a tekercseket. Tehát azok, akik Qumránban éltek, ez a 100-150 esszénus, ők áldozatul estek a római támadásnak. Josephus Flavius feljegyzi azt is, hogy voltak olyan esszénusok, akik túlélték ezt a támadást, de azok a római uralom ellen tovább lázadtak, illetve tovább harcoltak. Ugye 70-ben volt Jeruzsálem ostroma, még ott is tudtak harcolni, és 71-ben Massada erődje tartotta magát legtovább. Tudunk arról, hogy ott is éltek, illetve voltak esszénusok, akik az utolsó pillanatig kitartottak, és hát Massada erődjében érte őket a halál. És még csak egyetlen képet rakok fel, hogy azért mindent megmutassak, amit hoztam. Már ott tartottunk, ugye az esszénusok meghaltak. Az esszénus kumráni településtől keleti irányban nem messze, mindösszesen 50-100 méterre egy 1200 síros esszénus temető van, amiből csak 54 sírt tártak föl eddig. A sírok nagyon egyformák, kősorpakolás van mindegyiknek a tetején. A sírok délészaki tájolásúak, tehát délen van a fejük, északon van a lábuk. És mindegy irányba tekint, ez ugye szokásos rituális temetési mód volt. A sírok nagyon mélyek, általában másfél-két méter mélyek, és ami érdekes, hogy mindig megőrizték, vagy próbálták megőrizni a holt testet épnek, és ezért egy kis oldalfülkét vágtak a függőleges sírgödörbe bele, és ezt az oldalfülkét egy kőlappal elzárták. És ugye amikor visszatöltötték a sírba a földet, akkor maga a holttest érintetlen maradt. Ugye ők hittek a túlvilági létben, és így próbálták megőrizni, vagy hát éppen tartani a maradványaikat is. És hát befejezésképpen a qumráni leletekről annyit, hogy Qumránnak a története ezzel nem ért véget. A qumráni feltárások tulajdonképpen a mai napig folynak, és még bármi történhet. A tekercsek közül tudjuk, hogy nagyon sok elveszett, nagyon sok van műgyűjtők kezén, magánkincskereskedők kezén, tehát még nagyon sok minden előjöhet az idők folyamán. A tekercsek publikálása, tehát nyilvánosságra hozatala is tulajdonképpen nagyobb részt megtörtént. Ma már 80%-ban ismertek és közkincsé tették azokat a kéziratokat, amelyeket itt a qumráni barlangokban találtak, és mintegy 20% az, ami még nem ismert. De hát ez elsősorban pénzkérdés, hogy ezeket mikor fogják teljesen nyilvánosságra hozni. És hát én a mai estéből azt szeretném, hogyha ha sikerült volna megígyezni, és amit tényleg így a legvégén zárásképpen mondanék, hogy a Biblia ószövetségi részének a hitelességéről ma már nagyon bizonyosan mondhatjuk, hogy a Biblia ószövetségi része hiteles. Az, amit megírtak valamikor, mint a legelső ábrán még felmutattam, a Krisztus előtti 1500-tól 400 évig tartó periódusban, az a szöveg nem torzult semmit egészen gyakorlatilag napjainkig, és ezt a qumráni leletek fényesen bizonyították. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.

Szeretettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet az új esztendőnek az első szombatján. És a mai alkalommal arról szeretném, hogyha közösen el tudnánk gondolkozni, hogy miért volt Jézus élete vonzó. Miért ragaszkodtak hozzá úgy az emberek, ahogy még sehogy más emberhez, és hogy ahogy a szombatiskolán gondolataival is szeretnék ide kapcsolódni, miért lehetett az ő élete olyan élő vízként ható? Nagyon széles a skálája annak, hogy mi emberek miért vonzódunk egy másik emberhez. Mi az, amit a másikban mi értékelni szeretnénk, vagy értékelni tudunk? Miért hogyan szeretnénk magunkat is elfogadtatni adott esetben egy másik ember előtt. Nagyon sokszor valaki mondjuk azért vonzódik, mert a másik olyan ügyesen tud fölébe kerekedni másoknak és élethelyzeteknek. Vagy azért, mert bátor. Vagy azért, mert esetleg külső értékei vannak szép, mert erős. És nagyon sok mindent lehetne így sorakoztatni tovább, de itt a külső és a belső értékeket szoktuk azért értékelni. És hogyha elgondolkozzunk, hogy mi az, amit igazán értékelünk egy emberben, akkor arról is érdemes elgondolkoznunk, hogy Jézusban mi volt az érték. Ő mivel akart hatni emberekre? Mi az, amivel ő maga azt szerette volna, hogy szeressék az ő társaságát? És ha bele is gondolunk, akkor azt látjuk, hogy Jézusnak nem kellett nagyon hirdetnie önmagát, hogy gyűjjenek köré az emberek, hogy keressék az ő tanítását és hallgassák őt. Sőt, kifejezetten, amikor el akart vonulni egy kicsit magányban, akkor is tanítványaival szeretett volna együtt lenni, akkor is körülvette őt a tömeg. Mi volt az ő lényében, amit ennyire szerettek, ami miatt ennyire ragaszkodtak hozzá? Akik szerettek Jézus közelében tartózkodni, miért szerették az ő társaságát? Végigolvasva az evangéliumokat, először még arra hadd térjek rá, hogyha valaki ezt végig tekinti, hogy mivel nem akart ő sem hatni. Nem akart hatni például a lexikális tudásával, amiről azért úgy gondoljuk, hogy nagy volt neki, de nem akart ezzel hatni. Nem akart hatni Jézus a hatalmával sem, azzal amit ő letett, vagy azzal, hogy valami tekintélyt igényelt volna magának, ezzel sem akart hatni. Nem volt egyénieskedő, nem akart az egyénies dolgaival kitűnni mások előtt. Nem akart azzal kitűnni, hogy valamit jobban tud másoknál, és hogy ő jobban átlát, okosabbakat tud mondani, ezzel sem akart kitűnni. Nem akart azzal hatni, hogy esetleg hosszú bibliai idézeteket mond, pedig ismerte jól az írásokat. Tudjuk, hogy adott esetben az írás tudók is rácsodálkoztak, hogy honnan tudja az írásokat, holott ő nem tanulta, nyilván az ő iskoláikban. Tehát ilyen külső dolgokkal Jézus nem kívánt befolyással lenni, és nem kívánt hatni emberekre. Nem azt akarta, hogy azért kövessék, mert például ettek a kenyerekből, amikor a kenyeret és a halat, ami kevés volt, megsokasította. Sőt, ezt külön emlékszünk talán erre, hogyha föllapozzuk a Szentírást is, hogy külön megfette azokat, akik ilyen érdek módon követték őt, vagy ragaszkodtak hozzá. Ezt éppen leleplezte, hogy ne ezért ragaszkodjatok. Emberfiaként, például Jézus kimerte azt fejezni, hogy ő éhes, hogy ő szomjas, kifejezte azt, hogy ő fáradt, kifejezte azt is, hogy ő

együttérzésre vágyik. És azt is, hogy fáj neki az embereknek az önzése, fáj neki az embereknek a közönye, az, hogy az emberek olyan fásultakként élnek egymás mellett. És fáj neki az, hogy emberek bűnökhöz ragaszkodnak. Ezt is kifejezte. De éppen itt szeretnék áttérni a következő gondolatra, hogy amikor Jézusnak fájt, hogy emberek bűnökhöz ragaszkodnak, éppen a bűnösökről olvassuk azt, hogy Lukács evangélium a 15. fejezetének az első verse jegyzi le, hogy közeledtek hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. Tehát a vámszedők és a bűnösök közeledtek hozzá leginkább, akiket ugye a korán koruk írás tudói, a farizeusok, a vallásos réteg lenézett. És ezek az emberek éppen közeledtek Jézushoz és vonzódtak hozzá. De miért? Miért éppen ők vonzódtak? Talán az utóbbi években, évtizedekben gondolkoztunk arról, hiszen nagyon sok körülöttünk lévő háborúnak is az alapja volt az, hogy a másik, az egyik ember a másiknak a másságát nem tudja elfogadni. És a másság miatt egymásnak esnek az emberek. Hát Jézus más volt. Ő bűnösöktől elválasztott volt. Ő bűngyűlölő volt. Ő benne semmi nem volt, ami a bűnhöz kötötte volna, teljesen más volt. Éppen ezért érthetetlen talán, hogy miért éppen a bűnösök, az egészen más emberek vonzódtak hozzá. Még a farizeusok is megszólták érte a tanítványai előtt, Máté evangélium a 9. fejezetéből, innen majd szeretnék egy részt is olvasni. Tehát Máté evangélium a 9. fejezet 11. versében találjuk ezt a gondolatot, amikor a farizeusok egy alkalommal megszólják Jézust, ezt mondják neki, miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Miért eszik? Miért vállal velük közösséget? Jézus elfogadta az iránta érzett vonzalmat a vámszedőktől és a bűnösöktől. És a farizeusok ugyanezért megszólták. Milyen különös, hogy éppen azért szólták meg, azért nézték le, ami miatt mások vonzódtak ő hozzá. Milyen különös volt az ő lénye ebben a kérdésben. De mi volt ez? Mi volt ez? Milyen módon tekintett Jézus akkor az emberekre? Mi volt az ő lényében, hogy a mássága ellenére is szerették az ő lényét, szerették az ő társaságát? Hogyan viszonyult Jézus azokhoz az emberekhez, akik, ugye így írja a Szentírás, hogy vámszedők és bűnösök voltak? Mit fedeztek fel? Mi az, amit úgy éreztek és láttak, tapasztaltak Jézusnál, olyan valamit, amit másnál nem? Másoknál nem. A környezetükben lévőknél nem. Azt, amit mondott is, azt tapasztalták. Tehát itt Máté evangélium a 9. fejezet 12. és 13. versét is olvasnám. Jézus pedig ezt hallva mondta nékik, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. És itt szeretnék kiemelni egy gondolatot majd, de még előtte hagyj jegyezzem meg azt a kis gondolatot, amit Ézsaiás könyve első fejezetében, az 5. versben olvashatunk, és összekötném ezzel a Máté evangéliumában felolvasott igével, azt mondja Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Kik érezték itt egészségeseknek magukat? Akik a legbetegebbek voltak. Ugye ez a különös. Éppen azok, akik megszólták Jézust, akik nem fedezték fel benne a vonzalmát Jézus személyében, azt, ami vonzóvá tette őt. És Ézsaiás könyv első fejezetében, ott az 5. versben azt találjuk, hogy minden fej beteg, minden szív erőtelen. Ki érezheti magát akkor egészségesnek? És többször olvassuk ezt a kifejezést is Jézus magatartásánál, és az ő megnyilatkozásainál az evangéliumokban, hogy irgalmas volt. Tehát az irgalmasságát, a könyörületességét, a kegyelmességét. Azt gondolnánk, hogy ezek olyan nagyon szép vallásos kifejezések, de töltsük meg most egy kicsit tartalommal is. Mit jelent az, hogyha valakit megkérdeznék, hogy mit jelent az irgalmasság? Nagyon szép kifejezés, nagyon szép szó, de mit jelent? Mi az, hogy irgalmasság? Mi az, hogy könyörületesség, kegyelmesség? Ugyanazt fejezi ki tulajdonképpen mind a három szó.
Például Mózes számára is ezt hangsúlyozta az Isten. Amikor föllapozzuk Mózes második könyvét, ott a 34. fejezetet, ezt találjuk, hogy az Isten négyszer is ezt hangsúlyozza, amikor önmaga szeretne önmagáról valamit mondani, hogy irgalmas, nagy irgalmasságú, és ezt négyszer is hangsúlyozza. Vagy amikor János evangéliuma elején Jézus bemutatja az evangélium, azt mondja róla az apostol, teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Itt most a kegyelemre tenném a nagyobb hangsúlyt, noha elválaszthatatlan. Aztán a betegek is, akik mentek Jézushoz, hogy gyógyulást keressenek, így szólították őt sokszor, hogy könyörülj rajtam, könyörülj rajtam. Tehát sokszor megfordul a szemünk előtt ez a kifejezés. De mit jelent a könyörületesség? Mit jelent ez a magatartás? Mit jelent az irgalmasság? Hadd mondjam azt, hogy az Isten szeretetének a leghatalmasabb megnyilatkozása ez, de azt jelenti, hogy Jézus elsősorban nem a rossz elkövetőinek tartotta az embereket. Tehát nem azt látta bennük, hogy ők bűnöket elkövető emberek, hanem az ellenség fogjainak tekintette őket, akiknek szabadulásra és megoldásra van szükségük. Ez az irgalmasságnak a szemléletmódja. Hogy hogyan gondolkozott, hogyan tekintett Jézus emberekre? Mi miatt volt az, hogy éppen a bűnösök vonzódtak hozzá? Ezért. Mert érezték Jézusnál azt, hogy ők nem csupán rossz elkövetők Jézus szemében, hanem észrevették, hogy Jézus látja bennük a szabadulást igénylő embert, és a szabadulásra váró gondolatokat is. Ahogy olvastuk Ézsaiás könyvéből is, mi nem vagyunk épp és egészséges emberek. Mindannyiunk valahol beteg, különösen lelkileg vagyunk azok. Nagyon sokszor hibát követünk el, rosszat teszünk, sokszor úgy, hogy utána rögtön rájövünk, sokszor tudatlanul és csak később-később ismerjük fel, hogy belementünk olyanba, amiben nem kellett volna, de ha rájövünk a hibánkra, akkor lelkiismeret furdalás gyötör, akkor nyugtalanok vagyunk, akkor megoldást keresünk az életben, és ez a belső vívódás, ez ott van abban az emberben, aki nem nyugszik bele az ő helytelenségébe. És Jézus Krisztushoz azért vonzódtak a vámszedők és a bűnösök, és azért lehetünk ma is iránta teljes bizalommal, mert ő megérti ezt az állapotunkat. Ezt látták nála akkor is az emberek, hogy nem, tehát nem a rossz elkövetőinek tartja Jézus az embereket. Noha azok voltak elkövetői, de mégsem így tekintett rájuk, hanem egy csapdában lévőknek tartotta és látta őket, akiknek szabadulásra van szükségük, és nem kötötte őket össze az elkövetett hibájukkal. Tehát megértette Jézus ezt az állapotukat. Vigyázzunk, nem egyet értett vele. Tehát Jézus nem értett egyet ezzel az élettel, vagy az életmódjukkal. Egyet nem érthetett vele. De megértette ezt az állapotukat. És látták, és érezték, hogy Jézus nem azonosítja az embert tehát az elkövetett rosszal. Nem köti össze őket az épp látható, sőt, hangsúlyozom is, hogy az éppen látható helytelenségekkel sem. Amiket esetleg ott a szeme előtt tettek, azzal sem kötötte össze őket Jézus. Noha a feddés nem maradt el, de erre is rá szeretnék majd térni. Tehát a szabadulni vágyókra, a megjobbulást keresőkre nem olvasta rá az elkövetett hibájukat. Nem úgy szembesítette őket, hogy úgy szemük elé hányta, hogy rájuk olvasta és összekötötte őket. És gondoljunk egy kicsit magunkra ennél a pontnál. Abból a szempontból, hogy milyen könnyen előjön belőlünk is az, hogy amikor másoknak a hibáit látjuk, a családtagjainkét, munkahelyen vagy bárhol, ahol emberi kapcsolatok közelebb kerülnek egymáshoz, akkor mások hibáira mi hogy szoktunk reagálni? Sokszor haraggal, indulattal, visszavágással, nyersességgel, sértődöttséggel, de ilyen módon, hogyha így viszonyulunk vissza a másik emberhez, ilyen módon egyikünk sem tud a másikon segíteni. Nem lehet segíteni. Nagyon sokszor az igazságérzetünkkel nincsen baj, mert visszajelezzük, hogy a másiknak a hibája az mennyire rossz, és ez mennyire bántó, és mennyire kellemetlen. Tehát sokszor a mi igazságérzetünk helyén van, csak a szemléletünk nincs. A másik emberre való tekintésünk nem helyes.
És a legismertebb példára is hadd irányítsam a figyelmünket, mert Jézus ezáltal is tanítani szerette volna az ő hallgatóit, de hát nyilván bennünket is. Én a tékozló fiú példázatára gondolok, amit úgy gondolom, hogy mindannyian kívülről ismerünk. És azért nem is akarom most végigolvasni, hanem csak azt szeretném úgy érzékeltetni a példázat végig gondolása nyomán, hogyha úgy végig pörgetjük magunkban az egész példázatot, akkor mi kinek a sorsát, Jézus hogy mondta el a példázatot, kinek az életét kívánja Jézus velünk végig kísérni a példázat nyomán, ahogy ő elmondta ezt. Az atyájét, a tékozló fiújét, vagy a gazdag fiújét. Nyilván mindegyikre nagy hangsúly kerül. De melyikre helyeződik leginkább a mi figyelmünk? Ugye éppen aki a legtöbb rosszat teszi, a tékozló fiúra. Őt követi nyomon a példázat. Jézus úgy mondta el ezt a példázatot, hogy az iránt érezzünk aggodalmat, és az iránt figyeljünk leginkább készséggel, aki elköveti a rosszat. Milyen különös, hogy a példázat alapján ezt mi tudjuk, de az életben nem így van. Mert ha bennünket ér bántás, akkor nem azt az embert szoktuk mi sajnálni, vagy nem azon az emberen kívánunk segíteni, aki elköveti a rosszat, hanem akkor már magunkat sajnáljuk, akivel a rosszat teszik. Akkor már a példázat nem él. Pedig elméletben jól tudjuk a példázatot. Mennyire kellene, hogy ez valóságos legyen, hogy akit bántanak, az tudjon segíteni annak, aki a bántást, aki a rosszat elköveti és véghez viszi. És Jézus életében és a tanításaiban, az emberekhez való odafordulásában ez egy alapvető gondolkodásmód volt, hogy ő irgalmas volt. Erre épül föl a valódi kereszténység is. Enélkül nincsen kereszténység. Vallásosság van, kereszténység nincs. És ezt mondja például Jézus is a hegyi beszédben, de én a Lukács evangéliumából vett igét hadd idézzem. Legyetek azért irgalmasok, miként a ti mennyei atyátok is irgalmas. Tehát Jézus itt is összehasonlít bennünket, és példaképpen állítja az atyával a mi gondolkodásmódunkat, azt mondja, hogy mi legyünk irgalmasok, ahogy a mennyei atyánk is irgalmas. Mi tehát akkor az irgalmasság? És még egy kicsi igerészt itt hadd idézzek Lukács evangéliuma 6. fejezetéből. Lukács evangéliuma 6. fejezetéből, ahonnan idéztem is ezt az igét. Innen a 27. versből olvasok egy mondatot. Jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Sokszor ez nehéz. Aztán folytatom majd a 32. verstől. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi utalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi utalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi utalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt semmit érte nem várván, és a ti utalmatok sok lesz, és a magasságos Istennek fiai lesztek. Mert ő jótevő a háládatlanokkal és gonoszokkal. Tehát ezt szeretném még itt hangsúlyozni, hogy az Isten a maga példáját, Jézus itt az Isten példáját mondja, hogy mert ő jótevő a gonoszokkal és a háládatlanokkal is. És ezután mondja, legyetek azért irgalmasok. Mi az irgalmasság? Jót tenni a háládatlanokkal és a gonoszokkal is. Nem összekötni őket az elkövetett hibájukkal csupán. És milyen különös, hogy ezt a szemléletmódot mi nem mindig szoktuk úgy magunkénak érezni. Pedig mennyire ettől vagyunk keresztények, vagy ettől nem vagyunk azok. Ezért vonzódtak Jézushoz az emberek. Talán egyszerű dolog. Ezeket bármelyikünk azt mondja, hogy ezeket én tudtam. De gyakoroljuk ezeket. Miért mondom ezt? Azért, hogy ne csak Jézus életét lássuk, hogy vonzó volt, hanem Jézus a maga követésére szólítja föl az övéit. Hogy ebben is kövessük őt, akkor tegyük az ő életét vonzóvá a mi példánk alapján, a mi gondolkodásmódunk alapján. Tehát egy igazán Krisztust követő embert erről a gondolkodásmódjáról lehet fölismerni. És ebből fakad, erre épül fel a következő jellemvonás, ami Jézus életében látható volt,
Az, hogy ő nem ítélkezett, nagyon szorosan összekapcsolódik ezzel. Nyilván itt nem lesz módom arra, hogy most az ítélkezés gondolatával nagyon szélesen foglalkozzak, de visszatérek arra, hogy aki könyörületes szívű, aki megtanul irgalmas módon gondolkozni, és ilyen módon szemlélni az embereket, akik körülötte vannak, különösen a hibájukra gondolva, az ilyen ember megtanul nem ítélkezve megnyilatkozni, ítélkezésmentesen megnyilatkozni. Jézus belelátott minden embernek a szívébe. Ezt olvassuk az evangéliumokban, hogy ő tudta, hogy mi van az emberekben. Mégsem ítélkezett, mégsem kárhoztatta őket. Mi senkinek a gondolatába nem látunk bele. Mégis sokszor fölébe helyezzük magunkat Jézusnak, és olyan módon nyilatkozzunk meg, ami ítéletkimondás mások felett. Nem szoktuk ezt néha tudatosan átélni, hogy én most ítélkezem, de a megnyilatkozásainkban ez jön elő, hogy ítélkezünk mégis. És a római levél 7. fejezetében van egy szakasz, ami arról szól, hogy létezik olyan állapota az embernek, hogy mi a jót akarjuk cselekedni, helyeset, igazat akarunk tenni, és mégis a rosszat tesszük, valahogy a rossz budjan ki belőlünk. Ez egy nagyon nyomorult állapot. Aki ezt átélte már, azt tudja, hogy ilyenkor nagyon nyomorultnak tudjuk érezni magunkat. Hogy mennyire nem így akartam, mennyire másképp határoztam el, és mennyire rosszat tettem. Ez egy nyomorult állapot, ezt maga Pál fogalmazza meg. De aki látja az emberi életnek ezt a nyomorultságát, ezt a tragédiáját, az az ember megtanul nem ítélkezni, hanem nagyon is óvatosan és körültekintően eljárni az emberek között, és az ő emberi kapcsolataiban is. Például egy kis mozzanatra hadd irányítsam még vissza a figyelmünket a tékozló fiú példázatánál. Hadd elevenítsem meg, mintha ez egy valóságos dolog lenne most, nyilván példázatról van azért szó, hogyha valakit így látnánk egy moslékos vájú mellett, amikor hát ott tölti még az ő perceit, vagy az ő napjait, akkor mit mondanánk róla? Hát ez egy ilyen ember. Ez egy ilyen ember. Hát ez nem tudom, miért jó neki, miért csinálja ezt, de nem látunk a lelkében. Viszont nem tudjuk azt, amit a példázat már nekünk közöl, hogy Jézus elmondta a példázatban lévő fiúról, hogy ő neki a gondolataiban, az ő elhatározásában már az volt, hogy visszamegyek az atyámhoz. A tetteiben még nem látszott. Tehát itt szoktunk mi sokszor tévedni, mire azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Azt látjuk, hogy valaki ott van a moslékos vájú mellett, de nem látjuk, hogy belül milyen elhatározások születtek a lelkében. És akkor mi ítélkezünk? Nem mondjuk felette azt, hogy ő egy gonosz ember, de azért a lelkünkben az ítélkezés gondolatai és érzései törnek elő. És erre is mondja Jézus azt, hogy ne ítélkezzünk. Jézus soha nem szólt meggondolatlanul, ő tapintatlan soha nem volt hirtelen az ilyen emberi helyzetekben. De milyenek voltak a tanítványai? Egy alkalommal, amit szintén jól ismerünk, direkt ismerős példákat is mondok, amikor Lukács evangélium a 9. fejezetében lejegyzett történetet nézzük, amikor Jeruzsálembe akart menni, és egy samaritános faluba bebocsájtást kért volna, akkor nem fogadták be, akkor a tanítványoknak itt az igazságérzete szintén erős volt. Akkor tüzet kívántak, hogy akarod, hogy tűz szálljon alá az égből, és hivatkozik a tanítványok kis csapata arra, hogy hát amint Illés is cselekedte. Megint hadd mondjam azt, hogy nagyon sokszor mi így vagyunk, így gondolkozunk, hogy van bennünk egy igazságérzet, van bennünk egy jogos fölháborodás élethelyzetekben, és még szentírási részeket is tudunk hozzá idézni. És erre mit mondjon Jézus? Csak annyit mondott a tanítványainak is, hogy nem tudjátok, mi némű lélek lakik bennetek. Nem ment bele a szentírási igék vitatásába, meg az összefüggéseknek a kitisztázásába. Ennyit mondott, hogy ez egy más lélek. Ez egy más lélek, ez egy más lelkület, és nem veszitek észre, hogy nem azt a lelkületet képviselitek az emberek között, amit én szeretnék, mondhatta volna ezt Jézus. Ne akarjunk mi sem gyorsan érvényt szerezni az igazságnak, mert ilyenkor csak elrontjuk, már is igazságtalanságot követünk el.
Ne roncsunk rá az emberekre azzal, amit mi jónak és igaznak fedeztünk föl a Bibliából. Csak azért, mert az tényleg igazolhatóan igaz, amit mi jónak tartunk, hanem tanuljuk meg azt vonzóvá tenni. Nagyon sokszor ez, ami nehéz. Az igazság ismeretét mi tudjuk elmondani, és tudnánk az embereket rávenni, de nem tudjuk vonzóvá tenni, hogy ezt maguktól vegyék el, és maguktól szeressék. Jézushoz azért vonzódtak, mert azt a légkört és gondolkodásmódot, megnyilatkozásokat tapasztalták nála, amit ugye tanított is, hogy ne ítéljetek. Gyenge emberek indítékai felett. Ő nem mondott bírálatot, nem mondott ítéletet. Nem akarta azonnal érvényre juttatni az igazságot, pedig tudta volna. Ő tudta minden helyzetben, hogy mi a tökéletes, világos igazság. Azonnal nem akarta érvényre juttatni, hanem éppen azt szerette volna, hogy az emberek előtt az igaz dolgokat, most csak röviden így mondom, az igazságot, úgy szerette volna föltárni, hogy az emberekben egy ilyen belső öröm és egy ilyen belső felfedezés budjanjon föl. Hogy ne úgy érezzék, hogy az igazság úgy koppan, és úgy rájuk nehezedik, hanem egy belső örömöt és egy felszabadult felfedezést ismerjenek föl, hogy igen, ez tényleg az. Tehát vonzóvá tette Jézus az igazságot, és az ő ítéletének a megnyilatkozásait is vonzóvá tudta tenni emberek között. Gúnyolták is a farizeusok érte. A vámszedők és a bűnösök barátja. Ez volt a gúny. Én viszont azt mondom, hogy ezt tanuljuk meg Jézustól, hogy hogy kell nekünk a vámszedők és a bűnösök barátjának lenni. Lehet, hogy minket is ér majd gúny, de tanuljuk meg mégis ezt Jézus példája nyomán. És itt fölmerül azonban egy kérdés, hogyha ennyire irgalmasak vagyunk, és hogyha megtanulunk nem ítélkezve eljárni emberek között, akkor ez nem fogja majd azt jelenteni, hogy a bűnnel majd egyetértünk már. Akkor hol marad a bűnnek a kiküszöbölése, hol marad a bűnnek a megfeddése? Négy példát nagyon röviden, hadd említsek fel. Hogy fedte meg Jézus Nikodémust? Megint ismerős példákat említek. Nikodémust hogy fedte meg Jézus? Amikor Nikodémusban fölmerült a vágy, hogy beszéltél te az újjászületésről? Hogy vannak ezek? Jézus akkor megfedi, hogy te Izrael tanítója vagy. Ugye ezt Nikodémus el is ismerhet, hogy igen, az vagyok. És nem tudod ezeket? Úgy hatott, úgy a lelke mélyére tapintott. Vagy hogyan fedte Jézus a tanítványait, amit itt az előbb említettem a példában? Nem tudjátok, minémű lélek lakik bennetek. Milyen légköre lehetett ennek a feddésnek? Vagy hogyan fedte Jézus a samáriai asszonyt? Egy rövid gondolat a szombatiskolánkban is volt róla. Azt mondta szintén, amikor az asszony lelkében is fölmerült a vágy, hogy add nékem azt a vizet. Akkor Jézus azt mondja neki, hogy menj, hívd ide a te férjedet, és jöjj vissza. Ebben van a feddés. Mert a lelki ismerete már is élőként jelentkezik az asszonyban. Hogy nekem nincs férjem. Igen, jól mondtad. Jézus ezt a félig kimondott bűnvallomást is kétszeresen megdicséri. Olvassuk el János Evangélium 4. fejezetében. Tehát a feddéssel hogy bánt Jézus? Nem hagyta soha feddés nélkül az embert. De hogyan fedte? Vagy hogy fedte a parázna asszonyt, akit odacipeltek szintén az írástudók, hogy hát Mózes azt mondta, hogy meg kell kövezni. Te mit mondasz? És hogy Jézus azt mondja utána az asszonynak a párbeszédek után, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Hiszen az asszony már átélte a halálos ítéletét ott. De Jézus szájából nem jött elő ítélkezés, nem jött elő irgalmatlanság, hanem de nem hagyta megfeddetlenül sem a bűnt. Tehát minden helyzetet, hogyha így végignéznénk, itt nem mondok több példát már, de nézzük meg, hogy milyen volt Jézusban a feddésnek a légköre. Hogyan hatott az emberekre, akiket ő megkeresett a feddéssel. Nem volt az embereknek fölöslegesen rossz érzésük. Nem úgy fedte Jézus az embereket, hogy ellenszenvet váltott volna ki az ő feddésével, mert a feddés nem a megítélés volt Jézus szájából, hanem a szabadítás volt. És ezt élték meg. Ezzel, ilyenekkel tehetjük vonzóvá ma is Jézusnak az életét és a jellemét. Tehát, hogyha feddésre van szükség, mert szükség van sokszor, szinte naponta olyan élethelyzetbe kerülhetünk, amikor az emberi kapcsolatainkban elő kell, hogy jöjjön valami feddés, érzékeny határvonalakra nagyon vigyázzunk. Arra, amit Jakab levelében, Zakariás könyvében itt találunk, Jakab levele 5. fejezet 9. versében,
ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai. Tehát, hogyha mi úgy akarunk egy emberhez oda menni feddeni, hogy előtte úgy sóhajtozzunk ellene, akkor inkább ne tegyük, ne tegyünk feddést, ne keressük meg a másikat. És tanuljuk meg először magunkban kezelni, hogy sóhajtozás nélkül, a másikra való irgalmas rátekintéssel, ítélkezés nélkül tudjuk megkeresni a másikat. Vonzóvá fogjuk tudni tenni Jézus életét. Zakariás könyve 7. fejezetében, 9.-10. versből is csak mondatokat idézek, igaz ítélettel ítéljetek. Tehát nyilván a jó és a rossz különbségtételére szükség van. Igaz ítélettel ítéljetek. Egymás ellen a ti szívetekben se gondoljatok gonoszt. Nagyon sokszor ez is megtörténik. Nem jön ki a szánkon, nem jön ki, nem nyilatkozik meg külsőképpen. Nagyon sokszor mi a szívünk gondolatát illemmel, jó módorral akarjuk eltitkolni. Ez talán egy ideig lehet is, de sokáig ezt nem fogjuk tudni. Tehát erre vigyázzunk mindenki a maga lelkére, hogy ne sóhajtozzunk és ne gondoljunk olyat, amit ha kimondanánk, akkor talán vissza kellene vonnunk. És itt szeretném a harmadik jellemvonásra irányítani a figyelmünket. Jézus Krisztus mindenki felé, kivétel nélkül mindenki felé a szeretetet kezdeményezte. Ez is nagyon sokszor úgy elmarad, hogy mi el tudjuk azt mondani, hogy egy kis közösségben, egy emberek csoportjában, akár egy gyülekezetben is, hogy hát hiányzik a szeretet. És Jézus viszont azért volt vonzó, és azért tette az ő lénye, azért volt vonzó az ő lénye mások számára, mert ő tudott kezdeményezni. És a szeretet kezdeményezése őt egészen addig vitte, hogy az ő egész életét oda ajándékozta. Külön itt érdemes talán ezt a gondolatot megragadnunk, hogy ez a bizonyítéka, az ő kereszt áldozata a bizonyítéka arra, hogy az ő szeretetét ő kezdeményezni is szeretné, és ezt ő nem vonja vissza senkitől. János első leveléhez szeretnék most odalapozni, János első levele 3. fejezetéhez. János apostol első fejezete, 3. fejezetének a 16. és 17. versét olvasom. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért, akinek pedig van miből élnie a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét. Miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Talán úgy érzékeljük már, hogy mit is akar mondani ez a János apostol által kimondott gondolat. Talán arra hadd utaljak vissza, hogy nem ismertük volna meg a szeretetet. Nem volna tiszta elgondolásunk, hogy milyen az Isten szeretete, hogyha Jézus nem adta volna az életét. Nem tudnánk a szeretetről fogalmat alkotni. Nem tudnánk követni, nem tudnánk megnyilatkozni ilyen módon. Csak Jézus Krisztus példája nyomán. És itt is azt mondta az ige, hogy arról ismertük meg a szeretetet. Mint ha azt mondaná János apostol, hogy ő a bizonyítékát adta az ő szeretetének. Félreérthetetlenné tette, hogy ő kezdeményezni akar felénk szeretetet. Hogy ő az ő életét adta érettünk. De aki ezt elfogadta, az az ember, aki ezt igényelte és ezzel élni szeretne, az az ember átéli azt is, hogy elkötelezettek vagyunk egymás iránt. Kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Nyilván itt nem kell hozzátegyem, hogy nem kell meghalnunk így most már egymás helyett. De itt folytatja is a 17. versben, hogy akinek pedig van miből élnie világon. Mire gondoljunk itt? Akár az anyagi javakra is gondolhatunk természetesen, de gondolhatunk a képességeinkre. Arra, hogy nekem van egy gondolatom, van egy tanácsom, van egy jó, bátorító megnyilatkozásom, ezt ne zárjam el a másiktól, hogyha megtehetem. Van fizikai erőm, van lelki erőm, ne zárjam el a másiktól, hogyha én kezdeményezhetek. Vannak javaim sokféle területen, ne zárjam el a másiktól. Figyelmes tudok lenni, tudok elmenni másokhoz, akik esetleg nem tudnak az otthonukból kimondani, ne zárjam el magamat a szeretet kezdeményezésétől. És itt azt mondja a 17. vers, hogy aki elzárja
attól az ő szívét. De milyen egyszerű ez a kifejezés, hogy a mai 20. századi technikánk, ugye a csapok világa már, ugye el lehet zárni és meg lehet nyitni. Ha elzárjuk, akkor se kint, se bent nincs mozgás. Sehol nincs mozgás. Ha elzárjuk, akkor kifelé is jön a víz, de jön az utánpótlás. Valahol ezt az egyszerű mostani technikánkat hadd használjam föl, de ahogy a kútnak a forrásvize is, minél többet merít ki az ember a kútból, ott is annál jobban tisztul és annál bővízűbb lehet az a kút. Tehát ne zárjuk el a mi szívünket egymás elől, mert ezt mondja János apostol is itt, hogy akkor nem marad meg bennünk sem az Isten szeretete. Ne csak mi akarjunk az Isten szeretetéből meríteni, hanem ezt akarjuk nyitva tartani és mások számára is adni, kezdeményezni. Tehát itt ez lenne a hangsúlyos, hogy tudjunk kezdeményezni, akarjuk a kezdeményezést, és érezzük elkötelezetteknek magunkat egymás iránt. De nyilván a kezdeményezésben is van egy érdekes szabály, egy különös szabály, hogy legyen az is őszinte, és legyen tapintatos. Nyilván éreztünk már, vagy éltünk át olyat is, hogy kezdeményeztünk, vagy mások kezdeményeztek velünk szeretetet, de azon erőltetett volt, olyan mesterkélt volt, már tolakodó volt. Vigyázzunk, itt is tapintatosak legyünk a szeretet kezdeményezésénél. És végül ne felejtsük el azt sem, amit Jézus maga mondott János Evangélium a 15. fejezet 13. versében. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Jézushoz ezért vonzódtak az emberek, mert tudták, hogy ő mindenét képes odaadni. Ő semmiét nem akarja megtartani, még az élete sem drága neki. És ezt Pál is megtanulta, hogy ezt az ő megfogalmazásából merítettem. Kedves gyülekezet, mi szolgálatra váltattunk meg. Arra, hogy valóban ez az élő víz, ami Krisztustól származik, ez úgy áradhasson rajtunk keresztül, hogy Jézus életét követve és az ő gondolkodásmódját követve lássuk meg, hogy miért volt ő vonzó tehát. Az irgalmassága tette őt vonzóvá. Hogy nem kötötte össze tehát az embereket az elkövetett rosszal. Nem volt ítélkező a megnyilatkozásaiban. És kezdeményező szeretetet mutatott mindenki iránt. Őszintén, tapintatosan. Én kívánom azt, hogy mi tudjunk szeretettel szolgálni egymásnak. Akár az egész évnek az alapgondolata is lehet ez. Nyilván a szeretetben való szolgálat egymás között ez a törvény betöltése. És a Jézus élete című könyvben találtam egy megdöbbentő mondatot, ezt szeretném még megosztani veletek. Ez így hangzik, legyen bármi az ember hitvallása. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt. Ugye én most nem olyan dolgokról beszéltem, hogy hittételek. Nem olyan dologról akartam, hogy gondolkozzunk, amik a Biblia belső tartalmát, összefüggéseit magyaráznák, hanem egyfajta lelkületbeni gondolkodásról szerettem volna szólni, ami Jézus életét vonzóvá tette. És erről a mondatról, ebből a szempontból szeretnék megemlékezni tehát. Legyen bármi az ember hitvallása. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt. Én kívánom azt, hogy mi ne legyünk Krisztus lelkületét nélkülöző emberek, hanem tudjunk ezzel a légkörrel, ezzel a vonzalommal élni. Nekünk nem a magunk életét kell elfogadtatni másokkal. Nekünk ne az legyen a célunk, hogy minket szeressenek az emberek, hogy én legyek elismert, hanem az legyen a vágyunk, hogy mi szeretnénk Krisztus jellemét és Krisztus életét vonzóvá tenni, hogy ő hozzá vonzuljanak továbbra is az emberek, ha bennünk kialakulhat ez a gondolkodásmód. Jézus Krisztusnak mi ne a tetteit akarjuk utánozni, ne az, hogy ő mit tett, azt mi is tesszük, hanem az ő belső világával kívánjunk azonosulni, az ő lelkületét akarjuk követni, a tetteit is fogjuk ennek nyomán majd. És kívánom, hogy tegyük Jézus életét tehát vonzóvá, aminélkül nem fejeződhet be az örökké való evangélium hirdetése. Amen. Szerető jó Istenünk, köszönjük, hogy Te hozzád jöhetünk, és hálát mondhatunk azért, hogy van egy olyan személy, ami megváltónk, Jézus Krisztusunk, aki nem csupán parancsolni kíván nekünk, nem csupán utasításokat ad, hogy mi hogyan cselekedjünk, hanem ő úgy élt, úgy szólított követésre mindnyájunkat,
hogy azt vonzó módon tárta elénk. Jó Istenünk, segíts bennünket is abban, hogy mi magunk is vonzódni tudjunk az ő gondolkodás módjához, az ő lényéhez, hogy ne legyünk olyanok, mint az ő közelében lévő farizeusok, hogy megszóljuk azt, akivel ő leül enni, és megszóljuk őt magát is, hogy miért cselekszik úgy, hogy a bűnösök barátja, hanem ad jó Istenünk, hogy ezt mi is meg tudjuk tenni, anélkül, hogy egyet értenénk a rosszal, hogy mi is lehessünk a bűnösöktől elválasztottak, bűnök fölött győzők, de mégis olyan irgalmassággal telítettek, annyira ítélkezésmentesek, és a szeretetet annyira kezdeményezni tudók, hogy mi is tudjuk Jézus életét vonzóvá tenni. Ad jó Istenünk, hogy ebben előre tudjunk haladni, fejlődni tudnánk ebben, és növekedni egészen Krisztus követéséig. Az Úr Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen.

És szeretettel köszöntelek így együttesen is benneteket. Nyissátok ki a Bibliát a Máté evangéliumnál, akinél van. A 26. fejezetben jól ismert igét fogok felolvasni, mert ez benne van az úrvacsorai szertartásban is. Máté evangélium a 26. fejezet 26. versét olvasom. Mikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és adta a tanítványoknak, és mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Ez egy nagyon sokszor hallott ige, ugye, ha más nem, negyedévenként biztos halljátok úrvacsora alkalmával. Nem tudom, hogy ti eltöprögtetek már rajta, hogy tulajdonképpen mit is jelent a Bibliában a kenyér szó. Mit is jelent az, hogy mikor Krisztus azt mondta, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem. Mely életetek megtöletik, azt tulajdonképpen mit akar Jézus ezzel kifejezni, és mit akar? Egyáltalán miért szükséges számunkra, hogy vegyük azt a kenyeret? Hogy ott a kenyér, ami jelképezi Krisztusnak a testét, amire ő is utalt, de miért szükséges számunkra, mondjuk minden negyedében, hogy magunkhoz vegyük a kenyeret? Tudjátok, a maga a kenyér az a Bibliában, vagy Krisztus, ahogy ezt elmondta János, hogy a 6. fejezetében az mire is mutat. De az úrvacsorában is mire mutat a kenyér? Mit jelképez? Ugye emlékeztet Jézus halálára, nyilván, mert azt mondja, hogy az én testem életetek megtöretik. Emlékeztet, hogy ahogy haladtuk az imádságban is a bűntől való szabadulásra, a megtisztításra, és emlékeztet a maga az egész úrvacsorai szertartás is közt a kenyér is Jézus Krisztus második eljövetelére, az új földre. De azon felül még, mit is jelkép ez a kovásztalan kenyér Bibliában? Hogy? Igen, és a kenyér? És még? Mit jelent a kenyér a Bibliában? Hogy kenyér egyenlő? Az is. Akkor lapozzátta fel János Evangélium a 6. fejezetét, és a 6. fejezetétből egy kicsit hosszabb részt fogok olvasni, mert nagyon jól kifejezi a Szentírás, és maga Jézus Krisztus a szavai, hogy mit is jelent az ő teste, mit is jelent az a kenyér. Ugye a 48. verstől olvasom. A János Evangélium 6. fejezet 48. versétől. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy ki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, mely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, melyet én adok a világ életéért. Egy kicsit kihagyok. Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom nétek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, nem úgy, mint a ti atyáitok ették a mannát is meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Ezeket mondta a zsinagógában, amikor tanít Kapernaumban. Sokan akik hallják, az ő tanítványai közül mondanák, kemény beszéd ez, kihallgatja őt. Tudván pedig Jézus az ő magában, hogy emiatt zugolódnak az ő tanítványai, mondta nékik, titeket ez megbotránkoztat? Hát ha meglátjátok az embernek fiát, felszállan oda, ahol elég volt. A lélek az, ami megjelenít, a test nem használ semmit. A beszédek, melyeket én szólok nektek, lélek és élet. Azért gondoltam, hogy felolvasom mindent, mert ezek annyira összefüggő gondolatok, és látjátok, most ha rájönnénk végigelemezni, ugye nem úrvacsony, akkor végigbeszélgethetnénk, mit jelent, nagyon sok minden van benne. De a lényeg, amit Jézus aláhúzott, a beszédek,
amelyek én szorok néktek. Na az lélek és élet. Mi a kenyér? Hogy amit én szorok néktek, a kenyér, az a lélek és az élet. Csak akkor gondoljuk végig, hogy mit is jelent az, hogy lélek és élet. Mert ez is olyan, hogy mondjam, kicsit olyan teológiai kifejezés, nem? Hát lélek és élet, most mit értsünk mi az alatt? Azt még talán értenénk, hogy élet. De milyen lélek? Ugye, mert az Isten beszéde, az ige, az maga az élet forrása. Aki nem esz az ember fiának testét, nem iszza az a vért, szóval nincs élet abban. Tehát az igével foglalkozunk, az Isten igéjét magamukéjára tesszük, az Isten igéhez az egész lényünket hozzászoljuk, akkor azt mondjuk, hogy élhetünk. De mit jelent, hogy lélek? És hogy megértsük, egy kicsit messzebbről indítom, mit gondoltok, a teremtés munkája az fizikai munka volt, vagy lelki munka? Ugye az Isten teremtette a bolygót, meg hát mai nap is terem, de maga a teremtés munkája az fizikai, lelki munka volt. De mégis fizikai dolgot vitt végre az Isten, nem? Azt mondja a Szentírás Istenről, az Isten az lelki vagy fizikai lény? Hogy lehet a lelki lény fizikai is? Ha lelki. Azt mondja az írás, az Isten lélek. Minden, amit az Isten véghez visz, amit a lelki lény véghez visz, az lelki dolog. Semmi nem lehet olyan, ami csak testi lenne. Az Isten úgy teremtette az egész bolygót, hogy lelki volt. Miért volt lelki? Az Isten hogyan teremtett? A beszédével. Mit mondtunk, Jézus mit mondott az ő beszédére? Az én beszédem bizony lélek és élet. Ugyanaz a szó, hogy az Krisztus maga a testélet ige, ugyanaz a beszéd, ami minket is élet megteremtett, vagy életben tart, ugyanaz az ige, amit itt olvashatunk, az Isten az ige szólt, és meglett. És életet teremtett. Csak mondta, hogy legyen, ugye legyenek növények, legyenek állatok, és élőlények teremtek, nem? Emlékszünk, hogy mikor az Isten teremtett, akkor mi volt előtte, a teremtés előtt közvetlenül, hogyan írja a Szentírás? Hogy az Isten lelke lebegett a vizek felett. Az Isten lelke jelen volt. Ahol az Isten jelen van, az Isten beszéde jelen van, ott jelen van az Isten lelke is. A kettő tulajdonképpen elválaszthatatlan. Mi ezen a földön megtetjük azt, hogy az Isten lelkét különböztük az Isten beszédétől, akkor mondjuk azt, hogy az Isten beszéd azon semmi. Nincs benne erő. Az Isten beszéde mikor van hatalom? Ott van az Isten lelke. De az a hatalom, az mindig teremtő hatalom. Amiképpen az Isten lelke lebegett a vizek felett, és az Isten szólt, akkor meglett. Parancsolt és előállt. És ha most visszatérünk a kenyérre, akkor miért fontos nekünk táplálkozni a kenyérre? Mert amiképpen az Isten megteremtette az eget és a földet, és volt teremtő hatalma, az Isten igéje bennünk is teremthet új dolgokat. Ádámnak az Isten milyen testet formált? Lelki lény volt Ádám, vagy csak fizikai lény? Hogy van megírva? Lett Ádám, az első ember, azt mondja, élő lélekké. Itt is a lélek szó szerepel. Mikor az Isten Ádámot megteremtette, Isten azt szerette, hogy az ember lelki lény legyen. Mert az Isten is lélek. Hiába Ádámot ugye nem a szavával teremtette, azt mondja, hogy, hogy formálta az ő kezével, De hogyan kire hasonlított Ádám? Isten az ő képére és hasonlatosságára. Isten pedig lelki, az Isten lélek. Olyan érdekes kapcsolatok ezek különben. Az Isten fizikai lény, és a fizikai lény, és a lelki lény az fizikai dolgokat produkál. Mint hogy kézzel fogható dolgokat. Az Isten, amit teremt, az valóságos dolog. Az Isten is valóságos lény. Ugye az van megírva a zsidókhoz itt levélben, hogy Jézus Krisztus az Isten az Atyának valóságának a képmása. A valóságának a képmása. De mégis Isten lelki lény. És Ádámnak is az Isten ilyen testet adott. Ugye azt mondja a Korintusi levélben, hogy vannak lelki testek, így mondja a Korintusi levél 15. fejezetében, hogy van lelki test, és vannak földi testek. Ugye? Vagy mennyei testek. Így is mondja. Nagyon érdekesen fogalmaz, hogy vannak lelki testek, van Ádám,
Például azt mondja, Ádám lelki volt. De azt mondja, nem a lelki volt az első, hanem az érzéki. És tudjátok miért? Mert ha lelki lett volna az első, akkor nem lett volna bűn. De Ádám ugye elkövette az engedetlenség vétkét, és az érzéki lett az első, és akkor eljött a második Ádám. Akkor ő mi volt? Ugye Krisztus volt a második Ádám. Ő a mennyből jött, a mennyei testek pedig lelki testek. Magyarul lelki lény volt. Az azt jelenti, hogy mikor Ádámot az Isten megteremtett, ő egy volt az Istennel. És akkor elkövette a bűnt, akkor ketté szakadtak. Krisztus mikor eljött, akkor megint egyek lettek. Krisztus az embert és az Istent egyesítette, és valóban lelki lény volt. Zsidók miért haltak meg a pusztában? Ugye mit mond a zsidókhoz itt levélben Pál apostol? Azt mondja, hogy hitetlenség miatt nem mentek be az újföldre, engedetlenek voltak, mindig zúgolódtak. És azért nem engedelmeztek az Isten igényének. Ők nem fogadták be. Pedig a zsidók mit mondtak Jézusnak a János 6. fejezetében? Egy kicsit visszalapoztok. A 6. fejezet 31. versében azt mondták a zsidók Jézusnak, hogy a mi atyáink a mannát ették a pusztában, amit megvan írva, mennyei kenyeret adott tenniük. És Jézus erre mit válaszolt? Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Hiába ették a kenyeret, úgymond, ugye hivatkoztak, hogy mennyből kaptak a kenyeret, akkor ők valami kiváltságos nép lettek volna. Azt jelenti, mégsem fogadtátok be az Isten beszédét, nem hittetek az ő ígéreteidek, és meghaltatok. Ha elfogadták volna az Isten beszédét, elhittek volna az ígéreteinek, meghaltak volna. Ugye nem mentek be hitetlenség miatt azt mondja az újföldre. Tehát mondhatnám azt, hogy nem váltak lelki lényé. Nekik nem kellett az Isten beszéde, az Isten ígérete, mentek a maguk fej után. Nem engedelmeskedtek az Isten törvényének, és érdekes módon a törvény is lelki. Azt mondja Pál apostol Rómaiak itt levél 7. fejezet 11. versében, a törvény lelki. Csak mondja, de én testi vagyok. Miért lelki a törvény? Mert az is az Isten lényét fejezi ki, és az Isten lélek. Csak azért sorolom nektek ezeket, majd áttérek rá a kicsit konkrétan is arra, hogy mit jelent az, hogy lelki, hogy lássátok azt, hogy milyen fontos a lelki oldal is a dolgoknak. Mi lelki lénynek vagyunk teremtve. Igaz, aztán testiek lettünk, majd mindjárt rátok, hogy mi is, hogy testi, de azt mondja a Szentírás, hogy csak a lelki dolgok örökké való dolgok. Emlékszem gyerekkoromban, hányszor hallgattam ezt a paptól, hogy ne gyűjtsetek kincseket, ugye mindig idézte Jézus Krisztus a Máté evangéliumban 19. fejezetében, hogy ne gyűjtsetek kincseket, ami a moly meg a rozsda megrág, hanem olyan gyűjtseket kincsetek a mennyekbe, amit sem a moly, sem a rozsda meg nem rág. Sose értettem. Hát az kézzelfogható a kincs, ugye, de mi az a kincs, amit gyűjthetek, amit nem rág meg a moly meg a rozsda? Ugye? És akkor értettem meg, én is, amikor ezt megértettem, ezt az igét, hogy csak a lelki dolgok örökké valóak. Az a világ elmúlik, azt mondja az írás. A kívánság, semmi nem marad meg. De a lelki dolgok örökké valóak. Ti hogyan képzelitek el, hogy milyen egy olyan, szokták mondani, a lelkiismeretes ember, vagy olyan lelkis ember, vagy tényleg egy olyan lelki lény, vagy egy lelki ember? Na, milyen tulajdonságai vannak. Ha fellapozzátok a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetét, Pál apostol a 8. fejezetben tulajdonképpen végig ezt fejtegeti. A 8. fejezet, mondjuk az első versét, ha felolvasom. Szóval nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem lélek szerint. Azt mondja, az a lelki lény, aki lélek szerint jár, magyarul, akit Krisztus lelke vezet. Krisztus lénye van vele. Vagy a 9. verset olvasom, de ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát akit a Krisztus lelke vezet, az egy olyan lelki ember, az egy lelki lény. Vagy mondjuk ez a kifejezés, hogy lelki ember, most nem lapozom már fel, de az első korintusiakhoz írt levél 2. fejezet 11. versében olvasható, hogy lelki ember.
Ez is szó szerint van. Ezt nem én találtam, hogy lelki ember, ez benne van a Bibliában, majd megkereshetjük esetleg délután, hogy van lelki ember. Ugye a 14. vers, se olvasom még a 8. fejezetből, a Római Megkézítlevő 8. fejezetéből, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istenek fiai. Ugye ezt jól ismerjük. Ha az Isten lelke vezérel, azok Istenek fiai. Tehát, hogyha mi táplálkozunk az Isten igéjével, és az Isten lelke vezet, akkor lelki emberek vagyunk. Na de egy lelki embernek milyen tulajdonságai vannak? Azt hogyan gondoljuk el? Ugye általában, ha valaki lelkezetbe,

emberekről, jót akaró emberek. Ugye ez van az emberek fejében általában. Egy közösségről. Van benne valami amúgy. Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak szó szerint, hogy a lelki ember az minden gondolata, minden ösztönözése, minden szándéka, minden törekvése, tulajdonképpen minden indítéka az Isten lelkétől van. Mert milyen a testi ember? Azt mondja az írás, a test gondolata az halál. Azt mondja, a test az Isten törvényének nem engedelmeskedik, nem is teheti. És a lelki ember az olyan, hogy uralkodik benne az Krisztus lelke, és nem engedi, hogy a test nyilvánuljon meg. Hogyan tud megnyilvánul a test? Nagyon egyszerűen. Amikor a természetünk ugye mondja magáét, amikor jönnek a különböző gondolatok, ugye azt mondja a Róma Belekezőt Levél 8. fejezet, hogyha visszalapoztok egyel 5., 8. vagy 7. verség, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvények nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Hát érdekesség, kettőség van az emberben, nem? Egyrészt van a test gondolata, ami aztán tudjuk, hogy hogyan tudja az embert meglepni, még csüggedés formájában is, az mindig a testből fakad. Abból az önző természetben, amit örököltünk a szüleinktől, ők meg egész állatbantól visszamenőleg, de van a lélek gondolata. A lélek gondolata az élet és békesség, azt mondja az írás. És általában ez a kettősség azért bennünk van. Aki a léleknek enged, az egy lelki emberé válik. Aki a testnek, az meg testi ember marad. Hogy a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. Úgy is feltetném a kérdést, hogy most hol jár az eszünk? Néha lehet így magunkat így ellenőrizni. Hol jár a mi gondolatunk? Mi jár? Mi foglalkoztat? Ebben a pillanatban is. A test gondolata érvényesül, hogy hagyjuk, hogy a lélek gondolata érvényesüljön. És ez a kettő ez tulajdonképpen állandóan egymással küzd. Úgy is van az igehely, hogy most nem jut eszembe, de az a lényege, hogy a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen. Ugye? Ezek egymással amúgy ellenkeznek, hogy ne azt cselekedjetek, amit amúgy akarnátok. És ez egy 24 órás munka általában, ugye egy testben vagyunk. Mikor ugye ezért nagy kérdés, hogy tulajdonképpen mi kivel azonosulunk, kinek az oldalára állunk. Kinek engedünk? A léleknek, vagy a testnek? Van egy olyan szép igeje a Bibliában, az 1. Korintusi Levél 6. fejezet 15. vers, hogy aki az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Aki az Úrral egyesül. Hogyan lehet az Úrral egyesülni? Ha elfogadjuk Krisztusnak a megváltását, ugye az jön az úrvacsora is, táplálkozunk az ő a kenyérrel, táplálkozunk az ő beszédével, és engedünk a lélek késztetéseinek. Van egy olyan ige a Bibliában, amit ti is ismertek, hogy minden, ha valamit tesztek, azt lélekből tegyétek. Ugye ez ugye a hétköznapi gyakorlata is igaz, nem? Vannak olyan emberek, akik bármit cselekszenek, az igyekeznek a lelkiismeretesen elvégezni a munkájukat, még a fizikai munkát is. Na de a lelki dolgokra is átvisszük mi azt, hogyha valamit teszünk, azt lélekből cselekedjük, azt mondja, úgy, mint nem embereknek, hanem mintha az Istenek tetszésére művelnénk. Jakab apostol 3. fejezet 15. versében így írja, hogy a felülről jövő bölcsesség pedig először is tiszta, békeszerető. Ugye a felülről jövő azt jelenti, hogy vannak, azt mondja Pál, vannak mennyei testek, és vannak földi testek. Krisztus a mennyből való, Ádám meg a földből való. És azt mondja, vannak a felülről bölcsesség, ami az Istentől jön, pedig először is tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Mondhatnám, ez egy nagyon szép jellemzése egy igazi lelki embernek, aki a felülről bölcsesség, amikor az Isten lelke vezet valaki. Ugye az nem, az tiszta, békeszerető, nem

hogy úgy a testi emberre mondja, hogy mindenféle, majd mindjárt felesz, hogy mi az első dolog, ami egy testi embernél megjelenik. Nagyon szép jellemzés. Azt mondja, hogy valamit tesztek lélekből, cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem emberek tetszésére. Ha mi mindig úgy gondolkoznánk, és hagynánk, hogy az Isten lelke munkálkodjon bennünk, hogy amit én csinálok, ezt nem azért csinálom, hogy az emberek dicséretet nyerjek, vagy elismerés, vagy előnyt szerezzek vele, hanem mindent úgy végeznénk, hogy az Istennek a tetszésére, akkor az igazi lelki munka volna, nem? Ha belevisszük a magunk elgondolását, meg úgy, hogy hát most az emberek mit fognak erre mondani, hogy mit nem, hát az már nem egészen lélekből van. Ugye mi jellemző a testélyes gondolkodásra? A Jakab apostol 3. fejezet 11. versét, ha fellapozzátok. Jakab apostol, ugye ez volt a lélek, lelkitest. 3. fejezet, 14. verset pillanat. Harmadik fejezet 14 és 16. versét olvasom. Kicsoda köztetek bölcs és okos. Mutassa meg az ő jó életéből, az ő cselekedeteit bölcsességnek szelítségével. Ha pedig keserű irigység és szívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felőről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység és szivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Tehát a testies gondolkodásnak ez a következménye, azzal kezdő az irigység. Most már nem lapozom fel, de a korintusi levélben ugyanígy kezdi, hogy ha testben vagytok, akkor ott megjelenik az irigykedés, a versengés, meg a visszavonás, meg a civakodás. Ugye az érdekes, hogy ugyanazt sorolja fel ott is Pál, mint hogy itt felsorolja Jakab apostol, hogy a testies gondolkodásra, ha megnézitek a világban most, nem ez az Úr? Hát két ember is állandóan azon veszesző vitatkozik. Mindig versengés van, civakodás van, igyiség van, vitatkozás van. Ez a testies gondolkodás, de a lélek gondolata nem ilyen. Azt mondja a Pál apostol a Róma belekezít levél 13. fejezet 14. versében, hogy ne tápláljátok a testet kívánságokra. Aztán ezt is jól ismerjük, ezt az igét. Mit is jelent nem táplálni a testet kívánságokra? De azt jelenti egyszerűen szólva, hogy az ember ne foglalkozzon olyan dolgokkal, amelyet a test követel. Nem csupán az étvágy, szerintem az teljesen másodrangú. Az ember ne foglalkozzon, ne nézzen, ne olvasson, ne gondolkozzon olyan dolgokra, amelyek a testnek valók, mert abból mi lesz? Irigység, versengés, civakodás, hazugságok, és az ember teljesen tönkre tudja tenni. Mit gondolod, hogy ki tud igazából segítséget nyújtani? A világ azt mondja, a Pál apostol az mindenestől test. A világi gond, az a testnek a gondolata. Emberek sok mindenre meg vannak terve, hogy most beszélgettük is a szombatiskolán. Nagyon sok mindenre le vannak terve, és az emberek tényleg a saját bűneikben is vannak benne, azon felül még jönnek az életnek a terei, meg gondjai. Mi, akik ismerjük az Istennek az igazságát, és látjuk azt, hogy nekünk tényleg lelki lényé kellene válnunk, és azt mondja Pál, hogy lelkiekhez lelkieket szabva, ki tud igazán segíteni ezeknek az embereknek? Ki tudja az embereket útba igazítani? Amikor leülsz valakivel, és ugye elmondja mondjuk a problémáját, a terheit, a küzdelmeit, a nehézségeit, a tényleg az embernek a keserűségét, akkor ki tud neki segíteni? Testi ember tud testi embernek segíteni? Hát valamit mond, de túl sok minden nem tud csinálni. A Galatákhoz írt levélben van egy nagyon szép tanács, az első fejezet, és a 6. fejezet első versében a Galatákhoz írt levél. Így mondja Pál apostol, hogy atyám fiai, még ha előfog és az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szerítségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértesítse magad is. Mit mond, ha előfogja is az embert valami bűn? Ugye hányszor találkozunk olyan emberekkel, mi a közösségben is, hogy hát megkísértetik, azt szoktuk mondani, meg különböző bajok érik meg, hogy Katika is elmondta, az ember tényleg sok mindennel küzd. De mindjárt biztos küzdünk dolgokkal.
akkor azt hogyan lehet útba igazítani? És ki igazíthatja őt útba? Hát az, aki lelki, nem? Hát a testiek vagyunk, mi tudunk valamit mondani a másik embernek? Hát valamit tudunk, de az nem lesz neki segítség. Értitek, hogy milyen fontos az, hogy az ember tényleg lelki lényé válik? Olyan lényé, aki tényleg megvan a tisztaság, a békeszeretet, az engedelmesség, hogy Jakobostól felsorolta, nem képmutató, irgalmassággal teljes, hogy a lelkünkből, fizikai testünkből valóban lelki dolgokat tudjunk produkálni, vagy az ember, a másik ember, a lelkileg tudjunk viszonyulni. Nagyon, az emberek különben ezt megérzik a másik emberem. És a igével való táplálkozás pont erre utal, és azt hiszem az úrvacsorának is az egyik fő célja ez, nem csak az, hogy az Isten megbocsássa a bűneinket, mert ugye az jön ki, hogy rendezzük az Isten a bűneinket, az Isten lemossa rólunk a bűneinek a terhét, hanem az Isten szeretne minket lelki lényi, lelki emberré formálni, hogy úgy tudjunk az emberekhez viszonyulni, hogy tényleg segítségre lesenek. Nekünk is igazából sokszor az a boldogság, ha lelki lények vagyunk, mert a testnek a gondolata az teljesen tönkre tudja tenni az embert. De a lélek gondolata azt mondja, az élet és békesség. Az én beszém bizony élet és békesség. Vagy lélek és békesség, vagy lélek és élet. Az Isten beszéde ott van az élet, ahol az Isten beszéde jelen van, és az Isten lelke is jelen van. Beszélhet az ember az Isten ígér, úgyhogy nincs ott az Isten lelke. Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem csak kenyér él az ember, hanem az Isten minden igéjével. Ugye ezt is sokszor elmondjuk, de belegondolunk, hogy miért kell az Isten igéjével élni. Nem csak ugye kenyérrel tápláljuk a testet. Hát azért, hogy tényleg lelki emberek legyünk. Csak a lelki dolgok örökkévaló dolgok. Azt mondja János, hogy vagyis a János evangéliumában olvashatjuk, Jézus Krisztus maga mondta, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. A lélek az, ami az embernek életet ad, az Isten beszéde az, amely az embernek életet tud adni. Az Isten igéje, amire a kenyér is mutat az úrvacsorai kenyér, és azt a célt szolgálja, hogy Krisztus lelke legyen bennünk, és mi is Krisztusban legyünk. Hogy amikor megnyilvánulunk, az lelki legyen. Ne testi. Azért, hogyha most odafigyelnénk a másikra, vagy saját magunkra is, hogy ki tudnánk szelektálgatni, hogy ez testi volt, ez meg lelki. Nem? Saját magunkban, de a másikban még jobban. Na, ez testi volt. Figyeljetek oda magatokra ezzel kapcsolatban, és azt kívánom mindenkinek, hogy amikor olvassa a Szentírást, amikor gondolkozik az Isten dolgain, magát is úgy vizsgálja meg, hogy én most testi vagyok, vagy lelki. Most az én természetem diktál, hogy az Isten lelke munkálkodik bennem. Most, amikor én valamit akarok tenni, ez lélekből van, vagy csak az én elképzelésem. Amikor emberekhez beszélgetek, ez nekem szívből jön, lélekből, vagy csak úgy testből, vagy éppenséggel teher nekem. Amikor imádkozom, ugye az Istenhez, akkor én azt kérem, hogy Istenem, engem formálj lelkivé, és az emberekhez tényleg lelkileg tudjak viszonyulni, vagy szeretném, az Isten megoldjon nekem dolgokat, és én valahogy szeretnék az életbe megélni. Szóval az Isten munkája ez bennünk, és én azt hiszem, hogy a kenyér is ezt a célt szolgálja az életünkben. És figyeljétek magatokat a hétköznapokban, hogy csak az örökkévaló dolgokat tudja az Isten bevinni a mennybe. Ugye azért nem kell gyűjteni a kincsek. Csak az örökkévaló dolgok. Amit úgy beszélgettünk Katika veled is, az ember tényleg sok mindent szeretne az életnek, tényleg szeretne a terheket letenni, meg sok mindent. De valahogy annyit megértettem az Istentől, hogy az Isten csak az örökké dolgokat akarja bevinni a mennybe. Ugye a léleknek gyümölcse, ismeritek alatt a levélben mik azok. Csak azok maradnak meg, semmi más. Mi szeretnénk abban az ebben sok mindent még talán elérni, meg megszerezni, meg megtartani, meg sok mindent élvezni, de ez a világ elmúlik. De az Istenünk beszéde az örökre megmarad. És az Isten beszéde nálunk is, ugye, mint jó talajra találott a mag kihajt, akkor a mi jellemünk, a mi lényünk is lelkivé válik, és azt mondja a Pál apostol, hogy vannak mennyei testek, arra azt mondja, azok a lelki testek, meg vannak földi testek, és a lelki testek öröklik az Isten országát. Érdekes az összetétel, nem, hogy lelki, de test. Hogy lett a lelki, fizikai test. Úgyhogy az Isten úgy teremtette az embert,
hogy a fizikai test az lelki dolgokat tud produkálni. És ez a végcélja is. Az Isten országában már nem fog megnyílni, nem lesz. Ugye ezért is kell az Istennek újjáteremteni a testünket, mert nem vihetjük a saját természetünket a mennybe. Ott olyan lelki, nem tudjuk, hogy a lelki testnek milyen tulajdonságai vannak. Mondjuk Jézusról egy kicsit úgy sejthetjük, mikor ő föltámad, mert tudjátok, hogy ő átment például a falon. Nem? Vagy például felemelkedett a földről. Vagy megjelent. Test volt, de mégis a tulajdonságai már mások voltak, mint a mi fizikai testünknek. De Krisztus ebben a testben is mindig lelki lény volt. Aki őt látta, az látta az atyát, az Isten pedig lélek. Ez is egy érdekes összetétel, hogy az Isten lélek, de látták Krisztus, látták az atyát. Mert látták Istennek a jellemét Jézus Krisztus arcán. És az Isten is lélek. Kérem testvérek, hogy bennünk is, ahogy Pál mondja, Krisztus kép ábrázolódjon ki úgy, hogy valóságos lelki lények legyünk. Ne csak elméletben gondolkozzunk ezen, hanem imádságaitokban emlékezzetek meg el, hogy az Isten ezt szeretné bennünk. Hogy mi, a mi egész lényünket, az egész gondolkodásunkat szeretné megtölteni azokkal a jelen tulajdonságokkal, amelyeket a Jakab apostol is felsorolt, és amit az egész Biblia végig is elintál. Hogy legyünk lelki lények. És amikor veszitek magatokhoz a kenyeret, akkor sose felejtsétek, hogy nem csak bűnbocsánat, nem csak Krisztus megtört testét jelképezi, nem csak a bűnbocsánatot akar az Isten nekünk adni, hanem ez együtt szeretné, hogy mi minden nap vegyünk magunkhoz azt a kenyeret, mert az ember nem csak kenyérrel él, hanem az Isten minden igéjével. Amen.

Kedves gyülekezet, a mai istentisztelet keretében én Jézus feltámadásáról szeretnék szólni. Szeretném, hogyha erről a kérdésről beszélnénk, Jézus feltámadásának a jelentőségéről, és egy gondolat köré szeretném majd csoportosítani az igéket, és mindazt, amit szeretnék az igéből ezzel kapcsolatban elmondani. Méghozzá arról szeretnék szólni, hogy Jézus mi mindent akart a mi lelkünkre helyezni az ő feltámadása után. Gondoljunk bele abba, hogy mi Jézus életérrel nagyon sokat foglalkozunk. Sokat beszélünk az ő tanításairól, az ő példázatairól, mindarról, amit szólt, tanított, cselekedett az élete folyamán. Sokat beszélünk az ő haláláról is. De úgy érzem, hogy kevesebbet beszélünk az ő feltámadásáról, pedig az ő feltámadásának is hatalmas üzenete van a mi számunkra. És ha belegondolunk abba, hogy Jézusról néhány cselekedet van feljegyezve a halála után, azaz a feltámadása után, azt fogjuk majd végignézni, hogy ezekkel a tetteivel, ezekkel a megnyilvánulásaival mit akart tudatosítani bennünk, mit akart a lelkünkre helyezni. Úgy elgondolkodtam azon, hogy ez valahogy úgy lehet, hogy gondoljunk bele abba, hogy amikor van sok időnk valakivel beszélgetni, sok fontosat elmondunk. És utána következik, illetve közeledik a távozásnak a pillanata, amikor már csak egész rövid idő van, akkor nyilván a legfontosabb dolgokat még egyszer elmondjuk, a leglényegesebbeket helyezzük a másiknak a szívére, amit szeretnénk, hogyha örökké, vagy legalábbis nagyon sokáig ott maradna a szívében. Ugye így vagyunk mi földi emberek. És érdemes ezt végig gondolni, hogy Jézus a feltámadása után, amikor megjelenik az övéinek, amikor mond valamit, tesz valamit, ezeknek mi a célja, mit akar leginkább az övéinek kitörülhetetlenül a lelkére, a szívére helyezni. Tehát ezekkel a gondolatokkal szeretnék a mai délelőtt folyamán foglalkozni. Mindenekelőtt olvassunk el Jézus feltámadásáról egy igét Pál apostol római leveléből, a 4. fejezet 25. versét, és nézzük meg a feltámadásnak a jelentőségét Pál apostol hogy fogalmazza meg. A római levél 4. fejezet 25. versében nézzük meg Pál apostol mit mond Jézusnak a feltámadásáról. Azt mondja az ige: ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Milyen mély ige ez. Pál apostol azt mondja, hogy Jézus halála szükségszerű volt. Olyan értelemben, hogy ugye az Atya, ami bűneinket őre vetette, ő viselte el azt a szenvedést, azt a büntetést, amit nekünk kellene az életünk végén, azaz majd ugye a megfelelő időben, a végső igazságszolgáltatáskor nekünk kellene a mi bűneink miatt elhordoznunk. Jézus halála ezért történt, mert helyettünk elhordozta ezt a büntetést. Azt mondja, hogy ő halálra adatott a mi bűneinkért, de utána valamit mond, feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent a megigazulás? Ugye a megigazulás egy olyan szó a Bibliában, aminek van egy szűken vett jelentése, van egy tágan vett jelentése. A szűken vett jelentése megigazulni, bűnbocsánatot elnyerni az Isten előtt. Tágabb értelemben az egész ember igazzá válását jelenti, a jellem hibáiból való teljes meggyógyítását. Ezt jelenti a megigazulás. És amikor azt mondja Pál apostol, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, igen, helyettünk elszenvedte a büntetést. De amikor azt mondja, hogy feltámasztatott a mi megigazulásunkért, akkor ezzel azt mondja, hogy ha ő nem támadt volna fel, akkor hiába lett volna a halála. A feltámadása garancia arra, és biztosíték arra, hogy nekünk bűnbocsánatot tud adni. Tehát Jézusnak a feltámadásában van a legnagyobb örömhír, mert a feltámadása azt jelentette, hogy ő valóban bűn nélküli volt, hogy az Atya elfogadta az ő áldozatát, és ezért joga van megbocsátani az ember bűnét. Meghalt a mi bűneinkért, de feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Az ő feltámadása által van reményünk a bűneink bocsánatára, az igaz életre, a megszentelt életre. Pál apostol hogy fogalmazza ezt?
Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, ugye ezt is Pál apostol írta csak a római gyülekezetnek, de a korintusi levélben azt írja, hogy ha Jézus Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a ti hitetek, még a ti bűneitekben vagytok. Hiába halt meg Jézus, ha nem támad fel, akkor még a mi bűneinkben vagyunk. És utána azt mondja, hogy ám de Krisztus feltámadt, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak, a halottak közül elsőként feltámadt, és utat nyitott mindenki számára a bűnbocsánathoz, az igaz élethez. Igen, nézzük meg, hogy az így feltámadt Jézus Krisztus, aki a bűnbocsánat lehetőségét hirdeti meg az ő feltámadása által, az örök élet ígéretét adja ezáltal, nézzük meg, hogy mit akart az övéinek a lelkére helyezni nyomatékosan a feltámadása után. 4 pontban szeretném mindezt összefoglalni, és történeteket, történet részleteket fogunk majd megemlíteni. Egyik történetet sem fogjuk teljes részletességében megtárgyalni, hiszen nem a történetek minden mozzanata most pillanatnyilag, ami számunkra fontos, hanem ezeknek az üzenete, ezeknek a mondani valója, ezeknek a tanítása. Első pontban szeretném azt megfogalmazni, amit Jézus az ő feltámadása után az övéinek a lelkére akart helyezni, hogy szereti őket. Biztosítani akarta őket a változhatatlan szeretetéről. Miért ennyire fontos ez? A tanítványok, akik Jézus életében lelkesedtek Jézusért, követték őt, sőt, hősködtek, ugye? Péterrel az élen, ha bármi történik veled, mi veled leszünk, még a halálra is készek vagyunk veled menni. Mit csináltak ezek a tanítványok, amikor Jézust elfogták? Ezek a tanítványok megijedtek és elfutottak. Ezek a tanítványok milyen magatartást tanúsítottak, amikor Jézus meghalt? Sugárzott belőlük a remény, hogy Jézus majd feltámad, hiszen ő mondta, a mi mesterünk mondta, ez sugárzott belőlük? Nem, hanem a legnagyobb csalódás, a legnagyobb keserűség volt rajtuk. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez volt talán az egyik legszomorúbb jelenet ilyen értelemben a tanítványok magatartásában, de végső soron az életük folyamán is sokszor viselkedtek úgy Jézussal, ahogy nem kellett volna, amit később nagyon bántak. A Világ reménye című könyvből szeretnék néhány gondolatot a mai nap olvasni, és így olvasom az egyik részletet. A tanítványok nem tudták eléggé méltányolni, hogy mit jelentett Jézus emberré válása, és azt az elhagyatottságot, amelyet a földön szíve legmélyén érzett. Jézust gyakran elszomorította, hogy tanítványaitól nem kaphatta meg azt, amit elvárhatott tőlük. Későbbi felismeréseik mind arra emlékeztették a tanítványokat, ami által uruk iránti szeretetüket és hálájukat kifejezhették volna, amikor még naponta közelében tartózkodtak. Midőn elhagyatottságukban valóban érezték, hogy pásztor nélkül maradt juhok, urukkal szemben elkövetett sok-sok mulasztásért korholták magukat. Ekkor már nem fették meg a betániai Máriát, hanem önmagukat hibáztatták. Ó, bárha vissza tudták volna vonni azt a szemrehányást, azt a kijelentést, hogy a szegények méltóbbak az ajándékra, mint az üdvözítő. Milyen mélyen égette szívüket a szégyen, amikor uruk megtört testét a keresztről levették. Igen, Jézus életében is hálátlanság jellemezte sokszor őket. Nem értékelték Jézust úgy, ahogy kellett volna. És a halálakor a szenvedéseiben magára hagyták. Micsoda vád lehetett a lelkükben. Micsoda szégyen érzet lehetett a lelkükben. Milyen módon, ki kell, hogy mondjam, vedhették meg önmagukat. Mennyire kárhoztathatták magukat a magaviseletükért, ahogy ők Jézushoz viszonyultak. Gondoljunk Péterre. Ugye Péterre azt lehet mondani, hogy talán ez a csúcs, ugye, amit a Biblia ír, ugye ez a bűnöknek talán a legkiemelkedőbbike itt Jézus halálakor szenvedéseiben, amikor Péter ilyen módon tagadja meg az ő mesterét, ugye átkozódva, esküdözve, hogy én nem ismerem ezt az embert. És nézzük meg, Jézus a feltámadása után mit tesz. Szeretnék idézni a Szentírásból
A János evangélium a 20. fejezet 17. verséből, János evangélium a 20. fejezet 17. verséből szeretnék idézni Jézustól egy gondolatot, amikor Mária Magdalénával találkozik, és nem fogadja el az ő hódolatát, akkor ezt mondja, tehát nem engedi ugye, hogy őt illesse, mert még nem ment föl ugye az ő atyához, és ezt mondja Jézus. János evangélium a 20. fejezet 17. versében. Mondta neki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj el az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Ebből a Biblia versből, amit felolvastam, hol látjuk Jézusnak ezt az elfogadó, ezt a visszafogadó, ezt a gyöngét szeretetét, amit szeretnék hangsúlyozni első pontként. Ebből az igéből hol láthatjuk, amit most felolvastam. Jézus mit mondott? Mondd meg, kiknek? Az én atyám fiainak. Jézus atya fiainak nevezi ezeket a tanítványokat, akik így viszonyultak hozzá. Szeretnék egy igét olvasni a zsidókhoz írott levélből, annyira elgondolkodtató, amit Pál apostol a zsidókhoz írott levélben ír, a 2. fejezet 11. versében azt mondja, hogy mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan. Amely oknál fogva, ki az a megszentelő és ki az a megszenteltek, ugye a megszentelő maga Jézus, a megszenteltek, ugye pedig az övéi. Tehát a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, ugye az atyától, ahogy mondja az ige, amely oknál fogva nem szégyelli őket atya fiainak hívni. Annyira mélyen elgondolkodtat engem ez a kifejezés, Jézus nem szégyel bennünket atyafiainak nevezni. Nem szégyelte a 11-et, nem szégyelte Pétert. És nézzük meg, ismerjük jól az igét, csak kívülről szeretnék utalni rá. Márk evangélium a 16. fejezetében azt olvassuk, hogy az üzenet így szól, hogy mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek. Külön Péternek is üzen Jézus. Biztosítva a változhatatlan szeretetéről. Biztosítva arról, hogy ő rútul megtagadta őt, de Jézusnak a szeretete mindennek következtében nem csökkent iránta. Gondoljunk bele abba, hogy ha Jézus nem ilyen szeretettel üzen az övéinek, nem ilyen szeretettel üzen Péternek, Péter talán elmert volna menni, ugye, Galileába, ahova Jézus meghagyta, hogy menjen el, vagy oda mert volna menni a többi közé. Igen, azt mondja a Biblia Jézusról, hogy ő a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. Igen, nem örül, sőt, fáj neki a mi hálátlanságunk, fáj neki a mi bűneink sorozata, de a vétkező embert ugyanúgy szereti, mint azt, aki nem vétkezett. Hadd mondjam még egyszer, a vétkező embert ugyanúgy szereti, sőt, jobban szereti, mint aki soha nem vétkezett. Szeretnék egy idézetet ezzel kapcsolatban a Kiben bízhatunk című könyvből felolvasni, és ez az idézet nagyon mélyen megérintett engem, ez az idézet így hangzik. Bár csak mindazok, akik helytelenségeket követnek el, átéreznék, hogy Jézus jobban szeret bennünket a kísértésekért, melyeknek engedtünk, de amelyeket bevallottunk, mintha nem követtük volna el a tévedést, mintha nem lett volna hiány, rés a fegyverzetünkön. Azt mondja, bárcsak mindenki megértené, hogy Jézus jobban szeret bennünket, félreértés ne essék, ezzel nem a bűnre akar Jézus bennünket bátorítani. De azt mondja, hogy jobban szeret bennünket, hogyha mi ugyan elkövetjük a bűnt, de belátjuk a mi bűneinket, és őszinte töredelemmel hozzáfordulunk. Igen, Jézus az ő feltámadása után ezt hirdette meg. Mondjátok meg az én atyám fiainak. Jézus mit mondott a földi életében? Szerette az övéit, mindvégig szerette őket. És ez a szeretete a feltámadása után sem csökkent, csak nő, és folyamatosan növekszik az övéi iránt. Örökké való szeretettel szeret bennünket. Jobban szeret bennünket, az elesett bűnös embert, ha bevalljuk a mi bűneinket,
mintha nem követtük volna el a mi bűneinket. Miért? Mert mit mond Jézus ott a Máriával kapcsolatos történésben, amikor Jézusnak a lábát megmossa Mária? Akinek sok bűne bocsátatik meg, az jobban szeret. Az az ember jobban értékeli Jézusnak a bűnbocsátó kegyelmét, jobban értékeli, hogy visszafogadja őt. Jobban értékeli, hogy a bűneid acára nem veti el őt, hanem annál inkább szereti. Hadd kérdezzem meg, nem ad ez nekünk erőt és bátorítást? Amikor az ember a bűneivel küszködik, amikor az ember újból és újból szembesül azzal, hogy én éreztem az Isten kegyelmét, itt volt velem, segített nekem, és utána mégis ilyen voltam. Újra elkövettem ezt, újból visszaestem az én bűneimbe. Sátán mennyire ott áll az ember mellett, és megpróbálja az ember önbecsülését teljesen a porba tiporni. Önbecsülés, félre ne értsük, ugye ez nem egy büszkeséget jelent, hanem azt akarja elhitetni az emberrel, hogy te értéktelen vagy, az Isten téged egyáltalán már nem is szeret, nem vagy méltó Jézushoz, hogy képviselhetnéd őt, hát látod, hogy újból ezt és ezt tetted. Amikor Sátán a mi bűneinkre mutatva, azt lehetne mondani, hogy bizonyos értelemben jogosan, a bűneinkre rámutatva ezt a gondolatot akarja elhinteni a lelkünkbe, akkor ne engedjünk ennek a kísértésnek. Gondoljunk arra, hogy bennünket bűnös embereket ugyanígy fogad, mint az ő tanítványait, atyafiainak nevez bennünket. Nem szégyel bennünket az ő atyafiainak nevezni. Látja bűnbánatot a szívünkben. Látja azt, hogy milyen mértékig fogunk ragaszkodni hozzá, amikor megértjük igazából és elfogadjuk az ő szeretetét. És ezzel a szeretettel akar bennünket felemelni. Ezzel a szeretettel akar bennünket kiemelni mindabból, amibe beleestünk. És ennek a szeretetnek a bizonyítéka Mária Magdaléna. Erről csak egy-két gondolatot szeretnék megjegyezni. Jézus kinek jelenik meg a feltámadása után legelőször? Kivel beszél legeslegelőször? Mária Magdalénával. Azzal a valakivel, aki talán a legtöbb bűnt követte el abban az időben az övéi közül. Jézus vele beszél legelőször, neki mutatja meg magát legelőször, mert tudta, hogy milyen forró és ragaszkodó szeretettel szereti Mária Jézust. Igen, Jézus örökké való szeretettel szereti az övéit, és nem vetel bennünket a mi bűneink miatt. A feltámadásának ez az egyik legfőbb tanítása a mi számunkra. A másik, amit szeretnék megjegyezni, és szeretnék az igék alapján mindannyiunk szívére helyezni, Jézus valamire meg akarta tanítani a feltámadás után az övéit. Meg akarta valamire tanítani, amire nem tudta az övéit 3,5 év alatt megtanítani. Mi volt az, amire nem tudta őket 3,5 évig megtanítani, és most ez alatt a néhány nap alatt sikerült megtanítani őket erre? Ezt talán így fogalmaznám, hogy hitre segítette az övéit. Hitre segítette az övéit. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy Jézusnak hány és hány cselekedete, szava, eljárása erre irányult, hogy hitet ébreszteni az övéiben. Mindenek előtt szeretnék egy valamit megkérdezni, hogy Jézus megjelente az ő ellenségeinek a feltámadás után. Megjelente az ő ellenségeinek. Egyszer közvetlenül ugye a feltámadása után ugye látták azok, akik őrizték a sírt. De utána Jézus egyetlen egyszer nem jelent meg sem Pilátusnak, sem Annásnak, sem Kajafásnak, senkinek az ő ellenségei közül nem jelent meg. Hadd kérdezzem meg, nem ez volt az óriási vita kérdés, hogy most Jézus feltámadt vagy nem? A tanítványok hirdették, hogy megfeltámadt. Ugye először a katonák is ugye félelmükben hirdették Jézus feltámadását, utána ugye elhallgattatták őket. De Jézus miért nem jelent meg nyilvánvalóan az ő ellenségei előtt? Minden vita kérdés eldőlt volna, nem? Minden vita kérdés. Jézus megjelenik hatalmasan, itt többé kétkedésnek, vitának helye nincs. Jézus nem ezt teszi.
Sőt, menjünk tovább, azon is úgy elgondolkodtam, hogy Jézus először nem a tanítványainak jelenik meg. Nem a tanítványainak. Hanem kinek jelenik meg először? Először, legelőször kinek jelenik meg? Ugye megjelenik Mária Magdalénának. Mária Magdalénának mi volt a feladata? Ugye beszél Jézussal, és utána üzenettel, feladattal bízza meg őt Jézus, hogy menjen el, mondja meg ugye az ő atya fiainak. Tehát mondja meg a tanítványoknak. Utána azt olvassuk a Szentírásban, és most talán ezt az igét nem is olvasom, úgyis ismerjük kívülről Máté Evangélium a 28. fejezetében. A többi asszony is kimegy a sírhoz, és ott találkoznak az angyallal, mentükben találkoznak Jézussal. Ugyanez volt az üzenet, hogy mondják meg a tanítványoknak. Nem Jézus találkozik velük először. Akkor az Emmósi tanítványokkal, amikor találkozik Jézus, akkor is üzen az ő tanítványainak, üzen a 11-nek. Miért nem először nekik jelenik meg? Szeretnék mindenek előtt egy igére hivatkozni. Jézus azt mondja, ugye az ő igéjében, a Pál apostol a zsidókhoz írott levelében ezt így jegyzi le, ezt a hatalmas tanítását Istennek. Azt mondja, a hitet meghatározza, és azt mondja, hogy a hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Jézus hitre akarta igazából ébreszteni az övéit, mert tudta, hogy szükségük lesz a hitre, amit oly kevéssé tudtak gyakorolni Jézus életében. Jézus állandóan ott volt mellettük, minden problémával hozzáfordulhattak, látták őt, tapinthatták, megfoghatták a kezét, ott volt velük, de Jézus el fog vétetni tőlük, és milyen töredékes, milyen kicsiny volt a tanítványok hite. És Jézus hitre akarta őket ébreszteni, a reménylett dolgok valóságát akarta elültetni bennük, a nem látott dolgokról való meggyőződést. És ez min alapszik? Az igén alapszik, az ő szaván alapszik. Hitet akart bennük ébreszteni, nem a látvány alapján, hanem az ige az ő szava alapján. Nézzünk meg néhány igét a Szentírásból. Lukács evangélium a 24. fejezetéből olvasunk először egy igét. Lukács evangélium a 24. fejezet 6-tól 8-ig terjedő verseiben azt olvassuk, amikor Jézus feltámad, és ott vannak ugye az angyalok, az asszonyok megrémülnek, és akkor azt mondják az angyalok, hogy mit keresitek a holtak között az élőt. És nézzük meg a 6-tól 8-ig terjedő verseket. Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mind beszélt néktek, még mikor Galileában volt, mondván, szükség az ember fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékezének azért az ő szavairól. Ugye itt az angyalok is erre hívják fel a figyelmüket az asszonyoknak, hogy emlékezzetek meg, mit mondott Jézus, és azt mondja, hogy igen, megemlékeztek az ő szavairól. És utána nézzük meg, hogy amikor ennek a bizonysága elhatott hozzájuk, olvassuk tovább a 9-től terjedő versekben, és visszatérvén a sírtól elmondták mindezeket a 11-nek és mind a többieknek. Utána a 11. verset így olvasom, de az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt, és nem hívének nékik. Nem döbbenetes? Elmondják az üzenetet. Találkoztunk az angyallal, beszéltünk Jézussal, ugye több oldalról jön az üzenet. Az ő beszédük csak üres beszéd volt, nem hittek nekik. Üres beszédnek látszik az ő szavuk. És most lapozzunk ezek után Márk evangéliumához, hogy Jézus vajon mit tesz ebben a helyzetben. Márk evangélium a 16. fejezetében azt olvassuk, nem is akarom itt olvasni otthon, érdemes elolvasni a 9-től terjedő verseket, hogy amikor Mária Magdaléna elmegy, nem hisznek, ugye a tanítványokhoz nem hisznek nekik, utána amikor elmegy az a két emmósi tanítvány, akkor sem hisznek, azt mondja a 13. vers, ezek is elmenvén megjelenték a többieknek, ezeknek sem hittek. És utána nézzük meg, ezek után jelenik meg Jézus először a tanítványoknak, és így olvassuk. Azután, mikor asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek. És most figyeljük. És szemükre hányta az ő hitetlenségüket, és kemény szívűségüket,
hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már ezen, hogy mit jelenthet vajon ez a kijelentés, hogy Jézus szemükre hányta az ő hitetlenségüket. Az a Jézus, akiről azt olvassuk, hogy atya fiainak nevezi az övéit. Azokat, akik ugye így viselkednek, nem szégyeli őket, örökké való szeretettel szereti őket, gyengét szeretettel. És akkor itt azt olvassuk, hogy szemükre hányta az ő hitetlenségüket. A többi igét is, hogyha olvassuk, majd még egyet-kettőt olvasunk Lukács evangéliumából. Az a kép domborodik ki előttünk, és az a kép tárul elénk, hogy Jézus, amikor szemre hányja a hitetlenségüket, akkor ez nem egy veszekedés volt, ez nem egy korholás volt a szónak abban az értelmében, ahogy mi szoktunk szemre hányni, hanem Jézus mint egy meg akarta őket rázni, és mintha valahogy ezt mondta volna ebben a szóban, amit Lukács evangélium a 24-hez visszalapozva az Emmósi tanítványoknak mondott a 24. fejezet 25-től terjedő verseiben, hogy ó balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szólottak. Balgatagok és rest szívűek mind azoknak az elhívésére, amik megirattak. Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe, és elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Ugye ezt olvassuk, az Emmósi tanítványokkal Jézus ezt cselekedte. És utána, ugyanebben a fejezetben olvassuk tovább, amikor az övéinek megjelenik a tanítványainak, a 44. verstől így olvassuk, ezt mondta nekik. Ezek azok, tehát ezt jelentette, hogy szemükre vetette az ő hitetlenségüket, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, tehát Jézus a lelkükre helyezi, ezeket én mondtam néktek, amikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, és mondanékik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon. Igen, Jézus ezt próbálta az övéinek a lelkére helyezni, hogy amit ő mondott, az beteljesedik. A hitüknek nem látható dolgokon kell alapulniuk, hanem az ő szaván emlékezzetek meg, hogy megmondtam, és lássátok meg, így történt. Nem arra mutattak a külső jelek, úgy tűnt, hogy ez nem fog beteljesedni, úgy tűnt, hogy az ellenség diadalmaskodik. De ha kijelentettem, be fog teljesedni. Higgyetek, ne a látványért, hanem higgyetek azért, mert én mondtam. Jézus ezt akarta az övéinek adni. És emlékeztetek,

Milyen szenvedés fog rájuk várni, és tudta, hogy enélkül a hit nélkül, ami az ő szaván alapszik, nem fogják tudni kiállni a szenvedést apróbát. Jézus hitre akarta az övéit vezetni, és ezért nem jelent meg többek között a nagy sokaságnak. Azok közül nagyon sokan utána elfogadták a Jézusról szóló bizonyságtételt, de nem a látvány alapján, hanem igazából hitre jutottak. Szeretném megkérdezni, hogy volt-e már ilyen érzésünk, hogyha csak egyszer láthatnánk Jézust, mennyivel másabb lenne a hit életünk, mennyivel komolyabban tudnánk hinni. Volt már ilyen gondolat valaha bennünk? Jézus azt akarja elérni, hogy mi ne ebben erősödjünk meg, ne a szemünk látásában, hanem a nem látott dolgok legyenek valóságok a mi életünkben, az ő igéjén alapuljon a mi hitünk. Szükségük volt erre a tanítványoknak, mert olyan idők előtt álltak, amikor a hitre volt a legnagyobb szükségük. Hadd kérdezzem meg, nekünk szükségünk van a hitre? Milyen időket élünk? Amikor valóban minden úgy tűnik, hogy a feje tetejére áll, amikor tényleg úgy tűnik, hogy hol van az ő eljövetelének az ígérete, mert látszólag ugye a gonosz diadalmaskodik. Ugye emberek szívében mennyi kétely van az Isten szavával szemben, mennyi minden próbálja aláásni az embereknek a hitét. Szükségünk van a hitünkre, szükségünk van arra, hogy a mi hitünk ne látványon, hanem az Isten szaván alapuljon. Ezt szeretnék egy igét olvasni, János evangéliuma 20. fejezet 31. versében. Így olvassuk ugyanebben a fejezetben itt a Tamással folytatott beszélgetés után. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Ezért irattak meg, hogy mi higgyük, hogy Jézus a Krisztus. Nézzük meg a harmadik tanítását Jézusnak az ő feltámadása után, amit az övéinek a lelkére akart helyezni, hogy az egyik biztosítani akarta őket a változhatatlan szeretetéről. Akkor utána hitre akarta őket vezetni, hitre, ami az ő szaván, az ő beszédén alapul. De a harmadik, amit szeretnék megjegyezni, hogy az ő eljövetelének a bizonyosságát akarta az övéi lelkére helyezni. Az ő eljövetelének a bizonyosságát. Ismerjük az apostolok cselekedete leírását az első fejezet 9-től 11-ig terjedő versekben. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Micsoda hatalmas tanítás volt ez a tanítványok számára. Szeretnék a 7 per A kötetből, a bizonyságtételek 7 per A kötetéből egy szakaszt felolvasni, ami nagyon-nagyon-nagyon sokat mond ebben a témakörben. Így olvasom. Jézus mennybe meneteléből az volt a tanítványok számára a legértékesebb, hogy isteni tanítójuk látható alakjában ment a mennybe. Nem csupán látták uruk mennybe menetelét, hanem angyalok tanúskodtak, hogy a mennyben ment elfoglalni atya trónját. A tanítványok utolsó emlékezete urukról az volt, hogy szerető jó barát és megdicsőült üdvözítő. Krisztus a mennybe ment és magával vitte megszentelt emberi voltát a mennyei udvarokba. Viselni fogja ezt az örök korokon át, mint aki az Isten városában élő összes embert megváltotta. Még majd olvasok tovább egy-két gondolatot, de itt álljunk meg mindjárt egy pillanatra. Micsoda érzés lehetett a tanítványoknak, hogy Jézus, akivel találkoztak a feltámadása után, aki együtt evett velük, akivel beszéltek, aki ott volt közöttük, az a Jézus ment fel a mennybe, így látható emberi mívoltában. Szeretnék valamit megjegyezni Jézussal kapcsolatban. A Biblia azt mondja,
hogy

Jézus mielőtt testé lett volna, ugye isteni testben volt. Mikor emberré lett, letette ezt az ő isteni testét, felvette itt a földön a mi emberi testünk hasonlatosságát. Ilyen volt, mint mi. És feltámadása után vajon Jézus milyen testet nyert? Nem nyerte vissza azt a testet, amellyel bírt a testetéltése előtt, hanem örökre magába foglalta és egybeolvasztotta az emberit az istenivel. Ebben a megdicsőült Isten emberi mi voltába ment föl a mennybe. És milyen lehetett a tanítványoknak azt tudni, hogy ő ment föl a mennybe, az emberiségnek a megváltója, aki emberré lett mi érettünk, örökre egybefolt az emberrel. És azt olvassuk tovább, olyan érdekes és olyan szépen írja, azt mondja, hogy mi boldogság volt a tanítványoknak, hogy ilyen barátjuk van a mennyben, hogy ő képviseli őket. Krisztus látható mennybe menetele megváltoztatta a mennyről formált nézeteiket és gondolataikat. Ezelőtt test nélküli lelkek népesítette határtalan űrnek képzelték a mennyet. Mostantól fogva a menny Jézus gondolatával függött össze, akit mindenek fölött szerettek és tiszteltek, akivel beszélgettek és utaztak, akit még föltámadt testében is érintettek, aki reményt és megnyugvást szólt szívükhöz, és aki, amikor még a szó ajkán volt, szemük előtt a mennybe ment. A menny már nem tűnt bizonytalan, fölfoghatatlan helynek, melyet meg nem érinthető testtelen szellemek töltenek be. Most már mint jövő otthonukra tekintettek a mennyre, ahol szerető megváltójuk hajlékot készített a számukra. És utána arról ír, hogy milyenek voltak az imáik ahhoz a Jézushoz, aki itt volt velük, és aki ilyen módon feltámadva ment fel a mennybe. Igen, annyira közel hozta hozzájuk az örökké valóságot, a mennyet, Jézus újbóli visszatérésének a reményét, hogy ez olyan örömet okozott a szívükben. Azt olvassuk a Szentírásban, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. versében, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. verse, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. verse, hogy ők pedig imádván őt visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe. Ugye azt lehetne mondani, hogy bánkódni kellett volna, hogy most Jézus elmegy tőlük, de a bánatnak, a szomorúságnak nyoma sem volt náluk. Miért? Nagy örömmel örvendeztek. Mert ez a Jézus ment fel a mennybe, mint az ő képviselőjük, az ő barátjuk, az ő szószólójuk, akihez bizalommal fordulhatnak mindig, hiszen ott van az Atya jobbján, esedezik érettük. Ez a Jézus van ott a mennybe, és ez fog visszajönni, ez a Jézus, és vele lesznek majd egy örökké valóságon keresztül a mennybe. Egész közel hozta hozzájuk az örök élet gondolatát, a mennyet, az üdvösség kérdését. Igen, Jézus ezt akarta a mi lelkünkben is elültetni, hogy higgyünk, várjuk az ő visszajövetelét, nem bizonytalanul, hogy milyen lesz majd az, hanem ezzel a boldog reménnyel, amivel a tanítványok is tekintettek ettől kezdve a mennyre. És még a negyedik gondolatot is hadd jegyezzem meg, hogy Jézus mit akart még az ő lelké, a tanítványai lelkére helyezni, és ezáltal mindannyiunk lelkére az ő feltámadása után. Jézus azt helyezte az övéi lelkére, hogy mindezt mindenkinek mondják el. Ennél nagyobb örömhír nincs. Jézus meghalt, de feltámadott. Él az üdvözítő. Mindenható üdvözítőnk van a mennyben. Ennek az örömhírét mindenkinek el kell, hogy mondják. Ismerjük a nagy misszió parancsot, ugye, hogy szélese világra elmenvén tegyenek tanítványokká minden népeket, de az ige, amit szeretnék olvasni, az Lukács evangélium a 24. fejezetéből a 47-48. vers. Lukács evangélium a 24-47-48. Jézus azt mondja, nem olvasom az előző verseket, már olvastuk, tehát, hogy így kell ugye prédikáltatni ugye az őróla szóló tanításnak, és prédikálni az ő nevében a megtérésnek és a bűnöknek bocsánatát minden pogányok között, Jeruzsálemtől kezdve. Amiért olvastam ezt az igét, az a következő vers. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Ezt mondja Jézus az övéinek. Ők látták, tapasztalták, kézzel foghatóan érintették Jézust. Mindennek a bizonyságai voltak. De Jézus ugyanezt az üzenetet helyezi mindannyiunkra.
Igen, az apostolok így tudtak ezután beszélni. János mit mond? Amiket láttunk, amiket hallottunk az élet igéjéből, azokat hirdetjük most néktek. De Jézus azt akarja, hogy megismerkedve ővel az ő igéjén keresztül, hitben ugyanolyan hitre jussunk el, mint a tanítványok eljutottak, nem látvány alapján, hanem az ige alapján, és mi, amit megtapasztaltunk róla, erről tegyünk bizonyságot. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És olyan szép a Márk evangélium a 16. fejezetének a 20. verse, ezután, mikor megértették a tanítványok, hogy igen, nekik erről mindenkinek bizonyságot kell tenni, akkor azt olvassuk Márk evangélium a 16. fejezet 20. versében. Azok pedig kimenvén prédikáltak mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Mit olvasunk? Az Úr együtt munkálkodott velük. Elküldte őket, hogy mindenről tegyenek bizonyságot, erről a legnagyobb örömhírről, Jézus feltámadásáról, és az Úr együtt munkálkodott velük. Maga Jézus volt ennek a munkának továbbra is a vezetője. Ő adott bölcsességet, mennyei erőt, hogy tudják őt képviselni, és hitelesen bemutatni mindenki előtt. Emlékszünk a halfogás csodájára? Jézus feltámadása után. Ugye ott János evangélium a 21. fejezeteje örökíti meg ezt a történetet. Jézus ugyanezt bízta az övéire ekkor is. Igen, üres volt a háló, Jézus szavára tele lett, de Jézus mit mondott? Jézus azt mondta, hogy vessétek ki a hálót a hajónak a jobb oldala felől. Szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban is egy idézetet a Világ reménye című könyv 505. oldaláról. Így olvasom. Csak egy kis részletet olvasok fel ebből, így olvasok egy részletet. Azt akarta megtanítani ezzel a csodálatos halfogással, és ugye azzal, hogy mondta, hogy most és ide a hajó jobb oldalára vessétek ki a hálót, hogy mi alatt munkáját végzik, biztosítani akarta őket arról, hogy szükségletüket ki fogja elégíteni. A felszólítással, hogy hálójukat a jobb oldalra vessék ki, az üdvözítőnek határozott célja volt. Ugyanis ő azon az oldalon állt a parton. Ez a hit oldala volt. Ha vele dolgoznak, ha emberi törekvéseiket az ő isteni hatalmával egyesítik, akkor biztosak lehetnek az eredményben. Jézus mit akart az ő lelkükre helyezni? Vele együtt kell dolgozni. Együtt munkált az ő tanítványaival, és ezért az ige, a Jézusról szóló tanítás terjedt és növekedett, és valóban emberek sokasága fogadta el a megváltót. Jézus ezt akarja most is a mi lelkünkre helyezni. Megbizonyosodni, hitre jutni, teljes hitre jutni az ő igéje alapján, és erről bizonyságot tenni mindenkinek. De nem a magunk ereje által, hanem ő vele együtt dolgozva, minden részletbe az ő tanácsát kikérve, az ő vezetése alatt bizonyságot tenni erről a legnagyobb örömhírről, hogy Jézus él, Jézus feltámadt. De szeretnék még befejezésül egyetlen egy gondolatot megemlíteni. Nem tudom, hogy mi gondolkodtunk-e már azon, hogy micsoda hatalmas bűn az, hogy mi sokszor szomorúak vagyunk, sokszor a gondok lehúznak bennünket, az élet problémáira figyelünk oda, miközben Jézus feltámadt, és élő üdvözítőnk van a mennyben. Nem tudom, hogy végig gondoltuk ezt már, hogy Jézus hogy tekinthet ránk, hogy ő bevégezte a megváltás művét, ott van élő közbenjáróként a mennyben, a mi üdvösségünkért fárad. És nem ez az öröm tölti el a szívünket, hanem a gondok sokasága húz le bennünket sokszor. A Világ reménye című könyvben azt olvassuk Mária Magdalénáról, aki Jézust nem ismerte fel, amikor beszélt vele, mert mit gondolt, azt hitte, hogy a kertész. És miért nem ismerte fel Jézust? Azt olvassuk, hogy a szeme annyira tele volt könnyel, hogy nem ismerte meg Jézust. Nem ismerte meg azt, hogy ki az, aki vele beszél. És ugyanennek a könyvnek a 493. oldaláról a következőket olvasom. Sok keresztény tesz így ma is, mint egykora tanítványok. Hányan sírnak Máriával együtt, elvitték az én uramat, és nem tudjuk, hová tették ők.
Sokaknak mondhatná Jézus, mit sírsz, kit keresel? Hányszor áll ottad elcsüggettek mögött, de nem veszik észre, szól hozzájuk, de nem értik meg. Bár csak felemelkednének a csüggett fejek, látnák őt a kisírt szemek, és figyelnének szavaira. Menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadt a halálból. Ne tekintsetek József új sírjára, amelyet nehéz kővel zártak le, és római pecséttel pecsételtek le. Ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Jézus él. És mert ő él, élni fognak mindazok, akikben lelkülete él, és őt követik. Hálás, újjongó szívből hangozzék a dicsőítő ének. Krisztus él. Él, hogy szószólónk legyen. Ragad meg ezt a reménységet, és megtart téged. Legyen lelked biztos, örök horgonya. Higgy, és meglátod Isten dicsőségét. És szívem mélyéből kívánom, hogy a mi életünk legnagyobb vígasza és öröme is ez legyen, hogy Jézus él, és üdvözíteni fog bennünket, ha mi ebben a reménybe belekapaszkodunk. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát mondunk neked Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy te olyan szeretettel szerettél bennünket, hogy elküldted a mi megváltónkat azért, hogy nekünk életünk, nekünk örök életünk lehessen. Köszönjük neked Jézus Krisztust, köszönjük az ő életét, köszönjük az ő halálát, de köszönjük az ő feltámadását. Köszönjük, hogy az ő feltámadása annak a biztosítéka és bizonyítéka, hogy te megbocsátod a bűnt, hiszen Jézus Krisztus tökéletes és elégséges áldozat mindannyiunk számára, hogy a mi bűneinktől megszabaduljunk, és egy örök életre el tudjál bennünket vezetni, hogy igazzá tudjál tenni bennünket, hogy minden jellemhibánkból meg tudjál bennünket szabadítani. Köszönjük neked Jézus feltámadását, köszönjük, hogy mi ezáltal reménnyel fordulhatunk te feléd, és köszönjük, hogy nekünk nem kell örökre elvesznünk, és köszönjük, hogy a halál nem végállomás az ember életében, pontosan Jézus feltámadása által, és köszönjük az ígéretet, hogy Jézus ugyanúgy fog eljönni mi érettünk, ahogy ő felment a mennybe. Kérünk téged, adjad, hogy mindezek örömmel töltsék el a mi szívünket, örömmel töltsék el a mi szívünket, a te szeretetednek a megnyilvánulásait, amit Jézusban mutattál meg. Köszönjük neked azt, hogy te változatlan, örökkévaló szeretettel szeretsz bennünket, a mi bűneink ellenére is, és te azt akarod, hogy mi bevalljuk a bűneinket, meglássuk a mi bűneinket, és te ebből ki akarsz bennünket vezetni. És köszönjük neked, hogy a mi szívünkben is még nagyobb szeretet él te irántad, amikor megértjük a megváltást, megértjük azt, hogy pontosan azért volt, hogy bennünket a rengeteg bűnünkből meg tudjál szabadítani. Urunk, olyan nehéz a mi felfogásunk, olyan nehezen értjük meg a te szeretetedet, olyan nehezen nyílik meg a mi szemünk arra, amit te meg akarsz nekünk mutatni. Kérünk téged, rázzál fel bennünket lelkileg, ne engedd, hogy balgatagok és resszívűek legyünk azoknak elhívésére, amiket te mondasz. Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy ez a gondolat, hogy te szeretsz bennünket, új megvilágításba helyeződjön a mi szemünk előtt. Te látod, milyen megszokott gondolat, és mégsem értjük meg igazából. Kérünk téged, adjad, hogy Jézus feltámadásában ezt lássuk meg leginkább, ezt a szeretetet, ezt a ragaszkodó, lemondani nem akaró szeretetet, amellyel te mindent megtettél azért, hogy velünk majd egy örökké valóságon keresztül együtt lehess. Urunk, adjad, hogy ebbe bele tudjunk kapaszkodni. És kérünk téged, adjál nekünk igaz örömet a mi életutunkon, és adjad, hogy minden nehézségben ez bátorítson bennünket, hogy Jézus él, van közben járunk, van megváltás, és nem sokára örök életet adsz a tieidnek. Urunk, kérünk, segíts nekünk ebben mindannyiunknak a te kegyelmedből. Amen.

0: Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. Először, ahogy megszoktuk már, a gyermekekhez, a fiatalokhoz szólunk. Egy biblia szöveget szeretnék ma megtanítatni veletek, gyerekek, és megtanítatni az egész gyülekezettel. Lapozzunk a Bibliánkban Jelenések könyve 14. fejezetéhez. Jelenések könyve 14. fejezetéhez nekünk, advent hívőknek, a leglényegesebb biblia szövegek egyike ez. Jelenések könyve 14. fejezetének a 12. versét fogjuk ma közösen megtanulni. Így olvassuk tehát Jelenések könyve 14. fejezetének a 12. versét. Itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Olvassuk még egyszer. Itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Kérlek benneteket, most nézzetek rám, és senki ne nézzen a puskába. Mondjuk együtt a szentírási igét. Itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Gyerekek, még egyszer, most csak titeket néznek. Tehát, itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Mit jelent szerintetek az, hogy békességes tűrés? Mit jelent az, hogy eltűrni valamit? Elviselni, elhordozni. És békességgel elviselni, elhordozni, az mit lehet? Mi lehet? Mit jelenthet ez a kifejezés, hogy békességes tűrés? Tudunk-e más rokonértelmű szavakat találni ehelyett, vagy emellé? Ismeritek-e azt a kijelentést a Bibliában, hogy álhatatosság? Ismeritek ezt a kifejezést? Álhatatosság. Mi van még ilyen szó, ami az álhatatosság mellett állhat, mint rokonértelmű szó? Kitartás, mondja Reményi Attila bácsi, kitartás. Azt mondja itt a Bibliánk, hogy itt van a szenteknek az álhatatossága, kitartása, békességes tűrése. Nagyon mosolyognak itt bal felől tőlem, nem mondom, hogy kik, mert a délelőtt folyamán a fiatalokkal, a középiskolás, majdnem egyetemre járó fiataljainkkal erről beszélgettünk a délelőtt folyamán. Ugyanis két hónappal vagy másfél hónappal ezelőtt egy nagyon érdekes beszélgetést folytattunk arról, hogy kinek mennyire erőssége az álhatatosság, a kitartás. És azt az érdekes dolgot találtuk ott ezen a megbeszélésen, hogy bizonyos neműeknek nagyon könnyen megy a kitartás, és bizonyos neműeknek kevésbé könnyen megy a kitartás. Szerintetek milyen nembeli arányban mutatkozott a kitartás és a kevésbé kitartás? Most az idősebbeket kérdezem, tessék. Teri találat. A lányok voltak a kitartóbbak, és a fiúk voltak, hát finoman fogalmazzunk, a kevésbé kitartók. És arról beszélgettünk, és képzeljétek el, mi történt. Ugye én is ott voltam ezen a 2x4 fős megbeszélésen, és hát el kellett mondanom magamról, hogy bizony, a kitartás szempontjából én sem voltam egy acélos legény. És nekem, hát látjátok, elég vastag ember vagyok, az egyik kitartási problémám éppen az étkezésnek a kérdése, és azt a határozatot tettük itt a másfél hónappal ezelőtti megbeszélésen a lányokkal, fiúkkal, hogy én innentől kezdve este 6 után nem fogok enni semmit. Pedig hát gondoljátok meg, este 5-ig dolgozom, és ugye a napnak a fénypontja volt eddig, mikor az ember hazaér a munkából, és a feleségem szépen megteríti az asztalt, és ott együtt jó ízűen falatozunk, és valóban ez egy olyan szép dolog volt. De hát azt kell mondani, hogy sajnos ez a szervezetemnek nem tett jót, és a lábaim, a szívem, az egész testem tiltakozott a túlsúly ellen. A lényeg, hogy most másfél hónappal ezelőtt tettem egy nagyon komoly vállalást, hogy este 6 után nem eszem semmit. És hála a gyerekeknek, meg a Jóisten segítségének, ezt az elhatározást most már másfél hónap óta szigorú következetességgel tartom, ennek tanúja az egész családom, úgyhogy nyugodtan merem mondani, nem füllentek, hanem ez tényleg így van. És a Jóisten erőt adott ezzel kapcsolatban. De tudjátok, hogy azon túl, hogy az isteni erő megvolt, mi volt még, ami óriási erőt adott? Mit gondoltok, mi volt? Az ígéret, hogy majd egyszer csak újra lekerülnöm a fiatalok közé, és majd meg fogják kérdezni, és ez ma meg is történt, hogy na, Pali bácsi, mi történt ez alatt a másfél hónap alatt? És már vártam is örömmel, hogy azt mondhassam a srácoknak, a lányoknak és a fiúknak, hogy gyerekek, a Jóisten erőt adott és sikerült. És úgy látszik, hogy valamilyen gát átszakadt nálam, mert hát a böjtölésben sem voltam annyira sziklaszilárd, mint most. Van egy testvérünk, akivel, illetve több testvérünk, akikkel elhatároztuk, hogy hétfői naponként böjtölünk együtt a gyülekezet kérdéseiért, a fiataljainkért, a gyermekeinkért, az énekkarért, és olyan emberekért, akiknek nehézségeik vannak, és egymásért is imádkoztunk annak érdekében, hogy a Jóisten adjon nekünk erőt és kitartást ennek a böjtnek a véghezvitelében. És hát tudjátok, nálam a böjt úgy néz ki, mivel nem eszem este 6 után, hogy vasárnap este eszem utoljára, és mivel már hétfőn este ugye napnyugtától napnyugtáig tanácsolták itt a testvéreink a böjtölést, hát így a következő étkezési időpont az kedd reggel van, vasárnap estétől kezdve. Közte meg csak folyadék, de azt kell mondjuk a testvérünkkel, ő tegnap este megerősítette ezt, hogy minél inkább megy az ember és kitartással megy a Jóistennel előre, annál könnyebb és könnyebb. Márpedig azt kell mondjuk ebből a bibliai versből, ami úgy hangzik, hogy mondjuk ismét, itt van a szentek békességes tűrése. Itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, mondjuk együtt, mert nem hallak benneteket, itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, mi a legfontosabb jellemtulajdonsága az utolsó idők hívőinek? Az álhatatosság, a kitartás. És testvéreim, olyan körülmények között kell majd az Isten népére kitartania, az Isten törvénye és Jézus hite mellett, akkor ez, amikor ez sem divat, sem könnyen megtartható dolog nem lesz. Most a kicsiny dolgokban kell elkezdenünk az álhatatosságot és a kitartást, és a Jóisten nekem, nekünk erőt adott, és nagyon köszönöm ennek a kis csapatnak, hogy nekem ehhez erőt adott. A másik ige, ami ehhez nagyon érdekesen kapcsolódik, Pál apostol mondja egy helyen, hogy kinek a terhét hordozzuk? Hogy egymás terhét hordozzuk. És most úgy éreztem, hogy ez a kis fiatal gárda, ez a kis fiatal csapat az én terhemet is hordozta, és kérek benneteket, hogy ti is imádkozzatok értem, hogy ebben az álhatatosságban, ebben a kitartásban szigorúan ki tudjak tartani, mert a legfontosabb dolog az, hogy itt van a szentek álhatatossága, itt van a szentek kitartása, itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Kérlek benneteket, kezdjétek el valahogy kicsiben gyakorolni az álhatatosságot. Remélem, hogy nem sokunknak probléma ez. Hányan tennék föl szerintetek a kezüket, hogy probléma a kitartás? Szerintem nagyon. Látok most néhány kezet azért. Én azt gondolom, nagyon sokunknak nagyon sokszor probléma ez, de a Jóisten bennünket meg akar tartani. Azt mondja az Úr Jézus is, emlékeztek, hogy ki fog üdvözülni? Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Testvéreim, nagyon köszönöm, hogy részt vettetek, és gyerekek, nektek is, hogy részt vettetek. Tehát a legfontosabb hívő jellemtulajdonság a kitartás, az álhatatosság. Itt van a szentek álhatatossága. Kívánom ezt nektek is, és mindnyájunknak. Kedves gyülekezet, akkor vegyük elő most a mai igénket, és lapozzunk együtt Mózes első könyvéhez. Nagyon sokszor nyúlok ezekhez a gyönyörű történetekhez a szolgálatokban. Remélem, hogy nem bánjátok, mert káprázatos szép történetek ezek. Lapozzunk tehát Mózes első könyve 17. fejezetéhez. Nagyon érdekes ez a fejezet, és bevallom, szerintem nem sokszor szoktunk igehirdetést alapigeként egy ilyen fejezettel kezdeni. Olvassuk el tehát Mózes első könyve 17. fejezetét. Így olvasom az igét. Mikor Ábrám 99 esztendős volt, Megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta néki: Én a mindenható Isten vagyok. Járj én előttem, és légy tökéletes. Szerintetek nyomdahiba van itt? Hogy hívják ezt az embert, akit ismerünk? Ábrahám, ugye? Most már. Akkor nem nyomdahiba?
1: Nem.
0: Nagyon jó. És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és felette igen megsokasítlak téged. És arcára borult Ábrám, az Isten pedig szólt őnéki mondván: Ami engem illet, ímhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyává leszel. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyává teszlek téged. És felette igen megsokasítalak téged, és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled. És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között, annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek te néked Istened, és a te magodnak te utánad. És adom te néked, és a te magodnak te utánad a te bujdosásodnak földjét, Kánaánnak egész földjét örök birtokul, és Istenük leszek nékik. Annak felette mondta Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint. Ez pedig az én szövetségem, amelyet meg kell tartanatok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánod való magod között, minden férfi körül metéltessék nálatok. És metéljétek körül a ti férfi testeteket, és az

népének bőrét. Az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közül, mert felbontotta az én szövetségemet. És mondta Isten Ábrahámnak, Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezz Szárainak, mert Sára az ő neve. És megáldom őt, és fiat is adok őtőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké. Nemzetek királyai származzanak őtőle. Ekkor arcára borult Ábrahám, és nevetett, és gondolta az ő szívében, vajon 100 esztendős embernek lesz-e gyermeke, avagy Sára 90 esztendős lévén szülheti. És mondta Ábrahám az Istennek, vaj, ha Izmael élne előtted. Az Isten pedig mondta, kétség nélkül a te feleséged, Sára szülnéked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ővele örökkévaló szövetségül az ő magvának ő utána. Izmael felől is meghallgattalak. Ímé megáldom őt, és megszaporítom őt, és megsokasítom őt felette nagyon. 12 fejedelmet nemz, és nagy néppé teszem őt. Az én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, kit néked szül Sára ez időkorban a következő esztendőben. És elvégezte vele való beszédét, és felment az Isten Ábrahámtól. Vette azért Ábrahám Izmaelt az ő fiát, és háza minden szülöttjét, és mind a pénzembetteket, minden férfiat Ábrahám házanépe közül, és körülmetélte férfi testüknek bőrét ugyanazon a napon, amikor szólott vele az Isten. Ábrahám pedig 99 esztendős volt, mikor körülmetélte az ő férfi testének bőrét. Izmael pedig, az ő fia, 13 esztendős volt, mikor körülmetélték az ő férfi testének bőrét. Ugyanazon a napon metéltetett körül Ábrahám és Izmael az ő fia. És házának minden férfi tagja, háza szülöttei, és kik idegen embertől pénzen vásároltattak, vele együtt körülmetéltettek. Kicsit hosszú volt talán a szöveg, amit elolvastunk, de gyönyörű szép dolgok, gyönyörű szép tanulságok vannak ebben az igében. Hát először is egy egészen elképesztő és döbbenetes mondattal kezdi a mindenható Isten az igét, amikor így szól Ábrahámhoz, hogy én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Hát nem tudom, kedves gyülekezet, eléggé kemény egy mondat, hogyha az ember utána gondol, hogy az embertől a Jóisten azt várja, hogy járjunk ő előtte, és legyünk tökéletesek. De ahogy láttátok az imént, nekem rendkívül nagy erőt adott az, hogy van egy kis csapat, egy kis társaság, aki előtt járhatok, és szemlélik, hogy milyen eredménnyel haladok a kitartásnak az ösvényén. Mondjátok, mennyire vesszük körül, komolyan, hogy bennünket az Isten körülvesz, és ő előtte járunk, és minden dolgunkat figyeli, minden dolgunkat szemügyre veszi, mennyire járunk ő előtte. A napunk minden pillanatában, minden rezdülésében előttünk van, hogy Istenem, most a te szemed előtt vagyok, és te minden dolgomat látod. Nagyon érdekes gondolat ez. De benne van ebben a mondatban egy nagyon komoly vigasztalás is. Mit jelent az a mondat, hogy én a mindenható Isten vagyok? Mit akar Ábrahámnak mondani az Istennel? Az Istennek, Isten ezzel a kijelentésével. Pontosan. Hallottátok Zsóka nénit? Hogy mivel én a mindenható Isten vagyok, te egy olyan ember vagy, aki magadat tökéletlennek látod, és ha magunkra nézünk, akkor ez így is van, hogy magunkat tökéletlennek látjuk. Rengeteg nehézséggel, nyomorúsággal, jelenbeli problémával. De a Jóisten azt mondja, hogy Ábrahám, én nem azt várom el tőled, hogy te önmagadban, a magad erejéből küszködve, gyötrődve állítsd elő magadból, hogy tökéletes légy, hanem járj én előttem, járj velem, legyek mindig a te jobb kezed felől, és az én erőmmel és az én hatalmammal, mivel én a mindenható Isten vagyok. Ha te mellettem jársz, előttem jársz, akkor az én erőm fog erőt adni neked ahhoz, hogy tökéletes legyél.
Hatalmas dolog ez. És gondoljátok meg,

Ábrahám milyen hatalmas dolgot tudott megcselekedni, mivel az Isten előtt járt. Hogyan vélekedtek Ábrahámról a körülötte való emberek? Mit tapasztaltak Ábrahámról? Milyen Istennel való kapcsolata van ennek az embernek? Emlékezzetek például arra az esetre, amikor Ábrahám meg akarja venni temetkezési helyül ott a Makpelá barlangját. Mit mondanak neki a föld területnek a tulajdonosai, hogy kicsoda vagy te mi közöttünk? Emlékeztek-e rá, hogy mit mondanak ott ezek az emberek? Nem? Testvéreim, nagyon fontos, nagyon fontos. Nézzétek majd meg az igében. Ábrahám azt mondja, hogy én szeretném ezt a barlangot megkérni tőletek temetkezési helyül, de én azt szeretném, hogy ezt megvehessem tőletek. És erre a férfiak, akik egyébként pogány emberek voltak, és nem ismerték olyan szinten az Istent, a következőt mondják: Uram, Istentől való fejedelem vagy te mi közöttünk. Nem emlékeztek erre? Istentől való fejedelem vagy te mi közöttünk. Gondoljátok meg, hogy milyen élete lehetett ennek az Ábrahámnak. Ugye nem úgy éltek ezek az emberek egymás között, hogy mindig látták volna egymás dolgait. Tudjátok, Ábrahámnak sem volt egy fix helye, majd mindjárt erre is kitérünk Kánaán földjén, hanem mi volt az isteni utasítás Ábrahámra nézve, hogy mit tegyen, mit cselekedjen? Az volt a feladata, hogy nem volt szabad házat, maradandó lakást építsen az országban, hanem az isteni utasítás arról szólt, hogy járja be az egész országot, mert az az ország, amelyet bejár, az az övé. Neki adja az Isten örök birtokul. Tehát nem arról van szó, hogy ezek az emberek Ábrahámot minden cselekedetében látták, de Ábrahámon valami olyan lélek nyugodott meg. Olyan volt a magaviselete, a méltóság teljessége, az Istenben való bizalma, vagy a hite. Hol nyilatkozott meg ezek előtt az emberek előtt például Ábrahámnak a hite? Tudtok-e ilyen esetet mondani, amikor megbizonyosodhattak, hogy Ábrahám Istentől való fejedelem közöttük? Volt egy eset, amikor egy háborúnak a következtében Lótot és a családját és Sodomát, Gomorát és a többi városokat elrabolták. Emlékeztek rá? És Ábrahám hány emberrel ment egy hatalmas hadsereg után? Hány embere volt a házában nevelkedett? 318 a házában nevelkedett fegyverforgató legényével, és mivel az Istentől kért segítséget, leverte őket és visszahozta a népet, és amikor visszahozta és kínálták neki a hadizsákmányt, akkor azt mondta, hogy én felemeltem a kezemet a mindenhatóhoz, hogy semmit nem veszek, még egy sátor szöget sem veszek el ebből a gazdagságból. Tehát gondoljátok meg, Ábrahámon valami olyan áldás nyugodott meg, és olyan békesség, ami ezt eredményezhette, hogy ő Istentől való fejedelem volt ezek között. Mondjátok nekünk, milyennek kellene lennünk a körülöttünk lévő emberek között. Nem ugyanez az áldás nyugodhat meg rajtunk, hogy Istentől való fejedelem, vagy ha Istentől való barát, Istentől való munkatárs, és Istentől való egyéb kapcsolatú ember kellene legyünk az emberek között. Aztán, milyen, nem csak fejedelemnek ismerték meg Ábrahámot, hanem milyen titulust adott maga az Úristen Ábrahámra egy bizonyos másik esetben? Milyen más hitbeli megtiszteltetés érte, úgymond, Ábrahámot az Isten részéről? Új Izsák, de most konkrétan egy hitbeli megtiszteltetés. Volt egy eset, amikor Ábrahámnak a gyönyörű feleségét Abimélek elvitte. Megjelent az Úr Abiméleknek álomban, és azt mondja neki, hogy hogy mertél hozzányúlni ennek az embernek a feleségéhez? Hogyan vehetted el magadhoz? És mit mondott az Úr Ábrahámról? Hogy mert, micsoda ő? Mert ő próféta, próféta, és majd imádkozik értetek, és az Úr meggyógyít benneteket, mert azt olvassuk a fejezetben, hogy az Úr erősen bezárolta Abiméleknek és a családjának a méhét, és nem estek teherbe az asszonyaik. Hát gondoljátok meg, így élt Ábrahám azok között az emberek között, Istentől való fejedelemként, prófétaként, egy olyan emberként, aki az Istent képviselte. Tehát azt mondhatjuk, hogy Ábrahám az Isten előtt való járásban ilyen szintre jutott. Mondjátok, hogy esne az embernek, hogyha ilyet tudnának mondani rólunk az emberek, hogy Istentől való vagy te közöttünk? Vagy csak úgy van, hogy tudják rólunk, hogy mi valami
csodabokarak vagyunk, vagy ilyen furcsa emberek, akik imádkozunk, meg gyülekezetbe járunk. Az embereknek, testvéreim, arra van szükségük, hogy legyen közöttük egy Istentől való ember. Fejedelem, barát, társ, munkatárs és egyéb. Nézzük a másikat. Azt mondja az Úr, hogy és megkötöm az én szövetségemet én közötted és te közötted, és ez a szövetség, azt mondja az Úr, a magam részéről az, hogy népek sokaságává teszlek téged. Népek sokaságává teszlek téged. Ábrahaméknál mi volt a szövetségkötésnek a jele? Itt hányszor olvastuk ezt a kifejezést, ugye a körülmetélkedés. Tudjuk nagyon jól, hogy ez mit jelent, hogy körülmetélkedett Ábrahám, az ő fia Izmael, és minden a házában levő férfi ember, és manapság az Úr milyen külső jegyet ad az ő gyermekeinek szövetségkötés gyaránt? Hogy hívják ezt a jelképes cselekedetet, amit csinálom? Ez a keresztség, az alámerítéses keresztség. Tehát a Jóisten velünk is megköti ezt a szövetségi jelet. És nézzük ezt a másik nagyon érdekes dolgot. Azt mondja Ábrahámnak az Úr, hogy ő népek sokaságának az atyává teszi őt. És ahogy olvastuk itt, akkor még csak Izmael volt az egyetlen szemgyermek, és Sárától ígérte azt a gyermeket, és ez volt az, aki az ígéret gyermeként népek sokaságának az atyát, a népek sokaságának az atyává teszi őt. Azonban én szeretnék nektek mást is mondani, testvéreim. Egy nagyon érdekes, néhány nagyon érdekes igét szeretném, hogyha felolvasnánk együtt, hogy az igében arról beszél a Szentírás, hogy ti mindnyájan Ábrahámnak a gyerekei vagytok. Én is, és ti is. Nézzük meg ezeket az igéket. Először is János evangéliuma 8. fejezetéhez lapozzunk. János evangéliuma 8. fejezetének a 33. versétől olvassuk, amikor Jézus Krisztus a zsidókkal, az írástudókkal beszélget.

Így olvasom tehát a 38. verstől János evangéliuma 8. fejezetéből. Én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam. Ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok. Mit felelnek erre a zsidók? Feleltek és mondták néki, a mi atyánk Ábrahám. Mondta nékik Jézus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Ám de meg akartok engem ölni olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte. Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondták azért néki, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van az Isten. És mondta azért nékik Jézus, ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam és jöttem, mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Mit olvasunk ebben a Szentírás ígében? Azt olvassuk ebben a Szentírás ígében, hogy ugyan lehet fizikailag származni Ábrahámtól, de ez nem jelent semmit abból a szempontból, hogy valaki ténylegesen kinek a gyermeke. És most nézzük meg a másik igét, a Róma 9. fejezetéből. Itt még érdekesebb az ige, amit mond Pál apostol. Meg kell mondjam őszintén, hogy ez az ige még sose ütött szöget a fejembe. Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből, a 9. fejezetből, a 6-tól 8-ig terjedő verseket olvassuk. Figyeljétek meg, milyen érdekes ez. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde, mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. Látjátok ezt a nagyon érdekes mondatot? Azt mondja, nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. Ez mit jelent? Nem a testi születéstől függ. Gondoljátok meg, hogy az imént említettük azt, hogy mi volt az Ábrahámmal kötött szövetségjele az izraelitáknál? A körülmetélkedés. Mi az Istennel való szövetségkötésnek a jele a mi esetünkben? A keresztség. Mind a kettő egy fizikai cselekedet, egy fizikai jel az emberen. Ha ezt párhuzamba állítjuk, ezt a két dolgot egymással, ha azt mondjuk, hogy nem mindenki izraelita, aki Izrael ágyékából származik, akkor ha ezt matematikailag egymás mellé tesszük, a másikat, az egyenletbe, a körülmetélkedés helyett a keresztséget tesszük, akkor mit találunk ennek az igének a végén, mint egyenleti végeredményt, hogy nem mindenki keresztény, aki megkeresztelkedett. Nagyon kemény szavak ezek, meg kell mondjam őszintén, hogy megdöbbentett. Mit mond az Úr Jézus a János evangéliuma beli igében? Azt mondta, hogy ti milyen atyától valók vagytok? Aztán megmondja az Úr Jézus, hogy milyen atyától valók vagytok. Mit mond nekik? Az ördög atyától valók vagytok, mert az ő dolgait cselekszitek. Pedig ők azt mondták, hogy Ábrahám a mi atyánk. És azt mondja az ige erre nézve, hogy mi is azt mondjuk, mi hívők vagyunk, mi keresztények vagyunk. Mindenki keresztény, aki megkeresztelkedett? Nem. Hanem csak, aki mit cselekszik? Aki akinek a dolgát cselekszi? Aki az Ábrahám dolgát cselekszi. Mit mond ez? Az Úr Jézus ezt mondja, nem? Azt mondja, hogy Ábrahám gyermekei volnátok, hogyha Ábrahám dolgát cselekednétek. Mit cselekedett Ábrahám? Vizsgáljuk meg Ábrahámnak a dolgát. Lapozzunk vissza Mózes első könyvének a 17. fejezetéhez. És itt ugyanezeket a gondolatokat találjuk, amikor azt olvassuk, hogy a mindenható Isten ezt mondja Ábrahámnak, hogy őrizzétek meg az én szövetségemet. Azt mondja az Úr az Ábrahám magvának, hogy örök birtokul nekik adja Kánaán egész földjét. Igazat mondotta az Isten. Most Izrael birtoka a Kánaán? Szeretnék, Attila nagyon szépen megfogalmazta, szeretnék, hogy az övék legyen. Szüleim most voltak ott, milyen területek vitatottak például?
A legfontosabb terület melyik, amelyik vitatott? Maga Jeruzsálem például. Maga a város is vitatott kérdés. Mindmáig a templom hegyen az Isten házának a helyén mi áll? Az arany mecset áll. Tessék? Ez egy gyönyörű szép kupola mecset, az arany mecset áll ott fönt. Szüleim most nemrégiben jártak, ott áll az én szobám falán is egy gyönyörű kép. Az arany mecset áll ott. Ki akkor az a terület? Izmálé. Tökéletes. Izmálé. Igazat mondott-e akkor az Isten, vagy nem? Azt ígérte az Isten, hogy nekik adja örök birtokul. Így volt? Meg tudjátok-e találni itt a szövegben, hogy miért nem az mégsem most a birtok? Nem tartották meg a szövetséget, mert így olvasom, nézzétek meg, nagyon szomorú, hogy a mi Bibliánkban ugye ilyen közbevetett szövegek vannak, hogy nem egy szöveg az egész. Nézzétek meg, 8. vers. És adom tenékedés a te magadnak, te utánad a te bujdosásod földét, Kánaánnak egész földét örök birtokul, és Istenük leszek nékik. Mit mond ez a kifejezés? Abban az esetben, ha engem az Istenüknek tekintenek, és engem úgy szolgálnak, ahogy az én szövetségemben lefektetem, abban az esetben a szövetség örök áll, és az övék lesz a föld. És a következő 9. versben megint mit olvasható? Annak felette mondta Isten Ábrahámnak, te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad, az ő nemzedékei szerint. Rémlik-e nektek valami a megőrzés szóval kapcsolatban, a megőrzés és az advent nép összefüggésében? Álhatatosság, nagyon szép, nem tudom, de mintha Zsuzsának a hangját hallottam volna. Tehát az álhatatosság, miben álhatatosak? Mert a 14. fejezet 12. versét megtanultuk, gyerekek, hogy van ez a vers? Itt van a szentek békességes tűrése, és miben álhatatosak? Megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. És ha visszalapoznánk jelenések könyve 12. fejezetének az utolsó verseire, amikor Sátán háborút indít az Isten gyermekei ellen, kik ellen indítja az ördög a háborúját? Akik pontosan idézzük az utolsó verseket? Nem. Ez most volt? Isten parancsolatainak a megőrzőivel, akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Mi a Jézus Krisztus bizonyságtétele? A prófétaság lelke. Mi volt Ábrahám? Proféta. Mi az advent nép? Ezek szerint? Proféta. Úgy kellene járjunk az emberek között, mint Ábrahámnak, Istentől való fejedelemként és prófétaként. Világos volt-e a körülötte, az Ábrahám körül élő népek számára, hogy Ábrahám Isten embere? Nem is volt kérdés. Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. Kérdés volt, hogy Ábrahám próféta? Maga az Isten közölte egy királlyal. Egyértelmű volt. Kedves testvéreim, nagyon komoly dolgok vannak itt, amelyeket nekünk át kell gondolnunk Ábrahám életére nézve, mert nekünk az Isten parancsolatai megőrzőiként kell élnünk ebben a világban. Miért mondja azt a Biblia, hogy az Isten parancsolatainak a megőrzői? Mi jellemzi a világunkat az Isten parancsolataival kapcsolatban? Ha belegondoltok, mi zajlik, ha végigvennénk az összes 10 parancsolati igét, ami van. Tudtok-e például a másodikkal kapcsolatban mi a helyzet? Mi a második parancsolat? Ne csinálj magadnak faragott képet. A kereszténységben mekkora sötétség van ebben a témában? Iszonyatos. Egyszerűen kitörölték. Bizonyos közösségben kitörölték. A harmadik parancsolat hogy hangzik, testvéreim? Hiába felneved. Mi zajlik? Az emberek meggondolattól még sajnos mi is, sokszor hívő emberek is, jaj Istenem, ezünk és hasonlók. A negyedik parancsolat? Melyik nép az, amelyik őrzi? Testvéreim, nekünk kell megmutatnunk a szombat igazi lelkületét,
igazi rendeltetését. Igaz-e, hogy mi vagyunk azok, akik megőrizik az Isten parancsolatait? Mi az ötödik parancsolat? Tiszteld atyádat és anyádat. Mondjátok, mi a helyzet? Katasztrófa. Katasztrófa. Nincs tisztelet a szülők iránt. Ugye én, tudjátok, ügyfélszolgálaton dolgozom, sokszor én kell lepirítsam a fiatal ügyfelet, aki ott áll az édesanyja mellett, és úgy beszél az anyjával, mint a lába kapcájával. És megkérem az urat, hogy uram, mutasson, kérem, legyen szíves, több tiszteletet az édesanyja iránt. Felteszem nektek a kérdést. Ábrahámról mit tudott az Isten, hogyan őrizte meg az ötödik parancsolatot? Honnan tudjuk, hogy Ábrahám a parancsolat ismerete nélkül is megtartotta ezt a parancsolatot? Mert ahhoz, hogy Ábrahám megtarthassa ezt a parancsolatot, illetve hogy a gyermekei megtarthassák a parancsolatot, milyennek kellett lennie Ábrahámnak? Milyennek kell lennie egy szülőnek ahhoz, hogy ez a parancsolat megtartható legyen? Mit mond a Bibliánk, hogy mit csinálja az apjáddal és anyáddal? Tiszteld! Milyen az, amikor valaki tiszteletre méltó? Ábrahám vajon tiszteletre méltó volt-e? Azt olvassuk az igében, 19. fejezet, mikor az Úr el akarja mondani Ábrahámnak, hogy mi a terve Sodomával és Gomorával, hogy mert én tudom, hogy Ábrahám megparancsolja az ő házanépének és az ő fiainak utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tévén. Sajnos azt kell mondjam, hogy magamra nézve is voltak, vagy vannak az életemben olyan pillanatok, vagy olyan eljárások, amikor nem vagyok ebből a szempontból tiszteletre méltó, hogy olyan példával járnék elől a gyermekeim előtt, mint ahogy ez kellene ahhoz, hogy Ábrahámnak az útján járjak. És sorolhatnánk végig, testvéreim, igaz-e, hogy az advent nép kell legyen az Isten parancsolatának a megőrzője? Nem az a nép, aki majd a fejére olvassa a világnak, hanem az életével bizonyítja, hogy az Isten törvényének a megőrzése, a betöltése, nem megtartása. Érzitek ugye a két dolog közötti különbséget. Mi az, hogy megtartani? Az egy külső, szolgai jellegű megtartás. És mi a betöltés? Az, hogy az ember az Isten törvényének az egész lelkületével, az egész gondolkodásmódjával átalakulva az élete részeként éli meg az Isten parancsolatát. És úgy elgondolkodtam rajta, ugye az időnk nem teszi lehetővé, hogy nagyon hosszan beszélgessünk erről a fejezetről, de azért szeretnék egy nagyon egyszerű és érdekes dolgot a figyelmetekbe ajánlani. Melyik jelen tulajdonságról beszéltünk itt veletek legelőször? Melyik volt ez? Az álhatatosságról. És azon gondolkodtam, hogy Ábrahámot hogyan jellemezte az álhatatosság. Hogyan? Próbáljunk egy picit elgondolkodni ezen. Ebben a fejezetben milyen jellem tulajdonságát ismerhetjük meg Ábrahámnak, azon kívül, hogy hitt az Istennek, hogy bízott az Istenben. Amikor az Úr elrendelte, hogy metélkedjenek körül, mennyit várakozott a szervezéssel Ábrahám? Hogy olvastuk az igében? Azt olvastuk az igében, hogy amely napon az Isten beszélt vele, azon a napon ő azt végre is hajtotta. Látunk még az életében ilyet? Amikor Izsákot megáldozza, kap egy rettenetes utasítást az Úrtól, hogy az egyetlen egyetet, akit szeretsz, vedd el, vidd el Móriának a hegyére és egy helyen, amelyet mutatok néked. Mit olvasunk Ábrahámról? Az Isten beszédéhez képest mikor indult el a parancsolatot végrehajtani? Úgy, ahogy Zsokanina meg Dénes mondja, hogy kora hajnalban, vagy ahogy az igében olvasok, jó reggel. Jó reggel. Mondjátok, mikor valami kellemetlen dolog van, amit meg kell csináljunk, az ember mit csinál? Halogatja. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy úgy húzzuk, jaj még ne. Ábrahám pedig határozottan elindult és csinálta. És azon gondolkodtam, hogy milyen rokon vonás lehet Ábrahámban az álhatatosság és az Istennek való azonnali engedelmesség kérdésében. És néhány dolgot találtam, ami Ábrahám vonatkozásában nagyon szépen mutatja az ő álhatatosságát. Milyen három pillért tudunk
amely az ember hitéletének az alap három oszlopa. Tudjuk-e? A hitbeli élet gyakorlata szempontjából három alapvető pillérünk van. Imádság, ige tanulmányozás, és a harmadik? Nagyon jó, igen. És a harmadik az ezek alapján nyugvó engedelmesség. Cselekedet, engedelmesség. Mondjátok meg, Ábrahám ima életére nézve mit tudunk? Hogyan imádkoztak, hogyan szolgáltak az Istennek a régi pátriárkák? Mi volt mindig az, amit csináltak, bárhová mentek? Oltárt építettek, az volt az első. Szerintem úgy volt, hogy még a sátrakat föl se állították. De legelőször azt olvassuk, hogy mit olvasunk, megérkeztek valahová, és hogy olvassuk az igében? Mit csináltak az Úrnak a nevével? Segítségül hívták az Úrnak nevét. Ez volt az első. Aztán, mit olvasunk még Ábrahámnak az ima életéről? Mi az, amikor az ember imádkozik? Amikor imádkozunk, az kivel beszélgetünk? Ugye az Istennel beszélgetünk. Tudunk-e valami olyat Ábrahámról, amikor ő az Istennel beszélget? Nem is egyszer. De én most konkrétan egy imádságára gondolok, amikor egy nagyon komoly beszélgetést folytatott. Nem is önmagáról, hanem alkudozott Ábrahám az Istennel. Azt mondja az Úr, hogy eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok, hiszen Sodomának és Gomorának a kiáltása égig hatott. És Ábrahám ismerte nyilván a városoknak a közhíres, vagy közhírhett magatartását, és úgy gondolom, hogy ismerte azt az egészet, és hát apósom már évtizedekkel ezelőtt mindig ez volt a szövege, emlékszel, hogy mi volt az apunak az egyik főmondása? Hogy hát ez a világ megérett a pusztulásra. Ez volt mindig a mondása, ugye? Ő egy 1911-ben született ember, és hát átélt két világháborút, de azt mondja, ami most van, ez már mindennél rettenetesebb. És hát Ábrahám is, gondoljátok, amikor látunk gonoszságot, aljasságot, vagy amikor emberek diktátorként, ugye most itt van ez az afrikai őrületes helyzet, ami van, emberek akarata, szándéka ellen embereket mészárolnak, stb. Az ember úgy gondolja, hogy hát az Isten miért nem ítél? És erre jön egy isteni ítélet, és azt mondja, hogy Sodoma és Gomorra sorsa elrendeztetett előttem. És Ábrahám erre, ahogy Attila mondja, elkezd alkudozni az Istennel. Uram, ha esetleg találsz 50 igazat, akkor ne tégy olyat, hogy elpusztítod az igazzal együtt, vagy ez igazat a gonoszszal együtt. És Ábrahám tudta, hogy körülbelül hány igaz lehet abban a városban? Hát nem nagyon tudhatta, de sejtett, hogy valaki van a városban, aki az ő szívének nagyon kedves volt. Lót, az unoka öccse ott volt, hát ha más nem, akkor ez a Lót, ez biztos igaz ember. És lealkudozza az Úrral egészen 50-ig. Bocsánat, 50-ről 10-ig. Találta az Úr ott 10 igazat. Talált ott hányat? Mennyire volt igaz ez a Lót? Tessék? Hát, e felül még nem tudjuk, nem tudom, erre nem olvastam még bizonyságtételi kitételt, hogy Lót üdvözül ezt, nem tudom. Ezt majd a jó Isten eldönti. Van konkrét, na, hál' Istennek legalább valami biztató, mert igazából gondoljátok meg, milyen volt ez a Lót? Mi volt ezzel a Lóttal a probléma? Ugye elolvastam most nemrégiben ezt, hogy szerintetek Lót tudhatta, hogy milyen ez a Sodoma Gomora? És hogy olvassuk a Bibliában? Mit csinált ez a Lót? Igen, oké, ezt a területet választott, ennél még érdekesebbet mond. Hogyan? Gyötört az igazdákért, de nem, még a beköltözésére gondolok. Mit mond Lótnak a beköltözéséről? Az már bent volt. Testvéreim, olyan apró dolgok ezek. Hogy költözött Lót Sodomába? Fogta, vette a sátorfáját rögtön Ábrahámtól, és beköltözött a városba. Így volt? Mondja akkor, hogy volt? Hogy olvassuk pontosan az igében? Tessék, figyeltek, sátorozott Sodomáig. Értitek ezt? Mit csinált Lót?
mindig egy kicsit közelebb ment. Mit csinálunk? Hozzászoktatta magát annak a városnak a levegőjéhez, a légköréhez, és a végén már bent volt. Testvéreim, mondjátok, nem ez a kísértés ma is? Egy filmben hallottam ezt a példát, már mondtam is szerintem itt, hogyha egy békát beleteszünk egy forró vízbe, akkor kiugrik. De ha beletesszük és melegítjük, nem észleli és megfő. Ugyanezt csinált a lót is, hogy ahelyett, hogy kiugrott volna, ha beköltözik oda egyből, rögtön elmenekül abból a borzalmas légkörből. De szépen hozzászoktatta magát és beköltözött. És mondjátok, a példaadása Ábrahámival összevetve milyen volt? Mikor szólt a vejeinek, és most döbbentem meg, tudjátok, hol voltak a vejei? Hol voltak a vejei, akiknek szólt, hogy menjenek ki? Hol? Oké, a városban. Akik keresték az ajtót, képzeljétek. Azt mondja, hogy kiment Lót, és szólt a vejeinek, hogy menjenek ki a városból. Én ezt sose döbbentem meg rajta. Kint voltak azok között, akik keresték az ajtót. És amikor az Úr kegyelméből ezt olvassuk, hogy megragadta a két angyal Lótnak, meg a feleségének, meg a két lányának a kezét, akkor tudjátok, miért vitte ki az Úr őket a városból? Nem Lót kedvéért, hanem azt mondja, hogy megemlékezett az Úr Ábrahámról, és miatta kivitte Lótot. Testvéreim, mondjátok, nekünk megmondja-e az Úr, hogy milyen sorsot szán ennek a világnak? Tudjuk? Tudjátok? Miért? Az Úr azt mondta, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük, mi lenne a feladata az advent népnek, egy prófétai népnek? Könyörögni az emberekért, és ha már az ember könyörög értük, akkor fáradozni értük, ugye? Az egész életünkkel ezt kellene képviseljük, amit Ábrahám képviselt, hogy fáradozni ezekért az emberekért. És hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Ábrahám imádságban, könyörgésében, az egész életében az emberekért való fáradozás volt. Mondhatjuk tehát, hogy Ábrahám ima élete teljesen rendben van, ugye? Ezt mondhatjuk. Ábrahám engedelmességéről már szóltunk. Szóltunk? Szóltunk, láttuk, hogy azonnal körülmetélkedett, azonnal ment, és így tovább. És akkor felteszem nektek a kérdést, mi a harmadik pillér, amit Gábor felsoroltál? Ugye az imádság, az engedelmesség és az igeolvasás. Rendben volt-e Ábrahámnál az igeolvasás, az ige tanulmányozás? Azt mondja Attila, hogy nem volt kinyilatkoztatás, nem volt írott ige. Hogyan érvényesült akkor ezeknek az embereknek az életében az ige olvasás, az ige tanulmányozás? Milyen dolgok voltak, amiket szájhagyomány útján átadtak egymásnak? Tessék? Te milyenek? Hol van? Testvéreim, hát volt a Szentírásból egyetlen betű? Ha megnézzük a kronológiát, testvéreim, ez a lényeg. De ehhez mire volt szükség? Mire volt szükség ahhoz, hogy ezek az emberek megismerjék azt, ami akkor történt? Érdeklődésre, és még egy nagyon fontosra, hogyan került el hozzájuk a történet, vagy az információ arról, hogy mi történt régen? Időt szakítottak rá, és amikor időt szakítottak, mit csináltak? Elmondták egymásnak, hogy mit tett velük az Isten. Testvéreim, Ábrahám nem attól volt olyan hatalmas a családja körében, mert elmondta, hogy mi történt a többiekkel, hanem elmondta, hogy mi történt velem, mit tett az Isten velem, és az ősök elmondták a gyermekeiknek a saját Istennel szerzett tapasztalataikat, és ez volt az, ami azt eredményezte Ábrahám családjánál, hogy a gyermekeik megálltak a hitben. Testvéreim, volt
25 évvel vagy 30 évvel ezelőtt egy szombatiskolánk, amelyben volt egy heti szombatiskolának egy fantasztikus címe, ami mindmáig, mint az aranybetűk égnek a szívemben, ez volt a kérdés, a cím, hogy mi a te evangéliumod? Értitek ezt a címet? Mi a te evangéliumod? Mit tett veled az Isten? Ennél hatalmasabb dolog le lehet írva az igében, de hogyha ez nem fűszereződik meg azzal, hogy igen, ez nem csak az igében leírt 2000 éves történetek, vagy 3000 éves történetek formájában él és létezik, hanem én tapasztaltam. Ha én most el tudom nektek mondani azt, hogy mit tapasztaltam, hogy az Isten erőt adott, hogy kitartsak, hogy erőt adott a bődben, hogy megadta, hogy a kérésünket az Isten meghallgatta, hogy a gyermekünknek célt adott, kitartást adott, és így tovább. Mondjuk el egymásnak, testvéreim, hogy mi az, amit az Isten velünk tett. Mert így válik vérré és életté az Isten beszéde. Amikor az Isten gyermekeivel, Ábrahámmal meg a többiekkel valami történt, mit csináltak? Állítottak egy emlékoszlopot. Nem azért állították pusztán, hogy most olyan kedvük volt, hanem az volt a célja az emlékoszlop állításnak, hogy szüntelen emlékeztesse őket. Mi is próbáljuk meg megtenni valahogy, ahogy a régi pátriárkák, a régi emberek tették, hogy állítsunk emlékoszlopokat, hogy megmaradjanak a tapasztalatok, és ezekről tudjunk beszélni a gyermekeinknek és az unokáinknak. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetésből, hogyha semmi más nem viszünk el, csak Ábrahám engedelmességét, Ábrahám ima életét, Ábrahám álhatatosságát, akkor már megérte. Segítsen meg bennünket az Isten, hogy közösen tudjunk előre menni a cél felé, hogy tudjuk egymást támogatni, figyelmeztetni, ha kell, akkor tapasztalatokkal bátorítani és lelkesíteni, vagy tapasztalatainkat elmondani a gyermekeinknek. Ettől válik életé és véré. Segítsen meg bennünket az Isten, hogy valóban itt legyen a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Amen.

Mindenható Isten, mennyei Atyánk, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Köszönjük neked, hogy ezeket a hatalmas történeteket megosztottad velünk. De köszönjük azt is, hogy a mi életünkben is tapasztalhatjuk, hogy nem a régmúlt Istene vagy, hanem a jelen való valóságé. Köszönjük, hogy segítségedet tapasztaltuk, hogy erőnk felett való dolgokban segítettél. Fogadd ezért hálánkat. Kérünk, add meg a te népednek Ábrahám lelkületét, az engedelmességben, az álhatatosságban. Segíts meg, hogy Istentől való fejedelmek, Istentől való barátok, társak, munkatársak és családtagok legyünk. Istenünk, segíts meg bennünket, hogy a te fiaidként jelenjünk meg az emberek között. Nyugodjék meg a te jó lelked minnyájunkon. Segíts meg bennünket abban, hogy az ige élő valóságként, élő felkiáltó jelekként megvalósuljon az életünkben. Add meg, Istenünk, hogy a szeretet megnyilvánulásait az emberek észrevegyék, hogy ez ne legyen szokványos, hanem az emberek felfigyeljenek arra, hogy mi a te embereid vagyunk. Segíts meg ebben mindnyájunkat, mind a gyermekeket, mind a fiatalokat, a felnőtteket, az időseket. Mindnyájunknak add meg ezt. Kérünk, segíts meg, hogy magatartásunkkal sietetni tudjuk országod eljövetelét. Köszönjük, hogy ebben meghallgatsz bennünket, és a jó dolgot, amit elterveztél velünk, véghez viszed bennünk. Köszönjük fiad nevében.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és legelőször, bár nem nagyon látok így, talán egy ketten vagytok kis fiatalok gyermekek, Szabó Attila bácsinak az üzeneteit szoktátok olvasni, vagy szokták szüleitek olvasni nektek? Remélem, hogy igen. És az egyik ilyen üzenet arról szólt, hogy a Jóisten hangját hogyan lehet meghallanotok. Gondolkoztatok ezen, hogy fejetekbe bizonyos hangok szólalnak meg, bizonyos gondolatok. És főleg, amikor kétféle gondolat szólal meg. Például az egyik, hogy hazajöttél az iskolából, most tanuljál, mert gyorsan túl leszel rajta. A másik gondolat pont az ellentétest mondja. Nem, menjél ki a kertbe, ott vannak a jó kis, edd le, és egyél.

Egy történet, először egy aranyszöveget, hogy mit mond a Jóisten. Figyeljetek, jól lassan olvasom. Így szól ez az aranyszöveg. Ez ígéret. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, ezen járjatok, ha jobbra vagy balra elhajolnátok. Vagyis azt mondja, hogy megtudhatod, hogy merre kell, mit kell csinálnod, hogyan kell döntened, hogy mi a jó út. De mi kell ehhez? Történetet szeretnék felolvasni, most nincs itt a kezemben a könyv, Vankó Zsuzsa néni írta, Esti történetek. Ismeritek a könyvet? Nagy kék könyv, hatalmas nagy, kemény borítós, és ott van egy történet ezzel kapcsolatban, egy fiatal emberről, aki a messze északra, Kanadába ment, egy gyönyörű szép ország, azért, hogy nyaraljon, ott dolgozzon, és tudjátok, hogy az tele van, vagy tudjátok, vagy nem, most mondom, fenyvesekkel van tele, és ott hidegebb van jóval, mint nálunk. És hát szeptember környékén ment el ez a fiatal ember, és hát túrázni ment el, a munkája után volt egy kis ideje, szabadnapja, és egy térképet vitt magával, és nézte ezt a térképet, hogy el ne tévedjen, és a térkép azt mondta, menj a patak mellett. Ment a patak mellett, de hallott egy hangot, hogy balra tarts. De hát a patak az jobbra ment tovább, hát én miért menjek balra, és próbálta ezt a hangot elhesegetni. De olyan erős volt ez a késztetés, hogy aztán végül engedelmeskedett ennek a késztetésnek. Aztán kist vártatva, ugye egy turista ház felé igyekezett, és hóvihar tört ki, és tudjátok, hogy hóviharban nem látszanak a jelzőtáblák, nem játszanak az út, úgy se látszik szinte, amikor betemeti a hó, és fiatalember fohászkodott a Jóistenhez, hogy segítsen neki, hogy ne fagyjon meg itt a hóviharba, és jusson el ehhez a turista házhoz. És mi történt? Folyamatosan mondta a hang, hogy balra tarts, úgyhogy a térképet már nem is használta. És kisvártatva, amikor már úgy érezte, hogy nem bírja tovább, akkor odaérkezett egy kunyhóhoz. Egy kis menedékház volt. De mit talált ott? Egy idősebb ember volt ott, feküdt, vacogott a hidegtől, úgy érezte, hogy majdnem megfagy, szomjas volt és éhes. És örült, hogy ez a fiatal ember rátalált, és mondta neki, tudod, én azért imádkoztam, hogy Isten küldjön nekem valakit, mert én megsérültem, és elestem, és ide tudtam még eljutni, de már innen nem tudtam elmenni, hogy küldjön Isten valakit nekem, hogy ne halljak meg itt. És ez a fiatalember visszaemlékezett, hogy pont az a hang, amikor mondta, hogy balra tarts, akkor imádkozott ez a férfi. És aztán itt a férfinál volt egy kis eledel, elmagyarázta azt, hogy hogy juthat vissza gyorsan az igazi menedékházhoz, turistázhoz, ahol vannak mentőhelikopterek, és van étel, és panzió is van ott. És aztán ez a fiatalember visszament, szinte futva, a hóviharba, semmit se törődve vele. És aztán hívta, természetesen a mentőhelikopter elment, és megmenekült ez az ember. És aztán ez egy idősebb volt már az úr, aki ezt elmesélte, ezt a történetet, és mondta, hogy előtte Istennel nem nagyon törődött, nem is hitte el, hogy létezik. De most, hogy kérte, hogy segíts Istenem, hogy merre menjek, ne halljak meg. És az Isten hangját hallotta, a gondolataink keresztül. És döntéshelyzet előtt volt, és az Isten válaszolt. Ne a térképre hagyatkozz. Hagyatkozz erre a hangra, amit én mondok neked, mert ez jó lesz. És elfogadta ezt a hangot, és aztán bebizonyosodott, hogy tényleg az Isten hangja volt, mert megmentette a saját életét is, de ennek a szegény másik turistának az életét is. Úgyhogy kívánom, hogy amikor döntéshelyzetbe kerültök, és nem tudjátok, hogy két jó közül merre kell menni, akkor kérjétek a jó Istent. És akkor az aranyszöveget újra felolvasom. Így szól.

0: és füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, ezzel járjatok, ha jobbra és ha balra elhajoltok. János apostol az evangéliumát úgy kezdi, és ez egy olyan szép kezdés, hogy arról teszünk bizonyságot, amit láttunk, amit hallottunk, amit kezeinkkel érintettünk, az élet igéjét. És azt mondja János, hogy ezt megéltük, ezért tudunk róla beszélni. És én sem mernék más üzenetet továbbadni nektek, mint amit én megéltem. Az utóbbi egy évben, de különösen az utóbbi hónapban nagy késztetést éreztem, hogy amennyiszer csak tehetem, közösen imádkozzak emberekkel. De nem akármiért, hanem a Szentlélek keresztségéért. Részt vettem olyan ima csoportokban, amik országosan hirdették meg ezt, olyanokba is, amik csak Vas megyébe és Győr-Sopronba, de olyanokba is, amik csak Sopronban voltak. És miért fontos ez, hogy a lélek keresztségért imádkozzunk? És miért fontos az, hogy ne egyedül imádkozzunk, hanem keressük azt, hogy közösen imádkozzunk? Úgy gondolom, hogy igaz Jézusnak ez a mondata, amit a tanítványok kérésére fogalmazott meg, ugye Jézus imádkozott, és a tanítványok kérték, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Imádságról sokat hallottatok, évtizedek óta gyakoroljátok, de azt hiszem is a hitélet ABC-jéhez tartozik, de egyetérthetünk abban, hogy még van mit tanulnunk az imádságról. És a tanítványok is érezték azt, hogy nem tudnak imádkozni, mert Jézusból erő származik, Jézus csodákat tesz, Jézus szerető, Jézusnak mindig békessége van, bárhogy tombol a vihar körülötte. És Jézus mit mondott? Elmondta ugye akkor a mi atyánkot, elmondta a példázatot, ami arról szólt, hogy mindig imádkozni kell, hogy hogyan kell imádkozni. És a végén mivel zárta le ezt a részt? Ahogy ti tudtok jó ajándékokat adni fiaitoknak, ugyanúgy az Atya, az Isten ad nektek szent lelket azoktól, azoknak, akik tőle kérik, ha kérik. Ellen White azt mondja, hogy nem mindent kapunk, ha nem kérjük. És ezt sem kapjuk. Ezért egy ószövetségi ígéretet szeretnék felolvasni, amit az Isten megígért, azt meg is akarja adni nekünk. Ezzel kapcsolatosan Ézsaiás könyve 44. fejezethez lapozzatok. És amire a legnagyobb szükségünk van, azt ígéri meg Isten. Ézsaiás könyve 44. fejezet, első 5 verset fogom olvasni. És most hallgass, Jákob, én szolgám, és Izrael, akit én elválasztottam. Így szól az Úr teremtőd és alkotód anyád méhétől fogva, aki megsegít. Ne félj, én szolgám, Jákob, és te igaz nép, akit elválasztottam. Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra. Kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. És növekednek, mint fű között, és mint a fűzfák a vizek folyásinál. Ez azt mondja, én az Úré vagyok, amaz Jákob nevét emlegeti. És a másik önkezével írja, az Úré vagyok, és hízelegve Izrael nevét említi. Ez a rövid ige szakasz, ez a néhány vers arról szól, hogy Isten megígéri nekünk, megígérte akkor is a népének, hogy amire legnagyobb szüksége van, az ő szent lelkére, az ő jelenlétére, az ő erejére, azt szeretné nem kicsit adni, nem csöpögtetni, hanem bőven árasztani, bőven, túlhaladó mértékben önteni. kiteszi az ígéretet, és mit jelent ez, hogy adni akarja az ő szent lelkét? Ez az első gondolat. Második, hogy kiknek szól Isten ígérete? Mindenkinek, bárkinek, ahogy meghalt mindenkiért, vagy pedig vannak ennek is feltételei? És harmadszor, titokzatos és megfoghatatlan néha előttünk, maga a Szentlélek Úristennek a lénye is. Még inkább az, hogy mit jelent az, hogy Isten kitölti. Vannak ennek kézzelfogható jelei, meg lehet ezt tapasztalni. Mit jelent ez? Ha beteljesedik, rajtunk is beteljesedhet. Ugye azt mondtam, hogy Isten, amit megígér, azt adni akarja. De a Biblia tudjuk, hogy nem véletlenül azért 66 könyv, mert összefüggő. És amit egy profétánál kijelentett Isten Ézsaiásnál, azt kijelentette másoknál is. Ha gondolkoztok, akkor hol van megírva még a Bibliában, hogy a Szent Lelket Isten akarja adni, a Szentlélek Úristen jelenlétét, hogy be akar tölteni felettébb. Meg akar eleveníteni ezáltal. Hol vannak ilyen ígéretek? Akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben. Nem kell válaszolni, csak gondolkozzatok egy kicsit. Mi jut eszetekbe a Szentlélek keresztségéről, vagy az áldásról így is hívja, vagy a kegyelem lelkének kitöltéséről, vagy amikor azt mondja, az én lelkemet adom belétek. Nagyon közel, és ezt a Biblia verset nem nagyon ismeritek, én is a konkordancia alapján tudtam. Itt Ézsaiásnál rögtön van egy ígéret. Ézsaiás könyve 32. fejezet, csak visszalapoztok. Rögtön a 15. verse. Így szól Ézsaiás 32.15. És én a Bibliámban kijavítottam mindenhol itt a lélek szót nagybetűre, mert ez nem az emberi élet lehelletéről szól, ez a Szent Lélekről szól. Amíg kiöntetik ránk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőföldé, és a termőföldet erdőnek fogják tartani. És aztán mondja, hogy igazság, jogosság lesz, békesség, nyugalom, és tovább az egész szép szakasz, hogy mivel jár ez, mivel fog ez járni, milyen változással. De Ézsaiás könyvén kívül ugyanezt a természeti képet mutatja, ugye eszetekbe juthat Joel könyve, nagyon sokszor idézzük. Ott azt mondja, hogy kiöntöm az én lelkemet mindenkire, és álmokat álmodnak, látomásokat látnak, profétálnak, stb. Aztán Ézsaiáson túl, hogyha időrendi sorrendbe tesszük ezt, ugye Joel a 9. században volt, Ézsaiás 7.-8. század, Ezékielnél, aki a 6. században volt, a fogságban lévő zsidók között, ő mit mond, egy nagyon híres látomás kapcsán mondja ezt. Előtte is, a 36. és 36. fejezetben azt mondja, hogy megelevenítelek titeket, az én lelkemet adom belétek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És új szívet és új lelket adok belétek. Ez a Ezékiel 36. és 37. fejezetben ezt megtaláljátok. És aztán nincs vége Aggeus könyvében, akik már hazamentek a fogságból, ott is mondja, hogy és az én lelkem lesz veletek. És Zakariás könyvében, szinte az utolsó könyvében a Szentírásnál, ott is mondja, hogy kiöntöm, hogy kérjétek az Urat, hogy esőt adjon az esők idején, és a 12. fejezetben, hogy kiöntöm rátok a kegyelemnek, és a könyörgésnek, erről még beszélünk majd, az imádságnak a lelkét. És Malakiásnál is, hogy mondja, hogy megelőlegezve, hogy illés lelkével és erejével fog valaki eljönni. És aztán az Új Szövetségben, Keresztelő János igehirdetésében minden evangélium megemlíti nem véletlenül, hogy én most még csak vízzel keresztelek, én ember vagyok. De aki utánam jön, aki hatalmasabb nálam, tűzzel és szent lélekkel fog keresztelni. És aztán Jézus megemlíti a szamáriai asszonynak, megemlíti a víz szentelés ünnepén, a Siloám tavánál, hogy jöjjön hozzá mindenki, aki szomjas, és utána magyarázza János apostol, hogy ezt a Szentlélekről mondja. És aztán a búcsú beszédeiben szintén a tanítványoknak, mikor egyre konkrétabbá válik az ígéret, mondja, hogy igen, eljön a vigasztaló, és mire fog titeket tanítani, nem hagylak titeket árvákul egyedül. És aztán végül az apostoloknak Jézus távozása előtt mondja, hogy igen, most már egészen konkrétan nem sok nap múlva el fog jönni az erő, vesztek erőt, a Szentlélek eljön rátok, maradjatok Jeruzsálemben. Ugye mennyire bátorító az, hogy Isten valamit ennyiszer elismétel, és ha ennyiszer elismétli, akkor ezt nagyon komolyan kell vennünk, és ezért mindent meg kell tennünk, hogy ezt az ígéretet a mi részünkről el tudjuk nyerni. És fontos az, szokták mondani barátaim, hogy nekik nem csak az a fontos, hogy mit mondanak, hanem hogy ki mondja. Hogy ki mondja. Ígérnek, itt a Földön is voltak a választások, és ígérnek, mindenfélét ígértek a pártok. Hát ezeket a pártok ígérték, ezeket emberek ígértek. De ezt ki ígéri meg? Itt Izsaiás 44-nél, és minden ilyen ígéretnél látjuk azt, hogy ki teszi az ígéretet. Miért fontos ez, hogy hangsúlyozza Izsaiás? Itt szól a második versben. Így szól az Úr, teremtőd és alkotód, anyád méhétől fogva, aki megsegít. Az a valaki ígéri ezt meg nekünk, aki amikor még meg se születtünk a földi életre, csak éppen megfogantunk az anya méhében, már akkor vigyázott ránk, hogy meg is szülessünk, egészségesen szülessünk meg, és itt az életben azóta is elkísér minket, ez Zsoltár mondja, megőszülésünkig. Az édesanyánk csak egy kehely volt, egy keret, meg az édesapánk is csak adta a magot, de valójában Isten az, akitől mi származunk. Ő a mi drága atyánk, aki megteremtett, aki meghalt értünk, aki most is adja az esőt, a napot és mindent, és aki annyira várja már, hogy eljöjjön értünk, és annyira imádkozik értünk, hogy ember, figyelj rám, változtasd meg az életed, a gondolkodásod. El akarok érted jönni, örök életet akarok neked adni. Ez az Isten ígéri ezt meg nekünk. Aki a Laodicea üzenetben hogy mutatkozik be, ezt fejből tudjátok-e? Mert sajnos a Laodicea üzenetnek csak azt a részét ismételgetjük, ami azt mondja, hogy szegény vagy, meg nyavajás, meg nem tudom milyen. De az elejét tudjátok-e? Mit mond? Hogyan mutatkozik be? Tudjátok minden levélnél, hogy mutatkozik be ott Isten? Ki teszi az ígéretet? Nem. Az is szép. Ezt mondja a hű és igaz tanúbizonyság, aki az Isten teremtésének a fejedelme, ugye? Helyesített fordítás, fejedelme. A legtöbb, amit Isten adhat, ő az, maga Isten. A hűséges Isten teszi, aki tegnap, ma és holnap ugyanaz. És csak azért, hogy mennyire fontos az, hogy ki teszi ezt az ígéretet, és erről ne feledkezzetek el. És fontos az is, hogy, mert ő ugye képes megadni, nem véletlen, és hogy mit tesz, mit jelent ez, hogy a Szentlélek Úristent odaadja, elküldi. Mert ez nem egy erő, ez nem egy, nem tudom, egy hatás vagy energia, hogy sokan gondolják, hanem itt az Istenség egyik személye jönne el, és az, akit egészen közel jönne hozzánk. És látjátok a fokozatokat, Isten mindenkiért meghalt, ez jó dolog, és fontos. Aki válaszol rá, hisz benne, az azt mondja, hogy megkeresztelkedik, és Jézusnál is a lélek leszáll rá, de itt nem áll meg, hanem azt mondja, hogy itt még csak mindig emberi dolgok történnek, a menny ugyan hozzájárul, de ember, mutasd meg azt, hogy neked nem elég ennyi. Mutasd meg azt, hogy egészen közel akarsz kerülni hozzám, és a természet feletti olyan módon meg kell, hogy nyilvánuljon az életedben, hogy látszon, hogy velem vagy, hogy állandóan én vagyok az, aki betöltlek és ihletlek. Szentlélek keressége után, a vízkeresség után, tűz és Szentlélek keressége. Nagy szükség van erre, enélkül nem győzhetünk, tudjátok. Máshol a Szentírás korai esőnek mondja, itt Szentlélek keresztségének. És Isten akarja adni ezt az erőt, be akar tölteni bőségesen minket, mindannyiukat. De ha tovább olvassuk az ige szakaszt, akkor ahogy mondtam, hogy noha Isten szeretné ezt adni, de csak kinek adja. Az alapigénkben a 44. fejezetben, ugye megemlíti persze azt, hogy Jákob én szolgám, hogy én választottam, ez kétszer is megemlíti, tehát hogy ha valaki engem szolgál, aki a hívásomra válaszolt, de itt, hogy te igaz nép, azt is mondja, igazságra törekvő, de a harmadik versben van a lényeg. Vizet öntök, mire? Dunára vizet, ahogy szokták mondani, amikor valami fölösleges dolgot teszünk? Nem. A szomjúhozóra, aki szomjas, a szárazra. Ez fontos dolog, ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy mit tudom én, lakásban vagyunk, hozzátartozóinkkal is azt mondják, hogy hozz egy pohár vizet, légy szíves. Nem tudom, ülünk, valahol olvasunk, és hogy nincs kedvünk kimenni a konyhába. És akkor az illető is csinál valamit, mondja, jó, jó, jó, aztán elfelejti. És akkor eszébe jut egy óra múlva mondjuk, és akkor mondja, jaj, ne haragudjál, hozok neked vizet. És akkor mondjuk, hogy nem probléma, nem voltam annyira szomjas, kibírtam. De a szomjazóra, a szomi halál előtt levőre, ez nem ez jellemző, gondolom. Jézus is, amikor leült a sikár kutyánál, a szamáriai asszony is elfelejtett neki vizet vinni, de Jézus nem halt éppen szomjan, de ő azért szomjasabb volt, mint mi szoktunk lenni. Szomjúhozó. Az értékeli a vizet, aki szomjas. Azért válogatnak, bocsánat, így, hogy van, aki vizet nem is szokott inni, gyerekeknél sok, nem szeretik a vizet. Hát mondom, mert nem voltál még szomjas. Azért nem szeret. Ha csak az lenne, meginnád. Mondjuk ez csak egy kis megemlítés. De értitek, hogy mit akarok mondani? Az értékeli a vizet, az értékeli a szent lelket, aki nagyon vágyik rá, aki úgy érzi, hogy enélkül elpusztul, aki úgy érzi, hogy enélkül erőtlen, tehetetlen, hibázik állandóan, aki összekever mindent, aki nem látja tisztán az igazságokat, aki embereket szeretetlenül bánik, szóval aki naponta téved, az érzi azt, hogy Uram, add a szent lelket, mert elpusztulok, nincs értelme az energiámat, az időmet arra fordítanom, hogy én gyakorlom a vallásomat, de egyáltalán nem látszik meg az, hogy bennem az erő van, hogy bennem te élsz, szomjúhozó. És hogyan nyerhetjük el ezt, ugye, ahogy egyszerűen mondta Jézus, de a Zakariás könyve 12. fejezetéhez lapozok most, azért, hogy összekapcsoljam ezt, hogy mi szerepe van a lélek kitöltetésének, mi összefüggés van, és az imádság között. Zakariás könyve 12. fejezet 10. verse így szól. Zakariás 12.10. Itt összekapcsolja a proféta, ugyanezt szomjúhozót mond. A Dávid házára, Zakariás 12.10. És Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek, és itt pontosított fordítás kell sajnos, a könyörgésnek a lelkét. És rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják, mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, mint keseregnek az első szület után. Itt nem azt mondja, hogy rád, Zakariás, mint profétára kiöntöm az én lelkemet, úgy gondolom ennek is jelentőségem, hanem többes számban beszél. Mint hogyha azt mondaná, hogy igen, egyéneknek is megadtam azt, hogy az én lelkem birtokba veszi őket. Tudjuk a Bibliából, ez természetes. De én közösségileg akarom nektek megadni. Valami új tapasztalatot szeretnék nektek adni. És ezért mondja többes számban, hogy a Dávid házára, tehát azok, akik hívők Izraelben, és Jeruzsálemnek lakosaira. Ott is tömegekről beszél. mindegyikötökre ki szeretném árasztani az én lelkemet. És mit fog ez eredményezni? Hogy azzal fogtok foglalkozni, ami a lényeg, és aki a lényeg, és fel fogjátok ismerni, hogy ki az a messiás, ki az az Isten. De mikor? Itt is az van, akik keseregnek és siránkoznak. Tehát a szomjúhozást más szóval így mondja, hogy akik könyörögnek, és ezt is Isten adja, hogy én a Szentlélekért imádkozzak. Ezt is Isten adja. Azt, hogy csoportosan imádkozzak, ezt is kérni kell. Ezt is Isten adja a vágyat. De csak Isten azoknak tudja adni. De szamáriai asszonyhoz visszatérve, tudjátok, hogy amikor az asszony mondja, hogy jó ez a víz, itt van ez, Jákob adta nekünk. És Jézus mondja, hogy én más vízről beszélek. Ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor mit mond? Te kérted volna. Te kérted volna. És amikor az ünnepen szintén János evangéliumában tovább megyünk, hogy jöjjön hozzánk mindenki, mit mondott Jézus, ki jöjjön hozzám, aki szomjas, megint az. A többiek, akik csak csodáimra várnak, akik csak a kenyerekre várnak, meg a halakra, azok maradjanak otthon. De aki szomjas, aki többre vágyik, aki által meg akar változni, aki nem akar ebben a zsidó sötét istenképnél maradni, akik nem akarnak ezt a látványvallást végezni, azok jöjjön hozzám, aki szomjas, az igyon, és én adni akarom neki. És aztán később, ahogy mondtam nektek, pünkösd előtt is van jelentősége annak, hogy Jézus ezt tanítványok csoportjának mondta azt, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és én meg akarom adni nektek a Szent Lelket. Nem Péternek mondta, és Jánosnak, vagy Jakabnak, mert ők voltak a szűk tanítványi kör, hanem amikor együtt voltak mind, az összesnek mondja, maradjatok Jeruzsálemben, és én nem sok nap múlva szent lélekkel fogtok megkereszteltetni. És nagyon érdekes, csak így belegondolva, hogy kiknek adja az ígéretet, igen, szomjúhozni kell, de mi váltja ki ezt a szomjúhozást meg kesergést? Az, hogy minden megy, mint a karika csapás. Hát nem. Ézsaiásnál, amikor ír a királyokról, és lezárja Ezékiásnál. És ki volt Ezékiásnak a fia, milyen király, milyen állapotban, milyen országban éltek akkor a hívők? Kinek mondta ez, hogy kijöntöm a lelkemet? Manassénak, ugye? Mindenki elolvashatja, hogy milyen király volt, csak egy ilyen megjegyzés, nagyon sok ártatlan vért ontott. Pont. Még aztán jellemző, hogy milyen ember volt. 55 évig félelmetes. Aztán Ezékielné milyen állapotban voltak, ott fogságban voltak, teljes reménytelenségben elpusztult Izrael országa, mindenkit száműztek, esély se volt, hogy egyáltalán valamikor visszamennek. És egy idegen országba idegen nép között kell térniük, idegen vallást kellett követniük, illetve hát azt kellett végignézniük. És aztán Zakariásnál pedig nagyon nehéz dolog az újrakezdés, az újraépítés, szintén minden erejükre szükségük volt, hogy a templomot, a várost fölépítsék, és hogy a környező arab népek ne támadják meg őket, és ne mossák le őket a föld színéről. Ne semmisítsék meg őket. Nagy szükségük volt az Isten lelkére, az erőre, a vezetésre. És az apostoloknál ott szintén micsoda válságban voltak, nem? Félő, rettegő emberek bezárkóztak. Még a feltámadás után 8 nappal is, amikor megjelent, és Tamás volt ott, még akkor is megemlíti, hogy féltek a zsidóktól, és bezárkóztak, és Jézus a zárt ajtókon keresztül ment a tanítványokhoz. Tehát amikor van valami probléma, nehézség, ami nem akar megoldódni, azok az emberek, hogyha jó úton akarnak maradni, akkor Istenhez mennek, akkor tőlük várják a megoldást. És azt hiszem, nekünk is van válság egyénél és közösségi életünkben. Azt hiszem, hogy nekünk sem egyik tegnap kezdődöttek a válságok, hanem évek óta tartanak. Nekünk is, úgy gondolom, ez a szomjúság bennünk is kialakulhatott, ugye? Mi is vágyunk szabadulásra, mi is kesergünk és kívánkozunk az Isten, hogy csodát műveljen bennünk és köztünk. És nem csak egyénileg, elsősorban, hanem főleg csoportosan, közösségileg. Jöjjön el az Isten lelke ránk is. Aztán Jézus megígérte ezt az apostoloknak, és alapigénknél, hogy igen, az Isten megígérte, igen, szomjúhoztak, igen, kérték, de ez a kérés, ez pusztába kiáltott szó volt-e. Mit mond az alapigénk is? Hogy Isten ki akarja önteni a lelkét a szomjazókra, az ő szolgáira, és mi lesz ennek a következménye, lesz-e következménye? Így szól a harmadik és negyedik vers, szárazra önti, és áldását a leszármazottaira egészen, és a negyedik vers mondja, és növekednek, mint a réten a fű, egy másik fordítás szerint, és mint a fűzfák a vizek mellett. És ezt mondogatják, az Úré vagyok, és Jákobé, és még Izrael, Izraelt is mondanak. Ugye ez a természeti kép, ez mit jelent? Hogy hol van a legjobb dolga a fűzfának, meg ez egy vízigényes növény, és mi a garancia, hogy jó lesz a jövője, hogy élni fog az a fűzfa? Hát a patak mellett, a vízpart mellett, ugye? És a fűnek meg mi a legjobb? Mikor dús, mikor láthatóan kiterjedt? Akkor, hogyha egy réten van, hogyha nincs fák fölötte, nem veszik el az árnyékot. És valóban az Isten népe is akkor lesz igazi jövőképe, akkor fog növekedni, hogyha az Isten lelkét elnyeri. De mondtam nektek, hogy milyen kézzel fogható bizonyítéka van ennek. Hát gondolom, hogy nem én találtam ezt ki, hogy ti is, nem csak én, nekem jutott eszembe, hogy imádkozzunk a Szentlélek keresztségéért. Tapasztaltátok ezt, hogy elnyertétek? Vagy csak ez egy azért imádkozunk, mert Jézus mondja, és ezt megszoktuk, de úgy, hát semmi hatása nincs, csak imádkozunk, hogy keresztelj meg Urunkat a szent lelkeddel. Vagy tapasztaltunk valamit. Nem a késői esőről beszélek, az később jön. A Szentléleknek a hatalmas mértékű ereje, amit majd segít, hanem az átalakító erőről beszélek. A vezetésről, az egységteremtésről, az egymás közötti bűnbánatról és megbocsájtásról. Erről a lélekről beszélek. Tapasztaltátok-e ezt, amikor kértétek? És azt, a másik dolog, hogy igen, összejövünk csoportosan imádkozni, mondjuk ima héten, és aztán befejezzük. Nem tudom, hogy van-e rendszeres ima órátok. Mert a tanítványok sem egyszer kérték a szent lelket, ugye? Kiszámoltattam, így amikor erről beszéltem máshol, hogy ugye 40 napig megjelent Jézus, akkor ígérte a szent lelket. Meddig kellett imádkozni a tanítványoknak, hogy megkapják a látható erőt, a segítséget? Hogy ne féljenek és rettegve bezárkózva legyenek. Meddig kellett imádkozni? Minden nap összejöttek, tessék?
1: 10 nap,
0: így van. Tudták, hogy 10 napig kell imádkozni? Nem tudták. Akkor miért hagyták jobb a 10 nap után? Mert megkapták. Amíg eljön, addig kell imádkozni. De ők nem hagyták abba utána se. Olvassátok az apostolok történetét, akkor, amikor börtönbe került valamelyik apostol, illetve letartóztatták Pétert és a Jánost, és akkor írja, hogy együtt voltak a hívők, és könyörögtek, nem azért, hogy hát csak meneküljenek meg az apostolok, hanem hogy teljes bátorsággal szólják az igét, és tegyenek csodát. És mi lett Isten válasza? Beteltek Szentlélekkel. Olvassátok el, a 4. fejezetben volt. Mert kérték, és aztán még számos módon végig az apostolok cselekedeteiben kérték, meddig? Amíg meg nem kapták. Üzenet számunkra ez, és Jézus azt mondja a példázatban is, hogy kenyeret kérő barát addig kopogtatott, amíg ki nem nyitották, és meg nem kapta a kenyeret, ugye? És az özvegy asszony, aki elment a hamis bíróhoz, meddig járt a nyakára? Bocsánat, ezért, igen. Amíg a bíró azt nem mondta, ugye Isten nem ilyen, de a bíró azt nem mondta, hogy most már fáraszt engem, megadom neki, amit kért, ami egyébként jogosan kért. És van egy nagyon szép ígéret Ézsaiás könyvében, és ezzel szeretném zárni ezt az ige hirdetést, hogy az Isten mikor fogja megadni ezt az ígéretet, és mi a legfontosabb záloga ennek, hogy elnyerjük ezt az ígéretet. Ézsaiás könyve, rögtön mondom, ezt a, hogy hol van ez a... Igen, 62. fejezet. Tudjuk, hogy az Ószövetség evangéliumának is hívják Ézsaiást. Valóban az is volt. 62. fejezetben az első és a 6.-7. verset olvasom. Sionért nem hallgatok, és Jeruzsálemért nem nyugszom, amíg földerül, mint fényesség az ő igazsága, és szabadulása, mint a fákja tündököl. Kőfaladra Jeruzsálem őriző állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot neki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön. Kívánom azt, hogy Jóisten ígéreteit vegyük komolyan, vegyük szó szerint, és lássuk azt, hogy hogyan nyerhetjük el ezeket az ígéreteket, és lássuk azt, hogy egyedül mindegyikünk gyenge, és azért adta a közösséget a Jóisten, hogy együtt küzdjünk. És kívánom azt, hogy valóban mindannyian elnyerjétek naponta ezt a korai esőt, és tapasztaljátok ezt a hatását. Amen. Kegyelmes Istenünk, mindenható, mindentudó, mindenütt jelenlévő Urunk, köszönjük Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek Úristen által, hogy Te emlékeztettél minket egy komolyan nem vett ígéretedre, amit a mi népünk úgy tudott, és amiről beszélt, különösen a késői esőről, amikor a Szentlélek a munkára való erőt adja meg, amikor a csodatévő erőt fogja megadni. De mi nem szenteltünk elő figyelmet, hogy csak azok fogják megkapni, ha megéljük ezt a hatalmas erőt, aki megkapja előzetesen az átalakító erőt, aki megkapja az Isten mindennapi jelenlétének erejét, aki megkapja azt, hogy változzon, akinek a jelleme átalakul, aki az Istennel jár tökéletesen, ahogy Ábrahám és Noé is tette. Urunk Istenünk, bocsáss meg, hogy nem értékeltük kellőképpen ígéreteidet. Nem beszéltünk róla igehirdetések kapcsán sem, nem olvastunk róla, nem tanulmányoztuk ezt a témát, de köszönjük, hogy megszólítasz minket, és köszönjük, hogy összekapcsoltad az imádság kiváltságával azt, hogy így közösen akarod ránk árasztani a te szent lelkedet. És köszönjük, hogy a Laodicea üzenet is így fejeződik be, hogy te igen kopogtatsz, te felajánlod az ígéreteidet, zörgetsz a mi szívünk ajtaján, de csak akkor kaphatjuk meg ezt az áldást, ha megnyitjuk az ajtót, hogyha szomjasak vagyunk, ha kinyitjuk a szívünket, és akkor az ígéret áll, hogy velünk leszel, bejössz hozzánk, megnyugszol rajtunk, és győztesek leszünk mindannyian, és ott leszünk Ádámmal együtt az élet fájánál. Add meg nékünk ezt, Urunk, és segíts, hogy a mi hitünk, hitéletünket, tetteink is kövessék, segíts, hogy áldozatot meghozzunk, és köszönjük a válságokat, amik nem akarjuk, hogy eltávolítsanak tőled, hanem azt akarjuk, hogy hozzád üzzenek egyénileg, és közösségileg, gyülekezetileg, egyházilag. Köszönjük, hogy meghallgattál, és hisszük, hogy elnyerhetjük a régi hívők és az apostolok tapasztalatát, Jézus Krisztus áldozata a zálog erre, és az ő közbejáró imái. Köszönjük, hogy megadod ezt nekünk, ő érte. Amen.

Zakariásról magáról hadd szóljak egy néhány szót, és akkor egy kicsit a Júda történelmével kapcsolatban is. Fogalmam nincs, hogy itt mi minden hangzott el már az idők folyamán, és ha ismétlésbe bocsátkozom, szíveskedjenek megbocsájtani nekem. Az északi ország, ugye Izrael két ország részből állt, az északi 10,5 törzs, és a déli 1,5 törzs. Az északi ország részt 722-ben az asszírok semmisítették meg. A királyság, tehát az izraeli királyság kettéválása óta, tehát Salamon halálának az idejétől, illetve Robám uralkodásától kezdve, Izrael, tehát az északi királyság trónján egyre erkölcstelenebb, egyre szörnyűbb életet élő emberek uralkodtak döbbenetes magatartásokkal, amit hát szinte alig tud az ember olvasni, meg rázza az ember lelkét, hogy nem tudom, egy Manassé király például Ézsaiás prófétát szétfűrészeltette, le mindent tönkretett, ami az országban elgondolható, vagy Akhábról hallott, amit a bevezetésben hangzott az Éliás oratórium. Gondolom, hogy az ajban nem lehetett annyira felismerni, ugye szintén arról szól, hogy Akháb idején Illést elküldi a mindenható Isten az ország figyelmeztetésére, a király figyelmeztetésére, és arra kéri, hogy forduljon vissza a bálványimádástól, illetve akkor már ítéletet hirdet meg. A király dacol, a király azt mondja, hogy te az Izrael megháborítója vagy, szó nincs róla, hogy a legkisebb mértékig magába szállna, de az Isten nem tud más tenni. Időszámításunk előtt 722-ben megsemmisíti az északi országrészt, az asszírok fogságba viszik őket, deportálják Izraelből, és oda telepítenek helyette más népeket, akik közül az egyik népcsoport az úgynevezett samaritánusok, akikkel ma a mi előadásunkban találkozunk, majd nagyon sokat foglalkozik Zakariás próféta könyvének ez a 8 látomás, illetve ebből egy néhány az samaritánusok problémájával, akik később szintén mindent megpróbáltak megtenni, hogy a déli ország részben a helyreállítást megakadályozzák. Miért kellett helyreállítani? Mert 605-ben Nabukodonozor, az újbabiloni világbirodalom megteremtője leigázta, illetve elfoglalta, hát szóval azért ezt csak úgy idézőjelbe teszem, hogy elfoglalta, megkezdte Júda ostromát. Különben Nabukodonozornak az egy abszolút könnyed dolog lett volna Júdát megsemmisíteni. Ézsaiás azt mondja, hogy olyan volt Júda, mint egy kaiba az uborka földön. Az összes népek meghódoltak, illetve ha nem hódoltak meg, akkor leigázta őket Nabukodonozor, még egyszer hadd mondjam, az új babiloni világbirodalom megteremtője, és ott állt Júda egyes egyedül, és nyilvánvaló, és különben Nabukodonozor egész életéből és az egész portréjából kitűnik, hogy egy jóindulatú, felvilágosult uralkodó volt, és ő nem akarta az általa is szentnek gondolt vagy feltételezett jeruzsálemi templomot megsemmisíteni, és azért az első ostrom idején csak Júdának az elitjét, a szellemi és hát gazdasági elitjét vitte fogságba. Amikor a királyt megeskedtette, az általa kinevezett királyt megeskedtette, hogy hűséges lesz hozzá, és nem lép szövetségre az egyiptomiakkal, alig, hogy a király eltávozott, Nabukodonozor király eltávozott, a király szövetségre lépett az egyiptomiakkal, és hadat üzent szinte Babilonnak. Ekkor Nabukodonozor másodszor jött ostromra, és végül harmadszor 586-ban, ez volt a harmadik ostrom, amikor a hűtlen, hitszegő, fogadalmát megszegő királynak a szemét kiszúrta, kiszúratta, őt fogságba vitte, gyermekeit a szemelátár előtte megölte, a templomot leromboltatta, a helyét felsózatta, és ahogy a Biblia fogalmaz, oda lett Júda dicsősége, oda lett Izrael, szóval az izraeliták dicsősége. Ez egy megrázó, szörnyű kép. Jeremiás próféta, akiről gondolom, hogy már tetszetek hallani, biztosra veszem, hogy hangzott már itt előadás Jeremiásról. Jeremiás próféta könyörögve kérte a zsidó népet, illetve hát Júda népét, és főleg a királyt, hogy adja meg magát.
Erről be nem mehetek természetesen bele, mert úgyis azt mondtam, hogy nem elég az idő, akkor most túl sokat erről a bevezetéssel nem foglalkozhatom. 27. fejezetet tessenek majd otthon elolvasni, valamint a 29. fejezet néhány versét, az elején 5-től 8-ig terjedő verseket. Itt Jeremiás ilyet kér, így kérleli a királyt és a népet, hogy hajtsátok magatokat a babiloni király igájának a jármába, elkészít ilyen dramatizált módon, bemutatja, hogy mi történik, egy jármot készít el, jön egy, és felveszi a nyakába, és elmegy a király elé, és azt mondja, hogy így fog leigázni benneteket, Nabukodonozor, ha nem adjátok meg magatokat, adjátok meg magatokat, és engedelmeskedjetek a babiloni királynak, és menjetek fogságba, mondja a népnek, és fáradozzanatok annak a városnak a jólétén, amelybe ti fogságba vitettek, ne álljatok ellen. Erre jön egy hamis próféta, leveszi Jeremiás próféta nyakából a jármat, a fajármat, összetöri, és erre Isten parancsot ad Jeremiásnak, hogy most készíts egy vasjármat, és vedd fel azt, és azzal menj el a király elé és a főemberé elé, hogy igen, összetörtétek a fajármat, majd kaptok helyette vasjármat. Tehát megtett a próféta mindent, ami megtehető. A szennyvíz csatornába dobták le őt, egy Ebed Melek nevezetű, nem izraelita ember húzta ki onnan, könyörgött a királynak, hogy ne, hát az Isten emberét, ne tetőzd a te bűnödet ezzel. Tehát mindent megtett Jeremiás, de szava pusztába kiáltó szó volt, és még egyszer hadd mondjam, ugye a babilonok leigázták Júdát, és Jeremiás megjövendőlt, hogy 70 év fog eltelni Jeruzsálemnek az omladékai fölött. Ha Dániel próféta könyvével tetszetek foglalkozni, és hold biztos vagyok, hogy én János tematikáját, hogy általában ismerem, hogy erről feltétlenül esett már szó, akkor ugye ott is Dániel próféta is azt írja, hogy utána nézett a jeremiási leírásoknak, és ott megállapított, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékai felett, és ott a Dániel próféta könyve 9. fejezetében egy hatalmas könyörgéssel találkozunk. Tényleg így mondhatjuk, hogy egy nagy könyörgéssel találkozunk. Akkor is Dániel azt gondolta a 8. fejezetben leírt látomás alapján, hogy Isten meghosszabbítja majd a 70 éves fogságot, akkor könyörgött az Istennek. Hát ebben már aztán végképp ne menjünk bele, csak a tény az, hogy ez egy teljesen köztudott dolog volt a zsidó szellemi, az értelmiség körében, de a hívő, egyszerű hívő emberek körében is, hogy 70 éves lesz a babiloni fogság. És tényleg, amikor ez az idő elérkezett, akkor Círus seregei jelentek meg Babilon alatt, ugye a Médó-Perzsa seregeknek a parancsnokaként, Círus jelent meg, és hát egy bravúros módon bevette Babilont, különös-különben, hogy Dániel próféta könyve 40. fejezet erről, 45. fejezet erről már megemlékezik, Dánielt mondtam? Ézsaiás próféta könyve erről megemlékezik, és tessenek megengedni egy kis zárójelbe tett megjegyzést, hogy éppen azért kezdte ki a Biblia kritika Ézsaiás könyvét, hogy ilyen nincs, hogy egy próféta megírja előre, hogy kinek kell születnie. 150 évvel előtte Ézsaiás megírta, hogy jön majd egy Círus nevezetű ember, akinek az Isten a kezét megfogja és meghódoltatja előtte a népeket, és a zárakat letöri. És a Biblia kritika azt mondta, na ilyen nincs, ezt nem lehet elfogadni, ez későbbi betoldás. És még ezt is hadd tegyem hozzá, Bibliában mélyen hívő ember vagyok, hogy nagy gyönyörrel hadd tegyem hozzá, hogy kimondhatatlan örömet jelentett számomra 1947-ben, amikor a kumráni leleteket megtalálták, és megállapították, hogy már a Septuagintának a 3. században történt fordítása előtről is származhatnak a kumráni leletek, tehát a holtengeri tekercsek, és abban olyan éppen Ézsaiás próféta könyvét találtak, teljes egész Ézsaiás próféta könyvét, amiről azt írja az egyik német archeológus, hogy a Holtengeri Barlangok Rejtélyei című könyvében, és hirtelen nem ugrik be a szerző neve, azt írja róla, hogy amikor összehasonlították a maszoréta iratokkal, maszorétáknak nevezték azokat a Biblia másoló tudósokat, akik a Szentírást másolták és nagy gonddal ellenőrizték, és még egy kis hozzátoldás, és ha valahol rájöttek, hogy valami nem egyezik, akkor szépen megsemmisítették, elégették ezeket az iratokat. Meg volt, hogy hány, szóval teljesen adott volt, hogy hány betűből kell állni egy könyvnek, hány szava van egy könyvnek, és ezeket mindig összehasonlították, és amikor megtalálták a holtengeri barlangokban, ugye megtalált az a két
gyerek, ez a két kecskéjét kereső, elkalandozott gyerek, aki eltöltötte játékkal a délutánt, és ment a kecskéjét találni, és ennél sokkal nagyobb értéket talált, ugye a kumráni leleteket, akkor ugye előhívták a már láthatatlan írásokat különböző vegyi utakon, és azt írja, Stollnak hívják ez a szerzője az előbb említett könyvnek, tehát a Holtengeri barlangok rejtélyé című könyv szerzője Stoll azt írja, hogy a legmerészebb várakozásokat is túlhaladta Ézsaiás próféta könyvének a hitelessége, mert egyetlen helyen megír, hogy hol az egyik fejezetből, ugye emlékszem, a 39. fejezet utolsó két szava és a 40. fejezet első három szava hiányzott. Azt írja, hogy mivel a máshol is ember volt, és nyilván nem látta jól a másolandó szöveget, ezért helyet hagyott, hogy majd később bepótolja, és mivel ő is ember volt, elfelejtette, és ez nyitva maradt. Néhány évvel ezelőtt az izraeli nagykövetség kiadott, az ilyen, ugye a követségek által kiadott ismertetőkben, egy olyan izraeli ismertetőt, ahol elől a címlapon egyetemi hallgatók a vitrin mögött lévő Ézsaiás tekercset tanulmányozzák és hasonlítják össze a modern szöveggel, és teljesen azonosnak találják. De szóval ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, hogy tehát az ige előre megmondta, hogy ez és ez történik, hogy 70 évig lesz a babiloni fogság, hogy a 70 év végén véget vet az Isten ennek, hogy Círus Médó-Perzsa uralkodó lesz az, aki majd Babilont leigázza, zseniálisan tette ezt, ugye bevehetetlen volt a Babilon Bábel városa, olyan területet kerítettek be bevehetetlen erődítményként, amely területen a bent lakók mindannyian életük végéig nyugodtan élhettek volna, szóval az élelmiszert meg tudták maguknak szerezni, bevehetetlennek tűnt. Ugye Círus elterelte az Eufrátesz vizét, ebben nem mennék be, mert akkor még tovább tart a bevezetés, csak a lényeg ez, hogy ugye a Márduk Isten születésnapján, amikor nagy ünnepségek voltak a városban, akkor beterelték ilyen előre elkészített hát csatornákba az Eufrátesz vizét, a víz ugye kiszáradt, és a várfalak alatt mentek be a katonák. Ugye mindenki részeg volt a városban, könnyed dolga volt, hogy egy éjszaka bevegye Babilont, és ekkor ezután szabadultak meg a zsidók a fogságból. Círus ugyanis maga, aki az első lelkiismereti szabadság őse és megteremtője volt, ne felejtsük el, időszámításunk előtt a 6. században, szabadságot adott minden, az egész birodalomban élő, ugye leigázta az egész babiloni birodalmat, Médó, majd később Perzsa birodalommá vált, szabadságot adott minden népnek, és mivel megmutatták Círusnak Ézsaiás próféta könyvét, úgy érezte, hogy igen, neki az a feladata, hogy ezt az isteni rendelkezést ő végrehajtsa. Még tessenek megengedni itt egy kis megjegyzést, egy rövid kis megjegyzést, de szerintem fontos megjegyzést. Isten angyala küzdött azért Círusszal, hogy megadja az Isten által előre megjövendőlt rendeletet. Én sokszor töprengtem azon, amikor a Bibliát olvasom, sokszor találkozunk, ma is utalok majd a Jelenések könyve 7. fejezetére, ahol a Biblia arról ír, hogy Isten kiadja a parancsot az ő angyalainak, hogy tartsák a szeleket, azaz a világra zúduló megpróbáltatásokat, háborúkat, tartsák a szeleket, amíg elpecsételtetnek, ugye itt így fogalmaz a Szentírás, elpecsételtetnek az Isten szolgái az ő homlokukon, és olyan sokszor töprengtem ezen, vajon ez hogy történhet. A szabad akarattal rendelkező ember, és az Isten, aki az emberi szabad akaratot teremtette és tiszteletben tartja, hogy tudja elérni egy embernél, egy olyan embernél, akire ki tudja, milyen erők hatnak, a legkülönbözőbb politikai, katonai erők hatnak, azt hiszem senki nem gondolja, a királyok önálló emberek. Hogy tudja az Isten elérni azt, hogy ezek az emberek végül mégis engedélyt adjanak, például ebben a konkrét esetben arra, hogy térjenek a zsidók haza, óriási anyagi segítséget biztosította számukra, rendeletet adott, hogy építsék fel a templomot, és ott kezdődjék el az Isten tisztelet. Talán még annyit hadd említsek meg itt ennek a kapcsán, hogy ugye 539. október 13-án foglalt ez, abszolút pontosan tudjuk ezt a dátumot, még egyszer hadd mondjam, 539. október 13-án foglalt el Círus Babilont. Ebben a pillanatban adtak, szóval rögtön a következő napokban adta ki a parancsot arra, hogy újjá kell építeni a templomot,
és valamennyire a várost is. Azonban nagyon érdekes, hogy az ekkor hazatérő kis maroknyi zsidó, mint egy 50 ezer körüli embert ért haza, ezt megtaláljuk Esdrás Nehemiás könyvében. Ez a nagyon kis számú zsidó ember nekiállt a templom, a korábban hatalmas salamoni templom restaurálásához, természetesen egy sokkal kisebb templomot igyekeztek elkészíteni, azonban is itt kezdődik a samaritánusokkal való probléma. A samaritánusok rögtön résen voltak, megtudták, hogy a zsidók mit terveznek, abban a pillanatban akarták leállítani. Amikor ők elmentek és számon kérték a vezetőket, hogy hogyan meritek építeni a templomotokat, ti lázadni akartok a fennálló Médo-Perzsa uralommal szemben, akkor ők nagyon, igazán nagyon, úgy mondhatnánk, hogy keresztényi, bár kicsit félek ezt mondani, mert keresztényibe annyi minden fér bele, szóval egy Isten szerinti választ adtak a kérdezőknek. Azután erre a samaritánusok írtak egy levelet az akkor már, hát az első uralkodó után, uralkodó hát, királynak, Aszmerdisznek 522-ben, hogy állítsa le a város építését, mert azok királyok ellen lázadó, azok minden rendet felforgató emberek voltak. Aszmerdisz, aki különben trombitorló volt, rögtön vissza is vonta, utána nézetett, és vissza is vonta az engedélyt. És itt kezdődik a könyv, Zakariás proféta könyvének a 8 látomása. Ugyanis ebben az időben, ugye még egyszer hadd mondjam, ez időszámításunk előtt 522-ben járunk, egy regiment proféta tevékenykedett Izraelben. Zakariásnak, hát mindenek előtt Abdiás volt a kortársa, akivel együtt tevékenykedett, de jó néhány más fiatal proféta is, és Abdiás kezdte el őket bátorítani, amikor még a tilalom fennállt, hogy építsétek meg Jeruzsálemet. Isten veletek lesz, építsétek a templomot. Ilyeneket ír Abdiás könyvét, ha eltetszenek olvasni, akkor ilyeneket tetszenek találni benne, hogy leírja Abdiás a népnek, hogy ti mennyezetes házban, emeletes házakban laktok. Az Isten háza pedig romokban hever. Hát hogy tudjátok ezt elszenvedni, elhordozni? És a nagyon fiatal Zakariás proféta, majd látni fogjuk az egyik helyen, hogy egyenesen fiúcskának mondja a Szentírás még őt, az egyik látomás szerint, bár itt a fordításban egy kis tévedés, a fiatal emberről szól a Szentírás leírása, de egy egészen fiatal ember volt, aki szintén odállt Abdiás mellé, és bátorított, hogy merjetek, legyetek bátrak, Isten veletek van. És ha az Isten velünk, akkor ugye kicsoda ellenünk, ahogy ezt az újszövetségi Szentírás leírja. És mielőtt megkapták volna 520-ban Dáriusnak, Darius Hystaspesnek az engedélyét, ők elkezdték a templomépítést. Nagy buzgalommal, rendkívül odaadással, igazán mélyen Istenbe vetett hittel. És itt is tesznek megengedni egy zárójelbe tett megjegyzést. Nem árt a hívő embereknek, ha nehéz életkörülmények vannak. Én végigéltem ugye az egész előző rendszert. 49-ben kezdtem el az igehirdetés szolgálatát. Hát rengeteg nehézséget éltem át, amiről nem kívánok szólni, csak nagyon sok nehézséget, nagyon sok, nagyon nagy nehézséget. De az ember hitének és az alázatának mindig jót tesz. Igen, könnyen hajlamosak vagyunk arra, hogy egy kicsit az alázatunkat feladjuk vagy leadjuk. Mindig jót tesz az embereknek, ha megszorítottan élik az életüket, és érzik, hogy rászorulunk arra a kegyelemre, amelyet Isten csak a benne bízóknak, az alázatosoknak ad. Mert a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Nos, amikor elkezdték a templom építését, nem sokkal utána, mint ahogy az előbb említettem már, Darius Hystaspes lépett a trónra 520-ban, és akkor megint a samaritánusok odafordultak az uralkodóhoz, hogy nézzen csak utána, hogy ugye megint megírták, amit hát támadó levelükben jónak láttak, és akkor viszont a zsidók is írtak egy levelet, és azt mondták, hogy igen, nézzen utána a király, hogy Círus ekkor és ekkor rendeletet adott ki, hogy a templomot megépíthetik, a király gondosan utána nézetett, és amikor a választ megkapta, hogy igen, ilyen és ilyen,

ezt Esdrást helytartónak, és elküldte Izraelbe, és ekkor már a templomot a király engedélyével építették tovább. Isten azonban ebben az intervallumban, tehát amíg visszavonták a rendeletet, és amíg megkapták a rendeletet, ebben az időközben küldte a következő látomásokat az ő szolgája, Zakariás próféta által. És itt tetszenek látni ezt a 8 látomást. Mindegyiket elolvasnám, és mindegyikről néhány szót szólnék, illetve egyikről másikról egy kicsit többet, amennyit az időkeretünk megenged. Ezt olvasom tehát az első fejezet 7. versétől. Tehát első fejezet 7. versétől olvasom. A 11. hónapban, azaz a Sebát hónapnak 21-én, Dáriusnak második esztendejében szól az Úr Zakariáshoz, a Berkiás fiához, aki Iddó próféta fia mondván. Láttam éjszaka, hogy íme egy férfiú veres lovon ült, és állt a mirtuszfák között, amelyek egy árnyas völgyben voltak, háta meget pedig veres, tarka és fehér lovak. És mondtam, mik ezek, Uram? És mondta nékem az angyal, aki beszélt velem. És megmutatom néked, mik ezek. Akkor felelt az a férfiú, aki a mirtuszfák között állt, és mondta, ezek azok, akiket az Úr küldött, hogy járják be a földet. S felelének az Úr angyalának, aki a mirtuszfák között állt, és mondták, bejártuk a földet, és íme az egész föld vesztegelés nyugodt. Az Úrnak angyala pedig felelt, és mondta, seregeknek, Ura, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júdának városain, amelyekre haragszol immár 70 esztendő óta? És nyájas szavakkal, vígasztaló szókkal felelt az Úr az angyalnak, aki beszélt velem, és mondta nékem az angyal, aki beszélt velem. Kiálts, ezt mondván. Ezt mondja a seregeknek, Ura, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel, de nagy haraggal haragszom én a hivalkodó népre, akikre kevéssé haragudtam ugyan, de ők gonoszra törnek. Azt mondja azért az Úr, könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, benne építetik meg az én házam, szól a seregeknek, Ura, és mérőzsinór nyújtatik ki Jeruzsálem felett. Mégis kiálts mondván, ezt mondja a seregeknek, Ura, bővölködni fognak még városaim jóban, mert megvigasztalja az Úr Siont, és magájévá fogadja még Jeruzsálemet. Kicsit hosszabb igeszakasz volt, de talán meg tudtunk belőle egy néhány gondolatot jegyezni. Azt hadd mondjam el, hogy itt egy olyan képet látunk, ahol a mirtuszfák alatt áll egy személy, akiről előre hadd mondjam, hogy később még többször találkozunk vele, lehet, hogy tudjuk azonosítani az időkeretünkben, lehet, hogy nem tudjuk azonosítani. Kérem, hogy most ismét hivatkozom rá, tessenek a kis könyvecskét megvásárolni és elolvasni, teljesen világos tanítást kapnak erre, mert félek, hogy nem fér az időkeretünkbe. Ez a mirtuszfák alatt álló személy, ez az Ószövetségben is élő megváltó Jézus Krisztus. Fogalmam nincs, hogy tetszetek-e már arról előadást hallani, hogy Krisztus nem Betlehemben született, hanem ugye örök idők előtt. János evangéliuma első fejezete így kezdődik, kezdetben volt az ige volt az Istennél, Isten volt az ige, ez kezdetben az Istennél volt, nála nélkül semmi sem, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És a 14. versben azt mondja, és az íge testé lett, tehát a kezdetben lévő íge egyszer csak testé lett, és lakozott közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal, mondja a Szentírás. Nos tehát ez a Krisztus a mirtuszfák alatt álló angyal vagy férfi, hol így, hol úgy nevezi, hol úrnak nevezi, majd látjuk a következő szakaszokban. És van egy angyal, aki pedig a beszélő, aki a látomásban Zakariás prófétát kísérő valaki. És mit lát? Látja azt, hogy megkérdezi, hogy miért vannak itt 4 különböző színű, hát lényegében 3 különböző színű ló, de 4 ló. És kik ezek, és mit akarnak, mi a rendeltetésük? Ugye nyilván egy jelképes beszédről van szó. És azt mondja el a mindenható Isten ennek a ugye az angyalnak, illetve az angyalon keresztül mondja

0: a mirtuszfák alatt álló férfi, hogy az egész föld vesztegel és nyugodt. Miről van itt szó ebben a látomásban? A sok bevezetést azért tartottam, egy kicsit hosszabb bevezetést azért tartottam, hogy lássuk, hogy a samaritánusok voltak azok, akik mindent megtettek, hogy akadályozzák Izraelt, illetve Júdát a templomépítésben, az Isten szolgálatban, az Isten félelemben. Mindent megtettek volna ezután is. És most Isten üzen a prófétán keresztül, legyetek nyugodtak. Az egész föld vesztegel, békességben él, ez csak egy helyi probléma, nem úgy van, hogy az egész világ forrong, és félni kell, hogy mi történik majd ezután. Az egész föld vesztegel és nyugodt. És Isten végre fogja hajtani a maga csodálatos terveit. És aztán jön egy nagyon szép szakasz, amit még egyszer hadd olvassak. Mondja, hogy bejártuk a földet, és az egész föld vesztegel és nyugodt. Az Úrnak angyala pedig felelt, seregek ura, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen. Tehát a kísérő angyal odafordul a mirtuszfák alatt álló valakihez, és azt Úrnak szólítja meg, és azt mondja, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júdának városain, amelyekre haragszol immár 70 esztendő óta. És Zakariásnak adott csodálatos, bátorító üzenet azután így hangzik. És nyájas szavakkal, vigasztaló szókkal felelt az Úr az angyalnak, aki beszélt velem, és mondta nékem az angyal, aki beszélt velem, kiálts, és ezt mondjad. Ezt mondja a seregeknek, ura, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel, de nagy haraggal haragszom én a hivalkodó népekre, akikre kevéssé haragudtam ugyan, de gonoszra törtek. Ezt mondja az Úr, könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, benne építetik meg az én házam, szól a seregeknek, ura, és mérő zsinór nyújtatik ki Jeruzsálem felett. Szeretem Jeruzsálemet és Siont, Sion ugye a templomhegyet nevezik Sionnak, átvitt értelemben az új szövetségben, amikor, de már az ószövetségben is, amikor Sionról beszél a Szentírás átvitt értelemben, akkor rajta mindig az Isten népét érti. És milyen lehetett ezt hallani ennek a meggyötört, fáradt, hazatért, de ezernyi nyomorúságban szenvedő népnek, akikkel kapcsolatban, ha eltetszenek Esdrás és Nehemiás könyvét olvasni, akkor szívfacsaró leírásokat találnak, hogy a visszatértek, olyan nyomorúságba jutottak, olyan anyagi nyomorba jutottak, hogy a gyermekeiket adták el rabszolgáknak. Milyen lehetett ennek a népnek, amelyiknek a tagjainak a nagy része úgy gondolta, hazajöttünk, ugye Médó-Perzsiából, Babilonból, de minek? Tán azok tették jobban, akik hitetlenül ott maradtak, az ottani anyagi jólét miatt. Akkor hallják a próféta üzenetét, hogy Isten azt üzeni, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel. És aztán mi az, hogy mondja, hogy de nagy haraggal haragszom azokra, akikre korábban kevésbé haragudtam, mondja itt a Jóisten. De mi a problémám velük? Így mondja, ők gonoszra törnek. Ők gonoszra törnek. Kikről szólhat ez a kijelentés? Haragszom azokra, akik gonoszra törnek, akik mindig keresztezni akarják a zsidók fáradozását, erőfeszítéseit, és egyre inkább kimutatják a gyűlöletüket. Na, volt olyan időszak, amikor azt mondták, elmentek és nagy álnok úr, azt mondták a zsidó vezetőknek, hogy engedjétek meg, hogy mi is veletek együtt építsük a templomot. És akkor tény, hogy meglehetősen keményen utasította el, ugye az építést vezető elöljáró, ugye az Orobábel és hát a barátai, a samaritánusokat nem, egyedül kell megépítenünk. Nem kívánunk egy felekezeti feszültséget létrehozni, hogy Isten nem adott erre nekünk engedélyt. Ők mindent megtettek, hogy megakadályozzák. Még egyszer hadd mondjam, milyen lehetett ezt az Isten üzenetet meghallgatni. Úgy gondolom, hogy nem csupán a maga a történet érdekel bennünket, hanem az Isten hozzáállása az ő gyermekei életéhez. Itt majd több ízben szeretnék erre utalni. Nagyon sok ember küszködik azzal a belső vívódással, hogy vajon méltó vagyok-e én arra, hogy Isten igéjét hallgassam, méltó vagyok-e arra, hogy az Isten engem gyermekének fogadjon el, hogy imádsággal járuljak elé. És akkor mindig előjönnek a nyomorúságaink, mert tele vagyunk emberi gyengeséggel, nyomorúsággal, bűnre való hajlammal, ami sokszor tényleges bűnné is változik. És az Isten azt mondja, hogy szeretem Jeruzsálemet és Siont, semmi szeretetre méltó nem volt bennük. Csak az, hogy megalázták magukat, és abban a pokoli helyzetben voltak. És Isten azt mondja, szeretem Jeruzsálemet és Siont, örökké való szeretettel, nagy szeretettel. És még a 17. verset olvasnám még egyszer. Bővelkedni fognak még városaim a jóban, mert megvigasztalja még az Úr Siont, és magáévá fogadja Jeruzsálemet. Na, ez az első látomásnak a legfőbb mondani valója, amennyit jónak és szükségesnek tartottam most így elmondani. A második látomás az ugye az első fejezet 18. versétől a fejezet végéig tart. Egy érdekes leírással találkozunk, majd felemeltem szemeimet, és íme négy szarvat láttam. És mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mik ezek? És mondta nékem, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát és Izraelt és Jeruzsálemet. Azután mutatott nékem az Úr négy mesterembert, és mondta, mit jöttek ezek cselekedni? Ő pedig szót mondván, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát annyira, hogy senki sem emelheti fel a fejét, de eljöttek ezek a hogy elrettentsék őket, hogy letörjék a pogányok szarvait, akik szarvakkal támadtak Júda ellen, hogy szétszórják azt. A második látomásban mit látnak? Itt egyre komplikáltabb és furcsább képekkel találkozunk. Lát négy szarvat. Sajnálom, hogy mindig kell mondanom, hogy nem tudom, hogy erről esett-e szó, de ezt is majdnem biztosra veszem, hogy ilyen szó, ugye kellett, hogy szó essék arról, hogy mit jelentenek a szarvak. Hatalmat jelentenek. A negatív szarvak, ugye az ellenséges, az Istennel ellenséges szarvakat, a pozitív értelemben vett szarvak, ugye az Isten oldalán állókat. És itt azt mondja a Szentírás, hogy lát négy szarvat, és elmagyarázza, hogy mik ezek a szarvak, hogy mit tettek, mi volt az eddigi tevékenységük. És azt mondja el, hogy ezek a szarvak azok, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. És más könyvekből megtudjuk, például Ézsaiás proféta könyve is már írdott egy másik összefüggésben, szóval megtudjuk a Szentírás könyveiből, hogy a büntetést végrehajtással megbízó hatalmak legtöbbnyire túlteljesítették az Isten által rájuk bízott feladatot. Isten meg akarta fegyelmezni az ő népét, és ezek gonosz szándékkal szinte megsemmisítették azt a népet. Ugye itt is azt mondja, hogy szétszórták teljességgel. Most ugye lát négy mesterembert. Négy mesterembert, akik megjelentek, és kérdezi ugye a prófét, hogy mit akarnak, kik ezek és mit akarnak. Ugye nos, ezek azok a mesteremberek, akiket a mindenható Isten elküldött. Elküldött pedig azért, hogy őket, hogy letörje az ő hatalmukat, és az ő népét megszabadítsa. Ismét néhány szót csak tanulságként. Sokszor kerülhet egy-egy ember egyénileg is nagyon nehéz helyzetbe, és kilátástalan helyzetbe. Ahogy én itt végignézek a jelenlévőkön, úgy el tudom képzelni, már korukat tekintve, bocsássanak megérte, majd mindannyiuknál gondolom idősebb vagyok, de szóval tudom, hogy egy hosszú élet alatt az ember annyi olyan helyzetbe jut, amikor majd belefullad a bánatba és a megoldhatatlan élethelyzetbe, vagy gyermekeivel, vagy egzisztenciájával, vagy családi, vagy társadalmi, vagy ki tudja, hogy milyen körülmények között, ezt nem lehet végigsorolni. Hányszor vagyunk úgy, hogy úgy érezzük, hogy senki nincs, akihez mi fordulhatnánk. Imádkozunk az Istenhez, és mintha az ég élcből lenne. Az imádságaink nem jutnak el hozzá. Mondja is például egy helyen a Szentírás, miért gyötörjük lelkünket, és te nem látod, és nem tudod. És itt megszólal az Isten, és azt mondja, de igen, tudok róla. Szükség volt, előre megmondtam, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékai felett. Szükség volt a nagyon lezülött izraelitáknak, júdabelieknek. Szükségük volt az isteni fenyítékre. Különben teljességgel kivetköztek volna az emberi mi voltukból. Annak a határán jártak már. De akik titeket büntetésükben messze túlhaladóan büntettek meg, akik gonoszok, kegyetlenek, istentelenek voltak, most azoknak a büntetése is elérkezett. De a második látomásból kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani. Második fejezetből olvasnám a következő verseket. A mérző zsinóros férfiről, ahogy itt tetszenek látni a harmadik látomás. Felemelém ismét szemeimet, és imi láttam egy férfiút a kezében mérőkötelet, és mondtam, hová mégy te? És mondta nékem, megmérni Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a széle és mennyi a hossza. És íme az angyal, aki beszélt velem, kijött, és más angyal is kijött eléje. És mondta annak, fuss, és szólj a gyermekhez. Na itt van az, amire utaltam. Tehát menj, és szólj annak a fiatalembernek. Mondván, kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne lakó emberek és barmok sokaságja miatt. Én pedig szól az Úr, tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magam ő benne. Jaj, jaj, fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr. Jaj, jaj, Sion, szabadítsd ki magadat, aki Babilon lányánál lakozol, mert így szól a seregeknek, Ura. Dicsőség után küldött engem a pogányokhoz, akik fosztogatnak titeket, mert aki titeket bánt, az ő szemefényét bántja. Mert ímén felemelem kezeimet ellenük, és saját szolgáik prédájává lesznek, és megtudjátok, hogy a seregek Ura küldött el engem. Miről szól ez a harmadik látomás? Azt mondja el, hogy lát egy férfit, úgy látszik, hogy annyira képies, annyira plasztikus volt ez a látomás, hogy rákérdez, hogy látja, hogy vagy férfit lát, akinek a kezében egy mérőeszköz van, és megkérdez, hová mégy te? És mondta, megyek megmérni Jeruzsálemet. Megyek megmérni Jeruzsálemet. Mit mér rajta? Hát Jeruzsálem romokban hevert. Egy gyönyörű, hatalmas város volt, földdel egyenlővé tették a babilonok, és nem épült meg. De az Istennek az ígérete, a jövőben mutató reménység adása, amikor is így mondja, ennek kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet, és a benne lévő emberek és barmok sokasága miatt. Tehát most elmegyek megmérni, hogy most ebben a pillanatban mekkora ez a kis városka, vagy ez a kis falu, ahonnan kijártak az emberek dolgozni, és éjszakára bejöttek a samaritánusoktól való félelem miatt, és ott őrséget tartottak maguk körül, hát pokoli helyzet volt, ahogy a Biblia ezt más helyeken leírja. Tehát egy pici kis városka volt, hát 50 ezer ember. 50 ezer ember. Valamelyik kerületünknek a tizede. És azt mondja az angyal Zakariásnak, és ugye üzeni a népnek, megméri az Úr Jeruzsálemet, hogy lássa, mennyi a szél és mennyi a hossza, de kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne lévő emberek és barmok sokasága miatt. És még hatalmasabb ígéret az 5. vers, én pedig szól az Úr, tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magam ő benne. Tűzfal leszek körülötte. Tessenek mondani, mit jelent egy tűzfal? Azt hiszem, mindannyian értjük, hogy miről beszél itt a próféta. Én tűzfal leszek körülötte. Én védeni fogom az én népemet. Szeretem Siont és Jeruzsálemet örök szeretettel. És most ezt erősíti meg újból. Azután jön egy nagyon érdekes felhívás, hogy a következő verstől, hogy jaj, jaj, fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr, jaj, jaj, Sion, szabadítsd ki magad, aki Babilon lányánál lakozol. Ugye az előbb utaltam rá, hogy Isten arra kérlelte őket a babiloni fogság előtt, Jeremiás próféta által, hogy menjetek Babilonba. Hajtsátok a fejeteket a babiloni király jármába, mondta mindenható Isten. És most mondja ennek az ellenkezőjét. Tessenek megengedni, hogy itt egy pillanatra megálljak. János tartott ezeket, nem tudom én, legszebb jellemképek, vagy jellemvonások. Kért egyszer, hogy jöjjek el, nem volt időm, meg nem ennek az embere vagyok. Vannak fiatalabbak, akik csinálják. De azért töprengtem rajta, és egyszer elgondolkoztam azon, egyszer kéne valami ilyesmiről beszélni, legszebb jellemvonások, isteni jellemvonás, a következetlenség. Hallottam, hogy isteni jellemvonás a következetesség, és igen, elismerem, nagyon is. De vannak ilyen esetek, van egy jó néhányat tudnék itt rögtön elmondani, nem ebbe az előadás sorozatba illik, csak azért említem meg, mert egyszer Isten azt mondja, hogy menjetek, adjátok meg magatokat, hajtsátok a fejeteket a babiloni király igájának a jármába. Most pedig azt mondja, hogy jaj, jaj, fussatok ki belőle. Nem következetlenségről van szó, természetesen, hanem csak a változó körülményekről. Hogy Isten nem mereven, nem így gondolkozik, hogy ezt egyszer elrendeltem, aztán törik, szakad, recseg, ropog, ez nem érdekel, hanem Isten a változó körülmények között az embert mindig a maga szükségleteinek megfelelően irányítja, vagy legalábbis törekszik irányítani. Isten látta, nem jött ki Babilonból, mint ember megértem. 70 év alatt, hát az ősök elhaltak, az utódok, modern fiatal emberekké váltak. Olyan üzleti összekötetéseik voltak, megtalálták azokat a téglára vésett üzleti levelezéseket, amelyek között a zsidók üzleti levelezése is ott volt. Hát szóval ők akkor is már két talppal jöttek erre a világra, és rendkívül ügyesen élték az életüket, meggazdagodtak, birtokokat szereztek, nem szívesen hagyták el Babilont. Hát ebben az időben már Médó-Perzsiát. Ott maradtak Perzsiában, ott élték az életüket. Tessék megengedni egy kérdést, feltegyek, emlékeznek egy olyan esetre, amikor viszont Perzsiában egy borzalmas megpróbáltatás következett rájuk? Kinek ismerős Eszter könyve? Gondolom, hogy sokaknak. Miről is szól Eszter könyve? Az első általunk ismert pogromnak az előkészítéséről. Az elsőről. Amikor minden zsidót ki akartak írtani. És tényleg csak az isteni kegyelem és Eszter királynőnek, az Isten és Márdókeusnak, ugye a nagybátyának, az Istentől kapott csodálatos bölcsessége mentette meg a zsidók életét. De az Isten látta, hogy lelkiismereti vallásszabadságukban korlátozva lesznek itt később. És most kérleli őket, hogy fussatok ki onnan. És ennek azért kívántam ennyi hangsúlyt adni, mert a Szentírás beszél az emberi történelem alkonyán is arról, Jelenések könyve 14. fejezetében, ott az úgynevezett hármas angyali üzenetben, a második üzenet így hangzik, leomlott Babilon, mert az ő paráznasága harágborával megittasította a földnek népeit, és aztán hangzik a következő kijelentés, a harmadik, fussatok ki belőleim népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Tehát van idő, amikor az Isten az ő gyermekeit valamire felhívja, és akkor nyilván az Isten ezt jelképesen mondja el, de akinek van füle a hallásra, azt mondja a Szentírás, az hallja, és ne csak hallja, hanem engedelmeskedjék. Tessenek megengedni, hogy bár a feladat elég nagy, de azért mégis itt hadd szóljak néhány szót arról, hogy az Úr Jézus is azt mondta a tanítványainak, imádkozzatok, hogy a ti futástok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Szóval tudta Jézus, hogy majd Jeruzsálemből menekülniük kell. Mondta is, hogy majd mikor látjátok Jeruzsálemet hadseregtől körülvéve, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekbe, a háztetőn lévő ne szálljon alá, hogy a házából valamit kivigyen. Jaj a terhes és a szoptatós asszonyoknak. És ugye 70-ben következett be Jeruzsálem pusztulása, ugye Titus seregei pusztították el, erről is bizonyára hallottak, hogy a parancsnok akarata ellenére a várost és a szent helyet, Dániel 9.26, a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, mondja a Szentírás, és a fejedelem mindent megtett, hogy megőrizzék Jeruzsálemet, de a katonák felbőszülve, mikor Titus pihenőre ment, akkor felgyújtották a templomot. Azt írja Flavius Josephus a zsidók történetében, hogy Jeruzsálemben egyetlen keresztény nem veszítette el az életét. Miért? Miért? Az Isten itt kérleli a zsidókat, hogy fussatok ki Babilonból, ott pedig Jézus azt mondta, hogy imádkozzatok, hogy a ti futástok ne ekkor és ne akkor legyen, és ha majd látjátok Jeruzsálemet hadseregtől körülvéve, akkor semmivel ne törődjetek tovább, az életetek forog kockán, meneküljetek. Van ilyen kijelentés az utolsó időkre nézve is, ahogy idéztem az előtt, tessenek majd otthon utána nézni, Jelenések könyve 14. fejezetében a 6. terjedő versek, mondjuk a 12. bezárólag, ott találjuk meg ennek a leírását, valamint a 18. fejezetben is, a 2., 3. versekben. Szóval, tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy régi ásatag látomásról beszélünk, hanem valami olyasmiről is, ami majd bekövetkezik még az Isten mai élő gyermekeinek az életében is. Többi verseket elhagynám is a 3. fejezetnél, a 4. látomást olvasnám el, és tessenek nyugodtak lenni, én befejezem akkor, amikor a János szokta befejezni, sőt, ha lehet előbb, és ha kell, akkor a végén majd csak summázva mondanám el, szóval ne tessenek nyugtalankodni tanárként, és azt tartom, hogy amikor csöng az óra, akkor annál a csöngésnél fejezed az ember a mondatot, egy következő mondatot sem mondjon el, ne vegyük egymás idejét el egymástól. Csak azért mondom, hogy ne tessenek nyugtalankodni. De itt ezt olvasom. Azután megmutatta nékem Józsát, a főpapot, aki az Úr angyal előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, ahogy nem tűzből kikapott üszögéhez. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt az angyal előtt. És szólt és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. Az Úrnak angyala pedig ott állt. Az első 5 vers volt. Talán csak ennyit is vennénk át, mert nem enged többet az időnk. Nos, ez egy csodálatosan szép szakasz, és erről egy kicsit többet szeretnék szólni. Azt mondja tehát a Szentírás, hogy megmutatta nékem Józsuát, a főpapot, ez a Józsua a fogságból visszatért első menekült, illetve fogoly csapatnak a főpapja volt. Hatalmasan az elsők között hazatért, hitben hazatért, a jobb módot otthagyva, választotta az Isten népével, ahogy Mózesről mondja a zsidókhoz írt levél, az Isten népével való együttnyomorgást. És mégis, amikor az Isten megvizsgálja, akkor nagyon igaz itt is a luteri mondás, aki azt mondta, hogy az Isten megvizsgál, akkor a legkiválóbb cselekedeteink is tündöklő vétkek az Isten szemében. Ezt nem árt ezt a mondást sem megjegyeznünk, amikor úgy veregetjük a saját vállunkat, hogy mi azért milyen rendes emberek vagyunk, ne felejtsük el, hogy a főpapot, a zsidó főpapot is így látja Isten, hogy szennyes ruhába áll, szennyes ruhába öltözve áll ott, az Úr angyal előtt. Mi az, hogy az Úr angyal előtt áll? Ugye Krisztus előtt áll, bűneiért bocsánatot kérve, kegyelmet esdekelve a mindenható Istentől. És valaki mellette áll, hogy vádolja őt. Kedves jelenlévők, ez megérne egy misét, hogy erről egy kicsit többet szóljunk. Valaki ott áll, hogy vádolja őt. Amikor egy embernek lelkiismereti gyötrelmei vannak, a lelkiismeret az az Isten ajándéka. Rousseau azt mondta, hogy a lelkiismeret gonosz dolog, az ördög találmánya. Most ebben nem akarok belemenni, hogy miért ezt mondta, és hogy van. Csak annyi, hogy igen, a lelkiismeret egy nagyon nagy ajándék. De amikor már gyötörjük magunkat, amikor már az Isten jóságát, irgalmát kétségbe vonva depressziósá válunk az önmarcangolástól, akkor erre semmi szükség nincs többé. Akkor igen, az ördög találmánya már. Józsua ott áll, az Úr előtt szennyes ruhákba öltözve, és sátán mellett, hogy vádolja őt. A vádolás akár a saját lelkiismeretünkben önvádként jelentkezik, akár más vádol bennünket, mindig ördögi. Soha ne vádoljunk senkit. Kedves jelenlévők, itt hat hangsúlyozok ilyesmit. Csak a foltjaink nagyságában és színében van különbség. De mindannyian szennyes ruhákban állunk az Isten előtt. Nincs tiszta ember az Isten szemében. És akkor Krisztus megszólal, és ez egy csodálatos reménységet nyújt azért, hogy amikor sátán vádol, akkor Krisztus is ott van. És Krisztus megszólal, és azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszög éhez. Nem vádaskodik. Jézus nem mond súlyos szavakat, nem vádolja sátánt. Miért hangsúlyozom ezt? Mert milyen könnyen, mikor valami vád ér bennünket, akkor vissza, még keményebben. Nem, ő ezt nem teszi. Csak azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, sátán, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, és hozzátesz még valamit, avagy nem tűzből kikapott üszög éhez. Mit akar ezzel az ige mondani? Nem tűzből kikapott üszögéhez? Mondja Krisztus sátánnak. Mit mond ezzel Jézus? Azt mondja, te vitted bele az embereket a bűnbe. Hát minden bűnre ő csábít. Emberölő volt kezdettől fogva, ugye mondja az Úr Jézus, János Evangélium a 8. fejezete 44. versében. Emberölő volt már az ős, ugye az első emberpárt is, ő vitte bele a bűnbe. Beleviszi a bűnbe, csak utána vádolja, hogy ez már elégett, ez már megégett, ez már üszkös. Hát az Úr Jézus azt mondja, hogy majdnem így, hogy nem szégyeled magad. Hát a bűnbe viszed bele az én teremtményeimet, akikért majd én az, ugye, akkor még ez Krisztus előtt volt, akikért majd én az életemet áldozom föl. Beleviszed őket a bűnbe, és utána arcátlanul vádolod. Dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr. Isten magáévá fogadja Jeruzsálemet. Isten megbocsájt, Isten kegyelmében részesíti természetesen a bűnbánó, de az Istenhez forduló embert. Olvasom tovább, József pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt az angyal előtt. Tehát tovább csendben nem védekezett, elismerte, igen, bűnös vagyok, itt csak az isteni kegyelem segít. És szólt és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. Az Úrnak angyala pedig ott állt. Azt olvassuk itt, József szennyes ruhákba volt öltözve, nem védekezik. Csendben áll, és várja az isteni kegyelmet. Csak csendben esedezik az Istenhez, bűnbocsánatért. És akkor Krisztus kimondja, vegyétek le róla a szennyes ruhát. És odafordul Józsuához, lásd, elvettem tőled a te álmokságodat. Kedves jelenlévők, hadd kérdezzem meg, hiszem, hogy mindannyian küszködtünk már elkövetett hibákkal, vétkekkel, bűnökkel, ki mekkorákkal, ki mennyiszer, de nem hiszem, hogy van itt közöttünk olyan, aki nem ismeri ezt a szörnyű lelkiismereti gyötrelmet. És milyen az, mikor Krisztus jön és leveszi rólunk a mi bűneinknek terhét. 32. Zsoltár azt mondja, boldog ember az, akinek hamissága megbocsájtatott, vétke elfedeztetett, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincs. És akkor így folytatja, még elhallgattam, tudnék a bűneimet, még nem vallottam be az Istennek, még elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, még éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamiságomat az Úrnak, és te elvetted róla bűneimnek terhét. Kedves jelenlévők, újból hadd hirdessem ezt a csodálatos evangélium kijelentést itt az igében. Itt is ezt mondja Krisztus. A 32. Zsoltárral tökéletes szinkronban levettem rólad a te álnokságodat. Megbocsájtotta Isten a te bűnödet, és akkor adja a parancsot, hogy adjatok rá tiszta ruhát. És itt hadd jegyezzem meg, hogy tiszta ruhát, tehát Istentől adott kegyelmet, csak a bűnbánat és a bűntől való megtisztítás után ajándékozhat az embernek. Szóval nincs olyan, hogy nem bánom meg a bűnömet, ez majd csak lesz, ami lesz. És bocsássanak, hogy itt egy pillanatra megállok, mivel elég sokat foglalkozom családokkal, lelki gondozás ilyen vonatkozásban is. Hát tudom, hogy nagyon sokszor ez így van, hogy akkor családban valami feszültség támad, akkor sokszor így vannak, emberek összesértegetik egymást, aztán elmennek lefeküdni, aztán reggel nézik, hogy Pityu haragszik, nem haragszik, nem, na jó, akkor nincs semmi. Na jó, akkor Pityukám, hogy aludtál, amit csinálsz? De egy világért ki nem mondanám, ne haragudj, megbántottalak, sajnálom, bocsáss meg nekem. Ugye ezt nagyon nehéz kimondani. Itt ez a szentírási ige arról beszél, hogy le kell venni rólunk a szennyes ruhát, a szennyes ruhához pedig ott kell, levételéhez pedig ott kell állni az angyal előtt, némán csendben bűnbánattal, hogy Uram, könyörülj rajtam, bocsáss meg az én bűneimet, és akkor Isten leveszi, akkor Isten elveszi. Hű az Isten, aki megbocsájtja mi bűneinket. Fiacskáim, ne vétkezzetek, de ha valaki vétkezik, van szólunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János első levele, első fejezet, 9. versében tesznek ezt az igét találni. Csodálatos kegyelem ez. És most felöltözteti az angyal, felöltöztetteti, ugye Krisztus, őt adjatok rá tiszta ruhát, és kitűnik a végén, hogy ez papi öltözet, mert tiszta süveget, ugye a főpapi süveget, és itt van megint egy hatalmas ígéret. Isten, amikor megbocsájt az embernek, akkor nem csak megbocsájt, hanem úgy tekint rá, 103. Zsoltárban tesznek ezt találni, hogy amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el a mi vétkeinket. És akkor nem így van, hogy fiam, most ott érdelsz a sarokban. Na bocsánat, még az én gyerekkoromra gondolok, én csinált, nekem kellett ilyesmit csinálni, nem egyszer. Jobb firma voltam. És szóval ez nem így van, hogy most ott törtél, de ezt negyed órát, vagy fél órát, és majd bocsánatot kérsz, és akkor mehetsz. Amikor az Isten a bűnbocsánatot megadja, abban a pillanatban visszahelyezi az embert a maga szolgálatába is. Tessnek csak végig gondolni Dávidot. Nem mondhatom el, időnk nem engedi meg. De Dávid életét milyen bűnbe esett. Isten megengedte, hogy király maradjon. Péter apostol átkozódva esküdözött. És ő háromszor mondta, hogy legeltesd az én bárányaimat a feltámadása után. Beiktatta vissza a tanítványok előtt. Megbánta, szembefordult vele, kiment keservesen sírva. Krisztus megkérdezte, szeretsz engem? Jobban szeretsz ezeknél? Szóval emlékeztette rá, visszaidézte neki, de teljesen levette. És nem sorolom tovább, a tékozló fiú példázatában is ezzel találkozunk. Az Isten ezt teszi meg az emberrel. Ez volt a negyedik látomás. És akkor így olvasom a következőt. Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és fel, negyedik fejezetben olvasom. Igen, ötödik látomás az aranygyertyatartó, és a két olajfa. Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és felköltött engem, mint mikor valaki álmából költetik fel, és mondta nekem, mit látsz te? És mondtam, látok ími egy merő aranygyertyatartót, tetején az olajtartó, rajta pedig annak 7 szövétneke. És 7 cső a szövétnekhez, amelyek a tetején vannak. És mellette 2 olajfa, egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán. És feleltem, és mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mondván, mik ezek, uram? És felelt az angyal, aki beszélt velem, és mondta nékem, hát nem tudod én, mik ezek? És mondtam, nem, uram. És felelt, és szólt nékem, és mondta, az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja a seregeknek, ura. Ki vagy te, nagyhegy, lapáljál leszel Zorobábel előtt, és felveszi a csúcskövet, és ilyen kiáltást támad, áldás, áldás reál. Ezt is talán csak eddig. Miről beszél itt a Szentírás? Lát egy gyertyatartót. Ugye találkozunk a gyertyatartóval az Ószövetségi Szent Sátor külső részében, ugye a hétágú aranygyertyatartóval. Jelképes dolog volt. Találkozunk a Jelenések könyvében, az első fejezetben, Jézus Krisztus ott jár a gyertyatartók között. Találkozunk a második fejezetben, amikor Jézus úgy mutatkozik be, mint aki jobb kezében tartja a csillagokat, és jár az arany gyertyatartók között. Tehát a Szentírásban a gyertyatartó nagy jelentőségű. Krisztus azt mondta, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város, és a gyertyát sem azért gyújtják, hogy vék, azaz kosár alá tegyék, hanem hogy kitegyék a gyertyatartóba, és világítson. Ki vagy mi tehát a gyertyatartó? Az Isten gyermekeit, a világító, a Krisztus kegyelme által világ világosságává váló embereket összefogó valami. Nem akarom ezt mondani, hogy egyház, vagy szervezet, vagy gyülekezet, vagy valami. Szóval valami. És ott élnek abban az Isten gyermekei. És itt ebben a konkrét esetben azt írja, hogy mellette a 7 ágú gyertyatartó mellett, amelynek a tetején van még, ugye ez nincs a zsidó templomban, ilyen nem volt, hogy a gyertyatartó tetején van egy olajtartó, és abba ömlik bele a mellette álló 2 olajfából az olaj szüntelen. És akkor megkérdezi, mi ez, uram? Mi ez? És azt mondja, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja az Úr. Ezt elolvastam, ez benne volt a felolvasott szakaszban. Tehát itt miről beszél a Szentírás? Hogy Isten az ő gyermekeit, ha úgy tetszik, akkor az egyházat, az egyházon én nem egy szervezetet értek, akkor, tehát az Isten az ő gyermekeit és az egyházát táplálni akarja a menny olajával, a Szentlélek olajával. Emberek életét áldását tenni a környezetük számára. És itt majd nagyon szépen kérem, hogy akik csak tehetik, vegyék meg ezt a könyvet, nagyon-nagyon szép leírást tetszenek ebben találni. De hadd mondjak annyit, hogy igen, itt ez jelenti a Szentírást is. Nem erővel, nem hatalommal az én lelkem által. Tehát az ige hirdetés az nem emberi ügyeskedés, teológiai eszmefuttatás, hanem az ige hirdetés az a Szentlélek által küldött üzenet az Isten egyházának, az Isten gyermekeinek, a küszködő embernek. És ez akkor jelent áldást valakinek, ha tényleg az Isten lelke ihleti. nem az előadó akarja megmutatni, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mi mindent tudok, és ezt hogy tudom ugye prezentálni a hallgatók előtt, hanem azt mondja az Isten igéje, nem erővel, nem hatalommal, az én lelkemmel. Mindannyian érezzük, én sokszor hallgatok én is igét, de sokszor van úgy, hogy érzem, tényleg érzem, hogy ahogy Adi mondja, hogy hallom, hogy a szívemben lépked, és Ádám hol vagyára felelnek hangos szívvel, és hát hányszor érzi az ember, hogy most itt van az Isten közöttünk, nem lehet látni, de halljuk az ő szavát, megérinti a szívünket, ami elhangzik. Ilyen áldott dolog. Isten ezt üzeni az ő gyermekeinek, itt ebben az esetben, hogy ti az ige hirdetésére, az Isten üzenetének a közvetítésére elkötelezett emberek vagytok, de ezt mennyei befolyás alatt, az Isten áldásával, az Isten segítségével tegyétek. Még talán erről egy néhány szót, hogy ki vagy te nagy hegy, lapáljá leszel Zorobábel előtt. Ez megint visszatér ahhoz a gondolathoz, hogy ott van a nagy hegy. A szerencsétlen küszködő zsidó nép számára, ott voltak a samaritánusok, állandó törként az oldalukban. És az Isten megint üzen, ki vagy te nagy hegy? Hát az Isten előtt, mivé leszel? Az Isten előtt semmivé leszel. Már itt nem sokan vannak olyanok, akik emlékeznek még a Hitler-Jugendekre, emlékeznek a hitleri időkre, jól emlékszem még. Vannak sokan, akik emlékeznek, hogy de ha ellenünk bárki is támadni, mert saját földjén fogjuk összezúzni. Az amerikai követség lakosztálya mellett lakunk, és de sokszor hallottam, amikor ők ünnepeltek, akkor mentek, ugye ott a munkásőröknek, nem tudom én kik. És emberek azt gondolták, hogy milyen a hatalom most és mindörökké. És egyszer csak Isten csak ennyit tett, mint a római császárok, eddig és nem tovább. Az ember nem tudta, hogy csak omlik minden össze. Mi vagy te, magas hegy? Lapájjá leszel. Az Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Bár nem övé minden hatalom, de nem ő irányítja ezt az egész emberi történelmet, ugye világ fejedelme Sátán. De amikor Isten valamit tenni akar, akkor nincs az a hatalom, amelyik annak ellen állhatna. Akkor Isten azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Az ember megrendült szívvel, én végignéztem Ceausescu kivégzését, megrendült szívvel. Pedig hát nagyon nem keresztényi érzések voltak a lelkemben iránta, minden azokért, a dolgokért, amelyeket tett. De ez milyen szörnyű látni, mikor mint egy kutyát lövik le. Szóval mi vagy te, nagy hegy, te beképzelt hatalom, lapájjá leszel. Az Isten, amikor szól, akkor vége minden emberi erőfeszítésnek, és akkor az ő hatalma teljesül. A következő, a repülő hatodik látomás, a repülő könyvtekercs, ezekről már csak egy néhány szót szólok. A repülő könyvtekercsnél azt olvassuk, hogy azután ismét felemeltem szemeimet az ötödik fejezet, és láttam, és íme egy könyv repült, és mondta nékem, mit látsz te? És én mondtam, látok egy repülőkönyvet, 20 singa hossza, és 10 a szélessége, és mondta nékem, ez az átok, amely kihat az egész föld színére, mert mindaz, aki lop ehhez képest, fog innen kiirtatni, és mindaz, aki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni. Kibocsátom azért ezt szól a seregeknek, Uram, és bemegy a lopónak házába, és annak házába, aki hamisan esküszik, és az én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt annak fáit és köveit. Már csak nagyon röviden minden azonosítási törekvés nélkül már szinte repülőkönyv. Jelenések könyve 14. fejezet 6. versében már az előbb utaltam rá, kezdődik, hogy repülő angyalok az ég közepén. Ugye ez az egyik leghatalmasabb jelkép, amikor Isten azt fejezi ki, hogy olyan befolyású igehirdetés történik, olyan hatalommal szólja Isten, olyan fontos üzenetet küld, hogy mintha csak repülne egy könyv, ugye egy könyvtekercset kell elgondolnunk, nem ilyen könyvük volt a zsidóknak, ami 5 méter széles és 10 méter hosszú, ugye nyilván ezek jelképes beszédek, amelyek csak arra utal, hogy hatalmas, monumentális mondani valója van, és azt mondja el az embereknek, hogy ehhez a könyvhöz képest, aki hazudik, aki csal, aki vétkezik, az Isten megkeresi. Mi tehát akkor ez a repülőkönyv? Mi tehát ez a repülőkönyv? nyilván az Isten üzenete, amihez kell mérni az életünket, aminek az alapján az Isten majd megítél bennünket. Azután a következő, az asszony a mérő serpenyőben következő leírást olvasnám el. Majd kijött az angyal, aki beszélt velem, és mondta nékem, emel csak fel szemeidet, és lásd meg, micsoda az, ami kijön. És mondta, micsoda az? Ő pedig mondta, az, ami kijön, mérő edény. És mondta, ilyen formájuk az egész földön. És íme egy kerek ómdarab repült, és ül rajta egy asszony mérő edény közepében. És mondta, ez az istentelenség, és veti azt a mérő edény közepébe, a darab ónt pedig veti annak szájára. És felemelém szememet, és láttam, hogy íme két asszony jött elő, és szél volt a szárnyékban, és a szárnyék olyanok, mint az eszterágnak szárnya, és felemelték a mérőedényt a föld és az ég közé. És mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, hová viszik ezek a mérőedényt. És mondta nékem, hogy házat építsenek annak a Sineár földjén, és oda erősítsék, és ott hagyják azt a maga helyén. Fordított sorrendben gondoljuk csak végig egy pillanatra, hadd kérdezem, hogy mi az, hogy Sineár hegye, illetve Sineár földje. Ugye Babilon területe, szóval a Médo-Perzsa birodalomnak is az a babiloni területe, tehát Bábel, és a Szentírásban Babilon mindig az Isten ellen forduló egyházi szervezet, vagy egyházi szövetségnek a kifejezése. És itt tehát mit mond a Szentírás? Hogy Isten megtisztította most már az gyülekezetét az erkölcsi bűnöktől, most már megtisztítja majd a hitehagyásnak a bűnétől is, amelyre Babilon jellemző. Hát erről csak ennyit hadd mondjak, és majd ha tetszenek olvasni a Jenesek könyvében, akkor majd ott látják, hogy a mi korunkra nézve is van az Istennek ezzel kapcsolatban ilyen jellegű üzenete. És végül a négy szekér, arról szóló látomás a 6. fejezetben, majd megfordultam és felemeltem szemeimet, és láttam, hogy íme négy szekér jött ki két hegy közül, és azok a hegyek érc hegyek. Az első szekér ben veres lovak, a második szekérben fekete lovak, a harmadik szekérben fehér lovak, a negyedik szekérben pedig tarka lovak, erősek. És megszólaltam, és mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mik ezek, uram? Az angyal felelt, és mondta nékem, ezek az égnek négy szele, jönnek az egész föld ura mellett való szolgálatukból, amelyben a fekete lovak vannak, észak földére mennek, és a fehérek mennek utánuk, a tarkák pedig a déli földre mennek. Az erősek is mennek, és kívánják elérni a földet, és mondta, menjetek, járjátok el a földet, és eljárták a földet. Majd hívott engem, és beszélt velem, és mondta, lásd, észak földére menők lecsendesítették lelkemet északnak földjén. Mivel kezdődött a látomás sorozat? Négy lóval, négy szóló lóval, szóval négy egyedülálló lóval, és annak a lovasával. Mivel zárul? Négy lovas fogattal. A színekről nem tudunk semmit mondani, miért ilyen színűek, amilyenek. Annyi, amennyit el tudunk mondani róla, hogy itt az érchegyek közül jönnek elő. Hegyek, de érchegyek közül. Ugye ez még inkább hangsúlyozza, hogy jelképes beszédről van szó, és aztán is értjük, hogy jelképes a beszéd, mert megkérdezi, hogy ezek a lovak, micsoda ez, mi ez a látomás, amit én most látok. És azt mondja, igen, az Isten elküldte ezeket, és elvégzik az ő dolgát északon, délen. Vagyis az Isten igéjét azt fejezi ki, hogy Istennek gondja van az emberi történelemre. Hogy az Istennek gondja akkor az akkori időben az akkori körülményekre, és a mi időnkben a mi körülményeinkre. Kedves jelenlévők, én hadd mondjam, hogy politizálni nem politizálok, de szorongni szorongok nagyon sokat. Bizonyos politikai körülmények miatt, hol ilyen, hol olyan körülmények miatt. Ez nem kéne, de másnak sem, hanem sokkal inkább imádkozni helyette. Még egyszer hadd idézem Dániel próféta könyvét, a 2. fejezet 20. versét. Isten tesz királyokat és dönt királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek, és az aggodalmunkkal úgyse tudunk semmit elérni. De Istenre bízni a sorsunkat, hazánk sorsát és egész emberiség sorsát, bölcs és keresztényhez méltó magatartás. Segítsen ebben az Isten mindannyiunknak, és köszönöm a szíves figyelmet. És akkor most pedig felkérem, szeretettel felkérem Nyári László, előadó művész István, pardon, előadom művész barátunkat. Mindig más nevet adok neki.
1: Ijesz Gyula a reformáció genfi emlékműve előtt. 143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szoborsor előtt. Calvin, Knox, Farrell, Béza, s bikafővel a hadra kelt hit zord hadnagyai, a Vilmosok és Coligny és Cromwell, ők néztek rám, s a szabjás bocskai. Hátrálnom kellett közelükből. Mindet nem fogta össze, csak messzibb tekintett. Fölhúzódtam a kert felé, a fákig, s lelkemben is hős tárgyilagosságig. S most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt, feszesen katonásan, kilépvén éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, s abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből. Addig jöhettek maguk is meretkövek a napfényben, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állók, szóljatok! Vagy előbb én beszélhetek? Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként marad fönn a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely 400-ada oly nagy esküt markolt, mely kőbes öröklétbe görcsösötten tartja ma is a Bibliát, a kardot, mit adott? Melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek, a cél, ahogy elértétek. Ti kérdite? S ha nem lesz örömötökre meghallanotok, elmondom, épp mert nékem is keserves. Áltatok, égve az Úr igazával, állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor, aztán dönteni kezdett ezred egyszer az ész helyett, a fegyvers, a láng, hogy válja öröküdva lelket. Rántak milliószám kínban a testek, csatamezőn, vitófán, vérpadon, karon, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein, növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet Jézus példája végig Európán. Égtek, hogy égjen, itt a kép, a bálvány, ott a család, könyv, városok és falvak, hol újra emberhúst faltak a fél vagy zsoldosok, eladdig, míg tűz a tűzzel, nem állt egymással szemben bűn a bűnnel, eladdig, míg nem jött a győzelem. Az idő okosan, türelmesen, s némi humorral. A kétféle had és hitvárai szemközt állnak ma is, az én hazámban is. A zordon fehér falús aranycifrázta templom véntornyai még ágyuként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjai bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán átköszönnek, s újjon mutatják, hogy hány órakor, s kinél lesz ferblikör vagy harcsator, s egy kis ital. Szép. Magam is helyes lenn. Ha pap vagyok, magam is így cselekszem, értsük meg egymást. De nem volt nagy ár mégis a 30 évi dök halál. Dabinyé dühe, Coligny halála, Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, fél Németország, a ketté törött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig és a mi hazánk. Ez lett a győzelem. Ezt küldte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta, nem érte folyt a harc, hanem miatta, ilyen volt, mint díjul szánt a jövő. Mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Győztetek, maga a sátán győzött veletek, balekok voltatok mind, hátraarc, nincs jogotok egy lépéssel előre, törlődjetek be kőbe és időbe, elveszett eleve a harc. Mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazából majd. Megbuktatok. A haddal simára törölt kontinens, e fekete tábla közepére mi íratott föl eredmény? Egy betű, egy már tréfának sem új, buta betű, s az is csak magyarul. Miért több a keresztjén, mint a keresztény? Értelmet annyi millió halott véréből ennyit párolhattatok. Midőn feledve kinek mi a dolga, karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész. Ez az eredmény. És ha ez sem volna, gondolt bennem is, ahogy várható volt, a túlsó torony az innen valóra, és attól fogva mind a kettő bongott, s kelt ezredszer is, alig finomodva, bennem a két ős ádás szóbirokra. A mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupadac sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyvert? Nem a rossz ellen támadt, aki felkel. S ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszmes világ, amerre a tiarás templom kufár vezette, ha nincs ki a bűnnek ellenszegül, s ha úgy fordul hát reménytelenül, de csak annál szebb önfeláldozásképp odavágja, hogy nem tehettem másképp, ma hol vagyunk? Akkor tán elmarad a kín, a vér, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha bár hiába, Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, s jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a tulúzi tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imád se tudó hajdui, hiszed, hogy lett volna béke, olyan bár, amelyet az imént lemosolyogtál. Hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin? Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe. Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán röpülsz ki az űrbe? Övék az érdem, kiket sem a gája nem riaszthatott vissza, sem a mágia, sem harcaik bukása, a léptenként fölmerülő, hiába. Látták vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füstvetve összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az olbot előre, és ők vállalták-e harcot. Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán, hírhozó katonájuk, már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot. A tettektől, melyek akár a gyermek, magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam önvigasztalásképp. Volt bárkié a szándék, maga az Isten se tudhatta másképp.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó újra itthon lenni. És legelőször az ifjabb generációhoz szeretnék szólni. A gyerekekhez és azokhoz, akik gyereknek érzik magukat, mint én. Kérdezem tőletek, tudtok-e titkot tartani? Aki emelje a kezét, aki tud titkot tartani. Laura tud, ennek nagyon örülök. Mit gondoltok, miért fontos az, hogy tudjunk titkot tartani? Miért fontos az, hogy tudjunk titkot tartani? Nem baj, nem kell most hirtelen válaszolni. Mondok én egy választ, jó? Szerintem azért fontos, hogy tudjunk titkot tartani, mert van, hogy valakinek az élete múlik azon, hogy elárulunk-e egy titkot, vagy sem. És pontosan egy ilyen történetet szeretnék felidézni a Bibliából, ami egy fiatalról szól, nem tudom, hogy mennyire volt gyerek, vagy mennyire volt tinédzser, vagy milyen korú lehetett, valószínűleg inkább olyan 11 néhány éves lehetett, egy fiatal fiú, aki nagyon jól tudott titkot tartani. Apostolok cselekedetei 23. fejezetében olvashattok erről a fiúról, egészen pontosan a 23. fejezetben. És nem is kell fellapozni, hanem azt szeretném, hogyha otthon a szüleitekkel az egész fejezetet, ezt a nagyon izgalmas történetet elolvasnátok. Egy fiúról szól, aki nagyon jól tudott titkot tartani. Képzeljétek el, hogy Pál apostol börtönbe került. Ismeritek Pál apostolt, ugye? Hallottunk róla sokat. Ő az a misszionárius, aki rengeteget hajózott, ki az, aki szeret hajózni. Szerintem, Laura, te szeretsz hajózni, ugye? Igen. Pál nagyon sokat utazott. Ő egy utazó misszionárius volt, és amikor utoljára visszament Jeruzsálembe, ott letartóztatták. Bebörtönözték, azzal a céllal, hogy megöljék őt. És képzeljétek el, hogy Pál apostol római polgár volt. Ez azt jelenti, hogy nem lehet csak úgy megölni. Ugye? Nem lehetett csak úgy megölni, neki tisztességes tárgyalás kellett, stb. És ezért több mint 40 ember, képzeljétek el, több mint 40 jeruzsálemi férfi fogadalmat tett. Átok alatt esküdött meg arra, hogy megöli Pált. Tudjátok, mit jelent átok alatt megesküdni? Azt jelenti, hogy ha nem ölöm meg Pált, akkor átkozott vagyok. És addig, azt mondták, addig nem eszünk és nem iszunk, míg meg nem öljük őt. Szerintem egy idő után nagyon éhesek lehettek, mert nem sikerült megölni Pált, képzeljétek el. Tudjátok, miért nem sikerült megölni? Mert amikor ez a 40 ember fogadalmat tett, valahogy ott volt a közelben egy fiú. Egy fiatal, 11 pár éves fiú, aki ezt az egész beszélgetést a 40 emberrel, meg a zsidó vezetőkkel hallotta. Ez a fiú, képzeljétek el, Pál apostolnak az unokaöccse volt. Nem tudjuk, hogy hogy került oda, nem tudjuk, hogy ott szolgált-e, vagy valakinek a rokona volt, nem tudjuk. Csak egyszerűen meghallotta. És mit csinált? Elment a barátaihoz és elmondta neki, ugye? Képzeljétek el, Pált meg fogják ölni. Ez történt? Nem. Mit csinált? Titkot tartott, és tudjátok, hova ment? Egyenesen Pálhoz. Bekéreckedett a börtönbe. Bátor fiú volt? Próbáltatok már börtönbe bekéreckedni? Képzeljétek, én már voltam börtönbe, mármint bekéreckedtem. Nem azért, mert letartóztattak, hanem mentünk szolgálni kórussal. És képzeljétek el, egy börtönbe bejutni, ám nem úgy van, hogy bekopogsz, hogy szeretnék benézni. Engedély kell hozzá. Mobilodat, telefont, mindent ki kellett pakolnunk. Azt ugye ott kellett hagynunk. És képzeljétek el, hogy ez a fiú, ez olyan bátor volt, hogy fogta magát, és addig ment előre, míg be nem jutott Pál apostolhoz a börtönbe. És ott megsúgta neki a fülébe, hogy 40 ember megesküdött, hogy megöl téged. Mit csináljak? És akkor Pál hívta a századost. Százados, ez a fiú valamit mondani akar az ezredesnek. És a fiú mit csinált? Elmondta a századosnak? Nem. A százados vitte őt, és a fiú mit csinált? Titkot tartott. Semmit nem mondott a századosnak, csak Lisziász ezredesnek. Lisziász ezredes pedig mit csinált? Félrevonta ezt a fiatalembert, és azt mondta neki, mondj el mindent. A fiú elmondta, és utána ráparancsolt. Senkinek. Ne mondd el, amit nekem mondtál. Senkinek. És képzeljétek el, hogy még azon az éjszakán összeszedett egy néhány harcost, egy néhány katonát, Lisziász ezredes, és elküldte Pált jó messze Jeruzsálemből egy egész más városba, Cézáreába.
És ez a fiú hazament, és olyan elmondta anyukájának, apukájának, szomszédnak, a barátainak, hogy képzeljétek el, voltam az ezredesnél, és a börtönbe is beengedtek, és képzeljétek el, az történt, hogy Pált meg akarják ölni ma éjszaka. Ez volt? Nem. A fiú továbbra is titkot tartott. Megmentette Pál apostol életét, és megmentette, képzeljétek el, így a saját családjának is az életét. Azért, mert hogyha ez kitudódott volna, hogy ő árulta el, és miatta nem sikerült Pált megölni, akkor ki hal meg? A fiú. Biztos, hogy megkeresik és megölik. Látjátok, a Bibliában van, van ez a nagyon érdekes történet. Egy fiatal fiúról szól, aki csak egy dolgot tudott, titkot tartani. És megmentette a saját életét, a családja életét és Pál életét is. Ugye milyen fontos, hogy tudjunk titkot tartani? Azt mondja nekünk a Biblia, hogy olyan szinten kell megtanulnunk titkot tartani, hogy még aki az ölünkben ül, azelőtt is lefogjuk a szánkat. Én szeretnék megtanulni ilyen jól titkot tartani. Én is beszédes vagyok. Laura, te beszédes vagy? Szerintem akkor mind a ketten beszédesek vagyunk. Te beszédes vagy? Te nem vagy beszédes. Egy férfi, aki tud titkot tartani, ez jó. Látjátok, milyen fontos, hogy megtanuljunk a beszédünkre vigyázni. Köszönöm, hogy figyeltetek, és igazából a folytatásra is figyelhettek, mert ez a történet folytatódik, és a felnőttekkel pontosan erről szeretnék beszélni. Pál apostolt letartóztatják, az unokaöccse megmenti az életét, ez a fiatal fiú, csak azáltal, hogy tud titkot tartani, viszont amikor kell, akkor beszél, ugye? Akkor beszél, amikor kell. És Pált még azon az éjszakán elviszik Cézáreába. És ez a történet a Apostolok cselekedetei 24. fejezetében van. Apostolok cselekedetei 24. fejezetében Pál megérkezik Cézáreában, és ott van egy helytartó. Úgy hívják, hogy Félix. Ismeritek jól ezt a történetet, ugye? Pál megérkezik Félix helytartó elé. Nem tudom, tudjátok-e, hogy milyen ember volt ez a Félix? Hallottatok már valamit Félixről? Bibliából mi derül ki? Ha kinyitjátok az igét, akkor mit találtok Félixről? Nyissátok ki nyugodtan a Bibliát Apostolok cselekedetei 24. fejezetnél, és adok egy percet, fussuk végig a 24. fejezetet. A 24. fejezetnek elég az első 21 pár versét megnézni. Mi derül ki Félixről? Milyen jellemtulajdonságot fedeztek fel benne? Milyen jellemtulajdonságot találtok Félixben? Különösen, hogyha a 24. fejezet vége felé néztek. De azt olvassuk, hogy meghallgatja a vádat Pál ellen. De van egy vers, ami nagyon sokat elmond Félix jelleméről. Szeretném, hogyha ezt kiszúrnánk. Egészen a vége felé van. Igen? Mondjad nyugodtan. A 25. versben? Igen. Így van. Nem nagyon szívesen hallott bizonyos dolgokról, például ilyenekről, hogy mértékletesség. És a 26. versben mit találtok? Gyakran beszélgetett Pállal az evangéliumról. Miért? Mert remélte, hogy... Igen, jól látjátok. Mert remélte, hogy pénzt kap. Nézzétek, Félixről van információnk a Biblián kívülről is. És itt azt hiszem, hogy három történész is ír róla. Nyilván Josephus Flavius ír róla, Tacitus, meg ír róla Svetonius is. Tehát korabeli történetírók, helyi szemtanúk tudnak beszélni nekünk Félixről, vagy kis, hogy is mondjam, olyan írók, akik jóval közelebb voltak hozzá időben. És Tacitus azt írja Félixről, hogy minden nemű, figyeljétek ezt a jellemzést, mindenféle erkölcstelenséget és kegyetlenkedést királyi hatalommal, de rabszolgai lelkülettel hajtott végre. Milyen ember volt ez a Félix? Teszi, amit az indulatai diktálnak, az legyen erkölcstelen, az legyen kegyetlen, az legyen bármi, mint egy király úgy teszem, de a lelkem egy igazi rabszolga volt, egy rabszolga lelkület. Ez ugye egy korabeli történetíró szájából ez különösen sokat mondja, hogy a rabszolga, gondoljatok a rabszolgai lelkületre, emlékezzetek arra, amikor Izrael kivonult Egyiptomból. Ugye, az Úr éppen ketté választotta a Vöröstengert, és elkezdenek ordítani, hogy menjünk vissza, mert ott volt hús. Emlékeztek erre? Ez a rabszolga lelkület. Ilyen jelen volt Félix. És ez az ember
ez az ember most az, aki ítélni fog Pál felől. Mennyi esélye van Pálnak? Nem tudjuk a történet folytatását. Úgy nézitek, mennyi esélye van Pálnak? Egy kegyetlen zsarnok, aki a saját kívánságainak él, és megjelenik a zsidók részéről a főügyész, a vádoló. És azzal kezdi, hogy nemes Festus. Amióta te itt uralkozz Cézáreában, azóta nekünk jó dolgunk van. Tudjátok, hogy a fejezet utolsó versét nézitek csak meg. Mikor 2 esztendő elmúlt, Félix utóda Pontius Festus lőn. Tudjátok, miért jött Pontius Festus? Azért, mert Félix már annyi kegyetlenséget követett el a zsidók ellen, hogy azt mondták, hogy na jó, ebből elég. Róma berendelte Félixet. Róma szólt. A kegyetlen Róma már rászólt, hogy sok lesz Félixből. És ezzel kezdi a beszédét Tertullus, hogy nagyságos Félix, teljes háladással ismerjük el, hogy te általad nagy békességet nyerünk. Hazudik. Hazudott. Félix egy borzalmas uralkodó volt, egy nagyon-nagyon gonosz helytartó. De annyira akarták a zsidók, hogy Pál meghalljon, hogy mi akár hazudhatunk is, csak teljesen mindegy, milyen ember az, teljesen mindegy, hogy Félix mit csinál, csak ítélj el Pált. Pál halála fontosabb volt, mint az igazság. Félix tehát egy ilyen jellemű ember volt, és nézzétek, mennyi esélye volt Pálnak? Emberileg nézve semmi. És mi történik? Félixet hirtelen elkapja az igazságosság. És azt mondja, hogy ez az ember ártatlan. Mibe került volna őt megölni? Mibe került volna tenni egy szívességet a zsidóknak? És azt mondja, ez az ember ártatlan. De mivel remélte, hogy pénzt kap, ezért még fogságban tartotta, de kijelentette, hogy ártatlan. Sőt, azt olvasom, hogy a tárgyalás után néhány nappal, ez a 24. vers, 24. fejezet 24. versét olvasom. Egy néhány nap múlva Félix megjelent feleségével, Druszillával együtt, aki egyébként zsidó asszony volt, és maga elé hívta Pált, és mit csinált? Mit csinál ez a romlott, erkölcstelen római helytartó? Ez a királyi hatalom, de rabszolgai lelkület, ez a jellemtelen, ez a gerinctelen valaki. Mit csinál? Azt mondja, hallgatta Pált a Krisztusban való hit felől. A Biblia egyik legszebb mondata egyébként. Mert a Szentlélek úgy tűnik bárkit képes megszólítani. Még ennek az embernek a lelkébe is behatolt, és rávette arra, hogy hallgassa Pált. És itt jön az az ominózus 25. vers, ami a mai alapigénk. És most olvasom fel nektek az alapigét. Mikor pedig ő, tudnélik Pál, igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve mondta Félix, most eredj el, de amikor alkalmam lesz, majd magamhoz hívlak téged. Amikor Pál igazságról, önmegtartóztatásról és eljövendő ítéletről szólt, megrémülve mondta Félix, most eredj el, amikor alkalmam lesz, majd hívlak téged. Pál, ezt elbuktad. Hogy lehet ekkora hibát elkövetni? Itt vagy a szabadság kapujában. Ez a kegyetlen valaki, ezt megszólította a Szentlélek, és most akár meg is szabadulhattál volna. Szimpatikus vagy neki, meg akar hallgatni. Erre elkezdesz neki igazságról, ítéletről, meg önmegtartóztatásról beszélni. Hogy lehet így elszúrni? Elszúrta Pál? Mit mond nekünk Jézus? Jézus azt mondja, figyeljetek, Márk evangélium a 13. fejezet 11. vers. És nézzük meg, hogy elszúrta el Pál vagy sem. Mikor pedig fogva visznek? Fogva vitték Pált? Igen. Hogy átadjanak titeket, átadták? A zsidók át kellett adják Lisziásznak, Lisziász átadta Félixnek, Pált folyton átadják, aztán Festusnak végül ugye Rómába kerül. Fogva visznek, hogy átadjanak, tudnék a hatóságoknak. Ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok. És ne gondolkodjatok. Olvasunk ilyet, hogy Pál előre leírta a beszédét, hogy ha Félix elé kerülök, akkor majd ezt fogom mondani. Megírta a beszédét? Nem. Nem. Hanem ami adatik nektek abban az órában, azt szóljátok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Hogyha esetleg megszólalna bennünk az a hang, hogy Pál, most megszabadulhattál volna, ezt most elszúrtad, miért riogatsz, miért rémizgetsz, miért nem Jézus szeretetéről beszélsz? Miért nem arról beszélsz, hogy
Vagy mit tudom, egy kiváló előadó vagy, villancs meg valamit abból a fantasztikus farizeusi tudásból, ami neked van. Kápráztasd el a hallgatóidat, Drusillát és Félixet. Vagy annyi minden van a Bibliában, miért nem? Miért éppen az igazság, meg mértékletesség, meg ítélet? Miért ilyen téma kell? Ez nem Pál ötlete volt. Pálon beteljesült Jézus ígérete. Amikor fogva visznek titeket, ahogy Pált, amikor átadnak titeket, ahogy Pált, akkor majd a Szentlélek szól. Csak bízd rá magad. Onnan tudom, hogy a Szentlélek szólt, hogy úgy fejeződik be az előző szakasz, hogy odaállt mellé, még mielőtt elhozták volna Jeruzsálemből, odaállt mellé az Úr angyala éjszaka, és azt mondta, bízzál, Pál. Bízzál. És Pál mit csinált? Bízott. És amikor bízol az Úrban, akkor a Szentlélek átveszi a hatalmat a nyelved, a szád felett, a gondolataid felett. És elkezdesz valami olyanról beszélni, amiről, ha emberileg nézem, hát ez hiba volt. De nem, a Szentlélek nem hibázik. Ezt megismétlem. A Szentlélek nem szokott hibázni. Soha. Soha. Mit szól a Szentlélek? A 14. fejezet, 26. verse János evangéliumában. János evangélium a 14. fejezet, 26. verse így szól. Tehát János 14.26 így szól. Az a vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, mindenre megtanít majd titeket. Hogyan? Új kijelentést kapott Pál? Nem. Azt mondja, eszetekbe juttatja mindazokat, amiket én, azaz Jézus mondtam nektek. Nagyon szeretném, hogyha ezt az igét jól értenénk, és amikor keresztségi órát tartok, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre az igére. Szerintem ezt igazolhatjátok, akik velem tanultatok. A Szentlélek nem valami új, csinos és fényes és csillogó valami káprázatos ötletet ad, amikor jön és ihlet. A Szentlélek egy dolgot tesz, egy nagyon egyszerű dolgot. Az íráshoz vezet. Mert nem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem Szentlélek által hordoztatva, ihletve szóltak Isten szent emberei. Vagyis amikor tudod, hogy a Szentlélek szól általad, akkor tudod, mit fogsz szólni? Az igét. Lehet, hogy nem úgy, hogy János evangéliuma ennyi és ennyi megvan írva, hogy... De az ige gondolatai, az ige szófordulatai, az ige tanítása jön vissza. Ezért beszélt Pál igazságról, mértékletességről és eljövendő ítéletről. Ezek mind az igében vannak, nem? Nem új gondolat volt. Eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Szeretném ezt még egyszer aláhúzni. Ha azt szeretnéd, hogy a Szentlélek szóljon belőled, akkor kutasd az igét. Olvasd az igét, keresd benne Jézust. És a megfelelő pillanatban, a megfelelő élethelyzetben az ige fog megszólalni. Ezt hívjuk úgy, hogy aranyalma ezüstáron, ugye? A helyén mondott ige. Ugye? A megfelelő pillanatban a megfelelő ige. Tudjátok, hogy erre az aranyalmára még van más kifejezés is? Tudjátok, mi a helyén mondott ige? Hogy az igéből egy olyan igazság, ami az adott helyzetben aktuális. Mondhatom úgy is, hogy aktuális igazság, vagy időszerű igazság, vagy mondhatom úgy, hogy melyikőtök? Jelen való igazság, present truth. A jelen való igazság egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. A Biblia igazságainak az a szelete, amire akkor és ott szükség van. Mi a jelen való igazság? A Biblia igazságainak az a szelete, az a darabja, az a drága kő a Bibliából, amire akkor és ott szükség van. Aranyalma ezüstálon a helyén mondott ige. Jó időben, jó helyen, jó ige. Ugye? A jelen való igazság Félix számára ez volt. Ez vonatkozott rá, ez kellett, hogy őt érintse. Nézzétek, mi Pál üzenete. Igazság, megtartóztatás és eljövendő ítélet. Menjünk végig mind a hárman. Azt mondja, milyen igazságról beszél Pál? Nem tudom, tudjátok-e, szerintem ez biztos többségében tudjátok, hogy a Bibliában kétféle igazság van. Mármint kétféle igazság szó. Igazság az egy van. Kétféle igazság szó van. Az egyik, amit úgy szoktuk mondani, hogy ami igaz, a valós, ami nem hamis, a hazugság ellentéte, ez igaz. Ugye? A másik igazság pedig, ami ugyanez az igazság, ez a valóság, ez az Isten igazsága gyakorlatban megvalósul, ez az igazságosság. Ugye angolul mondják, hogy truth meg righteousness.
Magyarul azt szoktuk mondani, hogy igazság meg igazság, de inkább úgy kéne mondani, hogy igazságosság. Valóság és igazságosság. Mind a kettő az Isten jellemtulajdonsága, mert amikor szól, mindig igazat szól, mindig a valósat szólja. Isten nem hazudik, lehetetlen, hogy hazudjon. De amikor Isten cselekszik, tehát szól és cselekszik, akkor hogyan cselekszik mindig? Az ő igazságának megfelelően igazságosan cselekszik, és ez a másik igazság szó. Az igazságnak két oldala, elmélet és gyakorlat. Elválaszthatatlan, ugye? Kérdésem, szerintetek Pál melyik igazságról beszél? Ez most kétesélyes. Gyakorlatról beszél. Pál az igazságos életről, az igaz életről beszél. Arról az igaz életről ugyanazt a szót használja, mint Jézus. Máté evangélium 5. fejezet 6. versében, ki sem kell keresnetek, jól tudjátok. Máté 5 boldog mondások, vagyis boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák. Az igazságot, hogyha pontosabbak akarunk lenni, az igaz életet, egy igazságos életre vágyok. Azt mondja, boldog az az ember, aki vágyakozva néz egy igazságos életre. Hova kell nézned, hogy vágyakozhass arra az igazságos életre? Hova nézel? Hol látod azt az igazságot, ami megvalósul a gyakorlatban? Remélem nem rám. Meg nem egymásra, ugye? Meg nem a szomszédra, meg nem a presbiterre, meg a testvére, meg a... Nem egymást nézegetjük. Ha szeretnéd látni, és vágyakozni arra az igazságra, akkor nézd Jézust. Jézusban megvalósult az az igazság, ez a gyakorlati igazság. Ha őt szemléled, akkor látod, hogy tényleg mindig minden nap rá kell csodálkoznunk Jézusra. Arra, hogy tud olyan türelmes lenni, hogy tud olyan jó válaszokat adni, hogy bírja mindig, amikor hull a fáradt és jönnek hozzá, és örömmel fogadja őket. Emlékeztek erre a jelenetre? Annyira fáradt volt, és ő pedig meglátta, hogy olyanok, jönnek hozzá az emberek olyanok, mint az elveszett juhok, nincs pásztoruk, mindjárt örömmel fogadván őket. Nem nyelve egy nagyot, hogy fú, még ezek is. Ugye? Tehát szemléled Jézust, és azt mondod, hogy én éhezem és szomjazom ezt az életet. Így akarok élni, ilyen akarok lenni. Nem akarok többi az a használhatatlan, agresszív, mértéktelen, stb. Folytathatnám, hogy mi lenni. Olyan akarok lenni, mint ő. Pál erről az igazságról beszél neki. Azt írja Jeremiás könyve, hogy az ő idejében, a messiás idején, ez egy jövendőlés, megszabadul Júda, Izrael bátorságban lakozik, és az lesz az ő neve, amivel őt nevezik. Az Úr, Jahve, a mi igazságunk. Jézus Krisztus a mi igazságunk. Hogy találtassam ő benne, mondja Pál, mint akinek nincs saját igazságosságom a törvényből, hanem van igazságos életem a Krisztusban való hit által. Figyeljétek meg, hogy a hit gyakorlati igazságra vezet. Nem elméleti igazságra. Több annál, tovább visz. Istentől való igazságos életem a hit alapján. Félix, igazságtalan életet élsz. Szükséged van Krisztus igazságos jellemére. Fel kell öltened az ő jellemét. A gyakorlatban kell igazságossá válnod, Félix, mert az igazak öröklik a földet. De Pál folytatja. Önmegtartóztatás. Károli önmegtartóztatásnak folytatja, ami szó itt szerepel, az egyszerűen mértékletesség. Ugyanaz, amit megtaláltak a lélek gyümölcsében. A lélek gyümölcse, a szeretet, öröm, békesség legvégén, a sor legvégén, mint egy megkoronázó az egészet, a mértékletesség. És jó ember beszél erről. Nézzétek, ha Krisztus iskolájában tanulsz, akkor ezt is meg kell tanulnod. Ezt is meg kell tanulnom, meg kell tanulnunk. Azt mondja Pál, hogy aki a pályafutásban tusakodik, az mindenben magát ürtető. Ugyanaz a szó, hogy a kálit. Azok ugyan romlandó koszorút nyeljenek, mi pedig romolhatatlant. Hadd mondjak el nektek egy személyes tapasztalatot, és nagyon sokan vagytok itt sportolók, és lehet, hogy ez nektek nevetséges, de akkor is elmondom. A feleségem rávett, hogy kezdjek el futni kb. Egy hónapja. Ha van sport, amit gyűlölök szívem mélyéből, akkor az az, amikor futni kell. Tehát én csinálok bármi más, súlyt is emelek, csak ugye, ha emeltem volna elég súlyt, akkor lehet, hogy nem kellene most futnom. Erika rávett, hogy fussak. Hát először tudjátok, hogy van ez 1 perc futás, 2 perc haldoklás.
Csak ez 8-szor egymás után. Aztán egy perc haldoklás, 2 perc futás, tehát változik az arány, aztán 6 perc, aztán egy is volt 8-9. És tudjátok, megfigyeltem valamit. Azt mondja, aki a versenypályán, a pályafutásban tusakodik, vagyis aki fut a pályán. Ez milyen? Ez 1 Korintus 9.25. Szerintem vetítsük ki. 1 Korintus 9.25. Nézzétek meg a szavakat. Aki a pályafutásban tusakodik, 1 Korintus 9.25. Nézzétek meg jól. Aki a pályafutásban tusakodik, az mértékletes. Az maga tűrtető. Így van írva? Nem. Mondjad hangosan? Mindenben maga tűrtető. Hát egy néhány hete ezt most már értem, hogy mit jelent. Tudjátok, mind múlik az, hogy az ember ne halljon meg a reggeli futáskor? Lehet, hogy ti jobban tudjátok, mint én. De nekem az a tapasztalatom, hogy az, amit megeszek előző nap este, vagyis amit nem eszek meg előző nap este. Hogy mondjam el ezt a tapasztalatomat? Körülbelül, nem is tudom, most ilyen 13 perces köröket futunk, hogy tudjátok, Cooper plusz egy. És hála Istennek, tudjátok, most ott lakunk erdő mellett, tehát erdőbe ki tudunk menni, nagyon jól, nagyon jó erdei út van, nagyon jó minőség, nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, mert tényleg most erre van szükségünk, ezt a lehetőséget kaptuk. És a lakás körülményeink, tudjátok, nem a legjobbak, de ott van az az erdő, ki tudunk menni futni. És azt figyeltem meg, hogy tehát volt olyan nap, hogy egyszerűen nem bírtam végigcsinálni ezt a 2x13 percet közte a séta. Nem ment. Egyszerűen nem ment. És végig gondoltam, hogy mit ettem tegnap. Nem ettem túl későn, de többet. Többet ettem, mint kellett volna. Meg még rádobtam valamit meg. És az csak gyümölcs, stb. De az éjszaka már nem olyan, és reggel 7-kor kimenni futni így, nem megy úgy. Nem megy úgy. Tettem egy másik próbát. Délután 2 az utolsó étkezés. Reggel futás. És amikor már 36 perce futok, és még nem tudom abba hagyni, vagyis hát azért kell abba hagynom, mert most már idő van, akkor azt érzem, hogy azon múlt, hogy tegnap mit ettem meg. Tényleg minden azon múlik? Tényleg minden azon múlik, hogy mennyire fogod vissza magad az életed minden más területén? Hogy aztán a hídben is tudj futni? Az az igazság, hogy igen. Igen is múlik a mértékletességen az, hogy milyen kapcsolatod van Jézussal. Tudom, hogy ezt nagyon nem szeretik sokan hallani, és azt gondolják, hogy jaj, hát ez ilyen távol-keleti, hogy amit a testedet, ha gyötröd, akkor közelebb kerülsz az Isten szellemhez, stb. És majd feloldódsz a nirvánában. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ami a testeddel történik, és ennek én vagyok az élő és legrosszabb bizonyítéka, ami a testeddel történik, az befolyásolja az Istennel való kapcsolatodat, mert nem tudsz úgy figyelni rá. Nem tudsz úgy Bibliát olvasni, ha éppen nagyon kell emészteni, mert a vér nem itt van, hanem itt. Márpedig a Bibliához kell ide vér, igaz? Kell ide vér? Kell. Félix, mértéktelen vagy, Péter, mértéktelen vagy, a kívánságaidnak élsz. Erősnek hiszed magad, mert van hatalmad, de valójában olyan vagy, mint egy rabszolga. A saját kívánságaid rabszolgája vagy. Térj meg, kérj erőt, kérd a Szent Lelket, és Jézus meg tud gyógyítani. És Pál még mindig folytatja. Elkezd beszélni valami olyanról, amit végképp nem szeretünk. Az eljövendő ítélet. Mert az Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, mondja a Prédikátor könyvében. A minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az is. Tudjátok, Félixnél ez volt a mélypont, vagy a csúcspont. Az Isten mindent előhoz? Félix előtt leperegtek a gyilkosságok, amiket titokban ő rendelt el. Vagy nyíltan. Félix előtt lepergett az, hogy mennyi gonoszt követett el. És ezt az Isten ítéletre előhozza. Tudjátok, hogy Kajafás is ettől retten meg igazán, amikor Jézus azt mondta, hogy feltámadnak a gonoszok? Van feltámadás, és a gonoszok is feltámadnak, és szembe kell nézniük az ítélettel. Az ítélet nagyon félelmetes, csak hogy nézzétek. Ézsaiás könyve 30. fejezet 18. versét vetítsük ki, és olvassuk el. Ézsaiás 30. fejezet 18. versében az Úr úgy mutatkozik be, mint az ítélet istene. Mint az ítélet istene. Nézzétek, hogy beszél az ítélet istene?
Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok. Azért felségesül, hogy megkegyelmezzen nektek. Mert ítélet Istene az Úr, boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Milyen ítélet Istene az Isten? Azért vár, hogy könyörüljön. Tudjátok, hogy hogy szeretne az Isten ítélni? Felmentő ítéletet. Fogja és az ítéletet átadja a fiúnak, azt olvasom, az ítéletet egészen a fiúnak adja, és elküldi a földre, nem azért, hogy kárhoztassa a világot, vagyis, hogy kárhoztató ítélet alá vonja a világot, hanem, hogy a világ megmeneküljön általa. Honnan nézed az ítéletet? Melyik szempontból? Onnan, hogy titkos bűneid vannak, és nem akarsz azokkal szembenézni, vagy onnan nézed, hogy oké, az Isten megmenteni akar. Azért küldte el az ő egyszülött fiát, és azért adta neki az ítéletet, hogy felmentő ítéletet kapj. Nem kárhoztató ítéletet. Félix, Isten ismeri az életedet. És ítélni fog felőled. Bárcsak felmentő ítéletet mondhatna felőled. Bárcsak felmenthetne. Képes volt meghalni, érted? Csak azért, hogy felmenthessen. Térj meg, helytartó, térj meg. Mi a történet vége? És ezt szeretném idézni nektek, az apostolok történetében találjátok a 427. oldalon. Ez a történet végés, azt hiszem, hogy ez a fejezetnek az utolsó bekezdése. Mikor Pál Félixszel beszélt az igazságos életről, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről, figyeljétek, a mennyei világosság sugarai világítottak be az életébe. A menny alkalmat adott neki, hogy bűneit felismerje és elhagyja, ő azonban így szólt Isten hírnökéhez. Most eredj el, majd ha alkalmas lesz, magamhoz hívlak. Így utasította vissza az utolsó kegyelmi ajánlatot. Isten soha többé nem intette, nem hívta meg. A Szentléleknek sikerült áttörnie azt a sötétséget, ami Félix jelleme volt. Ez a kegyetlen helytartó felmenti párt kimondja, hogy nem talál benne bűnt. Nem hat rá a hízelgés. Meg akarja hallgatni a feleségével együtt. De amikor döntenie kell, akkor azt mondja, ezt ne. Testvérem, a Szentlélek nem megy tovább annál, mint hogy meggyőz. Mert a Szentlélek, az Isten lelke, maga a szeretet. Nem fogja rád kényszeríteni, nem fog helyetted dönteni. Nem fogja helyetted meghozni a döntést, neked kell döntened. Senki nem fog helyetted dönteni. Félix döntött, és rosszul döntött. És a végéhez közeledve tényleg még egy 10 percet kérek tőletek. Hagyd tegyem fel ezt a kérdést. Ismerős valahonnan ez az egész történet? Hol is áll Pál? Pál beszélget Félix-el és Drusillával. Hol áll? Egy helyi helytartó előtt. Egy király előtt, ugye? Mit csinál Pál? Az Isten üzenetét közvetíti, ugye? Azt olvastuk, hogy amikor fogságba visznek titeket, ne gondolkodjatok, majd a Szentlélek szól. Magyarul mit csinál Pál, amikor a Szentlélek által szól valaki, ez micsoda? Van egy P betűs szó rá. Profétálás. Tehát Pál ott áll a király előtt, és profétál. Olvastok ilyen verset a Bibliában, hogy profétálnod kell királyok előtt? Igen. És milyen üzenete van Pálnak? Miről beszél? Igazságos életről, Krisztus igazságáról. Mértékletességi üzenete is van, ilyen mértékletességi reformüzenet, ugye? Ilyen jobbkezes mértékletességi reformüzenet. És a közelgő ítélet. Kit mintáz Pál ebben a történetben? Mondjuk idegen szóval, kinek a tipológiája? Ki ez a Pál itt? Mondjátok bátran. Ki az, akinek királyok előtt kell ismét profétálnia? Ki az, akinek ezt az üzenetet kell hirdetnie, hogy féljétek az Istent? Tessék? A maradék, igen. Pál ugyanazt mondja, mint amit a hetednapi adventistáknak kellene és kell mondania. Van üzenetünk az igazságosságról?
Nézzétek csak, 1892 Revient Herald. És most a végén tényleg csak egy néhány White idézetet szeretnék nektek hozni. 1892, ez 4 évvel Minneapolis után van. 1888 után. Azt olvasom, hogy a próba ideje itt van, mert a harmadik angyal hangos kiáltása már megkezdődött Krisztus, a bűnbocsátó megváltó igazságának kinyilatkoztatásával. Ez röviden annyit jelent, hogy kezd beteljesedni azt, amit Jelenések könyve 18. fejezetében olvasunk. Ott egy jelképet mutat a Biblia, leszáll egy hatalmas angyal, a dicsősége betölti a földet. És ez jelzi azt a mozgalmat, azt a lezáró, végső, hatalmas evangélium hirdetést, amit maga Jézus is jövendölt Máté 24-ben. Hogy az Isten országa evangéliuma bevilágítja az egész földet. Erről beszélnek sorba a proféták, kelj fel, világíts! Népek jönnek világosságodhoz. És azt mondja Ellen White ezen a ponton, ez elkezdődött, ez most itt van. És mi a titka ennek, hogy kelj fel, világíts, mert eljött világosságot? Az, hogy Krisztus a bűnbocsátó, megváltó igazsága. Ki van nyilatkoztatva? Megláttuk együtt Krisztust, megláttuk az ő igazságosságát, és az ő igazságos élete az Isten szándéka szerint a mi részünk lesz, részesít benne. Azt mondja az Isten, én igazságos vagyok, legyél te is az, adok hozzá erőt. Hogy mondja másképp? Legyetek azért tökéletesek, mint a ti, mennyei atyátok tökéletes. Ez az Isten hatalma, ez az ő ereje, ez az ő munkája. És azt szeretné, hogyha ez a gyakorlati életünk, a hétköznapi életünk része lenne. Testvéreim, minden attól függ, hogy milyen messzire tűzzük ki azt a célt. Mennyire magasra. Krisztus igazsága rá lett bízva erre a népre, hogy hirdesse és bemutassa. Nem csak, hogy hirdesse, hogy bemutassa. Van üzenetünk a mértékletességről? Ez egy elég költői kérdés volt. Világszerte arról ismerik az adventistákat az egészségi üzenetükről. Nem arról ismerik világszerte az adventistákat, hogy milyen egészségesek. Az csak Kalifornia. Az üzenetünkről ismernek. Bárcsak arról ismernének, hogy aztán a gyakorlatban is meglátszik rajtunk. De az üzenetünk tényleg híres. Miért? Mi vagyunk híresek? Nem. Kitől van az üzenet? Az Úrtól van az üzenet. Igazából az Úr a híres. Ahogy közeledünk az idők végéhez, mind magasabbra kell emelnünk az egészségügyi reform és a emelkednünk az egészségügyi reform és a keresztényi mértékletesség terén. Azt mondja, állandóan törekednünk kell arra, hogy népünket ne csak szavainkkal, hanem gyakorlati életünk példája által is neveljük. Mert a kettő egyesítésével nagyobb befolyást gyakorolhatunk. Sőt, hezitálok, hogy ezt elolvassam, de az a helyzet, hogy ezt annyiszor írta le, és annyi szövegkörnyezetben, hogy ezt muszáj felolvasnom, jó? Közeledünk ahhoz az időhöz, amikor már nem lesz szükség receptekre a főzéshez. Mert Isten népe megtanulja, hogy figyeljétek ezt a mondatot. Az az étel, amit Isten Ádámnak bűntelen állapotában adott, sinless state, a legjobb arra, hogy a testet bűntelen állapotban megőrizzük. Keep the body in a sinless state. És mondom, ez biztos, megnézem a szövegkörnyezetet, ugye milyen jó, hogy van a White Estate-nek a keresője, meg a saját keresünk. És amikor rájöttem, hogy 4 vagy 5 helyen ugyanezeket a szavakat és gondolatokat leírja, összegyűjtöttem egybe, oda tudom nektek adni. Erről beszél, hogy sinless state. És figyelem, nem összekeverni, hogyha tehát ha vegán vagyok, akkor szent leszek, mert erre szokták kikarikírozni, és aztán mindenki nevet egy nagyot. Nem. Arról van szó, hogyha abba az irányba mész, amit az Isten Édenben adott, akkor Éden felé mész, nem? Hogyha Éden irányát veszed, az étkezésben, az emberi kapcsolataidban, az Istenhez való viszonyodban, a hűvös alkonyatkor, az Istenre szánod az idődet, nem mész oda a jó és gonosz tudása fájához újra és újra szedegetni, vagyis nem áll szóba a kísértéssel. Hogyha Éden irányába nézel, akkor, és arra haladsz, akkor Éden felé fogsz mozdulni. Ez ilyen egyszerű. Ha Jézusra nézel, akkor Jézusra fogsz hasonlítani. Nem azért, mert Superman leszel, hanem azért, mert Jézus az ő erejét adja neked. Gyakorlati élet, gyakorlati igazságosság. Az elsőből következik a második. Van-e üzenetünk az ítéletről? Hát ez már végképp költői kérdés.
Az első angyal üzenete így szól, Jelenések 14-ben, féljétek az Isten néki egyedül dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Tudom, hogy sokaknak problémát jelent ez. Még adventista körökön belül is problémát jelent, hogy miért van az, hogy Isten 170 éve ítél. Az Isten egy pillanat alatt is tud ítélni. Csak hogy amikor a Bibliában ilyeneket olvasok, meg ilyenekkel szembesülök, hogy az Isten bizonyos dolgokat nem tud megtenni, az nem az ő hatalmának korlátairól szól, hanem a kegyelem által felállított korlátokról. Az Isten már rég befejezhette volna az ítéletet, csak hogy kegyelmes. Azért vár, hogy könyörüljön. Megvárja az ő népét. Megvár engem is szerencsétlent, aki utoljára ugrok fel mindig a buszra, ugye? A Biblia azt jelenti ki nekünk, hogy amikor Jézus eljön, az ítélet már egy elvégzett dolog lesz. Amikor eljön, akkor a cselekedetek szerint fog megfizetni. És a nagy kérdés ez. Ismerjük ezeket az üzeneteket? Tudjátok, hogy aktuális ez a jelen való igazság? Igen, ez az aktuális, a helyén mondott ige, a jelen való igazság. Nevezheted akár, hogy aranyalma ezüstálom. De ennek a világnak is erre a három nehéz dologra van szüksége. És sokan fogják azt mondani, és sokan mondják ma is azt, hogy oké, ezt most hagyjuk abba, majd ha alkalmas lesz, beszéljünk még. Tudjátok, hányszor ütközök ebbe a falba? Sokszor. Amikor elkezdek igazságról, mértékletességről és eljövendő ítéletről beszélni, nem tetszik. De van más üzenet? Nincs. Nincs. Vajon megpróbáljuk szépíteni ezt az üzenetet, hogy befogadhatóbb legyen? Vagy elkövetjük ugyanazt a dolgot, ami látszólag hiba volt pár részéről, de tudjuk, hogy a Szentlélek adta. Hogy igenis belevágott a közepébe. Igenis, amikor alkalmasnak látta az időt, a Szentlélek arra indított, hogy kezdjen el beszélni az igazságról, ítéletről, mértékletességről. És bár Félixnek nem tetszett, Félix maga sem, nem tudom, rájött-e arra, vagy megértette, hogy ez volt az utolsó lehetőség. Volt egy barátunk, aki egy néhány hete meghalt. Elég sokat tettünk érte, és tudjátok, különösen Sanyi meg Jana dolgoztak érte sokat. Nagyon sokat beszéltünk neki igazságról, ítéletről és mértékletességről. Kértük, hogy az életében hagyjon fel bizonyos dolgokat, alkoholt. És háromszor ugyanaz a eset történt meg vele, háromszor történt vele baleset az alkohol miatt. A harmadikat nem élte túl. Bennem az a kérdés maradt, hogy kell-e óvatoskodnunk, és nem lerohanásról beszélek, csak ha a Szentlélek indít, kell-e szépíteni az üzenetet, kell-e azt mondani, hogy Jézus szeret jóban, mi van, hogyha vége lesz? Mi van, hogyha az utolsó esélyed van azzal a szomszéddal, azzal a kollégával, azzal a vevővel, ügyféllel, bárkivel beszélgetni? Én csak arra biztatlak benneteket és magamat is, hogy éljük meg, és főleg ne szégyeljük a jelen való igazságot. Amikor Pál igazságról, mértékletességről és eljövendő ítéletről beszélt, és amikor a Szentlélek ezekről kezd nekünk beszélni, akkor ne mondjuk azt a Szentléleknek, hogy majd később, ha alkalmas lesz az idő. Most van az alkalmas idő. Úgy legyen. Ámen. Atyánk, hálát adunk neked. Hálát adunk azért, mert te adod a te szent lelkedet a te népednek, nekünk, egyen-egyenként. És bár a Szentlélek sokszor nem úgy szól, ahogy mi azt szeretnénk, sőt, az ellenkezőjét mondja, mint amit a mi emberi érzéseink, vagy indulataink, vagy vágyaink diktálnak. De kérünk téged, kérünk, adj bölcsességet, hogy jó döntést hozzunk. Hogy amikor a lélek szól, amikor figyelmeztetsz, amikor egy megmentő üzenetet akarsz velünk közölni, akkor meglássuk abban a te szeretetedet. Ne azokat a terheket lássuk benne, amik az ítélettel járnak, vagy azokat a tilalmakat, amik a mértékletességben vannak. Atyánk, add, hogy jó szemszögből tudjuk látni ezt az egészet. Hogy nálad a tilalom az valójában korlát a szakadék szélén. Hogyha valamitől meg akarsz minket védeni, akkor mondod, hogy ne tedd. Atyánk, úgy szeretnénk mindent a te szereteted fényében látni. Kérünk téged,
Adj nekünk szent lelket, újra csak azt kérjük, áraszt ki a te lelkedet a te népedre. Segíts megélnünk mindent a gyakorlatban, amit elénk tártál, hogy Krisztus jelleme kirajzolódjon bennünk. Ő ránézünk, őt akarjuk követni, ő a mi példaképünk, és minden dicsőség így a tied. Köszönjük ezt az ő nevében, a te fiad nevében. Ámen. Isten igéje így szól, és hívják az ő nevét, az Úr, a mi igazságunk. Ámen.

Ennek a Zsoltárnak a szerzője maga Dávid király, és elénk tárja ebben a Zsoltárban az Isten minden értelmet felülhaladó szeretetét, törődését, gondviselését az élet minden körülményei közepette. A 139. Zsoltárt az önismeret Zsoltárának is szokták nevezni, mert felfedi valódi állapotunkat, hogy milyenek is vagyunk valójában, és hogy tudjuk úgy megismerni önmagunkat, meglátni valódi énünket, ahogy az Isten lát minket. Ugye tükörbe is azért szoktunk nézni, hogy megnézzük, milyen az arcunk, a hajunk, a ruhánk, vagyis hogy ellenőrizzük a külsőnket. Ez a Zsoltár is egy tükröt tár elénk. Nézzünk bele, lássuk meg önmagunkat, lássuk meg a lelkünknek az igazi ábrázatát, és ennek segítségével, ha ezt megtesszük, akkor megláthatjuk, sőt néven is nevezhetjük, hogy bizonyos élethelyzetekben mi is lakozik bennünk. Ennek a Zsoltárnak az átolvasása során rá kell, hogy jöjjünk, hogy Dávid, amikor leírta ezt a Zsoltárát az Isten szent lelke által, akkor a lelki ismeretünket ébrezgeti. Megtanít bennünket arra, hogy hogy tudjuk Isten szemével meglátni a szívünk legelrejtettebb indítékait, hogy bizonyos élethelyzetekben mi motivál bennünket. Az önzetlenség vagy az önző énünk. Ha valakinek én segítek, akkor én ezt önzetlenül teszem-e, vagy kizárólagosan azért, hogy nekem ez milyen lelki vagy anyagi előnnyel fog járni. Szintúgy, hogyha én az Istent keresem, akkor miért keresem és miért szeretem őt, önmagáért, az ő személyért, vagy csak addig keresem az Istent, amíg teljesíti a kívánságaimat. Ebben a Zsoltárban benne van, hogy hogy tudjuk megismerni saját magunkat. A 139. Zsoltár segít nekünk lenézni a mélybe, lássuk meg lelkünk igazi állapotát, azt az állapotát, amivel nem szeretünk szívesen szembenézni. És Isten ebben szeretne nekünk segítségünkre lenni, mert hogyha nem ismerjük önmagunkat, akkor lelkileg halottakká fogunk válni. Az emberre általában ilyenkor két dolog jellemző. Goethe, a német irodalom talán egyik legnagyobb alakja, ezt így fogalmazta meg. Nagy hiba, hogy többnek látjuk magunkat, mint amik vagyunk, és kevesebbre becsüljük, mint amennyit érünk valójában. És általában az emberekre ez a két dolog jellemző. Vagy többnek képzeljük magunkat, mint amik vagyunk valójában, vagy pedig kellő önértékelés hiányában lebecsüljük magunkat, és semmi más nem szoktunk hangoztatni, hogy én semmit nem érek, minek születtem erre a világra. Kedves táborozók, ennyi bevezető után, akkor lássuk meg, hogy mit is mond erről a 139. Zsoltár. Lássuk meg önmagunkat Isten szemével, hogy Isten hogy ismer bennünket, hogy figyel ránk, és miképpen gondoskodik rólunk az életünk minden körülményei közepette. A 139. Zsoltár első 4 versét szeretném felolvasni, és ez a következőképpen szól. Uram, megvizsgáltál engem,

és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod, mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Kedves táborozók, azt mondja Dávid, azt kéri az Úrtól, hogy ő vizsgálja meg őt, mert egyedül az Isten ismer bennünket. Az első versben a hangsúly az ismersz kifejezésen van. Dávid király itt mondja ki minden dolgok végső alapját, hogy miként tudunk eljutni az igazi önismeretre, ahogy Isten ismer minket. Azt mondja Dávid király, hogy ezt az ismeretet sajátítsuk el, hogy ahogy az Isten lát bennünket, ugyanúgy tudjuk mi is látni önmagunkat. Ahogy ő látja a mi belső életünket, a gondolkodásunkat, ezt ismerjük meg magunkról, hogy kik is vagyunk valójában. Dávidnál az Isten kérdés tisztázva volt. Dávid tudta azt, hogy kicsoda az Isten. Nála nem volt probléma, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Tudta azt, hogy van egy élő Isten. Tudta azt, hogy az Isten mindenható. Éppen ezért rábízhatja magát. Tudta azt, hogy az Isten soha, de soha nem hazudik, és nem csap be bennünket, mert ő az igazmondó Isten, és ő igaz. Dávid tudta azt, hogy az Úr irányítja az életünk minden egyes lépését. Ő szent, ő hűséges, ő figyel ránk, vigyáz ránk. Ő a teremtő Istenünk, aki alkotott és aki létrehozott bennünket. Éppen ezért az életünkben nincs olyan dolog, ami nyilvánvalóvá ne lenne előtte. Amit ne tudna rólunk. Azt mondja az 56. Zsoltár 9. verse, hogy az Úr még a könnyeink számát is tudja, amikor sírunk. Ennyire ismer bennünket, ismeri az egész életünket, kezdetektől egészen a halálunkig, és ismerni az Isten részéről annyit jelent, hogy belénk lát, ismeri a gondolatainkat, ismeri az érzelmeinket, a vágyainkat, és minden szándékunk nyitott ő előtte. Olyan csodálatos, hogy Pál apostol fogalmaz a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versében. Azt mondja a Pál, hogy Isten az, aki a szíveknek és a veséknek is vizsgálója. Ugye a szív és a vese a Szentírásban mindig átvitt értelemben szerepel, és ami belső életünket jelenti, vagyis mindent ismer rólunk. Ismeri tettünk minden indítékait. Egyszerűen az Úr átvilágít bennünket. Hogy ezt kicsit úgy gyakorlatiassabbá tegyen, azt jelenti, hogy átvilágít bennünket, amikor mondjuk, hát elmegyünk a repülőtérre, és átmegyünk egy bizonyos kapun, és a kapu átvilágít bennünket. Belénk lát, hogy mi van a kabátunkban, mi van a zsebünkben, pontosan tudja. Az Úr ugyanígy, amikor ránk néz, belénk lát, mindent ismer rólunk. És azt mondja ez a Zsoltár a 2. verstől a 4. versig, hogy Uram, ismered az ülésemet. Vagyis tudod azt, hogy nyugalmi állapotban milyen vagyok. Hogy viselkedek nyugalmi állapotban. De Uram, ismered a felkelésemet, vagyis azt is ismered, hogy hogyan fogok hozzá, milyen lelkülettel és indítékkal az élet dolgaihoz. Ezt is pontosan tudod rólam. Minden utamat jól tudod. Az egész életemet látod úgy, ahogy ezt más nem. Vajon ez alatt mit kell érteni, hogy ő látja az egész életünket úgy, ahogy más nem? A 4. vers megadja a választ. Azt mondja itt ki Dávid, hogy belelátsz a gondolataimba, és amikor még a nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Nem látunk bele egymás gondolataiba. Nem tudjuk azt, hogy a másik ember mit gondol rólunk, mi ezt nem tudhatjuk. De Dávid azt mondja a lélek által, hogy az Isten belelát a gondolatainkba. Már akkor tudja, hogy mit akarunk tenni, amikor még a nyelvünkön sincs a szó. Ő már ezt pontosan tudja. Uram, belém látsz, hogy más emberekhez való viszonyomban milyen szándékok motiválnak.
miért keresek meg egy másik embert? Mit akarok én egy másik embertől? Amikor a másik ember én nem tudja, hogy én mit akarok tőle. Jó dolgokat, vagy rossz dolgokat, vagy hátsó szándékaim vannak. De Uram, Te ezt tudod. Azt is tudod, mert Te ismersz engem, hogy amikor Téged megkereslek, bármilyen kérésemmel, akkor miért kereslek meg? Azért, hogy segíts rajtam, és miután segítettél, akkor köszönöm, nem kérek belőled, és aztán megint, ha baj van, akkor jövök. Te ezt pontosan tudod. Megint csak Pál apostol írja a zsidókhoz itt levél 4. fejezetének 13. versében, nincs olyan teremtmény, ami nyilvánvalóvá ne lenne előtte. Vagyis ő pontosan ismer bennünket. És akkor Dávid itt kimond egy óriási igazságot, amit úgy gondolok, mindegyikünknek nagyon meg kell szívlelnünk. Uram, ismered azt, amit én nem ismerek magamról. Hogy bizonyos élethelyzetekben mire is vagyok képes. Nem tudom, kedves táborozók, voltatok-e már úgy az életetek során, én sokszor, amikor belekerültem egy élethelyzetbe, meg is cselekedtem azt a dolgot, és akkor azt mondtam, hogy hogy voltam erre képes. Hogy tudtam ilyet megtenni? Hogy tudtam ilyet mondani egy másik embernek? Hogy tudtam ennyire megbántani valakit? Vagy egyáltalán hogy voltam erre képes? Nem ismertem magam, hogy egy bizonyos élethelyzetbe, ha bekerülök, akkor ott meg tudok állni, vagy azonnal elbukok. Nem ismertem magam, hát buktam is jó nagyot. És aztán mi marad? A szégyen. Azt kéri Dávid az Úrtól, Uram, ismertess meg magammal, hogy bizonyos élethelyzetekben milyen vagyok. Vizsgálj meg engem, és ismersz, ismertess meg önmagammal, hogy tudjam is, hogy milyen vagyok valójában, mielőtt elkövetnék valami helyrehozhatatlan vétket. Segíts, Uram, megismerni önmagamat, segíts megelőzni a bajt. Nehogy késő legyen, és valami helytelen dolgot tegyek. Segíts, Uram, ezt megelőzni. Nehogy tönkre tegyem kellő önismeret hiányában magam és a környezetem életét. Uram, vizsgálj meg és ismertess meg önmagammal. Dávid egy úgynevezett preventív, vagyis egy megelőző intézkedés kér az Istentől, hogy ismertesse meg önmagával. De kedves táborozók, hogyan tudjuk magunkat megismerni Isten szemével? Francis Schaeffer, ez az ismert keresztény gondolkodó egy alkalommal azt mondta, hogy az ember egyszerre bűnös és csodálatos. Az ember egyszerre bűnös és csodálatos. Vajon ez alatt mit kell értenünk? Hát Mózes első könyve rögtön elénk tárja, hogy a bűneset után többek között az emberben a gondolkodó és az erkölcsi ítélő képességünk súlyosan eltorzult. Pál apostol így fogalmaz, hogy megvan fertőzve mind az elménk és mind a lelki ismeretünk, és ennek az a súlyos következménye, hogy az esetek többségében Sátán veszi át az irányítást az elménk fölött. Ő irányít bennünket, vagyis megvakítja az elménket, hogy ne lássunk tisztán, és ennek következtében nem annak látjuk magunkat, mint akik vagyunk. Nem tudunk reálisan látni, hogy kik is vagyunk valójában. Olyan ez, amikor esetleg régen, vagy talán most is elmentünk a Vidámparkba, és a Vidámparkon belül bemegyünk az elvarázsolt kastélyba, ott különböző tükrök vannak. Azokban a tükrökben nem látjuk reálisan magunkat, mert az egyik tükörben kövérnek, soványnak, vékonynak, szóval mindennek látjuk magunkat, de nem reálisan. Sajnos a bűneset után az értelmünk ugyanilyen. Nem tudjuk reálisan meglátni magunkat, hogy kik is vagyunk valójában. És ennek hatására vagy többnek képzeljük magunkat, mint akik vagyunk, vagy pedig sokkal, de sokkal kevesebbnek. Mindkét esetben az önbecsapás áldozataivá válunk. Mert az az ember, aki magát többnek képzeli magánál, büszke, és ezt a környezete számára ki is mutatja, büszke ember, nagyra vágyó, az érzéseit nem meri kimutatni. Mai korunk erről szól, hogy senki nem meri az érzéseit kimutatni, mert gyengeségnek tartja, hogyha én valakit szeretni akarok, és annak kimutatom az érzelmeimet, vagy büszke, nagyra vágyó, gőgös.
Hát kedves táborozók, a beszélgetés alkalmával erre vissza lehet térni, de én úgy gondolom, és lehet velem nem egyetérteni, hogy ez az embertípus fél a világtól. És ezért nem meri annak mutatni magát, aki, és ezért többnek képzeli magát. Pilinszky János ezt így fogalmazta meg, hogy az emberek többsége álnéven éli az életét. Többnek, szebbnek, áldozatkészebbnek, igazabbnak mutatjuk magunkat, mint akik vagyunk, és akkor azt mondja Pilinszky, éppen ezért valódi nevük csak keveseknek van. Aztán ott van a másik oldal, és úgy gondolom, ez sokkal súlyosabb. Önmagunk leértékelése, alkalmatlanságának érzése, a kisebb rendűségi érzés. Amikor ez az embertípus azt mondja, hogy én senkinek nem kellek, semmit nem érek, csúnya vagyok, mindenki engem bánt, mindenki nekem akar rosszat, és aztán ebben az a súlyos ebben az állapotban, hogyha ezekkel a személyekkel kisgyermek koruk óta ezt el is hitetik, és ebben nőnek fel, hogy te semmit nem érsz, fiam, rád semmit nem lehet bízni, és amikor felnő, akkor kellő önértékelés hiányában egy nagy nullának képzeli magát. És akkor a kör zárul, és csak Magyarországon megközelítőleg 1 millióra tehető azoknak a száma, akik súlyos depresszív megbetegedésekben szenvednek. Mert nem tudja elfogadni magát. És folyamatosan ezt hangoztatják, hogy te egy senki és semmi vagy. A 139. Zsoltár szeretne megtanítani bennünket arról, hogy ne az emberektől tegyük függővé, hogy kik is vagyunk valójában. A legfontosabb az legyen számunkra, ahogy az Isten lát engem. Ne a mások véleményétől tegyen függővé, hogy én ki is vagyok valójában, mert akkor Sátán játékszerévé fogok válni. Egyik végletből a másikba fog taszítani engem. Amikor jót mondanak rólunk, jókat mondat Sátán rólunk másokkal, hogy így képzeljük magunkat többnek, mint akik vagyunk valójában. Becsap bennünket. Talán zárójelbe hadd jegyezzem meg Blaise Pascalnak, ennek a nagy gondolkodónak az egyik mondatát, aki azt mondta, ha minden egyes ember tudná azt, hogy mit mondanak a háta mögött, szóval 4 barát se lenne a világon. Vagyis Sátán belevisz bennünket abba, hogy érdekből jókat mondjanak rólunk. Aztán ott van a másik oldal, amikor beledöngöl a földbe minket, mert úgy formálja az embereket, hogy irigységből, haragból, rossz indulatból, rossz megvilágításba helyezzenek bennünket önmagunk és mások előtt. Dávid mit kér? Uram, mutasd meg, hogy én mennyit érek te előtted. Ne más emberek véleményétől tegyen függővé, hogy ki is vagyok. Pál apostol ezt így mondja a Római Levél 12. fejezetének 3. versében, hogy ne képzeljük magunkat többnek, de kevesebbnek se. Nagyon-nagyon fontos, de kevesebbnek se. Istentől kérdezzük meg, hogy aki megalkotott bennünket, aki létrehozott bennünket, hogy kik is vagyunk valójában az ő szemében. Egy ember, ha ezt megkérdezi Istentől, kivé válhat, ha megtanulja Isten szemével látni önmagát. Isten megmutatja nekünk, hogy nélküle, vagy így, vagy úgy, de be fogjuk csapni saját magunkat. Vagy többnek, vagy kevesebbnek képzeljük. De vele és mellette mivé válhatunk? Mit mond a Szentírás, hogy az Isten hogy tekint ránk emberekre? Csak néhány dolgot szeretnék felsorolni. Hát a legfontosabb, hogy nagyon szeret bennünket. Aztán fiává fogadott bennünket. Segít nekem. Isten elfogad engem úgy, ahogy vagyok. Tegnap hallottunk erről este egy előadást, hogy az Isten nem személyválogató. Ő úgy fogad el engem, ahogy vagyok. És hogyha én ezt elfogadom az Istentől, mert az igazmondó Isten mondja ezeket rólunk, aki soha nem csap be bennünket, és soha nem hazudik,
akkor azt mondja, akkor békességetek lesz velem, ő nem kárhoztat bennünket, megbocsát számomra, nagyon-nagyon gyengéden szeret, és ami a legfontosabb, az Isten kimutatja felénk az érzelmeit. Ő nem titkolja el. Kimutatja felénk, hogy ő mennyire szeret bennünket, betölti minden szükségletünket, és kedves táborozók, mi a Bibliának a központi gondolata? Hogy az Isten mit tett értünk? Azt mondja, hogy odaadta az életét. Akkor kimutatja az érzelmeit? Akkor ha az Isten szemével látjuk önmagunkat, akkor ő segít nekünk azzá válnunk, akivé válhatunk, de nélküle tényleg csak semmik maradunk. Vagyis az Isten azt mondja, hogy rendkívül értékesnek tart bennünket, és vagyunk valaki az ő szemében. És ha mi ezt elfogadjuk az Istentől, ha megismerjük azt, hogy az Isten hogy gondolkodik rólunk, így már nem akarjuk másnak mutatni magunk, mint akik vagyunk valójában, de nem is engedjük majd lebecsülni magunkat. Mert megismertem azt, hogy ő hogy tekint rám, és Isten szemével látom magam, ezért se többnek, se kevesebbnek nem kell képzelnem magam, az ő szemében vagyok valaki, és ezt hangsúlyozni szeretném, akárki, akármit állít rólam. Mert nem az emberek véleményétől teszem majd ezt függővé, hanem az Istentől kérdezem meg. Az Isten szeret engem, nagyra becsül, értékel, gondja van rám, és terve van velem. Azt mondtam, hogy Francis Schaeffer ugye azt mondta, hogy az ember egyszerre bűnös és csodálatos. Ha így látom magam, akkor az ember milyen? Akkor már csodálatos. Ha az Isten szemével látom magam. Dávid itt ebben a Zsoltárában nem csak azt mondja ki, hogy Isten mennyire szeret minket, hogy mennyire értékesek vagyunk a szemében, hanem azt is kimondja, hogy a gondviselésével körülzár bennünket. Szeretném felolvasni az 5. és a 6. verset, és ez pedig a következőképpen szól. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttemet tudás, magasságos, nem érthetem azt. Kedves táborozók, mit ért az alatt itt Dávid király, hogy az Úr körülzárt bennünket? Szeretném felolvasni Jób könyve első fejezetének a 9. és a 10. versét, mert itt megadja a választ Jób, mit is jelent az, hogy az Úr körülzár bennünket, és vigyáz ránk. Jób könyve első fejezetében a 9. és a 10. vers így szól. Felelt pedig az Úrnak Sátán, és mondta, avagy ok nélkül féljé Jób az Istent, nem vettedé körülőt magát, házát és mindenét, ami van? Vagyis mit mond ki? Hogy ő körülvesz bennünket, körülveszi a házunkat, körülveszi mindenünket, amink van. Körülzár bennünket. Hát ez olyan, mint amikor nekünk van egy nagyon-nagyon becses kincsünk, vagy valami nagyon értékes dolgunk, és azt nagyon féltjük. És mondjuk betesszük a vitrínbe, bezárjuk azt a vitrint, vagyis minden környezeti hatástól óvjuk, mert nagyon fontos az a dolog számunkra, és mindentől óvjuk. Azt mondja itt Dávid király, hogy az Isten ugyanígy óv bennünket, mivel nagyon értékesek vagyunk számára, ezért ő körülzár bennünket, és ő úgy szeret bennünket az ő körülzárása által, mint még senki a világon. Van egy nagyon kedves Biblia versem, ez Ézsaiás könyve 49. fejezetében szerepel a 14. verstől a 16. versig, amikor Ézsaiás a bűnös emberi világból felhoz egy nagyon tragikus példát. Azt mondja itt ki a próféta, hogy sok esetben azt láthatjuk, hogy az anyák eldobják maguktól a gyermeküket. Meg azt is láthatjuk, hogy a gyermekek egy idő után megtagadják a szüleiket. Vagyis a családnak a szentsége az semmivé válik. És akkor az Úr azt mondja, ha ez meg is történik az emberi világban, én téged soha, de soha el nem hagylak, mert körülzártalak, és akkor azt mondja Ézsaiás, a markomba metszettelek fel téged. Annyira ismerlek, és annyira szeretlek. Egy gondolkodó így mondta, és ez nekem nagyon sokat jelentett,
hogy az Isten úgy tud figyelni ránk, minthogyha ebben a világ mindenségben az egyes személyeken kívül senki nem lenne. Megközelítőleg hellyel közel 6 milliárd 300 millió ember él a Földön. Ha az a 6 milliárd 300 millió ember egyszerre imádkozna az Úrhoz, ő annyira hatalmas, hogy ő ezt képes lenne meghallgatni, és képes lenne az egyes emberekre úgy figyelni, mintha rajtuk kívül senki, de senki nem lenne ebbe az egész világ mindenségbe. És Dávid király, aki megírta ezt a Zsoltárt, ezt ő tapasztalatból tudta. Nyugodtan mondhatjuk, ez egy tapasztalati Zsoltár. Ha elolvassuk Dávid élettörténetét, akkor láthatjuk, hogy jó két évtizeden át mennyi minden történt ezzel az emberrel, micsoda megpróbáltatásokon és micsoda fájdalmakon ment keresztül, és akkor azt írja Dávid, hogy én tapasztalatból tudom, hogy Uram, Te körülzártál engem, mindentől megvédtél. Értek megpróbáltatások, értek fájdalmak, értek szívet tépő fájdalmak az életben, de mégis körülzártál engem, és élek, mert Te vagy az én Teremtő Istenem. De vajon azt is mondja Dávid, hogy nem csak, hogy körülzártál engem, hanem fölöttem tartod a kezedet. Vajon ez alatt mit értett? Hát a 7. verstől szeretném felolvasni a 12. versig, mert erre is megadja a választ, hogy az Úr fölénk tartja az ő kezét. Azt olvasom a 7. verstől. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség biztosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség nem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Hát ezek csodálatos gondolatok, és ha a 7. verset hagy olvassam fel még egyszer. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Hát ez egy költői kérdés, a körülzártál kifejezés folytatása. Hogy Isten mindenütt jelen van az ő lelke által. Mindenütt jelen van. Amikor Jézus Krisztus visszament a mennybe, akkor mit ígért a tanítványoknak és minden embernek, hogy elküldöm majd nektek ama szent lelket, ama vigasztalót, aki majd elvezérel titeket minden igazságra, és aki majd ott lesz veletek. Hát kedves táborozók, hogy ezt úgy még jobban elmélyüljön bennünk, néhány gondolatot szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatosan. A kérdés, hová menjek a te színed elől, és a te orcád elől hova fussak, költői kérdés csupán. Azt érzékelteti, hogy Isten mindenütt jelen van. Dávid nem akart elmenekülni Isten jelenlétéből, azt akarta csak szemléltetni, hogy Isten szeme, azaz lelke, jelenléte mindenhová behatol, és mindenhova elkíséri az embert. Másrészt viszont szükséges, hogy mindenkor tudatában legyünk a következőknek. Soha nem vagyunk egyedül, van egy társunk, akár választjuk őt, akár nem. Emlékezzetek erre, hogy bárhol is vagytok, és bármit tesztek, Isten ott van. Minden szavatoknak és cselekedeteknek tanúja van a Szent, a bűngyűlölő Isten. Egyetlen szó, egyetlen cselekedet sem menekülhet el az ő végtelen lényének tekintete elől. Lehetséges, hogy emberi fülek nem hallják szavaidat, de a világ mindenség kormányzója igen. Olvas a szívedben, érzékeli még a belső felindulásodat, haragodat is, amivel akaratod keresztezésére válaszolsz magadban. A közönséges szavakat is hallja, a legmélyebb sötétségben és az egyedüllétben is ott van. Senki sem csalhatja meg Istent, senki nem menekülhet el a neki való számadás elől. Isten dicsősége számunkra felfoghatatlan, Isten királyi széke a mennyben van, de szent lelke által Isten mindenütt jelen van. És kérlek, figyeljétek a következő mondatot, pontosan ismeri, és személyesen érdeklődik kezének minden alkotása után. Vagyis itt mondja ki Dávid ezt a csodálatos dolgot, hogy nincs miért aggódnunk. Mert ő mindenhol elkísér bennünket, mindenhol jelen van, körülzár bennünket, és ismer bennünket. Dávidban ezek után még mélyebben ültetődött el az ember iránt Isten gondviselése,
És én úgy gondolom, amit most szeretnék felolvasni a 13. verstől a 16. versig, ez ennek a Zsoltárnak a csúcspontja. Amikor Dávid visszaemlékezik mély hálával Istennek, mikortól fogva érvényesült a gondviselése és a körülzárása az ő életében. A 13. verstől olvasom a 16. versig. Bizony te alkottad veseimet, te takargattál engem anyám méhében, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe ezek mind be voltak írva, a napok is, melyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Jeremiás próféta ugyanezt mondja ki az első fejezetének az 5. versében, hogy az Úr már akkor körülfogott bennünket az ő gondviselésében, amikor csak az anyamében formáltattunk. Azt mondja, én már akkor ismertelek titeket, amikor az anyamében formáltattatok. Szeretném még felolvasni, hogy Dávid király szintén a 22. Zsoltárában mit mond erről a 10. és a 11. versében. Mert te hoztál ki engem anyám méhéből, és te biztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Csodálatosak ezek a gondolatok? Hogy már a születésünktől fogva az Úr gondot visel rólunk. Azt mondja Dávid, hogy te már akkor ismertél, amikor még a szüleim gondolatában sem voltam. Anyám méhétől fogva gondot viselsz rólam. Ügyeled csecsemő koromtól fogva mind a mai napig az ülésemet, a felkelésemet, az egész életemet. Vagyis folyamatosan gondot viselsz rólam. A te kezed munkája vagyok, és már akkor gondomat viselted, amikor én még nem is tudtam, hogy te vagy az én teremtő Istenem. Már akkor a gondomat viselted, és azt mondja, te takargattál engem anyám méhétől fogva. De hogyha ő takargatott bennünket anyánk méhétől fogva, és ő már akkor ismert, amikor az anyamében formáltattunk, akkor a Szentírásnak a következő csodálatos tanítása a predesztináció. Ugye a predesztináció egy latin kifejezés, és magyarra lefordítva annyit jelent, hogy az Isten előre látja a dolgainkat, és ismer bennünket, és hogyha ismer bennünket, akkor anyánk méhétől fogva egy tervet készített minden egyes emberre vonatkozóan, már az idők kezdete előtt, hogy minden, de minden dolog, ami itt bennünket ér, örömök is, meg rettenetes nagy fájdalmak is, ami javunkat fogják szolgálni akkor, amit így mond ki Pál apostol, és ez volt az életem első Biblia verse, amit megismertem, a Római Levél 8. fejezetének 28. verse, hogy akik az Istent szeretik, azoknak itt a földön minden a javukat szolgálja. A terv része. A terv része. Hogy minden dolgot úgy alakít az életünkbe, hogy még a látszólag rossz dolgok is, amik érnek bennünket az életben, mivel anyánk méhétől fogva ismer, a javunkat fogja szolgálni. Szeretném megkérdezni tőletek, hogyha ezt komolyan elhisszük, lehet ennél nagyobb örömhír? Hogy bármi ér bennünket itt az földön, bárki bármit mond rólunk, vagy bárki okoz nekünk iszonyatos nagy fájdalmakat, ha én az Istent szeretem, akkor minden az én javamat fogja szolgálni. Vagyis az életemben nem a véletlen, meg nem a sors, meg nem az emberek gonoszsága, hanem az Isten gondviselése történik. Ha az ő kezét fogom, bármi történik velem, bármi. Később örülni fogok neki. Kedves hallgatók, szeretnék egy versből idézni az egyik legkedvesebb versem, és pontosan ide tartozik. Babits Mihály megírta a Zsoltár férfi hangra című versét, és csak néhány gondolatot hagy idézzek ebből. Azt mondja Babits, tudod, érted történnek mindenek itt a földön, miért búsulsz? Még a madárka tolla se hull ki,
még az ég se remeg úgy, hogy közben Isten rád ne gondolna. Te érted alkotott földet, tengert, eget, hogy örömet okozzon. Te érted szerezte az alkonyt, a hajnalt, mindent. Neked kevert sorsot, örömet, bánatot, hogy gazdag legyen a lelked. Minden háborút, minden betegséget, minden fájdalmat, lelkedre mért öltön gyanánt. Csodálatos kifejezés. Azt mondja, öltön gyanánt. Akkor felveszünk egy ruhát, és az a ruha se nem kicsi, se nem nagy ránk, az pont jóra, pont jól nézünk ki abba a ruhába. És az Úr mit mond? Hogy a fájdalmakat, az örömöket csak annyit engedett meg, amennyit el tudunk hordozni. Öltön gyanánt ránk mérte ezeket. Azt mondja Babics, eleve elosztott számodra mindent, mert érted történnek mindenek, miért búsulsz. Pál apostol azt mondja a korintusi hívőknek, hogy minden ti érettetek van itt a földön. A fájdalmak is, az örömek is, mert akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Nincs rossz dolog az életükben. Szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatosan egy idézetet, ezt is nagyon-nagyon szeretem, és nagyon sokszor elolvastam. Amikor olyan volt a lelkem, akkor nagyon sokszor elolvastam, és nagyon sokat segített, és ez így szól. Minden, ami velünk történik, a körülményeink és élményeink összefüggésben van Isten tervével. Isten enged meg mindent, hogy formáljon, alakítson, alkalmassá tegyen szándékának végrehajtására. Próbák és csalódások, sebek, amelyeket ellenségeink és barátaink ejtettek rajtunk, az élet viszontagságai és megpróbáltatásai, a bajok, csapások, szívet tépő fájdalmak és veszteségek, mind Isten eszközei, amelyek előkészítenek minket Isten szándékának betöltésére. Öröklött tulajdonságaink, szerzett képességeink mind tőle származnak, és az a rendeltetésük, hogy Isten tervének megvalósítására használjuk fel valamennyit. Nincs okunk tehát lehangoltságra vagy csüggedésre. Istennek gondja van ránk, és mindennek, ami velünk történik, célja és helye van Isten tervében. Hogy megszépül az életben minden, ha hisszük ezt? Napjainkat fény ragyogja be, életünk erőtől duzzadó, lelkesedéstől fűtött lesz. Akik elfogadják azt a hatalmas igazságot, hogy az Úr már akkor ismert bennünket, amikor az anyamében formáltattunk, körülzárt bennünket, az ő lelke által mindenütt ott van, ismer bennünket, akkor történhetnek velünk olyan dolgok itt a földön, amitől végérvényesen elesünk, és nem kelünk fel. Bárki bármit tehet velünk. Később meg fogjuk köszönni az Úrnak, ha szeretjük őt. És akkor Dávid azt mondja ki, ha én így megismertem az Istent, akkor nekem egy dolgom van. Szeretném felolvasni a 17. és a 18. verset. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagyoknak annak summája. Számlálgatom őket, többek a fövénynél, felserkenek, és mégis veled vagyok. Mit mond ki, hogy nekem milyen kedvesek, Uram, most már a te gondolataid? Ha én a te beszédedből, a te írásodból így megismertelek téged, hogy ennyire értékes vagyok a szemedben, ennyire gyengéden szeretsz engem, ennyire reménységgel töltesz el az élet viszontagságai közepette, akkor azt mondja Dávid, hogy akkor nekem egy dolgom van, hogy az életben a legfontosabbak számomra a te beszédeid legyenek. Legfontosabb az legyen számomra, hogy tekintesz rám. Ne más emberek véleményétől tegyen függővé az életem. Mert tudom, hogy a te beszéded által, ha ezek kedvesek lesznek számomra, kapcsolatba tudok kerülni te veled. És azt mondja, és mindennyikünknek ezt tanácsolja Dávid, hogy a te gondolatod legyen egyedül irányadó számomra, hogy te minek tekintesz engem. És kedves táborozók, ezek után ebben a zsoltárban első olvasásra egy óriási ellentmondást vélünk felfedezni, de csak első olvasásra. Mert az a Dávid király,
aki ilyen csodálatosan bemutatja előttünk az Isten jóságát és törődését, egyszerűen elragadtatja magát egy gondolatra. És ezt nekünk pontosan kell tudni, hogy ez alatt mit értett Dávid király. A 19. verstől szeretném felolvasni a 22. versig. Vaj, ha elveszteni Isten a gonoszt, vérszopó emberek, fussatok el tőlem, akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel a te ellenségeid. Ne gyűlöljem, Uram, a téged gyűlölőket, az ellened lázadókat ne utáljam. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimé lettek. Hát ez egy nagy ellentmondás, nem? Hogyha így megismeri az Isten szeretetét, akkor most azt mondja Dávid, hogy gyűlölni kell az embereket? Hogy Isten, te is gyűlöld az embereket? Itt Dávid egy nagyon fontos törvényszerűséget mond ki, amit mindegyikünknek meg kell szívlelnünk. Mert sajnos tisztelet a kivételnek, de az esetek többségében hajlamosak vagyunk mi is megítélgetni az embereket. Azt mondja ki Dávid, hogy Uram, az embereknek a gonoszságát és a bűneiket gyűlöld. Az embereket ne. Itt a bűn gyűlöletéről van szó, mert Isten mit mond ki? Hogy a bűnös embert szánja, de a bűnt gyűlöli. És Uram, az emberekben a bűnt gyűlöld, de az embereket próbáld megmenteni. És azokról beszél Dávid itt, akik tudatosan szembeszállnak az Istennel, akik nem akarják meglátni az Isten felénk irányuló szeretetét. Uram, ezeknek az embereknek az életében gyűlöld a bűnt, de a bűnösöket szeretni kell és szánni. Nem azt mondja Dávid, hogy a bűnös ember gyűlölni kell, mert akkor teljes ellentmondásba kerülne. És azt mondja Dávid, Uram, nekem se lehet örök életem, ha én azonosulok ezekkel az emberekkel. Ha nem ítélem el ezeknek az embereknek a cselekedeteit. Ha én azonosulok ezekkel a cselekedetekkel, nekem sem lehet örök életem. Vagyis, Uram, nekem az legyen a legfontosabb számomra, hogy te milyen vagy. Téged kövesselek, akkor te meg tudsz menteni engem attól, hogy bűnöket kövessek el. Nekünk a legfontosabb az legyen az életünkben, amit szintén Babits ír le egy másik versében, a Pszichoanalízis Krisztiána című versében, hogy nekünk föl kell úgy kiáltanunk, hogy Krisztus Urunk segíts meg. Ha mi úgy felkiáltunk, hogy Krisztus Urunk segíts meg, akkor sohasem fogjuk azt mondani, hogy én gyűlölöm a másik embert. Itt a bűnök gyűlöletéről van szó. És mivel zárul ez a Zsoltár? Nézzük meg a 23. verstől a 24. versig. Vizsgálj meg engem, ó Isten, ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. Lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján. Vagyis mit kér Dávid, mire tér meg én vissza? Lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Kedves táborozók, meggyőződésem, hogy igazából a próbákban ismerjük meg magunkat, hogy kik is vagyunk valójában, és milyen az Isten iránt való szeretetünk. Hogyha valami nagy próba, valami nagy megpróbáltatás ér bennünket, valami nagy fájdalom, mind testi és lelki vonatkozásában, itt tudjuk igazából lemérni, hogy milyen is az Istennel a kapcsolatunk. Dávid mit mond? Hagylássak magamba, hogy van-e bennem a gonoszságnak valamilyen útja. Uram, add a próbákat, hogy ismerjem meg magam. Van számomra egy nagyon kedves gondolata Simone Weilnek, ennek a francia filozófusnőnek, aki azt mondta, hogy az igazi Isten szeretetünket úgy tudjuk lemérni, hogyha a jó dolgok és a rossz dolgok egyforma hálát sugallnak az Isten irányába. Ha én nem csak akkor szeretem az Istent, amikor jó dolgok történnek velem, ha én el tudom tőle fogadni a látszólag rossz dolgokat is, annak fényében, hogy minden ti érettetek van itt a Földön, és semmi olyan dolog nem történik, ha az Isten szeretitek, hogy az később ne a javatokat szolgálná. Uram, ismertess meg, van-e bennem valami olyan dolog,
ami megakadályoz engem, hogy az örök életbe jussak. És akkor itt egy nagyon fontos gondolat van. Uram, ha én a másikban meglátom a rosszat, de magamban nem, na ezt akadályozd meg. Hajlamosak vagyunk meglátni a másikban a rosszat? Hajlamosak vagyunk kritizálni a másik embert? Úgy gondolom, sajnos igen. De sokszor nem látunk magunkban, és azt gondoljuk, hogy szinte mi tökéletesek vagyunk. És Dávid mit kér? Ha én a másik emberben meglátom a rosszat, akkor szeretettel mondjam el neki, segítő szándékkal, de ugyanúgy lássam ezt meg magamban is. Kedves hallgatók, ez a Zsoltár az emberi befelé nézésnek a legmélyebb tárházait nyújtja felénk. Egy keresztény ember, ha igazán keresztény, akkor nem a hagyományaira, nem a neveltetésére, nem az ösztöneire épít az önmegismerésében, hanem az Isten dolgaira. Egyedül az Isten személyében lássa meg, hogy ő kicsoda valójában. Hogy az Isten hogy tekint ránk, mert egyedül a jó Istenhez való viszonyunkban ismerhetjük meg magunkat, kik is vagyunk valójában, Isten hogy vigyáz ránk, mit jelent azt, hogy ő körülzár bennünket, mit jelent azt, hogy a lelke által mindenütt ott van, mit jelent azt, hogy semmi nem történik velünk véletlenül, mindennek helye és célja van az Isten tervében, és mit jelent azt, hogy ő minden sejtünket ismeri. Minden szándékunk nyitott ő előtte. Ha én ezt az Istent ismerem meg, akkor egyszerűen nem tudok elcsüggedni. Mert én tudom, hogy egy olyan Istenem van, aki az életét adta értem. Pál apostol ezt így mondta el a római keresztényeknek a 8. fejezetének a 32. versében, hogy az Isten a legnagyobbat, Jézus Krisztust odaadta mi érettünk. Akkor mi módon ne ajándékozna már mindent oda? Ha már a legnagyobbat Jézust odaadta, akkor a többi csekélység, hát kérjük el tőle. A 139. Zsoltárban ez egy csodálatos imádság Dávid részéről, hogy ő hogy megismerte az Istent, és az Isten hogy válaszolt neki, hogy ő mennyire figyel rá, és mennyire a gondviselő szeretetével folyamatosan körbefogja az élet minden körülményei közepette. Kedves táborozók, ennyit szerettem volna szólni a mai alkalommal a 139. Zsoltárról. Én arra kérnélek benneteket, hogy olvassuk el még jó párszor ezt a Zsoltárt, és tényleg úgy önmagunk számára is fedezzük fel, hogy egy-egy bibliavers mögött micsoda mélységek vannak, mennyire felfedi előttünk azt, hogy az Isten hogy tekint ránk, és akkor tényleg el fogjuk tudni mondani azt,

Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez fogok szólni. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ugye ezt nem nehéz megtanulni. Egy rövid, de nagyon fontos bibliai ige. Mondjátok csak velem együtt kórusban: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És hogy jól megjegyezzétek ezt a nagyon szép és bátorító bibliai igét, egy történetre hívom fel a figyelmeteket. Nem tudom, hogy van-e köztetek, aki ezt vagy a szüleitől, vagy a gyermekiskolában hallotta. Tudjátok, hogy régen Izrael országa egyszer nagyon nehéz helyzetbe került, mert a szíriaiak megtámadták őket. És a sok nyomorúságot okoztak nekik. És egyszer a szíriai király hadi tanácsot tartott, és azt mondta a hadvezéreinek, hogy mondjátok meg nekem, hogy ki közületek áruló, mert azt tapasztalta, hogy bármelyik részén a határnak próbál betörni Izrael országába, Izrael királya mindig tudja, előre tudja, és mindig ott védekezik. És hát a király azt gondolta, hogy valaki áruló az emberei közül, aki mindig tákat értesíti.

próféta, és mikor megmondták, hogy Dótánban, akkor parancsot adott ki, hogy másnap reggel a hadsereg vegye körül ezt a helységet. Ugye meg akarta ölni a prófétát, hogy többet ne legyen valaki, aki megjelent Izrael királyának, hogy ő hol akar betörni az országba. És mikor másnap reggel fölkeltek, akkor kiment a próféta szolgája, és mikor meglátta, hogy körülöttük, hogy egy ilyen hegyes vidék volt, és azt látta, hogy mindenütt tele van rakva körülöttük a dombokon szíriai seregekkel az egész táj, akkor nagyon megijedt. És oda ment a prófétához, és azt mondta, jaj, jaj, édes uram, elvesztünk. És erre a próféta csak ennyit mondott neki, ne félj, mert többen vannak, akik mi velünk vannak, mint akik ő velük. És aztán a próféta felsóhajtott a Jóistenhez, és azt kérte, Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson. De biztos tudjátok, hogy az emberi szem nem mindent lát meg. Például egy sasmadárnak a szeme is többet meglát, mint az emberi szem. De a Jóisten tud olyan hatást gyakorolni a szemre, aki mindent teremtett, hogy egyszer csak olyat is meglát, amit természetes szemmel nem lehet látni. És mikor a próféta így fölfohászkodott, akkor a próféta szolgája körülnézett, és egyszer csak azt látta, hogy a szíriai sereg között és közöttük mindenütt, így mondja a hegy, rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel. Ugye kitaláljátok, hogy kik lehettek? Hát a próféta csak olyan kifejezésekkel tudta leírni őket, amelyeket ő ismert, de valójában ezek angyalseregek voltak, akiket meglátott, hogy nem tudnak a szíriai seregek hozzájuk férni, mert angyalseregek veszik körül őket. Megkérdezem, most már értitek a bibliai igét, amit tanultunk? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Akkor mindig többen vannak, akik velünk vannak, mint akármennyi ellenség. Mert az Isten angyalai a Biblia szerint végtelenül sokan vannak. Nem tudom, van-e köztetek olyan gyerek, aki tudja, hogy mikor Jézust el akarták fogni a Getsemáné kertben, és az egyik tanítványa Péter karddal akarta védelmezni, akkor Jézus azt mondta, tedd vissza a kardodat, mert ha én akarnám, mit mondott, mennyi angyalt hívhatnék segítségül? Kérthetném az én mennyei atyámat, és mennyi angyalt küldene segítségül? Na, te nagyon kedvesen mutatod nekem, majdnem tökéletes, azt mondta, hogy 12 sereg angyalnál is többet, ha kérném, az én mennyei atyám küldene segítségemre. Tehát ne felejtsétek el, hogyha Isten velünk, és erre kell vigyázni, hogy valami bűn ne válasszon el Istentől, amit nem bántunk meg, és hogy mindig ragaszkodjunk a Jóistenhez, mert ha ő velünk van, akármennyi ellenség sem árthat, mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét. Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 13. fejezetéből, Római levél 13. fejezetéből a 11. verset. Tehát Rómaiakhoz írt levél 13. fejezetéből a 11. verset idézem. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Ugye Pál apostol ezt a felhívást megelőzően az Isten törvénye kívánalmairól szól, a törvény betöltéséről, és ehhez kapcsolódik a felhívás, ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelét időszámításunk után 55 körül írta. És ekkor néhány évtized telt el már Krisztus feltámadása, mennybe menetele és a Szentlélek kiárasztása után, és Pál apostol érzékelte azt, ez az ige erről tanúskodik, hogy kezd ellangyosodni az az első szeretet, az a buzgóság, amely a Szentlélek kiárasztását követte. Ő úgy látta, hogy valami álom kezd rátelepedni gyülekezetekre, és ugyanakkor már fújt a kezdődő üldözéseknek a szele, és azt is látta Pál apostol, hogy
hogy a proféciák kezdenek teljesedni, amelyeknek meg kell lenni, még mielőtt az

Úr visszajön, és ezért fordult a gyülekezetekhez ehhez a felhívással, hogy ideje az álomból felserkenni, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, annak a végső célba érkezése, mint amikor hívőké lettünk. És én úgy gondolom, az Úr azért örökítette meg a Szentlélek által ezt a felhívást, mert tudta, hogy ez még sokkal időszerűbb lesz azok számára, akik az idők végén élnek. És ha most egy pillanatra arra gondolunk, hogy milyen sok szó esik közöttünk is, ébredésről, megújulásról, reformációról, és mégis az a tapasztalat, hogy nem is olyan könnyű az álomból felébredni. Mégis, mintha nem akarna megmozdulni, mégis, akár az egyéni, akár a közösségi hitéletünk egy igazi ébredésre. Én úgy végig gondoltam egy kicsit, hogy hányszor kaptuk fel a fejünket nagyon a közelmúltban. És kicsit olyan riadtan gondolok rá, hogy 10 évvel ezelőtt volt az első, amikor olyan riadalomszerűen azt mondtuk, na ideje az álomból felkeserkednünk. Mert szóval ez valóban felkiáltó jel. Ez volt 1998-ban, amikor a Dies Domini enciklika megjelent. Úgy éreztük, hogy szinte testet ölteni kezdenek bizonyos bibliai proféciák. Aztán soroljam, 2001. szeptember 11-én, ami ugye az egész világot megrázta. Mindnyájan érzékeltük, hogy ahogy valaki egy ismerősöm mondta, hogy hát most már ezután semmi sem lesz úgy, ahogy az előtt volt. Hogy itt valami olyan folyamatok indulnak be, amelyek kirajzolják majd azt, amiről a bibliai proféciák beszélnek. Aztán megint eltelt 3 esztendő, és 2004. decemberében, ugye azon a bizonyos megrázó karácsony, amikor több százezer ember pusztult el abban a bizonyos ázsiai cunamiban, akkor megint mindenki meghökkent. Emlékszem, mikor olvastuk, hogy újra kell rajzolni a térképet, mert egyes szigetek kimozdultak a helyéből, nekem rögtön eszembe jutott, hogy a Bibliában mit olvasunk, hogy Krisztus eljövetele előtt úgy megrendül a természet, hogy minden hegy és sziget helyéből kimozdítatik, és akkor úgy éreztük, hogy ez valami kis ízelítő, valami kis előszele, hogy tud a természet világa is megrázkodni. És azóta is olyan sok minden történt, nem minden ilyen látványos, vagy ennyire, hogy a világon mindenkit megráz. Van, ami lopakodva csendesebben, de ugyanakkor mégis döbbenetesen halad előre. Én most például csak egy valamit szeretnék nektek idézni. Ez nem vált nagyon ismerté, én is 1 évvel később szereztem róla tudomást, mert csak 1 évvel később jelent meg egy labban, pontosabban az ökumenikus szemlében, a teológiai szemlében, a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsának a lapjában. És ugye tudjuk, hogy a bibliai proféciák beszélnek egy globális vallási szövetségről, és arra is, hogy ki lesz ennek a globális vallási szövetségnek a feje. És ez, amiből most olvasok egy részletet, ez egy záró dokumentum volt, amelyet a Nemzetközi Református Teológiai Intézet Kolozsvárot tartott konferenciáján 2007. július 3 és 8 között volt ez a konferencia. Itt ajánlottak elfogadásra az résztvevőknek. Tehát mindenki figyelje meg, Nemzetközi Református Teológiai Konferencián már ajánlották elfogadásra a résztvevőknek ezt a záró dokumentumot. Előre mondom, hogy végül nem szavazták meg a résztvevők, de azt hiszem mindenki érzi, hogy egy ilyen dokumentumot elfogadásra ajánlani egy ilyen konferencián, ennek önmagában jelzés értéke van. Így hangzott ez a bizonyos pontja a záró dokumentumnak. Felhívunk minden keresztényt arra, hogy fogadja el Róma püspökét, mint az egyetemes egyház vezetőjét, amiként ő volt már a nagy egyház szakadások előtt is az egyház hitelesített és nem megválasztott feje. Felhívunk minden keresztényt erre. És ugye azt hiszem megüti a fülünket, hogy amiképpen ő volt az egyház feje a nagy egyház szakadások előtt is, tehát ma már nem reformációról van szó, hanem egy második nagy egyház szakadásról, az 1054-es egyházszakadás után, ugye, amikor
az ortodoxia, a keleti kereszténység és a római katolikus kereszténység szétvált. És a végén azt mondja, hogy ő volt mindenkor, ezek előtt az egyház szakadások előtt is, a korai kereszténységben is az egyház hitelesített és nem megválasztott fejjel. Ugye ez a pápai primátus minden fenntartás nélküli elfogadását fejezi ki, és arra szólít fel minden keresztényt, hogy ezt mindenki fogadja el. Azt hiszem, ez is egy megdöbbentő jelzés, és nem kell sokat gondolkoznunk, és főleg, ha komolyan vesszük a proféciák kijelentéseit, mint ahogy minden okunk megvan rá, hiszen eddig semmi sem esett el belőle, hogy ne teljesedett volna be, akkor azt mondhatjuk, hogy ez csak időkérdése, hogy ez a felhívás majd tényleg elhangzik minden keresztényhez. És most pedig itt van a világgazdasági válság, amit sokan kérdezik, hogy vajon ennek a jelentőségét hogyan értékelhetjük a bibliai proféciák fényében, vajon ez mit jelent, és ettől mit lehet várni. Ugye erre nem térek ki, mert ez lesz a délutáni evangelizációs előadás témája. És mégis milyen nehéz az álomból fölébredni. Halljuk az igét, ideje már az álomból felserkennünk, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mikor hívővé lettünk, és mégis valahogy mindig visszaalszunk. Itt Magyarországon, nálunk, ugye már 2 éve annak, hogy olyan elementáris elővel hangzott el, nem tudom, ki emlékszik 2 évvel ezelőtti küldőgyűlésre, és hogy úgy megmozgatott mindenkit, hogy, és a körvonalai is kirajzolódtak, hogy milyen értelmű megújulásra és reformációra van szükség, és miben. És mégis én figyelem végig a prédikátor értekezleteken, gyülekezetekben, mondjuk, hogy szükség van rá, de az álomból még mindig nem serkentünk föl, és még mindig nem következett be az a bizonyos ébredés, ami olyannyira szükséges, és amennyire annyira vágyva vágyakozunk. Pedig itt Magyarországon nekünk még speciális sürgető késztetéseink is vannak, még különösen is a fülünkbe harsognak az idők jelei. Ugye azt is tudjuk, hogy az állam és egyház összeolvasztása, ez az a társadalmi képlet, amely a bibliai jövendőlések szerint meg fog valósulni Jézus eljövetel előtt, és a mi országunkban különösen erősek az erre irányuló törekvések. Aki nem hallott volna róla, annak említem, hogy most 2009. január 29-én a Keresztény Demokrata Néppárt benyújtotta a parlamentbe a munkatörvénykönyv módosítására vonatkozó javaslatát a szabad vasárnap érdekében. Ez még nem az a bizonyos nagy vasárnap törvény, de annak egy előszele. És feltétlenül ott van, bár látszólag külsőleg úgy tűnik, mintha a dolgozóknak a munkanapját, a családi napját akarná védeni, és még sikerült szakszervezetek támogatását is megnyerni ehhez, valóságban rejtettem mögötte az a törekvés áll, hogy egy nagy lépést tegyünk a keresztény Magyarország felé, ahol a vallási törvények állami törvényekké lesznek, és állami törvények is támogatják. 2011-re jelezték, hogy a pápa látogatást tesz a mi országunkban, Magyarországon, és nekem nagyon tanulságos volt az a híradás, ami ezzel kapcsolatban megjelent, hogy amikor a vatikáni nagykövet, az új vatikáni nagykövet erről tárgyalt a pápával, akkor az újsághír szerint a pápa hazánk erős keresztény örökségét hangsúlyozta. Ezzel Magyarország erkölcsi ösztönző erő lehet az európai közösségben, fogalmazott az egyházfő. A sorok között az európai alkotmány szövegéből kihagyott keresztény gyökerekre utalva. Azt hiszem, ebből a néhány sorból is mindenki megérti, hogy az, amit régóta sejtünk, mennyire igaz, hogy Magyarország egy kiszemelt ország arra, hogy erkölcsi ösztönző erő legyen az európai közösségben, ahol leghamarabb megvalósul a keresztény Magyarország. Persze nem arról van szó, hogy Magyarországon nagyon erős keresztény gyökerek lennének az emberek meggyőződésével, mert mindössze 15%-a minden statisztika szerint körülbelül Magyarország lakosságának, aki gyakorló hívő keresztény, vagy valamilyen egyházban gyakorolja a hitét,
De viszont sikerült itt olyan pozícióba kerülni keresztény Magyarországot szorgalmazó politikai erőknek, hogy ezért tűnik reményteljesen, hogy talán Magyarország lesz az első mintája az európai közösség többi államainak. És ez itt megy végbe előttünk, és látjuk ennek az összefüggését a bibliai proféciákkal, és mégis rendkívül nehezen ébredünk az álomból. Szeretnék néhány sort olvasni Ellen White sorait a bizonyságtételek első kötetéből, majd látni fogjuk, hogy melyik az a mondat, amiért olvasom. Ezt írja: Isten népének meg kell szívlelnie a figyelmeztetést, és fel kell ismernie az idők jeleit. Krisztus jövetelének jelei túl világosak ahhoz, hogy kételkedjünk bennük. E dolgok fényénél az igazság minden hitvalójának erőteljes igehirdetővé kellene lenni. Isten mindenkit felhív, mind a lelkészeket, mind a gyülekezet tagjait ébredjenek. Az egész mennyben lázas tevékenység folyik. A világtörténelem hatalmas léptekkel közeledik a végéhez. Nagy veszedelmek küszöbén élünk, és mégis alszunk. És most jön egy mondat, ezért olvastam. Ijesztő ez a tétlenség. A buzgalomnak ez a hiánya Isten művében, ez a halálszerű álom sátántól ered. Tehát milyen különös ez a megfogalmazás, hogy halálszerű álom, ugye azért mondja, mert ha ebből nincs ébredés, akkor az ember későn ébred föl, és ez tényleg halált jelent. És mennyire szól ezért hozzánk az ige, hogy ideje, hogy az álomból fölébredjünk, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. És ez a nagy kérdés, hogy vajon hogyan indul meg, és hogyan valósul meg az álomból való ébredés. Egy igazi felülről indított, felülről kiinduló ébredés. Nagyon sokszor azt látom, hogy igen nagy a bizonytalanság ebben. És én is csak azt mondhatom, hogy az ember emberileg sokszor olyan reménytelennek látja is, és olyan nagy kérdés, hogy hát tényleg hogyan és miképpen fog ez megvalósulni. De egy dolog biztos, és ugyanebből az előbb idézett bizonyságtételből még egy mondatot szeretnék olvasni. Láttam, hogy Isten népe valamilyen változásra vár, valamely kényszerítő hatalomra, hogy megragadja őket. Azonban csalódni fognak, mert tévednek. Nekik kell a cselekvés mezejére lépniük, nekik kell megragadniuk a munkát, és buzgón kiáltaniuk Istenhez, hogy igazán megismerjék magukat. Az előttünk lejátszódó jelenetek elég hatalmasak ahhoz, hogy felrázzanak minket, és sürgessünk mindenkit. Tehát ez biztos, hogy valami kényszerítő erőre, vagy kényszerítő erő változásra várni hiába való és helytelen. Aztán tapasztalom, hogy mások pedig arra gondolnak, hogy valami új bibliai igazságot kéne felfedezni. Talán az az, ami megindítaná az ébredést. Talán a hit általi megigazulásnak valamilyen új értelmezése. Valamilyen új tapasztalat, amit eddig nem ismertünk. És biztos vagyok benne, hogy ez is tévedés. Sem egyik, sem a másik nem fogja megindítani az ébredést, és nem ilyenekre kell várni, hogy egy ébredés és megújulás következzék be. Hanem szeretnék én a Szentírásból három igét idézni, egymás mellett egy ige szakaszt kivonatosan tulajdonképpen, amelyben azt hiszem mindent megtalálunk, ami rámutat arra, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből a halálszerű álomból fölébredjünk. Péter apostol első levele, első fejezetében van egy ige szakasz a 13. verstől a 25-ig. Én ebből csak három igét szeretnék most kiemelni. Mi tudjuk, hogy a Bibliában vannak olyan summázó ige szakaszok, meg olyan summázó igék, amelyben olyan tömören ott vannak a legdöntőbb és a legfontosabb dolgok. És ezek is ilyen igék. Olvasom a 13. verset. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik. És a 22. és 23. vers. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek.
mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romulhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Ja, az első ige egy hasonlatot alkalmaz, felövezvén elmétek derekait. Ugye arra kell gondolni, hogy az ókorban az emberek hosszú ruhát hordtak, és ha valaki munkához akart látni, akkor egy övvel felfogta ezt a hosszú ruhát, hogy kényelmesen tudjon mozogni, dolgozni. Amikor tehát így fogalmaz, hogy felövezvén elmétek derekait, ez azt jelenti, hogy komoly gondolkozáshoz látni. Az azt jelenti, hogy komolyan nekifogni egy gondolatbeli munkát véghez vinni. És minek érdekében fogjunk hozzá komolyan a gondolkodáshoz, a koncentrált, összpontosított gondolkozáshoz? Hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik. Vagyis ez az ige minket arra késztet, hogy álljunk ellene annak a sodrásnak, amely semmi időt nem hagyna nekünk, és semmi nyugalmat az igazi elmélkedésre, a koncentrált gondolkodásra, és próbáljuk végig gondolni, hogy tényleg az idők végéhez érkeztünk, és az égvilágon semmi másban nincs értelme befektetni az energiánkat, és semmi másnak nem szabad megengedni, hogy elterelje a figyelmünket, csak arra az egy dologra kell összpontosítanunk, hogy tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz nékünk, mikor megjelenik. Ugye ebben benne van az, hogy úgy ellehetetlenül a történelem, hogy egyszerűen nincsen más megoldása. És nekünk hihetetlenül nagyra kell értékelnünk azt, hogy kegyelemben reménykedhetünk egy szabadító, megmentő isteni közbelépésben. De azt mondja, ebben olyan bizonyosaknak kell lennünk, hogy tökéletesen reménykedjünk ebben. Ugye mikor tud az ember ebben tökéletesen reménykedni? Azt kell mondom, ehhez még a múltbeli proféciákat is tanulmányoznunk kell, hogy lássuk, hogy milyen döbbenetes pontossággal teljesedett mindig az Isten szava, hogy bennünk valami megingathatatlan bizonyossággá legyen, hogy igen, ez a kegyelem meg fog érkezni, ez a kellő pillanatban meg fog történni. Hogy ebben minket senki elbizonytalanítani ne tudjon, vagy kételjünk ne legyen. Tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz, mikor megjelenik. És tanulmányoznunk kell az igét azért is, hogy meggyőződjünk a bűnbocsánat, az üdvözítő kegyelem valóságáról, hogy ne félelemmel gondoljunk erre a napra, hanem bízni tudjunk, hogy másban ugyan nem reménykedhetünk, mint kegyelemben, mert érdemek nincsenek, tökéletesek nem vagyunk, de hogy bízni tudjunk abban a kegyelemben, amit személy szerint nekünk is hoz Jézus Krisztus, amikor megjelenik. És persze ahhoz, hogy az ember így a bibliai képies kifejezés szerint felövezve elméje derekait komolyan gondolkozni tudjon, és számot vessen, hogy mire érdemes időt fordítani, és mibe érdemes belevágni, és miben nem, és hogy mire összpontosítsuk minden erőnket és figyelmünket. Ehhez van szükség nyugalomra, amikor gondolkodni tudunk, és ezt a legnehezebb megszereznünk. Én szeretnék néhány sort olvasni Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyvében, itt Énokról ír. És ugye tudjuk, hogy Énok a vízözön előtt élt a Biblia szerint a teremtés utáni 7. nemzedékben, és olvassuk róla azt a rövid jelentést, hogy Istennel járt, és azok közé a kivételek közé tartozik, akik Isten magához vett, mint illést. És erről az Énokról a következő megjegyzéseket idézem a könyvből. Ezt írja. Az istentelenek növekvő gonoszságától elszomorodva, és félelmében, hogy azok hűtlensége csökkentheti az ő Isten iránti tiszteletét, Énok kerülte a velük való állandó érintkezést, és sok időt töltött el magányban, és most figyeljünk, alkalmat adva magának az elmélkedésre és imádságra. Így várakozott az Úr előtt, akaratának még világosabb megértését keresve, hogy aszerint élhessen. És egy másik kis részlet, így olvasom. Énok tevékeny, dolgos élete közepette is fenntartotta Istennel való bensőséges kapcsolatát. Minél kiterjedtebb és sürgetőbb volt a munkája, annál kitartóbbak és komolyabbak voltak imái. Továbbra is hű maradt szokásához,
hogy meghatározott időközönként minden társaságtól visszavonult. Miután bizonyos időt az emberek között töltött, tanítása és példája által munkálkodva értük, visszavonult magányába, és most megint figyeljünk, mert olyan mennyei ismereteket éhezett és szomjazott, amelyekben csupán Isten részesítheti az embert. Az Istennel való érintkezés révén Énok mindinkább átalakult Isten képmására. Hát nem tudom, testvéreink, melyikünk élete milyen. Én mikor ezeket a sorokat olvasom, akkor vágyva vágyakozom, hogy hogy lehetne Énokhoz hasonló élettempót kialakítani, hogy ha nem is hetekre, meg ilyesmi, ugye, de ha csak kis rövid időkre is, az is roppant érték, még ha csak órákat tud is megmenteni az ember, amikor tényleg a magányba vonul Isten jelenlétébe, és olyan ismeretekre szomjazva, amiben csak az Isten személyes tanítása, az Isten előtti elcsendesedése, valóban buzgó imádság tudja részesíteni az embert. Én azt hiszem, hogy mindnyáján nagyon könnyen belesodródunk abba, hogy futva imádkozunk, futva olvassuk az igét, és az igazi lelki tartáshoz, az igazi megerősödéshez ezekben a kritikus időkben ez kevés. Próbáljuk felfedezni a természet csendjét, és tartsuk a legnagyobb értéknek és a legnagyobb kincsnek, ha akármilyen kis rövid időket is tölthetünk egyedül a természet csendjébe, ahol felövezve elménk derekait, az Isten jelenlétében tudunk imádkozni, gondolkozni, elmélkedni, rendezni a gondolatainkat, rendezni az életünket, átgondolni annak egy következő szakaszát. Erre óriási szükség van. És utána így folytatja az ige a 22. versben, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélküli atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Mikor ezt olvasom, hogy lelketeket az igazság iránt való engedelmességre fordítani, akkor egy nagyon fontos dologra utal ezzel az ige. Tudjuk, mi választ el bennünket legjobban Istentől. Mi az, ami akadályozza a lelki növekedésünket, vagy ha úgy tetszik, az ébredésünket? Olyan dolgok, amelyekről réges-régen meggyőzött minket a Szentlélek a lelkiismeretünkben, hogy ez így van, ez az Isten igazsága, de mégsem cselekedjük. Amikor az ember lemaradásban van a Szentlélek által megértett dolgok és azok cselekvése mögött. Ez az, ami valósággal lebénítja az embert, akadályozza az Istennel való kapcsolata növekedését, és egy álomban tart, egy ilyen zsibbadt állapotban tart. És én erre szeretném mindannyiunkat, magamat is, és mindannyiunkat buzdítani, és én remélem, hogy ha most megállnánk egy pillanatra, persze nem úgy, hogy nyilvánosan mondjuk ezt, de magában ki egy pillanat alatt meg tudnám mondani, hogy hol vannak az ő gyenge pontjai. Hogy hol van az, ahol tudom, hogy ez az Isten igazsága kívánalma, de mégsem így csinálom. Ha még este tudjuk egy pillanat alatt gyorsan, akkor baj van, mert akkor az önvizsgálatban is ellangyosodtunk, és akkor tényleg igazán mélyen elaludtunk. De én abban bízom, hogy azért ezt rögtön tudjuk, ez, meg ez, és itt nem számít azt, hogy ez nagy dolog, vagy kis dolog. Mert a kis dolgokban való engedetlenség az igazságnak, amiről pedig tudjuk, hogy van, ugyanúgy tönkre teszi a lelki életünket, és ugyanígy az álomba visz bennünket. Itt a kis dolgok épp olyan jelentősek, mint a nagyobb dolgok. És ugye ismerjük azt az érzést, hogy milyen az, amikor az ember úgy hallja szinte a Szentlélek késztetését belül, és akkor úgy valahogy úgy olyan érdekes módon egy kicsit úgy az ember megrántja magát belül, vagy megkeményíti, és azt mondja, nem, hát ezt most még nem. Hát most még ezt megengedem magamnak. Most még nem fogok a megismert világosság, vagy a megismert igazság szerint cselekedni. És ezek a pici kis megkeményítései a lelkünknek, ezek a legveszélyesebbek, ezek okozzák a legtöbb kárt. És valahol olyan szép ez az ige, lelketeket az igazság iránt való engedelmességre fordítva. Ez egy elszánásnak a kérdése. És ha valamelyikünk azt mondja, hogy de olyan nehéz engedelmeskedni, úgy érzem, hogy az emberi természet mennyire ellenáll az Isten kívánalmának, akkor szeretnének mindenkinek bátorításul idézni egy igét, amely jó ideje, nekem egy nagyon kedves igévé lett ez az 51. Zsoltár 14. verse, ahol Dávid így fohászkodik Istenhez,
hogy add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ugye, gondolom mindegyikünk sejti, hogy az engedelmesség lelke kifejezés a Szent Lélekre utal. És itt mondja a Szent Lélekről a Biblia azt, hogy az igazság lelke, mert elvezet minden igazságra. Mondja, hogy a szeretet lelke, mert a Szent Lélek által Isten szeretete kitöltetik a szívünkbe. És lám még azt is mondja róla, hogy az engedelmesség lelke, aki segít nekünk engedelmeskedni. Ha bennünk megvan az elszánás, ha lelkünket az igazság iránti engedelmességre odaszánjuk, akkor a Szent Lélek majd jön, mint az engedelmesség lelke, segít a természetünk ellenállását, ellenkezését legyőzni, és valóban cselekedni az igazságot. Megkérdezem, marad valami mentségünk arra, hogy nem engedelmeskedünk olyan dolgoknak, amiről a Szent Lélek az elménkben, a lelkiismeretünkben meggyőzött? Mikor még csak nem is ez a kivállalom, hogy az önerőből valósítsuk meg, hanem amikor ott van az ígéret, és itt van a minta imádság, hogyha megértetted, hogy ez igaz, ha elszántad magad, akkor kérd, hogy Istenem engedelmesség lelkével támogass engem. És az Isten átsegít, és összhangba tudjuk hozni a cselekedet és a valóság szintjén az életünket. Azzal, amiről meggyőződtünk, hogy ez az igaz, ez a helyes, ez az Isten akarata. Ugye nem marad mentségünk. Akkor hogy engedhetnénk meg magunknak tovább az alvást, ezt a zsibbadságot? És látni fogjuk, hogy minden győzelem, amikor valamit legyőzünk, amiről mindig mondja a lelkiismeretünk, hogy nem volna szabad így, akkor az annyira felvillanyozza a lelki erőinket, és annyira közelebb visz Istenhez, hogy akkor ébredünk az álomból, és teljes lelki megújulást fogunk tapasztalni. És egy harmadik dolog, amit itt az igében olvastunk, hogy egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek, képmutatás nélkül való szeretettel. Ez megint egy olyan iránymutató, döntő ige. Az, hogy felébredtünk-e, vagy alszunk, az nagy mértékben megmutatkozik abban, hogy milyen a szeretet közöttünk. Ugye itt ez az ige nem arról beszél, hogy igyekezzünk szeretni egymást, igyekezzünk a testvéri szeretetre és a felebaráti szeretetre, hanem azt mondja, tiszta szívből, amikor belső indítékokból fakad. És azt mondja, képmutatás nélkül való szeretetre. Én hiszem azt, hogy sokan utáljuk a képmutatást, és esetleg megnyugtatjuk magunkat, na hát én sok bajom van, sok gyengeségem, de képmutató nem vagyok. De ne haragudjatok, hogy azt mondom, a szeretetünkben sok a képmutatás. És sokszor gyakoroljuk az udvariasságot, sokszor igyekszünk szeretni, és abban sokszor bizony képmutatás van. Akaratlanul is, nem szándékosan is, mert hiányzik az a, hogy a szeretet forrása olyan igazán felbuzogjon a szívünkben. Úgy, ahogy a Római Levél 5. fejezetének az 5. verse mondja, hogy Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nékünk. Hát mikor ilyen ígéretünk van, hogy ne vágyakoznánk arra, hogy valóban nem egy erőlködő emberi szeretet, hanem az a hamisítatlan, az a tökéletes isteni szeretet, mint egy beletöltessék a szívünkbe, ahogyan a Szent Lelket kérjük, és tiszta szívből, és képmutatás nélkül, és buzgón tudjuk szeretni egymást a családban, a hittestvéri közösségben, a tágabb felebaráti kapcsolatokban. Mikor ezt olvasom, hogy buzgón szeressétek, ugye más szóval így is lehetne fordani, forrón szeressétek, mindig eszünkbe jut, hogy épp itt ebben a gyülekezetben mondta valaki nekem, azt mondta, olyan hűvös szeretet van a gyülekezetben. Azt mondja, a hűvös szeretet váltson át buzgó szeretetre. És ugye tudjuk azt, hogy ha ez hiányzik, akkor minden hiába való. Én különösen kétségbe esem, mikor törvény melletti buzgolkodást látok szeretet nélkül. Ez a legvisszásabb dolog a világon. Mikor azt hiszük, hogy mi a legrigorózusabb törvény melletti engedelmességért küzdünk, és közben úgy tűnik el a szeretet, mintha elfolyták volna. Ez a legvisszásabb dolog. Gondoljunk arra, amivel a szeretet himnusza kezdődik. Ha ezt meg azt teszem, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok. És az egésznekből semmi hasznom nincsen. És az Isten előtt ez abszolút nem kedves. És van közöttünk, aki úgy gondolja, hogy neki szeretetben nincsen hiánya, ilyen tiszta, képmutatás nélkül való mennyei szeretetben, amit a Szentlélek tölt ki a szívünkben. Megint szeretnék olvasni egy sort a,
a Krisztus példázatai címből, ugyancsak Ellen White sorait. Ez egy nagyon elgondolkoztató mondat, a 10 szűz példázatának a magyarázatában írja. A vőlegényre várakozók, hirdessék az embereknek, imhol istenetek. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása lesz. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy nagyon okos, logikus biblia magyarázatuk, ez a világnak szóló utolsó figyelmeztetés, nagyon téved. Még egyszer elolvasom ezt a mondatot. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása lesz. Krisztus tanítványai, mutassák meg Urunk dicsőségét. Tehát amikor azt mondja az ige, hogy ami ma is a heti Biblia tanulmányunkban szerepelt, hogy majd olyan evangélium hirdetés, amikor a föld fénylik annak dicsőségétől, akkor nehogy azt higgyük, hogy az ékes szólás, vagy a logikus magyarázatok, vagy a bátor kiállás lesz az a dicsőség, amitől ennek az üzenet hirdetésnek ereje lesz, hanem az, hogy ez igazi szeretetből fakadóan, és igazi szeretetben, megmentő szeretetben hangzik. Egyedül ez az a dicsőség, amely úgy tud fényleni, hogy beragyogja a világot. És az utolsó ige pedig ezt olvastuk, mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Ugye Isten igéjébe úgy mutatja be, mint amely életadó, életet közvetítő forrás, ugye mint a magból élet fakad. Ahogy Jézus is mondta földi életében, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Hát akkor, ha valaki azt szeretné, hogy élet legyen a kereszténységben, ébredni akar az álomból, akkor micsoda eszköz az Isten igéje, amely lélek és élet. Én azt javasolom az ige tanulmányozásunk buzdítására, magam is felelevenítem ezt a régi szokásomat, már el is kezdtem, hogy kétféle naplót vezetek otthon. Szerintem ez a kétféle napló a legfontosabb egy keresztény embernek. Olyan napló, amiben mindent fölírogatunk, ami velünk történik, meg a gondolatainkat, az nem hiszem, hogy olyan nagyon hasznos. De kétféle naplót vezetni nagyon jó. Az egyik, amiben dátummal és néhány emlékeztető szóval feljegyezzük az Istennel szerzett tapasztalatainkat, hogy el ne feledkezzünk semmi jó téteményéről, és ez mindig fölbuzdítsa a hitünket. A másik pedig, amiben feljegyezzük, hogy hálás örömmel, hogy mit értettem meg az igéből újonnan. Hogy valóban növekedtünk-e az Isten igéje, az Isten beszéde, és ezzel együtt az Isten és az Isten kegyelme megismerésében. Hát ha mondjuk egy ilyen naplót vezetünk, és van benne egy hónap üres, vagy akár egy fél év üres, hogy semmi újat nem növekedtem az Isten beszéde megértésében és az Isten megismerésében, akkor az legalább egy intő figyelmeztető jel. De milyen öröm az, hogyha ha hétről hétre, vagy olykor még egy héten belül is, többször is oda tudjuk, be tudunk írni egy emlékeztető szót. Nem baj az, ha csak egy igének egy kis része is, de azt olyan világosságszerűen, nappal virradt hajnalcsillag kél fel szívetekben megértettem. Az Isten ismeretében és a kegyelemben való növekedésnek ez egy döntő eszköze. És ha most befejezésül összegezni akarom, hogy ez a felhívás, ennek megszívlelése a gyakorlatban, hogy ideje már az álomból felserkennünk, mit jelent, akkor a kulcsszavakat így mondanám. Tiszta, koncentrált gondolkodás, engedelmesség, szeretet, Isten igéje. Ne valami rendkívüli dologra várjunk, amitől majd fölébredünk egyenként és együttesen, hanem ha egyes emberek elindulnak ezen az úton, akkor majd az egyik fénypont, aki fénypontá válik ezek által, majd erősíti a másikat, és egyszer csak világosság fénylik az egész közösségben. Tehát az ébredést és a megújulást egyénileg kell elkezdenünk, és még egyszer mondom, gondolkodás az Isten jelenlétén, végig gondolni az életünket, a dolgainkat, a célkitűzéseinket, a reménységünket. Nagyon becsületes és alapos gondolkozással, és kiszűrni mindent, ami fals, ami csak könnyelműség, ami csak félre visz.
A másik dolog, az lelkünket az igazság iránt való engedelmességre fordítani. A harmadik dolog, a legnagyobb értéket, a legfontosabbat, ami az Isten dicsőségét nyilatkoztatja ki, a valódi mennyei szeretetet elnyerni, a tiszta szívből való képmutatás nélküli szeretetet, és ezt gyakorolni minden emberi kapcsolatunkban. És az utolsó dolog, hogy az Isten igéjével olyan szoros kapcsolatba kerüljünk, hogy ezáltal folyvást növekszünk az Isten megismerésében és az Isten kegyelmében. Tehát a növekedés nem áll meg, hanem állandóan halad előre. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy gondolkoztasson el bennünket az, amiről az igehirdetés elején is szóltam, hogy 10 évre visszamenőleg mondhatjuk azokat a dolgokat, amelyekre azt mondtuk, na hát ez most már egy abszolút intőjel, és még mindig a halálszerű álomban leledzünk, és hogy az ébredésért buzgón imádkozni is kell, az egész közösség ébredésért, de elindulni is az egyéni életünkben ezeknek az egyszerű igei útmutatásoknak az útján, és biztos, hogy változás lesz az életünkben mindannyiunkéban. Amen.

Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Olyan mélyen aggaszt bennünket, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és mégsem vagyunk képesek engedelmeskedni néki. Urunk, érezzük magunkon az álmot, a zsibbadságot, pedig tudatosul bennünk nap mint nap, hogy ideje az álomból fölserkennünk. Köszönjük, Urunk, hogy olyan egyszerű útbeigazítást közvetítettél nékünk a te igéd által. Érezzük, hogy ez olyan gyakorlati bíztatás, amit azonnal megragadhatunk, hogy keressünk csendes időket, amikor igazán átgondoljuk a dolgainkat, és minden kis csendet boldogan ragadjunk meg, amikor dolgozhatsz a mi elménken és szívünkön, amikor meg tudunk erősödni abban, hogy lássuk, hogy egyetlen cél felé kell haladnunk, hogy tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amit hozol nékünk. És Urunk, köszönjük azt is, hogy emlékeztetsz azokra a kis engedetlenségekre is, ahol réges-régen tudunk valamit, és helyeslünk is, és mégsem úgy tesszük. Urunk, köszönjük az ígédet, hogy még ilyenkor még mindig fohászkodhatunk segítségért, és még mindig nem azt várod, hogy egyedül a mi erőnkkel győzedelmeskedjünk, hanem köszönjük, hogy megismerteted velünk a te lelkedet úgy is, mint az engedelmesség lelkét, amely, ha mi elszánjuk magunkat, akkor kegyelmet, erőt ad nekünk, hogy az engedelmességet meg is tudjuk valósítani. Segíts, Urunk, hogy ezáltal mind közelebb és közelebb jussunk hozzád, és add, Urunk, hogy ahogy egyik énekünk mondja, valósága szomjúhozzuk az igazi, tiszta szívből való képmutatás nélkül szeretetet. Add, hogy emellett minden más érték elhalványuljon számunkra, hogy a te ígéd mutatja, és érezzük azt, hogy nincs olyan emberi kapcsolatban, amelyben ezt mellőzhetnénk, ahol ezt a szeretetet nem kellene gyakorolnunk. Ó, Urunk, segíts, hogy végig gondoljuk, hogy hol van valami neheztelésünk valaki iránt, hol van valami tartózkodásunk emberek iránt, hol van, ahol mi nem gyakoroljuk ezt a buzgó szeretetet. És segíts, Urunk, hogy kérjük a te lelkedet, mert itt is azt érezzük, hogy nem tudjuk egyedül megtenni, hogy töltessék ki a te szereteted a mi szívünkbe a Szentlélek által, hogy könnyű és gyönyörűséges legyen nekünk ezeket az akadályokat legyőzni. Addulunk, hogy soha se érjük be a hűvös szeretettel, a viszonylagos szeretettel, hanem tiszta szívből, forrón tudjuk szeretni egymást. Urunk, hallgass meg, kérünk imádságunkat, és szeretesd meg velünk, kérünk a te ígédet, és add, hogy itt is szomjúság jellemezzen bennünket, hogy növekedni akarunk az ígéd megértésében, és általa a te személyed, a te jellemed, a te kegyelmed magassága, mélysége megismerésében. Hallgasd meg, Urunk, kérünk imánkat, és kegyelmeddel, szereteteddel bocsáss el mindannyiunkat. Amen.

Kedves gyülekezet, örülök, hogy megint úgy vagyunk együtt, ahogy már régen voltunk. És szeretnék folytatni egy olyan sorozatot, ami régebben itt zajlott közösen, de félbeszakadt. Nem talán végeztek el. Igen. Jó gondolat? Jó, örülök neki. Gondoltam, hogy nektek is igényetek lesz. Zoliék kezdve mondom, hogy itt volt olyan igény, hogy menjünk végig, és hát nem siettük el, tehát most ott tartunk, hogy a Laudi Celebre volt az utolsó, én úgy emlékszem, ugye? Tehát az elsőnek a végére értünk. Jó, köszönöm. Ez pont jó, mert az egy szakaszhatár, ugye az az első nagy látomás lezárása volt. Most egy kis szünetet tartottunk, és akkor ma folytatjuk a második nagy látomás sorozat kérdetével. Hát akkor másfél év szünetet tartottunk, igen, így alakult. Igen, mert csak amikor én itt vagyok, akkor haladtunk vele, így beszéltük meg, aztán most szünet volt. Emlékeztek rá, hogy az első nagy látomás az arról szólt, hogy János apostol korától jelenése könyvének a kinyilatkoztatásától kezdve, hogyan alakul a kereszténység történelme, milyen szakaszokra bontható. Egyrészt az ugye a célunk ezzel a sorozattal, hogy megértsük jelenések könyvét, hát nyilván ez egy alapvető cél, de nem tudom, hogy jól emlékszem, tehát én úgy emlékszem, jól emlékszem, csak hogy ti is emlékeztek, hogy az volt a tapasztalat, megértettünk dolgokat.

negyedik és az ötödik fejezet. Én ma azt üztem ki célul, hogy ebben fogunk eljutni addig, ameddig az időnk meg a meleg engedi. Nem akarok elfárasztani se benneteket, mert meglátjuk, hogy hogyan bírjuk. Hogyha megszakítjuk, akkor majd legközelebb folytatjuk. Azt gondolom, hogy a feldolgozás módjára nézve talán az lenne a legcélszerűbb, hogy két rövid fejezet, mind a kettő 11 vers, ha jól emlékszem, 11 és 14, igen, tehát rövidek. Először elolvasom a negyedik fejezetet, átgondoljuk, átbeszélgetjük, és akkor utána rátérünk az ötödikre, hogyha az idő is úgy adja, meg úgy bírjuk magunkat. Akkor olvasom is, jó? Akiknél van Biblia, olvassátok velem együtt a negyedik fejezet jelenések könyvében, a negyedik fejezetet jelenések könyvében. Ezek után láttam, és ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondja vala. Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenniük ezután. És azonnal elragadtattam lélekben, és ímé egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. És aki ült, tekintetére nézve hasonló volt a jáspis és sárdius kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. A királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székekben láttam ülni a 24 vént, fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykoronák voltak. A királyi székekből pedig, bocsánat, a királyi székből, tehát ami középen volt, abból a királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki, és 7 tűzlámpás égett a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke. És a királyi szék előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz, és a királyi szék közepette, és a királyi szék körül 4 lelkes állat szemekkel teljesek elől és hátul. És az első lelkes állat hasonló volt az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló volt a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arca volt, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állatnak hasonló volt, állat hasonló volt a repülő sashoz. És a 4 lelkes állat, amelyek közül mindegyiknek 6-6 szárnya volt, körös körül, és belül teljes volt szemekkel, és meg nem szűnt nappal és éjjel ezt mondani. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És amikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adtak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesett a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi mondván. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, és tisztességet, és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak, és teremtettek. Nem tudom rátok, hogyha így egyben olvasva ez a szakasz, ugye egy kicsit más világot mutat, mint amiben mi élünk. Bennem az fogalmazódott meg, hogy ez egyrészt egy nagyon részletes leírás, azt mindjárt érezzük, és nem tudom ti, hogy vagytok vele, nekem ez együtt nagyon nehéz magam elé képzelni a látványt. Tehát részletes, és mégis olyan nehezen elképzelhető. Ha érdekel titeket, van az a sorozatunk, amit Zsuzsika írt a jelenések könyvéről, és utána néztem, ott le van írva, hogy melyik ilyen hát, drágakőnek, vagy nem tudom minek mondjam, ilyen értékes valaminek, milyen volt a színe meg a fénye. De nyilván, aki ezt tudja, hát legalább a színvilágát el tudja képzelni. Én azért úgy érzem, hogy ezzel együtt ez egy számunkra részben azért homályba vesző leírás marad. Ugye azt láttátok, hogy úgy kezdődik, hogy és láttam, nem tudom, azt mennyire tudjuk, hogy emlékszünk rá, hogy ez mindig a szakaszhatárt jelent, tehát egy új látomás kezdetét gyakorlatilag, tehát hogy valami újat látott, valami előzőekhez képest mást. Itt ugye az új helyszín az a menny, tehát itt áthelyeződik, ugye nem Pátmoszon van már, hanem és nem ott találkozik Jézussal, ugye az első látomásban vele találkozott. Most a mennybe kap meghívást gyakorlatilag az apostol, és hát nyilván lélekben odavitetik. És ott sok mindent lát, én hadd bocsássam előre, hogy én nem szeretnék azzal foglalkozni most, amit úgyse értünk. Ezt el kell fogadjuk szerintem, hogy nem értjük azt a 4 lényt például. Annyit hadd mondjak azért, hogy jobban, ne legyen olyan furcsa az egész, hogy így mondjam, hogy 4 lelkes állatnak írja, ugye?

0: jól emlékszem, ez a fogalom szerepel itt. Itt a görögben annyi van, ezt még én sem tudom olvasni, pedig olyan, hogy van túl görögül, hogy élő lény. Tehát az, hogy élet van benne. És azt el kell fogadjuk, hogy vannak olyan rendjei a teremtett lényeknek, amiket mi nem ismerünk. Tudjuk, hogy vannak angyalok, rajtunk kívül vagyunk mi, van ugye az állatvilág, a növényvilág, ugye, amit az Isten megteremtett. Tudjuk, hogy van a Szent Háromság. Miért ne lehetnének olyan teremtmények, akiket mi nem tudunk sem a külsejük alapján, sem másként besorolni. Tény az, hogy ők igen közel vannak az Istenhez, mert ott van egy királyi szék, azt olvastuk, és hát ott vannak egészen közel hozzá. Nem tudom, nektek feltűnt az, hogy hogyan ír arról a valakiről, aki a királyi székben ül. Igaz, betoldás a szövegbe, de beszédes itt a, mindjárt mondom, melyik verset, hogy könnyebb legyen. Azt mondja, hogy igen, a második vers végén látjátok, hogy ki ült a királyi székben? Azt írja, hogy valaki. Ez azért olyan furcsa, nem? Hogy miért valaki? Hát az Atya, igen, az Isten volt minden bizonnyal, de hogyha valaki lát valamit, akkor miért, mikor mondjuk azt, hogy valakit láttam? Hát van egy királyi szék, ott látom, hogy ül valaki, de miért nem vagyok konkrétabb?
1: Nem ismerte.
0: Nem ismerte. Felismerhette? Hadd kérdezem, egyáltalán látható, mennyire volt látható a számára a leírás alapján?
1: Hát leírta, hogy néz ki a szám.
0: Hát inkább a tekintetét. Ugye? Általában miről ismerünk meg embereket? Hát... Bocsánat, így mondom, a fizimiskáját, tehát az arcvonások azonosítják. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy van a Bibliában hasonló leírás, nagyon hasonló ehhez. Ezékiel könyve, nem emlékeztek rá? Ott is van egy betekintés a mennybe, tulajdonképpen hasonló lényeket is ír le, amennyire én emlékszem, és ott is azt mondja, hogy olyan dicsőség vette körül az Isten, olyan izzó fény, hogy igazság szerint sokat nem lát, aki lát. Tehát tulajdonképpen ez nem egy tiszteletlenség, hogy valaki csak azt jelezte, hogy ő emberi szemmel, ő ennyit tudott látni. Nem tudom, emlékeztek-e másik leírásra a Bibliában, az nem a mennyben van, de a lényege ugyanez, hogy látni szeretett volna valaki valamit, és nem láthatott, csak ennyit látott az egészből.
1: Mózes,
0: így van, igen. Mikor azt mondta, hogy szeretné látni, azt mondja, hogy eltakarlak. És akkor majd, amikor elmentem, akkor hátulról ennyit láthatsz, és hát az is olyan erejű volt, olyan fényesség volt. Kedves gyülekezet, ez azt mondja nekünk, én úgy gondolom, hogy számunkra elképzelhetetlen az Isten dicsősége.
1: Igen. De most nem tudom, hogy jól mondom, de illésen látta tulajdonképpen, csak az, hogy én az, hogy jön, bejött,
0: igen.
1: Fölemelni őt.
0: Igen. A mennyről mindig úgy beszél a Biblia, mint amit a fény, a vakító fény és dicsőség jellemez. De egyszer, még a Marci kicsi volt a fiam, akkor vele néztünk egy ilyen, szerintem egy elég jó megrajzolt képregény volt, ilyen újszövetségi, és ott volt az, amikor a Cornélius századoshoz eljön az angyal, és hát instrukciókat ad neki, hogy majd eljön hozzá Péter, és akkor azt tegye, amit mond. És olyan sárgás fényben jelent meg az angyal ott. És úgy elgondolkoztam, hogy én ezen sose gondolkoztam azelőtt, hogy nyilván ezek a mennyei küldöttek valamilyen szinten mind ezt a dicsőséget hozzák magukkal. És olyan jó volt, olyan képiesen segített megragadni ezt a részét ennek a mozzanatnak, ennek a történetnek, hogy hogyan is kell elképzelni egy ilyen mennyei lénnyel való találkozást, és ezek csak angyalok voltak, hogy így mondjam. Ez tehát, ami kiderül a királyi székben ülőről, illetve van egy olyan megállapítás, amit hadd idézzek abból a könyvből, a Zsuzsa által írt könyvből, hogy ha így összegezni akarjuk azt, amit nem nagyon értünk, de mégis valamilyen atmoszférát sugároz, tudjátok, ez az üvegtenger, az a dicsőség, nyugalom. Ugyanakkor azt mondja, hogyha figyeltétek, hogy a királyi székből villámlás, mennydörgés, szózatok, tehát mint hogyha, hát a kormányzás folyik a mennyben, tehát Isten utasításokat ad, hogy egyszerre van jelen egy ilyen mérhetetlen nyugalom, dicsőség, de ez nem a meddőségből fakad. Tehát ott folyik a tevékenység, de nem emberi módon, nem lázas, meg nem kapkodó, hanem olyan tiszteltet parancsoló, tehát olyan más. És itt azért annyira hadd álljak meg, hogy nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, tény, hogy nehéz ebből fogalmat alkotnunk, csak azt érzékelteti, hogy ez egy teljesen más világ, mint amit mi ismerünk, de azért nekünk ezzel többet kéne foglalkoznunk, az együtt is, hogyan keveset tudunk ebből megragadni. Emlékeztek, amikor Pál apostol azt mondja, az odafelvarókat keressétek, ne a földieket. Én szerintem mi sokszor úgy gondolkozunk, hogy ezek ilyen gyakorlati hitbeli teendőink, vagy nem is tudom, a keresztény élettel kapcsolatos aktivitásokra utal, de mi van, hogyha csak arra gondol, vagy arra is gondol, inkább így mondanám, hogy a mennyei valóságnak az atmoszférájával, a légkörével töltsünk minél több időt. Tehát, hogy nem csak az van, amit látunk, hanem ez is van, amit nem látunk. Ugye ez a szakasz azt mondja, ha belegondoltok, hogy van menny. Lehet, hogy ez furcsán azik, amit mondok, de sok embernek ez egy olyan absztrakt dolog, hogy hát használja ezt a szót a Biblia, de most az, hogy az Isten pont valahol lenne. Tudjátok, hogy azt mondják, hogy Isten mindenhol jelen van, tehát akkor neki nem kell, hogy legyen egy menny is, hogy így mondjam. Itt azt olvassuk, hogy ez egy nagyon konkrét hely, idézőjelben, hogy be van rendezve. Itt van ez a bizonyos királyi szék is, azt olvassuk. Nem tudom rátok, hogy hat az, hogy így írja le az Istent egyébként, mert lehet nyomasztó is az embernek, de én arra gondoltam, hogy felemelő is az, hogy egy ilyen dicsőséges lény az, aki figyel ránk, aki meghallgatja az imáinkat, aki fáradozik az üdvösségünkön. Tehát milyen előjellel kezeljük, hogy így mondjam, ezt a tényt és ezt a jelenséget. Én ezek után rátérnék arra, ami egy kicsit érthetőbb, elképzelhetőbb, és úgy érzem, hogy a mondandóját is jobban meg tudjuk ragadni. Nem a mennyei lényeket, tehát nem ezt a négy lényt említette először, ha figyeltétek. Tehát azt mondta, hogy középen látott valakit. Hát az atyát. A következő, amit felsorol a látottakból, az mi volt? Így van, a 24 vén. Tehát hol volt a 24 vén? Igen, de min ültek ők? Ők is. Tehát ez a furcsa, hogy van középen egy trón, és van még 24 másik trón. Hát azért egy királyságot hogy képzelünk el általában, hogy hány trón van benne? Igen. Azért nem furcsa nektek ez, hogy egy trón, meg még 24 trón?
1: Éppen királyságban legalábbis nem is van csak egy trón. A földön, értem.
0: Így van. Hát az lenne a normális, hogy így mondjam, de ennek oka van, majd mindjárt látni fogjuk. Ki lehet ez a 24 vén? Milyen teremtményi rendbe tartozhatnak szerintetek? Kicsit szemináriumszerűen dolgozzuk fel.
2: Földig küldöttek, nem? A legalábbis az én ismeretem szerint.
0: Így van.
2: Elragadtattak élve, vagy felpámaszottak őket az ölés.
0: Így van.
2: És halálakor néhányan magával vitte őket.
0: Így van.
2: Vagy feltámadásakor.
0: Igen. Hát a halál akkor támadtak fel, így van, és utána akkor vitte magával őket, hogy a Pál mondja azt, hogy foglyokat vitt fogva magával. Igazad van teljesen, Zoli. De mivel tudnánk ezt, hogyha valaki kételkedik alátámasztani a szövegből? Mert igaznak igaz, de mi honnan tudjuk, hogy így van? Hát nézzük meg, hogy mit mond róluk. Azt mondja, hol olvasunk róluk a 4. versben, amikor azt olvassuk, hogy a királyi szék körül 24 királyi szék volt, a királyi székekben láttam ülni a 24 vént, eddig beszéltünk, van-e ismérvük? Van, mert azt mondja, mit mond, fehér ruhákba voltak öltözve, és a fejükön aranykoronák voltak. Milyenek ezek a koronák, el tudjátok képzelni?
1: Ezek a szentek.
0: Ez nagyon fontos egyébként, ezt érdemes tisztán látni, hogy bocsánat, hogy most ilyen fogalmat használ, csak az emberek sokszor olyan csili-vili koronákat képzelnek el. Igen, erről Ellen White ír egy bizonyságtételben is, hogy a hány megmentett élek annyi ilyen. De itt a görög szövegben a Stefanos szó szerepel, ami nem koronát, de nem a mi általunk ismert, tehát nem nehéz fém és a hatalom jelképe, hogy most én király vagyok. Mert az fura is lenne, hát egy király van, hogy erre utaltam. Hanem a Stefanos az a győzelmi koszorú, az a babér koszorú. Ugye nekünk ez nem olyan, vagy hogy mondjam, tehát azoknak, akiknek ezt írták, nem volt olyan meglepő, a görögök idején a játékokon, például olimpiai játékokon is, hogy hát a győztes ezt kapta, tehát nem medálokat osztottak, hanem hát ő volt a legjobb, ő kapta a koszorút. Célba ért, hogy így mondjam. Tehát amikor azt olvassátok, hogy a szenteken korona van, akkor nem azt kell gondolni, hogy most szétosztják azt a hatalmat, amit eddig nem. Ugye ez tényleg az e földi cél mindig a hatalom, hanem az, hogy győztesen megfutották a maguk pályáját, hogy Pál mondja, hogy a ma nemes harcot, megharcoltam futásomat, elvégeztem. És ez nem a hatalom jelképe, amiről itt szó van, hanem a győzelem jelképe. Az erkölcsi győzelem jelképe. Egyébként teljesen összemben van fehér ruha, és koszorú hozzá, mert győztek, mert tiszták. Nyilván ők emberek voltak, ezért tesz erre hangsúlyt, hogy legyőz, mert ugye az összes többi lény az eredendően mentes a bűntől, de még valamit olvasunk hozzá, amit itt a végén olvastunk, szintén a véneknek még a jellemzését alátámasztva, de legalábbis a kilétüket, hogy kik ők. Azt mondta az utolsó két versben, azt mondta, hogy leesett a 24 vén, az a jött, aki a királyi székben ül, imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi mondván, méltó vagy Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratod által vannak és teremtettek. Tehát ők teremtmények, bár ez mindenkire igaz, ez önmagában nem lenne újdonság. Mit jelent az, hogy a koronájukat leteszik? Vagy a koszorút, ugye, akkor maradjunk annál, amit megértettünk. Hogy is írta, hogy? Bocsánat, csak alapúbetűs a Biblián, már váltanom kell, öregszem. Igen. És a koronáikat a királyi szék elé tették. Tehát nem egyszerűen letették, hanem valahova oda tették. Hova tették? A középen ülő elé.
1: Igen.
0: Mit jelent az, amikor valaki a saját győzelmi jelvényét oda teszi? Hogy? Igen, tehát ez nem az ő győzelme volt. Nem tudom, emlékeztek-e rá, bocsánat, ezt nem írtam ki, de remélem, most hamar megtalálom, a Jelenések könyvében, 15. fejezet, ha jól emlékszem. Nem, bocsánat, ezt nem írtam ki, sejtben jutottam, melyik fejezetet keressem. Amikor azt mondják a megváltottak, hogy a győzelem az a bárányé. Tehát az ő győzelmük is a bárányé, mert hát ő vívta ki, ő általa volt lehetséges a számukra is. Tehát nem a magukénak tekintik ezt a győzelmet. De tovább megyek, most már kell előlegezzek az 5. fejezetből egy szakaszt, hogy egyértelmű legyen. Van egy teljesen párhuzamos leírás az 5. fejezet végén, akkor viszont nem a királyi székben ülő dicsőítik, hanem Jézus Krisztust, és a következőket mondják. Egy pillanat mondom, hogy hanyadik verstől nézzük. Igen, a 8., bocsánat, 9. verset olvassuk az 5. fejezetben. A 8. olvasom, hogy lássuk, hogy ki beszél, bocsánat. És amikor elvette a könyvet a bárány, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illattal tele, és amik a szentek imádságai, és énekeltek új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és most jön, amiért olvasom, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből. Nagyon érdekes, hogy a 4. fejezet a teremtői kilétére hivatkozik az Isten, majd erre még vissza is térnék. Itt viszont már a megváltásról beszél. Itt a 4 lelkes állatot is mondják, nyilván ők is dicsőséget adnak, de azt gondolom a hangsúly a 24 vénem, hogy ők mondják, és megváltóként, a saját megváltójaként más teremtmény nem beszélhet Krisztusról, csak akik elbukottak voltak. Tehát magyarul emberek. Azért mondtam, hogy alá is támasszuk, ami elhangzott, hogy ők az emberiség képviselői a mennyben. 24-en vannak, hogy kik ők nem tudjuk, ugye ennyit tudunk, amit Zoli mondott is, hogy Jézus feltámadásokból, vagy hogy halálkor feltámadtak sokan, és már úgy támadtak fel, hogy nem haltak meg újra, magával vitte őket a mennybe, amikor mennybe ment. Illetve tehát 3 szemét név szerint tudunk korábbanról, akiknek megadatott ez a kiváltság, ugye Énok, Illés elváltozás útján, Mózes pedig feltámadás útján került a mennybe, valószínűleg ők a 24 közül 3-an, tehát a 1/8-át, hogy így mondjam, ismerjük név szerint ezeknek a képviselőinknek. Ők gyakorlatilag az emberiség előfutárai, akik már győztek. Miként hódolnak? Nem tudom, feltűnt nektek valami, hogy hogyan adnak hódolatot az Istennek. Egy furcsa szót olvasunk ott a 10. vers legelején. Hogy leestek. Mit jelent az, hogy leesik valaki? Hát nem úgy volt, hogy...
1: Kérdés. Vagy leesik.
0: Itt kérdeztem el az előbb, hogy ti a Luther filmet láttátok, gondolom, hogy a tinektek is sikerült, nagyszerű film. Emlékeztek a végén, ez egy olyan szép jelenet, amikor a császár erőltetné a fejedelmeket, és egymás után mennek ki, és akkor a fejedelmek térdelnek, a papok csak hajolnak, ugye más a rangjuk, hogy megadták a tisztességet a császárnak, de nem engedtek a hitükből, ez egy nagyon-nagyon szép jelenet. De abban volt valami méltóság is, ahogy kifejezték azt, hogy megadják, ami köteles, de ami nem köteles, azt nem fogja megkapni tőlük. Emlékeztek, ha levághatja a fejüket. Hát ők nem estek le, ugye? Tehát nem úgy volt, hogy leborultak a császár elé, hanem tették, amit tettek. Mennyiben lehet más elképzelni ezt, hogy földre esnek ezek a vének? Mi fejeződik ki abban, hogyha valaki úgy fejezi ki a hódolat, tehát hogy szinte leomlik, leborul? Az önkéntelenség, nem? Tehát ez nem egy ilyen tudatos vagy éppen vonakodó cselekedet, hanem nem tud más tenni. Ez egy önkéntelen hódolat annak, akit ez megillet. Emlékeztek Dánielre, amikor látomást kapott, és hát úgy kellett összenyalábolni, hogy így mondjam, mert a hatás alá került ennek a találkozásnak. Tehát ez egy önkéntelen reakció, így is mondhatnánk szinte, amit itt olvasunk. És az a kérdés, hogy miért teszik ezt? Van-e ennek oka? Most olvastuk, csak kérdezem. Úgy kezdődik, ugye, hogy méltó vagy uram, tehát egy megállapítás, és van egy indoklás is benne, van egy mert. Tehát a szerkezetét ez adja az utolsó versnek, hogy oka van annak, hogy ők teszik, amit tesznek. Ők felismerték azt, hogy az Isten méltó erre a hódolatra. Így olvassuk, hogy végy dicsőséget, tisztességet és erőt. Megillet. Ugye, ha valaki méltó, akkor megilleti. És azt teszik hozzá, hogy miért illet meg téged, mert te teremtettél mindent, a te akaratodért vannak, és teremtettek. Ha te nem akartad volna, mi nem is lennénk. Ugye eszembe jutott kicsit méltatlan, de mégis fontos hasonlat, főleg amikor arra készülök, hogy világban élő emberekkel beszéljek erről, vagy az első angyal üzenetéről. Ez az első angyal üzenet, emlékeztek rá, hogy Isten a teremtő, és hát igazán nekünk imádnunk kéne őt, hogy nem tudom, mennyire tudjátok, a világ tele van ezzel a témával, főleg a szoftverek, a számítógép programok kapcsán, hogy a szerzői jogok, de művészeti, tehát zenei művek. Tehát mindenhol az van, hogy nem szabad ellopni azt, ami a másé, őt a szerzői jogon megilleti, még anyagiak, van itt szó főleg. És érdekes, hogy az Isten szerzői jogát milyen általánosan elvitatják az emberek, nem? Hogy nincs is Isten, vagy ha lenne is, nem fogadjuk, hogy ő teremtett, vagy ha igen, akkor a fennhatóságát nem ismerjük el. Emlékeztek arra a példázatra, amikor utána küldenek, a Lukács úgy írja le a talentumos szolgák példázatát, hogy utána küldenek az uruknak. Emlékeztek, hogy mit mondanak? Hogy nem akarjuk, hogy uralkodjál rajtunk. Ne gyere vissza! És az emberiség nagy része ma így van az Istennel. És azt mondják ezek a vének ezzel szemben, hogy méltó vagy, hogy végy dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te vagy a teremtő. Te megosztottad velünk a létezés lehetőségét. Mi nekünk tele van az életünk célokkal, minél fiatalabbak vagyunk, általában annál többen, és ez így egészséges. De hogy maga az életünk sem lenne, ha ő nem akarta volna, hányszor gondolkozunk ezen? A szombat az ugye arra van, hogy megemlékezzünk a teremtésről, hogy megünnepeljük, hogy nyugalmat teremtsünk magunk körül, hogy legyen alkalmunk arra, hogy közösséget keressünk, és közösséget találjunk az Istennel. Áldottan állapot úgy lenni teremtménynek, hogy nincs valóságos kapcsolatom az Istennel. Legfeljebb tudok róla, meg elvileg elismerem. Tehát nem tudom, ki az. Nincs személyes közösségem vele. Ez egy elfogadhatatlan és tarthatatlan állapot, és ezt fel kell ismernünk. Mi a jelentősége a mi számunkra annak, hogy ezek az emberek azt mondták, hogy a koronáikat oda teszik az Isten elé? Ki segített nekik győzni? Azt mondtuk az előbb, hogy az, aki a királyi széken ül. Most felteszek egy költői kérdést, csak hogy ösztönözzem magunkat, hogy csak ennek a 24-nek tud segíteni. Nem tudom, biztos értitek el, hogy mit akarok mondani, csak olyan nagyon triviálisnak tűnik, de hogy ez azt jelenti, hogy ha ennek a 24-nek tudott, akkor nekünk is tud. És itt hagyd mondjak valamit, hogyha Mózes 1 a 24-ből, már pedig úgy van. Illésről sokszor úgy gondolkozunk, hogy egy rendkívüli ember volt. Énokat alig ismerjük. Illésről azt írják abba postul, hogy hozzánk hasonló ember volt. Tehát ne úgy képzeljük el, mintha szentnek született volna. Neki is biztos voltak hibái, de győzött Isten segítségével fölöttük. De Mózesről azért többet tudunk. Mózesnek volt hibája, hogy kérdezzem meg tőletek. Hát agyonütött egy egyiptomi embert. Nem maga a gyilkosság a hiba csak, hát az is hiba nyilván, hanem úgy tűnik, hogy Mózes természetében az indulat az jelen volt. Nem vagyunk egyformák, de azért mindannyiunkban van hajlandóság erre, van, akiben nagyon erős. Mózes tudott győzni az indulatai fölött? Mit olvasunk, hogy egyszer, azt olvassuk ugye, hogy most nem a visszaköszönésre gondolom, hogy egyszer visszaköszönt a hiba sajnos, de amikor azt olvassa, hogy minden embernél szelidebb volt a földön. Nagyon győzött a hibái fölött. És végül még azt is legyőzte egyébként, azt az utolsót is nyilván megbánta, ami miatt hát kirekedt Kánából. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy ez nem csak egy látomás, itt erre utaltam az elején is, hogy megint van valami, amiben kapaszkodhatunk személyesen, hogy ha ők győzni tudtak, ha nekik segíteni tudott az, aki a királyi székben ül, meg az, akit majd látunk az 5. fejezetben, hát akkor mi is győzhetünk. Ők tényleg erőfutáraink, ők nem más emberek, csak hamarabb kerültek oda. Mi is lehetünk győzők, és lehet, hogy több királyi szék is bekerül oda. Miért mondom ezt? Hát ha emlékeztek rá, azt mondja a 3. fejezet, ja, bocsánat, csak ez más borosztású biblia, mint amit tegnap használtam, a 21. vers, tehát nem sokkal itt a 4. kezdete előtt. Látjátok, az utolsó 5. vers a 3. fejezetben azt mondja, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. És erre mit olvasunk a 4. fejezetben? Hogy 24 királyi széket betettek még oda. Ne a hatalom, nyilván ne a hatalom ösztönözze meg, és tudjuk, hogy nem is hatalomról van szó. Nem korona, hanem koszorú, nem úgy királyi szék, mert egy valaki kormányozza a világetemet, hanem másként. De az Isten ezt megígérte nekünk, és minnyájunk előtt nyitva áll ez a lehetőség. Még egy pár kérdés itt, aztán még rátérnék az 5. fejezetre, mert az idő úgy látom engedi még. Itt azt olvassuk róluk, hogy ők viszont fehér ruhákba voltak. Ha nem fehér a ruhájuk, akkor nem lettek volna ott. Ez egyértelmű. Már nincs koszorú, és nem lehetnek ott. Kedves gyülekezet, bocsánat, hogy ez megint olyan költői kérdés, de azért komolyan el kéne ezzel gondolkozni, hogy akarunk-e mi fehér ruhákat. Ugye mi a fehér ruha? Az a folt nélküli jellem. Mennyire szenvedünk a saját hibáinktól? Ugye egy kicsit most utalok a szomaduskára, amiről itt beszéltünk, még akkor nem volt ott, hogy itt úgy felmerült, hogy Pál apostolt mi motorizálta annyira itt a római levél kapcsán, hogy annyira győzni akart, hogy hát olyan szarvas bűnöket követette, hogy így mondjam, hát embereket üldözött, meg ölt, meg azt mondja. És ugye Laci bácsi vetette fel, hogy lehet, hogy emiatt is volt olyan elszánt aztán, hogy hát valahogy ezt érezte, hogy amit ő tett, az borzasztó. És mi, mivel olyan dolgokat nem teszünk, talán nem vagyunk annyira elszántak a jó cselekvésére. Ugye Jézus azt mondta, hogy a vámszedők és a bűnösök megelőznek az Isten országában, mert hát azok tudják, hogy mit csináltak, és elborzadtak tőle, mi meg sokszor nem. Kedves gyülekezet, mi mennyire borzadunk el a saját hibáinktól? Mennyire szoktuk vizsgálgatni a ruhánkat, hogy van-e rajta folt? Én már láttam, amikor valaki elindul, és azért csak megnézi magát, meg szombaton is. De hogy az életünket mennyire vizsgáljuk, hogy van-e folt az életünkön. És amikor vizsgálódunk ebben, mennyire vonjuk be az Istent? Emlékeztek, amikor Dávid azt kéri, hogy vizsgálj meg engem? Igen. Hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? Nehogy úgy legyen, azért vizsgálj meg. Aki szabadulni akar, az segítséget vesz igénybe. Aki nem akar, esetleg palástolni akkor, hát az nem fog segítséget kérni, mert hát akkor kiderül, hogy az van, ami nem kéne, hogy legyen. Mennyire merjük vizsgálni a mi életünket? Mennyire akarjuk? Ez nem ugyanaz, azért kérdezem így. Mennyire merjük, és mennyire akarjuk? Mennyire döntöttük már el végre a lelkünkben azt, hogy mi olyanok akarunk lenni, mint ők? Fehér ruhában, koszorúval, ott lenni. A trón az egy más kérdés, nyilván az egy hatalmas dolog, de én most nem erre tenném a hangsúlyt. Kedves gyülekezet, azt hittem, hogy mennyire célunk ott lenni. Tudom, hogy nehéz elképzelni a helyet, de hát mégiscsak ez a jövő, azt mondja a Biblia. Mennyire célunk ott lenni? Ott lenni azokkal, akiket szeretünk. Családunk, szeretteink. Mennyire célunk ott lenni azokkal, akiket esetleg természetünknél fogva, vagy az ő természetüknél fogva, vagy a kettő együtt nem szeretünk. bocsánat, hogy ilyet mondok, de emberek vagyunk, értitek, mire gondolok, hogy ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, semmi többet nem szeretek, mint a farizeusok és az írástudók, de mennyire tudjuk szeretni egymást a gyülekezetben, hogyha mások vagyunk? Mennyire tudjuk szeretni azokat az embertársainkat, akik nem hívők és úgy mások? Én azért írtam ide magamnak azt, hogy a saját természetünk az oka annak, hogy az ő rossz természetük miatt mi nem tudjuk őket úgy szeretni. És ez nem jó. Ez nem maradhat így. Nem fogunk bejutni így az Isten országába. Nekünk szeretnünk kell azokat, akik ugyanolyan fontosak neki, mint mi vagyunk. Hadd mondjak el egy történetet, azt hiszem nektek már mondtam, de talán ti még nem hallottatok róla, nekem egy külföldről küldtek egy levelet, és nem tudom, angolul tudta, tehát biztos tudsz, ugye? Akkor átküldöm majd e-mailbe, mert egy nagyon aranyos kis hát költemény gyakorlatilag. Ha emlékeztek, mondtam már, hogy ilyen versbe van szedve egy kis történet, hogy valaki belép a mennybe, és hát körülnéz, és hát le van többen, vagy ki mindenki van ott. És akkor mondja, hogy hát a szomszéd gyerek, aki kétszer lopott tőlem. És akkor mondja tovább, hogy hát az meg. És akkor most nem tudom, mert konkrétumokat mond, hogy 3-4-5 példát mond, hogy hát ez hogy kerül ide. Hát ez kizárt dolog, hogy itt legyen, ugye az ő elképzelése szerint. És egyébként is olyan nagyon fura csend van, meg olyan nyomott a hangulat, ő nem így képzelte el a mennyet. És akkor odaér hozzá Jézus, és megmutatja, hogy de. Azt mondja, nekik is itt a helyük, csak azért én nyomott a hangulat, mert csodálkoznak, hogy te hogy kerülsz ide. Tehát visszamehetsz a átérdés ugyanaz. És hát erre vigyázzunk, hogy hogyan gondolkodunk. Nekem ez nagyon kifejező volt, annyira meghatott. Egyébként vannak konklúziói, ezért szeretném átküldeni, ha elfogadjátok, mert nagyon tanúságosak a következtetések is még a végén. Meg le is fordítom majd nektek, hogy teljesebb legyen. A lényeg az, hogy ők is az ő gyermekei. Őket is meg akarja váltani. Őket is ott szeretné látni. És bennünk ott van az a hajlam, hogy szelektáljunk, klikkeződjünk. Nem rossz indulatból, mert nagyon nehéz a másság irányítottnak maradni. És hogy majd az Isten eldönti. Ugye, amiről beszéltünk, hogy kiszavazott volna arra mondjuk őskeresztényként, hogy Pál, amikor üldöző volt, és megtudták, hogy megtér, és damaszkuszi tanítványok lettünk volna, azt mondani, hogy beengedjük magunk közé. Hát tudjuk, hogy miért jött. Hát gond is volt, emlékeztek, azt írja, hogy nagyon nagy bizalmatlansággal fogadták. Mondhatnék más példákat, vagy én nekem ez az örök példám, hogy hát mit gondolhattak, amikor Manassé 55 évig uralkodott, nem? És akkor eltelt 10-20-30 év, hogy de miért tűri ezt az Isten? Hát ott szó szerint vér folyt az utcán, tehát ott öldökölt állandóan. Hogy miért engedi ezt az Isten? Hát volt egy szempontja, tudjuk, hogy mi volt, hogy végül megtért Manassé. Kedves gyülekezet, én azt írtam fel magamnak ide, hogy együtt lenni ott azokkal, akiket a természetünknél fogva nem szeretünk, mert nekik is rossz a természetük, hogy így mondjam, de akik ugyanakkor ugyanolyan fontosak az Istennek, az ő gyermekei, ők is küzdenek, lehet, hogy másként, mert másfajta hibáik vannak, de hát ők is küzdők, ők is küzdenek, és ők is győzők akarnak lenni. És az Isten nekik is tud segíteni. Nem csak a 24 vénnek, és nem csak nekünk. Mindenkinek tud segíteni, aki szabályszerűen küzd. Én azt gondolom, hogy van tanúsága ennek a fejezetnek. Körülbelül a felét terjedelmileg tartom olyanak, ami hát ugye egy olyan képet fest nekünk, amiről nehéz vele mit kezdenünk, ez tény. De azért a 24 vén az ő viszonyulásuk a királyi székben ülőhöz, az azért nagyon komoly elgondolkodtató tanúság, én úgy gondolom, a számunkra. És akkor tovább haladnék, úgy egyetértetek, még van egy kis időnk, én azért inkább egybevenném, nem részletezem majd annyira ezt az ötödik fejezetet, de csak jobb lenne, mert épp azért, mert összekapcsolódik már, az előbb is hivatkoztam rá. Az első 4 verset olvasom. És láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ül, bocsánat, itt megjegyzem, hogy ugye fejezetbeosztás nincs az eredetibe, tehát ezt csak most én mondom, hogy megyünk tovább, ez egybe megy, egy végtébe. És látték annak a jobb kezében, aki a királyi székben ül egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, itt megállok, megint ugye egy kicsit korrigálni kell, tehát a könyv, azt ne így képzeljük el, mint a Biblia. Igen, ez tekercs, tehát régen nem tudtak kötni, de legalábbis nem csinálták, hanem egy hosszú papírus vagy pergament tekercset gyártottak le, és akkor azt felböngyölték, láttunk már ilyet. Ezért mondja azt, hogy belül és hátul, mert csak két oldala van összesen, a belülső, meg a külső. Azt mondja, sűrűn tele volt írva, le volt pecsételve 7 pecséttel. Ugye majd a folytatásból derül ki, amit ma már nyilván nem kezdünk bele, hogy ezt úgy kell elképzelni a 7 pecsétet, hogy szakaszait zárta le ennek a könyvnek. Tehát, hogy feltörik egy pecsét, ki lehet göngyölni egy részig, de ott zárja a következő, és így tovább. Tehát, vagy úgy zárták le, hogyha onnan közéltem meg, hogy egy kicsit tekertek, és akkor ott le volt van egy zárva egy pecséttel, tekertek, és akkor így a hét végül teljesen lezárta. Tehát szakaszokra bontja ez a hét pecsét. És így volt lezárva, azt mondja, és láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és kibontsa annak pecséteit? És senki, sem menjen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok vala, hogy senki sem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. Hát a kép egyszerű, tehát az Istennél van valami. Ez a könyv, amiről itt már megbeszélünk, hogy hogyan képzeljük el alakilag. És azt mondja, hogy megszólalt egy hang, egy erős angyal hangja ott a jelenlévők körében, és azt mondta, hogy, és nagyon érdekes a kérdés szerint, ez a legfontosabb tanúság ennek a fejezetnek, hogy mit kérdezett, mi mit szoktunk kérdezni, ha van egy problémánk. Kicsoda?
2: Aki alkalmas.
0: Hát, igen, vagy képes, mondjuk, igen, azt hiszem ugyanarra gondolom, de mondjuk így talán, hogy kicsoda képes, tehát ki, technikailag ki tudja megoldani a problémámat.
1: Igen.
0: És itt mit kérdeztek? Nem azt kérdezték, hogy ki képes, hanem? Azért ez egy más fogalom, nem? A méltó az az, hogy erkölcsileg alkalmas, hitelesített, tehát ő rá bízhatjuk. Kicsoda méltó, kire bízhatjuk ezt rá? Mert nem egyszerűen megoldani kell a problémát, hanem ide is írtam magam, bocsánat, a példaként, hogy nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy a tékozó fiú mivel készült az apjához mondandót tekintve, hogy atyám, nem vagyok méltó. Tehát ez egy erkölcsi kategória, nem? Hát azok után, ami történt, nyilván én nem úgy jöttem, mint a fiat, hanem szeretném, hogyha alkalmaznál béresként. Hát aztán másképp fordult persze a történet. A Filippi levél második fejezetéhez lapozunk csak röviden. Ott van egy szakasz, ami szerintem ezt világossá teszi. A Filippi levél második fejezete. Emlékeztek, ott van egy olyan rész, amit azt hiszem legjobban ismerünk, hogy annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítvén, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lévén. Ugye itt az 5. verstől olvasom. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Tehát az ő önfeladása, a mennyről való lemondás, az idejövetel, az emberi sors, a helyettes áldozat, a legszenvedés teljesebb gyötrelmes halál. Tehát ez nekem mindig a veleje az evangéliumnak, ez a 4-5 vers. De a folytatást ritkában olvasok, én most azért olvastam, hogy mi ennek a következménye. Azt mondja, annak okáért, tehát a történtek miatt, ennek hátterén, ezokból, az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Itt ez a meghajlás és az Úr az azt is jelenteti persze, hogy hát hatalma van, ezt tudjuk, hogy hatalma van, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, ez igaz. De azért ez a leírás, ez miről beszél? Én nekem a méltóság itt is elé kerül a hatalomnak, hogy azért borulnak le, mert elismerik azt, hogy erre senki sem lett volna képes, amit ő megtett. Azt mondja, hogy megszerezte, kivívta azt a jogot, azt a tisztességet, azt a méltóságot, azzal, ahogy feláldozta magát és mindent, amit mindenki elismer, és amely méltósággal senki sem betegszik. Ugye az volt a kérdés, hogy ki volna méltó, azt olvastuk itt, és mi volt a válasz, visszatértem, bocsánat, közben jelenésekhez nyilván az 5. fejezethez, senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt. Tehát a világegyetemben nem volt olyan lény, aki felnyitotta volna a könyvet. Megkérdezem tőletek, hogy miért baj ez? Hát mi az a könyv? Azt olvassuk, hogy mi volt János apostol reakciója. Azért igen sírtam, hogy nem lehet kinyitni azt a könyvet. Hát mi volt ebben a könyvben? Nyilván, hogyha valami ismeret, csak a kíváncsiság, hogy miért a könyvet, azért nem kell sírni. Meg az nem egy ilyen nagy dolog. Tehát valami más ez a könyv. És hát majd a folytatásból értjük meg, hogy mi volt ez a könyv. Ez az emberi történelemnek a végkifejlete, a felgöngyölítése, a megoldása. És azt mondja a kérdés, hogy kicsoda méltó, hogy kire bízhatjuk rá az emberi történelmet. Ki az, aki biztos kézzel vezeti végig a megoldásig, és aki méltó, akinél jó helyen lesz, aki gyakorolhat, méltán gyakorolhat hatalmat és tekintélyt. És azt mondja, olyan kicsit olyan, hogy éreztesse a helyzetnek a súlyát, ezért a Biblia először azt mondja, hogy nincs senki. Az emberi történelem zsákutcába került, kutarcot van, nyomorult. Gondoljuk meg, hogy ez Jelenések könyvében van, tehát már túl vagyunk Krisztus kereszteldozatán, és János apostol, hát ő azért egy tanítvány volt, aki átérte a megoldást. És ugye ez mutatja azt, hogy még mindig meg kell oldani, onnantól is fel kell göngyölíteni az emberi történelmet, vagy éppen ki kell bontani, ha úgy tetszik, a könyvből kiindulva. És így érezteti velünk, hogy milyen nagy dolog az, hogy egy valaki megszerezte ezt a jogot rá. Nem tudom, emlékeztek-e arra az imára a Getsemánéban, hogy hogy hangzik, hogy Uram, ha lehetséges, akkor ne úgy legyen, ahogy megegyeztünk. Szoktam mondani, hogy tudjátok, van ez a mondás, hogy Istennek ezer útja van ott, ahol mi egyet sem tudunk, és nem a hatásosság kedvéért mondom, de szerintem az ezer az még lehet, hogy alábecslés. Isten csodálatos dolgokat tud. Hát amikről itt beszéltünk is már ma is, ugye, hogy milyen megoldásai vannak az Istennek, hogy Sátánnak egy buzgó eszköze Pál apostol, és akkor Isten, hogy így mondjam, betoborozza a saját hadseregébe, és hogy micsoda fordulat. Kedves gyülekezet, Istennek rengeteg útja van, ahol mi elképzelni se tudjuk a megoldásokat, ezt mindjárt tudjuk. És Jézus Krisztus arra hivatkozott a Getsemáné kertben, hogyha csak egy másik is van, akkor ne ezt az utat járjuk végig, mert ezt nem lehet elviselni. És miről szól a Biblia? Nem volt másik út. Tehát a bűn az egy olyan csapda, hogy egy megoldásos csapda, a legdrágább, a legsúlyosabb. Ő ezt elvállalta, megtette, és ugyanennek a mintájára nincs is másik személy, aki azt a jogot és méltóságot megszerezte volna, hogy az emberi történelmet rá lehessen bízni. Ezt hangsúlyozza annyira ez a szakasz, és ezután látja azt János apostol és tanulja annak az 5. vers szerint, hogy egy a vének közül mondanékem, ne sírj. Okkal sír, mondja.
2: Lett van egy kérdés a költhetem?
0: Persze,
2: mennyire költői ez a kérdés? Hogy ki méltó? És ugye a reakció az, hogy János sír.
0: Én ezt költőjének
2: mondtam. Ugye, hogy ez egy ilyen költői kérdés.
0: Hát, hogy éreztesse a helyzet súlyát.
2: Pontosan, hát azt akartam kérdezni, mert hát, ugye mondtad, hogy Jézus keresztválló győzelme menetel után látta már János ezt. Tehát tulajdonképpen itt a hangsúly miatt van ez a kérdés. Nem azért, mert senki nem tudta, hogy ki méltó erre,
0: persze,
2: hanem azért, hogy a hangsúly kapja.
0: Igen, igazad van, talán nem voltam egyet, én is ugyanezt gondolom. Amikor Jánosra utaltam az időiségre, az, hogy talán azért is volt úgy késés, hogy azt hitt, hogy ez már egy megoldott dolog, és akkor ő most azt, azzal szembesül, hogy nincs megoldás, hogy valahol ez azzal függ össze szerintem, tehát alapvetően egy költői kérdés, hogy nekünk nagyon sok minden már olyan, hogy mondjam, olyan biztos a számunkra, mert hát megvan, és akkor olyan könnyen nyakunk, hogy hát magától értetődik azt, hogy megváltás, hogy megtörtént, és azt érzékelteti, hogy ezek hatalmas dolgok, tehát ne legyük magától értetődőnek, de a tényszerűen költői egyértelmű igazad van. Én is így látom. És ugye itt derül ki, ugye, hogy azért mégiscsak van egy személy, ezt kezdtük olvasni az 5. versben, hogy egy a vének közül mondta nekem, ne sírj. Persze súlyos ez a kérdés, de van megoldás mégiscsak. Ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétét. Egyébként ez is egy győzött, hogy? Tehát nem egy önmagában való győzelem volt, hogy most ő győz, hanem azért kellett győznie, hogy megoldja a problémánkat, az emberi történelem problémáját, a bűn kérdését. Itt érdekes, hogy itt ez a vers azért is fontos, mert azonosítja azt, hogy ki a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávidnak gyökere és ága, tehát ezek ugye ószövetségi, meg újszövetségi jelképek, és az emberek nem tudják, hogy mi az. Itt van azonosítva, hogy a könyvben volt fel egy csomó, vagy nagyon sok jelképet, és János apostol értelemben megnyugszik, hogy hát akkor van megoldás, meg van győztes, nem is akármilyen, mert oroszlánnak nevezi ugye a jelképbe, és utána még egy jelkép belép a 6. versbe, azt mondja, hogy ugye ezt a vén elmondta, ezt hallotta, és azt mondja, és láttam, tehát most jön az, hogy mit látott ezek után, hogy hallottam, láttam a királyi szék és a 4 lelkes állat között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. Hát most a 7 lélekkel hadd ne foglalkozzunk, ugye ez egy olyan megfoghatatlan titok számunkra tényleg a Szentlélek kérdése, de a lényeg az érthető, hogy az oroszlánszerű győzőt milyen módon látta meg bárányként. Méghozzá megölt, áldozattá vált bárányként. Ez egy olyan ellentmondásos kép, nem? Tehát elsőre elnézésre, hogy... De tökéletesen fejezi ki azt, hogy tényleg egy ellentmondás, hogy a jó ügy érdekében áldozatok által lehet győzelmet aratni. Nem erőből. Az egész emberiség nem érti azt, mert a saját logikáját kérdezi, hogy Isten miért nem erőből oldja meg a bűnkérdést. Fenyít, tilt, ölt, kiírt, tudom, vagy ölt, kiírt, bocsánat, bármi, és hogy miért szenved ennyit az emberiségben az Isten vár. Ritkán gondolok arra, hogy és a legtöbbet kiszenvedi, miközben az Isten vár. Hát maga az Isten, meg hát a fiát elküldte. Kedves gyülekezet, nekünk meg kell azt értenünk, hogy a bűnkérdését nem lehetett máshogy kezelni, és ez kezdettől tudott volt. Emlékeztek rá, hogy az ősevangélium mit mond? A kígyó fejére tapos, győző lesz, mint az oroszlán, az meg a sarkában mar, és belehal a győztes. Hát ezt a kettősséget már ott is látjuk. Emlékeztek rá, épp az imént olvastam a 3.21-ben, még látható, ott van, gondolom nektek is, ott van itt a Biblia, hogy aki győz, amiképpen én is győztem. Ő hogy is győzött? Hát azt tudtuk mondani, hogy tökéletes életet élt. Ezt tudjuk, ezt kell elérjük, nem kevés. Fehér ruha, erről is beszéltünk már ma. De mit, milyen út vezet oda? Hogyan lehet győzni? Én ide felírtam annak, mert ezt egy nagyon sarkalatos kérdésnek tartom, kedves gyülekezet, hogy készek vagyunk-e élet-halál harcot vívni az Istenért, az igazságért, az igaz életért. Tudjátok, hogy nagyon sokan szó szerint huganották, husziták, folytatott, nem? Tehát élet, vagy az életük volt kockán, vagy azzal fizettek, vagy harcolniuk kellett a hitükért. Ti mennyire vagytok készek arra, hogyha azt mondják, hogy válaszút elé állítanak bennünket, hogy ha úgy imádjuk az Istent, hogy mi gondoljuk, akkor ne is éljünk tovább, hogy ilyen finoman fogalmazzam. Meg ott van a Jelenések 13-at, tudjátok, és ez nem a távoli jövő, nem akarom elrontani senki kedvét, a fiatalabbakét se, de hát ez mégiscsak ez a valóság. Ti késznek érzitek magatokat arra? Mert nem ebbe vagyunk trenírozva. Tehát a középkorban, ha valaki protestáns lett, az tudta, hogy benne van. Luther fém emlékeztek, az Úr Ichot megégetik, Luther tudta, hogy őt is nagy valószínűséggel, de aztán mégsem. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy nem vagyunk eléggé erősek még hitben arra, hogy élet-halál harcot folytassunk azért, amiben hiszünk. Megkockáztatom, hogy emberek ellen még csak-csak, mert vannak olyan emberek köztünk is, akik szeretnek, nem most ezt nem rossz hiszem mondom, de szóval akik hát, vagy mondjam, kiállnak a hitükért, vagy tudom is, ha harcolni kéne. De Jézus hogy harcolt, emlékeztek rá? Emeltkezett valakire? Mi volt az ő harcának a lényege, amit olvastunk, hogy bárányként. Ő elviselte a megaláztatást, a bántást, az arcolütést, a leköpést, a tövis koronát. Kit tartunk bátornak általában? Hát, aki felemeli a kezét, nem? És aki támadja. Például, így van, nem? És a nagy bátorságra való, tehát túlerővel szemben kettő karból egyet kikapott, aztán hát csak nem volt jó gondolat. De hagyj kérdezzenek tőletek, hogy kié a nagyobb bátorság, aki el tudja viselni és el tudja hordozni, viszonzás nélkül, tetleges, virtuskodás nélkül a helyzetet, és Jézus ezt tette. Példabeszédek 16.32, nem tudom, mit tudjátok, könnyű megjegyezni, a duplája a versszám a fejezet számnak, hogy aki uralkodik a maga indulatján,
1: erősen mindenki
0: vár. Vesz be. Igen.
1: Ez az, ami nem megy mindig.
0: Hát erre gondoltam, azért hoztam szóba Marika, hogy igen, az még a könnyebbik fele, hogyha tenni kéne valamit, hogyha fizikailag kéne harcolni az igazságért. De azt, hogy fizikailag én szenvedjek az igazságért, tűrjek, és így győzzek, és győzzek meg másokat. Itt a szombatiskában szóba jött Pál apostol, emlékeztek rá, hogy a római őrök hozzá voltak láncolva, te biztos emlékszel rá, és azt írjen bájt, hogy sokan megtértek, mert ott ültek, hallgatták, hát hatott rájuk. És mi hatott rájuk? Nem a Pálnak a, nem tudom, milyen bajnok fellépése, hanem az, hogy hogyan tudta elviselni a szenvedést. És nem tudom, emlékeztek rá, hogy azt írja a bizonyos értékben, azt olvassuk, hogy a végidőben lesz mártíromság, ez egyértelmű, tehát egy félreértés, hogy nem lesz. Addig lesz, amíg a kegyelmi időre nem jár. Miért? Mert addig a türelemmel hordozása a szenvedésnek megtérésre vezethet másokat. Tehát amíg van megtérésre lehetőség elvileg, amíg a mennyei szentélyben folyik a szolgálat, addig lehet értelme a szenvedés megengedésének. Amikor azonban az a szolgálat lejár, amikor megszűnik a kegyelem lehetősége, amikor már emberek nem fognak, nem tudnak, nem lehet megtérniük, azt mondja rám, hogy onnantól Isten egyetlen gyermekét sem engedi, hogy kibocsák az életét, mert nincs értelme neki. Tehát hiába való volt, nem engedni meg. Ez teljesen egyértelmű, amit itt leír, és logikus is, amit leír. Én azt szeretném megerősíteni a számodok, hogy Jézus Krisztus bátor és erős volt, amikor bárányként szenvedett, és ő azt mondta nekünk, hogy aki győz, amiképpen én is győztem, az amiképpen az nagyon sok mindent magában foglal. Én azt gondolom, ezt is magában foglalja. Mondja, Laci bácsi.
3: Csak egy gondolat, nekem, ami feltűnt, hogy királyszék, 24 vén királyszékekben.
0: Igen.
3: Mellett, körbe, a négy lelkes állat, és azok között.
0: A trón.
3: A bárány.
0: Ja, hogy úgy, igen. Igen.
3: Áll.
0: Igen.
3: Hát még csak nem is királyszékben, mint a többiek, hanem csak ő ott áll.
0: Igen, ő a figyelem középpontjában van.
3: És ő az alkalmas.
0: Így van, így van, így van, így van, így van, igazad van. Egyetlen egy kérdést tennék még hozzá ehhez a gondolatmenethez, amit itt hát fokozni szerettem volna, hogy mennyire vagyunk készek addig is, amíg bekövetkezik a bizonyságtevésnek a, hát egy olyan kényszere idézőjelbe, addig mennyire vagyunk ezt az élet-halálharcot készek ezt az élet-halálharcot lefolytatni a saját életünkben, a saját hibáinkkal szemben. Mert ott kezdődik. Tehát, hogyha én a bűnnel akármilyen szinten kibékülve vagy, hát csak hidegháborúban élek, és nem melegháborúban az életemben, addig az nem kérdés, hogy mi lesz, hogyha majd mások rám akarnak kényszeríteni valamit. Kedves gyülekezet, itt és most kell bizonyítanunk azt önmagunk számára, az Isten számára, hogy mi eltökéltek vagyunk. Fehér ruha, koszorú célunk-e? Itt egyetlen egy dolgot, ha nem is megjelentek röviden, egy pár hete kimoltam Osztriában, Marikánál, többen ismeritek, ugye, aki itt volt, és ott a lelkész egy nagyon érdekes témáról szólt, csak röviden utalnék, most rá már az idő eljárt, bocsánat, hogy azt az igét idézte, hogy abban az időben, Dániel 12.1, nyomorúságos idő lesz, és felkér Mihály a nagyfejedelem, hogy megszabadítsa mindazokat, és nem mindenkit, nem tudom, végeztek-e rá, akiknek a neve be van írva abba a könyvben, emlékeztek rá? Így szól az a vers. Tehát ez a kritérium. Hát ugye 24-vénhez az azért kapcsolódik, ti is érzitek, hogy a nevünk be van-e írva. Még nem vagyunk ott, de oda tartozunk-e. Fehér ruha, koszorú, hogy állunk? Azt mondta ez a lelkész, hogy amikor Mózes felajánlja azt, hogy inkább engem töröl ki a te könyvedből, ha emlékeztek rám, az ezzel függ össze, hogy az üdvösségét felajánlja a népért cserébe, hogy ne a népet törölje, az Isten inkább őt. Ez egy hihetetlen gondolat, mármint a horderejét tekintve. De arra még sose gondoltam, amit ez a lelkész mondott, hogy hát Mózes hogy ajánlhatta fel azt, hogy kitöröljék a nevét a könyvből? Hát erre gondolok. Hát olyat ajánlott fel, amiről ő úgy gondolta, hogy azt felajánlhatja. Tehát, hogy az Istennél ő a bokrénybe be van írva. És ugye ezt tette fel, és milyen igaza van, hogy ti hogy vagytok ezzel a kérdéssel? Meg én hogy vagyok? Mennyire lehetünk biztosak abba? Hát amíg úgy érezzük, hogy vannak hiányosságok az életünkben, vannak foltok a ruhánkon, úgy gondolom, hogy addig gondban vagyunk. Ez a zsülekezet, ezt is meg kellene gondolnunk. Én most már csak a folytatás gyorsan, hogy ne éljek vissza a türelmetekkel jobban, lezárásként olvasok, két szakaszban olvasom, tehát először 7-től 10-ig. És eljött és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek kezéből, a megöletett bárány tehát, aki méltó. És amikor elvette a könyvet, a négy lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak voltak, jó illatokkal tele, amíg a szentek imádsága, itt is egy jelkép azonosítás van, ha figyeltek, hogy mi a jó illat, a jó illattételi oltározó szövetségben, hogy a szentek imái felszállnak. És énekelnek új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által minden ágazatból, nyelvből és népből. Minden ágazatból, nyelvből és népből és nemzetből. És tettél minket, ami Istenünknek királyokká és papokká és uralkodunk a földön. ugye már olvastam is az előbb, csak megerősítem még egyszer, tehát, hogy azt mondják, hogy méltó, tehát megint ez volt a negyedik fejezetben is már, nem csak a bárányi kérdés volt az, hanem a negyedik kérdés, hogy méltó vagy Uram, mert te teremtettél a te akaratodból mindenek. Megint azt, hogy méltó, és megint egy indoklás van, mert megváltottál. Tehát azt mondja, a teremtés okán, a megváltás okán, és ezt mélyen átérzik, és ezt kifejezik. Kedves gyülekezet, én nem tudom, hogy vagytok vele, akár szülő-gyerek viszonyban, akár akinek már van esetleg közülünk, vagy volt már ilyen tapasztalata, nyilván volt párkapcsolatban, házastárs, vagy bármi más vonatkozásban. Milyen szeretett közösségre vágyunk mindnyájan? Ami személyes, nem? Ahol a lényemet megbecsülik. Ahol azt mondja, hogyha az ember, hogy őt szeretem, mert ő nem egy nő, hanem ő az az ember, akit megismertem, a feleségem, akiben szerelmes lettem, akinek a belső értékei megragadtak, és hát nyilván fordítva, vagy nyilván szeretem, mert a gyerekem, de jó, vannak hibái, de az én gyerekem és mennyi erénye is van. Vagy az én szülőm, látom a hibáit, de értitek, hogy mit akarok mondani, hogy az a kapcsolat az értékes, ami nem olyan biankó, olyan üres, hogy hát mert szülő gyerek azért. Nem, ez egy egyedi kapcsolat. Miért mondom ezt? Mert én egyre inkább úgy érzem annak a hatásának, hogy ezt látom, hogy az Istennek ez a legőszintébb vágya, hogy mi ne úgy legyünk, hogy hát van az Isten, mint egy olyan dolog, hanem valami élő, szerves közösségünk legyen vele, hogy teremtőként tekintsünk rá, megváltóként, aki ismeri az életünket, osztozik a bajainkban, akire rátehetjük a terheinket, akinek fel tudjuk sorolni az életünkben a csoda dolgait, hogy miket tett értünk, megkeresett, megtalált, meggyógyított fizikailag akár, hogy testtel el kell legyen ennek a kapcsolatnak. Tehát, hogy ez egy jogviszony legyen, bocsánat, hogy most ezt a szót mondtam. Biztos értitek, nem tudom elég jól elmondani, hogy ez arról szól, hogy méltó vagy, mert nekünk túlcsordul a lelkünk, mert oka van, mert te nekünk valóság vagy, és az egész életünket te töltöd be, és te határozod meg. Kedves gyülekezet, egyszer emlékszem, pár hete itt beszéltünk már, akkor is mondtam, hogy nyilván nem arra adott az Isten nekünk ennyi időt az életbe, egy pár évtizedet, hogy megértsük az evangéliumot, mert az önmagában megérthető hamarabb, hanem arra, hogy idője legyen arra, hogy ez a kapcsolat kiérlelődjön bennünk az Isten iránt, hogyha hagyjuk, ha engedjük. Ezt mondják itt ezek a vének is ebben a megnyilatkozásukban, és igen, azt írtam például magamnak, hogy azt, hogy teremtő az Isten, azt minden teremtmény elmondhatja velük együtt. Azt, hogy megváltó, mármint, hogy az ő megváltójuk, az a mi kiváltságunk. Hogy ezt megállapítsuk, és hogy elmondjuk. És ebből az is kiderül egyébként, én most gondolkoztam ezen, be van nektek, hogy a 24 vén között úgy tűnik, hogy nem csak zsidók vannak. Nem tudom, észrevettétek-e. Hát azt mondja, hogy megváltottál minket minden nemzetség, az a véred által minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből.
2: Én sem volt zsidó.
0: Például, így van.
2: Aztán Ádám jó, és lehetik meg, vagy átveszol. Hát, igen. Mondhatod, nem tudjuk, hogy kik vannak. Hát
0: igen, igen. Ki tudja, hogy a római századosok is nem haltak-e meg még Jézus halála előtt, tehát hogy nem kerülhettek-e oda. Tehát ez azért fényes bizonyíték, mert azt mutatja, hogy már ők is nem csak ószövetségi zsidó emberek voltak, hanem igenis. Az Isten minden nép, minden nemzetben szeret, minden nemzetben kedves ő előtte, ugye így mondja ott a Cornelius ígében, aki követi őt. És az utolsó szakaszt olvasom röviden, még ehhez kérem a türelmeteket, az utolsó három versek, hogy teljes legyen. Bocsánat, négy vers van hátra, azt hiszem. És láttam és hallottam a királyi szék, a lelkes állatok és a vének körül sok angyalnak szavát. Figyelem, tágul a kép, tehát meglátjuk, hogy kik veszik körül ezt az egészet, amit eddig láttunk. És az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. Ettől szó szerint kell érteni, hogy az 1000-szer 1000 az 1 millió, a 10000-szer 10000 az pedig a 100-szorosa ennek, a 100 millió, tehát eddig 101 millió legalább, amit itt elolvastunk. És azt olvassuk, hogy nagy szóval hangzott a szavuk ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmat, bocsánat, hatalmasságot, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Meg kéne ízlelni ezeket külön-külön, ugye mit jelentenek, de mi időznék ezzel. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben, és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, azt mondja vala, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a négy lelkes állat ezt mondta, amen. És a 24 vén leborult, és imádták az örökkön örökkéért. Ugye itt az volt az érdekes, hogy itt több szférát elsorolt, ugye vízben, föld alatt, stb. És itt nem lelkes állatnak mondta őket, csak állatnak. Tehát valószínűleg a hogy személyes

0: nagyon nagy kiváltság az, hogy Isten van, Isten megkeresett minket, adta a Szentírást, mi ezt valahol elérhetjük, megérthetjük, olvashatjuk egyáltalán, ilyen szinten eddig megérthettük. És én azt kívánom minnyájunknak, hogy valahol a mi egész látásunkat, az élethez való viszonyunkat az határozná meg, hogy van ez a hely, amiről olvastunk, ott van. Hogy létezik Isten, hogy létezik megváltás, hogy azok a fogalmak, amiket ismerünk, használunk, valahol azért ott vannak az életünkben, hogy ezek tényleg döntő tényezőkké válhatnának az életünkben. Engem pont az foglalkoztatott a napokban is, ezen gondolkoztam feleségemmel, és beszéltem előtte nap, azt hiszem, hogy amiről ma már volt szó, csak utalok rá, hogy mi úgy szocializálódtunk, hogy nekünk ezek olyan természetes dolgok. Nem tudom, ezt a szót ismétek, egy szocializálódást, tehát ahogy belenő az ember egy társadalmi közegbe, kialakulnak a normái. És mint egy keresztény embernek a kereszténység, hát ez egy természetes dolog. Azon gondolkoztam, hogy aki a világban él, Isten hit, remény nélkül, a kereszténység csak homályos fogalma van és negatív, mert tudja, hogy miket csináltak a keresztények a középkorban, hogy ez milyen kiszolgáltatott az az ember, hogy hogyan küzdhet az életében, és amikor egyszer igazán találkozik az Istennel, az milyen élmény lehet neki, hogy van, és hogy ilyen az Isten, és hogy onnantól van mihez kötni az életét, lehorgonyozni. És hogy mi pedig ebben élhetünk, sokan kezdettől így növünk fel, vagy nagyon gyerekként már belekerültünk, és hogy nekünk ez meg olyan természetes, és hát egy átszínezi valahogy az életünket. De ez kevés. Nekünk napi valóságként kéne kezelni azt, hogy ez a hely, amiről olvastunk, van. Ott az egész történés a figyelem középpontjában egy dolog van, hogy te üdvözülsz-e. Hogy te üdvözülsz-e, hogy én üdvözülök-e. Ott minden erről szól, és mi nem tehetjük meg azt, hogy mi nem tökéljük el magunkat ugyanúgy, mint hogy Pál apostol eltökélt, amikor valamit megértett. Ő megértette, helyre került, onnantól le se lehetett siklatni a sínről, amit ment. Én azt kívánom, hogy ránk is így hasson mindez, amit ma is átgondoltunk. Amen.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

És a téma feldolgozás történetéhez annyit, hogy körülbelül így indul el a témánk feldolgozás története. Jézus teljesen bizánci, szemtelen arccal a kereszten, a nagyon erős érzelmek Márián és János apostolon láthatók. Mária, mintha visszavenné a gyermekét, szeretné levenni a keresztről. János pedig azt mutatja ezzel a kicsit szimpadias mozdulattal, Filippi ábrázolásán, mintha ő maga menne a keresztre, tehát érzelmektől átfűtött jelleggel, de három személyes ábrázolással kezdődik. Aztán Masaccsónál ez már négy személyes lesz, mert Mária és János

János mellett itt van Mária Magdolna, bár egy jelből láthatjuk, hogy később festette rá a festő. Mi ez a jel? Tessék? Nem, az, hanem az, hogy a glóriákat régen külön elkészítették, és úgy helyezték rá, és itt pedig egészen más glória van, amit a festő maga készített, tehát nem az iparos soknak a festet, itt lehet látni közelebbről is. Viszont sokat nyer az ábrázolás Mária Magdolnával, aki a legtöbbet köszönheti Jézusnak, de azért nézzük meg még egyszer a képet. Jézus arca itt is ugyanaz a bizánci, nem szenvedő, hanem feltámadt Krisztus arc tulajdonképpen, és ez mutatja, hogy a témánk feldolgozás története honnan indul. Aztán Lukas Cranach kezdi el, hogy több szereplős jelenet, egyrészt, hogy a három kereszt is, tehát a jobblator mindig fehér ruhában, a barlator feketében, ezt láttuk Munkácsinál is, és nem csak Mária, János apostol, az asszonyok, hanem már itt van a római százados korabeli díszletben és a tömeg, de Lukas Cranach is egy későbbi képén visszakozik, és újra csak kevesebb szereplővel festi, és félbe lehetne vágni fölülről lefelé a képet, jobb oldalt Jézus szenvedése egész más, mint a két latoré, és a két élő alak, tehát Mária és János is inkább a baloldali részhez húz. Jézusnak a szenvedése, hogy ez a második halál szenvedése, ezt próbálja MS Mester mellett Lukas Cranach is kifejezni, az európai festészetben egyedülállóan, tehát ők ketten jutnak ehhez a legközelebb, itt van MS Mester 1506-os kálváriája. A következő alkalommal különben erről szeretnék majd beszélni, nem Zicsiről, mert hát ha Zicsit most megnézzük elvileg, akkor a következő alkalommal inkább a MS Mester 4 passió képét szeretném levetíteni, középpontjában ezzel a kálváriával, és akkor majd részletes magyarázatot is fűznék hozzá. Ez már Lőcsei Pál mester alkotása, lehet látni, hogy ki mennyire tudta megragadni ezt a jelenetet, nem annyira sikeres a megragadás, de a 16. század elején Michelangelo szobrát látjuk, aki teljesen mezítelenül ábrázolja Jézust. Aztán Holbeinnek a sorozata, 6 részes, illetve 8 részes, a Gecsemánéból indul és a sírvatétellel fejeződik be, és ennek itt a 7. darabja maga a kálvária. Tehát különböző módokon, a legfélelmetesebben Grünewald próbálja, de csak a fizikai szenvedéseket, az Isenheimi oltár, több oltár képén is, abból egy kinagyítást látunk, de itt inkább a fizikai szenvedések dominálnak, nem annyira a lelki szenvedés. És később is a festők visszatérnek az egyszemélyes, itt éppen Mária Magdolna van ennek az olasz mesternek a képén. Aztán jön Bruegel a keresztvitellel, és a felfeszítés jelenete, bocsánat, itt megcserélődött a kép. Tán Aldorfernek a leghíresebb a kálvária jelenete, ahol nagyon sok szereplő van, előtérben baloldalt kék ruhában, Mária is vörös ruhában János apostol, de látjuk, hogy a nagy tömeg tulajdonképpen rendezetlen, kicsit kaotikus, ezért hívtam fel múltkor a figyelmet a Munkácsi ábrázolásra, hogy Munkácsinak itt milyen nagy utat kellett bejárnia. Később megint visszatérnek a festők az egyalakos ábrázolásra, vagy már szinte redukcionalista ábrázolás, ez például Velázquez, 17. század. Tiepolo a késő barokban megtartja a nagy tömegjelenetet, tehát megoszlik az ábrázolás az egy Jézus a keresztfán és a nagyon sok személyes jelenet között. De például Rembrandt, aki a témának a legnagyobb feldolgozója volt, nagyon sok rajzot készített részben a részkarcaihoz, részben az olajfestményeihez. Ezek nagyon kiváló rajzok, 30 éves korától fogva tucatszám készített a kálváriáról rajzokat. És aztán végül is ezek a rajzok
ez a leghíresebb Rembrandt ábrázolás, ez részkarc, és az az érdekessége, hogy felülről ugye ömlik a fény, és megvilágítja a jelenetet, tehát ez az a különleges Rembrandti technika, ami egyrészt egy nagy csoportozatot is meghagy, ugyanakkor viszont a latrokat sem véve ki, a három keresztre feszítetre irányítja a fényt, és különösképpen pedig magára, Krisztusra. Rembrandt egyébként szintén egyedül is ábrázolja Jézust a keresztfán, de nem csak fél profilból, hanem teljesen Rembrandtnak a keresztrefeszítés ábrázolásán szintén csak Jézus egyedül van a festményen, és aztán a három, tehát a héber, a görög és a latin fölírás. Ahogy említettem a múlt alkalommal, Dürer tett kísérletet arra, de nem a keresztrefeszítés, hanem a levétel a keresztről témánál, hogy mint az arab lovast láttuk múltkor itt, ezen a 16. század elejé olajfestményen a Krisztussal való szembesülést, a megtérést ábrázolja. Ugye Jézus mellett itt van az édesanyja, itt vannak az asszonyok, itt van Arimatei József, a másik főember Nikodémus, itt van János apostol, és szintén egy közeli fiatal apostol, aki egy nagy tégelyt tart Nikodémussal együtt a kezében, már a balzsamozásra készülve, és itt ki is nagyítom a jelentet, itt van a halott Jézus sírató asszonyok karéjában, itt van a Nikodémus és ez a fiatal ember, de hogyha egész közel megyünk, akkor itt van Nikodémus, és itt van a nagy kifejezés, tehát Nikodémus most döbben rá, hogy Jézus miért is halt meg, most nyílik a szája hálára, és most az a gyermeki szempillantás mutatja, hogy ez az ember most érti meg az értehozott, személyesen értehozott áldozatot. Tehát ennyit szerettem volna ennek a múltkor látott festménynek a feldolgozás történetéhez hozzátenni, és mielőtt még a projektorról vetítenénk, mert nem olyan egyszerű csontvárit azért elkapni, ezért még a régi diaképeimből néhányat, ami mondjuk csontvárira vonatkozik. Csontvári ugye elementáris nagy művei közül a magyar téma a Vihar a Hortobágyon, aztán a bibliai téma, hiszen ő 1903-ban sok-sok utazása vége felé közben eljutott a Szentföldre, és ott Jeruzsálem, Názáret és Betlehem vidékén festett képeket, ugye ez a híres Mária kutya Názáretben, annak részleteit látjuk. És eközben, miközben Csontvári itt van a Szentföldön, eközben készül majd a Fohászkodó üdvözítő. Közbeni útjain ugye a Jajcei vízesés és egyéb más Taormina romjai, tehát végülis az egész földközi tenger medencéjét bejárja, és témákat keres, és 1903-ban jut el ahhoz a képhez, néhány portré után például van ez a proféta, nem túl sikerült ábrázolások, ezek kísérletek, nem is volt velük megelégedve, nem is kiállításra szánta őket. Akkor jut el ehhez a festményhez, amit először így diáról mutatnék be, utána térünk át majd a projektorra és a kinagyításokra, de tulajdonképpen nem is kellene nagyon kinagyítanom, maradhatna ez a kép, de ennek ellenére megpróbálok majd kinagyításokat csinálni. Tudnélik, a kép eredeti formájában ennél kisebb. Tehát ha valaki szeretné megnézni a képet eredetiben, akkor el kell, hogy menjen Pécsre, és ott a Csontvári Múzeumban egy elég jellegtelen helyen, egy sarokban van kitéve a Fohászkodó üdvözítő. A kép
Itt a II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban is megtalálható Németh Lajosnak a vastag monográfiája. Csontváriról tényleg méltóképpen emlékezett meg a magyar művészet történetírás, de erről a képről viszonylag keveset ír, és az is bibliai adatok hiány, nem csak hogy kevés, de hiányos is. De fölhívom mindenkinek a figyelmét, hogy Fülep Lajos és Németh Lajos írtak Csontváriról máig szóló mélységgel és érvénnyel. A fohászkodó üdvözítőnek a középpontjában természetesen Jézus áll, az ő alakja tölti be a kép középterét, de amit elhelyez Csontváry ezen a képen, az egészen rendkívül és világra szóló. A képet ugye elemezhetjük úgy is, hogy a szép égszín kékből indulunk el, és jutunk a föld barna színéig, és akkor Mózessel kezdjük a képnek az elemzését. Mózes állít a 10 parancsolat 2 kőtáblájával. Vajon miért festette ide Csontváry Mózest? Ha Mózestől lefelé vesszük a szemvonalt, akkor elérkezünk Jézusnak a kicsit megnyúlt alakjához, különösen megnyúlt kezeire lehetünk figyelmesek, szinte az égbe nyúlik, szinte ugye, mert az a cím, hogy a fohászkodó üdvözítő, tehát egyszerre kér Istentől erőt, egyszerre foglalja magába a mennyet, ezt az égszínkéket, és egyszerre tekint az ember tömegekre, hiszen az emberekért jött, az emberekhez szól, az embereknek prédikál. A ruhája egyrészt vörös, másrészt fehér, és itt van ez a zsinór, ami a nyakáról lóg lefelé, és egy fonatba fut le egészen a ruha aljáig, ez kék színű. Miért a vörös, miért a fehér, miért a kék? Jézustól, ahogy Mózestől indulunk, és Jézuson át vezet az útunk, itt látunk a jobb oldalon egy embercsoportot, ez összesen megszámolhatjuk 9 ember fejet jelent, akik eltávolodó félben vannak Jézustól, szinte kiszaladnak a képből, méltatlankodó arccal, mint a kis fiókák, akik csipognak, nem azt kapják eledelül, amit vártak, megdöbbennek. Azt is megjegyzik a művészettörténészek, hogy elég zsidós az ábrázolásuk, tehát szakállas és a zsidó arcokra, ókori farizeus arcokra jellemző a beállításuk. Sokan a farizeusok tömegének tartják. Én egy kicsit más gondolok, erről ezt majd el is fogom mondani. Tehát a diagonális síkon ezt látjuk, hogyha a képnek az ikonográfiai leíratát közöljük. A Jézustól és a tömegtől fölfelé, ugyanitt a jobb oldalon egy templomot látunk. A templom mellett, ahogy majd látni fogjuk a projektoron is, 3 oszlopon 3 jel. A templom maga ki van világítva, az emberek szinte özönölnek a templom, itt mennek ezen a hídon át. Itt házak vannak, nyilván a városkának talán a kútja van, a városnak itt látunk egyéb más házait, és itt is elég nagy házak tűnnek szemünk elé. Itt mint egy felmagasított dombon áll a templom, vagy kápolna, és ebbe mennek az emberek. Érdekes, hogy ezek az emberek eltávolodó félben vannak Jézustól, de ezek az emberek sem közelítenek, hanem templomba távolodnak el az itt álló Jézus alaktól. Jézushoz legközelebb 2 fekete ruhába öltözött személy van itt, egészen Jézus közvetlen közelében, akik egy sírkő lapra hajtják a fejüket, és mintegy siratják azt, aki meghalt, és ennek a sírkő lapnak a hátulja mellől látjuk azt, hogy egy gyönyörű szép cédrus növekedik, és hát egy nagyon szép zöld cédrus kapaszkodik föl az égbe. Tehát azt lehetne mondani, hogy a képet majdhogy nem félbe lehet vágni föntről lefelé, baloldalt Mózes és Jézus, jobb oldalt az eltávolodó
méltatlankodó tömeg, illetve a vallásos tömeg, illetve a harmadik csoportozat mindössze két szereplőből áll, azok is gyászruhába öltözve. Még amit diáról szeretnék megmutatni, tehát amit én a régi technikámmal összegyűjtöttem még annak idején a diaképek, hogyha közel megyünk Jézushoz, akkor látjuk a megfestés módjában, hogy a vörös ruha és a fehér ruha, tehát hogy két ruha van rajta, az azért egészíti ki egymást, hát nagyon erős ellentét színbelileg a fehér meg a vörös, mert ugye a festészet történetben a vörös mindig a szeretet jele, az áldozathozatal, a lelkesedés, tehát egy szóval a szeretetnek a színe, a fehér pedig az a tisztaságnak, az igazságnak, az igazságosságnak a színe. Tehát megint ott vagyunk, amit Rembrandt mondott a 17. században, a János 1.14-re hivatkozva, hogy Jézus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Mintha ez a zsinór is azt szeretné példázni, hogy Jézusnak a jelleme két komponensből kötődik össze, for össze a jellemében, és ez pedig az egyik a szeretet, a másik az igazság, a kegyelem és az igazságosság, tehát Jézusban ez a két dolog kiegészítette egymást, nem ellentét volt ez az ő személyiségében, hanem kiegészítette egymást. Ha egészen közel megyünk, tehát ez már nagyon nagy kinagyítás, látjuk még a repedéseket is, amik hát azóta keletkeztek itt a képen. Valóban azért érdemes közel menni, de ezt csak az eredetihez tudjuk megtenni, hogyha elmegyünk a kiállításra, máshogy csak kinagyítással tudjuk ezt érzékeltetni, hogy tényleg rendkívül egyszerű Jézus arc. A szájforma ugyanaz, mint a tömegé, ami ott a jobb oldalon menekül, mint hogyha valaki a fiókáinak enni szeretne, vagy nagyon kérni őket, hogy fogadják el azt, amit ő hozott, amit ő ad nekik, de úgy tűnik, hogy ezek a fiókák nem akarják elfogadni a madár apától vagy anyától, amit kapnának. Tehát nagyon valóban fohászkodó, nem csak Istenhez fohászkodó, szinte az embereket is kérlelő, esdeklő, rendkívül galamszerű, szelítségű két szempárat látunk, és az ajak is, ahogy megnyílik, szinte hogy kérlelésre fogja a dolgot, de úgy tűnik, hogy ezt az emberek kevéssé viszonozzák, vagy díjazzák. Lehet egy fekete-fehér képet is készíteni természetesen a színes képről, amikor a kompozíciós elrendezés még erőteljesebben mutatkozik meg, hogyha nem színekkel látjuk. Tehát külön kell beszélnünk Mózesről, Jézusról, erről a tömegről, és erről a két emberről, tehát az előadásnak legalább 5 részszének kell lennie, és itt térünk át most a projektorra. Ugye Csontvár itt nem egy eseményt ábrázol, mint Munkácsi, tehát itt nem egy narratív dolog játszódik le előttünk, mint mondjuk Munkácsinál a Krisztus Pilátus előtt, vagy az Ecce Homo, vagy a Golgota, hanem a Csontváry, mivel alapvetően a szimbólumok és a színek festője, itt Jézusnak az egész életét fogja egybe, tehát ez egy összefoglaló jellegű, egy összefogott és sok tekintetben a szimbólumok nyelvén beszélő festmény, ezért kell megértenünk ezeket a szimbólumokat. Természetesen, amit most kivetítünk projektoron, egy kicsit más színvilágot állít elénk, de mondom, ezért kell az eredetihez közel mennünk. Egyébként a régi diaképeken a színek jobbak, mint amit itt látunk. Ilyen élénk zöld például az eredetiben nincsen, de hát mit tegyünk, hogyha a technika csak ezt teszi lehetővé. Lényegileg a reprodukciók nem is annyira a festőkről, mint a gépmesterekről szólnak, akik a nyomdában úgy keverik össze a színeket, ahogy hát ők megfelelő természetesen albumok segítségével gondolják. Most, ahogy beállítjuk a képet, el fogunk gondolkozni azon, hogy Csontvárynál mi mozgatta ezt az elrendezést, tehát ez a kompozíció, ez minek a hatására fejlődött ki.
Először is kérném, majd visszatérünk mindig erre, de kérném az első kinagyítást. Egy gyönyörű, szép égszín kékből indul fönt a kép, a kékkel, a fehérbe lefutó kékkel ez a cédrus zöld lombkoronája is nagyon szépen harmonizál, holott a kék meg a zöld nem éppen egymás barátságára való fény, illetve szín. De minket most elsősorban az érdekel, hogy mit keres itt Mózes, aki 1500 évvel Jézus előtt élt. Mert ugye Csontvárit sokan elmebetegnek tartják, valóban voltak benne ilyen beütések, és végül is az élete végén ebbe a tébolyba halt meg, de 1903-ban ő még teljes erejében volt, és hogyha sokan extravagánsnak vagy követhetetlennek tartották is, én ezt nem tartom elmebetegségnek, hogy Mózes itt van a kőtáblákkal Jézus közvetlen közelében. Tudnék, föl kell vetni, és én is fölvettem a kép minden részénél azt, hogy milyen bibliai motívumra megy vissza, hiszen ezt Csontvári Betlehemben festette ezt a képet, 1903 karácsony előtt. Melyik bibliai könyv beszél egy mondaton belül például Mózesről és Jézusról? Hogy a törvény Mózes által lett, és a kegyelem Jézus Krisztus által. Hát ez ugyanaz a János evangélium a prológusa, ahonnan előbb is idéztem a János 1.14-et, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És itt el kell, hogy ismerjük, hogy nagyon is nagy szerepe van itt Mózesnek, mert Mózes azért festi ide a festményére Csontvár, hogy azt jelezze, hogy amit Isten Mózesnek adott a 10 parancsolattal, azt jött Jézus megvalósítani a földi életében, nem csak a János első fejezet juthat az eszünkbe, hogy a törvény Mózes által lett, a kegyelem pedig Jézus Krisztus által, vagyis helyesen értsük, hogy a törvényt emberi erővel nem tudjuk betölteni, de a törvény Krisztusra vezető mester, és Krisztus erejével, a Krisztusba vetett hittel tudjuk betölteni a törvényt, tehát Mózes és Krisztusnak az összhangja ebből érthető. Most már a Galata levél 3. fejezetét is idéztem, hogy a törvény Krisztusra vezető mester lett. Tehát nagyon sok bibliai kijelentés alapján igenis valószínűsíthető az, hogy Csontvár itt egyfajta prédikációt művel a képnek ebben az elrendezésében, mert még a Máté evangélium a 5. fejezetét is idézhetnénk, amikor Jézus maga mondta, hogy ne gondoljátok, hogy én jöttem a törvénynek és a prófétának az eltörlésére. Én nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvény kívánalmait, hanem azért, hogy betöltsem. És nektek is erőt adjak ahhoz, hogy ti a törvénnyel ne ellenséges viszonyba legyetek, mint hogy az emberi természet ellenségeskedik Isten törvényével, hanem az Isten szeretett törvényét az ember betöltse. Tehát Mózes szerepeltetése nagyon elmélyíti a képnek a jelentését, vagyis az 1500 évvel azelőtti Mózes törvényei, a 10 parancsolat, mutat utat Krisztus eljövetelére, mert Krisztus azért jött, hogy bemutassa, hogy a bűn világában, az önzés világában is lehet a szeretet törvényei szerint élni. Itt mögötte itt van a város, egy ember éppen kijön az erkérét, ketten láthatólag itt vannak az ablakmélyedésben, tehát itt egy fél körívben, mint hogyha a város szélén, egy domboldalon, ahol alatta a zöld fű és virág virít, Mózes megjelennék, és azt mondja, hogy emberek, Jézus csak azért jött el, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy lehet szeretetben élni. Ez a rövid foglalata Jézus küldetésének. Itt a ti világotokban, ahol ti berendeztétek ezt a világot az önzésre, az érdekekre, ebben a világban lehet szeretettel élni. De Jézus is hogyan tudta ezt megvalósítani? Úgy, hogy a mennyből ehhez erőt kapott. Ezért a fohászkodó üdvözítő, ezért a kép cím is ez, hogy Jézus sem a saját erejéből tudta betölteni a törvényt, és ma is, aki hívő ember, és azt mondja, hogy a saját erejével, hát én jó ember vagyok, mert én igazodom a törvényhez, mert én próbálom betölteni a törvényt, az tulajdonképpen hazudik. Az igazi beszéd így kellene, hogy hangozzék. Én látom, hogy a törvénynek mennyire nem tudok saját erőmből eleget tenni, ezért fordulok Jézushoz, és a Jézusban való hit által kapok erőt ahhoz,
hogy ami emberileg lehetetlen, ami emberileg kevés a törvény betöltésére, az Krisztussal együtt, Istennel együtt lehetséges lenne. Tehát nem akarok erről többet beszélni, majd a kedves hallgatók föltesznek kérdéseket, de Mózes imidjen való szerepeltetése nem csontvári elme háborodásának a következménye, hanem a képnek a szerves része. Ha most közel megyünk a Krisztus ábrázoláshoz, akkor azt láthatjuk, hogy tényleg nagyon megnyúltak ezek a kezek, szinte másfél-kétszeresére megnyúlt kezek, de ismét a festői szándékra hívom fel a figyelmet, hogy Jézus szinte a mennybe nyúl erőért, hogy Lukács evangélium a 5. fejezet 17. verse mondja, hogy amikor Jézus gyógyított is, az Úr hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. Jézus semmilyen csodát nem tett a saját erejéből. Jézus letette az isteni hatalmát. Ezt pedig mondja a Filippi levél 2. fejezetében Pál, hogy ő letette az isteni hatalmát. Emberi formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor megalázta magát. Ennek a fohászkodó, magát megalázó, mindenben Istenre hagyatkozó Jézusnak a kifejezését kapjuk itt Munkácsi képén. Sokszor azért is nem értik, vagy azért ütköznek meg, hogy hát milyen Jézus arc ez, hát hogy néz ki ez a Jézus, ez a csontvárinak a Jézus, ez nem is a valóságos Jézus. Én azt gondolom, hogy ha Rembrandt is vette a bátorságot, hogy nagyon esendőnek ábrázolja Jézust, mert hiszen ember lett, és minden ember esendő. Jézus Isten is volt, tehát ő benne két természet egyesült, az isteni természet és az emberi természet, de Jézus ugyanakkor ugyanolyan gyenge volt, a természetét ugyanúgy le kellett győzni, mint ahogy nekünk le kell győzni. Tehát ez a fohászkodó üdvözítő, aki a mennyből is segítséget kér, és az embereket is szinte kérleli, hogy értsetek meg emberek, hogy hát igen, raszteres így a kinagyítás, talán a diaképen jobban láttuk Jézust, valahogy megérteni azt, hogy Jézus a győzelmét minek köszönhette, az Istennel való szoros együttműködésnek. Most viszont nagyon közelről nagyítsuk ki ezt az embercsoportot is. Látjuk, hogy ezek az emberek láthatólag méltatlankodnak. Ez a legkevesebb, amit meg kell állapítani. Tehát azt is mondhatnám, hogy zúgolódnak, vagy a meglepetettségüket nem is palástolják, hogy tudnék, nem ezt várták. Nem ezt várták Jézustól. Németlenül is azt mondja, hogy a farizeusok. Én kitágítom a kört, én azt gondolom, hogy a mindenkori tömeg. Az emberek nagy többsége nem ezt várja Jézustól. Ezért is nem akarja megismerni Jézust, mert azt mondja, hogy mit segít az én problémámon. Az én problémáim elsősorban anyagi problémák, egzisztenciális problémák, főleg itt a 21. században, amikor az emberek ekkora függőségben élnek. De hát már akkor is ebben éltek, hiszen 100 évvel, alig több mint 100 évvel, 109 évvel ezelőtti a kép. Én úgy gondolom, hogy az emberek mindig másképp gondolkoznak, és ezért mondta Jézus, hogy itt gondolkozás megváltozásra van szükség. Hogy tudnék, a mi életünk legfőbb problémái nem anyagi természetű problémák, és nem egzisztenciális problémák, a mi életünk legfőbb problémái gondolkozásbeli problémák. Itt a fejekkel van a probléma. Azzal van a probléma, hogy szóba nem állnak Krisztussal, szóba nem állnak azzal, amit Jézus hozott erre a világra. Hogy is mondtam a Munkácsi elemzésnél, hogy ahogy Pál apostol említi, az emberek egy részének, ennek a részének Jézus Krisztus áldozata, Jézus Krisztus keresztje bolondság. Tehát ezt maga a Biblia kimondja, hogy ezek az emberek, a mindenkori nagy tömegek Jézust és az áldozatát bolondságnak tartják. Nem tudnak vele mit kezdeni. Ezt az 1. Korintusi levél 1. fejezetében fejtegeti Pál, hogy Jézus keresztje a népeknek, magyar fordítás így a pogányoknak, de egy ilyen kifejezés nincs a Bibliában, csak nép, nemzet. A népeknek, a nemzeteknek Jézus bolondság. Nem tudnak vele mit kezdeni. Én azt gondolom, hogy ha csak a farizeusokat ábrázolná, csontvári sokkal szűkebbre vonna a kör, de azért látok itt minden embert ilyen kinyitott szájjal, egy ilyen méltatlankodó szájjal és egy ilyen megdöbbent tekintettel, hogy le is hunja a szemét, tehát azért jó ez a kinagyítás, hogy lássuk, hogy itt, amit a jobb sarokban megfestett a művész,
az azt akarja ábrázolni, hogy ezek az emberek nem óhajtanak találkozni Jézussal hitben, a Bibliából, a róla szóló prédikációval. Ezek az emberek a maguk életének a megoldására nézve nem tartják érvényesnek Krisztusnak a lényét és az üzenetét. Nézzük a másik csoportot. A másik csoport látszólag nagyon ellentétes az előbb látottakkal, bár itt ugye portrékat nem látunk, sőt, nagyon szép összet, mintha családok lennének itt együtt, és hát mennek be itt a templomba. Régen, amikor nem láttam még a festményt, azt hittem, hogy ez a Kálvária három keresztje. De nem, mert ugye ha egész közelről megnézzük itt a fölmagasított oszlopokon, ilyen ókori állatjelképek vannak, állatszobrok vannak, ez nem a Kálváriának a három keresztje, bár azt ott lehetne várni, bár az is igaz, hogy az nem lenne ilyen magas, de miért vannak itt ilyen pogány szobrok, oszlopokra emelt, ugye az oszlopokra emelés is Babilóniából, a pogányság székhelyéről származik, úgy jött be az európai kereszténységbe, ami aztán keveredett a keresztény és pogány jelleg. Itt van egy keresztény templom, és a keresztény templom mellett a legpogányabb jelképek állnak, és a kivilágított templomba pedig mennek be az emberek, és láthatólag itt azért jönnek az emberek, és részt vesznek ezen az istentiszteleten. De ugye látjuk, hogy Jézus itt kérleli az embereket, de ezek az emberek nem Jézusra kíváncsiak, ezek az emberek mondjuk a vallásra kíváncsiak. Ők vallásos emberek. Ők nem annyira Jézust akarják megismerni személyesen őt, a tanításait, a sorsát, hogy mit mondott, mit cselekedett, hogy tanított, kiket gyógyított meg, miért is adta az életét, miért is támasztatta fel az Isten. Nem, hát ők mennek a templomba vagy gyülekezetbe, és azt hiszik, hogy ők a vallást ezzel letudták. Csontváry rendkívüli módon rátapintott a modern kor két nagy néptömegére. Az ateista tömegekre és a vallásos tömegekre. Lent jobbra ateista tömegek, fönt jobbra vallásos tömegek, de mi közük van Jézushoz? Vaj, mi kevés közük? Itt Jézusról fognak hallani, vagy Jézust kapják? Nem hisszük el, hiszen itt van Jézus, jöhetnének hozzá, de Jézus körül nagy űr van, Jézusra, mintha senki nem lenne kíváncsi. Mehetünk tovább, és az első képre váltsunk át. Igen. Ha most így szétszedtük a képet, köszönöm, akkor kell a harmadik csoportra tekintetet vetnünk, hogy ki ez a két gyászruhába öltözött alak. Hát ha itt Mózesről kapcsolatban is ugye a Bibliára vagyunk utalva, a tömeggel, meg a vallásos emberekkel kapcsolatban is Pál apostolra vagyunk utalva. Pál apostol mit is mond? Hogy a népeknek bolondság, a vallásos embereknek botránkozás, mi, akiknek hiszünk, Isten ereje. Tehát van egy harmadik csoport is. Ez a harmadik csoport, aki hisz Krisztusban. Mit jelent Krisztusban hinni? Krisztusban az hisz, aki megérti az áldozatát. Tehát megérti azt, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Nagyon nehéz volt egy képmezőn egy élő Krisztust is ábrázolni, meg a Krisztus halálára utaló sírkőlapot is ennyire közel Krisztushoz, mert ez a sírkőlap, amire ez a két ember most ilyen zokogva, gyászolva ráborul, ez nem lehet más, csak a megváltónak a sírja a három napig, az a sír, amiben három napig nyugodott. De ki lehet ez a két teljesen fekete ruhába öltözött ember alak, akiről hát azt se tudjuk, hogy nő vagy férfi, látszólag el is titkolja ezt a festő, mert azt látjuk, hogy emberekről van szó, hogy idős vagy fiatal, vagy nő vagy férfi, szinte nem tudjuk, mert ez a gyászruha, ugye, mint egy az egész testüket beborítja. A kérdésem, hol olvasható a Bibliában, hol van szó a Bibliában két gyászruhába öltözött tanúbizonyságról? Egy bibliai könyvben lehet olvasni, Jelenések könyve 11. fejezetében. Ezt illenék tudni annak, aki hozzányúl a képhez, mert a Csontváry a képen, ha itt Mózessel kapcsolatban emlegettem János evangéliumát, a Galata levelet, Pálnak a leveleit, én azt gondolom, hogy Csontváry
teljes módon ismerte, nagyon híres profécia ez, a Jelenések könyve 11. fejezete, két gyászruhába öltözött tanúbizonyságról szól, akit megfeleltet a két olajfának, és hol olvasható a két olajfa? A két olajfa a Zakariás könyve 4. fejezetében olvasható. Tehát végig kell böngésznünk a Bibliát, rá kell döbbennünk arra, hogy Csontváry honnan merített ihletet, mert ezt nem zongorázzuk végig, nem megyünk végig a forrásvidékig, akkor nem válik nyilvánvaló számunkra, csak azt mondják, hogy Csontváry elmeháborodott volt. Csontváry ezen a képen nem mutatja az elmeháborodottság jeleit, sőt, a rendkívüli józanság, figyelem és hit erejét mutatja, mert ezek az emberek távolodnak Jézustól, ezek az emberek távolodnak Jézustól, ezek az emberek vannak legközelebb Jézushoz. Nos hát, mit jelképez a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság? Jelenések könyve 11. fejezetében is, Zakariás könyve 4. fejezetében is, az Ó és Új Szövetség jelképe, és azért vannak gyászruhába öltözve, mert a Jelenések könyve 11. fejezete proféciát közöl arról, hogy a Bibliát mikor fogják elnémítani. Az emberiség történelmében a Bibliát mikor fogják úgy háttérbe szorítani, hogy jelképesen csak így fejezhető ki, hogy akkor is Biblia maradt a Biblia az Ó és Új Szövetség, amikor nem engedték emberek kezébe jutni, amikor nemzeti nyelvű bibliafordítások nem is készülhettek, de rendkívül súlyos körülmények között gyászruhába öltözve kellett profétálni az Ó és Új Szövetségnek a középkor hosszú évszázadai alatt. Tehát egyrészt az Ó és Új Szövetség kiáll Jézushoz legközelebb, aki az Ó és Új Szövetség alapján ismeri meg Jézust. Tehát nem a tömegek gondolkodás nélküli ösztön életét éli, nem is a vallásos embereknek a hagyományon, szokáson alapuló életét éli, hanem az Ó és Új Szövetség alapján akarja megismerni Jézus Krisztust, és az Ó és Új Szövetség alapján is leginkább arra kíváncsi ez az ember, hogy Jézus miért hagyta magát megölni, miért adta az életét. Hát ha ő Isten fia volt, miért hagyta magát kivégezni? És miért vállalt közösséget velünk abban is, hogy 3 napig a sír fogságában nyugodott, mint hogy mi is általában meghalunk, és egy bizonyos ideig a Föld a sír fogságában vagyunk, vagy leszünk. Tehát egyrészt ez a két fekete személy az Ó és Új Szövetség jelképeként, mint az igaz hit forrását, és az igaz hívő embereknek a jelképét viszi rá a képre. Tudnék, azok vannak legközelebb Krisztushoz, akik veszik a fáradtságot és bátorságot, és Krisztust az alapján fogadják el, ami a hiteles híradás róla, vagyis az Ó és Új Szövetség alapján, akik fölteszik a kérdést, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia, mi az, hogy áldozatul adta az életét. Ugye erről beszéltünk a munkácsi kép kapcsán, hogy mit jelentett ez a második halál tapasztalata, hogy Jézus nem egyszerűen az első halál halálának tapasztalatát élte át, hanem a kárhozat halálának a szemébe kellett nézni. Én Istenem, miért hagyta le? Ezért kiáltott fel így. Ezek az emberek, akik személyesen utána járnak Jézus élete titkainak, az egész megváltás tervének, azoknak az életéből fog egy új élet kinövekedni. Azok az emberek meghalnak a bűnnek, meghalnak a halált okozó bűnnek, és életre támadnak. Már itt a földi életben más lesz az életük, ilyen gyönyörű lesz az életük, mint ez a fa. Hát ez nem valami gyönyörű élet. Ez se valami gyönyörű élet. Itt a gyönyörűséget kell emlegetni, én azt mondanám, hogy Krisztus mellett a képnek a másik gyönyörű és egyben legnagyobb szereplője ez a fa, ez a cédrusfa. És az sem véletlen, hogy Munkácsi Mér, illetve Csontváry Mért vonzódott a cédrushoz. Mit látott ő meg a cédrusban? Amikor elment a Közel-Keletre, és ugye megfestette a libánoni cédrusokat, aztán magát, az egyik főművét, a magányos cédrust, mit látott
ami olyan fontos volt neki a cédrusfában, hogy azt nagyon sok festményére elhelyezte, holott hát itt vannak más fák is, meg van más gyep, meg növényzet, meg bokrok, cserjék, de nagyon sok csontvári képnek szinte főszereplője a cédrus. Emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt csontvári kiállítás volt, a magányos cédrus teljes joggal kb. Egy, mint ennek a teremnek a fele, kiállították középre, lesötétítették a termet, meg volt világítva a kép, és egy olyan 50-60 széken le lehetett ülni, és mi is bementünk, és vagy fél óráig néztük a magányos cédrust. Magányos cédrus nagyon nagy műve Csontvárinak, kár, hogy most egy kicsit mellőzik, régen a 60-as, 70-es években valóságos diadalútja volt Magyarországon, mindenféle képes lapokon szerepel, dísztáviratoktól kezdve, nem tudom én meddig. A cédrusról annyit kell tudni, hogy a legigénytelenebb növény, fafajta egyike, a legmostohább vidéken is megél, a legszárazabb, sziklásabb termőtarajon is felnevelkedik, és valóban valami csodálatos, szép, zöld lombkoronát nyújt az ég felé, jelezve azzal, ezzel azt, hogy ezen a világon mindig azok az igazi emberek, akik a legnehezebb, legnyomorúságosabb helyzetekből nőnek és a legtöbbre viszik. Jézus élete is ilyen volt. Amikor Jézusról proféciát mond a Szentírás, például Ézsajás könyve 11. 53. fejezetében, akkor ilyen szavakat talál a proféta, hogy mint a gyökér a száraz földből, úgy növekedik ki, tehát a száraz föld, mert a világunk száraz, a bűn, a rossz kiszárítja a világot, vagyis aki itt ezen a világon ember akar lenni, főleg meg még másoknak adni akar, nagy ember akar lenni, az nem a világból kapja, hanem az égből. Itt azért a két színvilág, a világnak ez a barnás, zöldes, kicsit piszkos világa, meg az égnek ez a fehéres, kék, lilás világa ütközik. Tehát, hogy ránézzünk a képre, itt lehet látni, hogy itt van a mennyei világ, és itt van a földi világ. Ez várható a mennyből, ez várható a földből. A földből nagyon keveset kap az az ember, aki jó ember akar lenni, mert a föld nem a jóságra van beállítva. A földünk az önzésre és az érdekre és a gonoszságra és a hamisságra van beállítva, mióta mi befogadtuk a földre ezt a törvényt. De az az ember, aki személyesen érdeklődik Krisztus felől, az áldozata felől, az meg fog újulni, az meg fog változni, annak az élete egy más, megújult élet lesz. Ezért mondta Jézus, hogy az újonnan születés zajlódik le a hitre jutó ember életében. És ezt Csontvári döbbenetes erővel fejezte ki. Bár Jézus az egész világért jött, mindenkit hív. Elsősorban a nagy tömegekhez fordul, Jézus nem veti meg a tömegeket, az ateista embereket sem veti meg, nem veti meg a vallásos embereket sem, persze, de Jézushoz azok állnak mégis a legközelebb, akik elfogadják a hívását, akik a hívására személyesen válaszolnak, akik az Ó és az Új Szövetség követésének az emberei, akik Jézus áldozata megértésének az emberei, és akik valóban megtértek és újonnan születtek, és bár elég mostoha körülmények közül, de a végeredmény, nem itt nézzük a végeredményt, a végeredmény ez. A végeredmény ez a csodálatos lombkorona, a végeredmény, a Krisztushoz hasonló jellem. Krisztus arca, meg ennek a fának a korona, mondhatnám így, az egész festménynek a két legpozitívabb része, Jézus és az az ember, aki Jézushoz hasonlóvá válhat. Ezért jött Jézus a világra, hogy megossza a győzelmét azokkal, akik őt követik. Hogy hasonló utakra térhessenek azok is, akik őt követik. Ezért fohászkodik ma is az üdvözítő, hiszen Jézus miután föltámadt és a mennybe ment, ma is tovább folytatja a szolgálatát, amit a Biblia papi szolgálatnak nevez, a pap, aki segédkezik, hogy az emberek valóban elfogadják a szabadítást, a megváltást. Ne földi szabadításokban bízzanak, a kenyér, a pénz, az anyagiak szabadításában. Aki Istenhez fordul, az nem lesz nyomorult,
az nem lesz kenyérkéregető. Hogyan is mondja Ézsaiás könyve, hogy igazság által leszel erős. Igazság. Ez a fehér. Az égben is a fehér, és Jézus ruhaszín is a fehér. Igazság által leszel erős. És ne gondolj a nyomorral, mert nem közelít hozzád. Ézsaiás könyve 54. fejezete. Tehát a 37. Zsoltárban ugyanezt mondja Dávid, hogy én megőszültem, megvénhettem, de még azt nem láttam, hogy kenyérkéregetővé vált volna az igaz és a magzatja koldussá. Aki Istenben hisz, nem fog éhen halni, nem lesznek olyan félelmetes hiányai, betöltetlen szükségletei, amitől az emberek állandóan félnek. Az emberek mindig a jövőtől félnek, ahelyett, hogy a máért hálát adnának, hiszen sok tegnap bizonyítja, hogy a holnap is lehet olyan, mint a tegnap meg a ma. Ha hittel tekintünk Istenre, és Istentől várjuk a megoldásokat. Ha az emberi világtól várjuk a megoldásokat, hát akkor ilyenek leszünk. Akkor a televízióban ezt a képet elemeztem, ugye, most talán már a 10. műsornál járunk, és szeretnénk legalább 20 ilyen magyar festészetbeli képelemzést hát fölrakni, az M1 adja ezeket. Azzal fejeztem be az elemzést, hogy milyen érdekes, hogy a kép mértani középpontjában Jézus van, de a bal felső sarok is nagyon jelentőségteljes Mózes miatt, a jobb alsó sarok jelentőségteljes, hát sajnos ugye a tömeg miatt, a jobb felső sarok ugye az állandó vallásosság, vallásoskodás, hagyomány, szokás, na de mi van a bal sarokkal? Miért? Nagyon feltűnően kopár ez a bal sarok. Semmi nincs. Mondjuk én nem is kívánnék mást, mert számomra a kép így tökéletesen kifejezi azt, ami a rendeltetése, hogy Jézus az élet és a világ központja, és a Jézushoz való háromféle viszonyulás. Hát pár sem mond négyet, csak hármat. Én nem hiányolok itt semmit, de azt mondtam a televíziós előadásban is, hogy én ebben is egy szimbolikus dolgot látok. Tudnék, hogy itt várja a kép annak a belépését, aki ilyen kérdésekkel foglalkozik. Jézushoz tág a tér, és mindenki hozzáférhet Jézushoz. Elég nagy terület van itt Jézus körül, hogy csak két ember tölti ki, hát igen, Jézus is mondott ilyen, hogyha ketten, hárman egybe gyűlnek az én nevemben. Nem 20-at mondott, nem is 200-at vagy 2000, csak 2-3-at. De ez egy józan dolog volt, és ez sok erőt ad a mai embernek is, hogy ha csak egy valakire is találok ezen a világon, akikkel ilyen kérdésekről beszélgetni lehet, szinte az az egész világot pótolja. Ha csak egy valakit, vagy két ember találok. De én úgy képzelem el, mint hogy a Munkácsi képeknél is tesznek emlékezni rá, hogy Munkácsi is mint egy helyet hagyott nekünk. Itt beléphetünk mi is. Itt az a kérdés, hogy ide akarunk menni, ide akarunk menni, vagy ide akarunk menni. Én ebben ennek a jelentőségét látom, én itt semmit nem kívánok ezen. Ez valóban egy nyitott mű, ahogy az Umberto Eco nevezi, vagy hát mások is esztéták nevezik, hogy az az igazi mű, amit tovább lehet gondolni, ami bevon a terébe, ami felszólít, hogyan is mondta Rilke, hogy az igazi mű mindig mire szólít fel? A híres versében, az archaikus Apolló torzóban olvassuk az utolsó sort, hogy du musst dein Leben ändern, hogy neked meg kell változtatni az életet, vagy hogy Tóth Árpád fordítja, változtasd meg életed. Igen, változtasd meg életed. Itt vagy te, mondjuk nézed a képet, gondolkodsz a képről. Erről a képről nagyon sokat kell gondolkozni, mert tetszenek látni, hogy én is azért beszélek róla egy fél órát, és talán nem fölöslegesen, vagy nem belemagyarázok, vagy túlbeszélek, egy szimbolikus kép. Itt belépsz a képnek az erőterébe, vagy a művészi terébe. És most döntsd el, hogy te ide akarsz tartozni, vagy talán ilyen is voltál, vagy ilyen vagy a tömeg egyik alkatrésze, a tömeg egyik tagja. Csontvári nagyon sokat foglalkozik a tömeggel. Még akkor is, ha olyan képeket fest, hogy egyet negy ember sincs rajta. Például Budapesten a Nemzeti Galériában szoktam megmutatni a Taormina képét és más egyéb ilyen
közel-keleti, ugye a hegycsúcs emelkedik föl a kékből a fehér hófötte magasba, és előtérben ott vannak a romok. És ott elmondom az embereknek, hogy ha ezeket a képeket is nézzük, azt mondhatjuk, hogy itt a 19. század végének egy nagy gondolkodója érezteti a hatását, aki Csontváry idejében a legfelkapottabb, értelmiségre leginkább hatás gyakorló gondolkodó volt, aki mindig arról beszélt, hogy az emberi világnak csak egy baja van, és ő ezt az egy bajt azzal azonosította, hogy az emberek csorda szellemet követnek, és tömeglények. Nyáj ösztön, mondta. Az emberek csak bégetnek, és követik a többit. És ez a gondolkodó azt mondta, hogy ha az emberek egyének is lennének, kijönnének ebből a tömegből, és kérdéseket tennének fel, a fejüket használnák is valamire, és nem mindig csak a közvéleményt, meg a tömeget, a reklámot meg követnék, hanem használnák a fejüket arra, amire a Jóisten is megteremtette, hogy gondolkozzanak, akkor az emberek übermensek is lehetnének. Meghaladhatnák az embert, fölemelkedhetnének az emberi világból. Ki ez a gondolkodó? Aki nem csak Csontvárira, Adira, Babicsra, Kosztolányira, Tóth Árpád, mindenkire ő hatott a legjobban, Juhász Gyulára, mindenkire, Nietzsche. Nietzsche a levegőben lóg persze a 19. században, mert a 19. század vége és a 20. század eleje, főleg az első világháború, kezd majd félelmetes tapasztalatokat szerezni a tömegekről. A tömegről. És mind a mai napig, az utóbbi 150 évben a gondolkodás történetben azért foglalkoznak annyit a tömeggel, mert az emberek rájöttek, a gondolkodó emberek, hogy a leggyengébb láncszem a tömeg. Hogy egy ember hova tovább már erősebb, mint 10 millió. Mert a tömeg nincs az az ámítás, becsapás, amire az embereket bele ne lehetne húzni. Tehát a tömeg az egy nagyon veszélyes dolog, és hogy tömeg lényé passzírozzák ma az embereket, hogy mindenféle gondolkodás kilugozni az emberekből, gombbal, távirányítással irányítani az embereket. Szóval a tömeg lény. De tömeg lény van ateista tömeg, és van vallásos tömeg. Az ateista tömeget sokan szidják, vallásos tömegeket meg sokan dicsérik. Ez Csontváry ezt a hibát nem követte el. Csontváry azt mondja, hogy ez a két végső pólus, a két nem kívánatos véglet, középen van az igazság. Itt van az igazság. A személyes lét a legértékesebb lét. Az önállóan gondolkodó ember. Jézus nem tud tömegeket megmenteni, sem ezt a tömeget, sem azt a tömeget. Jézus csak egyes embereket tud megváltani, tömegeket nem tud megváltani. Ezért Jézus nem is hirdetett, egyszer volt tömeg fellépése Jézusnak, modern szóval élve ez a hegyi beszéd volt, de 3,5 év alatt Jézus soha nagy tömegeknek azért nem beszélt, mert veszélyes. Veszélyes. A legjobban megértetni magunkat egyes emberekkel 4 szem közt vagy 6 szem közt lehet. Nem? Nem így van? Ma, amikor 7 milliárd ember él a Földön, ma még inkább érezzük azt, hogy micsoda tömegmanipulációk vannak. Például én fölfigyelek arra, hát már elég koros vagyok, tehát azt látom, hogy az utóbbi 20 évben, vagy 25 évben senki nem azt a kérdést teszi fel, hogy mi az igazság, hanem azt a kérdést, hogy mi a statisztikai véleménye a tömegeknek. Mondjuk megtörténik, mit tudom én, egy galiba, bármi, csalás vagy ölés, akkor nem azt mondják, hogy kérem, micsoda borzalmas dolog, hogy most valaki kiirtotta a családját, vagy hogy milyen, hova jutott az emberiség, azt mondja, hogy mondja meg a pszichológus, mi történt itt, és az elkezdi mondani, hogy hát igen, mert nem volt gyerekkora, vagy hogy ő is ki akart tűnni, vagy meg akarta mutatni, és az emberek akkor nyomkodnak gombokat, hogy akkor a 67% ezt ilyennek tartja, a 33% olyannak tartja, hova tovább a korunk tudománya statisztika lesz. Nem? Nem az a kérdés, hogy mi az igazság, most ez igaz vagy nem igaz, ez gonosz vagy nem gonosz, az, hogy az emberek hogyan viszonyulnak hozzá. És ha valami gonosz, de az emberek úgy viszonyulnak hozzá, hogy ez nem is annyira gonosz,
Vagy hogyha valami igaz, de az emberek azt mondják, hogy nem érdekel, akkor nekem nem az igazságot kell elfogadnom, az, hát kem, ha nem érdekli az embereket, akkor engem se kell, hogy érdekeljen. Tessenek ezen elgondolkozni, hogy volt egy olyan magyar festőművész, aki pontosan látta a 19.-20. Század fordulóján, hogy mire megy ki itt a játék, és pontosan egy képén kifejezte megszólító erővel, hogy lépjél bele, és gondold meg, melyik fájba akarsz belemenni. Tömeg ateista, tömeg vallásos, hagyomány, szokás, vagy pedig te mersz-e kérdéseket föltenni, mersz-e egyes ember lenni, ahogy különben minden ember egyes emberként éli az életét. Minek kell nekünk tényleg majmolni a másik ember? Minek kell mindig másokra hasonlítani, amikor ki lehetne hozni olyan

az is, az kiáll. Innen ki kell állni. Innen állj ki és állj ide, vagy borulj ide. Abból lesz ember, aki ki tud állni a tömegből. Aki megmarad tömeglénynek, a tömeg, mint egy 1000 fejű szörnyeteg, elvégzi mindig a borzalmas, pusztító munkáját, és te is benne összepasszírozódva más emberkel, azt se tudod, hogy minek élsz, vagy mit is akarsz. Az ember nem tömeglény. Nem tömeglény úgysem, hogy Isten tagadó legyen, de nem tömeglény úgysem, hogy emberi szokásokat kövessen. Mert itt emberi szokások az zagyválnak össze, hogy pogány szokás, keresztény szokás, mindegy. Az a fő, hogy szokták mondani az emberek, hogy csak Istent fogadja el. A Biblia azt mondja, hogy Istent elfogadják azok is, akik bálványimádók, csak a maguk istenét. És a bálványimádás lett az európai kereszténységnek a legfőbb jellemvonása, a bálványimádás. Minden formában, a gondolkodástól a ceremóniákig. Hogy lehet a bálványimádástól megmenekülnünk? Úgy, hogy mi az Ó és Új Szövetség világához fordulunk. Jézus azt mondta Márk 12:24 szerint, azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Ezt a mondatot nagyon jól meg kell jegyezni. Márk 12:24. Azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Istennek van hatalma bennünket felvilágosítani mindenről, és Istennek van hatalma nekünk erőt adni, hogy más életet éljünk, és az ég felé nőjünk, nem pedig egy ilyen lefelé hajló gazok vagy sár legyünk, mint amit itt látunk. Ez a vigasztalan földi terrénum, ahova Jézus eljött. De Jézus eljött erre a földre, Jézus akkor is, ma is küzd minden emberért, és a nagy kérdés az, hogy az ember erre hogyan válaszol. Ezért hatalmas festmény Csontváry műve, nem csak a magyar festészetben párját ritkító mű, talán Gulácsi Lajos, a hozzá közel álló, szerencsétlenül járt Gulácsi Lajos, a Megcsúfolt Üdvözítő és a Golgota című képén jut ilyen dolgoknak a közelségébe, hanem az egész világ festészetben is egyedülálló. Nekünk nincs sok nagy festőnk, nincs sok nagy bibliai művünk, de ami van, amivel rendelkezünk, az egészen rendkívüli és egyedülálló. De átadom a szót, ha bárkinek kérdése van, akkor nyugodtan szóljon hozzá, és tegye fel a kérdését a művel kapcsolatban.

Kedves gyerekek, most először nektek olvasok egy igét. A Filippi levélből Pál apostol a következőt mondja, biztos ismeritek ezt a Biblia verset, de hadd olvassuk el közösen. Így olvasom, Pál apostol ezt mondja, nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jólakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Pál apostol azt mondja, hogy ő megelégedett ember. Megtanulta, hogy megelégedett legyen minden körülmények között. Nem tudom, hallottátok-e már ezt a kifejezést, hogy megelégedettség. Tudjátok-e, mit jelent az, hogy valaki megelégedett? A megelégedettség az azt jelenti, hogy bárhogy alakul az életem, bármilyen olyan dolgok is történnek velem, aminek nem örülök, valamit nagyon szeretnék megkapni, vagy csinálni, bármit, de nem úgy sikerül, ahogy én azt szeretném, akkor nem leszek durcás, nem fogok zsörtölődni, hanem elfogadom azt az élethelyzetet, ami éppen van. Ez a megelégedettség. És Pál apostol mit mondott? Azt mondja, hogy tudok éhezni, és jó dolog éhezni. Ugye, hogy nem jó dolog, ugye, ez nagyon-nagyon nem jó. De azt mondja, hogy én tudok éhezni is, ismerem, hogy milyen a jó lakni is. Tudom, milyen a szegénység, tudom, milyen az, amikor van bőven. És azt mondja, hogy én megtanultam, hogy ha éhes vagyok, ha jó lakott vagyok, akkor is megelégedett legyek. Ne zsörtölődjek, ne zúgolódjak, hanem elfogadjam az Istentől, amit éppen megenged az életemben. Olyan érdekes, hogy vajon Pál apostol miért tudta ezt így kimondani? A megelégedettség, amikor elfogadjuk a körülményeket, amelyeket Isten megenged az életünkben, ez miből táplálkozik? Ez abból, hogy az ember, a hívő ember imádkozik az Istenhez, és tudja, hogy az életében a dolgok, amik történnek, azért vannak, hogy az ő javát szolgálja. Nem tudjuk milyen módon még, sokszor nem látjuk előre, de valamilyen módon az ember javát szolgálja. Úgy megmondom egész őszintén, hogy fölmerült bennem, hogy most ebből vajon mennyit értetetek meg, hogy mi is az, hogy megelégedettség. De nagyon szeretném, hogyha ez ott maradna bennetek is, és mindannyiunkban, és éppen ezért egy történetet szeretnék elmondani, amiben, legalábbis amivel kapcsolatban bízom, hogy az elégedettség majd eszetekbe fog jutni, és igazából a szívetekbe fog záródni, hogy mi is az, hogy elégedettség, megelégedettség. A nyáron hallottam egy történetet, egy példatörténetet, és nagyon elgondolkodtatott, és ezt szeretném nektek elmondani. Egy megelégedett emberről szól. Egy vidéki településen, valahol nem is tudom, hogy hol, élt egy idős bácsi, szegény volt, és egyetlen egy fia volt. És volt egy lovuk, és ezzel művelték meg a földet. És egyszer csak a bácsinak a lova elment. Elszökött a ló. Mit gondoltok, a falubeliek mit mondtak? Hogy álltak ehhez a helyzethez? Elkezdték sajnálni az idős bácsit. És azt mondták neki, hogy ó, te szegény, egyetlen egy lovad volt, amúgy is szegény vagy, elment ez a ló. Hát most mi lesz veled ezek után? A megelégedett idős bácsi, tudjátok, mit válaszolt erre? Egyetlen egy dolgot mondott. Azt mondta, hogy bizonyosan csak annyit tudunk mondani, hogy a ló elment. Ő nem zúgolódott, elment a ló. Eltelt pár hét, és egyszer csak a ló visszajött, de hozott magával vadlovakat is. Most már több lova lett. Mit gondoltok, a falubeliek mit mondtak? Milyen szerencséd. Hú, de szerencséd van. Most már nem csak egy lovad van, most már több lovad van. Mit gondoltok, a megelégedett bácsi mit mondott? Bizonyosan csak annyit tudunk mondani, hogy a ló visszajött, és hozott magával lovakat. Eltelt pár hét, és a fia a bácsinak elkezdte betörni ezeket a vadlovakat. És egyszer csak az egyik ló levetette a hátáról, és a fiúnak mind a két lába eltörött. Mit gondoltak a falubeliek, mit mondtak? Ó, te szegény! Egy fiad van, aki neked tudna segíteni, most nincs segítséged, nincs, akire tudsz rá támaszkodni. Mit gondoltok, a megelégedett bácsi mit mondott? Bizonyosan
Csak annyit tudunk mondani, hogy a fiam eltörte a két lábát, mert a ló levetette. Eltelt pár hét, és egyszer csak kitört a háború, és a fiatalokat a faluból mind besorozták katonának, kivéve az idős bácsi fiát, akinek mind a két lába eltört. Mit gondoltok, a falubeliek mit mondtak? De jó neked! Milyen jó, milyen szerencsés vagy, a te fiadat nem vitték el katonának, a mieinket bizony elvitték. Mit gondoltok, a bácsi mit mondott? Bizonyosan csak annyit tudunk mondani, hogy a fiamat nem vitték el katonának, mert eltörte a lábát. A történetet itt be is fejezem, mert ezt a történetet nagyon sokáig lehetne folytatni. De értitek, hogy ebből mi a tanulság? Ha valami rossz dolog történik, ne essünk kétségbe, ne zúgolódjunk, nem tudjuk, hogy mire lesz az még jó. Nem tudjuk, hogy a Jóisten mire fogja azt fordítani a mi életünkben. Bármi öröm van, bármi bánat van, mindent az Isten kezéből fogadjunk, és így tudunk mi megelégedett életet élni, és ezt kívánom mindannyiótoknak. Kedves gyülekezet, a mai délelőtti alkalommal arról szeretnék szólni, hogy ebben a világban, a bűn világában valamire szükség van az egymás közötti kapcsolatokban, valami olyasmire, amiben talán a legtöbbet hibázunk ebben az életben. Hogyha ezt a kérdést tenném fel, hogy az egymás közötti viszonyban mit rontunk el a legjobban, mi az, amiben a legtöbbször hibázunk, akkor vajon mit mondanánk? Persze lehet, hogy több mindent lehet erre mondani, mert nagyon sok területen hibázunk. De az egyik leggyakoribb hibánk a feddés, az intés területén van. Amikor mi egymásnak szólunk valamiért, egymást megfedjük, ebben hihetetlenül sokat hibázunk. Mind az, aki adja a feddést, és inti a másikat, és szól valamiért, mind az a valaki, aki felé irányul a feddés, az intés. Egyáltalán fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e nekünk szólnunk egymásnak bármiért ebben az életben. Szükséges-e? Igen, a Biblia egyértelművé teszi, hogy az Isten ránk ruházta ezt a felelősséget. Az Isten ránk helyezte ezt a felelősséget, hogy igen, hogyha látunk valami olyasmit, ami helytelen, ha látunk valami olyasmit, amiben azt látjuk, hogy a másik ember rohan a vesztébe azáltal, mert azt az utat követi, akkor az Isten ránk helyezte ennek a felelősségét, hogy jobbító szándékkal, javító szándékkal, de fedjünk és intsünk. Olyan elgondolkodtató az a gondolat, hogy mi emberek ezt olyan ritkán tudjuk helyesen megvalósítani. Mert vagy az egyik végletbe esünk, és azt mondjuk, hogy nem szólunk, nem szólunk, nem szólok, azért sem szólok. Már annyira zavar valami, már annyira látom, hogy az a másik annyira helytelenül cselekszik, de nem szólok. És akkor egy ideig tűrtőztetjük magunkat, és nem szólunk, amikor pedig szólni kellene. És egy idő után pedig mi történik? Egy idő után a felgyülemlett feszültség, a felgyülemlett harag, méreg, ki tudja, hogy micsoda az emberből kibudjam, és úgy rohanja le a másikat, úgy szól a másiknak, ami minden, de nem feddés, intés, hanem kárhoztatás. Éppen ezért szeretnék erről a kérdésről a mai délelőtt folyamán szólni, és abban a megközelítésből, hogy Jézus az életében mindenre példát adott. Példát adott a feddésre is. És szeretném, hogyha átnéznénk Jézusnak a példáját, hogy ő milyen módon valósította ezt meg, a feddést. Azt lehet mondani, hogy Jézus sokkal jobban szerette az embereket, mintsem feddés, intés nélkül hagyott volna olyan megnyilvánulásokat, bűnöket, amelyeket javítani kell, amelyekben az embereknek segíteni kell, hogy rányíljon a szeme, hogy felnyíljon a szeme, és meglássa, hogy valami helytelen, valami nem jó. Olyan érdekes, hogy a bűn nem csak azt jelenti, hogy az ember valamilyen rossz cselekedetnek, szokásnak a fogjává válik, hanem a bűn azt is magában hordja, hogy az ember elvakul, az ember nem látja annyira önmagát. Hányszor van az, hogy valakin a környezete látja a viselkedésének a helytelen voltát, de ő maga nem látja.
Igen, a bűn az elvakultá teszi az embert. És éppen ezért egy vak embert látóvá tenni, ugye szinte reménytelen dolog, emberileg reménytelen. De nézzük meg, hogy Jézus hogy végezte ezt a szolgálatot, Jézus hogy intett, hogy feddett, és ebből sok-sok tanulságot levonhatunk a saját életünkre vonatkozóan. Mindenek előtt szeretnék egy igét olvasni a zsidókhoz írott levélből, Pál apostolnak a zsidókhoz írott leveléből, Jézussal kapcsolatban. Jézussal, és ez az ige arról a Jézusról szól, aki most van a mennyben, tehát nem arról a valakiről, aki itt a földön járt. Tehát ez a Jézus miután mennybe ment, nézzük meg, az ige ezt írja róla, mert nem oly a zsidókhoz írott levél 4. fejezet 15. verse, mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, anélkül, hogy vétkezett volna. Azt mondja az ige, hogy Jézus meg tud indulni a mi bűneinken, a mi gyengeségeinken, a mi erőtelenségeinken. És a Jézusi feddés ezért ért célba, nagyon sok esetben volt, amikor nem, de nagyon sok esetben ezért ért célba, mert ő meg tud indulni az emberi gyengeségeken. Ő nem elítélőleg, kárhoztatólag viszonyult az emberi gyengeségekhez és bűnökhöz, hanem részvétet érezve, együtt érezve, megindulva az erőtelenségen, a gyarlóságokon. És Jézus ezért tudott az emberek szívéhez férkőzni, ezért tudta őket megszólítani a figyelmeztetéssel, a feddéssel is. Nézzük meg, hogy amikor Jézus ebben a földi életben feddett és intett, akkor azt látjuk, hogy Jézus ezt mindig szeretettel tette. A Jézusi feddésben mindig ott volt a szeretet, az a gondolat, amit Pál apostol a zsidókhoz írott levél 12. fejezetében így fogalmaz meg. A zsidókhoz írott levél 12. fejezetből hadd olvassak el egy szakaszt. Ezt mondja az 5. verstől kezdve Pál apostol, és elfeledkeztetek így az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged, mert akit szeret, az Úr megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok, és nem fiak. Aztán a mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-e a lelkek atyának, és élünk? Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Ezt az ige szakaszt azért szerettem volna felolvasni, nem részletezni versről versre, egyszerűen csak azért olvastam fel, hogy nézzük meg, mit mond egyértelműen az ige az Istennek az emberrel való bánásmódjáról. Fenyíti, inti Isten az embert, de mindez szeretetből, azért, hogy az ember megjobbuljon, hogy az ember rádöbbenjen a hibájára, hogy ne maradjon a bűnben. Az Isten ezért fed bennünket, és ez szeretetből fakad. És az emberek ezt érezték Jézuson, amikor fedte őket, dorgálta őket. Érezték, hogy nem azért, mert elvetette őket, nem azért, mert lemondott róluk, hanem azért, mert menteni akarja őket. És így el tudta érni az emberi szíveket, meg tudta szólítani őket a fenyítéssel, a dorgálással is. Olyan érdekes, hogyha a Jézusi feddéseket megnézzük az evangéliumokban, egyébként egyszer ajánlom úgy olvasni az evangéliumokat, hogy nézzük meg, hogy hol vannak azokban a feddések, hogy Jézus hogy feddett. És azt fogjuk látni, hogy Jézus nagyon sokféleképpen feddett.
Jézusnak a feddései nem egyformák voltak, nem lehetett azt mondani, hogy a feddés az ilyen volt. A feddés számtalanféle volt Jézus életében. Élethelyzetekhez, személyekhez alakította a feddését. És nézzük meg azt, hogy mindig milyen módon cselekedte ezt Jézus. Elsősorban, amit szeretnék megemlíteni, hogy Jézus volt úgy, hogy határozottan, teljes határozottsággal és nyíltsággal feddett. Volt úgy, hogy a feddései nagyon kemény szavakban öltöttek testet. Mondjunk például ilyen feddést. Szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, és mondjunk erre példát, amikor Jézus nagyon kemény és határozott szavakkal feddett. Így van. Meszelt sírok például. Jaj néktek, képmutatók, írástudók és farizeusok. Így van, ti hitetlen nemzetség, vagy meddig szenvedlek még titeket. Tehát Jézus nagyon sokszor feddett, nyíltan, határozottan és nagyon kemény szavakkal. Na most nagyon érdekes ez arról a Jézusról, akinél valóban tapintatosabb lény nem létezett ezen a földön. Jézus soha nem pellengérezte ki a bűnöket. Jézus mindig tapintatos volt, és mégis voltak élethelyzetek, amikor nyilvánosan feddett, és mindenki előtt. Szeretném Máté evangélium a 23. fejezetét, hogyha fellapoznánk, Máté evangélium a 23. fejezetét, itt vannak ezek a nagyon-nagyon híres jajmondások, ezek a nagyon kemény feddések Jézus részéről, és ugye ezek a farizeusok az írástudók felé hangzottak el, de nézzük meg, hogy Jézus ezt nem négy szem között mondta el nekik egy-egy embernek, vagy éppen egy farizeusi összejövetelen, amikor ők összejövetel tartottak, és csak nekik, hanem nézzük meg a Máté evangélium a 23. fejezet első verse azt mondja, akkor szólott Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak. És utána jön ez a fejezet, amelyben Jézus nagyon-nagyon kemény szavakkal ítéli el a farizeusi magatartást és képmutatást. De hadd kérdezzem meg, hogy Jézus ilyen esetben miért ezt választotta? Miért nyilvánosan mondta ezt? Ez nyilvános megszégyenítésnek is tűnik, nem? Ez a tapintatos, szelíd, minden embernek a javát akaró Jézus miért cselekedte bizonyos esetekben ezt, hogy nyilvánosan feddett és dorgált? Azért, mert ezek a bűnök, a képmutatásnak a bűne, amit Jézus kovásznak nevezett, ez a bűn a farizeusok, az írástudók részéről nem rejtett és titkolt bűn volt. Hanem milyen bűn volt ez a részükről? Olyan bűn, ami a nép egésze előtt történt, amely a népre hatással volt, a nép előtt zajlott minden cselekedetük, és a befolyásuk veszélyeztette az embereket, veszélyeztette a hívő embereket. És éppen ezért Jézus ezt nem fedhette meg titokban. Ami nyilvánosan történik, nyilvánosan zajlott, Jézus azt nyilvánosan fedte meg. Jézus óvni akarta szeretetből a tanítványait és az ő követőit, hogy ebbe a bűnbe ne essenek, és hogy ez nehogy megrontsa az ő hitéletüket, ez a lelkület, ezért Jézus ezt a bűnt, ami előttük történt, nyilvánosan fedte meg határozott kemény szavakkal. Na de volt-e olyan Jézus életében, amikor mondjuk nem a farizeusokat, írástudókat, hanem az ő tanítványait fedte meg szintén nyilvánosan? Volt-e olyan, amikor Jézus dorgált kemény szavakkal, az ő tanítványait fedte meg? Mondjunk rá példát. Így van, pontosan. Például az egyik ilyen példa, amikor Jézus mit mond Péternek? Amikor Péter vissza akarja őt tartani a szenvedéstől, ugye az áldozathozataltól, mentsen Uram Isten, nem eshetik ez meg te veled. Így van. Mit mond Jézus Péternek? Azt mondja Péternek, hogy távozz tőlem, Sátán. Kemény feddés volt ez? A legkeményebb feddések egyike. Azt mondja neki, hogy
Péter, nem tudod, ki van benned, hát a sátán szól most belőled. Kemény fedés. Miért volt erre szükség? Mert a többiek előtt történt. Mert ez a befolyás, hogyha érvényesül, és ez a lelkület eluralkodik a tanítványok között, önmagukat is gyengíti, és Jézust is csak gyengítik ezzel. Szükség volt a határozott kemény fedésre. Vagy az előbb hallottam már itt a sorok között, amikor Jézus mit mond a tanítványoknak, amikor tüzet akarnak kérni az égből, hogy emészze meg a szamáriai falunak a lakóit, mert Jézusnak nem adnak helyet éjszakára. Jézus azt mondja, hogy nem tudjátok, minémű lélek van bennetek. Ugyanezt mondja. Ember, állj meg, tanítványom, állj meg és gondolkodj. Hát ez nem az a lelkület, amit én képviselek és mutatok be nektek, hanem ez az ellenségnek a lelkülete. Igen, amikor így nyilvánosan történtek dolgok, Jézus nagyon gyakran nyilvánosan és határozottan feddet és dorgált. De ugyanakkor Jézusnál látunk másfajta feddést is. Látunk Jézusnál olyan feddést, amikor Jézus egyetlen egy szót nem szól. Egyetlen egy mondat el nem hagyja az ajkát, dorgáló mondat, hanem Jézus például a példa adásával fedd és dorgál. És azt lehet mondani, hogy ezek a dorgálások is legalább olyan hatékonyak voltak, és legalább olyan erőteljesek voltak az eredményességüket illetően, mint hogyha nyíltan dorgált volna meg Jézus bárkit. A tanítványoknak mi volt a legnagyobb bűne? Mi jellemezte végig a tanítványi csapatot? Ki a nagyobb? A versengés. Ki a nagyobb? Jézus dorgálta őket sokszor az élete folyamán? Bizony dorgálta. Emlékszünk, hogy Jézus volt, amikor odaállított közéjük egy kisgyermeket. És azt mondta, hogy ha olyan

Hiszem, hogy akkor el is kezdhetjük. Még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök ezen a bibliaköri sorozaton, tehát egy óra előadás és egy másfél óra beszélgetés. Ez itt a forma, itt a Benczúr utcában. És a mai alkalommal a Jézus példázataiból című sorozatunkban elérkeztünk a Szőlőmunkások jutalma című előadáshoz. Jézusnak egy példázata ma is a témánk. Két héttel ezelőtt a két fiú példázatát tanulmányoztuk, most a szőlőmunkások példázatát, amely Máté evangélium a 20. fejezetében az első 16 versben van megörökítve. Csak nagyon röviden szeretném az előzményeket elmondani. Jézusnak egyik legutolsó példázata ez, Galileából Jeruzsálem felé menet, mondta el, röviddel a bevonulása előtt, tehát Máté evangélium a 21. fejezetében van a híres jeruzsálemi virágvasárnapi bevonulás. A jövő a sötét árnyékát előrevetítette, Jézus látta előre, hogy a népe nem fogja elfogadni, hogy a zsidó nép ugyan virágokat hint az útjára, de néhány nappal később meg fogják feszíteni. És a példázatban nyilvánvalóan vannak erre vonatkozó mozzanatok is. Felírtam a táblára azt az öt leglényegesebb pontot, amit a példázatból szeretnénk szemügyre venni. Mindenek előtt azonban szeretném majd felolvasni a példázatot. Tehát ilyen összefüggésben Jézus egyik utolsó útja során és egy utolsó tanításai között szólalt meg ez a példázat. Az előzmények egyébként Máté evangélium a 19. fejezetében a gyermekek Jézushoz való vonzódása, a gazdag ifjúnak az eltávozása, Péterrel való beszélgetés, elolvashatók. De most térjünk rá a példázatra, felolvasnám, hogy mindenki hallja, hogy figyeljük meg a példázatot, és utána elemeznénk. Említettem, hogy az ezévi sorozatunkban nem csak egyszerűen Jézus példázatait szeretnénk világosan, tisztán megérteni, hanem ezeknek a példázatoknak a mi korunkra vonatkozó kijelentéseit különösképpen kutatjuk, tehát a profétikus jelzéseit. Máté evangélium a 20. fejezet első versétől ezt olvashatjuk. Két ponton majd a fordítást egy kicsit javítom. A régi magyar nyelvben ez a szó, hogy hivalkodván annyit jelent, hogy tétlenül. A hivatalost pedig ma úgy mondanánk, hogy meghívott. Tehát ennyit rögtön javítok is a felolvasásban. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldte őket az ő szőlejébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik tétlenül a piacon álltak, és mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik tétlenül állottak, és mondta nékik, miért álltok itt egész napon át tétlenül? Mondták néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve, mind az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vőnek. Jövén azután az elsők, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vőnek fejenként. Amint pedig fölvették, zúgolódtak a házigazda ellen mondván, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd el, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is ugyanannyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nékem a magaméban azt tennem, amit akarok. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók, mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Idáig tart a példázat. Kedves hallgatók, a példázat ezúttal hosszabb történet, akik itt voltak 2 hete, tudják, hogy a két fiúról szóló példázat alig pár vers volt, most ez egy hosszabb történet. Nem is csak néhány dolgot, legalább 5
lényeges momentumát szeretném kiemelni a példázatnak. Először azt írtam fel a táblára, hogy a példázatnak az első nagy tanítása a gazdának a viselkedése. Ugye nyilván a gazda itt a példázatban Istent, mint a mennyei atyát jelképezi, és azt írtam fel a táblára első pontként, hogy az Isten keresése. Hogy az Isten, akinek szőlőskertje, ugye a múlt alkalommal foglalkoztunk ezzel, hogy mit jelent a szőlőskert, ugye a világnak a jelképe, meg az egyháznak is a jelképe. Isten, aki az egész föld, meg akinek mindig van egy választott közössége, Isten megy minden emberhez, és minden embernek emberhez méltó életet akar biztosítani. Isten az, aki keresi az embert. Isten az, akinek a részéről a kezdeményezés mindig kiindul. Nagyon helytelen az az Isten kép, amit sajnos sok ember önhibáján kívül hordoz magában, hogy hát majd nekünk kell megtalálnunk az Istent, vagy mikor tudom én megoldani az Isten kérdést, mikor tudok én meggyőződésre jutni, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Ez egy nagyon helytelen elképzelés. A Biblia szerint nem nekünk kell fáradtságos, verejtékes munka után hát eljutnunk arra, hogy most van Isten, vagy nincs Isten, vagy ki az Isten, hanem Isten keres bennünket, és nekünk csak megtalálni kell engednünk magunkat. Körülbelül ugyanúgy, mint ott a tétlenül ott a piacon álló munkások, akik ott álltak, és akkor mindig jött, ugye reggel is jött a szőlősgazda, jött a harmadik órában, a hatodik órában, a kilencedik órában. A 11 óráról csak annyit hadd mondjak, hogy az a napszállat előtti utolsó óra, tehát még az utolsó órában is kiment a gazda, hogy keresse az embereket. Jézus a példázataiban nagyon sokat beszélt erről, fel is írtam a táblára például Lukács evangélium a 15. fejezetében, a 3. verstől a 32. három példázatot is erről mondott el Jézus. Nem tanulmányozzuk ebben az évben ezt a három példázatot, az elveszett jó, az elgulult drachma és az elveszett vagy tékozó fiú példázatát, de mindegyiknek mi a közös jellegzetessége? Hogy a pásztor megy keresni a századik juhot. Az asszony megy keresni a tizedik drachmát. És a tékozó fiú példázatában, holott ez ugye nem erről szól, hogy az apa mondjuk utána menne a fiának, de minden este kimegy és várja a fiát, hogy a fia talán jobb belátásra jut és hazatér. Szóval Jézus egymás után három példázatban olyan megragadóan érzékeltette, hogy Isten nem kívánja tőlünk, hogy most mi találjuk meg őt, mert mi annyira elveszettek vagyunk, mint egy juh, ami beakadt ugye a szövevénybe, vagy annyira nem tudunk hírt adni magunkról, mint egy pénzdarab. Isten az, aki a mi keresésünkre indul. És Isten szeretne mindannyiunkat megtalálni, és szeretne mindannyiunknak munkát adni az életben, értelmes tevékenységet, emberhez méltó feladatokat. Tehát csak ennyire van időm beszélni erről a példatörténetnek az első döntő mozzanatáról, hogy ez a szőlősgazda állandóan megy ki a város piacára, és állandóan keresi az embereket, hogy kiket lehetne felfogadni munkára. Jelenések könyve 22. fejezet 17. verse, ugye ezzel ér véget a Bibliánk, hogy a lélek, a szentlélek és a mennyasszony, ugye a mennyasszony mindig az egyház jelképe a Szentírásban, azt mondják, hogy jöjj, és aki szomjú hozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Tehát a Biblia is ezzel fejeződik, hogy Isten mindenkit kérlel, Isten mindenkit hív, Isten mindenkit keres, hogy jöjjön az ember, mert Isten az, aki rá akar találni az emberre. Különben hagyj jegyezzem meg, hogy egy nagyon alkalmas Biblia tanulmányozási forma, hogyha ebből a példázatból ennyit megjegyzünk, és próbáljuk a Bibliát ilyen szemüvegen keresztül olvasni. Az első történetétől az utolsóig. Hát a Bibliának az első története nem erről szól. Hát amikor Ádám és Éva elkövette a bűnt, akkor talán ők keresték az Istent utána, hogy helyrehozzák, vagy hogy bocsánatot kérjenek. Ugye nem erről szól. Hanem szégyelték magukat, elrejtőztek, maguk akarták betakarni magukat azokkal a bizonyos fügefa levelekkel. És akkor ott is azt olvassuk Mózes első könyve 3. fejezetében, hogy Isten, aki ott jár a paradicsomban, keresi az embert, és az első kérdés az nem így hangzik a Bibliában, hogy Isten hol vagy,
hanem így hangzik, hogy Ádám, hol vagy? Szóval Isten az, aki keresi az embert, és ez valami nagyon megnyugtató nagy tanítása a Szentírásnak, hogy hogyha Isten ennyire keres, akkor azért nagyon nehéz nem megtaláltnak lenni. Ha Isten ennyire szeretné minden embernek a megtalálását és megváltozását, akkor nagyon nehéz az Isten szeretet elől elrejtőzni. Szóval ez egy alapvető nagy bibliai tanítás. Nyilván a mi biblia körünk olyan jellegű, hogy én elmondom egy óra alatt a példatörténetek rövid summázatát, és utána a lényeg a beszélgetésen van, tehát most én ezzel többet nem is tudok foglalkozni, majd akinek ezzel kapcsolatban kérdése van, elvi, gyakorlati kérdése nyugodtan felteti az előadás után. Hadd menjek a második kérdésre. A példatörténetnek a második mozzanatát így írtam fel a táblára, hogy a munka, de kinek az erejéből? Ugye a példatörténet nagyon sokaknak okozott fejtörést olyan szempontból, hogy hát a gazdától nagyon szép, hogy mindig megy ki és fogad fel embereket, de hogy lehet az, hogy este, amikor elérkezik az elszámolás ideje, akkor mindenki ugyanazt a bért kapja. Akit reggel fölfogadott, nem kap többet, mint a harmadik, hatodik, kilencedik, de még a 11 órai munkásnál sem kap többet, mindegyik 10-10 pénzt vett fejenként. Emlékezem, hogy amikor még a Bibliát nem ismertem, de már a Bibliáról nagyon sok mindent olvastam, mint akár a többi ember, hogy a Bibliát még nem meri fellapozni, de annyi mindent olvas a Bibliáról. Olvastam Vas Istvánnal, akkor még élt híres költővel való beszélgetést egy egyházi folyóiratban, és megkérdezte a riporter, hogy hát mi az, ami számára fennakadást jelent Jézus tanításaiból. Azt mondta, ez a példázat. Mert azt mondja, ez a munka lebecsülése. Az, hogy ilyet olvasni a Bibliában, és mégpedig Jézus szájában. Hát ez a munka lebecsülése. Hát aki reggel óta ott dolgozott, az csak ugyanannyit kap, mint akik később jöttek, sőt, akik egy órát ott dolgoztak, azoknak ugyanannyi jár, mint akik az egész napot munkával töltötték. Hát ő ezt nem tudja a kereszténységből elfogadni. Hát nekem is szöget ütött ugye a fejembe, mint aféle ember, aki nem ismerte a Bibliát, én is úgy megnyugodtam ebben, hogy azért a Bibliában vannak azért vaskos ellentmondások, meg vaskos tévedések, és ezt is azok közé számoltam, és hát meg voltam nyugodó, hogy nekem azért nem kell a Bibliáért nyúlnom, mert hát sokkal okosabb emberek már ezt elmondták helyettem, hogy milyen következetlenségek vannak a Bibliában. Aztán utána, amikor megismertem a Szentírást, és aztán a példázathoz újra visszatértem már évek után, akkor kezdtem gondolkozni azon, hogy a példatörténetnek ez egy rendkívül fontos mozzanata. Itt valamit, ha nem értünk meg, akkor nem csak ezt a példatörténetet nem értjük meg, hanem nem értjük meg talán az egész Szentírás sem. Tudnék, olyan határozottan kiderül ebből a történetből, hogy Isten ezt jól meggondolta. Tehát ez nem egy szeszély, hogy így történik ez az esti elszámolás. Ugye a vincellér ezt megbeszéli, a vincellér kiosztja ugye a pénzt, jönnek a felháborodott reggeli szőlőmunkások, és azok közül az egyik biztos még különösképpen is neki támadta a gazdának, azért olvassuk a példázatot, hogy egy valakivel még mélyebben, még részletesebben ezt a gazda megbeszélte, és olyan megrendítő érveket lehet olvasni itt a 14. 15. versben, főleg arra gondolok, amire majd külön kitérek a 15. versben, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Micsoda döbbenetes kijelentés, ez egy olyan ellentétes értelmű mondat, majd erre külön kitérek. Szóval mit kell megértenünk a példatörténetnek ennek a második mozzanatából, lényeges, döntő második mozzanatából? Én azt gondolom, hogy itt egy nagyon döntő dolgot kell megértenünk. Igaz az, hogy reggel óta dolgozott az egyik csoport. Igaz az, hogy nagy különbségek voltak a munkavégzésben, de ez itt a nagy kérdés, hogy az életben, ha mi jól élhetünk, ha értelmes életet élhetünk, az kinek az erejéből tesszük? Csak ennyit kell meggondolni. Ha az életben jót teszünk, ha az életben munkálkodunk, dolgozunk, az élet bármely területén, kinek az erejéből tesszük?
Ez az, amit az első Korintusi levél 4. fejezet 7. versében olyan egyszerűen mond Pál apostol. Ezt érdemes megjegyezni, ezt a mondatot, mert a Bibliának egyik legnagyobb mondata, mit van ugyanis, amit ne kaptál volna. Szóval ez egy aranymondat legyen mindannyiunk számára. Mit van ugyanis, amit ne kaptál volna? Arra figyelmeztet bennünket a Biblia, hogy ha mi jót teszünk az életben, jót tehetünk az életben, azt valakinek az erejéből tehetjük. Az nem a saját erőnkből van. A Bibliában ezért nem olvassuk azt, hogy az embernek érdemei lennének. Sőt, a Biblia nagyon óv attól, hogy így gondolkozzunk, hogy hát veregessük a mellünket vagy a vállunkat, hogy mi mire vagyunk képesek, és milyen eredményeket érünk el, és milyen teljesítményhez jutunk el. Mert ha valami jót tehetünk az életben, azt mind Isten erejéből tehetjük. És Isten, aki adja az erőt, ő soha nem fitoktatja azt, és soha nem büszkélkedik azzal, hogy na most, ami jót teszünk, hát ember, ezt is az én kölcsönzöm neked, én adom neked az életet, én adom az egészséget, az értelmet, mindent én biztosítok a számodra. Hanem Isten ezt hangtalanul, tapintatosan teszi, mindenkinek biztosítja az életben azt az erőt, amivel teheti a jót. Felírtam Jakab levele első levél 17. és 18. versét, alapvető Biblia vers. Azt mondja itt Jakab apostol, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről származik, a világosságok atyától száll alá, akiben nincs változás sem, változásnak árnyéka, az ő akaratának az elhatározásából születtünk mi újjá. Ő adott nekünk erőt ahhoz, a maga mennyei kincsestárából, hogy mi más emberek lehessünk. Tehát az életben büszkének lenni, az életben valamilyen érdemeket említeni, ez nem keresztényhez méltó dolog. Ha mi jót teszünk az életben, azt minden jó dologhoz, ha igazán jó dologról van szó, mindhez Isten segített hozzá. Úgyhogy igaza volt Luther Mártonnak, aki azt mondta, hogy legfeljebb a hibáinkkal büszkélkedhetnénk, mert azok aztán nagyon szorosan hozzánk tapadnak. De ami jót teszünk az életben, abban van valami személytelen, abban van valami Istentől jövő dolog. Tehát azok az emberek, akik reggel óta dolgoztak, ha jól dolgoztak, akkor ahhoz valaki adta az erőt, valaki megkereste őket, hogy dolgozhassanak. Szóval nem akarom elismételni, de azt mind másnak köszönhették, nem maguknak. Ennek meggondolásával elég borzalmasnak tűnik az a nagyon erős felháborozás, az a sértettség és szinte a bosszú szomj, ami élteti őket, mintha valamit nem értettek volna meg az életből. Felírtam még az első Timóteus levél első fejezet 5. versét ennél a pontnál. Azt mondja itt Pál apostol, hogy ha valaki az életben jót tesz, tehát az Isten parancsolatai szerint él, akkor mikor tekint rá úgy az Isten, hogy valóban ez az ember jót tesz? Azt mondja, hogy a parancsolatoknak vége a tiszta szívből, jó lelkiismeretből, igaz hitből történő szeretet. Hát annyira érzékelteti a Szentírás, hogy Isten előtt csak az a kedves, amit tiszta szívből teszünk, jó lelkiismeretből teszünk, igaz hitből teszünk, mert ezen keresztül érvényesülhet az Isteni erő. Az az Isteni erő, amit mi befogadunk, amit mi tudunk mások javára kamatoztatni, de az nem mi tőlünk származik. Mit van, amit ne kaptál volna? Tehát büszkélkedni, hencegni, vagy magabízónak lenni, ez a Bibliában a legelítélendőbb dolog, ami csak létezik a világon. Ha meg pedig valaki ezt még a vallásosság örve alatt is akarja tenni, az még inkább az. Emlékezem, hogy amikor Nyugat-Dunántúlon tartottam ilyen sorozatokat Szombathelyen és környékén, és ott emberekhez nem jutott el a Biblia, és kérték a Bibliát, és szatyrokkal olvashassák.

akkor az érdemet. És akkor mondtam neki, az érdemet tetszik tudni, azt tessék kivágni a szótárból és a szemétkosárba. Oda kell tenni ezt, hogy érdem. Ezt felejtsük el, az érdemet. Szóval ilyen nincs. Egy keresztény embernek más lesz a gondolkozása. Egy keresztény embernek nem az a gondolkozása, hogy én most ezt tettem, meg ezt csináltam, meg ilyen nagy dolgot tettem. Egy keresztény embernek az a gondolkodása, hogy ha jót tehettem, ahhoz köszönöm Istenem, hogy hozzásegítettél. A magam része ebben a tiszta szív, a jó lelkiismeret és az igaz hitből való szeretet. Tehát, hogy mi magunk ne álljuk útját az Isten ajándékainak és az Isten adományainak. Azok át tudjanak jönni az életünkön, és mások javára fordítassanak. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a példázatot csak az érti meg a Bibliában, aki a maga vallási hagyományaival, a maga vallási szokásaival azért szembefordult már annyira a Biblia olvasása nyomán, hogy ilyen szót nem is emleget, hogy érdem, meg ilyen gondolata nincs. Az emberi természetben nagyon benn van ez a gondolat. Ugye figyeljük meg csak magunkat, hogyha valamit teszünk, vagy valami jót teszünk, azért, ha nem is külső hencegés, de egy olyan belső válveregetés lejátszódik az emberben. De egy keresztény emberből ennek ki kell tisztulnia, ezzel együtt élni nem lehet. Mindenestül dicsőséget az Istennek ad. Jeremiás könyvében olvasjuk ezt a híres kijelentést, hogy az erős ne az erejével dicsekedjék, a gazdag ne a gazdagságával dicsekedjék, a bölcs ne a bölcsességével dicsekedjék, hanem ha valaki dicsekszik, ugye idézőjelbetéve az azzal dicsekedjék, hogy ismer engem. Tehát, hogy értelmes és ismer engem, mondja az Úr. Tehát ez mindannyiunk számára mérték, és ez a példázatnak egyik alapvető és fundamentális tanítása, ami nélkül nem érthető a példázat. Később, amikor ezt megértettem, úgy gondoltam is, hogy elmegyek egyszer Vas Istvánhoz, és elmondom neki, hogy neki ez volt a kifogása a Bibliával szemben. Hát nem jutottam el odáig, de aztán utána mennél több ember előtt erről a példázatról szólva ezt szerettem volna, és most is szeretném ezt elmondani. Sajnos ezzel többet megint csak nem foglalkozhatunk, mert még sok minden kötelezettségünk van. Jön a harmadik kérdés, amivel viszonylag könnyebben végezhetünk, mert a példatörténetben nagyon megrendítő azért a reggeli munkásoknak a felháborodása. Ugye érezzük, hogy annyira neki támadnak a gazdának, hogy annyira méltatlankodnak, hogy valahogy ezt is úgy jellemeznünk kell, illetve szót kell erre, kifejezést kell találnunk, hogy kik is ezek a reggeli munkások, hogyan is lehet őket jellemezni fogalmi nyelven. Úgy gondolom, hogy ezek azok az emberek, akik valóban az Isten hitből érdemkérdést csináltak. A mai napság is nagyon sok vallásban látjuk ezt, hogy vallásos emberek tömegei egy olyan belső megelégedettséggel és büszkeséggel élnek. Akikben úgy tényleg az érdemközpontú vallásosságot van. Ezek legyenek számunkra riasztó jelek, hogy mennyire nincs igazi kereszténység a világunkban, és ne vállaljunk közösséget ezzel, hanem emlékezzünk mindig a példatörténetről, hogy Jézus a 20. fejezet 15. versével hogyan is leplezte le ezt a magatartást. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Most itt egy döntő dologra szeretnék rámutatni. Ha valaki azt mondja, hogy ennek a gazdának azért, hát azért nem olyan fedhetetlen az igazságossága, mert adhatott volna többet is. Nem tudom, hogy észrevettük-e, miközben felolvastam a példatörténetből, történetet, hogy ez a gazda mennyire igazságos volt, tudnélik. A reggeli munkásokkal 10-10 pénz fejében egyezett meg. De amikor ment a többi munkásokért, azoknak semmit nem mondott. Ugye nem tudom, hogy ezt fölfigyeltünk-e. Nem mondta azt, hogy 10, nem mondta azt, hogy 8, vagy 7, vagy 6, hanem mit mondott, mindegyiknek mit mondott, ami igazságos, megkapjátok. Na most azért hadd tegyem fel a kérdést, hogyha mi munkát keresünk, állást keresünk, és valaki nem egyezik meg velünk a havi bérünkben, csak azt mondja nekünk, hogy kérem, önt fölvesszük, ami igazságos megkapja, melyikünk megy el? Melyikünk megy el, mondjuk egy, most nem akarok itt cégeket felsorolni, hogy melyik a szavahihető cég, vagy megbízható cég, de melyikünk megy el erre, hogy valaki azt mondja, kérem, hát önt fölveszem, ami igazságos, azt meg fogja kapni. Nem tudom, hogy így az emberek loholnának-e az ilyen helyekre, ahol így szerződnének, vagy így vennének fel embereket. De ezek az emberek miért mentek el mégis erre? Miért nem kezdtek ott vitatkozni, hogy most, mert hallottuk, hogy 10-et kaptak a reggeliek, hát akkor mi legalább meg

kezdhetjük a 8-at, vagy a 6-ot. Miért nem kezdtek erről purpárlét, hogy úgy mondjam? Mert ezt is föl lehet vetni, ezt a kérdést. Én úgy gondolom, hogy ennek egy oka volt, ők megbíztak a lábában. Ők szerették el a gazdát. Azok az emberek, akik Istenhez csatlakoznak, akik engednek az Isten hívásának, az Isten megkeresésének, és mondjuk már az életüket mondjuk eltékozolták, vagy már idősek, de vagy keresték az életben az élet értelmét is, és az Isten kérésének engednek, azok nem ilyen adok-kapok viszonyba akarnak az Istennel kerülni. Örülnek, hogy dolgoznak a szüleibe. Hogy is mondanánk ezt ma, ha nem kapnának semmit, ha nem kaptak volna semmit, akkor is kiváltságnak tartották volna, hogy ilyen gazdánál dolgozhatnak. Ezért figyeljünk fel a példázatban erre a mozzanatra is, mert ez a gazda igazságos volt. Ő nem kötelezte el, ő elkötelezte magát a reggeli munkásoknál, de ott, amiben megegyezett, annyit meg is adott. A többieknél nem mondott semmit, hogy azoknak többet adott esetleg, mint a többiek vártak. Erre mondja azt Jézus a példázat végén, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Ugye félelmetes mondat. Sokszor azt látjuk, hogy az Isten jósága az embereket dühött ellenkezésre és ellenállásra ingerli. Hogy világosan lássuk, hogy miről van szó, két bibliai történetet szeretnék említeni, amely legszorosabban kapcsolódik ehhez a példázathoz, aminélkül szerintem nem is értető meg a példázat. Az egyik történet egy ószövetségi történet. Egy egész könyv szól egy olyan emberről, aki dühött, aki lázadó, aztán lecsillapszik, megtér Istenhez, de megint nem érti meg az Istent, azt mondja, hogy méltán haragszom, amíg csak élek. Jónás könyve. Ennek a példázatnak a megértéséhez olvassuk el Jónás könyvét, és Jónás könyvének a középpontjában egy proféta áll, nem egy hitetlen ember. Egy proféta ide tudott süllyedni, erre a lelki szintre tudott süllyedni, hogy elégedetlen volt az Istennel. Kevés volt neki az, amit az Isten tesz, ő nagyobb dolgokat várt, mondjuk Ninivének az elpusztítását és letarlását, és amikor ezt Isten nem tette meg, akkor duzzogott Jónás, és azt mondta, hogy igen, ő haragszik, és az Isten a lehető legtapintatosabb módon szerette volna Jónást meggyőzni arról, hogy nincs igaza. Vagyis erről, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Mert én irgalmat gyakorlok, én szeretném megmenteni az embereket, te meg megítéled az embereket, és szeretnéd, hogyha pálcát törnék az emberek fölött. Más a gondolkodásunk, más a lelkületünk. Jónás könyvén kívül egy új szövetségi példázat, amit idéztem Lukás 15. fejezetéből, a tékozó fiú példázatának az idősebb fivére is ugyanilyen, mint ezek a reggeli szőlőmunkások. Ugye mit is mond az idősebb fiú? Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, mondja az apának, amikor visszafogadta a fiat. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam, és akkor nekem nem adtál egy kecskegődőjét, hogy a barátaimmal vigadjak, mikor pedig ez a te fiad megjött. Akkor levágattad néki a hízott túlkot. A jó hír 90/2 számában van ennek egy részletes elemzése, akinek nincs meg esetleg ez a folyóirat szám, elolvashatja ebben részletesen. Ott ezt a négy kijelentését az idősebb fiúnak részekre bontom, és elkezdem magyarázni, hogy mit is mondott itt ez az idősebb fiú, mert első hallása úgy nagyon igaznak tűnik. Ugye, hogy visszajött a kisebb gyerek, egyből örömünnepet rendeztet a tiszteletére az édesapja, és ő pedig itt van már ilyen régóta, és ő semmilyen lakomában, ünneplésben nem részesült. Megdöbbentő tapasztalatom erről a példázatról, hogy gyerekek, ugye gyerekeknek nagyon jó figyelmük van a dolgokra, élénk a lelkismertük, de még gyerekek is azt szokták mondani, hogy hát ennek az idősebb fiúnak igaza van. Úgy sajnálom, hogy gyerekek is ilyen választ adnak, és akkor mondom, hogy gyerekek, azért nézzünk bele. Mit is mondott, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked? Most ezzel mit mondott ez a gyerek? Azt mondta, amiről Pál apostol ezt vallja a Római Levél 14. fejezetében. Boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Akkor vagyunk boldogok, hogyha a jót meggyőződésből tesszük.
akkor soha nem leszünk boldogok, hogyha a jót tesszük, de felrójuk, hogy bezzeg a világ más tesz, és könnyebben boldogulnak az emberek, én meg teszem a jót, és milyen szegény maradtam, vagy milyen nehéz és küzdelmes az életem, mi soha nem leszünk boldogok. A jót csak meggyőződésből lehet tenni, magáért a jóért tegyük a jót. Abban van a legnagyobb jutalma. Nagyon nagy ige ez a Róma 14, hogy boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Hát ez az idősebb fiú milyen lélekkel maradt otthon? Hogy ő otthon maradt, ő nem tékozolt el az egész vagyon, de közben vádolta a lelkiismeret, hogy jaj, de jó lenne nekem is kipróbálnom, amit az öcsém csinál. Jaj, de jó lenne nekem is elszórnom a pénzt, meg kicsapongó életet élni. Hát akkor majd, hogy nem oda jutunk, hogy rosszabb lélekkel volt otthon, mint a szerencsétlen öccse, akinek szintén szétszilálódott az élete, de még volt remény, hogy visszatérhet. De így, ha valaki otthon marad is, hát milyen lelkület ez, milyen gondolkodás ez? Jézus nagyon pontosan akarta kifejezni az idősebb fivér gondolkodását. Íme, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Soha parancsolatodat át nem hágtam. Tehát aki nem jó lélekkel teszi a jót, az előbb-utóbb büszkévé válik. Az előbb-utóbb az érdemeire hivatkozik. Mert aki jó lélekkel teszi a jót, az mindig Istennek ad köszönetet, hogy köszönöm Istenem, hogy most is segítettél, tied legyen a hála és a dicsőség, hogy te megint hozzá segítettél, hogy valamit jót tehettem az életben. Tőled kaptam az erőt, és neked köszönöm meg. De ha valaki nem így teszi a jót, hanem az, hogy most én bezzeg jó voltam, de a másik ember ilyen helyzetben biztos csalt, lopott és hazudott volna, és milyen igaza van annak, mert hát így lehet érvényesülni az életben. Ugye? Nagyon sokszor látjuk ezt a hétköznapokban. Hát az az ember büszkévé válik, az persze emlegeti az érdemet, és aztán jön a harmadik fokozat. Tehát figyeljük meg, hogy aki nem jó lelkiismeretből teszi a jót, az válik büszkévé. Ez vallásos embereknek kísértése. Magukat hívőnek való embereknek kísértése. Akik számon tartják a jót, amit tesznek, mert úgy gondolják, hogy azt a maguk erejéből teszik. Egy idő után büszkévé válnak. Szóval nekem nem adtál egy kecskefiat sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Mi jön ez után, a büszkeség után? A követelődzés. A követelődzés. Hogy neki ezt adtad, nekem meg nem adtad. Ő neki ez jár, nekem még több járna. Jön a követelőzés, jön a számla benyújtása. Ugyanúgy, mint itt a szőlőmunkások példázatánál. Hát mi reggel óta dolgozunk. Hát mi aztán többre vagyunk érdemesültek. Döbbenetes azért, hogyha látjuk, hogy egy ember lelkivilága így torzul el. Az érdemből következik a második dolog, hogy az ember büszke lesz. A büszkeségből következik a harmadik dolog. Ez egy ráncreakció, hogy az ember követelőző lesz. És jön egy negyedik dolog is még, hogy a követelőzésből mi lesz. Miért mondja itt a szőlősgazd, hogy a te szemed azért gonosz. Nagyon súlyos kifejezés, hogy gonoszok vagytok. A tékozó fiú példázatában mi a negyedik mozzanat? Amikor ez a te fiad megjött. Nem azt mondja, az öcsém. Véletlenül se azt mondja, az öcsém megjött. Ez a te fiad megjött akkor. Levágattad néki a hízottókot. Szóval ezt a négy dolgot jegyezzük meg, mert ez óramű pontossággal beteljesedik az életben. Aki a jót nem magáért, a jóért teszi. Az büszke lesz, büszkévé válik. A büszke ember követelődzővé válik, és a követelődző ember szemtelen, közömbös, részvétlen lesz a másik emberrel szemben. Hírehamva nincs a szeretetnek, hírehamva nincs az irgalomnak és a könyörületnek. És így élnek emberek vallás leple alatt, vagy hit leple alatt, hogy ők nevezik. Szóval ettől akar bennünket megmenteni a Szentírás. Leletezi Jónást is, ha ide csúszott le, bár próféta volt. Leleplezi az idősebb fiút, aki nem ment el, nem tékozolt el a vagyonát, és leletezi a reggel óta szőlőmunkásokat, tehát ezeket az embereket, akik talán ott vannak egy egyházban, ott vannak egy gyülekezetben, de hogyha ők a vallást ennyire tartják, akkor mi közük van Istenhez? Mennék a negyedik mozzanatunkhoz, hiszen ahogy említettem, Jézus példázataiban mindig azt kutatjuk, hogy ezeknek a példatörténeteknek van-e valami profétikus vonatkozásuk. Az egész sorozatunk első alkalmán már kiemeltem például ezt a példázatot külön is, hogy ennek a példázatnak egy döbbenetesen mély profétikus vonatkozása van. Ezt a profétikus vonatkozást persze rögtön nem veszi észre a bibliaolvasó ember, csak akkor, hogyha a Bibliának az egészét már áttanulmányozta, már sok részletkérdést is megértett.
És hogyha megállapodik ennek az embernek a tekintete ezen a Biblia versen, amit én magam a Biblia egyik legnagyobb jövendőlésének tartok, ez a Máté evangélium a 24. fejezet 14. verse. Ez a Máté 24:14, ez az emberiség történetére vonatkozó egyik leghatalmasabb profécia. Ez így hangzik. Jézus mondta a nagy apokaliptikus beszédében, hogy az Isten országának ez az evangélium a bizonyságul hirdettetik majd az egész világon minden népnek, és akkor jön el a vég. Hát ezt úgy meg kell állni ennél a jövendőlésnél. Ez a jövendőlés azt mondja ki, hogy ami eddig soha nem történt meg a történelmünkben, ez a jövőben meg fog történni, hogy minden ember meg fogja hallani az evangéliumot. Minden ember szembesül az evangéliummal. Kínától, Dél-Amerikáig, Ausztráliától, Grönlandig, szóval az egész világon minden nép, minden ember meg fogja hallani az evangéliumot, mégpedig nem is akárhogyan, itt van ebben a kis jövendőlésben ez, hogy bizonyságul. Bizonyságul, tehát a lelki ismeretének, a tudatának annyira tisztán fog szólni az Isten evangéliuma, hogy ezek az emberek nagyon gyorsan fognak tudni dönteni Isten mellett, vagy netán Istennel szemben. Jézus azt mondta, hogy csak ekkor jön el a vég. A világ történelme nem záródik le anélkül, hogy ezt Isten ne biztosítaná az egész földkerekségnek. Az egész földkerekségen bizonságul hirdettetik az egész evangélium, és akkor jön el a vég. Érezzük, hogy ennek a jövendőlésnek a beteljesedése nagyon gyors lesz. Ezt nem lehet úgy elképzelni, hogy mérhetetlen lassúsággal, majd több évtized, évszázad is majd elterjed az evangélium, nem, ez a jövendőlés nagyon gyorsan fog beteljesedni. Már bizonyos szempontból a Búza és Konkoly példázatában érintettük ezt a kérdést, de azt hiszem, hogy ez az a példázat, aminél ez a kérdés a teljes mélységében felszínre kell, hogy kerüljön előttünk. Tudnilik, a következő kérdést vessük fel, és ez a kérdés a következő, hogy a gazda túl azon, hogy mindenkit szeretett, és mindenkit szeretett volna hívni a szőleibe. Miért ment ki olyan sokszor a piacra? Miért ment ki olyan sokszor keresni és kérni a munkásokat? Hiszen a példatörténetet egy más szempontból is gondoljuk át. Ha valaki valamilyen munkát el akar végeztetni, az viszonylag gyorsan tudja, vagy legalábbis kiszámolja, hogy az a munka mennyi időbe telik, és hány emberre lehet elvégeztetni. Bizonyára ezt a gazda is tudta, és reggel annyi munkást vett fel, akivel estig a munka elvégezhető lett volna. Nem csak azért ment ki ő a piacra, mert minden embernek értékes foglalatosságot akar biztosítani, hanem azért is, mert a gazda napközben nézte, hogy a munka hogy halad előre. És mint egy jó gazda, aki látja, hogy ilyen tempóban, vagy ilyen lelkesedéssel, most már azért látjuk, hogy milyen lelkülettel dolgoztak ezek az emberek. Ez olyan baráti lelkület volt, vagy egy béres lelkület volt? Ez ilyen nagy örömmel dolgoztak, akik mindent el akartak végezni, vagy azt mondták, hogy hú, de jó pénz az a 10 pénz, hát töltsük ki a napot. És amikor a gazda látta, hogy ez a munka nem halad előre, akkor kiment a harmadik órába, ugye a palesztinai időszámítás szerint, ugye reggel 6 óra az első óra, tehát harmadik óra, hogy kiment 9 órakor. Tehát már akkor valami vészcsengő jelzett a gazdánál, hogy így nem fejeződik be a munka, újabb embereket kell bevonni a munkába. Kiment a 6. órában is, ugye az 12 óra, 9. órában is, délután 3 óra, és kiment még a 11. órában is, napszállat előtt egy órával, mert sem a reggeliek, sem a 3, sem a 6, sem a 9. órába jött munkások nem haladtak annyira előre, és hogy mondjam, kikerülhetetlen volt, hogy még a munka befejezés előtt egy órával újabb munkásokat hívjon. És tulajdonképpen érezzük a történetből, azok a 11 órai munkások lendítették meg a dolgot, és vezették el oda az egész ügyet, hogy estére be volt fejezve a munka. Kedves hallgatók, itt van a példatörténetnek a profétikus vonatkozása. Ha a példatörténetből komolyan vesszük azt, hogy a szőlőskert nem csak a világot jelképezi, hanem elsősorban, ugye Ézsaiás könyve 5. fejezetét idéztem az elmúlt alkalommal, a szőlőskert a Bibliában elsősorban az egyház jelképe. Méghozzá az igazi egyházé. Tehát nem ott, ahol kiírják, hogy egyház, vagy emberek egyházat mondanak, gondolnak, hanem az Isten szemében levő egyház jelképe, akit az Isten kiválasztott.
Ha valaki fölteszi ezt a kérdést, mert nagyon sokszor kapjuk meg ezt a kérdést, hogy hát hol van az igazi egyház? Nagyon szép Biblia tanulmányozási kérdés, hogy mindig visszaszoktam menni az első egyházra. A Biblia szerint hol volt a történelem első egyháza? Amikor Isten egy nemes szőlőveszőt, így mondja a Biblia, vett egy nemes szőlőveszőt, azt elplántált egy jó földbe, és körülásta, megtrágyázta, megkapálta, körülkerített, hogy az a nemes szőlővesző az növekedjék és jó termést hozzon. Kit nevez a Biblia a nemes szőlőveszőnek? Ki volt a történelem első nemes szőlőveszője? Ugye az Ábrahám, aki Mezopotámiából az Isten szavára eljött Palesztinába, és akit az utódai, akinek az utódait, a zsidó népet, Isten egy nagy néppé tette, és az Isten első egyháza a zsidó egyház volt, a zsidó nép volt. 1500 évig, nem kevesebb ideig. Ez a nemes szőlővesző kiterebélyesedett, lett egy szép szőlőskert, és aztán azt mondja Ézsajás könyvében, Károly Gáspár olyan szívbemarkolóan akarja a magyar fül számára érzékelhetővé tenni, azt mondja, hogy vártam a szőlőmtől termést, és vártam irgalomra, és lett síralom, és vártam jog őrzésre, és lett jog orzás. Az ószövetségi zsidó nép nem váltotta be az Isten reményeit. Isten kiválasztotta, hogy más nép legyen, hogy képviselje a világnak az igaz életnek a törvényeit, és a zsidó nép 1500 éven keresztül volt az Isten választott nép, és nem lett más nép. Nem lett jobb nép. Sőt, hát a legnagyobb ajándékát is Istennek, amikor elküldte hozzá az egyszülött fiát, a megváltót, őt sem fogadták el. Sőt, az apostolaikat, ugyanolyan zsidó származású embereket, akik hirdették az evangéliumot, ugye Péterrel elkezdve és Pállal befejezve nem fogadták el, elüldözték a hazájukból. És akkor Máté evangélium a 21. fejezet 43. versében mit is mondott Jézus? Ugye ez is egy híres igehely. Ugye előbb idéztem a Mózes első könyve 12. fejezet első 3 versét, mint az ószövetségi nemesző választását. És a Máté evangélium a 21. fejezet 43. verse azt mondja el, hogy Jézus azt mondta, hogy annak okáért elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét, ugyanaz a jelkép használat. Isten gyümölcsöket vár, Isten nem azért választ ki egy egyházat, hogy valaki azt mondja, hogy én vagyok az igazi egyház, hanem Isten azért választ ki egyházat, hogy az a szőlőtő, az a fa, az gyümölcsöt hozzon, és a gyümölcs jelképét a Galata levél 5. fejezete azonosítja, hogy azok az emberek legyenek olyanok, akikben szeretet van, öröm van, békesség van, béketűrés van, szívesség van, jóság, szelítség, hűség, mértékletesség. Legyenek más emberek. Isten ehhez akar erőt adni. Istennek az egyház, hogy Isten miért választott ki embereket és miért alkotott egyházat, ennek a rövid lényege az, hogy Isten szeretné megmutatni, hogy ezen a földön lehet szeretetben élni, közösségben is. Mert hogy egyes emberek mindig voltak jó emberek, meg mindig voltak derék, meg becsületes emberek, ez egy más kérdés, de Isten többet szeretne. Isten azt szeretné, hogy lehet közösségben élni úgy, hogy az egy mintaszerű közösség. Az más emberek számára példaként szolgál, hogy lehet egy családban, lehet egy környezetben, lehet egy kis közösségben, egész más elvek szerint élni az Isten segítségével. És ezért mondta Jézus, hogy nem most a zsidó néptől elveszi a megbízatás, a zsidó nép kegyelem ideje lejárt, ennek az egyháznak vége van. Isten egy olyan egyháznak adja át a megbízatást, ami majd megtermi annak gyümölcsét, és elindul a kereszténység története az őskereszténységgel, ahol voltak is gyümölcsök. Majd még visszatérek erre az őskereszténységre, mert különös módon ebben ez a példázat ezzel is kapcsolatos lesz. Ha valaki el akarja olvasni, hogy az őskereszténységtől fogva hány egyház váltotta magát, mert most már tudjuk, hogy ilyen nincs a Bibliában, hogy van egy egyház, és mindig az marad az egyház. Ilyen nincs. Istennél mindig van egy kiválasztás. Addig marad egy egyház egyház, ameddig szembe nem fordul Istennek a terveivel és akaratával, de amikor valaki teljesen szembe fordul, mint az ószövetségi egyház, amikor az őskereszténység története is belejutott egy eltorzulásba, és szembefordult Istennek, akkor Isten egy újabb közösséget választott ki. Isten a történetben mindig újabb és újabb közösségeket bízott meg ezzel a feladattal,
hogy a nemes szőlőveszőkből legyen aztán gyümölcs. Tehát aki ezt el akarja olvasni, Jelenések könyve első 3 fejezetében a 7 gyülekezeti levélben elolvashatja, hogy hol van az a 7 gyülekezet, az a 7 közösség, amit maga az Isten nevez egyháznak. Tehát amit nem, ugye emberek mindent egyháznak neveznek, most is 100 és 1000 egyház van, és nem tudom, hány keresztény egyház mondja magát egyháznak, de amit maga az Isten nevez egyháznak. Jelenések könyve első 3 fejezetében van meg az Efézus, a Szmirna, a Pergámum, a Tiatíra, a Szárdisz, a Filadelfia és a Laodícia egyház, hogy mit jelentenek ezek. Ha valaki erről könyvet akar olvasni, ott hátul a könyvespulton megtalálható a Jézus Krisztus Apokalipszise című könyv első kötete, épp ezzel a 7 levéllel foglalkozik, hogy a történelem országútján hogy jöttek egymás után az egyházak. Én ezt csak azért mondtam el önöknek, hogy könnyebben elmondhassam a profétikus célzatát ennek a példázatnak. A példázat profétikus célzata az, hogy Istennek van egyháza, és van a végső időkben is egyháza, de ez az egyház nem végzi el azt a feladatot, amit a reggel óta felfogadott munkásoknak egyébként el lehetne és el is kellene végezni. Isten mindig hív újabb és újabb embereket, tehát nem úgy, hogy van egy egyház, és akkor majd az, hanem Isten mindig azt az egyházat tisztítani, rostálni akarja. És amikor az látszódik meg, hogy még a végítélet előtt, tehát még a Jézus második eljövetel előtt még mindig nincs elvégezve a munka, akkor Isten az utolsó órában is hív embereket, és azok által elvégzi a munkát. Itt valamit kérdés fel kell tennünk, hogy mi a titka ennek, hogy reggel óta nem tudták elvégezni a munkát, 3-szor jöttek munkások, azok se tudták elvégezni a munkát, akik az utolsó órába jött munkások, azok által pedig sikerül elvégezni a munkát, valahogy mi ennek a titka? Mielőtt a profétikus célzatot tovább vinnénk és tovább részleteznénk, itt írtam fel a példázatnak az 5. és legvégső tanulságát, ami mindannyiunk számára is gyakorlati tanulság, bármennyit értünk is a proféciákból, vagy esetleg még nem értünk annyit. És ez a gyakorlati tanulság az, hogy az utolsó órába jött munkásokat Isten miért tünteti ki annyira, miért leli kedvét bennük annyira. Ez az, amit az őskereszténységről ír a Szentírás Jelenések könyve 2. fejezet 4. versében, már az őskereszténységgel kapcsolatban is olyan szempontból, hogy ott az őskereszténységben is már kezdett megfogyatkozni az a rendkívüli dolog, amit Isten mindig nagyon becsül, és ez az első szeretet. Hogy ezt a munkát befejezik a szőlőmunkások, és az utolsó órába jött munkásoknak a segítségével, ennek egy titka van, az első szeretet megléte az életükben. Ugye Jelenések könyve 2. fejezet 4. verse szó szerint így hangzik, hogy azt mondja Jézus, hogy az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Az első szeretet a Bibliának egyik hatalmas nagy fogalma, amivel azt akarja kifejezni a Szentírás, hogy milyen csodálatos az emberi életünkben az az időszak, amikor először megismertük Istent és az igaz dolgokat, amikor Isten iránt először ébredt bennünk szeretet. Ugye azt mondja Pál az 1. Korintusi levélben, a 8. fejezet elején, hogy nem mindig az ismeret az, ami döntő egy hívő ember életében, mert ha csak ismerjük az Istent, az felfuvalkodottá is tehet bennünket, a szeretet viszont épít, és hogyha valaki szereti az Istent, az ismertetik ő felőle. Nagyon szeretem ezt a Biblia verset, hogy aki szereti az Istent, az ismertetik ő felőle. Szóval amikor valaki először kezdi megismerni azt, hogy ki az Isten, most nem arról beszélek, hogy amikor valaki először kezd szóba állni azzal a kérdés, hogy Isten, vagy hogy van Isten. Ez még csak egy ilyen elvi húzavona az emberi értelemben, hanem amikor az ember először kezd rádöbbenni arról, hogy ki az Isten, mi az Isten. Hogy abból egy szó nem igaz, amit én addig hordoztam magam, hogy az Isten egy ilyen kényúr, vagy egy ilyen állandóan az embernek számlát benyújtó felsőbbrendű lény, hanem az Isten a gondviselő Isten. Az Isten a szerető Isten. Amikor nem törődtem vele, akkor is törődött velem.
amikor én hátat fordítottam neki, és az emberekkel is rossz volt a kapcsolatom, akkor is szeretett, és támogatott, és erősített, hogy eljussak oda, hogy megváltozzam. Szóval amikor kezdjük látni, hogy ki az az Isten, aki azt mondja magáról a 22. Zsoltárban, hogy az anyánk méhétől fogva ő takargatott bennünket, meg ő viselte gondunkat, és szeretettel körülvett, hogy Jób könyve első fejezetében olvassuk, hogy körülvesz mindig bennünket, mindenféle jóval. Ki ez az Isten, amikor az ember először kezdi ezt megérteni, és azt mondja, hogy ha az Isten ennyire szeret engem, és az Isten akkor is szeretett, amikor más ember talán azt mondta, hogy hát mi lesz ebből az emberből, aki én voltam. És az Isten akkor is szeretett. Isten akkor sem mondott le. Az Isten látott, ha egy reménysugarat látta az Isten, akkor a megtört nádszálat, ugye a megrepett nádszálat se töri el, és a pislogó gyertyabelet se oltja ki, hogy mondja Ézsaiás próféta könyve, amikor az ember először telítődik szeretettel és hálával az Isten iránt, ez az első szeretet. Ez a döntő egy ember életében. Egy ember életében ez az a minőség, amit semmi más nem tud túlszárnyalni. Amikor mi a tiszta, igaz szeretetre először válaszoltunk szeretettel. Amikor a tiszta, igaz szeretetet először észrevettük, és nem voltunk hálátlanok iránta, és amikor úgy éreztük, hogy ha az Isten bennünket ennyire szeret, amikor kezdtük megérteni a megváltást, például, hogy az Isten csak így tudott bennünket megváltani, az önzésünkből kiemelni, hogy ő is eljött ide közénk, fölvette ezt az emberi természetet, Jézus meghalt értünk a keresztfán, és amikor ezt úgy kezdjük megérteni, persze ez minden embernél máshogy és másképp jön el, ezt nem lehet részletezni, ez az emberi szó nagyon kevés itt, hogyha reggelig beszélnék, akkor se tudnám ezt körülírni. Tehát talán tetszenek érezni, hogy amikor az ember először válaszolt az Isten szeretetére szeretettel, amikor először záródott ez a kör, amikor nem úgy volt, hogy eddig az Isten szeretett engem, én meg rá se hederítettem, hanem amikor először válaszoltam, és éreztem, hogy most valami áramkör zárul, és nekem közösségem lehet az Istennel, én befogadtam az Istent, és az Isten erre az együttműködésre vár. Ezért szeret az Isten, ezért adott bizalmat, hogy kiváltsa az én együttműködő készségemet, hogy magam legyek a gyógyítója magamnak, hogy ő adja az erőt, de a magam beleegyezésével jöjjek ki ebből az önző életemből, amit eddig értem. Szóval ez az első szeretet. De sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az első szeretet nagyon sok embernél megfakul. Nagyon sok ember eljut az Isten szeretetére, eljut az Isten megismerésére. Nagyon sok ember felnőtt korában megrendítően érzi ezeket a dolgokat, megkeresztelkedik, keresztényé lesz. Aztán eltelik 3-4 vagy ki tudja mennyi év, és aztán mintha kihűlne benne az első szeretet. Nagyon vigyázzunk erre, mert Jelenések 2. fejezet 4. versében Jézus ezt kiknek mondja? Az őskeresztényeknek. Az őskereszténység nem volt akármilyen kereszténység. Mégis Jézus egy hibát már felfedezett. Az őskereszténységet olyan csodálatosan jellemzi Jézus, azt mondja, tudom a te tűrésedet, a munkálkodásodat, fáradozásodat, hogy megvizsgálod a hamis tanítókat, és nem engeded őket érvényre jutni, és fáradoztál, nem fáradtál el. Hát ilyen, hogy úgy mondjam, ilyen magas fokú kijelentések, fáradoztál és nem fáradtál el. És utána azt mondja, de egy panaszom van ellened. Van egy meglátásom. Ez az őskeresztény közösségnek szól, ez az Efézusi levél. Szóval az első szeretetedet elhagytad. Hogy valahogy vigyázzunk erre, mert az első szeretet nagyon gyorsan ki tud hűlni, nagyon gyorsan el tud az embertől távozni, mert hiszen ha Isten szeretetére továbbra nem válaszolunk szeretettel, kezd a szeretetünk egy kicsit megerőtelenni, megfakulni, akkor az első szeretet egy régi szép emlék, és nagyon sok ember a régi szép emlékeiből él a világban is, de keresztény közösségekben is. De mi van utána? Na most valami nagyon bátorítót is hadd mondjak. A Biblia szerint az első szeretetnek nem hogy meggyengülnie nem kell, nem ez a törvényszerű. Ha 100 ember közül 99 elveszíti is az első szeretetet, akkor is azt mondjuk, hogy a törvényszerű az az egy ember, akinek az életében növekszik az első szeretet. Hogy valami nagyon egyszerűen gyorsan megértessem. Olyan ez, mint például egy barátság vagy egy házasság. Hát egy barátságot se azért kötünk, meg házasságra se azért lépünk, hogy majd kiszámíthatólag 2 év, meg 5 év után majd már nem lesz olyan szép, mint volt a kezdet kezdetén. Mindannyian tele vagyunk várakozással.
hogy ez egyre szebb lesz, ez egyre boldogabb lesz, nem? Ez az igazi jövőbetekintés. Hát remélem senki nem úgy néz a házasságra, még előtte van, vagy egyáltalán erre az Istentől adott intézményre, hogy ezt azért adta az Isten, hogy először érezzük a lobogó szépséget, lelkesedés, utána pedig szépen lassan leereszem valami, mint egy gumi, amiből nem tudjuk, hogy hol illan el a levegő, de valahogy elillant. Senki nem így tekint erre. Ezt azért hoztam ezt a példát, mert az Isten iránti szeretetnek nemhogy meggyengülnie nem szabad, de nemhogy elmúlnia nem szabad, de meggyengülnie nem szabad. Hiszen ha az Istenből én addig, ameddig nem változtam meg, nem tértem meg, olyan keveset vettem észre, de most, hogy már egyre többet veszek észre, akkor annál inkább erősödnie kell a viszont szeretetnek. És így az első szeretet nagyon szépen kibontakozik és megerősödik, hogyha tulajdonképpen az életünkben ott van a viszont szeretet, ugye a viszont szeretetet így is nevezhetjük, hogy hála. Ha féltékenyen őrködünk a lelkünk épségén, nagyon vigyázni kell a lelkületünk épségére. Ha követelődzés van a lelkünkben, akkor az rögtön egy vétsengő legyen. Ha hála van a lelkünkben, akkor örüljünk és azt mélyítsük el. És hogy lehet az ember életében mindig hála? Hogy lehet az, hogy egy ember hálás életet él? Én egy praktikus, egy gyakorlati módját találtam ennek a Szentírásban az, hogy megtanulunk másokért élni. Mert ha másokért élünk, ha másoknak át akarjuk adni az evangéliumot, ha másoknak bizonságot akarunk tenni Istenről a Biblia alapján, akkor mindig áttéljük azt, ami a mi életünkben kiváltotta az első szeretetet mások életében. Akkor mindig megújul a lelkünk, megújul a szívünk, mert látjuk, hogy igenis ezen a földön meg lehet változni. Emberek megváltoznak, hálásak, köszönettel tele vannak az Isten iránt, és amikor az ember megtanul türelmesen fáradozni másokért, persze akkor sok kudarc is éri az ember. Miért a magunk életében nem volt sok kudarc? Mi mindig csak egyenes vonalon haladtunk előre soha. Szinte törvényszerű, hogy mindig varga betűkön keresztül megy előre egy ember élete. De amikor megtanulunk türelemmel küzdeni a másikért, imádkozni emberekért, jót adni embereknek, akkor is, amikor rosszat adtak, és ott viselni azt a reménysugárt, azt a bizalmat, hogy ő belőlük is lehet más, hát én is milyen voltam. Ha engem fel tudott emelni az Isten, őket ne tudná felemelni, és hogyha én ebben csak egy pici pont vagyok, egy pici részt vállalok, akkor mindig megújul az első szeretetem, mert látom az Isten és Szentlélek hatalmas munkáját kibontakozni a másik ember életében. Ez a példázat gyakorlatilag tehát arra tanít, hogyha az életünkben nem múlik el az első szeretet, akkor vagyunk igazán keresztények. Ha az életünkben növekszik az első szeretet, akkor nem lesz ez, hogy majd az elsőkből utolsók lesznek, és az utolsókból elsők. Akkor megőrizhető ez, és nem szükségszerű, hogy a reggeli szőlőmunkások sorsára jussunk, akikben talán valami reggel fölcsillant, de utána kézen közön, ugye ők azt mondták, hogy a nap hevét hordoztuk. Az kiölte belőlük a szeretetet. Az élet küzdelmei, fáradozásai kiölték belőlük az Isten iránti szeretetet. Még egyszer hadd hangsúlyozzam, Isten csak azt tudja elfogadni igazi szeretetnek, ami tiszta szívből, jó lelki ismeretből, igaz hitből való szeretet. Istennél nem a mennyiség a fontos, Istennél a minőség a fontos. Istennél nem az a fontos, hogy reggel óta dolgozik, hanem az a fontos, hogy hogyan dolgozik, akár egy óráig is. És most visszatérek még a negyedik pontra befejezésül, a végső történelmi időben ennek leszünk majd a tanúi. A végső történelmi időben, ami előttünk áll, és karnyújtásnyira van előttünk a bibliai jövendőlések szerint, ugye a Bibliában 11 idői profécia van. Ez a 11 idői profécia mind lejárt. A legutolsó idői, a leghosszabb 2300 éves profécia is már több mint 150 éve a hátunk mögött van, és lejárt profécia. Erre nézve Jézus a jelenések könyve 10. fejezetében így esküszik meg, hogy több idő nincs, több profétikus idő nincs. Az emberiség a történelmének a legutolsó korszakába érkezett. Igen, ebben a korszakban is van választott nép. De a választott népben levő emberek, akik már reggel óta dolgoznak, sajnos nem mindenki lesz ott azok között, akik által beteljesedik Jézus jövendőlése, hogy bizonságul fog hirdetetni az evangélium.
Isten látja azt, hogy nem tudja elvégezni a reggeli, meg harmadik, meg hatodik, meg kilencedik órai szőlőmunkásokkal a művét. Ezért megy ki Isten majd, és ahogy lemegy a nap, hogyha ezt most a proféciákba behelyettesítjük, a világ kegyelmének az utolsó órája előtt is azért kér Isten majd embereket, és vonza Szent Lelke által, hogy jöjjenek a szőlejébe, mert azoknak lesz igazi első szeretetük. És azoknak a szeretete hozzájárul ahhoz, komoly mértékben járul hozzá, hogy beteljesedjék, hogy bizonságul hirdetessék az evangélium. Két bibliaverset írtam fel ezen kívül a táblára, az Ámos könyve 9. fejezet 13. versét, és az Ézsaiás könyve 66. fejezet 8. versét, amelyek elmondják, hogy nagyon gyors lesz ez a befejezés. Emberek fogják hirdetni az evangéliumot, de valami olyan tisztán, annyira telve szeretettel, meggyőződéssel, annyira az életük ott lesz, mint egy aranyfedezet a szavaik mögött, hogy az isteni Szentlélek valami különleges módon tudja ezt az ember szívekbe belehelyezni. Ámos könyve 9. fejezet 13. verse azt mondja, hogy olyan gyors lesz ez a végső evangélium hirdetés, hogy a szántó ott éri az aratót. Ugye ez képtelenségnek látszik, hogy valaki most szánt és vett, és ezt az embert már ott éri az arató. Szóval annyira gyors lesz, mert amit elvetnek mag, amit kimondanak, az gyorsan szárba szökken az emberekben, gyorsan meggyőződésre jutnak, mert ilyen emberi eszközök segítségével a Szentlélek hatásosan tudja a lelkükbe belevezetni az evangélium titkait. Azt mondja például az Ézsaiás könyve 66. fejezet 8. vers, hogy az lesz a világ történelem végén, hogy egy óra alatt egy nemzet születik. Ez egy olyan vajúdás lesz, hogy egy nap, egy óra alatt nemzet és ország fog születni. Föl is teszi a próféta a kérdés, hogy ki látott még ilyen dolgokat. Szóval olyan emberekkel fogja ezt Isten beteljesíteni, akik igazán szeretik őt, akik az ő gondviselésére, áldozatára megfelelőképpen válaszoltak. És ezek az emberek járulnak ahhoz hozzá, hogy ez a profécia beteljesedjék. Kedves hallgatók, ez most összekötöm az utolsó befejezésű 4. és 5. pontunkat. A proféciát és a gyakorlati tanúságot. Olyan emberekre van Istennek ma szüksége, akik valóban mélyen, őszintén, teljes lelkükből megtért emberek. A formális hit soha nem is segített, soha a történelemben. A formális, a csak külsőségekben veszteglő hit, de a végső időszakban Isten hozzásegít majd embereket. Sokkal nagyobb lesz az isteni keresésnek az ereje, hogy emberek őszintén, teljes szívükből megtérjenek. Ebben az időszakban élünk. Az őszinte, személyes keresésnek, kérdésfeltevéseknek, meggyőződés megszerzésének az időszakában, amit az Isten egyedül meg fog tudni majd áldani. És ezért ez a példázat is rendkívül időszerű és aktuális a számunkra. Nem csak azért, mert amit eddig elemeztünk, az is az életnek komoly pilléreit világítja meg, hogy az Isten keresése, gondviselése, hogy a hit általi megigazulás, hogy nem érdem, hanem van hit és van üdvözítő Isten, hanem ez is, hogy a végső időkre nézve is ad egy óriási reménysugarat, hogy így fog befejeződni a világunk történelme, Isten emberi eszközök segítségével nagyon gyorsan az egész világgal meg fogja ismertetni az evangéliumot. Itt viszont ez szükséges, az első szeretet növekedése és teljességre jutása. Hát ennyi fért bele egy órába, de mondom, hogy itt a döntő dolog a beszélgetés, tehát szokásos 10-15 perces szünetünket megtartjuk, tessenek körülnézni a könyvek kazetták között. Először azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, majd később, ha kifogytunk a kérdésekből, lehet másokra is sort keríteni. Értetődik, elnézést, ha erre így külön nem tértem ki, de nyilvánvaló, hogy Istennek ez a kegyelmi ajándéka az örök élet. Persze hát az örök életben lesznek különbségek ember és ember között. Maga az örök élet az egyező jutalom, tehát az mindenkinek kijár, de mindenkinek olyan szinten, amilyen szinten itt a Földön az örök élet törvényeit már élte. Ugye? Tehát ez, most ez egy másik példázatra hárul majd. Egy hónappal ezután, vagyis négy héttel, mához négy hét lesz a mennyegzői ruha,
példázata, ott lesz erről szó, illetve még a bizonyos értelemben az utolsó két témánknál, de az abban teljesen igazat tetszett mondani, hogy azért is nincs különbség a tíz pénz meg a mi igazságos között, mert mind a kettő az örök életet rejti. Természetesen itt Jézus nem erre tette a hangsúlyt, csak úgy megjegyzem, hogy a példatörténet azután hangzott el, hogy Péter a jutalomról érdeklődött. Tehát ha elolvassuk a Máté evangélium a 19. fejezetét, ott a 27. versben azt olvashatjuk, hogy miután a gazdag ifjú eltávozott, tudjuk, hogy a gazdag ifjú végül is nem követte Jézust. Jézus olyan valamit kért tőle, amit ő nem teljesített, és elment, és a tanítványok akkor nagyon megrendültek, hogy egy ilyen ember, aki megtartja az Isten parancsolatait, meg Jézushoz odafutott, és leborult a lábai elé, és hát egy ilyen ember el fog veszni. És nagyon megrendültek, és akkor mondta a Jézus, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. És a 27. versben erre, ugye ez következik, hogy akkor felelvén Péter mondta néki, íme mi elhagytunk mindent, és követünk téged, mink lesz hát minékünk, tehát milyen jutalmunk lesz. És nagyon érdekes, hogy Jézus erre a jutalomra, tehát kérdésre egy kicsit ugye azért egy olyan, hogy mondjam, ebben sem volt a legjobb hanghordozás, hogy most mi mindent elhagytunk, most mi letettük a halászhálót, meg ott hagytuk a talán jól jövedelmező foglalkozásunkat, és most követünk téged már 3,5 éve, hát mink lesz minékünk. És figyeljük meg, hogy erre Jézus azt mondja, hogy bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia, illetve ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, tehát a feltámadáskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyát, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjét az én nevemért, mind a 100 annyit vesz, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Itt is Jézus ezzel fejezte be. Most azt mondja, hogy örökség szerint nyer örök életet. Ugye milyen érdekes kifejezés, hogy örökség szerint nyer örök életet. Mert mindenki, aki eljut az örök életbe, annak lesz örök élete, de azért örökség szerint lesz örök élete. Akik többekért fáradoztak, és jó szívvel tették ezt, azok önmagukon kívül mennyivel lesz gazdagabb számára az örök élet? Azokat is meglátják, akikért éltek. Ennyiben lesz számukra több az örök élet. Azok pedig, akik megváltoztak az életben, és Isten országával összhangba jutottak, de a másokért való fáradozásért voltak hiányosságok is az életükben, azok is ott lesznek az örök életben, de mennyivel szegényebben, hogy nem lesznek ott, nem lesz ott sok olyan ember, akikért viszont fáradozhattak volna. De ebbe most azért nincs értelme belemenni, mert mondom, ez más példázatra hárul. Ebben a példázatban azonban köszönöm szépen, hogy erre feltetszett hívni a figyelmet, mert ezt, mintha nem is mondtam volna, ugye annyira kézenfekvőnek vettem, hogy itt az örök élet mind a két, vagy mindegyik esetben a jutalom. Persze itt vigyázni kell, mert ha nagyon túlfeszíteni nem szabad a példázatokat, mert nyilván azok az emberek, akikre Jézus azt mondja, a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok, azok úgy nem igazán az örök élet várományosai. De mondjuk egy példázatban nem szabad ezt, hogy túlfeszítenünk a dolgot, hogy tulajdonképpen nagyon sokan, akik ott voltak reggel óta, nem jutnak el az örök életbe. Ugye, mert nem jutnak el, mert ilyen lelkülettel nem lehet eljutni az örök életbe, de azért mondom, hogy nem szabad túlfeszíteni, mert egy példatörténet csak egy megadott pár dolgot akar megvilágítani, egy példatörténetet nem lehet túl széles körre kiterjeszteni. Megint csak majd a márciusi előadásban beszélünk arról, hogy van, aki oda akar ülni a mennyegzős asztalhoz, de koszos, piszkos ruhában, nem lehet ott az örök életben. Ott Jézus ezt húzta alá, hogy ilyen lelkülettel nem lehet ott valaki az örök életben, mint ezek az első órai munkások. Illetve itt Jézus azért mondta talán azt, hogy mondta pedig ezek közül egynek. Ugye mondta a 13. vers, ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom. Ezért ez a finom kidolgozás a példázatnak. Nem arról van szó, hogy most az egész reggeli munkáscsoportnak kollektíve ezt mondja, hanem van, aki különösképpen még szembe is fordul
a gazdával. Nem tudom, hogy érthető ez. Szóval sok minden van itt még, de ebbe az irányba itt le kell határolnunk a dolgot, mert Jézus nem erre akarta helyezni a hangsúlyt, hanem egészen másra. De ez nagyon helytálló, hogy itt mind a kettő esetben az örök életről van szó, mint végső beteljesülésről és jutalomról. A Szentlélek kiárasztása az után történik meg. Miután Isten össze tud gyűjteni egy olyan közösséget, ahol vannak a reggeli, meg harmadik, hatodik, kilencedik órai munkások közül is olyanok, tehát egy maradéka ezeknek a munkásoknak, akik komolyan vették az Isten szeretetét. És ezeket fogja összekötni majd azokkal, akiket a világból hív ki. Ennek a két csoport, hogy Isten hogyan köti majd össze ezt a két csoportot, tehát most egész konkrétan azt szeretném mondani, hogy az Istennek a végső időkben való választott népe maradéka, plusz a világból kihívottak, ez fog egy kis közösséget képezni, akikre Isten kiárasztatja a szentelket, mert ők készek befogadni, ő bennük az első szeretet úgy van meg, a reggel jöttekben is, meg az utolsó órában jöttekben is, hogy azokkal az Isten valóban közösséget vállalhat. A világ történelemben ilyen közösséget senkivel nem vállalhatott az Isten, de hát ők kapták a legtöbbet is a világ történelem keresztényei közül, akik a földi történelem egyre nehezebb időszakában, egyre súlyosabb időszakában fognak élni, és mégis méltók lesznek arra, hogy Isten mint eszközökkel velük hajtsa végre ezt a nagy evangélium hirdetést. Tehát azután árad ki a Szentlélek. Tehát először lesz egy igazi közösség, ott lesz egy megrostálás, tehát nem mindenki, aki első órai munkás, az marad meg, hanem azok között egy nagyon erős megrostálás lesz, és azokhoz köti majd Isten a világból jött embereket. Ennek talán a Bibliában, aki utána akar olvasni, egy gyönyörű szép történet az előképe, és ez a Kornélius és Péter találkozásának története Apostolok cselekedetei 10. fejezetében. Tehát ott is arról van szó, hogy a kereszténység, az ős kereszténység legmélyebben kereső tagjai közül, de akiknél azért elég komoly problémák is voltak, mint Péter apostolnál, aki hát a pogányokkal szemben előítélettel volt, és nem akart pogányokhoz menni, mert úgy gondolták a zsidók, hogy a pogányok azok megvetendő népek. És az Apostolok cselekedetei 10. fejezete leírja, hogy amikor egyszer Péter megéhezett, és hát délben elment imádkozni, akkor imádság közben Isten egy látomást adott neki, amivel megértette vele, hogy amit az Isten megteremtett tisztának, te ne tarts tisztátalannak. De akkor már jöttek a Kornélius házából a követek, mert előző nap meg a Kornéliusnak a könyörgésére és böjtjére felelt az Isten, és erősítette meg őt, hogy küldjél el Péterért, és ez előző nap délután 3 órakor volt, és másnap déli 12 órakor kapta Péter a látomást, és ezt a két embert alig egy nap alatt Isten összekapcsolta. Így lesz a végső történelmi időben is. Nagyon sok ember van ma az úgynevezett világban, vagy ateista világ, vagy bárhogy nevezzük, tehát akik nincsenek, nem ismerik még a Szentírást, nem ismerik még Isten, nagyon sok jó szándékú ember él a világunkban, akiknek a lelkében az isteni Szentlélek tudott már előrehaladást eredményezni. És ezeket az embereket Isten majd ki fogja vonzani abból a helyzetből, és csatlakoztatni fogja a reggel óta dolgozó munkásoknak a maradékához. És így lesz majd a kettőből egy olyan rendkívüli egyház, egy olyan rendkívüli közösség, ami egyedülálló a történelemben, hiszen rendkívül gyorsan, bizonságul hirdetni az evangéliumot, és hogy minden népnek, szóval soha nem történt még eddig meg. Ez viszont be fog teljesedni, és talán ezt a Kornélius és Péter esetével lehet szemlélni. Még el lehet olvasni talán a 11. és 12. fejezetet is hozzá, mert 3 fejezetben mondja ezt a Szentírás. Tehát nagyon érdekes, hogy nagyon részletesen Apostolok cselekedetei 10, 11, 12. fejezetében. Ami akkor ott kicsiben megtörtént, az fog majd a közeli jövőben nagyban megtörténni. Hát a közeli jövőben ez annyit jelent, hogy a Bibliában ez, hogy végidő, ez egyrészt tehát az a végidő, amikor az utolsó idői profécia is lejárt,
és utána már nincs idői kijelentés. Tehát a mi történelmi korunkra nincsenek idői kijelentések a Bibliából. Hiába hivatkoznak itt felekezetek, meg nem tudom milyen csoportosulások, az első világháború, második világháború, meg 2000. év, meg ilyesmi, ilyenek nincsenek a Bibliában. Sárga veszedelem, ilyen sincsen. Van egy halott sárga lovas, de az egész mást jelent jelenések könyv a 6. fejezetében. Na most, tehát a végidő akkor kezdődik, amikor az utolsó idői profécia jelen esetben a Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található 2300 éves profécia lejár, amire Jézus a jelenések könyve 10. fejezetében megesküszik, hogy több idő nincs. A több idő nincs az annyit jelent, hogy több profétikus idő nincs. Ez az utolsó szakasz. Tehát egyrészt ennyit jelent a végidő. Másrészt meg a végidő jelenti azt a nagyon kicsi időszakaszt, mert hát ez is már egy hosszabb szakasz, már több mint 150 éve benne vagyunk. De a végidő jelenti azt a legeslegutolsó kis szakaszt, aminél Jézus, hogy úgy mondjam, a visszaszámlálás módszerét alkalmazta a Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy Jézus elmondta, hogy a történelmünk lezárulása, ami az ő második eljövetelével egyenlő, az azelőtti négy rövid mozzanatot mondta el. Ugye? Tehát, hogyha Jézus azt mondja, hogy itt van a történelmünk lezárulása, tehát mondjuk most mutassak valami jó, tehát itt van mondjuk a történelmünk lezárulása. Ez a nagyon kicsi ez a hegy, ami itt van a tollnak a végén. Ez a hét utolsó csapás, ez a visszaszámított első rész. A hét utolsó csapás egy-két nap kérdése, egy olyan 3-4 nap időtartamban határozza meg a Biblia, egy olyan félelmetes időszak ez a hét utolsó csapás, aminél Isten azt mutatja meg, hogy ha nem fékezte volna a sok gonoszságot a történelemben, akkor hova jutott volna már el a történelemhez. Isten egyszer meg fogja mutatni. De nem úgy, hogy most rászakadnak a csapások válogatatlanul mindenkire, hanem úgy, hogy előtte Isten gondoskodik arról, és itt ez a második kis időszak a nagy evangélium hirdetés idején gondoskodik arról, hogy akik elfogadják az evangéliumot, azok oltalom alá kerüljenek, mert azok nem azonosultak a csapások okaival. Ugye minden csapásnak megvan az oka, ugye először a betegségek jönnek, fekélyek, bőrbetegségek, másodszorban ugye a tengervizeknek a megfertőződése, harmadsorban ugye a szárazföldi vizek, negyedsorban ugye a hőháztartás felborulása. Tehát ezeknek a csapásoknak konkrét okaik vannak, tehát ez nem Isten csapásai ezek, hanem az emberiség, amit itt létrehozott a Földön, az borul rá az emberiségre, de Isten ettől mentesíteni fogja azokat, akik elhatárolódnak az okoktól. Tehát akik az életet pusztítják, és ebben mereven megmaradnak, azokat Isten nem tudja a csapásoktól mentesíteni, akik viszont ettől elhatárolódnak, azokat oltalom alá helyezi. Tehát akkor megvan már a visszaszámlálás utáni első, a hét csapás, második a nagy evangélium hirdetés, a harmadik a rostálás, ami erre felkészíti azokat, akik ugye egyrészt a Kornéliusok, másrészt a Péterek, egyrészt a reggeli munkások maradéka, másrészt a 11 órai munkások, ekkor fog beteljesedni ez a példázat. Ez a harmadik visszaszámlás időszak. Most még a három közül egyet se látunk, ugye? Nyilván nem, a hét csapás nincs, a nagy evangélium hirdetés nincs, ez sem látszik még úgy nagyon, de a negyedik dolog, amit mondott Jézus, az viszont teljes erőből látszik már, mert hiszen Jézus azt mondta, hogy akkor érkezik a történelem az utolsó időszakához, a legutolsó időszakához, akkor kezdődik el a vajúdás. Máté 24.8-ban a sok nyomorúság kezdetének fordított kifejezés szó szerint ennyit jelent, hogy ez a vajúdás kezdete, ez a Máté 24.8. Akkor kezdődik el a vajúdás, és most kérem figyelni a jeleket, mert Jézus most egy sor dolgot elmondott. Akkor kezdődik el az emberi történelem végső vajúdása, amikor nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanunk kell háborúkról, de háborúk híreiről is, lesznek éhségek, járványos betegségek, földindulások mindenfelé. De ez még nem a vége, ez a sok nyomorúság kezdete. Tehát Jézus itt tulajdonképpen a visszaszámlás utáni negyedik időszakot azzal határozta meg, hogy egy általános válság lesz a Földön. Az általános válság az gazdasági válság, társadalmi válság, politikai válság. A nacionalizmus az előtérbe, úgy ahogy ma mondják a tudósok és politológusok, hogy egy nagy irányzat van ma az emberiség történelmében, a legfélelmetesebb irányzat a nacionalizmus, hogy úgy lehet manipulálni embereket a nacionalizmussal, ahogy akarnak, és úgy uszíthatók népcsoportok egymás ellen, ahogy akarják. A második világháború óta 5000 háború volt, ne felejtsük el.
kitárusítjuk a Világhelyzetet című kiadványokat, amit Amerikában adnak ki, meg lehet venni, 92-től itt vannak ezek a könyvek, mindenki utána nézhet, hogy nem én túlozok, vagy nem akarok közhangulatot, vagy riadalmat kelteni, de ez egy nyilvánvaló dolog, hogy a második világháború utáni 53 béke évben 5000 háború volt, és többen meghaltak, mint a két világháborúban összevéve. Szóval ezért ez mutat valamit. Hogy Jézus azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és még külön azt mondta Jézus, hogy nem csak háborúk lesznek, háborúk híreire is figyeljünk, márpedig az egész világot behálózó háborús hírek azért azok nem, még csak azt sem mondhatjuk, hogy 100 évesek, vagy 80, vagy valami, hanem amióta az egész föld egy információs rendszer, a rádió, a televízió,

milliárd és másfél milliárd ember éhezik. Még az Egyesült Államokban is 30 millió ember éhezik, és naponta ugye több mint 40 ezer gyerek hal meg a harmadik világban, vagy Ázsiában. Tehát éhségek lesznek, ugye ezek ugye társadalmi problémákra vetik a tekintetünket. Ez a járványos betegségek, hát hogy érezzük magunkat az elmúlt? Nem is azt mondom, hogy 10-15 évben jöttek ezekbe, nem? Ugye az AIDS, mint egy félelmetes betegség, az ebola visszahúzódik, ki tudja, hogy mikor jön elő, meg ki tudja, mennyi betegség, lappangit, miért? Miért? Mert hát az ember nem tiszteli az élet törvényeit, és nincs egyszerűen szexuáletika, nincs az emberekben, nincs egy higiéniai etika az emberekben, tehát egy félelmetes válságokat fog előidézni. Aztán Jézus azt mondja, hogy földrengések. Ugye hát miféle földrengés statisztikákat látunk, hogy szinte mindenütt, minden évben már több száz bejelentett földrengés, és nem lehet ábrázolni már grafikonon a 70-es évektől fogva megtörtént földrengéseket. Már 50 óta, 50 és 75 és 75 és 98 között olyan nagy az eltolódás, hogy már egy grafikonra nem fér fel. Tehát Jézus, amit néhány jegyet mondott Jézus, azt mondja, hogy mikor mindezek bekövetkeznek, akkor elindul a vajudás. Tehát most még egy történelmi időben élünk, ez a történelmi idő a vajudás ideje. De hát a vajudás az nem egy hosszú időszak. Azért van ez a jelkép is a Bibliában, János 16. fejezet, Ézsaiás 66. fejezet és Máté 24. fejezet. Tehát teljesen egyöntetű a szóhasználat a legkülönbözőbb bibliai iratokban, hogy ez a vajudás. Ugye a vajudás, amikor elkezdődik, ott aztán egyre inkább felgyorsulnak az események, és ezért már a visszaszámlálás előtti harmadik, második, első időszak, ez már ilyen szinte olyan először hónapok, hetek, majd napok kérdése. Tehát már nem évtizedek, meg nem évek kérdése. Hát ezért lehet így fogalmazni, de a Biblia ezzel a reménysugarat akarja számunkra adni, azzal, hogy közel van a szabadítás, közel van azoknak, akik szeretnének egy igaz világban élni, egy békés, egy jó világban élni. A világunk történelmének a keretei között nem lehet létrehozni a békesség világát. Meg fogják próbálni, mondjuk ezek is külön proféciák, meg fogják próbálni ezt, hogy közös világot, meg közös Európát, ugye ez is benne van a Szentírásban, a közös Európa gondolat Dániel könyve második fejezetéből és a Dániel könyve 7. fejezetéből olvashatjuk ki, de ezt nem sikerül létrehozni, mert hogy a vas nem tud a cseréppel elegyedni, úgy nem tudnak emberi akaratok és szándékok békességre jutni akkor, amikor nincs a mélyben egy igazi megváltozás, egy igazi megtérés. És ezért ezt az örömteli jövőt a Szentírás a történelmünk utáni időszakra mondja. Tehát nem a mi történelmünkben, hanem amikor Jézus lezárja a történelmet, azután kezdődik majd az az időszak, amelyben csak azok az emberek fognak élni, akik élni is akartak. Akik élni is akartak. A szó igaz értelmében. Csak egyetlen egy verset, hogy ne legyek hosszú. Ugye a 37. Zsoltárban gyönyörű szép az a jövendőlés, hogy a szelídek öröklik a földet, és gyönyörködnek rajta nagy békességben. Nagyon szeretem ezt a Biblia verset, mert először is ugye azt mondja, a szelídek öröklik a földet. Most nem a szelídeké a föld. Egyáltalán nem a szelídeké a föld. De Isten majd nekik adja a földet, és azt mondja, hogy gyönyörködnek rajta nagy békességben. Tehát ezek az emberek, akik ott lesznek az örök életben, nem azon fognak reggel és este gondolkozni, hogy a másik embert hogy szipolyozzák ki, vagy hogyan legyenek bántására a másiknak, hanem gyönyörködnek az életben, gyönyörködnek az Isten teremtésének szépségében, és mivel igazságosan élnek, ezért békességben is fognak élni. Ugye az Isten országáról ez a csodálatos kijelentés, Róma 14-17-ben ezt meg lehet jegyezni, hogy az Isten országa az igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ez az Isten országa alaptör. Ha valaki el akar jutni Isten országába, az keresse az igazságot, és csak az igazsággal béküljön meg, szóval csak azt fogadja el. Az igazság egy határtalan nagy belső békességet fog szerezni benne, hogyha elfogadja az igazságot, és akkor lesz egy mélyről fakadó öröme, és egy derűs életszemlélet, és egy derűs

életvitele, ez a kereszténységnek a lényege. Hogy az Isten országa, azt mondja, az nem evés, nem ivás, hanem azt mondja, az igazság, békesség, szent élek által való öröm. Úgyhogy ezt a 37. Zsoltárnak ezt a kijelentését nagyon szeretem. Jézus ezt visszaidéz ugye Máté 5.5-ben, a boldogok a szelídek, mert örökségül bírják a földet, ugye a harmadik boldog mondásban. És ez valami olyan csodálatos, mint az egész 37. Zsoltár, amit mindig mindenkinek ajánlok. 37. Zsoltár az egy olyan receptszerűen, az egy olyan állandó gyógyszer, ez a 37. Zsoltár, az olyan, hogy lenyugtatja az embert, csitítja az embert, hogy ne bosszankodjunk, ne irigykedjünk, ne féljünk, és úgy egymás után szép. Azt mondja, ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, ne az életet ne azzal törzs, hogy most nyugtalankodjál meg, hogy nézzed, hogy mi sikerül azoknak, akik sok rosszat megengednek maguknak, hanem azt mondja, bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, a földön lakozzál, és hűséggel élj. Szóval hagyjad az Úrra a te utadat, majd ő teljesíti. Majd felhozza a te igazságodat, mint a napot, és a jogodat, mint a telet. Szóval csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Szóval ez a 37. Zsoltár ma is a kereszténységnek az egyik legnagyobb imája lehet, amivel hát erre az örök életre veti az ember a tekintetét. Igen. Hát nyilván, hogyha komolyan vesszük a Jakab 1.17-18-at, ami ott is szerepel a táblán, hogy Istentől csak jó származik, akkor ezek se Istentől jöhetnek, de az Isten felügyelete nélkül semmi sem történhet meg a világunkban. Ugye a világunknak nem Isten a vezetője, hanem az ember átjátszott egy másik hatalom kezére, és ezért az önzés a világtörvény, és a haszon, meg az érdek, meg a hatalom, amiben minden ország részt vesz, és emberek is így jönnek a világra. De nem Istentől származnak ezek, de Isten az, aki ezeket megengedi és javára tudja fordítani azoknak, akik gondolkoznak és keresnek. Szóval a sátánnak hatalmas nagy ereje van és hatalmas nagy befolyása van. Ő nem csak emberi szívekben tud rontásokat véghez vinni, hanem azért gondoljuk meg, hogy Jézus, amikor a szegény őrült emberből az ördögöket kiűzte, akkor az ördögök nem akartak csak úgy semmit tevéssel foglalkozni, azt mondták, hogy hát akkor legalább egy disznó nyájba űzze őket, és akkor azt meg bele tudták vinni a tóba, a vízbe beleveszekedve. Tehát ez a démoni világ, a Biblia szerint ez egy félelmetes világ. Ha Isten nem szabna neki határt, akkor mi se ülnénk itt ilyen nyugodtan. De azok az emberek, akik nem keresik a rosszat, vagy nem erre kívánkoznak, ott Istennek van joga határt szabni. De ott viszont, ahol az emberek teljesen elmerülnek a rosszban, ott Isten valamikor megengedi, hogy lássák ennek a következményét. Hát most konkrétan a földrengésekre célozva. Ugye nagyon érdekes a legutóbbi évtizedek földrengéseiben, hogy nagyon a földrengések döntő része lakott terület alatt történt meg. Ugye angoloknál nagyon fejlett a szeizmológia meg a szeizmográfia. Mi is árusítottunk itt egy ilyen nagy angol grafikont, ami mutatja azt, hogy az emberiség történelmében mindig voltak földrengések, meg volt, amikor már ezeket mérték is, de általában hát nem annyira sűrűn lakott települések alatt, meg most jöttek létre a sűrűn lakott települések is.

0: Kedves gyerekek, egy bibliai történetet szeretnék felidézni előttetek, ami nagyon életszerű, akár mostanában is történhetne, és ennek a történetnek a szereplője, főszereplője mondhatnám, egy kisfiú. Olyan 3 év körüli, többségetekben ilyennél már egy kicsit idősebbek vagytok. Kezdjük ennek a kisfiúnak a történetét ott, hogy az édesanyja nagyon szeretett volna a gyermeket, és még nem volt. Tudjátok, hogy az édesanyák, akik ugyan még nem szültek gyereket, nagyon vágyódnak egy kisgyerek után, akár több kisgyerek után. Az édesanyák különleges szerepet töltenek be mindannyiunk életében. Nagyon ragaszkodnak hozzánk, kötődnek hozzánk, és valami egészen elképzelhetetlen szeretettel tudnak szeretni minket. Nagy sokára megszületik ez a kisfiú. És a kisfiú születése feletti örömben elhatározták, hogy a Jóistennek szentelik ezt a kisgyermeket, ami azt jelentette, hogy 3 éves korában el kellett hagyni a szülői házat, és be kellett költözni a templomba a főpap közvetlen felügyelete alá. Képzeljük csak el, hogy az az édesanyja, aki annyira várta ennek a kisfiúnak a megszületését, milyen nagyon-nagyon mély szomorúságot érzett, amikor ezt a kisgyermeket el kellett otthonról bocsátani. És egy kisgyerek, egy 3 éves kisgyerek az édesanyja nélkül is olyan kiszolgáltatottnak érzi magát, belecsöppen a nagyvilágba, idegen emberek közé, akik lehetnek bármilyen jó akaratúak, mégiscsak egy idegen ember, aki iránt nem lehet bizalom olyan mértékű, mint egy édesanyja iránt. Szóval egy ilyen rideg környezetben, a templom rideg falai között kellett ráadásul magában aludni. Én emlékszem annak idején, amikor mi kisfiunkat úgy próbáltuk leválasztani magunkról, akkor azért időnként estéről estére visszaszökött és láb felől bebújt közénk a takaró alá. Ez a kisfiú nem tehette meg ezt, mert messze voltak a szülei. És ez a kisfiú, aki nagyon érzékeny lelkiismerettel rendelkezett, egyszer csak éjjel egy hangot hall. És azt hitte, hogy a főpap szólítja őt, és ezért oda szaladt a főpaphoz, aki egy másik helyiségben aludt, hogy szólj, uram, mert hallom, hogy hívtál. Ebben is van egy nagyon érdekes kis mozzanat, hogy ebben a kisfiúban valami nagyon-nagyon komoly készség volt az engedelmességre. Szól egy felnőtt, egy ilyen komoly valaki, mint a főpap, akkor teljes készséget tanúsítva odaszalad hozzá, az éj közepén is kap el, és elmondja, hogy itt vagyok, parancsolj velem, mit tegyek. És ez 3-szor megismétlődik. És a főpapnak jutott eszébe, hogy ezt a kisfiút valószínűleg a Jóisten szólítgatja. És ebben a számomra levonható tanulság, amiben remélem, hogy ti is valamennyit magatokévá tudtok tenni az, hogy titeket, kisgyerekeket is szólítgat a Jóisten. Ad ösztönzéseket, késztetéseket. És ugyanennek a kisgyermeknek az első megnyilatkozása az volt, hogy a válasz készségét azt a főpap felé nyilvánította ki, de ugyanezzel a készséggel kell nekünk is a Jóisten felé megnyilatkozni. A Jóisten szólítgat bennünket, a lelkiismeretünkön keresztül rá akar vezetni arra, hogy ezt most talán nem lenne szerencsés csinálni, nem kéne, inkább szót kellene fogadni, jónak kell lenni, akkor vajon mi a ti válaszotok? És az a különlegesség ennek a történetnek, hogy egy olyan időszakban élt ez a gyermek, amikor a Biblia azt mondja, hogy ebben az időben meglazult az Isten és az emberek kapcsolata. Nem igazán figyeltek oda az Isten szavára, nem jutott el hozzájuk az Isten hívása, és mégis volt egy kisgyerek, akin keresztül az Isten tudott szólni. És ebben nagyon sok tanulság van, nem tudom ebből mennyit tudtok ti most így befogadni, de lehet, hogy érzéketlen felnőttek világában ti érzőszívű kisgyerekek sokkal nyitottabbak lehettek a Jóisten hozzátok intézett szava felé. Az Isten mindannyiunkhoz szól, azt mondja a Jób könyvében, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem ügyelnek rá. Ez a kis történet ezzel a fiatal kis fiúval, Sámuellel azért olyan sokat mondó, mert egy olyan időben, amikor nem volt látás Izraelben, amikor az Isten szavára nem figyeltek oda, akkor voltak kisgyerekek, akik erre mégis odafigyeltek, amiket az Isten megszólíthatott. És én olyan jónak tartanám azt, hogyha abban a családban, amiben éltek, ti egy ilyen kis megszólítható gyermek szerepét töltenétek be, aki készséggel szólalnak, meg akár a szülők szólnak, akár a Jóisten szólít meg benneteket, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Legyen ez a ti szállóigétek. Tudjátok, a szállóigé egy olyan kis mondatka, amit az emberek mély tartalommal megtöltve akár magukban is többször ismételnek, mert fontos. Tehát szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Mondogassátok ti is, és ezzel a készség, akár a Jóisten szólítvat benneteket, akár a szülők szólnak hozzátok, legyen a ti életeteknek egy vezérfonala. És akkor, ha Jóisten szavára valaki odafigyel, akkor mindig éberebb és éberebb lesz, és mindig világosabban és világosabban fogja meghallani a Jóisten szavát. Tudjátok, szól az Isten hozzánk felnőttekhez is, csak mi sokszor már kicsit érzéketlenek vagyunk ezért a hívás iránt. Ti pedig gyermek létetekre még nagyon érzékenyek és megszólíthatók vagyok. Ezért legyetek ti azok, akik betöltitek egy család életében azt a szerepet, hogy rajtatok keresztül is megszólíthat az Isten. Tudom, hogy ebből nem sokat tudtatok befogadni, de azért gondolkodjatok el rajta, jó? Majd a Jóisten segít megérteni teljes valójában mindaz, ami most elmondott. Tudjátok, amikor az ember gyerekeknek készül valamilyen mondani való, valami időnként felnőtt esetre sikerül, mint az ember szeretné, ugye, mert mi felnőttek a magunk szókincsével és kifejező eszközeivel fogalmazzuk meg mindazt, és nagyon nehéz olyan egyszerű és a gyermekek számára is könnyen érthető szavakat találni, de hát azt mondja a Biblia, hogy az Isten jóra fordítja azt, amit mi elrontunk, és remélem, hogy ezek a gondolatok is átjutnak oda, ahova a Jóisten számta őket. És a másik, miután az ember sokkal többet töpreng azon, hogy vajon mit mondjon a gyerekeknek, akközben a felnőttek részére is sok esetben megfogalmazódik valamilyen mondani való, és így lesz ez most is. Voltak éppen a gyerekeknek elmondott néhány gondolatot folytatnám most a hozzátok intézett bibliai üzenetben. Így olvasom. Példabeszédek könyve 20. fejezetének 27. versét. Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Nagyon fontos mondani való sűrűsödik ebbe a néhány kis kifejezésbe. Egyrészt azt mondja, hogy az Úrtól való szövétnek az embernek lelke. Tehát az Isten megajándékozott bennünket valamivel, egy szövétnek kell. Ugye lefordítva a Biblia teljes gondolatvilágát, mondani valóját szem előtt tartva, az embernek lelkét akár a lelkiismeret kifejezéssel is helyettesíthetnénk. És azt mondja itt a Biblia, hogy az Isten ajándékaként jelenik meg az életünkben a lelkiismeret, mint olyan. Már az elbukás után is az Isten ezt tartotta legfontosabbnak, az első emberpár tudomására hozni, hogy ő ellenségeskedést ébreszt. Az ellenségeskedés az ember belső lényében nem más, mint szembesülés azzal, ami helytelen, és ilyenkor valami ezt az ellenségeskedést, ami szívünkben felszítja. Miért beszélek én mindenről, hiszen ezt mindannyian tudjátok. Az utóbbi hetekben elgondolkodtam azon, hogy is működik ez a lelkiismeret, és hogy egyáltalán léteznek-e lelkiismeretlen emberek. Miután sokszor mondjuk, hogy hát ez olyan lelkiismeretlen dolog volt, magyarán azt akarjuk ezzel kifejezni, hogy az illető életében a lelkiismeret szava abszolút nem
1: szólalt meg, vagy annyira elfojtotta, hogy a lelkiismeret tevékenységéből semmi nem érvényesült. És így elgondolkodtam azon, hogy kinek van lelkiismerete. Mert ha vannak lelkiismeretlen emberek, akkor nem mindenkinek van. Márpedig a Biblia azt mondja, hogy mindenkinek van, de kinél működik? Hát egyrészt egy olyan embernél, akinek vannak elvei. Mert a lelkiismeretnek kell egy etalon, amihez igazítva működik. Ha nincs etalon, akkor nincs mihez képes tájolja az ember tevékenységét. Két alapvető dolog kell ahhoz, hogy a megváltás terve működjön ebben a szövegösszefüggésben. Hogy a lelkiismeret a maga Istentől kapott funkcióját kifejthesse. Kell tehát egy etalon. És kell egy motiváció. Az egyik az Isten igéje, a másik Krisztus áldozata. Nagyon leegyszerűsítve. Az Isten elénk tárja a maga törvényét, a maga igéjét, hogy legyen mihez igazodni a lelkiismeretnek, hogy legyen mihez viszonyítottan a tudomásunkra hozza, hogy most az Isten szavától eltérően éljük a mi életünket. És kell legyen egy késztetés, egy belső motiváló erő, ami segít kifejezni azt a készségünket, hogy mi igen a lelkiismeret szavára oda akarunk figyelni, mert elkötelezettkei vagyunk az Istennek, az irántunk bemutatott és tanúsított áldozat és szeretet révén. Tehát a lelkiismeret úgy működik, és akkor figyelek oda a szavára, hogyha én eleget akarok tenni az Isten elvárásainak. Az igazán megtért emberről mondja a Szentírás az, hogy ő kész elváltozni az elméjének megújulása által, és vizsgálni azt, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, mert van mihez igazítsa az életét, és van késztetés is, ami miatt oda akarja az életét szánni, az Istennek kedves, jó és tökéletes áldozatul. Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. És ebben az ajándék halmazban a lelkiismeret központi helyet és szerepet foglal el. Munkálja az Isten az akarást is. Nem hagy magunkra, és nem csupán ránk zúdítja a maga elképzeléseit, ránk vonatkozóan, nem csak a maga törvényét állítja oda elé, na ez igazít az életedet, és akkor majd jól megy a sorod, hanem erőt és készséget is ad arra, hogy mi az életünket összhangba akarjuk hozni az Isten akaratával. Talán elmondtam korábban, hogy az ember menet közben is változik, én magam is ezt tapasztalom. Központi élet és szerepet foglalt el az életemben János 3.16. Ugye ott az áll, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez számomra nem mindig volt személyes, vagy csak akkor, amikor úgy gondolkodtam felőle, hogy az a valaki, az akár én is lehetek, hogyha valaki hiszen ő benne. Ennél sokkal személyesebb és talán ösztönző erőként is sokkal hatékonyabban munkálkodik Pál apostolnak a Galata beliekhez írott levelében a 2. fejezet 20. verse, főleg annak a 2. része, ahol azt mondja, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta életem. És ez az a motiváló erő, és ez az a cselekvéshez és az engedelmességhez felajánlott isteni segítségnyújtás, az az elkötelező hatalom, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta életem. És éppen ezért élek pedig többé nem én. Ennek hatása alatt akarom keresni az Istennek kedves, jó és tökéletes akaratát. Ezért szeretném azt, hogy az életemben a lelkiismeret ehhez az etalonhoz viszonyítottan működjön. Mert szükségem van rá, hogy az Isten megmutassa, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mert én a magam esze után menve eltévejednénk. Ezért milyen jó, hogy van lelkiismerete, amelyik időnként megszólal, amelyik szembesít az eltévejedéseimmel, és szomorú az az emberi állapot, amikor az Isten szava nem hallatszik. A gyerekeknek elmondott ige szakaszban benne van az a néhány nagyon szívet fájdító megjegyzés, hogy abban az időben nem volt látás Izraelben. Abban az időben az Isten szava nem hallatszott Izraelben. Egy olyan környezetben volt egészen kiemelkedő szerepet betöltő tevékenysége Sámuelnek, amikor az Istenről már szinte elfelejtkeztek. Valószínűleg azért, mert nem működött az Istentől kapott szövétnek. És nem azért, mert az Isten nem adta volna, vagy nem segített volna hozzá a működéséhez, hanem nem volt etalon. Nem foglalkoztak az Isten igéjével, és érdektelenek és közömbösek voltak az Isten minden dolga iránt. Ez egy nagyon szánalmas, sajnálatra mértő állapot egy ember életében, és az Isten ezekben a nagyon nehéz és az üdvösség szempontjából kedvezőtlen körülmények között is meg akar minket szólítani. És amikor önvizsgálatot végzünk, hogy vajon az Isten szava milyen hatékonyan tud bennünk megszólalni és megszólítani. Jobb könyvének az előbb idézett kijelentése is olyan szívet fájdító, szól az Isten egyszer vagy kétszer. Ennyire közömbös lenne az Isten irányunkban, hogy csak egyszer vagy kétszer, nagy lelkűen úgy lehajol hozzánk. Én úgy gondolom, hogy ebben az ige szakaszban nem az Istenen van igazán a hangsúly, hanem azon a közönyön, ahogy az Isten szava iránt akkoriban megnyilatkozta. Szólna az Isten napi rendszerességgel, imáinkra azonnal válaszolva, ha meg lenne a készség. Ha működne az etalon, napi rendszerességgel tényleg csak magunknak olvasnánk az igét, és imádkoznánk úgy, ahogy a klasszikus imádság kritériumai szerint imádkozni kell, azaz meg kell várni az Isten válaszát. Az Isten válasza nélkül az imádság nem imádság. És akkor kialakul egy beszélgetés. És ebben a beszélgetésben a Szentléleknek és a lelkiismeretnek óriási helye és szerepe van. Ilyenkor lelkiismeretes valaki, amikor az Isten közvetlen irányítás alatt áll. Úgy eltűnődtem nem egyszer ezen a kijelentésen, hogy szemeimmel tanácsollak téged. És akkor olyan szentirítség fogott el, hogy miért nem vagyok én olyan, akit szemmel lehet tanácsolni. Hát miért nem vagyok én ilyen érzékeny lelkileg, hogy az Isten ilyen közvetlen módon napi rendszerességgel, vagy akár perszi rendszerességgel szólítgasson engem. Miért nem vagyok én egy élő közösségben az Istennel, állandó beszélgető társaként? A Bibliában, ha egy kicsit elmélyedünk a Biblia kijelentései felett, annyi szívet melengető gondolat van. Például, amikor arról beszél a Szentírás, hogy Isten olyan lényt teremtett önmaga képmására, aki azért jött létre az Isten teremtői munkálkodása nyomán, hogy az Isten barátja legyen. Hogy az Istennek legyen beszélgető társa. Ebben tartalmilag benne van, hogy Isten az önmaga képmására teremtett emberrel hűvös alkonyatkor találkozni és beszélgetni akar. Milyen lenne az a szombatünneplés, ahol az Isten intézményesen gondoskodva arról, hogy vele közösségben legyünk, ha ez egy állandó beszélgetés lenne. A jó házasságról írja egy francia szerző, hogy nem egyéb a jó házasság, mint egy hosszú beszélgetés, ami soha nem akar véget érni. Tényleg ilyen a jó házasság. A jó házasságban a házas felek szemük villanásával tudják kifejezésre juttatni házastársuk felé a maguk elgondolását. Mert olyan mély a közösség, olyannyira megismerték egymást, olyan mély, valóságos közösségben élik az életüket, és az Isten, amikor a lelkiismeret ajándékát ajándékozza nékünk, akkor voltaképpen azt szeretné, hogy ezzel a tőle kapott ajándékkal, ezzel a felülről való szövétnek kell élve, mi ilyen éber, érzékeny, valóságos közösségbe kerüljünk az Istennel. Sokszor működtetjük mi a lelkiismeretet, de úgy, hogy mások lelkiismeretévé akarunk lenni. Ez nem az. a funkció, amit az Isten ennek a felülről való szövétnek megszánt. Ha én tudni vélem, hogy a másiknak mit kell csinálnia, és mit nem szabad csinálnia, miközben magamról elfelejtkezem, akkor valahogy kibillentem igazi rendeltetéséből ezt a csupán nékem adott szövétneket. Mindenkinek megvan a sajátja. Alanyi jogon élhet vele, de nem lehetek a másiké. Nagyon sok károkozás történik akkor, amikor én tudni vélem, hogy egy adott szituációban kinek hogyan kell megnyilatkozni, kinek hogyan kell viselkedni, mit kell mondania és mit nem szabad mondania. Mint egy sugallom, hogy ő mit tegyen, akár a lelkiismeretévé is válhatok. Én úgy gondolom, hogy ezt a funkciót az Isten önmagának tartja fenn. És ne akarjuk megerőszakolni a másik lényét azzal, hogy a lelkiismeretévé akarunk válni. Döntéshozatalok kapcsán erősödik fel a Szentlélek és a lelkiismeret funkciója. Sokszor mondják, hogy napi 22 ezer döntési helyzettel kell számolnunk. A döntések előzetes átgondolást feltételeznek. A Biblia azt mondja, kérjünk bölcsességet az Istentől, ha nem lenne bölcsességünk, már pedig nincsen. Akkor vagyunk igazán bölcsek, a szó legteljesebb értelmében, ha közösséget válunk az Isten akaratával. Ha keressük, mi az ő kedves, jó és tökéletes akarata, és azzal azonosítjuk magunkat, ezt teszi az ember bölcsé. Ahhoz, hogy én igazán bölcs ember legyek, ehhez az Isten szavát kell tanulmányoznom. El kell mélyednem az Isten gondolataiban, mert ezek azok, amelyek bölcsé tesznek. Ha elmulasztom ezt, akkor ismétlem, a lelkiismeret számára nincs etalon, amihez igazodva késztetéseket adjon. De azt a pozitívumot is megfogalmazza a Szentírás, hogy megvizsgálja a szív minden rejtekét. A megváltás szempontjából milyen funkciót tölt be tehát? Azt mondja Ellen White, hogy az üdvösség társulás útján megy végbe. Isten és ember együtt munkálkodásának eredménye lesz az üdvösség. És ebben a funkcióban a lelkiismeret szerepe felértékelődik. Mert hogyha társulás útján történik, akkor az Isten szava el kell jusson hozzám. Miközben megvizsgálja a szív minden rejtekét, meg kell tudnom azt, hogy milyen minősítés alatt állok. Hogy az az Isten, aki a gondolataimat és az indítékaimat is vizsgálja, vajon hogyan vélekedik ezekről. Nekem tudnom kell, hogy milyen megítélés alá esem. Tudnom kell, hogy hol vannak a sebezhető pontjaim. Tudnom kell, hogy egyre fokozódó lelki érzékenységgel milyen területeken kell korrekciót alkalmaznom az Isten erejétől motiváltan, és az Isten szeretetétől motiváltan. Mindig visszatér a tudatomban az a gondolat, amit Pál fiatal szolgatársának mondott, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Vajon az Isten jósága, amely megtérésre indít, nem ad-e ösztönzéseket ilyen irányban, hogy én kedvében akarjak járni annak, én meg akarjak felelni annak, aki engem harcossá avatott. Én meg akarjak felelni annak, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Nem ez az a belső motiváló erő a megváltás tervében, ami engem előrébb segít ezen az úton. Megismerem az Istennek rám vonatkozott igen jó, teljes és tökéletes akaratát, és megvan a késztetés, mert meg akarok felelni az Isten elvárásainak, és van egy lelkiismeret, ami segít nekem, hogy az Isten akaratához igazítottan éljem az életemet. Ennek a két dolognak együtt kell munkálkodni. Nem lehet elhanyagolni az Isten akaratának tanulmányozását, mert nincs etalon, és nem szabad figyelmen kívül hagyni a motiváló erőt, mert akkor nincs miért az etalonhoz igazodja. Az Isten jósága és a törvény együtt kell jelen legyen kinek az életében. Nem elég az igazságot vagy a törvényt hangsúlyozni a legmesszebb menőkig, ha nincs igazán motiváló erő. Itt az elmúlt napokban, alkalmakkor is nem egyszer hallottunk eligazító szavakat, olykor másokat minősítő eligazító szavakat. Amikor ki, aki megszólal, tudni vélt, hogy a másik mit mondott rosszul és mit mondott jól, és hogy hogy kellett volna mondania és tennie. Ilyenkor lehet, hogy az igazság mint olyan felmagasztaltatik, csak a motiváló erő hiányzik. Az, ami egyetlen hiteles motiváló erőként engem a jó irányba irányíthat. Azt írja az egyik agykutatással kapcsolatos könyv, ezt még sokszor fogjátok hallani tőlem, mert hihetetlenül gazdag igazságtartalma van a mondatnak. A világ valamennyi érve, az összes tudós és professzor álláspontja, mondhatnám azt is, hogy a Biblia minden ígéje hozzátéve ehhez, lepereg rólam, ha nem tudok vele érzelmileg közösséget vállalni. Ha nem tudom magam azonosítani vele. Nem fogadja be senki a képviselt igazságot, ha a szeretet elkötelező hatalma nem jár együtt az igazság képviseletével. Nem szabad egymás fejére olvasnunk dolgokat. Ellen White azt mondja, hogy akkor nincsen a másikat, ha az életemet tudnám érte adni. Mert akkor majd tudom úgy mondani. Tudok magamról megfeledkezve olyan szeretettel megnyilatkozni, hogy a másik készséges lesz a hallásra. Még néhány dolgot hadd mondjak el. Amikor lámpásról beszél a Biblia, mégpedig azt mondja Krisztus, hogy a test lámpása a szem, és hogyha a te szemed világos lesz, akkor ez azt jelenti, hogy te a lelkiismeret szavával megegyezésben éled teljes nyugalomban és biztonsággal az életedet. Ha viszont a te szemed sötét lesz, ez azt jelenti, hogy ez az Istentől kapott érzékszerv idézőjelbe téve kezd meghomályosodni. Mikor homályosodik meg ez az érzékszerv? Hát akkor, amikor nem engedem működni. Nem hagyom, hogy működjön. Nem akarom elmondani a történetet, mindannyian olvastátok. A Saltykov Csedrinnek van egy elbeszélés a lelkiismeret, és ez az egész arról szól, hogy a lelkiismeret senkinek nem kell. Küldözgetik egymásnak, mert a másiknak biztos szüksége van rá. A másik élete átmenetileg egy-egy pillanata megváltozik, de neki sincs ínyére a változás, ő is tovább küldi. Szóval lehet egy keresztény ember is ilyen állapotban, amikor a szeme megsötétedik. Amikor a lelkiismeret, amely Istentől kapott, ami javunkra váló funkcióját nem tudja igazán érvényesíteni. Tehát még egyszer hadd térjek vissza. Az igazság nem elégséges motiváció. A lelkiismeret számára csak az etalont biztosítja. A készséget a cselekvéshez, a teljesítéshez nem. Ahhoz az Isten szeretete kell megjelenjen az életemben. És ez csak Isten és az én dolgom. Az én lelkiismeretem csak az én lelkiismeretem. Ezzel nekem kell gazdálkodnom, erre nekem kell odafigyelnem, a másiknak a sajátjára. A másik életében is van egy etalon. Az igazságnak az a mértéke, amilyen mértékig az igazság szavával szóba állt. Ez esetről esetre változik. Van egy abszolút igazság az Istené, de az én lelkiismeretem etalonja csak annyiban figyel az igazságra, amennyit én az igazságból befogadtam. És ez is egy olyan terület, ahol nem lehetek a másik lelkiismeretévé, mert lehet, hogy én sokkal kevesebbet fogadtam be, de az is lehet, hogy sokkal többet. És az is lehet, hogy én a másikra vetítem ki a magam igazság értelmezését, és azt várom el tőle, hogy annak feleljen meg. Ezek nem működnek így. Ezek nem egyszer a békétlenségnek és a testvéri szeretet hiányának a következményeivel járnak. A Biblia beszél megfertőztetett lelkiismeretről, amikor nem az Isten által egyedül elfogadott etalonhoz igazodik. Szükségszerűen megfertőztetett. Amikor nem az Isten jósága, ami megtérésre indít, motiválja, akkor is megfertőztetett a lelkiismeret. És lehet, hogy miközben én az igazságot fennem képviselem, és hangoztatom, a lelkiismeretem talán nem az igazán Istentől származó etalonhoz igazodik, és igazítja a másikat. Yeah. ebben a könyvben, ami nem tudom mekkora hatást fejtít ki a mi környezetünkben, a Gondolkodás elvesztett művészete címűben, az első fejezet már szembeállítja egymással az IQ-t és az EQ-t. Az EQ javára. Tehát nem az intellektuális magas röptűség és képességek halmaza jelenti igazán az emberi életben az értéket, hanem az érzelmi intelligencia, amikor odafigyelek a másikra. Amikor az én szeretetteljes késztetéseimmel motiválom őt. Így közvetett módon, szeretem őt, önmagamra nem figyelve. Ez az, ami igazán valódi közösségeket hoz létre, ahol az igazság, mint etalon hangsúlyos, de az érzelmi tényező nem kapja meg a maga szerepét és helyét, hogy kiüresedik a testvéri szeretet és együttérzés. A megtérésről a Biblia azt mondja, és ezt a szombatiskolánk is megfogalmazta, a megtérés voltaképpen arról szól, hogy kialakul köztem és az Isten szava között az összhang. Elfogadom az Isten szavát. És azért fogadom el, mert az Isten fia szeretett engem. Különben a világ összes érve is kevés lenne ahhoz, hogy engem egy ilyen hozzáállásra rábírjon. És ezért, amikor én elfogadom az Isten szavát igaznak, és azonosítom magam az Isten szavával, és engedem, hogy etalon legyen az életemben a lelkiismeret számára, ott az Isten jóságának sokkal nagyobb szerepe van, mint az intellektuális élménynek. Annak idején, amikor én elkezdtem a Bibliával foglalkozni, hát igazi apologétának képzeltem magam, mert örültem annak, amikor a Bibliának igaza van, és mindig igaza van. És ezért aztán érveltem én is minden mennyiségben, és a proféciák nagyon is a kezemre játszottak, mert azzal aztán be lehet bizonyítani mindent, és a másikot elhallgatni kényszerül, mert ugye az Isten jóval korábban, évszázadokkal korábban elmondta, hogy mi hogyan, persze pontosággal miként fog teljesedni, és ezzel le lehet hengerelni bárki. És mindig elképedtem azon, hogy hogy amit én ilyen világosan látok, az a másikról lepereg. Hát azért, mert szándékomon kívül, de az igazságnak ezzel a nagyon markáns és céltudatos képviseletével akár megszégyenítettem őt. Tehát az érzelmi tényező, mint olyan, ami segített volna az igazság elfogadásában, nem működött. Beledöngöltem a földbe, egy szava nem volt, aztán úgy nézett rám, hogy csodálok ám, de nem szeretlek, került. Hát mert nincs szüksége az igazságra a szeretet nélkül. Senkinek. Néhány ígét hadd idézek még az eddig elhangzottakon kívül, hogy például mi a lelkiismeret tényleges Istentől támogatott funkciója a maga valójában. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében a következőt olvassuk. Az első fejezet 5. versében. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Ebben minden benne van. Ezt az ígét az elején felolvasom, akár mehetünk volna. Mert ebben benne van mindaz, némi többlettel, a kifejtés többletével, amit az előbb elmondtam. A parancsolatnak vége, tehát itt az etalon, amihez igazodom. És a parancsolathoz való igazodás, hogy működik? Tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet által. És akkor a parancsolatnak megvan a maga helye és szerepe. De a parancsolat önmagában ezek nélkül nem áll meg. Tiszta szív, jó lelkiismeret, igaz hitből, Istenjánként bizalomból táplálkozó szeretet nélkül. Nagyon sok ilyen hibát követtem én is a prédikátori szolgálatom legelején, és azóta is, amikor a másikkal meg akartam értetni, hogy a Bibliának igaza van. Valaki felhívta a figyelmemet egy előadás sorozatra, az interneten lehet hozzáférni, arról szól, egy hát nem tudom, prédikátornak nem tudom, nevezhetném-e vagy sem, mindegy, valaki, aki előadást tart arról, hogy az evolúció, mint olyan, miért nem igazán hiteles tudományos megközelítés. De ha én csak őt hallgatnám, olyan cinikus és leszóló és lekezelő hangnemben képviseli azt, amit ő igaznak tart, ami valószínűleg igaz is, de én nem igazán érzek készséget arra, hogy elfogadjam a cinikus, fölényes hangvétel miatt. Ez sok mindent felsorakoztat, nagyon logikus a képviselet módja, de nem nyerte meg a szívemet, mert hozzátenném, hogy az illető most börtönben van. Valamilyen adócsalás miatt, de nagyon világosan képvisel dolgokat. Szóval ez cinikus megjegyzés volt, elnézést kérek érte, de szeretném ezzel is érzékeltetni, hogy az igazság nem jobbít, ha nincs igaz szeretet és jó lelkiismeret mellette. Mert amikor én csak az igazságra hivatkozom, akkor ezzel együtt jár az a kísértés, hogy a másik lelkiismeretévé legyek. Ne tegyek ilyet. Az igazság befogadása az én személyes ügyem. A hozzávaló viszonyulás is. És a motiválni, az, hogy magamat motiválni engedem, az is az én személyes ügyem. És az igazság csak a szeretet által motiválható. Hát nem tudom, mit mondjak, még nagyon sok mindent ide fölírkáltam magamnak, de az időből kifutottunk. Talán még a hit terjesztéséről, mint olyanról hadd szóljak néhány szót. A hit terjesztése nem azonos a térítéssel. A térítés az igazság képviselete, a térítés pedig hitből hitbe történik. A személyes motiváltság hatásával próbálom a másikat megnyerni. Próbálom az isteni szeretet közvetítésével elfogadhatóvá tenni számára az igazságot. Nyilvánvaló igazságot kell eléjük tárni, de a döntést rájuk kell bízni. És éppen ezért egy kicsit ellenszenves számomra az az evangelizációs gyakorlat, amikor a pillanat varázsa és hatása alatt embereket előre hívnak, és pressziót gyakorolnak a tömeg befolyás segítségével, pressziót gyakorolnak rájuk, hogy itt van, ennyi ember már előre jött, te is előre jöttél, vagy ha még nem, akkor gyere előre, és most döntsél. Szóval meg kell érnie, a szeretet indítatása alatt meg kell érnie az állásfoglalásnak, az igazsághoz való viszonyulásnak. Az Isten fia szeretette engem, önmagát adta érettem, ezért elfordulok magamtól, és odafordulok az Istenhez, odafordulok az Isten igazságához. Van még egy kifejezés, amit szeretnék szíves figyelmetekre bízni. Azt mondja az egyetlen profécia magyarázat, amit Pál apostol megfogalmazott. Ugye nem beszélek a Tesszalonika beliekhez írott első levélnek arról a részletéről, amikor azt mondja, hogy amikor azt mondják békesség, biztonság, ez egy rövid kis betoldás. De az igazán a tizedik vádlat proféciának tekintett apostoli megfogalmazásban ez áll, hogy azok vesznek el, akik nem fogadták be az igazság szeretetét üdvösségükre. Itt az igazság megint nem önmagában áll, hanem az igazság szeretetéről van szó, az igazság pedig a szeretet motivációja alatt fogadható be. Azon az alapon és állt, hogy az Isten szeretett engem, elkötelezett az ő akaratának megismerésére és követésére, és ilyenkor könnyű befogadni az igazságot, és könnyű szeretni az igazságot. És akkor egyetlen ígével szeretném lezárni. Boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Magyarán, aki összhangban él a lelkiismeretével, a saját lelkiismeretével. Nem a másikéval, nem a másik ráerőltetett lelkiismeretével, hanem a sajátjával. Így hangzik még egyszer, boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel, mert a saját urának áll és esik. És ebben segítsen minket a Jóisten mindannyiunkat. Amen.
2: Isten tiszteletünket a 280-as számú közös énekünk első és második versének éneklésével, majd imádság után a 6. és 12. versszakának éneklésével zárjuk be. Keressük meg és énekeljük el a 280-as számú közös énekünk első és második versszakát.

0: Az imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
1: Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük néked, hogy már az Édenben, az elbukás pillanatában gondoskodtál segítségről. Megígérted, hogy ellenségeskedést szerzel, hogy nem hagysz nyugtunkat, hogy szembesíteni akarsz a te akaratoddal, és a szeretet késztetésével akarod tenni ezt. Urunk, köszönjük, hogy az emberi történelmet végigkíséri ennek az ajándéknak a működése, és a mi személyes életünket is. És azt fájlaljuk, Urunk Istenünk, hogy a mi életünkben is olykor igaz az az igei megállapítás, hogy szólsz egyszer vagy kétszer, és akkor sem figyelünk rá. Urunk, szeretnénk belső békében élni a mi lelki ismeretünkkel. Nem azért, mert elhallgattattuk örökre, hanem azért, mert tökéletes összhangban vagyunk a te akaratoddal, a szeretet motiváltsága által. Urunk, szeretnénk veled járni, veled közösségben lenni, veled beszélgetni, megismerni mind mélyebben és átfogóbban a te teljes, tökéletes akaratodat. Szeretnénk, Urunk, azonosulni a menny értékrendjével, és szeretnénk, hogyha életünk minden területén megjelennének ennek a gyümölcsei. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ösztökeként működik bennünk is a lelkiismeret. Segíts, hogy egyre érzékenyebbek legyünk, és ne egyre fásultabbak a működése iránt. Segíts, Urunk, a te ígédben elmélyedni, hogy az az etalon, amihez igazodni kell a mi életünknek is, betöltse a maga helyét és szerepét a mi életünkben, és segíts naponta egy csendes órát eltölteni a te lábaidnál, szemlélni a te értünk hozott áldozatodat, és befogadni azt a szeretetet, amelynek átalakító hatalma van, hogy meglegyen az erőteljes indíték is. Köszönjük, Istenünk, hogy társulsz velünk a mi üdvösségünk munkálásában, és hogy megvan ebben a mi helyünk és a mi részünk is. Segíts, hogy a megkezdett jó dolog a Krisztus napjára mindannyiunk életében végbe menjen. Amen.
0: A megkezdett 280-as számú ének 6. és 12. versszakát énekeljük.

És szerintem úgy a gondolatmenet folytatásaképpen lapozzunk Malakiás könyvéhez. Ha jól emlékszem, a 888. oldal. Igen. Harmadik fejezete. Az én Bibliámban a 888. oldal, Malakiás 3.1-től olvasom. Íme, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Íme eljön, azt mondja a seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja. És ül, mint ötvös, vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt. És igazsággal visznek étel áldozatot az Úrnak. És kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem étel áldozatja, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben. Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a seregeknek Ura. Mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Milyen érdekes, hogy Malakiásnak ez a része voltak éppen összefoglalja az összes olyan szakaszt, amiről beszéltünk. Nem tudom, hogy itt az első verstől a felolvasott 6 versen keresztül látjátok-e a különböző szakaszokat. Először azt mondja, mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Íme eljön, azt mondja a seregeknek Ura. Tehát milyen érdekes, hogy várták Krisztus megjelenését, ugye? Kívánták, hogy végre találkozzanak vele, készültek, és azt mondja, a válasz az volt, hogy eljön az ő templomába. Nem a földre, hanem eljön az ő templomába. És utána jön a következő vers, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját. És a figyelmetlen olvasó ugye azt gondolhatna, hogy a kettő egybe tartozik. Eljön az ő templomába, és kicsoda szenvedhetni el az ő templomába érkezését, de nem erről van szó. Ugye nem erről van szó. Hanem azt mondja, eljön az ő templomába, akit ti kerestek, és kicsoda szenvedheti majd el az ő eljövetelének a napját. És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor. És a következő versekben a kettő közötti időtávolságban elmondja, mi fog történni. Eljön az Úr az ő templomába, 3.1, megjelenik az Atya Isten előtt, hogy megkezdődjék az ítélet, amikor majd eljön a földre, amikor megjelenik valójában, szemmel láthatóan, akkor kiosztja a jutalmat, illetve a károsztatást. És a kettő között történik valami. Azt mondja, ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, 3. vers, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és majd ezáltal igazsággal visznek étel áldozatot az Úrnak. Hogyha mondjuk én számoztam volna a Bibliát be, akkor azt mondtam volna, hogy a 3/3-as vers odáig tart, fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt. 4. vers, igazsággal visznek ételáldozatot Úrnak, és kedves lesz az Úrnak a Júda és a Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régi napokban és az előbbi esztendőkben. Ebben is milyen óriási tanítás van benne. Az embert először tisztává, fényessé és igazzá kell tenni, hogy utána képes legyen az Istennek igazságban szolgálni. Ezt figyeltétek, ezt a két lépést? Nem arról van szó, hogy előbb nekem, vagy miközben én igazságosan szolgálok, a szolgálatom által tiszta leszek, és van mivel dicsekednem, hanem mindig az Úrhoz kell mennem, aki megtisztít engem, és ha megtisztít, akkor szolgálhatom őt. Hit általi megigazulás. És kedves lesz az Úrnak, tehát elkészül egy nép, a vendégségnek, a mennyeződnek a vendégei, amiről beszéltünk délelőtt.
És olyan lesz, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben. És a 5. vers, mert ugye ez a megtisztulási szakasz kell, mert a megtisztulási szakasz után a vizsgálati ítélet, a közbenjárás, a bűnök eltörlése időszakában ő minket tisztít és szentté tesz. És amikor befejeződik, azt mondja, mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek. Ez reagál vissza a 2. versre, kicsoda szenvedheti el az ő megjelenését. Ugye teljesen világos. Tehát Malakiás könyve sűrítve mondja el azt, amit Pál apostoltól és János apostoltól megtanultunk, hogy Jézus először az atyához megy. Bemegy a mennyei szentekbe, a mennyei templomba. Hogy ott megkezdje a megváltói munkájának egy újabb szakaszát. Aztán Zakariás 6. fejezete, néhány lappal visszább. versétől. Az én Bibliában a 881. oldal. Íme egy férfi, a neve Csemete, mert Csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát. Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között. Ugye Zakariás ugyanazt mondja el, mint amit Malakiás, csak egy másik szempontból kinagyítja. Azt mondja, eljön a csemete, aki megépíti az Úrnak templomát. Mit jelent az, hogy mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát? Mit mondott Jézus? Azt mondta Jézus, roncsátok le ezt a templomot, és én harmadnapra újjáépítem. És ők azt gondolták, hogy Jeruzsálem kőépítményéről beszél. De közben arról beszél, amiről Zakariás beszél. Ha az ő templomát leromboljuk, akkor ő belőlünk épít mennyei templomot, hogy közöttük, bennük lakozzam. Tehát amikor azt mondja, eljön az Úr az ő templomába, Malakiás könyve, ott mi csak azt a dimenziót látjuk, hogy jön az atyához, ahol ítélkezés lesz. Ahol a tetteket, a szándékokat megvizsgálják. Malakiásnak azt mondjuk, eljön az Úr az ő templomába, és megnézik, hogy kik azok, akiből lelki templom épülhetett. Helyesen mondom, vagy nem helyesen mondom? Lapozzunk Efézus 2:20-22-höz, jó? Csak hogy lássuk, hogy nem a saját gondolatom. Efézus 2:20-22. 228. oldal. Akik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván nevekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. Ugye mi érdekes? Tehát itt mindjárt személy közelbe hozza Jézus. Amíg csak arról beszélünk, hogy bemegy az ő templomába a mennybe, ha még a mennybe is van az a templom, gyémántkövekkel kirakva, akkor is csak egy olyan aktus, amihez nekem csak távolról lenne közöm. Ugye? De már azt mondja Malakiásnál, hogy ül, mint ezüst tisztogató, és bennünket tisztogat. Minket csiszolgat, hogy aztán Pál apostol azt mondja, hogy belőlünk, mint lecsiszolt kövekből, egymásba rakva felépítsük az Istennek a testét, az egyházát, amin keresztül az Isten működik. Így most már értjük azt, hogy azt mondta, hogyha lerombolják az én testemet, akkor harmadnap után, mikor feltámadok, elkezdem felépíteni belőletek, belőlem és belőled a lelki egyházat, a lelki templomot. Ha én nem halok meg, ha ő nem hal meg, akkor belőlünk soha nem épül föl lelki templom. Ha ő nem hal meg, akkor én soha nem lehetek olyan kő, ami beilleszkedik ebbe a lelki templomba. Ugye milyen szép?
Tehát Jézusnak az a terve van velünk, hogy egy olyan templomot épít, amelyben akik között lakni fog örökké. És akik között lakva teljes harmónia, teljes szeretet, teljes egység van. És mi azt fogjuk bemutatni, hogy milyen az Isten. Ugyan vissza fog állni a teremtettségbeli cél, hogy bármire nézünk is, egymásra is, akkor is Istent látjuk. Minden lesz mindenben. És ő erre hívott el bennünket. Már itt a földön. Azt mondja, az a földi élet, ez a vándorút arról szól, hogy most csiszol bennünket, hogy lelki egyházzá, lelki templommá épüljünk föl, és bennünk lakozzon teljességgel. Örök időkön keresztül. Most az zárójelben jegyzem meg, nem csak úgy, hogy emberi testet vett fel, és örökre emberi testben marad, és örökre szét van zúzva a lába, örökre át van szegezve a tenyere, örökre át van szúrva az oldala. Örökre. Nem tudom ezt a szót kimondani jobban, hogy örökre. Tehát ő letette az isteni formát, és örökre emberi testben lakozik az örökké való Isten, a teljes Isten. És azt mondja, ez nem csak az én, hogy fogalmazok? Ez nem csak az a test, amit magára fölvett, és abban van a megdicsőt emberi testben, hanem én bennetek akarok lakozni. Bennetek. Arra hívott el téged meg engem, hogy bennem lakozzon az örökké való Isten. Ez a hit általi megőrzelésnek a tana. De már ez mindig így volt, nem csak ez a 19. század második felétől. Azt mondta, építsetek nekem sátrat, hogy köztetek, bennetek, közöttetek lakozzam. Mindig ez volt a célja. Mindig azért teremtette az embert, hogy az emberben megmutassa, hogy az Istennel harmóniában egyé lévő ember mit tud elérni, hogyan tud bemutatni Istent. Menjünk tovább. Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében. Ugyanazt a sorrendet követi, mint Malakiás. Ő fogja megépíteni az ő templomát, ugye ez Zakariás 6.13, ő fogja megépíteni az ő templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog a székében. Nagy már a dicsősége? Még nem. Úgy tudjuk, hogy úgy már nagy, mint profétai múlt időben már nagy a dicsőségben, minden elvégeztetett, de most még nem. Most még papképpen közben jár. Benne ül már az ő atyának trónjában? Profétai jövőben már igen, de még nem, mert most még mint pap közben jár. És azt mondja Zakariás, és pap is lesz az atya székében, és a legszívfacsaróbb és békesség tanácsa lesz kettőjük között. Már Zakariásból is tudhatták, hogy Jézus bűn elrendezési, a megváltási szolgálata nem zárul le a kereszthalálával. Eljön, mint szolga, embernek fia megalázva, fájdalmak férfia, meghal, feltámad, és már az Ószövetségből tudhatták, hogy eljön majd egy papi szolgálat, amikor mint pap és főpap fog közben járni értünk. És majd a papi szolgálat után királyként fog örökre uralkodni, ugye? És az ő királysága soha örökké meg nem romol. Tehát a nekünk olyan példaképünk van, olyan Istenünk van, akinek a szolgálatának minden szakaszával tökéletesen tisztában vagyunk. Tudjuk, hogy hol tartunk, és vele együtt vagyunk. Követjük, valahova megy. És ez a legszebb sor, és békesség tanácsa lesz kettejük között. Az ugye 2 Korintus, idejöttem, 2 Korintus 5.19, nem arról van szó, hogy Jézusnak az atyánál közben kell járni, hogy szeressen már minket. Hogy az atya, az Ószövetség haragvú istene, aki le akar sújtani, és el kellett jönni Jézusnak, hogy az atya ne sújtson le, és valahogy kibékéltesse az Istent. Mert azt mondja, úgy szerette az Atya Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ugye? János evangéliuma. Úgy szerette, hogy az nem kellett az egyszülött fiának magát föláldozni azért, hogy az Atya szeresse az embert, hanem abból látjuk, hogy mennyire szeret az Atya bennünket, hogy odaadta a fiút. 2 Korintus 5.19. Krisztusban, Krisztussal megbékéltette magával a világot. Ugye? Ennyire szeret bennünket. Erre mondja Zakariás azt, békesség tanácsa van közöttük. Békesség tanácsa van közöttük. Szóval azt akartam ezzel mondani, hogy amikor a nagy csalódás után
1844-ben meglátták a fiút, meglátták az ő mesterüket, meglátták a mi megváltónkat benne a mennyei templomban, akkor örvendeztek. Örvendeztek, hogy most ő közben jár az atyánál, és hogy békesség tanácsa van közöttük. De meg szeretném kérdezni tőletek, hogy valaha láttátok-e már, amit csak érintettem egy mondatban a délelőtti órában, azt a csodálatos megoldást, hogy amikor Jézus fölmegy a mennyei szentek szentjébe, akkor ott van előtte a két törvénytábla. És azt mondja Pál apostol, hogy a törvény szent, igaz és jó. A törvényből egyetlen jóta el nem fog múlni, mindaddig, amíg a föld és az ég el nem múlik. Ma is érvényes. És mit mond a törvényről? Római bekezdett levél a törvényről azt mondja, a törvénynek egyetlen egy szerepe van, hogy meglássuk, hogy mennyire nagy a bűn. Semmi más. Azt mondod erre, dehogy is nem Józsiát, az a szerepe, hogy a Krisztushoz vezető pedagógus. De mit jelent az, hogy Krisztushoz vezető pedagógus? Az azt jelenti, hogy a törvény azért adatott, hogy a bűn nagyon bűn legyen. Igen. A törvény semmit nem tud tenni. Róma 8.3 erőtelen a test miatt. Ádám meg tudta volna tenni. Itt a törvény tarts be, betartotta volna. Ha betartotta volna. Nem kellett volna megváltó. De a törvénynek egyetlen egy rendeltetése van, hogy igen nagy legyen a bűn. Hogy szerfeled bűnnek láttassék a bűn. Kedves testvéreim, nagyon sokszor elrontjuk azt, hogy mi a törvénytől azt várjuk, hogyha megfelelünk a törvénynek, ha minden erőfeszítésenkül kipipáljuk a törvényt, akkor üdvösségre fogunk jutni, mert ez az útja az üdvösségnek. De azt mondja a Róma, azt mondja Pál apostol, értsétek meg, testvéreim, a törvény képtelen megmenteni. Mert hogyha valaki be tudná tartani a törvényt, akkor már nem ajándékképpen jár neki, hanem tartozásból. Ezzel mindig bólogatok, és egyetétetek ezzel. De a mindennapi életünk mégis mindig azt mondja, nekem ezt is be kell tartani, még nem vagyok elég jó. Még nem vagyok elég nagy lelkű, még nem vagyok elég türelmes, még nem vagyok elég szeretetteljes, még nem vagyok elég szolgálva. És azt mondja neked az evangélium, értsd meg, a törvénytől nem fogsz üdvözülni. Értjük? Azt mondja Pál apostol, akkor feleslegesítettük a törvényt? Most ezt követjük, ezt a gondolatmenetet követjük, teljes egészében. Együtt éljük át Pál apostollal. Akkor feleslegesítettük a törvényt? Sőt, felemeljük. Mert miért emeljük fel a törvényt? Azért, mert üdvözít bennünket? Nem azért? Azért emeljük fel a törvényt, hogy mind tisztában ragyogjon. Mind tisztában, és egyre jobban lássam azt, hogy mennyire bűnös vagyok. Nagyon nehéz elfogadni az embernek, a büszke emberi szívnek azt, hogy a törvény minduntalan visszautasítja őt Krisztushoz. Nem mondja azt, hogy meglátom magam a tükörben, és azt mondtam, milyen jó vagyok. Végre beléphetek a mennybe. Valahol ezt várjátok, testvéreim. Belül a lelkünk mélyén valahol ezt várjuk, hogy egyszer úgy nézek bele a tükörbe, hogy ne legyen lelkismert furdalásom. Ugye? Ez visz bennünket... Ez is bennünket nyomorba. És azt mondja Pál apostol, menj oda a tükörhöz, fényesítsd meg, és olvasd, ismerd meg jól a mélységeit, zárójel, boldog mondások után egyből is mivel kezdi, elkezdi sorolni, hogy a törvény milyen mély, mennyire mély a törvény. Nézd bele a tükörbe, és meglátod, hogy még mindig Jézushoz kell menni. Ezt is vedd el tőlem. Ezt is. Sőt, átfogalmazom. Jézushoz kell menni, és azt mondani, látod Uram? Az önfeláldozást is te mutattad be, én nem tudom bemutatni. Látod, Uram, a nagy lelkűséget is te mutattad be helyettem. Látod, Uram, a családban lévő szeretetet, a szolgálatot is te mutattad be helyettem. A törvény arra jó, hogy mindig visszanyomjon bennünket Krisztushoz. Újra és újra és újra. Nem tudja a bűnöket elvenni, csak a bűnöket meg tudja mutatni. A bűnöket fel tudja nagyítani. Nem is emlékszem, talán ez is római levél, hogy azért jött be a törvény, a bűn pedig a törvény szegés miatt adatott. A törvény pedig a bűnök miatt adatott, ilyen Pál apostol ezt mondja, a törvény pedig a bűnök miatt adatott. Tehát én le akarom venni a súlyt rólunk, magatokról.
hogy ne ostorozzad a magadat, hogy nem tudok a törvény szerint élni. A törvény mindig ezt fogja mondani. A törvény mindig ezt fogja mondani, hogy neked Krisztushoz kell menni. De Krisztus bent a szentek szentjében a törvénytáblák előtt áll. Azt mondja, hogy törvény nélkül nem lehet meglátni, hogy milyen nagy szükség van a megváltóra. Milyen nagy szükség van arra, aki egyedül tudja hordozni a bűnöket. A másik ugye a kegyelem része. Azt mondja, ha üdvözülni akartok, akkor a törvényben nézd meg magad, és valljátok meg bűneiteket. És Isten azt mondja, én megkegyelmezek neked. Ezt a bűnt is eltöröltem. Ezt a bűnt is eltöröltem. Megkérdezte Simontól, ki az, aki jobban szeretett? Az, akinek több bűnt bocsátott meg, több tartást engedett el. Ha te azt akarod, hogy a legnagyobb szeretet legyen Isten és te közötted, akkor annak egyetlen egy útja van. Hogy minél, hogy? Így van. Hogy minél pontosabban, és ebben most már érzitek egészen kézefolytod azt, hogy miért hibás az, ha valaki azt mondja, én most már szent vagyok. Abban az értelemben, hogy már nem bűnözöm. Én már elértem a tökéletességet. Nem mondhat, mert maga a tökéletesség arról szól, hogy mindig újabb és újabb mélységben látja, hogy mennyire távol van Krisztustól. És amikor az ember megérti azt, hogy semmit nem tehet az üdvösségéért, csak a kegyelem trónjához mehet, hogy kapjon bocsánatot, ez az útja, akkor volt, akiben hit által igazzá van téve. Azt mondja Jézus, ezt már tudjátok, mindenki kívülről tudja, azt a bűnt, amiben neki semmi része nem volt, azt magára veszi, és azt a tökéletes jelmet, amiben nekünk semmi részünk nem volt, azt pedig ránk teszi. Tehát ugye meglátták a pionyírok azt, hogy a szentek szentjében ott van a törvény örökérvényű, és a törvény kell nekünk, mint segítő tanár, aki elvezet bennünket Krisztushoz. És mit láttak meg még ezzel összefüggésben? Meglátták a szombatot. Megint speciális bibliai tanítás. Meglátták azt, hogy a törvény kőtábláin ott van a szombat. Erről most nem akarok prédikálni, mert ezt mindenki nagyon jól tudja, szombatisták vagyunk. Mindenki nagyon jól tudja. De a szombatban meglátták azt, hogy a hármas angyali üzenet, első üzenete az volt, eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette. Visszautal a negyedik parancsolatra. És a szombat mellett, a teremtő előtti meghódolás mellett, azon ott van a másik oldal, a fenevad bélyege. Most már látjátok? Csalódás, szentétana, a törvény és a kegyelem, az igazság, és a fenevad bélyege a szombattal együtt. Ezek annyira egymásra épülnek, hogy egyik a másiknél, tehát a rendszer valamelyik hiányában felborul. És mindegyik rendszer elem a másikból következik szigorúan. És nekünk ránk bízta azt az üzenetet, hogy azt mondja a második angyal, leomlott Babilon, jöjjetek ki belőle én népem. Harmadik, ne imádjátok a fenevadat, és aki felveszi a bélyegét. Melyik az a biblikus egyház, amelyik ezt hirdeti? Kicsoda hirdeti? Meg én kérdezem. Vissza kell mennünk az alapokhoz. Minket Isten arra hívott el, egy olyan népet hívott el, aki ezt az 5 pillért, vagy 6 pillért, kinek hogy jön össze, ez benne él a szívünkben. Teljesen pontosan. Ha ezt megéljük, akkor ha lesz üldözés a mi életünkben, nem kell mondjuk előbb elaludnunk, akkor ez az 5 pillér olyan páncélt ad, hogy nem tudsz benne. Tehát nem arról lesz szó, hogy azt fogod érezni, hogy hát egy nagy hős vagy, hanem nem tudsz másképpen viselkedni. Nem tudsz másképpen reagálni. Mert hiszen tudod, hogy kibe hittél, tudod, hogy milyen kősziklára építettél. Mit akartam még itt elmondani? Jelenések 14:7-10. Ugye a hármas angyal üzenet, ezt mondja az angyal, nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait.
Betölt az idő, a bibliai profécia eltelt. Féljétek Istent, mert eljött az ő ítéletének órája, a vizsgálati ítélet megkezdődött, az emberek, a könyvek, ami le van írva, meg lesznek ítélve. Imádjátok a Teremtőt, negyedik parancsolat. Teljes harmóniában, egységben ezt az üzenetet, azt mondja, akinél volt az örökké való evangélium, hatodik vers, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ezt a mai napot én csak arra akartam szánni, hogy felébresszük magunkat, hogy mi vagyunk a hármas angyali üzenet. Nekünk kell ezt belül elmélyíteni, nekünk kell egyrészt személyesen Krisztushoz tapadnunk, másrészt pontosan tudnunk a jelen való kornak szóló igazságokat, és ezt valahogyan hirdetni a körülöttünk lévő embereknek. És más angyal követte azt, és mondván, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Nem ebbe vagyunk benne? Nem? Itt vagyunk a kellős közepében. A kellős közepében. És hamarosan el fog jönni, ha valaki imádja a fenevadot, és felveszi annak képét, stb. Stb. Tehát ez a legidőszerűbb üzenet, ami ma hangozhat. És hogyha ez nem él a szívünkben, nem ég a szívünkben, akkor másokkal fogja Isten ezt a művet elvégezni. Mert azt, hogy azt mondta, hogy látott egy másik angyalt az ég közepén repülni, tehát mindenki ez elhatott, nem fog ránk várni, akkor be fogja végezni valaki más. Vagy valaki mások. Én szeretném, hogyha ennek a munkának a részese lehetnék. Akármilyen módon. Gondolom, ti is szeretnétek, hogy ennek a részesé lehessetek. Tehát, hogy is fogalmazzak? Nekem a két héttel ezelőttig picit úgy érzem, hogy ez egy tankönyvízű tanulmány volt. Én ugyanúgy a kerességre, meg utána megtanultam, jól tudom, hármas angyali üzenet, szentély, tana, a szombat, a negyedik parancsolat, Babilon leomlott, a fenevad bélyege, stb. Stb. De az, testvéreim, mindaddig egy száraz tudás marad, mindeddig egy halott tudás marad, ameddig ez nem a saját életünket változtatja meg. Én megmondom nektek őszintén, hogy nagyon sűrűn vívódok azzal, hogy a nap 24 órájából mennyit használok erre, arra és amarra. Nagyon komolyan, nagyon személyesen mondom ezt. Nagyon személyesen. Mert itt feszül az, hogy ahogy pont beszéltünk Gábor, hogy az idő. Itt feszül az, hogy ahogy White testvérnő írta valamelyik művében, hogy egy talentumból, például a Krisztus példázati című könyvben, hogy mindenkinek van egy talentumja, és abból ugyanannyi van mindenkinek naponta 24 óra, hogy mit csinál és hogy csinál. Na most, hogyan számolok el én azzal, hogy engem elhívott az Isten arra, hogy a környezetemnek ezt a megmentő, a világnak szóló utolsó üzenetet hirdessem, hogy egy olyan népet készítsen el az én munkámon keresztül is, akiken nincsen semmi szeplő vagy sömörgözés, és közben tévét nézek. Meg lehet ezt magyarázni? Ez most csak egy délutáni beszélgetés, tehát nem kell most nagyon prédikálni. Meg lehet ezt magyarázni? Ezt nem lehet megmagyarázni. Ez a bűnnek a titka. Ez a bűnnek a titka. Vagy hogy van az, hogy annyira elvisz bennünket a világ, hogy azon gondolkodunk, hogy mit együnk, mit ígyunk, mibe öltözködjünk, milyen kocsival járjunk. Nem? Melyik állásba fizetnek jobban? Hogy lehetne úgy bizniszt csinálni, hogy abból azért keresztény módon, de azért tisztességesen megéljünk? Ez forog a fejünkben, nem? Ez forog a fejünkben. Éppen tegnap előtt olvastam Ellen White-ról az Evangelizáció című könyvét, azt mondja, hogy ha valaki lelkész, akkor egyáltalán ne is folyjon bele világi bizniszbe. Most jó, hogy nincsenek itt lelkészek közöttünk. De hányan lelkészünk van, aki nem folyik bele világi bizniszbe? Van olyan? Nem róluk beszélek, magunkról beszélek. Tehát félre ne értsétek, magunkról beszélek. Magunkról beszélek. Tehát egy romantikusan ábrándozunk arról, hogy majd az Úr milyen nagy dolgot fog majd hozni, stb. Romantikusan olvasjuk a történetet, amikor a háló szakadozott, és kihúzták a halászok, és mondta neki Jézus, gyertek és kövess engem, és ők ott hagyták, nem törődtek, és mentek vele,
Nem mondják azt, hogy na most végre van egy nagy halpiaci fogáson, most be lehet hozni a lemaradásokat, eddig mínuszban voltunk, piros betűs volt a könyvvel, és most végre már fekete lesz. Nem, ezt mondták, mentek utána. Mentek utána. Tehát ami mi ezt romantikusan nézzük, és ebben gyönyörködünk, és édesen hangzik a szánkon, de az életünkben nem valósítjuk meg mi magunk, nem mi leszünk Péter, meg a halász, meg a többi, most magamról beszélek, de rólatok is szerintem, akkor az egész csak egy ilyen szentimentális vallás marad. Szentimentális vallás marad. És azt gondolom, a megoldás az az, hogy nekünk így a Bibliát olvasva és gondolkodva, elmélkedve otthon, mert mindenkinek megvan ez a talentuma, és a Szentlélek mindenkinek segít. Így közösségre, szorosabb közösségre kerülni Jézussal. És rábízni, hogy ő tudja, hogy nekem milyen tempóban kell ebből kivonulni, abba belemenni, stb. És ad gondolatokat, és ad döntéseket. És bárcsak meg lenne ez a bátorságunk, hogy Istenért tudnánk dolgozni. Hogy részese lennénk ennek a hármas angyal üzenetnek, hogy mi magunk is életünkkel, a szomszédunknak, meg a szavainkkal ezt tudnánk hirdetni. Én azt gondolom, hogy most már ez a második, a végső szakasz ennek a beszélgetésnek, bárcsak én beszélek, hogy nekünk nagyon fel kell ébrednünk. Nagyon-nagyon fel kell ébrednünk, magamat is beleértve. Nagyon fel kell ébrednünk, és nagyon azt kell mondani, hogy hogyan tudom úgy átalakítani az életemet, hogy az teljes mértékben Jézusról szól. Az teljes mértékben az üdvösségről szól. Mert tudom, hogy ez mindenkinek a szívében ez benne van. És mindenki, hogy is mondjam, károsztatja saját magát ebben. De csak egy megoldáson azt mondta, az én igém élet és lélek. Ha ezt olvassuk, ha ezen gondolkodunk, ha erről beszélgettek a házastársatokkal, vagy akivel tudtok, akkor ez tud bennünket hitről hitre és fejlődésről fejlődésre vinni. Kérdés, vagy hozzáfűzni való. Mondjatok bármit. Hogy akkor, hogyha ez így van, hogyha minden Jézus, és rátesszük, és ezzel el van intézve, akkor hol van az, hogy a kavicsból kalács lesz? Hol van az, hogy igazából olyan anyává válok, mint ami anya szeretnék lenni, olyan feleség leszek, mint amilyen feleség szeretnék lenni, olyan fér vagy apa leszek, mint amit a Biblia elvár tőlem? Először is azt le kell szögezni, hogy sokszor fogunk még sírva és térdeinken állva, és a bűneinket megbánva, mint apa és mint férj, mint anya és mint feleség, Krisztusnak zokogni, hogy alkalmatlan vagyok, nulla vagyok, nem látom, hogy fejlődés lenne. Sokszor, még nagyon sokszor. A törvény tükre, a szabadság tükre nagyon sokszor fog még bennünket elszomorítani Isten szerint való szomorúságra. Ez biztos, hogy így van. Ez biztos, hogy így van. És a másik oldal is igaz. A megigazulás, a megszentelődés, akármennyire fájdalmasan hangzik, és ezt nem akarjuk felfogni, a megszentelődés, ez a könnyek és a térden lévő bűn bevallásnak a folyamata. Van bennünk egy olyan romantikus kép, hogy a megszentelődés az olyan, hogy végre a gyerekemmel egész nap teljesen türelmes voltam. Egy rossz szót sem sikerült mondanom, és most látod, atyám, magasztallak téged, mert ilyen csodálatos anya nem voltam még soha, mint amilyen most vagyok. Azt mondja Jézus, éjszakákon keresztül borult le az elé hangos kiáltások és könnyek között, aki egyedül tudja őt megszabadítani, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Szét kell törnünk azt a hamis, karizmatikus felfestést, hogy most már szentek vagyunk, és a fejlődés megy, stb. És azt is, a másik oldalt is, hogy soha nem leszek elég jó. Soha nem fogadhat el téged. Ha te arra válsz, vagy azt mondod magadnak, hogy most már elég jó vagyok, és elfogadhat, akkor az önigazulás, az önüdvösség. Mindig így lesz. Soha nem lesz elég jó, de az lenne a probléma, hogyha a szíved azért vádolna, hogy azt mondanád, hogy nem érdekel engem, lehetek türelmetlen, én ilyen vagyok, és ez így rend, és kit érdekel, más is ilyen. És nem éreznéd, hogy ez a bűn égeti a szívedet. Érted? Tehát, hogy ha nem vádol bennünket a szív,
akkor tudjuk, hogy szeretet van bennünk. És a szív nem azért vádol bennünket, mert nincs bennünk szeretet, hanem azért, mert nem szeretünk eléggé. És ez az Isten általi megkeseredés. Tehát, hogy fogadjátok el Krisztust. Azt, hogy igen, nem vagyok elég jó, ő volt a tökéletes szülő. Ő az egyetlen tökéletes szülő. És a tökéletes szülői elvárás beteljesítette helyettem. Azt mondja az atyának, látod, a Józsi, a Melitta, a Sanyi, teljesen mindegy, tökéletlen szülő. Tökéletlen szülő. Meg kéne halnia, mert nem testi be a törvényt. De itt vagyok én. Itt vagyok én, aki tökéletes életet éltem, és ez neki számítódik be. Ez az evangélium. Ezt annyira nehezen értjük meg. És amikor az ember ezt az ingyen megbocsátást elfogadja, azt mondja, nem károsztat engem az Isten, mert rossz anya vagyok, nem károsztat, mert rossz fér vagyok, nem károsztat, mert rossz feleség, rossz apa vagyok, nem károsztat. Jézus azt is magára vette. Amikor az embernek ez a bűnbocsánat megérinti a szívét, akkor felszabadul. Nem örökre, csak a következő imáig. Akkor megint lesz erre a gyerekéhez egy kicsikét, stb. Emellett, ez az első rész is, emellett az Istennel való kapcsolatom mellett van az Isten által adott eszközöknek a használata. Például most, amikor jöttem hozzátok az erdőn keresztül, akkor előtt imádkoztam, hogy felszabadultan tudjak beszélni meg, hogy legyen bennem egy Szent Lélekből. És nem éreztem, hogy ez lett volna. És amikor vezettem, akkor azt mondtam bennem, hogy hát Jézus énekelt. Tehát ő nem várja meg, hogy érezze, és az ének például, most csak egy rövid, egyszerű példa, az ének például felvidítja a lelket. Tehát akkor anélkül, hogy láttam volna, hogy én most már tele vagyok energiával, énekeltem azt a verset, amelyik éppen választottam az éneklést. És amíg énekeltem, éreztem, hogy ez az Istennek az eszköze arra, hogy segítsenek engem fölemelni. Tehát az egyik, hogy visszatérni a bűnbocsánathoz újra és újra és újra, a másik pedig az, hogy az Isten által adott eszközöket, hogyan nevelje gyereket, a Biblia tanácsai, stb. Alkalmazni. De azt ne várd, hogy valaha lesz benned egy olyan hang, most már tökéletes szülő vagyok. Most már nincsen. Ha ez lenne, akkor nagy baj lenne. Akkor érezném azt, hogy akkor vigyázz, mert akkor valami nincsen rendben veled. Jó? Tehát, hogy... És a harmadik, és még lesz kettő, tehát a harmadik pedig az, hogy amikor pedig türelmes voltam a gyermekemhez, egy jó délután sikerült, egy jó délelőtt sikerült, akkor álljak meg, és merjem kiúzni magam, mondani azt, atyám, örülök, hogy most ez így alakult, örülök, hogy most teljes értékű szülőnek érezhettem magam, és annyira jó az angyalok előtt is látni, hogy én most a gyerekemmel úgy foglalkoztam. Mert az embernek szüksége van ilyen önbecsülésre, ami nem önmagában jön, az, hogy az atyán követi, és akkor megdicséri magát, ha szabad így fogalmaznom. Erre nagyon szükségünk van. Mindenkinek szüksége van erre. És ez rendjén való. Nem kell mindig lehorvasztott fejjel. Ma jól foglalkoztam a gyerekkel, és milyen jó volt, és nagyon jól sikerült, és annyira hálás, és úgy örülök neki, és hogy az angyalok is ezt látták, és itt ültök körülöttünk, és ez fantasztikus volt. Jó? Igen, nagyon köszönöm, hogy mondtad, ez nagyon fontos, így van, hogy egy dolgot nem, de ez az Isten nem dönt helyettünk. Tehát ő a döntést lehetővé teszi, ez az ő munkája, hogy a dönt, és amikor döntöttünk, akkor mellénk áll. Ugye minket azt szokott zavarni, amikor rosszul döntünk. Tehát, hogy nem úgy döntünk rossz, hogy belecsúszunk egy rossz döntésbe, hanem tudjuk, hogy mi lenne a helyes döntés, és mégis rosszul döntünk, és akkor azt gondoljuk, hogy akkor már mindenek vége van. De akkor is vissza lehet menni, újra és újra vissza lehet menni. Mert amíg az emberben benne van ez, hogy... Tehát amíg azért aggódok, hogy nem vagyok elég jó Istennek, mi az a legnagyobb jele annak, hogy új szívet adott nekünk, nem? Mert amíg ez nincs bennünk, addig az ember azt mondja, hogy a családomnak, magamnak kaparok, és minél jobb legyen minden, és ez a világ rendje. Mindenki így él, de amikor az ember új teremtése meg, akkor elkezd az Isten szerint gondolkodni. És az a régi énje, a régi teste, az új embere, az ott van végig, és ez a küzdelem, ami benne van. De hát senki sem tud egyszerre, tehát egy pillanat alatt elváltozni, hanem ez egy fáradtságos és hosszantartó munka lesz, mint a testépítés, vagy mint a földművelés, vagy az állattenyésztés, bármi, vagy a természetben bármi. Tehát ez kell, de egy biztos, Pál azt mondta, hogy így fordítom le, hogy nem érdemes azt nézem, ami mögöttem van, mert eléggé elszomorodnék. Ezért, ami mögöttem van, azt nem nézem.
azt nem nézem. Mert ha Pál mondja ezt, akkor én, azt, én meg te, vagy akár még mondhatja még jobban, nem? Hogy nekünk aztán igazán nem érdekes, ami mögöttünk van arra nézni, hanem inkább csak arra, ami előttünk van, annak neki dőlni.

Kedves gyerekek, először néhány gondolatot az igéből engedjétek meg, hogy szóljak hozzátok. A 23. Zsoltárból szeretnék egy Biblia verset idézni. Azt hiszem, hogy ti is mindannyian jól ismeritek a 23. Zsoltárt, a Jó Pásztor Zsoltárt. Melyik gyerek az, aki ne ismerni, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Minden gyermek ismeri. Legalábbis minden gyerek, akinek a szülei olvassák a Bibliát, és a gyermekekkel is tanítják ezt. Minden gyerek szinte az első között tanulja meg. De van ebben a Zsoltárban, ebben a nagyon szép Zsoltárban, és nagyon érthető Zsoltárban, azaz lehet, hogy nem is nagyon érthető Zsoltárban, van egy olyan kijelentés, amikor azt mondja, hogy a pásztor mivel terelgeti a juhokat. Emlékeztek rá? Mi van a pásztor kezében? Kettő dolgot mond, a te vessződ és a te botod. Azok vigasztalnak engem. Azt mondja, hogy a te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. És olyan érdekesen fogalmazza meg itt a Szentírás, mit gondolunk egy botról meg egy vesszőről? Alapvetően milyen eszköz egy bot meg egy vessző? Ugye amikor, megmondom őszintén, amikor főleg fiúk kezében látok botokat meg vesszőket, én nem nagyon örülök neki, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindig a legjobb célra használják. És azt mondja itt a Szentírás, hogy a jó pásztor kezében is ott van az a bizonyos bot és vessző, és nem azt mondja, hogy azzal veri meg jól a juhokat, hanem azt mondja, hogy azok vigasztalnak engem, mondja. Tehát a juhok vigasztalására való. Mit jelent ez? Tehát mi volt ez a két eszköz a pásztor kezében, a keleti pásztor kezében, a bot és a vessző? Először a vesszőről szeretnék szólni. Három funkciója volt ennek a vesszőnek, és azért még annyit hadd mondjak el, hogy keleten, Palesztinában is a pásztornak összesen ez a kettő dolog volt a kezében, miközben a juhokra vigyázott, a juhokat terelgette. A vesszőnek alapvetően három feladata volt, és védelmül szolgált, elsősorban védelmül, mindjárt meglátjuk milyen szempontból. A pásztor kezében a vessző a juhok számára biztonságot jelentett, mert ezzel a vesszővel a pásztor elűzte a kutyát, elűzte a farkast. Ezzel ütögette meg a bokrokat, hogy az ott meglapuló kígyókat elzavarja, hogy a juhokban semmi bajt ne tudjon tenni. Ugye milyen hasznos volt ez a vessző? De volt ennek a vesszőnek egy másik feladata is. Ennek a feladata az volt, hogy előfordul, amikor a juhnyáj együtt van, és valamelyik juh észrevesz egy olyan fűcsomót, vagy valami olyasmit, ami az ő egészségére ártalmas, mérgező. És gyorsan oda akar menni, enni akar belőle. Vagy valami szakadékban meglát a személynek kedves ételt, és oda akar menni hozzá, és nagy veszélynek van kitéve. Olyankor mit csinál a pásztor ezzel a vesszővel? Megfogja ezt a vesszőt, eldobja, eltalálja vele a juhot, az nagyon megjed, egy kis fájdalmat is okot ez neki, de nagyon megjed, és abban a pillanatban rohan vissza a többiekhez. Ott hagyja azt, amiért elindult. Hadd kérdezem, bátorítás ez a pásztor kezében, a vessző? Ugye, ha mi is valami rosszat akarunk tenni, valami veszélyben vagyunk, az Úr jelzi, figyelmeztet. Lehet, hogy nem mindig kellemes, amikor megállít bennünket, de vigyázni akar ránk, hogy nehogy a vesztünkbe rohanjunk, nehogy a szakadékba esünk, nehogy valami ártalmas dologba belemenjünk. És volt még egy harmadik szerepe is ennek a vesszőnek. A juhoknak milyen a bundája? Pici vagy nagy? Rövid szőrűek vagy hosszú szőrűek? Ennyit már ti is tudtok biztos, nagyon hosszú szőrűek. És ez alatt, a hosszú szőr alatt, a bundájukban nagyon gyakran megtelepszenek az élősdiek. Különféle állatok telepszenek meg ott a bundában, és a bőrbe behatolva nagyon kellemetlen betegségeket, kellemetlen dolgokat tudnak okozni. És ezért a pásztor azt csinálta ezzel a vesszővel, hogy a bundáját így aprólékosan fölhajtotta, és megnézte, hogy nincs-e ott benne valami kórokozó, vigyázott az állat egészségére, és ha valami baj volt, akkor mit csinált? Meggyógyította az állatot. Tehát a vessző vigasztalása szolgál a pásztor kezében. Ki az igazi pásztor? Ugye Jézus Krisztus. És kik ezek a juhok? Mi vagyunk. Igen, az ő kezében a vessző, amellyel segít bennünket, vissza akar vezetni a nyájhoz, hogyha mi el akarunk kóborolni rossz irányba, vagy amikor elűzi az ellenséget, a veszedelmet tőlünk, vagy amikor odafigyel ránk, hogy nincs-e valami bajunk lelkileg, hogy meg kell-e gyógyítani bennünket. Igen, a vessző a gondoskodásnak, a szeretetnek a jele.
És volt még egy másik eszköz is a kezében, ez a bot. Milyen volt a pásztornak a botja, tudjátok-e? A pásztorbot az olyan, hogy egy hosszú bot, és a végén egy ilyen kampó van, egy ilyen horgas vége van ennek a botnak. És ezzel a bottal is alapvetően két dolgot csinált a pásztor. A juhok gondoskodását szolgálta. Ezzel a kampós végével emelte fel a pici bárányt, az egész kicsi bárányt, aki eltévejedett az anyukájától. Nem a kezébe vette, mert hogyha a kezébe veszi, és megérzi a bárány, a jó anya megérzi az idegen szagot a gyermekén, akkor lehet, hogy nem is fogadja vissza. Ezért ezzel a bottal, annak a kampos végével gyengéden fölemelte a kis jószágot, és odavitte az édesanyjához. Vagy hogyha beszorult valamilyen olyan helyre, ahonnan nagyon nehéz volt kihúzni, vagy veszélybe került, akkor utána nyújtotta ezt a botot, és úgy húzta ki onnan a legnehezebb, a legmeredekebb szakaszokról, úgy mentette meg a bárányt. Tehát, amikor a Zsoltár író azt mondja, hogy a te vessződ és botod vígasztalnak engem, akkor valóban tudhatjuk, hogy Jézus is az ő veszélyével és botjával, a szeretetteljes gondoskodásával állandóan azon van, és arra törekszik, hogy bennünket a lehető legjobb állapotban tartson, hogy ne kóboruljunk el, és semmi bajunk ne legyen, hanem meg tudjon őrizni bennünket az örök életre. Menjetek vissza a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán, noha az idő nagyon elhaladt, és gondolkodom is, hogy lehet ezt megvalósítani, egy bibliai könyvről szerettem volna beszélni, és szeretnék szólni, Jeremiás síralmairól. Ez a könyv olyan, az én meggyőződésem szerint, hogy ismerünk belőle nagyon szép részleteket. Egy-egy gondolat, egy-egy bibliavers nagyon ott van a szívünkben. De ha most megkérdezném, hogy mondjuk el, hogy miről szól Jeremiás síralmai, vajon mit tudnánk erről mondani? És annyira gyönyörű ez a könyv, mint minden egyes bibliai könyv, és olyan hatalmas, mély mondani valója van, amit úgy érzem, hogy bizonyos értelemben ritkábban szoktunk említeni. Mondom csak, ezeket a kiragadottan gyönyörű igéket szoktuk megemlíteni, de viszonylag ritkábban említjük azokat az összefüggéseket, azokat a nagyon mély lelki tanításokat, amely mindenkor minden hívőjének hatalmas tanulságú szolgált, de szeretnék annyit mondani, hogy nekünk most a végidőben különösen fontos tanulsággal szolgál. Mindjárt látni fogjuk, hogy miért, de ha valamikor, akkor nekünk Laodicea népének Jeremiás síralmait olvasni, és ezeknek a gondolatait igazából megérteni, hihetetlenül fontos. Mindenek előtt röviden ki is írta ezt a könyvet, és mikor, ugye maga Jeremiás próféta írta a könyvet, Jeremiás síralmait, és Jeruzsálem pusztulása után. Az Úr Jeremiás próféta által is, a többi prófétáján keresztül is, de Jeremiás által is közölte azt, hogy az ő ítéletei, az Isten ítéletei nem sokára be fognak következni, és valóban be is következett ez. És amikor az isteni ítélet bekövetkezett, és Jeruzsálem városa szinte elpusztult, ugye három ízben történt támadás, Nabukodonozor az ő seregeivel fogságra vitte a népet, három ízben jött hadjárat a babiloniaiak részéről, és az utolsó támadás, utolsó ostrom pedig ugye azzal végződött, hogy magát a templomot is felgyújtatta, lerombolta a templomot, és a város is megégett. Gyakorlatilag a népet elvitték, egész kevesen maradtak Jeruzsálemben. Tehát egy hatalmas, hatalmas ítélet volt, hatalmas csapás volt ez Isten népén. És az e felett való imádságos könyörgés, gyötrődés, amit Jeremiás megfogalmaz ebben a könyvben, Jeremiás síralmaiban, és azon túlmenően, hogy a nép felett, a nép állapotán kesereg, imádságos, gyötrődő lelkülettel, azon túlmenően hatalmas vígasz, és azt fogjuk meglátni, hogy ebben az emberileg teljesen reménytelen helyzetben Jeremiás itt ebben a helyzetben mégis miben talál vígaszt és reményt. A mai alkalommal többet szeretnék olvasni az igéből, több biblia verset szeretnék olvasni, öt fejezet, mindössze Jeremiás síralmai, persze nem tudjuk az egészet végigolvasni, de mégis, hogy magáról a könyvről legyen egy képünk, összességében álljon előttünk Jeremiás síralmai. Ezért jó néhány igét szeretnék olvasni, és gyakorlatilag az igék, hogyha nem mondok hozzá könyvet, hanem csak fejezetet és verset, akkor az mindig Jeremiás síralmait fogja jelenteni.
Olvassuk is mindjárt az első fejezet, első, második versét, és nézzük meg, hogy milyen helyzetbe került Jeruzsálem a babilóniaiak ostroma után. Első fejezet, első, második verse. Jaj, de árván ül a nagy népű város. Olyanná lett, mint az özvegyasszony. Nagy volt a nemzetek között, a tartományok között fejedelem asszony. Robotossá lett. Sírván sír éjjelente, és könny borítja az orcáját. Senki sincs, ki vígasztalná azok közül, akik szerették. Mind megcsalták barátai, ellenségeivé lettek. A 17. vers első része. Terjezgeti kezeit Sion, nincs vígasztalója. Második fejezet, 15. verse. Összecsapják felettet kezüket minden járókelők, süvöltenek és csóválják fejüket Jeruzsálem leánya felett. Ezé az a város, amelyről azt mondták, tökéletes szépség, az egész földnek öröme. A 21. vers első része. Az utcákon, a földön fekszik gyermek és vén. Szüzeim és ifjaim fegyver miatt hullottak el. 4. fejezet első verse. Jaj, de meghomályosodott az arany, elváltozott a szép színarany, kiszóradtak a szent hely kövei minden utca szegletére. 4-től 6-ig terjedő versek. A csecsemő nyelve az ínyéhez tapadt a szomjúság miatt. A kisderek kenyeret kértek, és nem volt, aki nyújtott volna nékik. Kik pompás ételeket ettek, elpusztultak az utcákon, akik bíborban neveltettek, a szemétdombot ölelgetik. Bizony nagyobb az én népem leányának bűnhődése Szodoma bűnhődésénél, amely elsüllyedt egy pillanat alatt, noha kézzel sem ütöttek felé. És a 9. és 10. vers, majd a 12. Jobban jártak, akik fegyverrel ölettek meg, mint akik éhen vesztek el, mert azok átveretve múltak ki, ezek pedig a mező termésének hiánya miatt. Irgalmas anyák kezei megfőzték gyermekeiket, hogy azok eledeleik legyenek az én népem leányának romlásakor. És a 12. vers. Nem hitték a föld királyai, sem a föld kerekségének lakosai, hogy szorongató és ellenség vonuljon be Jeruzsálem kapuin. Nem olvastam el az összes borzasztó ígét, ami Jeremiás síralmaiban található, de azt hiszem, hogy ez bőven elég ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, hogy ez valami olyan ítélet volt, ez valami olyan csapás volt, amely minden emberi elképzelést felülmúlt. És gondoljuk végig az egész könyvnek a szerkezetét, azt mondtuk, hogy ez egy imádságos gyötrődés. Sokszor megfogalmaz, majd látni fogjuk a vígasztaló gondolatokat. Újabb gondolatra tér, de újból és újból visszatér. Szinte azt lehet mondani, hogy nem tud szinte napi rendre térni ezen a hatalmas romláson, ami a nép életébe bekövetkezett. És hihetetlen volt. Mit mond? Senki nem gondolta volna, hogy ez a város, a nemzetek dicsősége ide fog jutni. Hogy Isten népével ez be fog következni. Mert ugye Jeruzsálem, Izrael, ugye az Júda, ugye az Úr népe, és hogy ez bekövetkezzen vele, hogy ilyen pusztítás, ilyen csapás következzen be, ez szinte elgondolhatatlan volt. Nem is idézem azokat a részleteket, amelyek a csapás borzalmait leírták. Valóban minden elképzelést felülmúló nyomorúságba jutott Isten népe. De tegyük fel azt a kérdést, hogy ki végezte ezt a hatalmas pusztítást? Ki végezte el ezt a nagy pusztítást? Olvassuk el a második fejezetből, és ugye könnyen mondanánk, hogy igen, hát a babilóniaiak Nabukodonozor vezetésével. De nézzük meg a második fejezet Mátos másodiktól hatodikig terjedő verseit a következőképpen. Elnyelte, hogy van a Bibliában kicsoda? Nabukodonozor? Nem. Elnyelte az Úr, nem kimélte Jákobnak minden hajlékát, letörte haragjában Júda leányainak erősségeit, a földre terítette, megfertőzteti az országot és fejedelmeit. Figyeljük, kiről beszél? Az Úrról. Felgerjedt haragjában letördelte Izraelnek minden szarvát, hátra vonta jobb kezét az ellenség elől. Jákob ellen pedig, mint lángoló tűz emésztett körös körül. Mit mond? Az Úr idáig védő kezét ott tartotta az ő népe felett. Most mit csinált? Elvonta az ő kezét, és engedte, hogy az ellenség diadalt arasson az ő népe felett.
Negyedik verstől feszítette kézívét, mint valami ellenség. Kinyújtotta jobb kezét, mint támadó, és megölt mindent, ami a szemnek kívánatos, Sion leányának sátorában, mint a tüzet öntéki búsulását. Olyan volt az Úr, mint valami ellenség. Elnyelte Izraelt, elnyelte minden palotáját, elrontotta erősségeit, és megsokasította Júda leányának a búját, baját, és eltapotta sátorát, mint valami kertet, lerombolt a gyülekezése helyét. Elfeledtette az Úr a Sionon ünnepet és szombatot, és megutált haragja hevében királyt és papot. Talán ez az egyik legdöbbenetesebb igeszakasz Jeremiás síralmaiban. Leírja ezt a hatalmas pusztulást, és elmondja, hogy ez tulajdonképpen nem a babiloniaiak ügyességén, erején és rátermettségén múlott. Nem azért, mert ők erőfölényben voltak, hanem azért, mert az Úr fordult az ő népe ellen. Az Úr lépett föl, mint valami ellenség. Visszavonta a kezét az ő népe felett, és engedte, hogy a pusztító pusztítson. Tehát tulajdonképpen az Úrnak az ítélete volt mindaz, ami Júdán bekövetkezett. De tegyük fel azt a kérdést, hogy miért? Miért következett be mindez? Az Úr miért lépett így fel az ő népe, az ő tulajdon népével szemben? Az első fejezetből olvassunk csak gondolatokat, a 8. vers első részét. Első fejezet, 8. vers első része. Vétkezvén vétkezett Jeruzsálem, azért lesz csúfságá. 9. vers eleje. Szennye a ruhája szélén, nem gondolt jövőjére. 2. fejezet, 14. verse. Mit mond? A te prófétáid hazugságot és bolondságot hirdettek néked, és nem fették fel a te álnokságodat, hogy elfordították volna fogságodat, hanem láttak te néked hazug és megtéveítő prófétálásokat. És a 4. fejezet 13. versét is még olvassuk el. Az ő prófétáinak bűne, az ő papjainak vétke miatt van ez, akik az igazaknak vérét ontották abban. Mit látunk? Megindokolja, hogy az Úr miért lépett fel így az ő tulajdon népével szemben. Azt mondja, hogy a vétkek, a bűnök olyan méreteket öltöttek az ő népe között, hogy minden figyelmeztetés, minden kérlelés hiába valónak bizonyult, sőt, a pap, a próféta, a népnek a vezetője is elfordult az Úrtól, nem közvetítette az Isten üzenetét, hanem hazug üzenetet, békesség üzenetét hirdette, miközben a nép lelki értelemben romokban hevert. Szembefordultak az Úrral, bálványimádásba merültek, de közben a szájukkal mit vallottak? Hogy ők az Isten népe. Büszkén és kérkedőn gondoltak és emlegették az ő kiváltságaikat, büszkén gondoltak mindenre, állították, hogy ők az Isten népe, és elgondolni nem tudták, hogy az isteni csapás, az ítélet utoléri őket, ha megmaradnak makacsul az ő vétkeikben és bűneikben. Ennél a pontnál szeretnék megállni, és szeretnék néhány gondolatot megemlíteni, hiszen azt mondtuk, hogy Jeremiás síralmai mindenkor hívőjének szól, de ha valakinek szól igazából, akkor Laodícia népének. Miért? Hadd kérdezzem, nem ringatjuk magunkat sokszor egy hamis biztonságérzetbe? Nem gondoljuk azt, hogy mi Isten népeként, hát tőlünk bizonyos csapások távol kell, hogy álljanak, mert Isten megvédi az ő népét. Az ember hajlamos arra, hogy elbízza magát. És mit mond az Isten igéje Laodícia népéről? Amit nagyon komolyan kell vennünk. A mi állapotunkat mutatja be, hogy azt mondjuk magunkról, hogy gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, semmire nincs szükségünk, és közben nem tudjuk, hogy nyomorult, nyavajász, szegény, vak és mezítelen állapotban vagyunk. Igen, ez a mi helyzetünk, ez a mi állapotunk. És közben elbízzuk magunkat, hogy az isteni védelem itt van a mi életünkben. Igen, körülöttünk zajlanak az események, de Isten megvédi az övéit. Egy hamis biztonságban ringatjuk magunkat. És nézzük meg, ez az ige Jeremiás prófétának, ez az írása a Szentlélek ihletésére kiúzanít bennünket. Ember, állj meg és gondolkodj. Mert Isten az ő népe életében is megenged csapásokat, hogyha a bűn bizonyos mértéket betölt. Az Isten visszavonhatja az ő védő kezét, és megengedi az ellenségnek, hogy diadalt arasson, és előre törjön. Ez történt Jeremiás síralmai könyve megíródásakor, Jeruzsálem pusztulásakor. De nézzük meg,
És szeretném, hogyha ezeket az igéket is elolvasnánk, és néhány gondolat erejéig ezeken a gondolatoknál is, ezeknél a gondolatoknál is időznénk, mert közben azt lehet mondani, hogy ez a nép nem vált nyíltan Isten tagadóvá. Ez a nép nem tagadta meg nyíltan az Istent, bizonyos értelemben a szájával vallotta, és a szertartásaiban követte az Úrnak a parancsát. Nézzük meg a második fejezet, 7. versében a következőt olvassuk. Megvetette az Úr az ő oltárát, megutálta szent helyét, ellenség kezébe adta palotáinak kőfalait, zajt ütöttek az Úr házában, mint ünnepnapon. Mit mond? Megvetette az Úr az ő oltárát, és megutálta szent helyét. Nem az Úr parancsolta, hogy ezeket a szertartásokat végezzék, maga az Úr parancsolta. De mégis mit mond? Miért vetette meg az ő oltárát? Miért utálta meg a szent helyét? Miért volt utálatos előtte mindaz, amit ő rendelt el, hogy cselekedjenek? Miért? Nem szeretném olvasni, csak kívülről szeretném idézni például Ézsaiás könyve első fejezetét. Emlékszünk arra az ige szakaszra, amikor azt mondja az Úr, hogy megutáltam a ti áldozataitokat, nem gyönyörködik abban az én kedvem. Azt mondja, hogy miért jöttök ide, ki kívánja, hogy az udvaraimat és az oltáromat tapossátok. És mit mond utána? Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Emlékszünk, mit mond Malakiás könyve második fejezetében az Úr? Fölsóhajt szinte, és azt mondja, hogy bárcsak bezárná valaki ezt az ajtót, és ne tüzelnétek tovább az én oltáromon. Tehát mit mond? Bárcsak ne gyűlnétek össze az Isten tiszteleti helyre. Bárcsak ne jönnétek el így engem imádni. Miért? Mert kétfelé sántikáltok. Mert az életetekben bűnt melengedtek. A világnak a rabjai vagytok. Élitek azt az életet, amelyről, ha valaki kívülről néz benneteket, nem is látja, hogy az én gyermekeim vagytok a jellemetek alapján, és mégis igényt tartotok az áldásra. Mégis eljötök és taposátok az én pitvaraimat, de miért? Bűn és ünneplést el nem szenvedhetek. Hadd kérdezzem meg, régóta szólít bennünket az Isten igazi megtérésre. Régóta tárja elénk az ő igéjéből, hogy ő bűnt és ünneplést nem szenvedhet el. És hadd kérdezzem meg, megtörtént az az igazi áttörés az életünkben? Oda szenteltük az Istennek a mi életünket? Teljesen szembefordultunk mindazzal, ami elválaszt tőle bennünket? Azt hiszem, hogy ezek a kérdések mindannyiunk számára személyes kérdések, és tudjuk rá a választ. És mégis miben ringatjuk magunkat? Egy hamis biztonságban. Mi az Úr népe vagyunk, mi az Isten népe vagyunk, mi szombatról szombatra itt vagyunk. Itt vagyunk az Isten tiszteleten, hallgatjuk az ő igéjét. De mit mond, ki kívánja, hogy az én oltár, az udvaraimat, pitvaraimat tapossátok? Miért jöttök? Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Ezt tette az Úr az ő népével, amit az előbb olvastunk, és ezért, mert együtt volt jelen a nyilvánvaló bűn, az ő nevére való szégyenhozás a hétköznapjaikban, az ő életükben és a jellemükben megtakadták őt, de mégis igényt tartottak az Isten népének ígért áldásokra. Teljesedett az ő népe életében az átok, amit Mózes által már az Úr kimondott. Ezeket az igéket most nem szeretném idézni, csak részben nem olvastuk el az összeset, mert fejezeteken keresztül látjuk a Szentírásban az átoknak az igéit, de szeretném, hogyha fellapoznánk, először a második fejezet 17. versét olvassuk el, egy visszautalás. Megcselekedte az Úr, amiket gondolt, beváltotta szavát, amelyet szólt elejétől fogva. Mi volt ez, amire itt visszautal Jeremiás? Mit jelent az, hogy megcselekedte az Úr, amiket gondolt, beváltotta a szavát, amelyet szólt elejétől fogva? Mózes harmadik könyvéhez lapozzunk, a 26. fejezethez, és innen szeretném, hogyha néhány Biblia verset felolvasnánk, amelyben az Úr elmondja, tehát Mózes harmadik könyve, de hagyjunk egy jelzőt Jeremiás síralmainál, mert még vissza fogunk térni ide. De nézzük meg, Mózes harmadik könyve, 26. fejezet leírja, hogy ha nem hallgatnak az Isten parancsolataira, ha nem cselekszik meg azokat a rendelkezéseket, és törvények szerint nem járnak, amelyeket az Úr mondott nekik, akkor nézzük meg a 28-tól terjedő versekben, tehát Mózes harmadik könyve, 26. fejezet, 28-tól terjedő versekben mit mond.
Én is ellenetekre járok búsult haragomban, és bizony hétszeresen megostorozlak titeket a ti bűneitekért, és megeszitek a fiaitok húsát, és megeszitek a ti leányaitok húsát, és lerontom a ti magaslataitokat, és kiírtom a ti naposzlopaitokat, és a ti holtesteiteket bálványaitok holttetemére hányatom, és megutál titeket az én lelkem, és városaitokat sivataggá teszem, szent helyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jó illatú áldozatotok, és elpusztítom ezt a földet, hogy álmélkodjanak rajta a ti ellenségeitek, akik letelepednek ebbe, titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel űzlet titeket, a puszta, és pusztasággá lesztek, lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá. Miért olvastam el ezt az igét? Nem szóról szóra teljesedett Jeremiás életében, azaz a nép életében? És erre utalt vissza Jeremiás, hogy megcselekedte az Úr mindazt, amit elejétől fogva mondott, amit elejétől fogva hirdetett. És nézzük meg ezek után a iszonyatos lelki gyötrelmek közepette, amelyben Jeremiás van, amit ez a pusztulás, ennek a pusztulásnak a látványa, és mindez a nyomorúság, ami a népet érte, mindezen nyomorúságok közepette, mi volt az, amiben vígasztalást talált Jeremiás próféta? Mibe tudott ilyen sok nyomorúság után belekapaszkodni? Jeremiás síralmaihoz lapozzunk vissza, és olvassuk el a harmadik fejezet 20-tól 23-ig terjedő verseit. Érdemes ezekkel foglalkozni, és ezzel szeretném a legtöbbet foglalkozni, és néhány perccel túl fogjuk lépni az időkeretünket. De muszáj, hogy ezekről gondolkodjunk, mert különben nem tudjuk megérteni mindazt, ami idő, amiről idáig szóltunk, mert hatalmas tanulság és bátorítás az, hogy Jeremiás miben és hogy tudta feloldani ezt az iszonyatos helyzetet, amelybe az ő népe belekerült, amelybe az ő népe került. Jeremiás síralmai harmadik fejezetéhez lapozzunk, és olvassuk el a 20-tól 23-ig terjedő verseket. Vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Ezt veszem szívemre, azért bízom. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel meg-megújul. Nagy a te hűséged. Nézzük meg ezt a néhány Biblia verset. Így kezdi ezt a gondolatmenetet, és azt mondja, hogy vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Hadd kérdezzem meg, hogy mire emlékezett vissza Jeremiás próféta, és miért alázódott meg benne az ő szíve, az ő lelke. Visszagondolt a saját és népe bűneire. Nyilván, hogy ő nem süllyedt olyan mélyre a bűnben, mint a nép többi része, de nem vonja ki magát a nép bűnei alól. Mert igen, ugyanúgy, ahogy Dániel próféta is a nyomorúságban a saját bűnéről is vallást tett, és az ő népe bűneiről, igen, ő sem vonja ki magát mindez alól. Nem állítja, hogy ő büntelen. Mindenkinek megvolt a maga része abban, ami történt. Noha, ő Isten hűséges prófétája volt. De miért alázódik meg az embernek a szíve, és miben talál megoldást Jeremiás próféta? Ember, gondolkodj! Gondolkodj, miért történt mindez a nyomorúság az életedben. Isten miért engedte meg ezt a csapást a te életedben? Miért? Azért, mert teljes szívvel félted az ő nevét? Azért, mert teljes hűséggel jártál az ő útjain? Azért, mert töretlen volt a hited, bizalmad benne, és hűségesen jártál az ő ösvényein? Nem ezért. Ember, gondold végig, milyen volt az életed? Mi mindent követtél el? Hányszor éltél vissza azzal a bizalommal, amelyet az Isten beléd helyezett? Hányszor utasítottad vissza az ő hívó szavát? Hányszor utasítottad vissza az ő kérlelését? Hány és hány bűn tapadt a te életedhez? Azt mondja, hogy vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Amikor a csapás, a nyomorúság közepette, amelyet Isten megenged mindannyiunk életében, mert erről fogunk mindjárt szólni, akkor az egyedüli helyes magatartás az, hogy az ember nem zúgolódva fordul az Isten felé,
hanem vissza-vissza emlékezik az ember, és megalázódik benne a szíve. Amikor bármi nyomorúság, csapás ér bennünket, soha ne tegyük azt, hogy kiértékelés nélkül hagyjuk a helyzetet, soha ne a véletlenek játékának tartsuk azt, ami velünk történik, hanem tekintsünk vissza, gondoljunk az életünkre, gondoljunk a cselekedeteinkre. És ha ezt tesszük, akkor meg fog bennünk alázódni a mi szívünk. Mert meglátjuk, hogy az Isten milyen szeretettel vett körül, és meglátjuk a mi bűneinket, az ő szeretetének fényében, annál élesebben, és annál keményebben. Vissza-vissza emlékezett Jeremiásnak a szíve is, és megalázódott benne az ő lelke. És utána mit mond? Azt mondja, hogy a mi bűneinkhez képest, amiket mi elkövettünk az Isten ellen, ahhoz képest nem is nagy a büntetés. Mert mit mond? Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Igen, emlékszünk arra, többször említettem már, hogy volt egy néni, akivel amikor találkoztunk, és megkérdeztük tőle, hogy hogy van, mindig azt mondta, hogy az Isten kegyelméből jobban vagyok, mint megérdemelném. Akármilyen nehézség, baj volt, vagy betegség az életében. Igen, mi is ki kell, hogy mondjuk, jobban vagyunk, mint megérdemelnénk, mert az Isten kegyelme végtelen. Azt olvassuk, hogy az Úr kegyelmessége, hogy még nincsen végünk, hogy a mi bűneink ellenére még nem vetett véget a mi életünknek, hanem minden reggel megújul az ő hűsége. Mit mond Pál apostol, hogy ismerte meg az Istent? Ha mi hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Igen, és azt mondja utána, nem fogyatkozik el az ő irgalmassága, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Nézzük tovább úgy a harmadik fejezet 25-26. Versét. Azt mondja, jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. És a második fejezet 19. verse. Kelj fel, riadj éjjel az őrjárások kezdetén, önts ki, mint a vizet, a te szívedet az Úr színe előtt, emeld fel hozzá kezeidet a te kisdedeinek életéért, akik elaléltak az éhség miatt minden utcának szegletén. Nem lehet igazából megmondani, hogy hol van a nagy fordulópont Jeremiás siralmaiban, a kesergések után, hol van az a bizonyos áttörés. Az előző szakasz, amit olvastunk, az mindenképpen egy ilyen áttörés volt. Amikor vissza-vissza emlékezik a szíve, és megalázódik benne a lelke, az ő bűnei, az Istennel szemben való hűtlenségek miatt. De utána, amikor ezt mondja a 25. és 26. versben, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt, és jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig, hatalmas fordulópontot jelent. És hatalmas gondolat ad is itt a második fejezet 19. versében, hogy riadj fel éjjel, és keressed az Istent, kiálts a te kisdedeidnek életéért, akik nyomorúságban vannak. Tehát mit mond? A nyomorúságba, amelybe belekerültél, keresd azt az Istent, aki megengedte ezt a csapást az életedben. Ne máshoz fordulj, ne máshol keres menedéket, hanem ahhoz fussál, aki ellen vétettél, és aki megengedte ezt a sok nyomorúságot a te életedben. Micsoda hatalmas gondolat ez, és azért szeretném, hogyha ez nagyon ott lenne elevenen a szívünkben, mert amikor azt mondja, hogy ember, amikor nyomorúság és csapás ér, akkor gondold végig az életedet, hogy nem az Isten az igazságtalan. Gondold végig, amiket cselekedtél. Gondolj az Isten irgalmára, hogy még most is ad neked esélyt. Még az életedet nem vonta el, nem vonta vissza tőled az életet. És gondold végig, hogy az Isten irgalmassága még ebben a nyomorúságban is mennyire ott látszik, és az igén keresztül mire bíztat, hogy fordulj hozzá a legnagyobb nyomorúságban is. Ahhoz az Istenhez, akitől elfordultál, aki megengedte a nyomorúságot az életedben. Önsd ki előtte, mint a vizet, a te szívedet, és könyörögj hozzá, és megadással fogad azt, amit az életedben megengedett. Hadd kérdezzem meg, bátorítás ez? Bátorítás ez? Hatalmas bátorítás. Az Isten azt mondja, hogy hozzátérjünk,
aki megengedte a nyomorúságot az életünkben, és megadással várjuk az ő szabadítását, azt mondja, jó az Úr azoknak, akik így keresik őt az ilyenfajta nyomorúságban is. Nézzük meg a 31-től 33-ig terjedő verseket. Az Istennek a szeretetéről és irgalmáról beszél, és azt mondja, hogy nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmesének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri, és szomorítja meg az embernek fiait. Figyeljük, nem zár ki örökre az Úr, ha megszomorít, meg is vigasztal. Nem szíve szerint veri, és szomorítja meg az embernek fiát. Itt már sejtett valami olyan gondolatot, amely valóban a legnagyobb bíztatás és bátorítás lesz majd Jeremiás síralmai könyvében, és azt mondja, hogy ember, hogyha az Isten bármit enged meg az életedben, akkor ne gondold, hogy ez neki közömbös. Nem szíve szerint veri és bünteti az emberek fiát. Nem szíve szerint enged meg nyomorúságot az ember életében, de mégis van élethelyzet, amikor meg kell engednie. Nem a szíve szerint teremti. És mit mond? Nem zár ki örökre az Úr. És utána azt olvassuk, az ő keze összetör, de meg is épít. Megsebez, de meg is gyógyít. Megszomorít, de meg is vigasztal. És Jeremiás ebbe helyezi a bizalmát. Abban, hogy ennek a büntetésnek, ennek az ítéletnek valami célja volt. Ő eszköz ez az Isten.

ő bűnös útján, akkor Isten az ő lelk, az ő szeretetében az ember után nyúl, és még utoljára megpróbál mindent megtenni, hogy az ember ne rohanjon a maga feje után, és ne vesszen el az elveszendőkkel. Igen, Isten ezt is megpróbálja az emberért megtenni. Nézzük meg utána a 39-től 41-ig terjedő versekben, mit mond. Mit zúgolódik az élő ember, ki a maga bűneiért bűnhődik? Tudakozzuk a mi utainkat, és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz. Emeljük fel szíveinket kezeinkkel egyetemben, Istenhez, az égben. És nézzük meg egy csodálatosan szép könyörgés az 56. verstől. Azt mondja, hallottad az én szómat, ne rejtsd el füledet sóhajtásom és kiáltásom elől. Közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak téged, mondd, ne félj. Pereld meg, Uram, lelkemnek perét, váltsd meg életemet. Mit mond? Ebben a nyomorúságban, amikor az Isten bármit megenged az ember életében, ezzel a nevelő célzattal, akkor mit mond? Azt mondja, hogy Uram, igen, nem zúgolódom ellened, nem zúgolódom ellened, megadással fogadom mindazt, amit megengedtél, de mire kéri Jeremiást, Jeremiás Istent? Hogy mutassa meg az ő szeretetteljes jelenlétét az ő életében. Közeledj hozzá, mikor segítségül hívlak. Pereld meg, Uram, az én lelkem perét, vétkeztem ellened. De éreztesd a te jelenlétedet a nyomorúság közepette is. Bíztass engem azzal, hogy ne féljek, mert te ismered az én helyzetemet, hiszen te engedted meg ezt a nyomorúságot az én életemben. Közeledj hozzá, mikor segítségül hívlak téged, és mondjad, ne félj. És a végkicsengése Jeremiás siralmainak csodálatos befejezés. Az 5. fejezetből olvassuk el a 19-től a 21-ig terjedő verseket. Ezekkel a gondolatokkal zárja ezt a könyvet Jeremiás próféta. Te, Uram, örökké megmaradsz, a te királyi széked nemzedékről nemzedékre. Miért feledkezel el örökre mi rólunk? Miért hagysz el minket hosszú időre? Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. Micsoda csodálatos ez a befejezés. Te, Uram, örökké megmaradsz, a te királyi széked nemzedékről nemzedékre. Uram, te nem változol. Uram, te kezdettől fogva mindörökké ugyanaz az Isten vagy. És nézzük meg, lapozzunk vissza Mózes 3. könyvéhez, mert Jeremiásnak ezek a gondolatok is itt voltak a szívében. Az előbb olvastunk Mózes 3. könyve 26. fejezetéből, olvastuk azokat a büntető ítéleteket, amelyeket az Úr kilátásba helyez, hogyha a nép elfordul tőle, és Jeremiás azt mondta, hogy Uram, ezek mind meteljesedtek rajtunk, amiket te megengedtél a mi életünkben. De nézzük meg, hogy Jeremiás milyen igékre is emlékezett az Isten jellemét illetően, és az ő szándékát és tervét illetően. Azt mondja Mózes 3. könyve 26. fejezetében, így olvassuk, nem is olvasom el újra azokat az igéket, amelyeket olvastunk a büntető csapásokról és ítéletekről, hanem a 27. verset így olvassuk, és ha emellett sem hallgattok reám, hanem ellenemre jártok, akkor nézzük meg a következő verseket, leírja a nagy nyomorúságot, hogy mit enged meg az ő életében, a nép életében, és utána így folytatja a 40. verstől. Akkor megvallják az ő hamisságukat, és atyáiknak hamisságát az ő hűtelenségükben, amellyel hűtelenkedtek ellenem, és hogy mivel ellenemre jártak, bizony én is ellenükre járok, és beviszem őket az ő ellenségeik földjére, akkor talán megalázódik az ő körülmetéletlen szívük, és akkor az ő bűnüknek büntetését békével szenvedik. Én pedig megemlékezem Jákobbal kötött szövetségemről, Izsákkal kötött szövetségemről is, Ábrahámról kötött szövetségemről is megemlékezem, és a földről is megemlékezem. Mit mond Jeremiás? Mire döbbent rá? Hogy igen, ez a legnagyobb büntető ítélet, amit az Isten megengedett az ő népe életében, miből táplálkozott? A legnagyobb szeretetből. Mert más út nem volt a nép megmentése érdekében, hogy ne kelljen az

egész népet elpusztítani, hogy még akik menthetők, megmenekülhessenek. Az Istennek azért volt, az Isten azért volt kénytelen megengedni mindezt az ő népe életében. Én szeretném összefoglalásul a számunkra, úgy gondolom, aktuális üzenetet még egyszer kidomborítani. Hadd kérdezzem meg, visszautalva a szombatiskolára is, és az ige tanulmányokra, és a bibliai kijelentésekre, amiket jól ismerünk, Jézus eljövetele mikorra várható? Azt hiszem, hogy nyugodtan, egyöntetűen elmondhatjuk, hogy nagyon közel van Jézus eljövetele, nagyon közel. De tegyük fel azt a kérdést, hogy készen vagyunk-e az ő eljövetelére. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek vagy évtizedek isteni csiszoló munkája elérte a mi élet célját, a mi életünkben, és teljesen bűn nélküliek vagyunk. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy ez nem következett még be az életünkbe. És Isten éppen ezért az ő végtelen szerelmében, szeretetében, féltő szerelmében, ahogy a Szentírás mondja, mit tesz? Megenged nyomorúságot, nehézséget, fenyítő eszközöket enged meg a mi életünkben. De miért? Mert szinte meg akar bennünket rázni, és nem akarja, hogy elvesszünk. Nem akarja, hogy ne nyerjük el azt az életet, amelyért teremtett bennünket. És hadd mondjam, hogy az Istennek sokszor nincs más eszköze, mint a legnagyobb megrázás és megfenyítés. Ő nem ezt akarja tenni egyetlen egy ember életében sem. De ha nincs más megoldás, ha nincs más eszköz, ha az ember különben nem eszmél fel, akkor az Isten kénytelen ezt megengedni. De nem azért, mert gyönyörködik benne, hanem azért, hogy visszatérítsen magához. Mit mond? Azt mondja, hogy akkor majd megvallják az ő hamisságaikat. És akkor talán megalázódik az ő körülmetéletlen szívük. És én pedig megemlékezhetem az atyáikkal és a velük kötött szövetségről. Ezért engedi meg az Isten ezeket a nyomorúságokat az életünkben. És annyira szeretném, hogyha mindannyian elvinnénk ezeket a gondolatokat magunkkal, hogyha az Isten bármit enged meg az életünkben, ne zúgolódjunk. Ne forduljunk ellene, hanem lássuk meg benne az ő szeretetteljes kérlelését. Ne gondoljuk, hogy a véletlen műve. Nem. Az Isten azért engedi meg az életünkben, hogy elnevesszünk. Szinte kiállt felénk, ember, gondold végig a te utadat, mert üdvözíteni szeretnélek, de így nem tudlak, amilyen állapotban most vagy. És szívem mélyéből kívánom, hogy amikor nyomorúságot, fenyítéket enged meg Isten a mi életünkben, amikor az ő nevelő eszközei fájdalmasak, mert már nem volt más eszköze a mi megtisztulásunk érdekében, akkor hozzáforduljunk bizalommal, hozzáforduljunk hittel, és mondjuk ki azt, amit Jeremiás így mondott ki az 5. fejezet 21. versében. Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. Amen.

Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy a te ígédben ilyen megrázó történeteket is megörökítettél, mint a te néped hatalmas csapása és pusztulása a jeruzsálemi ostrom idején. Istenünk, köszönjük, hogy ez is a mi tanulságunkra iratott meg, és köszönjük neked, Istenünk, hogy te nem kendőzöd el, nem takarod el ezeket a legnehezebb dolgokat sem a te ígédben, mert nem válna a javunkra. De mégis mindebben ott van a bíztatás és a bátorítás, hogy te ezeket azért engeded meg, a csapást, a nyomorúságot az ember életében, mert azt akarod, hogy mi megmeneküljünk, mert olyan közömbösek vagyunk, olyan lágy melegek vagyunk, annyira nem akarunk a mi bűneinktől szabadulni, annyira önelégültek vagyunk. És Urunk, köszönjük, hogy te üdvözíteni akarsz bennünket, és köszönjük, hogy te mindent megteszel azért, hogy ezektől a bűnöktől meg tudjunk szabadulni. De azt is köszönjük neked, Istenünk, Jeremiás prófétának a szavaival, hogy amikor érezzük és látjuk a nyomorúságot a mi életünkben, mi akkor is hozzád tekinthetünk, és hozzád fordulhatunk, és te azt akarod, hogy akkor forduljunk igazából te hozzád, hogy megértsük, hogy mit miért engedsz meg a mi életünkben, és hogy annál odaadóbban, buzgóbb szívvel tudjunk téged keresni. És köszönjük neked, Istenünk, hogy ígéretet tettél arra, hogyha akármennyit vétkeztünk, akármilyen nyomorúságban vagyunk, a mi bűneink miatt is, hogyha hozzád fordulunk, te azonnal meghallgatod a mi kérésünket, és te csak arra vársz, hogy megszólítsunk téged. Istenünk, adjad, hogy meg tudjunk téged mindannyian szólítani. Te látod a mi lelkünk fohászait, kesergéseit, könyörgéseit. Istenünk, mindannyiunkat te hallgassál meg. Te látod egyénileg mindannyiunknak, mik a problémái, ki mivel küzd. De Istenünk, arra kérünk, ne engedd, hogy egyikünk is elvesszen. És köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi hozzád fordulunk, felsóhajtunk, hozzád fordulunk, te azonnal vigasztalsz bennünket, hogy ne féljünk, mert ott vagy velünk, és te jóra fogod fordítani a helyzetet, ami üdvösségünkért cselekszel mindent. Istenünk, köszönjük ezt a végtelen hűséget, köszönjük, hogy te még nem mondtál le rólunk, olyan makacsok és olyan megrögzöttek vagyunk bizonyos dolgainkban, de köszönjük, hogy te kitartóan ülsz, mint ötvös vagy ezüst tisztogató Jézusunk, és te meg akarsz bennünket tisztítani a mi bűneinktől. Kérünk téged, adjat, hogy soha ne zúgolódjunk ellened, hanem mindig mindenben meglássuk a te végtelen irgalmadat, és Istenünk, kérünk, adjad, hogy mindannyiunkban megfogalmazódhasson Jeremiás prófétának a fohásza, hogy téríts vissza, Urunk, te hozzád, és mi visszatérünk. Amen.

Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akiket én nem ismerek személy szerint, vagy nem találkoztunk még. A mai témánk a 73. Zsoltár, és ennek a Zsoltárnak a gondolatait beszélgetnénk át közösen. Olvassuk el közösen a Zsoltárt, akiknél van Biblia, nyugodtan kísérjék figyelemmel. Kicsit hosszabb a Zsoltár, de azért érdemes átolvasni először végig, hogy egészben lássuk a Zsoltárnak a gondolatmenetét. A Zsoltár nem Dávid Zsoltára, hanem Aszáfé, tehát Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én, már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruha gyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kínülnek az ő szemeik, elméjük gondolatjai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhíjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telebb pohár vizet szürcsölnek. És mondják, min tudhatná ezt az Isten, s van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértém azoknak sorsát. Bizony síkos földön helyezted el őket, pusztaságukra vetetted ki őket. Mint elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket, hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön. Ha elfogyatkoznék is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mind örökké. Mert ímé, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te dicséretedet. Kedves hallgatók, én több címet is adtam ennek a Zsoltárnak. Az egyik cím az lenne, hogy miért fontos a hívő ember számára az Isten jóságába vetett feltétlen bizalom. Tehát miért fontos az, hogy a feltétel nélküli legyen az Isten jóságába vetett bizalom? A másik kérdés, van-e igazságosság a földön? És ha nincs, akkor hogyan viszonyuljon ehhez az ember? Ugye a Zsoltárnak a rövid tartalma, ugye Aszáf így mondja el a tapasztalatát, hogy ő azt tapasztalta ezen a földön, hogy tulajdonképpen nincs igazság, nincs igazságosság. Mert hogy azok, akik nem istenfélők, akik nem keresik Istent, akiket nem érdekel az Isten akarata, az Isten terve, nem érdekel ezeket az embereket az Isten törvénye,
Úgy tűnik, hogy ezek az emberek tehetnek, amit akarnak, mégis boldogulnak, és az életükben úgy tűnik, hogy a gonoszságuknak, a kevésségüknek, a nagyra vágyásuknak nincs semmi negatív következménye. Látszólag úgy tűnik, hogy csinálhatnak, amit akarnak, mintha még a gonoszságban is a jó szerencse kísérné az ő életüket, szembefordulhatnak még az Istennel is. Ennek sincs következménye. És úgy tűnik, hogy akkor nem érdemes hívőnek lenni. Mert a másik oldalon, aki viszont akarja a jót követni, akarna az erkölcsi elvek szerint élni, akarna Isten előtt elfogadható, kedves életet élni, annak az életében úgy tűnik, hogy sokkal több a nehézség, a megpróbáltatás, mint azokéban, akik nem törődnek azzal, hogy van Isten, nincs Isten, senki és semmi nem érdekli őket, csak a saját kívánságuk, a saját gondolataik. Hogyan oldható fel ez a látszólagos ellentmondás? Mert nagyon sokan fölvetik a kérdést, ha van Isten, miért engedi ezt meg? Akár Jób esetében, akár ma is hallhatjuk ezt, miért van háború, miért szenvednek gyerekek, miért szenvednek nők, miért van betegség, és miért van jólét ott, ahol nincs igazság, ahol nincs igazságosság. Van egyáltalán Isten? Vagy ha van Isten, törődik az emberrel? Vagy ha törődik vele, ez a törődés? Hogyan oldjuk fel ezt a problémát? Erre szeretne válaszolni Aszáf a Zsoltárában, illetve leírja, és ez lenne a harmadik kérdés, amit szeretnék fölvetni, hogy ha látszólag nincs igazság, hogyha az Isten jósága is olyan nehezen megközelíthető, elfogadható, megérthető, akkor amikor belekerül az ember abba az állapotba, amiről a 21. vers beszél, azt mondja Aszáf, hogy kesereg a szíve, háborognak az én veséim. A Zsoltár elején pedig azt olvastuk, hogy ez a kesergés, ez a háborgás egészen az irigységig kiteljesedett, akkor vajon hogyan győzhető le a hívő, a jót, az igazságot kereső ember életében a kesergés, a háborúság, a háborgás és az irigység? Hadd kérdezzem meg, van-e itt olyan önök között, aki még soha nem kesergett semmi miatt? Aktuális-e a mai ember számára is ez a Zsoltár? Úgy gondolom, hogy nem véletlenül van bent a Bibliánkban. Isten nagyon jól tudja, és tudja azt, hogy a mi emberi természetünkből fakad ez a kesergés, ez a háborgás. Az ember lénye, az emberi természete át van itatva az önzéssel, az önzésre való hajlammal, hajlandósággal is sokszor, hogy annyira hajlik az ember az önzésre, hogy nekem. És aztán addig érdekli a másik ember sorsa, amíg jobb az övénél. És nézzük meg, hogy vajon a mai ember számára, a mai korra hogyan vonatkoztatható ez a Zsoltár. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mintha a mai ember számára iratta volna le Isten egy kivétellel. Egy kivétellel a Biblia azt mondja, hogy ahogy haladunk Jézus eljövetele felé, egyre kevésbé fog megfogalmazódni az emberekben ez a kérdés, ami a Zsoltárban megfogalmazódik, amikor Istennel fordul szembe, amikor a 11. versben azt mondja, és ezt mondják, mint tudhatná ezt az Isten, s van ilyen magasságosban értelem. Timóteushoz írt második levelének a 3. fejezetéből szeretnék olvasni néhány gondolatot, ami az utolsó időre, a Jézus eljövetele előtti napokra vonatkozik. Azt mondja, tehát a 2. Timóteus
harmadik fejezetében, az első verstől, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, és amiért felolvastam ez az ötödik vers, kiknél megvan a kegyességnek látszata, a kegyesség, a vallásosság, az Istenfélelem látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. Tehát a korunkra vonatkozóan azt mondja a Biblia, hogy egyre inkább látszólag vallásosak fognak lenni az emberek, de anélkül, hogy a Zsoltár aktuálisan érvényes lenne, érvényessége megváltozna a mai időkben. Tehát azt láttuk a felsorolásban, hogy a lelkületbeli megváltozás, a szeretetbeli megváltozás, az nem nagyon következik be az emberiség életében, ahogy haladunk a korunkban Jézus eljövetele felé. Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus ezt úgy mondta, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, hogy e felé haladunk, és ezzel együtt szeretném, hogyha ezzel a pici kitétellel, hogy itt azért történt változás, mert ma egyre több ember fogja vallásosnak mondani magát, miközben a lelkében, a lelkületében nem fog megváltozni, és nem alakul ki benne az az igaz, tiszta Isten félelem, és az ember társai iránti szeretet, megértés, segítőkészség. Tehát ezzel a pici változással együtt azt mondhatjuk, hogy ma ugyanúgy jelen van a világunkban ez az óriási különbség, hogy emberek vagyongyűjtenek, gazdagságban, látszólagos dicsőségben élnek, és emberek egy nagy csoportja ebben a jólétben visszaél azzal a lehetőséggel. És a másik csoport, akik viszont hívők szeretnének lenni, olyan feszülten és keseregve figyelik, hogy szóval miért nem lép közbe az Isten, miért nem érvényesül az igazság, az igazságosság, és kialakul hívő emberek, jóra törekvő emberek életében is a kesergés, a háborgás, a méltatlankodás, ami aztán a végén egészen irigységbe fajulhat, azt látva, hogy aki rosszat tesz, annak jól megy a sorsa, aki jóra törekszik, majd olvassuk a Zsoltárban, hogy egyik baj a másik után jön, egyik nehézség a másik után következhet. A jóra törekvő, az Istent kereső, az Isten félelemre törekvő ember életében. Nézzük meg, hogy milyen hatással van mindez az hívő ember életében, illetve hogyan jut el ide az ember. János evangéliumában, János evangélium a 21. fejezetében egy érdekes összefüggésre figyelhetünk fel ezzel a témával kapcsolatban. Tehát János evangélium a 21. fejezetével kapcsolatban azt olvassuk, hogy Jézus elmondja Péter apostolnak, hogy mi fog rá következni. Megjelenti neki tulajdonképpen a jövőt, és elmondja, hogy hogyan fog meghalni, és azt mondja Péternek, hogy kövess engem. És amikor Péter szembesül azzal, hogy igen, az én jövőmet az Isten feltárta, hiszen így olvashatjuk a 21. fejezetnek a 18. versében, bizony-bizony mondom néked, amikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, ahova akarod. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod.
Ezt pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Isten. És ezt mondván szólanéki, kövess engem. Ja, Péternek Isten megjelenti, hogy nem csak a szolgálatban fogsz követni, hanem úgy fogsz meghalni, ahogy én. Tehát megjelenti, hogy a kereszthalál lesz az ő sorsa, és olyan megdöbbentő a 20. vers, amikor Péter megfordul és látja, hogy követi egy másik tanítvány is, akkor megkérdezi Péter Jézustól a 21. vers szerint, Uram, ez pedig mint lészen? És az ő sorsa? És Jézus azt mondja Péter apostolnak, ha akarom, hogy ő megmaradjon, még eljövök, mi között hozzá, te kövess engem. Azért is gondoltam, hogy ezt a történetet beidézni ide a Zsoltárok könyvéhez, mert hívő embert is könnyen megkísért a gondolat, hogy én így, jó, elfogadom. Na de ő? Talán időnként túl sokat foglalkozunk a másik emberrel. És ez az igazság, igazságosság kérdése, akkor olyan könnyen befurakodja magát a gondolatainkban, hogy én így, ő meg úgy, nem egészen igazságos. Tehát én itt már az elején szeretném egy picit jelezni azt, hogy ez azért a probléma ott rejlik az emberben, az emberi természetben. Mert hogyan jut el az ember a kesergésre, a háborgásra, az irigységre? Úgy, hogy a másik embert összehasonlítja önmagával, és aztán az Istentől egy picit számon kéri, tudatosan, vagy végig se gondolja, hogy hát na de miért? Ez nem igazságos szerintem. És aztán ebből fakad az ember lelkében az az Istentől való eltávolodás, aminek aztán majd az a súlyos következménye, amikor azt írja a Biblia, hogy mert irigykedtem a kevélyekre, a Biblia úgy azt tárja elénk, hogy az irigység legelőször Sátán szívében fogant meg. Amikor Sátán szembefordult az Istennel, a nagyra vágyás együtt jár az irigységgel, és Sátán szívében, amikor megfogant ez a nagyra vágyás, amikor irigyelte az Isten helyét, a szerepét, akkor ez egy nagyon mély torzulásba ment át. Egy igazságtalan, egy vádaskodó gondolkodásba, és tulajdonképpen eljutunk oda, hogy amikor az ember elkezd keseregni, elkezd háborogni, amikor megkörnyékezi az irigység, kimondva, végig gondolva, vagy csak úgy rejtett módon, akkor ez szinte megkötözi az ember gondolatát, és a kesergő embert, az irigy embert nagyon nehéz kibillenteni ebből a gondolkodásból. De próbáljunk egy elkeseredett embert megvigasztalni. Mondhatjuk az érveket, sorolhatjuk az érveket, nagyon nehéz áttörni azt a falat, hogy az az ember azt mondja, hogy igen, tényleg igazad van, és nem szabad így gondolkodnom. Azért is mondtam, hogy vigyázzunk, mert hogy nem jól megy másoknak a dolga, sose ez így van. Amióta világ a világ, vannak gazdagok, vannak nehezebb helyzetben élő emberek, és a Biblia azt állítja elénk, Jézus ezt megerősítette, hogy a hívő embernek lehet, hogy mindig több gondja, problémája lesz az életben, mint azoknak, akik nem törődnek az Istennel, nem törődnek az igazságosság kérdésével, de ez a látszólagos ellentmondás teljesen feloldható, ha végig gondoljuk majd a Zsoltár gondolatmenetét, és nem szabad, hogy ez megkeserítse az ember életét, hogy lekösse, teljesen lefoglalja az ember gondolatát, mert a kesergéssel, a háborgással, az irigységgel önmagunknak árthatunk a legtöbbet.
És tulajdonképpen ez vezet el korunk nagy betegségéhez, a depresszióhoz. Ez is elvezethet a depresszióhoz, és ezért meg kell tanulni a hívő embernek felül emelkedni a külső körülményeken. Hogy ne a körülmények határozzák meg a hangulatomat, az élet dolgainak az elfogadását, hanem egy teljesen tudatos gondolkodás. A hívő ember gondolkodása is egészen irreálisan eltorzulhat. Mit mondál a Zsoltáríró azokról az emberekről, akik ezen a földön megadatik a gazdagság, a jólét, de nem Isten félők? Figyeljük meg, azt írja az 5. versben, a 4. versben: halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. Biztos, hogy így van? Van olyan ember, akinek semmi kínja nincs? Lehet, hogy másképp. Lehet, hogy nem látszik. De van. Tehát nagyon felszínes ez a gondolkodás. Nem valós. Mert ha most meghívnánk ide 10 nagyon gazdag embert, és megkérdeznénk, hogy sikeresek, az életben látszólag mindent elnyernek, mindenük megvan, és megkérdeznénk őket, hogy nincs semmi probléma. Nem tudom, hogy a 10 közül egy mernie azt mondani, hogy semmi gondom, semmi problémám nincs. Azt mondja, erejük állandó. A jó előmenetelű emberek között is nagyon sok a depressziós, nagyon sok küszködik lelki problémákkal. Tehát megint csak azt mondhatnánk, hogy megint irreális a gondolkodása ennek a hívő embernek, akit most ezt a problémát szeretné feloldani. Ugye a halandók nyomorúságában nincs részük. Hát lehet, hogy az övében nincs, de másmilyen nyomorúság ott van, az ő életükben is. Ugye az emberekkel nem ostoroztatnak. Dehogy nem, csak nyíltan nem merik a szemük előtt. Nem merik a szemükben mondani, mert hát a nagyok, a hatalmasok, azok megfélemlítik a kis embert, és általában nem mernek szembefordulni a nagyokkal az emberek. Nem is feltétlenül bölcs dolog. A hívőnek meg nem ez a feladata, nem ez a kötelessége. A hívő meg nem ostorozza se a szegényt, se a gazdagot, a jólétben lévőt. Aztán azt mondja még a 12. vers: íme ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Örök biztonság. Senki sem tudhatja, hogy meddig tart az élete, de hogy örök lenne, és hogy biztonságban élnének, hát ezt meg aztán főleg a mikorunkban már végképp nem mondhatjuk. Tehát ha cserélnénk ezekkel az emberekkel, akkor lehet, hogy nagyon hamar kiderülne, hogy nem volt jó csere. Csak úgy tűnik, hogy kívánatosabb az az élet, mert azokban a problémákban talán könnyebben, ugye nincs anyagi problémájuk, előmeneteli problémájuk, vagy ki tudja mi, ami esetleg egy kisebb embernek, vagy egy hívő, a jóra törekvő, a becsületes utat választó embernek van. Tehát itt sorban lehet, hogy még többet is lehetne, nem akarok ezzel több időt eltölteni. Tehát ennyire a kesergés, a háborgás eltorzítja az ember reális érzékelését, reális gondolkodását, és egy egész torz látásmód szerint szemléli a világot, és a saját életének a nehézsége pedig rendkívüli módon felnagyítódik. Sokszor előfordulhat, hogy van egy probléma, azt az ember akkora nagynak látja, aztán amikor megoldódik, akkor kiderül, hát nem voltam az mégsem annyira nagyon nagy, csak hát nem kívánatos a probléma. Egy személyes példát szeretnék zárójelben elmondani. Az én életemben is bőven megvannak a nehézségek, a problémák, mert kiderült az autómról, hogy az alvásszámot
átütötték. Én olyan autót vettem, aminek utána kellett járni, bűncselekmény, kihallgatás Budapesten, meg mindenféle tortúra, végén aztán nem vették el, hanem újra kellett vizsgáztatni, egy csomó kiadás, többletpénz, és akkor a végén, amikor már minden megvolt, akkor már csak a forgalmit kellett megcsináltatni. Ugye a forgalmi csináltatásnál kiderült, hogy ja, hát törzskönyvet nem kap, meg ezt a kocsit nem lehet eladni, csak úgy lehet eladni, hogy az én nevemen kell, hogy maradjon, ilyen üzempenntartói joggal lehet eladni, de a nevemről nem kerülhet le. Egész eddig én nagyon jól viseltem, igen, a Jóisten megengedi a nehézséget. Szomszéd városban Herenden kell csináltatni, 3 kilométerre van tőlünk. Hát én úgy elkeseredtem, hogy ez a kocsi ettől még megszabadulni se lehet. Aztán persze, amikor már jól keseregtem, meg végig sírtam azt a 3 kilométert, akkor eszembe jutott, hogy ja, igen, erről fogok beszélni. Mert ilyen könnyen előfogja a kesergés, a panasz, a háborgás, hogy nem igazság. És a Jóisten erre akar megtanítani bennünket. Ennek nincs most, senki nem a kárvallottja, senki ellen. Egyszerűen hát ilyen a törvény, meg szóval most ez így alakult, most mit tudok vele csinálni, ilyen a világunk. De ez tanulság, meg tanítás, hogy ne felejtsük el, a hajlam ott van bennünk. Most egy autó ellen háborgunk, legközelebb egy ember ellen. És aztán annak már következménye van, komolyabb következménye. Hogy az életben, amikor jönnek a nehézségek, és amikor felnagyítódik főleg a nehézség, hát na is a nevemen marad, most mi a probléma, de hát az ember csinál időnként magának problémát olyanból is, amiből nem kéne. Csak zárójelbe teszem, hogy aztán 2 nap múlva telefonáltak, hogy mégis van egy pici módosítás, eladható, úgyhogy lekerül a nevemről. Még értelmetlen is ráadásul. És a háborgásnak mi a következménye? A neheztelésnek, a kesergésnek? A 13. és a 14. verset olvassuk el újra. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Így gondolkodik a hívő? Ha elkezd keseregni, ide jut. Ez az útja. Ez olyan, mint amikor azt mondják, hogy a lejtőn nem lehet megállni. Ide jut a hívő ember is, hogy az egész múltbeli jóra való törekvését úgy megkérdőjelezi, hogy miért éltem én így, ha ennek ez a jutalma, ez az eredménye. Megéri? Hát nem éri meg. És mintha ténylegesen az Istennel fordulna szembe, az Istennel dacolna, hogy nem jutalmazod meg az én életemet, bezzeg az övékét, megjutalmazod, hát akkor nem érdemes téged szolgálva élni, vállalva a nehézségeket. Olyan jó, hogy ilyen őszinte zsoltárok benne vannak a Szentírásban, hogy segítenek nekünk, hogy eszünkbe jusson alkalmas időben, mielőtt még az irigységbe úgy elmélyülne és elmerülne az ember. De ezért is örültem a zsoltárban, hogy ott van ez a menet. Először csak, na és ő vele mi lesz? Aztán jön a kesergés, hogy ő így, én meg úgy. A kesergésből a háborgás, a háborgásból az irigységből pedig jönnek ezek a gondolatok, amik már Isten elleni lázadó gondolatok, mert amikor azt mondja a zsoltáríró, hogy bizony, ugye a bizony az mindig valami hangsúlyos, a mondottaknak a megerősítését jelentő kifejezés, ugye bizony hiába tartottam én tisztán a kezemet, a szívemet, és mostam ártatlanságban a kezeimet. Hát a jót önmagáért, a jóért érdemes követni. Ha az Isten nem lenne, akkor is a jót kellene választanunk, mert az emberi élet méltóságához ez illendő. És a rossztól a jót ne irigyeljük,
Mert én a jót a jóért, magáért teszem és tegyem. Ne azért, mert annak majd ilyen-olyan következménye lesz, vagy nem lesz. És itt is mennyire irreális a gondolkodás. Azt mondja, nyomorgattatom minden napon. Ostoroztatom minden reggel. Minden? Mindig? Mondta egyszer valaki, hogy a mindig meg a soha, az biztos, hogy soha nem igaz. Ez az egy biztos igaz. Hogy nem mindig. Ilyen is van az ember életében. De nem ez az általános. A Biblia arról beszél, hogy megpróbálja Isten az embert. Aztán azt mondja, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. És amikor elfut az ördög az embertől, amikor nem engedi, hogy tovább kísértse, akkor nyugalma, békessége van. Tehát a kesergésnek, a háborgásnak ez a súlyos következménye, hogy az ember mindent másképp lát, mint a hívő jó állapotában. Amikor megelégedett tud lenni. De a Biblia elég sokat beszél arról, hogy elégedjünk meg azzal, amink van. Legyünk megelégedettek. Isten megígérte, hogy az övéinek a kenyere és vize soha el nem fogy. Megígérte Isten, hogy gondoskodik az emberről. És a Biblia számos történetében láthatjuk azt, hogy Isten megpróbálja az embert, megengedi életében a nehézségeket, de aztán nem hagy feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedheti az ember, hanem előkészíti az ember számára a kimenekedés útját. Azt írja a Biblia, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb, a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, ez az igazi érték. És a világunk így bőven ad lehetőséget arra, hogy a hitünk tényleg kipróbált hit legyen. És ahogy olvassuk a Zsoltárt, tulajdonképpen ezt láthatjuk, hogy azt mondja Zsoltári, hogy ezek. Ezek az emberek, akikre csak azt mondom, hogy ezek, akik gyűjtik a gazdagságot, jólétben élnek, ezeknek jó szerencséjük van. Ugye, és én meg élek nehézségek, megpróbáltatások között, és tulajdonképpen itt jön a 15. 16. vers, ami fordulópont a Zsoltárban. Azt mondja, ha azt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulom el. Másik fordítást is megnéztem. Azt mondja, ha én így szólok, ha én úgy beszélek, ahogy ők beszélnek. Ha azt mondom, amit ők mondanak. Úgy fogalmazok, ahogy ők fogalmaznak. Úgy beszélek, ahogy ők. De akkor én elárulom. Elárulom az Istent és az Isten népét, az Isten ügyét. És ezért mondja a Zsoltáríró, gondolkodom, hogy ezt megérthessem. De nehéz dolog ez szemeimben. Tehát a gondolkodásunkat nagyon komolyan befolyásolja az, amit látunk. De nehéz dolog ez. De nem azt mondja, hogy a gondolkodásomban nehéz, hanem én miközben gondolkodom, mást látok. És az befolyásolja az én gondolataimat. Ugye nagyon nehéz ez nekünk embereknek. Nehéz dolog ez az én szemeimben. És aztán itt adja meg számunkra tulajdonképpen a megoldást, hogy mi vezet el a megoldásra. Hogyan juthat túl az ember azon, hogy ne határozza meg a gondolkodását, a környezetének, az igazságtalansága. Ne határozzák meg a külső körülmények azt, hogy én hogyan gondolkodom. Mert a hívő ember életét Isten, a hívő ember gondolkodását Isten akarja vezetni. És ezért folytatja így a következő versekben, hogy még nem bemenék az Isten szent helyébe, és megértém azoknak sorsát. Bizony síkos földön helyezted el őket, pusztaságukra vetetted ki őket, mint elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz,
úgy veted meg őket. Mit mond el a Zsoltár író? Azt mondja, hogy minden ember tettének van egy végső következménye. Azt írja Pál apostol a Korintusbeliekhez írt levélben, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk az Isten ítélő széke előtt. Minden ember élete ítéletre kerül. És ennek a világnak az igazságtalanságát ebből a szemünkre.

pohárvizet szürcsölnek. Ez kicsit olyan nehezen érthető a mi számunkra, hogy szóval mit is jelent ez. Megnéztem ezt a másik fordításban is. Azt úgy fordítja a Biblia, az a lényege a fordításnak, hogy az ő népe, tehát akik ugyanúgy nem az Isten útján járnak, az átlag ember azért fordul az ilyen emberek felé, ezért fordul az ilyen ember a gazdagok felé, és úgy isszák, amit mondanak, mint amikor szürcsölik a tele pohárból a vizet. Úgy elgondolkodtam azon, hogy emberek kiállnak, aztán egyik mondja ezt nagy hangon, nem úgy van, hogy tömegek hallgatják, és követik, és éjjelzik. A másik kiáll, mondja az ellenkezőjét, annak is megvan a maga tábora. De pedig önmagában nem megelégedett, de mégis. Valaki mögé felsorakozik. Felsorakoznak mögéjük az emberek, és tulajdonképpen egy tábort alkotnak. És a Jász könyvében azt olvashatjuk, hogy ez a számon kérés, ez nem lesz majd kellemes ezeknek az embereknek. Így olvasom Ésaiás könyve második fejezetéből. A kevés szemű közember megaláztatik, és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel a manapon. Mit ért meg, amikor bemegy az Isten helyébe? Mit ért meg az ő sorsukkal kapcsolatban? Kevés, és minden magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. És a jelképek sokasságát mondja el még, hogy lehetetlen ezelől kitérni. Azt mondja, hogy lehet olyan, mint a magas torony, és mint az erős kőfal. Az Isten előtt akkor is meg kell állni, és számot kell adni majd ezeknek az embereknek, hogy hogy éltek és mit tettek, és ennek következménye lesz. Megmentheti az embert a gazdagsága ezen a napon? Segítheti az ilyen embernek a népszerűsége, a vagyona, amit elért ezen a földön, hírnév, rang, vagyon, segítség lesz-e? És tulajdonképpen ezt mondja el a Ésaiás könyvében is a Szentírás. Azt mondja a 17. vers, és porba hajtatik a közember kevéssége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel a manapon. Tulajdonképpen ugyanazt sorolja fel még egyszer, és így folytatja, és a bálványokat teljességgel elveszti. És bemennek a sziklák barlangjaiba, és a föld hasadékaiba az Úr félelme elől, és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél az Isten, hogy megrettentse a földet. Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, odadobja a vakondokoknak és a denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékaiba, az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége elől, mikor felkél az Isten, hogy megrettentse a földet. Kikre irigykedik? Kikkel szemben bosszankodik a Zsoltár író? Akiknek a sorsa majd ez lesz. Akik az Isten ítéletében nem állhatnak meg. Akik majd, amikor az Isten előtt kell megállni, akkor majd remegnek és reszketnek. És az örömüknek, a boldogságuknak vége. Vajon miért engedi meg mégis Isten? Miért nem nehezíti meg jobban ezeknek az embereknek az életét? A nehézség nem vezetné őket közel az Istenhez? Ha több próbát kapnának, ha több nehézséget kapnának ezek az emberek, nem fordulnának talán az Isten felé? Úgy végig gondolhatja az ember azt, hogy hát az Isten mindenkit szeret. Szereti ezeket az embereket is. Ezek is az ő teremtményei. Istennek fájdalom és veszteség minden egyes ember, akár kevés szemű közember vagy főember, akár egy küszködő, vívódó, hívő ember, mind fontos az Isten számára.

0: Ezek az emberek, ha nehézséggel szembesülnének, ez a Biblia válasza, akkor még inkább szembefordulnának az Istennel. Erre Jelenések könyve 16. fejezete válaszol. Tehát Jelenések könyve 16. fejezete, láttam a programban, hogy a Jelenések könyve van napirenden, és a hét csapásról is volt szó. Én erre szeretnék most visszautalni. Azok az emberek, akik el fognak veszni, amikor a hét csapás bekövetkezik, amikor már az Isten jó indulatú támogatásában, megengedésében nincs részük, hanem amikor eljön az életükben a büntető ítélet, megtérnek a büntetés alkalmával. Így olvashatjuk Jelenések könyve 16. fejezetében, a 9. versben. És tikkadának az emberek nagy hívséggel, és az Istennek nevét káromlák, akinek hatalma van e csapásokon, és nem térjének meg, hogy néki dicsőséget adjanak. A 11. vers. És káromlák a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem térjének az ő cselekedeteikből. Kedves hallgatók, Isten nehézséget ott ad, ott enged meg, ahol azt látja, hogy a nehézség valami célt elérhet az ember életében. Egyébként Istentől nincs nehézség. Ki hozza a szenvedést? Ki hozza a betegséget, a fájdalmat, a veszteséget? A Jób könyve utal rá, hogy minden rossz, amit el kell szenvedni az embernek, az Sátán munkájának az eredménye. Az egyik embert fölmagasztalja, és nagy gazdagsággal, dicsőséggel ajándékozza meg. A másik embert nyomorba dönti. Az Isten nehézséggel csak ott próbálja meg az embert, ahol a nehézség a megtisztulásnak, a megtisztításnak lehet az eszköze. Tulajdonképpen az Isten megtisztelő munkája. Mert az embert a végső számadásra, az örök életre készíti fel a nehézségekkel és a megpróbáltatásokkal. Jézus azt mondta, te kövess engem. Nem csak Péternek szól, hanem minden hívőnek. Ha végig gondoljuk Jézus életét, más volt, mint a miénk. Könnyebb volt? De nem mondhatjuk rá, hogy könnyebb volt. Jézus élete is tele volt meg nem értéssel. Volt olyan, hogy nem volt mit ennie, hova feküdjön? Kint aludtak valahol a hegyen. Volt, amikor gondoskodtak róla, de ez nem volt állandó. Nem volt az a biztonsága, amit azért úgy szeretünk magunknak tudni. És Jézus arra tanított bennünket, hogy nem másokkal törődjünk, foglalkozzunk ebben az életben. És próbáljunk meg, sem a mások könnyebbsége, sem a magunk nehézsége miatt. Próbáljuk meg, hogy ne keseregjünk. Győzzük le magunkban. De azt láthatjuk, hogy ez tényleg egy megváltozott gondolkodást igényel. Csak egy megváltozott gondolkodású ember tud felszabadulni a kesergés, a háborgás és az irigység alól. Ne bántsuk egymást, ha valaki kesereg vagy háborog. Mit mondott Jób? Szélnek valók a kétségbe esett ember szavai. Mert amikor az ember kétségbe esik, együttérzésre, részvétre vágyik, segítségre vágyik, legyünk megértőek, mert lehet, hogy én is belesodródok. Talán a következő pillanatban már valamiféle kesergésbe, háborgásba. Minden emberrel előfordulhat a kesergés, a háborgás, az irigykedés. Küzdelem megszabadulni ettől. Segítsük egymást ebben a küzdelemben. És azt mondja ezután a zsoltáríró, hogy tehát, ha ezek az emberek ennyire bizonyos, hogy elvesznek, el kell, hogy vesszenek, mert annak a mércének semmiképpen nem felelnek meg, amit Jézus mondott, amikor azt mondta, hogy amikor ő eljön, akkor majd a jobb keze és a bal keze felé osztja az embereket. Azt mondja majd a jobb keze felől állóknak, hogy éheztem, ennem adtatok, szomjú hoztam, innom adtatok, beteg voltam, fogoly voltam, jövevény voltam, meglátogattatok, eljöttetek hozzám. A másik csoport, aki ezt nem tette, de azt távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Tehát ez lesz a sorsuk azoknak. Érdemes irigykedni? Nincs örök biztonság. Lehet, hogy az a 20-30-50-70 év az látszólag sikeres. De ezek a sikeres emberek sem igazán boldog emberek. Igazán boldog ember a hívő ember, mert megelégedett. Mert tud bízni az Istenben, az Isten gondviselésében. Mit mondott Pál apostol? Tudok bővölködni is, tudok szűkölködni is. Mindig, ahogy éppen az Isten megengedi. És a Zsoltárnak a legszebb része, a befejezés, amikor önmagával szembesül, és aztán eljut a megoldásra, azt mondja, hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor a 21. verstől, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De nem szabad. Lebeszéli önmagát erről, és utána annyira szép a befejezés. De én mindenkor veled vagyok. Kire tekint? Most már nem a más emberekre, kinek hogy megy, kinek jobb, mint neki, de én mindenkor veled vagyok. Én ezt el tudtam dönteni, és hittel el tudtam fogadni, hogy te is velem vagy. Te fogod az én jobb kezemet. A jobb az mindig az Isten jó indulatát fejezi ki. Kell lennél több, mint hogy az Isten jó indulattal van irántunk? Jó indulatából engedi meg a nehézséget, a megpróbáltatást is. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Azután. Itt a földi élet után. Kicsodán van az egekben? Hova tekint? Most már nem a földre, most már nem a körülötte lévő, jó módban élő, sikeres emberekre, hanem azt mondja, hogy igen, én most már feltekintek. Kicsodám van az egekben. Náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Igen, oda tekintek, de itt élek a földön. Itt vagyok. Ez a valóság. Arról, hogy mi a valós földi életben élünk, erről gondoskodik az élet. Hogy el ne feledjük. De a hívő gondolkodásában megjelenik az Isten jelenléte, mint ami érték az ember számára. Ugye, ha elfogyatkozik is testem és szívem, tehát ha bármi történik is velem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. De igen, ez az örök. Ez az örök, hogyha jön a betegség, jön a nehézség, akárha meghalok is, de az Isten ígért nekem valamit. Azt ígérte, hogy a szívemben, mint kőszikla, olyan bizonyosan ott lesz ő jelen, és segít elhordozni az élet próbáit, nehézségeit, és Isten megadja nekünk, megadja a hívőknek, akik erre törekszenek, és ebben a bizonyosságban akarnak élni, azt az örökséget, hogy nem csak itt a földön, hanem majd az örök életben is jelen az Istennel együtt lehet, akkor már, ahogy a Biblia mondja, színről színre láthatja a hívő ember az Isten. Ja, mert imé, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Ezt mondja önmagának is. Mert a kesergéssel, a háborgással a hívő ember is eltávozik, eltávolodik az Istentől, és azt mondja, ugyanaz lesz a sorsuk, mint azoké, akik nem is törődnek az Istennel. Hát megéri? Tulajdonképpen ezt mondja el a Zsoltáríró, hogy mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. Az elégedetlenség miatt nem érdemes az Istentől eltávolodni. És úgy újra és újra jelentkezik ez a megfogalmazás, de én. Ugye az első de én az azt jelenti, hogy de én látom, amit látok, és ennek az a következménye, hogy az irigység megszületett bennem. Utána azt mondja, hogy de én mindenkor veled vagyok. Az utolsó de én pedig azt mondja, de én Isten közelsége, ó, mely igen jó nékem. Az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Amikor a hívő ember eljut oda, hogy igen, ha az Isten velünk van, akkor kicsoda ellenünk. Akkor megelégedett lehetek az életben. És én utoljára szeretném venni az első verset befejezésül, mert mindezeket átélve kezdi így a zsoltárírő a zsoltárt, ezzel a gondolattal, hogy bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. És a tiszta szív kérdését ide elvezeti, hogy ha én kesergek, ha én háborgok, ha én bennem ott van még az irigység, ott dolgozhat a szíve, hogy a tagjaimban ott van, az törvény. De a szívemben ne engedjem. Azt mondja a Biblia, hogy a test gondolata, az emberi természet gondolata, az ne kerülhessen a szívembe. Ne azonosuljak azzal, ami rossz természet ott van bennem születésemtől fogva. Ja, bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. Vonatkozik ránk a megfogalmazás? Nem vagyunk Izraelből valók, nem vagyunk zsidók. Azt mondja a Biblia az Új Szövetségben, hogy az a zsidó, aki lelkiképpen az. De ilyen értelemben minden emberre vonatkozik az Ószövetségnek is minden ilyen jellegű megfogalmazása, és az Ószövetségben Izrael nem Izrael volt, hanem Jákob. Jákob a csaló, az ügyeskedő, akinek az emberi természetében ott volt, ami az ő negatív adottsága. És úgy vált Izraellé, hogy győzött a saját emberi gyengesége felett. És ezért is kezdi így a zsoltárírő, hogy bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek, akik győzni akarnak, akik a szívüket nem engedik mindenféle helytelen érzéssel, helytelen gondolattal megtelni, hanem vigyáznak arra, hogy mi kerül a szívükbe. És én tulajdonképpen erre szerettem volna kiélezni ennek a zsoltárnak a gondolatait. Azt írja a Biblia, hogy a hívő embert az jellemzi, hogy elváltozik az ő gondolkodása által. Az ő megújult gondolkodása által. Így mondja a Római Levél 12. fejezetében, változzatok el a ti elméteknek, gondolkodásotoknak a megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És a Zsoltár azt mondta, hogy az az Isten akarata, hogy a kesergést, a háborgást, az irigységet győzzük le magunkban, és kerüljön oda helyébe az Isten. Mert nem elég valamit legyőzni, ha annak a helyét nem tölti be valami pozitív, akkor újra és újra jelentkezni fog az a rossz dolog az ember életében. És ezért van szükség az egész zsoltárra, és a zsoltárnak az utolsó gondolatkörére is, hogy de én mindenkor veled vagyok. Mert egyedül ez adhat olyan békességet az embernek, és olyan megelégedettséget, olyan biztonságérzetet, hogy te fogod az én kezemet. Igazgatsz a tanácsaiddal. Egy igazán boldogító jövőt kínálsz fel nekem, és ha mindezt Isten az ember elé tárja, akkor az ember érdemes, hogy felvegye önmagával a küzdelmet, és győzedelmeskedjen azon a küzdelmen, amikor szembesül azzal, hogy még nem tiszta a szívem. Én kívánom kinek, hogy ebben a küzdelemben, ebben a harcban, ebben tudjon eredményes lenni. Hát én ennyit szerettem volna elmondani a zsoltárral kapcsolatban. Nem tudom, ugye utána beszélgetésre van lehetőség, és azt sem tudom, hogy ezek a gondolatok hangoztak-e már el.
1: Igen.
0: Jó. Köszönöm szépen. Szívesen.

0: Mindenkit, aki eljött a mai ötödik előadásunkra, aminek a címe azzá válunk, amit hiszünk. És örülök, hogy ilyen beszélgetős kedvel van mindenki jelen. Ez azt mutatja, hogy csoporttá kovácsolódtunk az előadás sorozat alatt, hiszen többször volt, hogy egymással tudtunk beszélgetni és megosztani a gondolatainkat, kit választanánk barátunknak, és a stresszel kapcsolatos kérdéseket is egymással meg tudtuk vitatni. Egy pici időt talán szánnánk is most erre, hogy megkérdezzem, hogy az eddigi elmúlt 4 előadás során ki az, aki úgy érezte, hogy be tudott valamit építeni az életébe, olyan gondolatot, olyan újat hallott, amivel megerősíthetjük egymásban is azt, hogy miért volt hasznos, vagy volt-e egyáltalán értelme ennek a stressz sorozatnak, ennek a stressz tanfolyamnak itt ezen a helyen. Van-e, aki esetleg megosztaná bátran, hiszen most már beszélgettünk itt egy picit az elején, van-e, aki elmondaná többieknek is megerősítésül? Tessék! Nagyon jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e még, aki esetleg megosztaná hasonló módon a tapasztalatait, vagy a... Igen, tessék!
1: Én vittem ilyen füzetet,